0: A legérdekesebb dolog az, hogy mind a három olimpiai döntő másmilyen volt. Sydneybe a csapat, ahogy haladtunk előre, egyre jobban játszott. Hát a döntő az mámoros volt.
1: Ott voltam.
0: Az igazi döntő az az elődöntő volt a szerbek ellen. Ami egy nagyon-nagyon kemény meccs volt. Az egy hatalmas győzelem volt. És ugyanazon a napon az orosz csapat a spanyolokkal egy iszonyú hosszabbításos meccset játszott, és hát kikészültek, nem tudtak cserélni. És a Fodor Rajmi mondta, hogy én olyan nyugodtan aludtam, tudtam, hogy győzni fogunk. Hát persze, nem, de hát végül is az ott egy fölényes, nem is nyertek olimpiát ilyen fölénnyel. Szerintem a csapat a csúcson Athénbe volt. Ott értek el korban, érettségben, fantasztikusan játszottak. Az átlag magasság a legmagasabb volt a magyar csapatnak az összes csapat közül, ami óriási előny. Hát a tudásról nem is beszélve, van nekem egy nagyon régi ausztrál ismerősöm, a Tom Hood, aki az ausztrál vízilabdázás atya. Annak idején ő segített engem, hogy kimehettem Ausztráliába. És hogy az olimpia közepén találkoztunk a faluba, és mondta, hogy de hát ti simán nyeritek ezt az olimpiát. Hát mondtam, hogy a jó Isten beszélne belőled. Azért én reszketek mindig. Én nekem kétszeresen szorult össze a gyomrom minden meccsen. Tamás jó játszik-e, és hogy győze a csapat. Úgyhogy a kintről a partról ez kegyetlenebb. Ha bemész a vízbe, addig ideges vagy, bementél, megnyugszol, mert játszanod kell.
1: És veled mi van? 17-ben még játszottál a Masters világbajnokságon, az ugye 9 évvel ezelőtt volt. Néha azt mondtad, hogy úgy érezted magad, mint a balta a vízben, hogy mostanában hogy telnek a napjaid?
0: Hát ez a 17-es, ez volt mondhatom azt a hattyúdal, 9 országból jött, egy ilyen nemzetközi csapatban játszottam, ugye ott 5 évenként, korosztályonként vannak a mérkőzések és a díj átadások. Hát itt mindenhol, még Guam-szigetről is volt játékos, de hát ez volt a hattyúdal, azt hiszem. Az az érdekes, hogy nem is olyan régen, talán egy hónappal ezelőtt egy Jim Ferguson nevű amerikai játékos írt nekem, aki ellen Münchenbe játszottam. És a Jim azt írta, hogy jövőre nálatok van Budapesten a Master világbajnokság is, és mi 75 pluszba keresünk egy csapatot, tudom, hogy te balkezes vagy, hogy játszanál-e. Mondtam neki, hogy már ezt nem tudom vállalni, mert nem tudom gyorsan végigúszni a medencét, de hát, hogy ezt csak azért mondom, hogy ilyenek a barátságok, a sportbarátságok, hogy még egymás eszébe jutunk, és aztán még írtunk egymásnak, ami hát egy fantasztikus dolog, de már játszani nem tudok.
1: Egy kérdés még, hogy apunak szólít zömmel mindenki, hogy lettél te apu már egészen fiatalon?
0: Hát azért én nem fiatalon lettem apu, én a válogatottban lettem apu. Hát gondolom a Tamás azért így szólt, hogy apu vagy apa. Aztán először a kis Gergő kezdte el itt egy kicsit ilyen ironikus, hogy apu, hát te apu, így úgy. De ez valahogy megragadt, és aztán elkezdtek a többiek is így hívni. Én voltam a legöregebb is. A Dénes is, a stáb is, úgyhogy a Dénes ma is apunak szólít, ha beszélünk, meg a többiek is, ugye, hát miután ma vagyok 80, rengeteg SMS-t kaptam, itt tudom én, Bíros Peti írt Egerből, hogy apu, Isten értessen, tehát ez megmaradt, és ez rajtam, ami egy nagyon-nagyon kedves és egy jó leső megszólítás.
1: Kásás Zoltán, boldog születésnapot, köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szabó Szilvia vagyok. A tegnap véget ért női kosárlabda világbajnokságot az Egyesült Államok csapata nyerte, amely a döntőben 97-79-re nyert a franciák ellen. A magyar válogatott, amely 28 év után jutott ki ismét a világbajnokságra, mindkét együttessel játszott, és az elvárásokat messze felülmúlva a 8. helyen végzett. A világbajnoki teljesítményről, az idáig vezető útról és a jövő feladatairól is, céljairól is beszélgetünk most a női kosárlabda válogatott szövetségi kapitányával, Völgyi Péterrel. Kapitány úr, nagy szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethetünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
2: Néhány nap már eltelt, ugye a világbajnokság óta, amióta hazautazott, hazaérkeztetek. Milyen érzések kavarognak benned? Gondolom, hogy van egyfajta fáradtság, egy jóleső, büszkeség, de mondd el te bővebben, hogy így mik jutnak eszedbe, amikor visszagondolsz erre a néhány napra?
3: Igazából nagyon fura érzés volt tegnap nézni a világbajnoki döntőt, ahol ugye az a két csapat játszott egymásján, akitől mi kikaptunk, Franciaország és az Egyesült Államok, és valóban nagyon fárasztó volt az egy hét, amit ott töltöttünk Berlinben, és nagyon büszkék vagyunk az eredményre, és nem is igazából elsősorban az eredménye, hanem az, hogy tényleg csapatként, ami az előzetes célkitűzésem volt, és a legfontosabb célkitűzésem, hogy csapatként egységesen játszottuk végig a tornát, és talán az első mérkőzést leszámítva a franciák ellen, ahol azért nagyon szétesően kosárlabdáztunk még, onnantól kezdve mérkőzésre tudtunk előrelépni, és megvalósítottuk azokat a célokat, ami miatt Berlinbe utaztunk.
2: Ugye ez egy nagyon komoly sorozatterhelés volt, erről is fogunk majd beszélgetni. 5 nap alatt 4 mérkőzés várt például a csapatra. Egyetértesz azzal, hogy azért ilyenkor nem is csak természetesen a sportszakmai tudás nagyon sokat számít, de az is nagyon fontos, hogy melyik csapat hogyan tudja kipihenni magát, regenerálódni egyik meccsről a másikra.
3: Így van, most az első változás, ami lesz, ha jól tudom, a következő VB lebonyolításában, hogy nem lesz ilyen duplázás, mint ahogy például nekünk volt az első és a második mérkőzésünk között. Ez azért is volt nehéz, mert este 9 órakor játszottunk a franciákkal az utolsó mérkőzést a sorban, és másnap pedig kora délután kellett pályára lépni Nigéria ellen, és az első másik mérkőzés eredményéből kiindulva azt is könnyen ki lehetett következtetni, hogyha megverjük Nigériát, akkor valószínűleg tovább tudunk jutni a csoportból, és Korea ellen már egy olyan mérkőzés vár ránk, ahol lehet gyakorolni, és nem elsősorban továbbjutás múlhat rajta, tehát egy kellemesebb helyzetből tudtunk volna nekivágni, és bizony az, hogy 9 órás mérkőzés, az körülbelül éjfélkor értünk a hotelba, 1 óra volt, mire megvacsorázott a csapat, és másnap reggel már 9 órakor videóztunk a Nigériából, és utána buszra szálltunk és mentünk a csarnokba. Ez nagyon kemény feladat volt a lányoknak. Nem tudtuk másképp megoldani, nekünk szerintem az egyik erősségünk az, hogyha jó, van időnk felkészülni egy ellenfélből, akkor azokat a taktikai utasításokat, feladatokat a csapat nagyon jó százaléka be tudja tartani, amit megbeszélünk, és ennek az idő hiányában Franciaországban és Nigériában úgy készültünk, hogy vegyesen mind a két csapatra. Igazából se a franciára nem tudtunk úgy felkészülni, ahogy szerettünk volna, meg ideális lett volna, se Nigériára, és az egészből az volt a fontos, hogy a legfontosabb információk átmenjenek.
2: Hogyha ezt a világbajnoki szereplést értékeljük, akkor mindenképpen egészében kell nézni a folyamatokat, és visszaugrani a ruandai VB előselejtezőre, ahol ugye ki kellett vívni a VB selejtezőn való indulásjogát, majd Isztambulban a házigazda törökök elleni sorsdöntő meccsen ki kellett vívni a VB-re való kijutást, majd jött ez a világbajnokság. Hogyha ezt az utat így egészében nézzük, akkor miben lépett előre a válogatott, és nyilván a te, illetve a stábod munkája is kellett ahhoz, hogy egy ilyen szép ívet és egy szép utat bejárjon a válogatott?
3: Hát ha röviden, tömören akarok rá válaszolni, akkor szerintem mindenben sikerült előrelépni. Azt minden játékos, minden stábtag tudta, hogy sokkal nagyobb potenciál van ebbe a csapatban, mint amit eddig megmutatott. És akár az edzéseken, akár a mérkőzéseken nyújtott teljesítményen, pszichés rákészülésen, a pihenésnek a minőségén, az edzések hosszán, mindenen próbáltunk változtatni, kicsit kellett néha kísérletezni is, mire reagál jobban a csapat, és mire az, ami kevésbé fekszik neki, és szerintem ez a két év, ami azóta eltelt, ez adott igazából válaszokat olyan kérdésekre, hogy hogy néz ki a magyar válogatott számára egy ideális felkészülés, és szerintem a játékos keretben is voltak nagyon fontos változások, illetve a stáb is úgy gondolom, hogy összeállt olyanra, hogy mindenki egyértelműen a csapat céljait tekintette elsődlegesnek, és sikerült kihúzni ebből is a maximumot.
2: Említetted, hogy voltak kísérletezgetések, ezek milyen jellegű tesztek voltak? Pihenés, sorozatterhelés, technika, taktika, szóval gondolom, hogy ebben te is, vagy a stáb is tanult.
3: Így van, volt egy a VB menetelés közepett, azért volt egy Európa bajnoki selejtező, ahol nagyot hibáztam én személy szerint, és ennek az lett az ára, hogy a csapat nem jutott ki az Európa bajnokságra, és például hasonló szituációban voltunk az afrikai előselejtező után, mint most vagyunk a VB után, hogy van egy rövid alapozása a csapatnak, utána a lányok visszatérnek a klubjukba, és igazából alapozó munka nélkül belevetik magukat a magyar bajnokság, az Euroliga vagy a külföldi csapatnál a szezonba, és igazából azt a pihenést, amire a kis feltöltődési idő, amire ilyenkor nagyon nagy szükségük lenne, ezt úgy bele kell csempészni sokszor a válogatott programba. Úgyhogy kicsit túledzettük azt az időszakot, és nem találtuk meg azt a megfelelő egyensúlyt, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy csapat jó állapotba, motiváltan és frissen tudjon kimenni ilyen sorsdöntő mérkőzésekre.
2: Amikor az EB-selejtező nem sikerült, akkor volt egyfajta ilyen feladat, hogy kicsit a lányokat mentálisan felrázzátok, és újabb motivációt találjátok a számukra, hiszen jöttek már a VB-selejtezők.
3: Ilyen szempontból szerencsés volt az, hogy már előtte Afrikába kiharcoltuk azt, hogy az világbajnoki selejtezőbe részt vehessünk, tehát a cél az adott volt, és ott volt az órunk előtt, tehát nem frissen kell belvágni egy új sorozatba, ez biztos, hogy nagy segítség volt, és hát nyilván mindenkit bántott, hogy lemaradtunk az Európa-bajnokságról, úgyhogy ez a hiba javítása egy óriási lehetőség volt, és nem csak azért, hanem elsősorban saját magunk miatt szerintem extra motiváltan vetették bele magukat az isztambuli tornába is a lányok, és most a VB döntőbe is.
2: Említetted, hogy hibáztál ott az EB selejtezők során, ezt így lehet, meg lehet fogalmazni, vagy körvonalazni, hogy ez mit jelent, vagy...
3: Szerintem elmondtam az előbb, tehát kicsit túledzettem a lányokat, kevés pihenőt adtam nekik, nem tudtuk úgy föltérképezni az ellenfelet, akkor is már kicsit akartam jobban szélesíteni a taktikai repertoárunkat, amire azért kevés idő volt, és jöttek szembe olyan ellenfelek, ami ismertelenek voltak számunkra, hiszen a bolgároknál honosítottak közben egy meghatározó légióst, aki előtte ugyan játszott Magyarországon, de azóta rengeteget fejlődött, és nagyon nagy feladat volt az ő, túl nagy feladat volt például az ő semlegesítése. Úgyhogy az egész programnak az összeállítás az egy nagyon speciális dolog, hiszen a legtöbb játékos azért különböző csapatból, nyilván van két-három, aki akár Diózsőből, akár Pécsről, de a legtöbben különböző csapatból érkeznek, és ebből a különböző fizikális és mentális állapotban lévő játékosokból kell egy egységes csapatot varázsolni pár nap alatt, és az azért sokszor nem olyan egyszerű feladat.
2: Ugye az isztambuli VB-selejtezőn is az volt a helyzet, hogy sokan szinte az első mérkőzés előtti napon vagy aznap érkeztek a kerethez. Most a világbajnokság előtt viszont volt lehetőség felkészülni, ez jelentős minőségi javulást mutatott, és a ti helyzetetek is jelentősen megkönnyebbült, vagy megkönnyült ezzel?
3: Hát nagyon érdekes kérdés, mert ugye mondjuk egy francia válogatottnak a játékosai, az amerikai válogatott játékosai mind az NBA-ből érkeztek, 2-3 nappal a világbajnokság kezdet előtt utaztak Berlinbe, ott találkoztak, tudtak együtt dolgozni egy-két edzést, ugyanakkor nagyon jó ritmusban és nagyon jó állapotban voltak. A mi játékosaink, juhászdókát leszámítva, aki szintén az NBA-ből érkezett, egy-két napot tudtunk itt közösen dolgozni Székesfehérváron, a többiek mindannyian nyári pihenőből jöttek, tehát kellett egy alapozó munkát elvégezzünk. Nagyon fontos volt, hogy minimálisan szűkítsük le a sérüléseknek a kockázatát, ezért tényleg keményen dolgoztak a lányok. Menet közben akadtak olyan játékosok, akik elkezdték velünk a felkészülést, de aztán sajnos sérülés miatt nem tudtak rendelkezésre állni, és alapvetően egy-két dolgot meg kellett változtatni a támadásunkban, a védekezésünkben, és hála Istenre jól reagált a csapat, meg tudtuk oldani ezt a feladatot a világbajnokságon, de a munkánkat azért nem könnyítette meg. Úgyhogy talán a kis túlzás, de tényleg így van, hogy a franciák elleni első mérkőzés az igazából a felkészülésünknek az utolsó mérkőzése volt, hiszen azon a meccsen érkeztünk meg valósan a helyszínre, és ott tudtuk fölvenni a VB-nek a ritmusát. Ugye egy klubalapozásnál erre van 8-10 edzőmérkőzés, itt meg igazából kettőt tudtunk játszani, a német válogatott ellen, aki azért tartalékosan lépett ellenünk pályára, és sajnos a japánok sokáig hitegettek bennünket, ővelük szerettünk volna még felkészülési mérkőzést játszani, és többet nem tudtunk leszervezni, úgyhogy egy viszonylag kevesebb edző mérkőzés volt, viszont ami miatt én nagyon szurkoltam és nagyon izgultam a világbajnokság kezdete előtt, hogy tudjuk megmutatni, hogy mire vagyunk képesek, és ezért a Nigéria elleni mérkőzés volt rettenetesen fontos, és hát szerintem ebből a lányok nem tudom, hogy mennyit vettek észre, mennyit nem. Azért nagyon feszült voltam ezelőtt a mérkőzés előtt, mert nem szeretek így belemenni egy meccsbe, hogy nem tudtunk úgy fölkészülni, hogy mi azt megszoktuk, és ami a mi ritmusunk, és az egyik erősségünk. Úgyhogy ezért volt nagyon fontos, hogy azt a mérkőzést megnyerjük.
2: Mennyire volt feladat az a világbajnokság előtt, hogy ezt a felfokozott izgalmat, motivációt, ezt ne egy ilyen görcsös állapot kövesse, és mit mondtatok a lányoknak, illetve a ti fejetekben mi fogalmazódott meg, hogy mivel lennétek elégedettek a világbajnokság után?
3: Oké, hát nagyon egyszerű módszerem van erre a dolga, megkérdezem, hogy ki izgul, felrakja a kezét, aki izgul, és megmondom, megtiltom innentől kezdve.
2: És ez hat?
3: Hát mosolyognak egyet, és valamennyi feszültség azért eltűnik ilyenkor, de nyilván nem ez volt a döntő. Én azt mondtam nekik, hogy 28 év után kijutottunk, de ez nem a végállomás, tehát itt nekünk saját magunkkal szembe más célokat kell kitűzni, és az egyik az volt, amit már említettem, hogy csapatként, akármi is fog történni, csapatként kell végigmenjünk. A másik pedig az, hogy jussunk tovább a csoportból, hiszen abszolút nem tűnt lehetetlennek, bár a VB-n szereplő összes csapat a világranglistán előttünk helyezkedik el. Ettől függetlenül tisztában voltunk az erősségeinkkel, esetleg a gyengéinkkel, a sebezhetőségeinkkel, és én úgy láttam, akár Nigérián, akár Koreán, hogy igenis, ha jó napot fogunk ki, és jó játékot nyújtunk, és tudunk változtatni pillanatok alatt a két kosárlabda stílus között, akkor eredményesek lehetünk.
2: A segítő Diványi Dalma úgy fogalmazott, hogy ahogy meccsről meccsre haladtatok, észre lehetett venni, hogy már más szemmel néztek a magyar válogatottra. Ezt hogy kell érteni, mit tapasztaltatok? Ez, hogy 28 év után ott vagyunk újra, lehet, hogy volt felétek, vagy a magyar válogatott felé egy kicsit, nem azt mondom, hogy lebecsülés, de egy olyan, hogy jó, hát itt vannak, rendben, és hogy ahogy egyre jobb teljesítményt nyújtottatok, észrevehető volt ez, hogy a respekt az megnőtt irányatokba?
3: Természetesen, és szerintem ezt az energiát jól is használtuk. Nagyon fontos része volt a felkészülésünknek, amikor a lányoknak mutattam a három kosárlabda szakírónak a véleményét, hogy fog alakulni a csoportba a sorrendünk, és mind a három szakíró bennünket az utolsó helyre rakott, akik azóta utaznak majd a csoportmérkőzések után, és azt gondolom, ez is egy olyan fajta motiváció volt, amit utána jól tudtunk használni. Szerintem napról napra nőtt ez a fajta a tisztelet, amit a csapatnak sikerült kiharcolni, és nem csak elsősorban a győzelmek miatt, hanem azt gondolom, hogy amikor éppen fegyelmezettek voltunk, és jó játékot tudtunk produkálni, akkor ez egy olyan kosárlabda volt, amit minden edző szeret, mert a játékosok kiszolgálták egymást, mindig megtaláltuk az üres helyzetben lévőt, és védekezésben voltak olyan erényeink, ami elengedhetetlenül szükséges az agresszivitás és az egymásért való küzdelem, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy eredményes tudja lenni egy ilyen mezőnyben.
2: Ugye értelemszerűen egy bővebb kerettel kezdtétek el a felkészülést a világbajnokságra. A keret szűkítése mennyire volt nehéz számodra? Az, hogy ezt közöld a játékosokkal, azért ez nem mindig a szövetségi kapitányi munka legkellemesebb része. És milyen szempontok alapján választottad ki a játékosokat? Itt ugye sokat beszélünk erről a csapatösszhangról, a jó hangulatról, gondolom a motiváltságról, az, hogy döntőhelyzetben ki hogyan viselkedik, szóval milyen szempontok játszottak szerepet?
3: A legtöbb játékossal utánpótlás válogatottakban már dolgoztam együtt, vagy pedig a klubcsapataimban, úgyhogy egyikük sem volt számomra ismeretlen, és nagyjából azért lehetett tudni mindenkivel kapcsolatban, hogy hova érhet el, és milyen esélye van a csapatba kerülésre. Ezt teljesen őszintén elmondtam mindannyiuknak, amikor elkezdtük a munkát, és nyilván mindenki szeretett volna bekerülni a világbajnokságra utazó csapatba, de ez csak 12 játékosnak adatott meg. Ugyanakkor minden játékos szerintem megtette a maximumot, aki ott volt és tette a dolgát, és hát bízom abba, hogy ennek meg lesz majd az eredménye. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy két év múlva. A válogatott kapuja az mindig nyitva áll azoknak a játékosoknak, akik hajlandók mindent megtenni a nemzeti csapat sikerért, de nyilván ez elengedhetetlenül fontos, hogy a saját bajnokságukba, klubcsapatukba olyan teljesítmény nyújtsanak, amire föl tudják hívni magukra a figyelmet. Másik nagy probléma és másik nehéz dolog, hogy teljesen más a szerep egy válogatottban, mint egy klubcsapatban. Tehát aki ezek között a szerepek között tud váltani, és elfogadja azt, hogy lehet, hogy nem nekem lesz a legtöbb rádobásom, lehet, hogy olyan védőfeladatot kapok, amit mondjuk a klubomban nem bíznak rám, azok a játékosok tudják jól lemenedzselni ezeket az időszakokat.
2: Tehát ez azt feltételezi, hogy valaki jó csapatember legyen, és ne az egyéni céljainak megfelelően játszon, hanem szépen a rendszerbe beilleszkedjen?
3: Fontosak az egyéni célok szerintem, és én szoktam is segíteni a játékosaimat abban, hogy ezeket elérjék, de első a csapat. Inkább az első három helyen van a csapat, és utána jöhetnek ezek a célok.
2: Ez az egészséges hozzáállás. Ugye a csoportban Franciaország, Nigéria és Dél-Korea várt a magyar válogatottra, úgy lehetett kalkulálni, hogy egy győzelemmel már meg lehet a továbbjutás a csoportból. Mennyire szabad ilyenkor úgy felmenni a pályára, hogy súlyoztok, hogy a franciák ellen nem mi vagyunk az esélyesek, lehet, hogy ott nem kellene mindent kiadni magatokból, vagy a ti hozzáállásotokat ismerve szó nem volt ilyenről, és nem volt feltett kéz?
3: A játékosok nyilván beszélnek egymás között, a stáb és a csapat is nyilván beszélt ezekről a dolgokról egymás között, de az teljesen tiszta volt, hogyha ezen a francia csapat ellen nem 100%-os koncentráció és akarattal megyünk fel a pályára. Már az előbb említett hátrányokkal együtt, hogy nem volt ritmusban a csapat, nagyon kevés edzőmérkőzésünk volt, azért nem voltunk teljesen felkészülve ilyen szinten a világbajnokságra, egy óriásiba lett volna bármit is súlyozni, nyilván a játék percekkel az, hogy ki mennyi lehetőséget kap. Egy nagy különbségű mérkőzésen sokkal könnyebb játszani szövetségi kapitányként, mint egy olyan meccsen, ahol minden kosárak eldöntheti a mérkőzés kimenetelét. Úgyhogy ilyen szempontból volt talán az egy kicsit könnyebb a francia meccs, és onnantól kezdve már kicsit más volt a rotációnk is, és azok a játékosok kapták meg elsősorban a játékperceket, akik az adott szerkezeti csapat ellen, az adott ellenfél ellen eredményesek tudtak lenni.
2: 99-53-ra nyertek ugye a franciák, ez nagy arányú vereségnek mondható. Ilyen szempontból szerencsése az, hogy rövid idő, tényleg kiszámoltuk, ilyen 15 óra közötti különbség volt a két mérkőzés között, szóval, hogy nem volt idő arra, hogy valaki agyaljon ezen, vagy esetleg csüggedjen, hanem rögtön fel kellett pörögni a másnapi nigériai meccsre, szóval ez így esetleg pozitívum volt-e, és milyen feladataitok voltak, hogy ezt az időt kihasználva már a holnapi, a másnapi feladatra hívjátok fel a lányok figyelmét.
3: Igazából ez csak úgy lehetett megoldani, hogy ott, ahogy lefújták a mérkőzésbe, mentünk az öltözőbe, nyilván egy ekkora vereséget bevinni magaddal, az nem egy egyszerű feladat, viszont ott lezártuk abba az adott pillanatba, és mire a játékosok felszálltak a buszra, és indultunk vissza a hotelba, addigra már mindenki csak a Nigéria mérkőzéssel foglalkozott. Ez ilyen lebonyolítása a stábot is nagyon kemény helyzetbe hozza, hiszen az első mérkőzést ott az éjszaka során kellett megvágni, és azokat a jeleneteket, azokat, amiben előnyünk lehet akár támadásban, védekezésben, azt a csapatnak egy reggel 9 órás videónál már be kellett mutatni, úgyhogy úgyhogy ilyenkor csapatmunka van, és mindenki az ő saját részét vágja. Általában ez úgy zajlott, hogy én mindig a saját mérkőzésünkből emeltem ki azokat a dolgokat, ami tanulságos lehet, és építeni lehet rá a következő mérkőzésen. A stábom többi tagja pedig a következő ellenfélből készült, és ebből kellett egy olyan mixet összerakni reggelre, ami nem túl rövid, nem túl hosszú, átmegy az üzenete, és ebből tudnak profitálni a játékosaink.
2: Ilyen szempontból jó befogadó képességűek a játékosaid, ismerik már a módszereidet, a rendszer, tehát gondolom, hogy néha csak kulcs szavakra van szükség.
3: Abszolút, hát kell idő, amíg összeszokik egy stáb és a csapat. Mi próbáltuk tényleg lehetőleg optimálisabban összeállítani ezt az időt. Néha azért úgy érzem, hogy általában becsúszok ebbe a hibába, hogy saját magamat akarom megnyugtatni, hogy még ezt is megmutatom, azt is megmutatom, és most szerintem sikerült visszafogni magamat vagy magunkat, mert a túl hosszú információ áradatnak az a veszélye, hogy a végére nem volt semmi meg a fejekben. Szerintem ebben most jól megtaláltuk az egyensúlyt.
2: Következett Nigéria, amik voltak a kulcs momentumok, amelyek eldöntötték a meccset, és amire fel lehetett készülni, vagy felkészítettétek a csapatot?
3: Hát volt egy olyan dolog, amit nem sikerült igazából egészen a japán mérkőzésig megoldanunk, az adott labdáinknak a számának a leszűkítését. Nigéria ellen is túl sokat adtunk el, viszont nagyon szépen szedtük a lepattanót, nagyon keményen harcoltak a lányok mind a két oldalon, tehát támadó, védő oldalon. Tudtuk, hogy Nigéria inkább egyéni kosárlabdára törekszik, egyénileg nagyon jó játékosaik vannak, de bizonyos védekezések ellen már nem találják meg annyira a megoldásokat, nem tudják annyira kidomborítani ezeket az egyéni megoldásaikat, és hát erre tettünk föl mindent, hogy a lepattanó párharcot megnyerjük. Nyilván ez kellett egy jó dobó teljesítmény ahhoz, hogy folyamatosan vissza tudjunk élni, ne kapjunk gyors kosarakat, meg tudjuk szűrni az átmeneti támadásaikat, és fontos volt az asszisztjainknak a száma, mert az mindig megmutatja, hogy egy csapat mennyire játszik csapatként, és ebben a két mutatóban maximálisan felülmúltuk őket.
2: Amikor meglett a Nigéria elleni győzelem és a továbbjutás, akkor ez okozott egy ilyen megkönnyebbülést, hogy oké, amiért jöttünk, az megvan, rossz már nem lehet, és így ment-e a csapat a Dél-Korea elleni meccsbe?
3: Nyilván ez egy könnyebbséget jelent, és ez a csapat azért az utóbbi időben nehéz feladatok elé volt állítva. Említhetném a soproni olimpiai selejtezőt, most az isztambuli VB selejtezőt, ahol mind a két helyen az utolsó pillanatokban dőlt el az, hogy ki tud tovább jutni, és ki nem, és ez pszichésen azért egyrészt nagyon kemény dolog, amit el kell tudni viselni, másrészt pedig nagyon nehéz modellezni, tehát ami például Sopronban volt, az arra szinte lehetetlen egy csapatot felkészíteni, ezt át kell élni, le kell vonni a tanulságokat, és beleépíteni a következő időszaknak a munkájába, és szerintem ez nekünk sikerült Isztambulba, mert ott hasonló volt a helyzet, hogy az utolsó öt mérkőzés, azt hiszem bármelyik a rajtunk kívül a csapatoknál másképp alakul, akkor mi már az utolsó mérkőzésbe továbbjutóként megyünk be, és mind az öt mérkőzés úgy alakult, hogy ahogy nem szabadott volna, de nem foglalkoztunk, sikerült kizárni, és így sikerült kijutnunk Berlinbe. Itt pedig az a szerencsés helyzet állt elő, hogy tovább jutottunk már a csoportból, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy minden egyes győzelem egy újabb csapatépítő, és a legfontosabb téglák a győzelmek, minden másra ki kell egészíteni, meg színesíteni kell, de a győzelem az mindig erősíti a kohéziót, úgyhogy ezért volt fontos, hogy megnyerjük a Korea elleni mérkőzést.
2: Dél-Korea következett, majd utána Japán, ugye két mondhatjuk hasonló ázsiai stílusú csapat, Japánt ráadásul a közelmúltban kétszer-háromszor is megverte a válogatott, szóval ez így egyszerűsítette a felkészülést.
3: Igen, és szurkoltam is nagyon, hogy Japán jöjjön majd a másik csoportból, ugye az ő csoportok úgy állt, amikor mi már továbbjutók voltunk, hogy mindenkinek egy győzelme, egy veresége volt, bárki végezhetett az első meg a negyedik helyen is, úgyhogy nagyon kemény csoportjuk volt. Én a Korea mérkőzés után, mivel az alapelvek ugyanazok egy Korea és Japán ellen, igazából apróbb különbségek vannak a játékokban, mind a két csapat iszonyatosan gyors kosárlabdát játszik, és a dobó távolságuk az kijebb van egy másfél-két méterrel, mint mint mondjuk az európai csapatoknak, úgyhogy erre fejbe kell átállni. Isztambulban a japánokkal játszottuk az első mérkőzésünket, ott viszonylag könnyebb dolgunk volt, hiszen az egész alapozást, vagy az egész előkészületet felraktuk arra, hogy Japánán sikeresen tudjunk kezdeni, és az edzőmérkőzésénk is úgy voltak felépítve olyan ellenfelek ellen, itt viszont ugye már harmadik mérkőzés volt, pontosabban a japán már negyedik mérkőzés volt a sorba, viszont könnyebb volt visszanyúlni azokhoz az alapfeladatokhoz, amit akkor sikerült megfogalmaznunk, ez pedig az volt, hogy egy az egybe kell ellenük védekezni, igazából nem 2-2 védésünket is leegyszerűsítettük, támadójátékainkat is le kellett egyszerűsíteni, és hát a legfontosabb az volt, hogy higgyük el, hogy ha nem emeljük fel a kezünket, hiába állunk a 3 pontos vonalattól, még 1 méterre kiebb, akkor is be fogják dobni. Úgyhogy sikerült lelassítanunk Koreát is és Japánt is. Japánnak adtunk egy negyednyi előnyt, mert velük a másik negyedbe próbáltuk futóversenybe fölvenni a harcot, hát ez hiba volt, és rögtön közelebb is jöttek hozzánk. Minimális előnye mehettünk be a félidei pihenőre, de a második félőben sikerült rendezni a sorokat, és sokkal tudatosabb, türelmesebb, okosabb játékkal nagyon meggyőző győzelmet sikerült begyűjtenünk.
2: Igen, ez a türelmes játék, ez végig jellemző volt, a fegyelmezett játék is, és azt is jó volt látni, de majd megerősített, vagy megcáfolt, hogy erőlétben is abszolút bírtuk ezeket a kiki meccseket is a végéig, tehát erőléten nem múlt.
3: Nem, és az nyilván a játékosoknak a plusz munkáján is múlik, ahogy odajön egy ilyen nyári pihenőből ki, milyen állapotba, kinek mennyire volt egész nyáron a fejébe az, hogy itt kőkemény csaták várnak ránk, és óriási hiba lenne úgy odajönni, hogy erre nem készült föl, illetve szerintem többen voltak, akik azért is nem kerültek be a csapatba, mert ezt a munkát elhanyagolták, vagy nem vették elég komolyan.
2: Ez egyébként ilyen fakultatív egyéni terv, vagy kaptak szigorúan előírt felkészülési tervet, egyénit?
3: 4 hetes közös munkánk volt, előtte 3 héttel már találkozott a csapat, és igazából az volt a legfontosabb, hogy megnézzük, hogy ki hol tart, felidézzük azokat a legalapabb dolgokat, amit a támadásunkban és a védekezésünkben akarunk csinálni, és megkapják azt a programot, ami alapján a következő 3 hetet végig tudták dolgozni egyénileg. Szerintem ez a maximum, amit úgy egy hosszú szezon kezdeteként, mert ez egy nagyon hosszú szezon lesz mindenki számára, ezt be lehet iktatni a felkészülésbe. Szerintem jól sikerült ez a rész is.
2: Vendégünk továbbra is Völgyi Péter, a Magyar Női Kosárlabda Válogatott Szövetségi kapitánya, és a vonalban van a válogatott csapatkapitánya, Takács Kis Virág is. Szia Virág, szeretettel köszöntünk.
4: Sziasztok!
2: Nem tudom, hallgattad-e a hírek előtt a beszélgetést? Péterrel odáig jutottunk, hogy az amerikaiak elleni mérkőzésig hogy alakult ez a világbajnokság, és tőled is azt kérdezem, amit neki is feltettem kérdést, hogy miben volt érezhető az, hogy esetleg más szemmel néztek rátok az ellenfelek, vagy ott, akikkel találkoztatok, letettétek a névjegyeteket, és egyfajta tiszteletet kivívtatok magatoknak?
4: Igen, én úgy gondolom, hogy nyilván azért a torna előtt, ahogy láttuk a rangsorokat is, meg ahogy érezhettük, valamilyen szinten nem feltétlenül számoltak azzal, hogy mi akár tovább juthatunk ebből a csoportból, és nyilván még a francia mérkőzés után sem feltétlenül ezt a képet mutattuk, viszont ahogy ott nagyon rövid időn belül összeszedtük magunkat, és tényleg visszatértünk erre a tornára, és ahogy játszottunk már a második mérkőzéstől fogva, azt gondolom, hogy az ellenfeleink is láthatták azt, hogy velünk igenis számolni kell, és én azt gondolom, hogy azért ez visszamenőleg egy nagyon kemény munka mentálisan, hiszen szerintem ez a csapat eljutott már egy olyan szintre, hogy nagyon rövid időn belül is tud változtatni, és tud alkalmazkodni bizonyos helyzetekhez, bizonyos szituációkhoz, és nagyon örülök neki, hogy most már tényleg ilyen szinten van a csapatunk, és bízom benne, hogy még ennél is van feljebb, de nagyon örülök neki, hogy letettük a névjegyünket, és egy ilyen világbajnokság van mögöttünk.
2: Neked milyen feladatod volt csapatkapitányként, kérte tőled valamit Völgyi Péter, hogy mit képviselj, vagy ez így adta magát, és mindenki egy emberként küzdött a másikért?
4: Én azt gondolom, hogy abszolút adta magát, hiszen nagyon sokszor kihangsúlyoztuk már azt, hogy ez egy milyen jó közösség, és mennyire jó hangulatban telnek a mindennapjaink a válogatottban. Nyilván én próbáltam ott segíteni a többieknek, ahol csak tudtam, akár a pályán kívül. azért ez a keret most egy viszonylag nagyobb változáson ment keresztül, és több olyan játékos is velünk volt, aki esetleg a selejtezőn nem, vagy még akár soha nem játszott velünk tétmérkőzés. Én azt gondolom, hogy fontos az, hogy ezek a játékosok is érezzék azt, hogy mennyire fontos tagjai ennek a válogatottnak, és abszolút a mi célunk az, hogy mindig csapatként haladjunk előre, és csapatként legyünk sikeresek. Én szerintem ez egy nagyon szerencsés helyzet egy ilyen csapatban csapatkapitánynak lenni, hiszen nagyon összetartó közeg vagyunk, és nyilván ez egy kulisszatitok, nem kulisszatitok, de a francia mérkőzés után is kétszer összegyűltünk az öltözőben is, és másnap a videózás előtt is, és átbeszéltük a dolgokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon hálás feladat ez a szerep egy ilyen csapatban, ahol egy ennyire összetartó közeg és ilyen szerethető emberek alkotják.
2: És az abszolút látszott a pályán és a televízión keresztül, tehát ez tényleg nem csak ilyen lózunga, amit szoktak mondani, hogy jó a hangulat, és ez mondjuk a pályán nem mutatkozik meg, itt nem ez történt. Amikor tervezgettük, hogy mikor ér haza a válogatott, kit, melyik médium hív meg, akkor én azt az értesülést kaptam, hogy az amerikaiak elleni meccs előtt még nem volt megvéve a repülőjegy. Számomra ez is egy ilyen jelzésértékű, hogy itt abszolút nem arról volt szó, hogy jó, hát az amerikaiak az esélyesek, és akkor majd hazajövünk, és úgyis ők nyernek, hanem számomra ez azt jelzi, hogy úgy mentetek bele a meccsbe, abba a meccsbe is, hogy itt bármi lehet.
4: Igen, nyilván tudtuk azt, hogy Amerika milyen erőt képvisel, és tényleg egytől egyik szupersztárok alkotják a keretüket. Én azt gondolom, hogy megpróbáltunk mindent megtenni. Nyilván egy ilyen erőltetett menetben se szabad kihangsúlyozni azt, hogy a fáradtság, és azt, hogy érezzük magunkat valójában. Viszont én azt gondolom, hogy ez volt a tornán az első mérkőzés, amikor azt éreztem magunkon, hogy egy kicsit a fáradtság kezd eluralkodni. Én azt gondolom, hogy jobb szájízzel tudtuk volna zárni a tornát, hogyha egy kicsit szorosabb mérkőzést játszunk, és ez miatt van bennem egy kis hiányérzet, és ezért is voltam kifejezetten csalódott a mérkőzés után. Én bízom benne, hogy ebből is le tudjuk vonni a tanulságokat. Ez is egy olyan összecsapás volt, amiből nagyon sokat fogunk profitálni a jövőben, és tudjuk azt abszolút, hogy miben kell fejlődnünk, miben kell még előrelépnünk, és igen, és nem számít, hogy kijön velünk szemben, el kell hinnünk azt, hogy tudunk meglepetést okozni, hiszen nagyon sok csapat, európai csapat megszorongatta Amerikát ezen a tornán, és ez egy nagyon jó példa mindenkinek.
2: Ezt is nagyon köszönjük nektek, hogy mindig nagyon-nagyon reálisan értékeltetek, akár a győzelmeket, akár a vereségeket, nagyon tisztán nyilatkoztatok minden egyes meccs után, úgyhogy ezt is nagyon-nagyon jó volt hallgatni. Mi az, amit te személy szerint magaddal hozol erről a VB-ről, és amire tudsz építeni a jövőben a pályafutásod során?
4: Mindenképpen azt, hogy nagyon rövid időn belül is egy adott szituációhoz, egy adott ellenfélhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk profitálni, hiszen klubszinten is, és akár ha külföldön, akár magyar csapatban játszunk, azt gondolom, hogy az, hogy egy adott edző, egy adott csapatnak a filozófiájához tudjunk alkalmazkodni, az nagyon fontos, hiszen ez határozza meg a szerepünket is akár egy csapatban. Én azt gondolom, hogy ez a világbajnokság igenis megmutatta azt, hogy az elmúlt éveknek a kemény munkája az igenis kifizetődik. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy akár afrikai, akár ázsiai csapat teljesen más játékerőt képvisel, viszont én úgy gondolom, hogy amellett sem szabad elmenni, hogy ezek ellen a csapatok ellen is nagyon nehéz nyerni. Akár az, hogy ha tényleg a franciák ellen, vagy Amerika ellen, nyilván a fizikalitás az, amit ki kell emelni, de én úgy gondolom, hogy az, amikor egy ilyen mérkőzés után bele kell menni egy teljesen más fajtájú összecsapásba, amikor tényleg a 9-10 méteres hárompontosok a csapatnak az erőssége, akkor is muszáj alkalmazkodni. Úgyhogy én összességében alapvetően tényleg azt emelném ki, hogy az ilyen tornák is azt erősítik bennünk, hogy azt, hogy minél hamarabb tudjunk változtatni és alkalmazkodni az adott helyzethez, az a legfontosabb, és ez is ezt erősíti bennünk.
2: Hát szívből gratulálunk az egész csapatnak és neked is. Mennyi időd van pihenni, és mikor kell visszatérned a klubhoz?
4: Nagyon szépen köszönjük. Én holnap reggel utazom már ki Valenciába. Én ezt a három napot is egy nagyon gyors regenerálódásnak, de tényleg nagyon pozitívan éltem meg, hogy legalább ennyi lehetőségem volt egy kicsit, hogy itthon legyek. Úgyhogy holnap reggel már indulok, és egyből egy média napba fogok belecsöppenni, és utána pedig már kezdődik a készülés, hiszen jövő héten két hét múlva szuperkupát fogunk már játszani.
2: Hú, hát akkor nagyon sűrű a menetrend Takács Kisvirágnak, nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert neked a továbbiakban is, és a novemberi EB selejtezőben pedig már majd újra a válogatott színeiben láthatunk. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk.
4: Én is köszönöm.
2: Péter, meg tudod ezt erősíteni, hogy ebben volt jó a csapat, hogy alkalmazkodott minden típusú ellenfélhez, minden típusú játékrendszerhez, taktikát szépen alkalmazták, amikor kellett?
3: Az utolsó meccsen már nehezebben tudtunk alkalmazkodni, de a világban egyetértek abban maximálisan, hogy ott már látszottak a fáradtság nyomai a csapatom. Azért szerintem azok az együttesek jutottak el a legjobb négybe, akiknek legerősebb is volt a játékos keret, és nem az öt játékosa volt erős, hanem a 12 játékosa együttvéve, hiszen sokkal könnyebb ilyen összetételű csapatoknak a csoportmérkőzések során osztani a terheket, és akár védő, akár támadó feladatokat szétbontani, mint egy más összetételű társaságnak, úgyhogy ez szerintem az utolsó meccset leszámítva azért jó sikerült ez a változtatás.
2: Tőled is megkérdezem, hogy Virágnak milyen szerepe volt, mint csapatkapitány, tehát volt-e külön olyan fajta kérésed felé, hogy nem tudom, legyen kapocs közöttetek, vagy például Iványi Dalma is tudott ebben segíteni neked?
3: Igazából ez egész egy nagy team munka volt, tehát nem csak a Virágnak volt feladata, hanem minden játékosnak megvolt a maga kis feladat ebbe a kohézió kialakításába, és a stábtagoknak is, hiszen az lehetetlen, hogy mindenki mindenkivel

0: hibátlanul játszunk, és ebbe beleértem azt, hogy a külső dobásainkat sokkal jobb százalékkal értékesítjük, ezáltal sokkal kevesebb kell gyors lerohanásaikat megvédeni, sokkal több ütközést tudunk vállalni, egy csomó olyan dologra marad energia és idő, amire sajnos itt a mérkőzésen belül nem maradt, akkor tudtunk volna szerintem egy ilyen 15-20 pontos mérkőzést játszani. Azzal, hogy mérkőzés elején ezek a tiszta, kidolgozott dobóhelyzetek kimaradtak, ezzel szerintem önmagunkat raktuk bele egy ilyen rossz szerepbe, és sajnos lemaradtunk támadásban, védekezésben onnantól kezdve nagyon sok szituációban, de tényleg nagyon nehéz ezen a csapat eljátszani, mert hogy az első perc, az utolsó ugyanazt játsszák, ugyanaz az elánna, ugyanaz az energiával, ugyanaz a motiváltsága, és tényleg a világ legjobb játékosai vannak összerakva, és még két-három világsztár itt sem volt ezen a világbajnokságon, ellentétben a franciákkal, akik minden idők legerősebb VB csapatát rakták össze, hiszen még soha nem játszottak, azt hiszem döntőt sem a világbajnokságok történetében, úgyhogy ezért volt kemény ellenfél mind a két társaság.
1: Ott a VB helyszínén hozzád eljutottak-e visszajelzések, oda mentek-e más szakvezetők, esetleg, hogy pozitívumokról beszéljenek a válogatott kapcsán?
0: Igazából úgy néz ki, egy ilyen hotel, ahol az amerikaiakat leszámítva minden csapat ott volt, hogy mindenki teszi a saját dolgát, nézi a videótermet, indul edzésre, reggelizik, mindenkinek megvan perce pontosan a napi beosztása, minimális kommunikációra van idő, ettől függetlenül azért nagyon sok ismerős, akár a játékosok között is, akár az edzőstábokban nagyon sok ismerőssel találkozik ilyenkor az ember, és megvoltak ezek a pozitív, sokszor csak egy pacsi meg egy vigyornak a kísérletében, és ilyen hosszabb beszélgetéseken nincs idő, de szerintem ezek is mindennél többet jelentenek.
1: Szerencsére itt a Nemzeti Sportrádióban van lehetőség hosszú értékelésekre, ezt meg is tettük. Rád Géber László, korábbi szövetségi kapitány, aki ugye a 98-as, a legutóbbi magyar szerepléssel járó világbajnokságon vezette a csapatot, ő értékelt, ebből következik most egy részlet.
2: Sportszakemberként elkezdtem élvezni. Mert valójában ez, ami a magyar kosárlabda sportnak van ma pillanatban Magyarországon, ez egy kiemelkedő produkt. És a lányok. A lányok, ők szenzációs produktum. És az összes mérkőzésből profitáltunk. Nyilvánvaló a három győzelem, az hozta a történelmi sikert, hogy bejutottunk a 8 közé. Azt gondolom, hogy a másik 2 mérkőzésből is profitáltunk. Tehát az, hogy kikaptunk 48 ponttal a franciáktól, és kikaptunk az amerikaiaktól több mint 50 ponttal, ez így első hallatára ijesztő, de ugye vertek ők másokat is 30 ponttal. A másik meg általában az olyan meccseken, ahol az egyik csapat 40-50 ponttal nyer, nem az a csapat profitál, hanem az, amelyik kikapott. És én pontosan tudom a mérföldköveket a sportszakmai pályafutás, edzői pályafutásomban, hogy amikor szerencsére nem volt sok ilyen, de amikor volt ilyen, hogy mondjuk rá 30 ponttal kikaptunk, ez én neki megváltoztatta az életemet, megváltoztatta a gondolkozásomat. Nem az volt, hogy szakmai katasztrófa, szégyen ez az, hanem célt írtunk ki, hogy érjük utol a cseheket.
1: Ezt meg tudod erősíteni, lehet-e profitálni valamennyi mérkőzésből, és a te gondolkodásmódodban esetleg jelenthet-e változást, akár a franciák, akár az amerikaiak elleni meccs?
0: Abszolút minden mérkőzésből tanulni kell, meg az, hogy valaki test közelbe átéli, meg az, hogy látja, amikor tévében vagy akárhol máshol ezeket a játékosokat, ez teljesen más élményt jelent. Most test közelből sikerült megizlelnünk egy csúcsformában játszó francia csapatot, egy nagyon agilis amerikai válogatottat, és én biztos vagyok benne, hogyha jövő héten játszanánk velük, akkor már teljesen más képe lenne a mérkőzéseknek, úgyhogy nyilván a győzelmekből azért könnyebb, a vereségből meg többet lehet tanulni, úgyhogy ezzel teljesen egyetértek, hogy igen, ezeknek a tapasztalatait is bele kell majd építenünk a jövő munkájába.
1: Hogyha a VB, nem tudom mennyi lehetőség volt mérkőzéseket nézni, de hogyha a VB mezőnyét, a tendenciákat nézzük, miben változik leginkább a női kosárlabda, és mi jellemezte ezt a világbajnokságot?
0: Női kosárlabda egyre férfiasabb lesz, tehát egyre magasabbak a játékosok, képzettebbek, rengeteg ütközés van, óriási harc van a lepattanó párharc, rengeteg olyan dobást kell most már tanítani, dobás formát, amit

0: Igazából 10 évvel ezelőtt még női kosárlabdázótól nem is ilyen lehetett látni. Szóval a védekezés és a fizikai test olyan szinten fejlődik, hogy nagyon nehéz a tiszta dobóhelyzetekért értékesíteni, és odaig egyáltalán eljutni nagyon sokszor. Úgyhogy talán ezek a legfontosabb dolgok, és az, hogy az a csapat tud eredményes lenni, aki olyan távolságba tud maradni, hogy folyamatosan hozzá tudjon érni a támadójához a védekezésben, és ez óriási lelkierő kell, meg fizikum kell, de nagyon kis ellentétesek ezek a szerepek, de tényleg azt kérjük a lányoktól, hogy legyenek kreatívak, és legyenek gladiátorok benne a pályán, és ez nagyon sokszor nehéz összeegyeztetni.
1: Uh-huh. Milyen kérésekkel, milyen feladatokkal engeded ilyenkor útjára a csapatot, és ugye tegyük hozzá, hogy nem sok idő van, hiszen novemberben már kezdődnek az EB-selejtezők, tehát akkor találkoztok újra. Addig mivel engeded útjukra a klubjukhoz a játékosokat?
0: Hát most már stáb dolgozik rajta, szerintem jövő héten ez kész, mert az összes mérkőzésünkből fognak kapni a lányok egy olyan összevágást, ami tartalmazza pozitív dolgokat, de azokat is, ami lehet változtatni, és ebben a rövid időszakban, rövid 2 hónap alatt azért sokat lehet dolgozni. Egyénileg, amit el fogunk jutatni majd a klubokhoz is, és kérünk abba segítséget, hogy bizonyos dolgokban hogyan tud előrépni az adott játékos, ez általában teljes mértékben összevágva a klubnak a feladataival és az érdekeivel is, úgyhogy ez egy közös munka. És hát nem vagyok jó ezekbe a záró beszédekbe, úgyhogy most is Báder Márton elnök úrra hagytam ezt a dolgot, viszont következő 2 hétben minden játékosomhoz el fog jutni, és személyesen beszéljük át a tapasztalatokat, és kitűzzük ezeket a célokat, amit novemberig, meg utána februárig majd meg kell oldanunk.
1: Minden egyes játékossal leülsz, és elmondod, hogy mit láttál a VB-n, vagy esetleg adatokkal?
0: Ez a tervem, most nekem változik a beosztásom, eddig a DVTK felnőtt csapatánál voltam, és Euróligába szerepeltünk, heti 2 meccsünk volt, ez nagyon kemény feladat volt a válogatott együtt, úgyhogy most egy kevesebb munkám nem lesz a DVTK akadémiába, kosárlabda akadémiába, viszont jobban be tudom osztani az időmet, és kevesebbet kell a utazások mellé terveznem, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ez így működne, mert ez lenne egy nagyon jó visszajelzés, és azt gondolom, hogy ez az, amiben ki lehet egészíteni azt az időszakot, ami 2 válogatott összetartás között eltelik, és kicsit a tüzet azt életbe tartani.
1: Nyilván nem térünk ki minden egyes játékosra, mert így, ahogy említettük, csapatként volt igazi csapat ez a válogatott, de azért Juhász Dorkáról mindenképpen beszélünk, mekkora a húzóerő, az ő tapasztalata, a rutinja, a külföldi bajnokságban való tapasztalat szerzése, az mekkora segítség volt?
0: A Dorka tényleg óriási rutinnal rendelkezik, és remek szezonja volt, hiszen az Euróligában a legjobb játékosnak választották, és a női NBA is be is meghatározó játékosok közé tartozik. Viszont most pont olyan időszaka volt, hogy egy sérülés után azért kevesebbet játszott, és neki is nagyon nehéz volt ezt a ennyi játékpercet folyamatosan minőséggel támadásban, védekezésben megtölteni. És hát csak olyan csapat volt, ahol 4-5-6, akár 9 NBA játékos érkezett meg, és vitték közösen a vállukon azt a terhet, itt pedig a Dorkától mindenki rengeteget várt, és a Dorka rengeteget is tett ezért a csapatért, és a Kisvilág személyében, a Lelik Réka személyében azt gondolom talált olyan 2 szársegédet, aki maximálisan segített és kiegészítette egymást a nehéz pillanatokba, és hála Isten voltak olyan játékosok, akik tudtak előrelépni mondjuk az isztambuli selejtezőhöz, vagy az elmúlt időszakhoz képest, gondolok itt a Kányási Verára, a Studer Ágicára, a Török Ágira, akik tényleg a Honinára, akik óriási teljesítményt tettek le ezen a tornán, és az összes többi játékosnak voltak nagyon jó momentumjai, és Josipovics Kinga, aki az egész VB legfiatalabb játékosa volt, is lerakta a névegyét ebbe a mezőnybe. Úgyhogy,
1: szemtelenül, fiatalos, lendülettel még játszott.
0: Még kicsit szemtelenebb, de nagy akarattal játszott, és önbizalom, és ez a fontos.
1: Az is fontos lenne, hogy ilyen hőfokú mérkőzéseket játszanak a magyar játékosok a klubokban, és ezt akár itthon, akár külföldön, nem tudom melyiket preferálod jobban, és ugye az, hogy a Pécs nem indul az Euróligában, ez mennyire jelent hátrányt mondjuk?
0: Ez komoly hátrány, és komoly hátrány az is, hogy nem tudni, hogy lesz Euroligás csapatunk, hiszen Sopan is és a DVTK is elejtezni fog. Ezek a mérkőzések, amikor benne van az ember, és van egy rossz széria, akkor sokszor óriási teherként éli meg, hiszen az Euroligában már olyan csapatok vannak, akik 8-10-es költségvetésből a játékos állományban is sokkal nagyobb fölényben vannak, mint ahogy az normális lenne. Ezek nehéz időszakok, ugyanakkor szerintem ezekből a mérkőzésekből lehet a legtöbbet profitálni. Egy olyan tükröt tart elénk, hogy amiből mindenképpen kell és lehet is tanulni, és ez a nemzetközi megmérettetések, ezek mindig kiemelten fontosak. Úgyhogy sajnálom, hogy kevés ilyen meccs lesz a magyar válogatott keret legtöbb játékosának, de pont ezért is lenne nagyon fontos, hogy a Sopron és a DVTK is tovább jusson.
1: Nyilván ennek a világbajnoki nagyszerű szereplésnek akkor van különös jelentősége, hogyha a csapat kijut az Európa-bajnokságra, és ott esetleg hasonló teljesítményt nyújt, szóval emiatt is különösen fontosak lesznek ugye a novemberi EB selejtezők.
0: Abszolút, ugye az Európa-bajnoki selejtezőn van javítani valunk, és mindenképpen kint szeretnénk lenni a következő Európa-bajnokság döntőjében, annál is inkább, hiszen innen lehet kvalifikálni az olimpiai selejtező csoportba, és ez nem lesz könnyű feladat, hiszen itt a világbajnokságon is az első 8 csapatban 5 európai csapat volt található, tehát rettetesen nehéz az Európa-bajnokságokon is a 4 környékére odajutni, és ott még akár be is verekedni magát egy csapatnak, mert rengeteg jó társaság van, voltak olyanok, akik nem voltak, például ott most a világbajnokság mezőnyében például a szlovénok, úgyhogy nagyon nehéz feladat lesz ez is, de én remélem, hogy egy nagy önbizalom, egy nagy zsákkal több lesz az önbizalmunk, és ugyanez az alázattal fogunk neki veselkedni ennek a munkának, a felkészülésnek, és ha megtaláljuk ebben jó az egyensúlyt, akkor ki is fogunk jutni az Európa-bajnokságra. Ott egy újabb mérkőzés sorozat, az már egy következő lépés lesz.
1: Ehhez kívánunk nagyon sok sikert a felkészüléshez is, és az EB-selejtezőkhöz is, és nagyon köszönjük az elmúlt napok élményeit nagyon sok magyar szurkolónak, szerzett a magyar női kosárlabda válogatott szenzációs élményeket, és nagyon sok szurkolót szerzett magának. Völgyi Péter szövetségi kapitánynak köszönjük szépen, hogy eljöttél, Péter, és hát egyelőre akkor egy kis pihenést kívánunk, de feltöltődve akkor jó munkát az újabb feladatokhoz.
0: Nagyon szépen köszönjük. Egyetlen egy mondatom lehet. Én köszönöm minden edző kollégának, aki először labdát adott ezeknek a játékosoknak a kezébe, és lehet, hogy Szolnokon volt, lehet, hogy Nagykanizsán, lehet, hogy valahol külföldön, teljesen mindegy. Nagyon fontos, hogy ezek a csajok elkezdtek valamikor 15-20 évvel ezelőtt kosárlabdázni, azóta itt van, és ilyen szinten jutottak el, úgyhogy tudom, hogy ez nagyon nehéz munka, mert sokkal kevesebb figyelemmel jár, viszont nagyon-nagyon fontos az ő munkájuk.
1: Nekik is köszönjük szépen, Völgyi Péter szövetségi kapitány volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
3: Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasolták nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen ez megfogott ez az edzés.
2: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkát az eredmények alapján.
3: Egyértelműen.
2: Laci, érdekes arckifejezéseid vannak.
4: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
2: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
4: Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát.
2: Külön tudjátok választani akkor?
4: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
2: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
5: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faragtár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
3: Nem, köszönöm, még nem.
2: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszómedencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deac-ban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
4: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted erről, éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonlókorú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, pengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
5: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Máté Szalkáról Debrecenbe került, akkor is Deac színekben, javíts ki, ha tévedek, kezdte el a munkát. Hát Idestova hány éve volt ez?
4: Sok. Nem tudom, ezt meg kellene mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
2: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
4: Én
2: Máté Szalkáról.
4: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről, tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és hát beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként űztem, de nem olyan magas szinten, és utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg a egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
2: Sugi, mennyire szigorú Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
3: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem éppen amennyire kell.
5: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Máté Szalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
3: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
5: Tehát innen
3: szélsőséges.
5: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értette ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni. Mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág. És hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
4: Igen, igen.
5: Történt az ünneplés.
4: A reklám helye, igen.
5: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
4: Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
2: Erre rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy igen, ez hogy is volt.
4: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdej 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a Deac az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom, volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, ugye ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerek eredmények, gyerek ujjancserdülő eredmények.
5: Hát országos versenyeken döntők, meg a Igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként. Debrecen.
2: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek 10 évesen?
3: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem, ott 5. lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg
2: élveztem. Hát nem jutottál
3: élveztem.
2: Mondjuk az elődöntőbe?
3: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy.
2: Igen.
5: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye, tehát
4: igen,
5: de erről beszélünk.
4: És az utánpótlással a saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Tehát erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadásába, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
3: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
2: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
4: Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
2: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
4: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
5: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
4: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
5: Lám, mivel nyert.
4: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot egy elővágással, ugye?
2: Battai Sugárral a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
4: Nekem nem nehéz. Én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de nem mondja ő szerintem, hogy...
3: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni a családhoz, a klubhoz, azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel, de szerencsére ezt mind így a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják, úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
2: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, hogy kis bőröndöt.
3: Igen.
2: Cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
3: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
5: És azért jársz így is eleget Budapestre.
3: És egyébként meg vagyok sokat.
5: A válogatott keretedzéseken azért Laci is, meg Sugi is legalább heti 2 napot itt tölt a fővárosban.
2: És még egyetlen...
3: Vagy 3-at. Igen.
2: És egyet nem mondtam még, hogy Dávid László szemében, ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségi kapitányi pozíciójába.
4: Vezetőedzőjeként.
2: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor 3. lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban, nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás, volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
3: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el, valahogy így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez, az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
2: Laci, te hogy figyeltél ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben, mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
4: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es-6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
2: Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környékén, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd. Vagy mit tennétek ki? Milyen jelmondatot?
3: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
2: Ez, tehát ki se kell írni ezt, hanem
3: azt hát hiszem, átjön.
4: Egyébként is remélem át tudom adni, igen.
5: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
2: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
4: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Ákos találta ki, Patócs Ákos, de értesének a
5: rádragadt
4: kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán nevezettem a hajzuhatagomat, és
2: a hallgatóknak mondom, igen, tehát
4: igen, elég korán elvesztettem a hajamat, és hát a fiúk azok tényleg többet törődtek a hajukkal, mint azzal, hogy jó legyen az a vívóállás, meg a lépés, meg a kitörés, és ez így jött.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába 3-szoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László, beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belengi a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd bele kezdünk abba is, hogy lesz valaki 3-szoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászóltok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát úgy egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
5: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
3: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendbe tudom szedni az életemet. Úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versennyel járó stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
2: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló meri így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
3: Persze az is a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen. De nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk. Eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
2: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te is?
4: Én ajánlottam.
3: Sőt, igen.
4: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? Valamelyik keleti küzdősportot üzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a
5: U17-es
4: válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy szerintem az egy jó választás volt.
5: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiéné rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balog Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra, Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
3: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
2: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
3: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább, de persze ez így a mentális felkészüléssel is olyan fókuszál tudok lenni, de igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
5: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át. Itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván.
2: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
5: Hát persze, hogy van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzésvezetőt, a zsűrit, arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a páston, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
4: Sőt, kimondottan kedvelik.
2: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
4: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
2: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtél már pszichológushoz járni. Szerintem már ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívoktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Battai Sugár és edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
3: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
2: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
3: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodperce csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor ezt igyekszem így valahogy előidézni.
2: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz. Kezdőd.
4: Az félelmetes.
3: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
4: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok szerintem.
5: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. Sugi alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
2: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, már mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
5: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
2: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett? Mondjátok el ti, mert...
5: Hát Zsolt feltett egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonal akciót, ami, hogyha megül a pengehegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
2: De hogyha már színészkedés mondtál, az
5: de ő egy iskola példája. Ő egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó, egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
2: Ő a jelenből.
5: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
2: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 2-5-1 Tehát, hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
4: Jó, ha van nap, igen. Uh-huh. Jó, ha jó napja van a vívónak. Ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
2: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapat világbajnoki aranyére, méghozzá egy újonccal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két-háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnáli 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, azért az egyénivel kezdődött.
3: Igen.
2: Volt a pszichológus... Mit mondott erre a VB-re? Mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
3: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok. De amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
2: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél, méghozzá az egy kulcs pillanat volt igen, az egyéniben Mihajlovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérám az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
3: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
2: Laci, mekkora súlya van?

0: Európa bajnoki 8, ugye? Most idén az igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
1: Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont, végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, tehát legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát, tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez tényleg, amit mondasz Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
2: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellen vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is. Úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
1: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
2: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
1: És mi kell ehhez, hogy te dörzsöltebb legyél?
3: Ádám például most az asztalra csapott. Tehát ez az első.
1: Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja, hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
3: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
1: Hogyan lehet, az is a kérdés Lacihoz is szól.
0: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a műbalhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja. Megvan a magához.
1: Elegánsan
0: dörzsölt. Ez jó szó.
2: Így.
1: De bocsánat, csak hogy kérlek, szólj hozzá.
2: Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
3: De miért nem hiszed el?
2: Ne hiszem.
3: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
0: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog, tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani, valaki nyitott rá, valaki nem, nyilván könnyebb az a dolgozni, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
3: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
0: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges, És én is mondtam annak idén a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érti ettől jó.

0: magát. És a cél az az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
1: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Virányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi, most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
2: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen a legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
3: Ahol a cél pedig az, hogy
0: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
2: Igen, ugyanis még nincs meg a kvalifikáció.
0: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
3: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
1: Nem úszátok meg, és csak kell behívok egy harmadik társadalmi, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
3: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt, úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban, a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
1: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
3: Igen,
1: ott. Tehát, ennél hogy szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
3: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel. Ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
2: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pásra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig, hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
3: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
1: ott
3: van.
1: Sőt, meg mondjuk el hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
3: Ha van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny, Európa bajnokság
0: már előtt
3: lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan.
1: Viszont amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
3: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
1: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
3: lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
1: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán háromszoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-ig terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportedő stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre urottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem, tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpia.
0: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni. És ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
3: És kinek az irányításával?
0: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékes ebbe a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
1: Milyen ez a női kard csapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Batta és Sugár, illetve tehát te és Szűcs Luca meg már harmadik aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
3: Katona
1: Renátát, aki meg a második aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Puszta Eliza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a két legnagyobb rivális az olimpián is, vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
0: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
1: Ugye az említett Mihajlova.
0: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta Sugi előle a világranglista egyet. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik éremesélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat három aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
1: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
2: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
1: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
0: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelivel többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd. De többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióba.
1: Sugi, te mi az, amivel vagy Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
3: Nem eleget hozzáteszem.
1: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van.
2: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, a családommal.
1: De ott nyaralás, hegyekben, tengerparton.
2: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
3: De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
2: Igen.
3: Ez azért ötön vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, hogy sehol, mert mint Görögországban éppen a
1: és ez
3: tengerben.
1: És ez sértetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
3: Nagyon gyorsnak kell lenni.
1: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként, felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
0: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
1: Sugi, mit tudná hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
2: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát hogy így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehető legtöbbet. Illetve szerettem is csinálni. Persze.
3: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson, de olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
1: rosszkor születik
3: generációk valaki. Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok, és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb., de hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
1: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
0: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapatvilágbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább bemaradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
1: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Battai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy háromszoros csapatvilágbajnok és egyérmen VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Köszönjük szépen!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
3: Igen, hát először is talán mindent nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve, tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként, akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaiul egy kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni, javaslatokkal sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként. Úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
2: Ezek mindegy akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tól-ig szólnak.
3: Így van.
2: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
3: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióban, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetést, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
2: És csak egy győztes van, nincs helyezés.
3: Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanattal eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ha tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
4: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
3: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban megvan a helyi tapasztalási szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
2: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
3: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás. Tehát a nyitó ünnepé az a nyitó ünnepé. Ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap. Nincs második próbálkozás. Tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. feszített. Az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolók, mitnak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak ugye egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpiát, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja. Igen, például.
2: Hogy gege, nehéz.
4: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ezt 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
5: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően,
3: hát nem kicsit,
5: is.
3: Nagyon.
5: Igen. Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször
3: Skype-on. Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém, vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne induljunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
2: Presztízsveszteségnek élték volna meg.
3: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebbe Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
5: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
3: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement.
5: Értem.
3: Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
5: Mert hogy mi
3: gyorsan
5: is úgy készültünk,
3: el.
5: Hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
3: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bő éves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye ami előtte volt, és a kínaiak, én is kin voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
2: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
3: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy és mind csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
5: És miért pont az, a nemzetközi vonal?
3: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor a téli és a nyári, tehát nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
5: Hát két évente jöttek tőle.
3: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszak volt, és nagyon rövidre fogva Nagano-ba voltunk kint a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
5: Ez
3: mondta,
5: elég.
3: Hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
2: De
3: úgyhogy
2: akkor levadáztak. Mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy ahogy mondod, fejvadász segítségét?
3: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlanta olimpia körül rengeteg zűr volt.
5: Ez így van.
3: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
2: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
3: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás. Még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én, az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mit tudom én, a mozambiki, meg az urugvái úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ez teljesen, ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
5: Ez volt 1998-ban?
3: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
5: És Sydneyben volt a fő hadiszállás.
3: Sydneyben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre arra van, Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van, ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, hogy ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
5: Amúgy is 4,5-5 órákat kell utazni egy másik városba,
3: hát
5: nem?
3: Hát igen, hát Új-Zéland az 3 óra, ugye egy Sydney Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
2: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzi, és amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
3: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
5: ahhoz képest.
3: Ez volt a következő. Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
5: Ez a kedvenc?
3: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan igen, jött minden, abszolút. És azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döszögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
4: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurta Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
3: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben, ugye 7 évvel korábban itt élik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia földbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett 20-szal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek. Tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra visszatérve vannak efféle dolgok.
5: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
3: 2000
5: le?
3: Végén, 2000 végén, decemberben költöztem át.
5: Evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is, Vajda László munkássága?
3: Semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 2 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkor már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze? Nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki, de így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
2: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani, tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
3: Így van. Ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
5: Akkor nagyon bele kellett húzni.
3: Bele. De
5: és szűkíteni a dolgokat.
3: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
2: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
3: igen.
2: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk
3: így van.
2: Mi.
3: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt, a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 8-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2000, hogy is mentünk ki, 2004-2005-ben, 2005 tavaszán mentem ki,

0: addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már ne. Akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
1: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezé, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
2: Szerintem ez a kulcs egyébként.
1: Mert az, hogy milyen a nyelvük. Hát olyan, amilyen. Mit tesznek? Azt, amit? Milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek. Egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínaiak, úgy a kínaiak. Mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
2: Az így van, és 2008-on pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját rendezte.
1: Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
2: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban, vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
1: egyet
2: szinten.
1: Értenék azzal, hogy szervezetileg talán azt mondanám a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre erre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína. Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájában, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó, és itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sportol pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról, hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel. És erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több, első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én tanítok egyébként Kínában egyetemen, foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve. És most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
2: Közt eltelt 14 év.
1: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
3: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem Pekingi olimpia, 2008-as Pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk,

0: amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
1: grandiózus.
0: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni.
2: Igen.
0: Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
2: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk,
1: igen.
2: Anekdóta, ha nem, megengeditek.
1: Persze.
2: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási meg egyéb, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván és minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak?
1: Hasonló?
2: Mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább senkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína.
1: Köszönjük az ötletet.
2: De csak, ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
1: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom, akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt sugallja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
2: Na, erre mi a jó válasz?
1: Igen.
2: Köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az, hogy angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majd, hogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy biztos lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan, és úgy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
1: Kíván és a családtagok beszélni. Megtanultak?
2: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
1: Ez igen.
2: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképedtem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel vagy valakivel, szintén szót eszmétsét, én meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy nagyon ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliába született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a része, ez megvan, így befektetésként.
1: És esetleg követheti az édesapját?
2: Hát nem.
1: Sportdiplomácia területén?
2: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon él, Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zene vonalom más.
3: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
2: Nem.
3: Szereped már, nem?
2: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
3: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban
2: nem,
3: beleszélt.
2: Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Universiade. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezi. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, úgyhogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
3: izgalmas feladat lehetett.
2: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós, mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval, úgyhogy Tokió ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
1: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
2: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy két éves etapokba megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben két évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az öt karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt öt karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai brenden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ez be ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e. Válasz, hogy nem. Sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye az megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy öt helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a Stockholm is sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk, tudtam, mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment. Ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet. A legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelv véd minket, úgyse tudják, hogy itthon mi folyik. Hát tudják, ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dölt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Límáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők is résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet, nem csinált soha és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
1: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzevici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
2: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik, hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem, de lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van, és megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik. Ebben a kérdésben ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
1: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem keserűen, vagy benne a szervező bizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő.
3: Igen.
1: Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
3: Lehet, hogy lesz egy második rész.
1: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném, hogy
3: tudunk diskurni, folytatni a Lacival.
2: Örömmel. Nagyon köszönöm nektek.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Buli. Gólok, cselek, ütközések. Történetek a palánk mindkét oldaláról. Ez a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja. Két hetente, kedden 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani adásunkban Szirányi Bencével beszélgetek, majd akit Miskolcon értem el telefonon, a DVTK Jékesmedvék 38 éves játékosa, aki egyben az U12-es Miskolci csapat másodedzője is. Mielőtt köszönteném Bencét, Szongó Domáról egy friss hír, az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo fiatal magyar játékos a gólt lőtt a vendég Boston Bruins elleni 6-2-re elveszített junior felkészülési mérkőzésen. A 18 éves válogatott csatár az idényt a kanadai kiemelt junior bajnokságban a Sioux Greyhounds csapatánál kezdi majd, mivel a Buffalo nyáron draftolta őt, ezért készülhet most a kerettel együtt. A friss hír után tehát Szirányi Bence lesz a főszereplő, aki 10 világbajnokságon felnőtt VB-n járt, 2 elit VB-n is 2016-ban és 2023-ban. Szia Bence, hogy bírod a kettős terhelést, tehát hogy egyszerre vagy játékos is, valamint másodedző is?
3: Sziasztok, először is mindenkit üdvözlök a Buli magazinban. Élvezem, az az igazság, hogy mindig van mit csinálni. Ugye mi otthon a családban még 3 gyereket is menedzselünk a feleségemmel, és a feleségem meg a DVTK Jegesmedvék Akadémiájának az erőléti edzője, szóval mi többet vagyunk tényleg a jégpályán, mint a otthonunkban. Így beélvezzük a kihívást, élvezzük, a gyerekek is szerencsére nagyon szeretik a sportot, a jégkorongot, szeretnek a jégpályán lenni, ami külön öröm számunkra, mert ami minket boldogált, az látszik, hogy őket is.
2: Hány évesek a gyerekek akkor? Tegyük tisztába ezt a végén, gondoltam, hogy majd elmondjuk, de hát ezek szerint ez a napi életben egy fontos, nagyon fontos.
3: Hát nálunk a napi élet az a gyerekek köré épül. A legnagyobb kisfiam, ő 2012-es születésű, tehát ő most lesz majd 14 éves, mert novemberi. A középső fiunk, ő 2014-es születésű, tehát ő 12 éves az decemberben, és a kislányunk, ő meg 2018-as születésű, tehát most volt 8 éves augusztusban.
2: Ritkán hallani jégkorongozókat, mondjuk a családi élet azon részéről mesélni, amikor az apa szerepről, hogy te hogy élted ezt meg, most ne a szakmával kezdjük, majd azt a végén elmondod is, majd tovább bontjuk még a DVTK-s korszakot, meg a válogatottságot, meg a jövő évi elit VB-t, ami a válogatottra vár, mert hogy ugye időközben az is kiderült, hogy csak annyit mondok, hogy megvan a pontos menetrend, jövő év május közepén, ott majd május utolsó két hetében a norvég-kazakh meccs lesz a két utolsó a 7 meccsből, és ezen dől el megint, hogy benn marad-e a csapat az elit VB-n, vagy sem sorozatban harmadszor, hiszen most már a harmadik VB-re készülünk. Na de, például amikor a legfiatalabb gyerkőc megszületett a kislány, akkor már te is úgy voltál, hogy most már szeretnél egy kislányt?
3: Hát kérlek szépen, az a pikantériája ennek a sztorinak, hogy hát szerintem pont világbajnokságra mentünk, vagy talán valamilyen válogatott összetartásra mentünk a csapattal, és a feleségem már úgy üt ki engem a repülőtérre, hogy fú, de rosszul van, hány ingere van, és hogy biztos beteg lesz. Majd még miért felszálltunk a repülőre, csak küldött nekem egy fotót a terhességi tesztről. Igazából sokként ért a dolog, mert úgy voltunk, hogy két gyerek után picit pihenünk, és majd a harmadikat majd mostanság vállaljuk be, amikor már ilyen nagyobbak a fiúk. De amikor kiderült, hogy kislány, igazából egy nagy kő esett le a szívünkről, ugye mindig fontos, hogy egészséges legyen a gyerkőc, de tényleg egy két fiú után egy kislány. Hát nem mondom azt, hogy megváltás, mert kislányként szerintem néha nehezebb, mint 3 fiú. És egy nagyon karakán kis csajról beszélünk, aki megteremti magának a figyelmet és a területet, és mi nagyon örültünk annak, igen, hogy kislány lett a harmadik, és így igazán teljes lett a család.
2: Nyilván nem is tehet mást, ugye? A legkisebb, a harmadik gyerkőc, tehát hogy megéljen, ehhez neki aztán kőkeményen harcolni kell. A két fiú pedig olyan igazi vagánysrác, vagy még azért nem mondható el ez róluk? Hát illetve 12-14 éves, tehát már nagyok.
3: Nagyok, igen. Hát igazából egyre önállóbbak, évről évre önállóbbak, és próbáljuk arra nevelni őket, hogy csinálják a maguk dolgát. Most idén már mind a két srác egyedül jár edzésre az iskolából, akár busszal, akár a csapattársaikkal, mert vannak, akik együtt járnak iskolába. Persze vannak nehézségek, ugye, mint minden családnál, hogy a fiúk azért szeretnek lusták lenni, és szeretik azt, hogy minden oda van készítve nekik. Ez nem mondható el a kislányról, tehát ő a szekrény előtt háromszor átöltözik, és a negyedik ruha lesz jó. A fiúk azok felveszik azt a ruhát, amit az anyjuk kikészített nekik. Szóval, de ettől eltekintve, igen, vagány srácok, és azt kell mondjam, le a kalappal előttük, mert azért az eddig életük során rengeteget költöztünk, rengeteg új városba laktunk, más óvodákba jártak, más iskolákba jártak, tehát össze-vissza rohangáltunk, és mindenhol megálltak a talpukon, és nagyon gyorsan beilleszkedtek a környezetbe, és nagyon jól alkalmazkodtak, tehát igazából le a kalappal a gyerkőcök előtt.
2: Vissza akkor a nyitó kérdéshez, hogy hogyan éled meg most a mindennapokat Miskolcon, mint a DVTK Jegesmedvék ugye Erste Ligás csapat játékosa, és az U12-es csapat másodedzője, apaként, férként, tehát három gyerek mellett, hogy elmesélted, nem unatkoztok.
3: Sűrűek a napok, de én úgy vagyok vele, hogy addig jó, amíg van mit csinálni, és van hova fejlődni. Általában ugye délelőtt egy iskolajárattal kezdődik, amikor elviszem a gyerkőcöket iskolába, majd elmegyek a saját edzésemre, aztán edzés után beülök egyet ebédelni, vagy hazamegyek ebédelni, ami éppen gyorsabb, és megvan, de utána már ugye lassan mennem kell vissza a jégpályára, mert a U12-es csapatunk kezd be száraz edzéssel, meg utána jégedzés van. De ugye közötte van még talán egy iskola túra, amikor föl kell vegyek egy-egy gyereket, valamikor a kislányomat, valamikor a kislányomnak akár a csapattársát is. Szerencsére nagyon jó közösség van így Miskolcon a szülők között, és nagyon barátságos az egész környezet. Tehát, hogy sokszor van, hogy nem is én veszem fel a kislányomat az iskolába, vagy a gyerekeket, hanem az egyik másik jégkorongos szülő hozza el edzésre őket. Szóval én nagyon örülök, hogy ez így működik. Köszönöm.
2: Ahogy megérkezett az ebéd, ha jól hallom közben.
3: Igen, csak hát illik megköszönni, hogyha meghozták nekem az ebédet. Szóval én élvezem, hogy ilyen sűrűek a napok, persze. Esténként nincs probléma az elalvással, meg azzal, hogy várjam, hogy mikor kerülök már ágyba este, de én szerintem a feleségem nevében is mondhatom azt, hogy élvezzük így a mindennapokat, hogy azt csináljuk, amit szeretünk.
2: Amikor bejelentetted a visszavonulást ott 2024 áprilisában, akkor ilyen életre számítottál, hogy majd mondjuk 2-3 év múlva itt fogsz tartani, hogy még játszol, de már edzősködsz is? Mennyire volt ez tudatos?
3: Igazából az edzősködést azt csinálom most már, azt hiszem ez a pont, amikor visszavonultam, akkor kezdtem el az edzősködéssel jobban foglalkozni.
2: Akkor tudatos volt?
3: Igazából én tudatosan építem ezt az edzőkarriert már 18 éves korom óta. Tehát nem véletlenül végeztem el a testnevelési főiskolát. Nekem testnevelés tanári diplomám van. Mellette ugye megvan a legmagasabb Magyarországon elérhető edzői papírom. Szóval én 18 évesen már arra készültem, hogy gyerekekkel fogok foglalkozni és tanítani fogok. Szóval nekem igazából így az egész arra épült, hogyha véletlen valami történne a jégkoronggal, akkor is benne maradjak úgy a közegbe, hogy tanítani tudjak, tehát hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Tehát ez nekem egyáltalán nem volt új dolog, és amikor ugye visszavonultam a válogatottól, akkor az volt az alapkoncepció, hogy picit többet szok a gyerekekkel lenni, meg a családommal, ami mi sikerült is. A jégpályától nem szakadtunk el, mert most nem a válogatottat, meg az országot képviselem, hanem sokszor a gyermekeimmel kell menjek mindenhova tornára. Szerintem pont a tavalyi VB felkészülés közepén, amikor a srácok össze-vissza mentek meccset játszani, én Prágában voltam a kisebbik fiammal és a családdal egy tornán, utána egyszer még voltam a kisebbik fiammal a 16. kerületben egy Hungary Talent tornán, közben a nagyobbik fiam meg a kislányom az Elit Képzés nevű táborban vettek részt, ahol én is részt vettem, mint edző, és segítettem az ottani munkát. Tehát igazából együtt vagyunk, és együtt fejlődünk, csináljuk azt, amit tényleg nagyon szeretünk, és ennek így nagyon örülök, hogy ez így alakult.
2: Meddig tervezel az aktív játékos pályafutással, ha már a válogatottat 2024 tavaszán ugye abbahagytad, lemondtad, illetve hát visszavonultál attól, 150 vagy 151 meccs után?
3: Igen. Hát én úgy vagyok vele, hogy most évről évre kötöttem szerződést, és én nem is akartam igazából hosszabb szerződést kötni, csak azért, mert mert nem tudom, hogy most már majd 39 éves leszek, jelen pillanatban fizikailag, meg mentálisan is nagyon jól érzem magamat, de lehet, hogy egy fél év múlva nem így lesz, és úgy leszek vele, hogy most már elég volt ebből az elégből, és akkor jöhet az edzői része, ugye főállásban. Meglátjuk, tehát én akkor tudok erről nyilatkozni, amikor vége lesz a szezonnak, és egy picit pihentem, és meglátjuk, hogy valamelyik klub ugye igényt tart rám majd, vagy nem tart igényt, de én úgy vagyok vele, hogy ha igen, és még van nekem erőm mentálisan is fizikálisan játszani, akkor lehet, hogy tovább játszanék, mert lehet, hogy megbánom azt, hogyha nem játszok tovább, és hiányozni fog nagyon az a fajta nyomás, amit a mérkőzések alatt ránk tesznek.
2: Tehát magyarán egy kicsit akkor ebbe bele is lehet fáradni, vagy akár nagyon, de neked még ez a következő szezonod az motivációval teli.
3: Így van. Tehát, hogy én nagyon hálás vagyok azért akárkinek, a genetikának, vagy a Jóistennek, vagy hogy 39 évesen tényleg itt vagyok, és talán egészségesebb vagyok, mint a fiatal játékosok nagy része. És jól is érzem magam a bőrömben, szóval mondhatjuk igen, hogy motiváltam, és úgy várom, hogy izgalmakban gazdag szezon legyen.
2: Itt a Nemzeti Sportrádióban a Buli című jégkorong magazinban Szirányi Bencével beszélgetek, őt kérdezem, aki ugye korábbi válogatott játékos és a DVTK Jéges Medvék mostani jégkorongozója és az U12-es csapat másodedzője. Briansonban is megfordult, azaz külföldön is. Ha visszagondolsz a pályafutásodra, akár a válogatottban, akár ugye egy klubcsapatokat is mondhatok, Újpesttől UTE, Fehérvár, AV19, DVTK, Vasas, hol volt az a pillanat, amikor azért mondjuk egy kicsit nehéz volt felállni a padlóról, vagy nehéz volt folytatni? Ne felejtsük el, hogy 10 VB-n világbajnokságon jártál, ebben ugye benne volt a 2016-os Szentpétervári alcsoportos, és még kihagytam egy másikat, mert ott voltál 23-ban is Helsinkiben.
3: Hát igen, ott két meccset játszottam. Hú, voltak nehéz időszakok a fehérvári éveim során is, amikor talán volt egy vállműtétem, és azt megcsinálták, majd pihentem 5 hónapot, de a következő évben még számítottak rám már, de már nem olyan minőségben, mint ahogy én szerettem volna, és nem is nagyon kaptam meg a lehetőséget, úgy igazából az is érett meg a váltásra az a klub, hogy én már nem szerettem volna ott maradni, hogy csak úgy üljek a padon, és úgy ellegyek magamba, tehát én játszani szerettem volna mindenképpen, és azért jött kapóra ez a miskolci váltás, mert jöttünk az Extra Ligába játszani, és ez egy nagyon jó bajnokság volt, én nagyon élveztem. A Vasas éveimben nem volt ilyen, mert igazából ott 3 évet voltam fiatalként, és ott annak vége lett sajnos. Tehát igazából ott egy nagyon jó közeg volt, egy nagyon jó csapatot szedtek össze a Kandyal Balázsék annó, egy nagyon jó vezetőséggel, és ugye annak vége lesz az egész sztorinak, ezért ugye más csapat után kellett nézni. Tehát, hogy voltak nehéz időszakok, de szerencsére mindig sikerült átdolgoznom magam azon az időszakon. Az akkori idősebb játékosok, amikor rosszabb pillanataim voltak, ugye azt tanították, hogy ne azzal foglalkozzak, hogy most éppen nem úgy működnek a dolgok, hanem csak dolgozzam át magam rajta, edzek egy kicsit többet, vagy ne foglalkozzak annyit éppen azzal, hogy most nem játszok, hanem csak dolgozzak, és majd az kialakul szépen, hogy mi lesz. És ez így is lett.
2: Annyit javítok, hogy természetesen nem Helsinkiben, hanem ti Tamperében játszottatok a 2023-as világbajnokságon, csak nem akartam a mondandódba beleszólni, illetve közbeszólni. Tehát 10 világbajnokság, a feljutást bebiztosító krakkói gól, az pedig nyilván a legemlékezetesebb számodra, még 2015-ből ott Lengyelországban a lengyelek ellen.
3: Hát mindenki azt hiszi, hogy az volt az, de nem, igazából én ki szoktam javítani, én inkább az utána következő átcsoportos világbajnokságon mondanám a belorusz mérkőzést.
2: Amikor nyertünk, mert és az egy történelmi tett volt, hogy ilyen szintű csapat ellen nyertünk.
3: Azon a mérkőzésen a Sebők-Balunak én adtam a gólpaszt, a szólópaszt, amit bevert, és a Galló Vilinek is én adtam a gólpaszt azon a mérkőzésen. Tehát igazából azon a mérkőzésen én 2 gólpaszt osztottam ki, és sikerült nyernünk, tehát ez így extrán pozitív volt számomra, és emlékekben is így nagyon az első pár helyen van ez a belorusz elleni mérkőzés.
2: És ha megyünk tovább, akkor ugye a Fehér Oroszország elleni győzelmet követően kellett várni sokat a magyar jégkorong válogatottnak, újabb 7 év, 22-ben Ljubljanában feljutott a válogatott, 23 ott volt a világbajnokság, de kiesett, 24-ben Bolzánóban megint feljutott a válogatott, és azóta ugye 25, 26 és 27, most már a harmadik elit VB lesz, amikor ott lesz a válogatott. Egy kicsit azért szoktál játszani a gondolattal, vagy teljesen lezártad ezt, hogy mivel már visszavonultál 24 tavaszán, így a válogatott nem hiányzik meg az Elit VB?
3: Nem azt mondom, hogy a válogatott nem hiányzik, van, az hiányzik, mert a nagyon sok barátom van ott, és nagyon sok olyan játékos, akivel akár együtt nőttem föl, még most is. És amikor én már idősebb voltam a csapatban, és ők fiatalabbak, és úgy belenőttek a válogatottba. Tehát nagyon sok olyan játékos van, akit nagyon szeretek emberileg, és hiányzik az együtt töltött idő velük, de az nem hiányzik, hogy április elején elkezdjem a felkészülést, és akkor júniusig nyomjam még a VB-t. Megmondom őszintén, a mérkőzéseket megnéztem, a nagy részét, amikor éppen nem kellett a gyerekekkel rohanni sehova. A meccseken néha hiányzott az, hogy milyen jó lenne ott ülni a padon, de az, hogy én arra most fölkészüljek, hogy májusból teljesíteni kell, az a része már úgy nem hiányzott, és nagyon élveztem a családommal és barátaimmal töltött időt.
2: A válogatott helye az mennyire mondható, hogy reális, tehát az Elit VB, úgyhogy azért az orosz-fehér-orosz kettős még nincs ott, de simán lehet, hogy úgy alakul a politikai, geopolitikai helyzet, hogy majd ők is hamarosan visszakerülnek. Tehát, hogy a legjobb 16 közé bejutnunk, hol a magyar hoki helye, az ingázó szerep, vagy inkább az Elit VB, hát, vagy a divízió 1 per A?
3: Igen, ez baromi nehéz kérdés. Nem is tudom, hogy lehet-e válaszolni. Most is igazából szerintem ilyen ingázó. Most, hogy bemaradtunk, szuperek a srácok, és tök jól játszottak azokon a meccseken, amiken kellett jól játszani.
2: Először ugye Kazaksztánt 25-ben, 26-ban pedig idén megvertük a briteket, és ez elég volt. Hát az osztrákok ellen is egy nagyon fájó meccs volt, mert benne volt a siker.
3: Azt kell látni, hogy azért, hogy az eleje az nagyon eleje, tehát hogy a világbajnokságon utána van egy ilyen középrésze, ahova én azt mondanám, hogy a magyarok be tudnak húzni egy-egy mérkőzést, de még nem mondanám, hogy közéjük tartozunk. Ez nagyon jó tendenciát mutat, ha úgy nézzük, hogy mi volt 16-ban, vagy akár mi volt 2008-ban, ugye, a svájci VB-n, az első átcsoportoson.
2: 2009-ben, igen, Zürichben.
3: 2009-ben, bocsánat. Tehát, hogy ha úgy nézzük a tendenciát, akkor nagyon jó irányba halad a csapat. Egyre több magyar játszik külföldi nívós bajnokságban, amire szüksége van arra Magyarországnak, hogy ők tudják képviselni úgy az országot, hogy magas színvonalon.
2: Ha tovább gondolod, akkor egyébként ez az ingázó szerep, ami régebben a szlovénekre jellemző volt, az mekkora szintlépés, hogy mit látsz például ott Miskolcon is, tehát ha az utánpótlást nézzük, mert talán onnan könnyebb megválaszolni, említetted, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, de hogy mekkora merítési lehetőség van, jönnek-e a gyerekek, hogyan juthatunk el majd, hogy akár a KHL-ben, az orosz profiligában, Svédországban legyenek újra játékosaink, vagy minél több, mert nyilván onnan lehet esetleg a tengeren túlra is ugrani.
3: Figyelj, most Miskolcon szerintem hát történelmi rekord van a újonnan elkezdő gyerekekben, mert talán most az U8-as, U7, U8-as korosztályban 52-en voltak edzésen, ami ilyen Miskolcon szerintem még nem volt sose. Ez ugye köszönhető annak, hogy az Urbán Peti és a Bíró Ignác bácsi megcsináltak ezt az Ovikorit, ami egy nagyon jó toborzási lehetőség, és rengeteg gyerek csatlakozott az U7-es, U8-as korosztályban, onnan az Ovikorcsolya programból, mert megtetszett nekik a korcsolyázás, meg akár a jégkorong. De ugye ez megint egy olyan dolog, hogy erre éveket kell várni, hogy azok az U7, U8-as gyerekek U20-ba jussanak, vagy U18-ba, ami ugye az akadémiai rendszer ugye arra épül, hogy minél több gyereket küldjünk ki külföldre, tehát megint az van, hogy az első pár játékos, aki top játékos a csapatban, az kérdés, hogy most ha elmegy külföldre, akkor ugye a hazai bajnokságot nem igazán fogja támogatni és fölfele húzni, viszont a magyar jégkorongot fogja. Tehát szerintem erről órákat meg estéket lehetne beszélgetni, hogy vajon mi is lenne a jó, és nem tudom, hogy van-e egyáltalán ebben arany középút, hogy ez mindenkinek jó legyen. Kérdés az, hogy most a magyar bajnokságot, ezt a ligát akarjuk följebb húzni, vagy a magyar jégkorongot szeretné magasabb szintre emelni.
2: És melyiben lehet megnyilvánulnia ennek, hogyha a magyar jégkorong fejlődik, mert ezt is örökké kérdezik tőlem is, meg gondolom a szakemberektől is, hogy akkor most mondja meg, hogy ha 10-1-re kikapunk az amerikaiaktól, de benn maradunk, akkor most miben fejlődött a válogatott?
3: Ez nehéz, ez megint nehéz kérdés, itt megint csak a saját véleményemet tudom elmondani, mert igazából erre nincs semmilyen mérési lehetőség, mert mint tudjuk, a jégkorongban a 10-1 az, persze 10-1, meg kikapott, meg egy gólt lőttünk, meg nagy a különbség, mert amikor én ott voltam Tamperébe, a svéd csapatnak nem lőttünk kétharmadon kapura az utolsó kétharmadban, azt hiszem, tehát hogy elég borzalmas volt abból a szempontból, de ugye azt is látni kell, hogy mi mekkora merítési lehetőségből dolgoznak a magyar edzők, vagy a válogatott edzők, és ugye az amerikai merítési lehetőséget is nézzük meg, hogy az amerikai válogatott az tele volt egyetemi bajnokságból hozott játékosokkal, akik igazából az egy profi liga, mondhatni, tehát jobb bajnokság, mint ami az Erste Ligában működik, és ők onnan is tudnak válogatni. Tehát ők ki tudnak állítani ilyen válogatottból 5-öt, ami egy világbajnokságra, vagy többet is talán el tud menni, és büszkén tudja képviselni jó eredménnyel az amerikai államot. És ugyanez van Kanadában, Svédországban, tehát hogy vannak...
2: A csehek is inkább ehhez közelítenek, szlovákok
3: igen,
2: is.
3: Igen, tehát hogy ha csak megnézzük a kultúrájukban, én voltam a gyerkőccel Brnóban tavaly 2 éve, és este 9-kor értünk a szállásra, lementünk ott az étterembe, hogy együnk egy tál ételt vacsorára, és a tévében nem a MB2-es foci ment, hanem cseh extraliga rájátszás ment éppen, és mindenki azt nézte, és ültek benne az emberek, és nézték a mérkőzést a tévén keresztül. Tehát a másik, meg hogy voltunk Pozsonyba, ugyanígy a gyerkőccel beültem egy kávéra viszonylag messze a jégcsarnoktól, és a kávézóban az U20-as világbajnokságot adták felvételről. Tehát, hogy a kultúrájukban benne van az, hogy a jégkorongra alapoznak, vagy építik a gyerekeket. Az iskolába bemegy a jégkorongedző, megkérdezi a 25 gyereket, hogy mit szeretne, vagy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. A 25-ből 22 azt mondja, hogy jégkorongozó. Nálunk még messze vagyunk ettől szerintem, de aki elkezdett jégkorongozni gyerekek közül, az biztos, hogy többként ment haza utána, ha abba is hagyta egy pár év után, mert a jégkorong egy baromi jó sport, és nagyon sok mindent fejleszt, ami az iskolában segít, ami a hétköznapokban segít. Tehát egy olyan dologról beszélünk, ami egy fantasztikus sport. A másik meg, hogy nagyon jó a jégkorongos közösség. Én akivel beszéltem szülőkkel, annyira megszerették ezt a jégkorongos közösséget, és egy annyira barátságos családi hangulat van a jégpályákon, de és itt most arról beszélünk, hogy egy miskolci csapat elmegy Nyíregyházára vagy Budapestre, és ott a szülők azok barátok lesznek egy pillanat alatt, tehát hogy ott nincsen ellenségeskedés. Tehát egy nagyon-nagyon családias ez a környezet, ami szerintem vonzó lehet sok ember számára ez a közösség.
2: Zárásul, mielőtt kihűl a ebédet teljesen, azt áruld el itt a Jégkorong magazinban, Szirányi Bencével beszélgetek, hogy mit várhatunk a DVTK jegesmedvéktől, te mit vársz az U12-es csapat edzőjeként, másodedzőjeként, játékosként, a felnőttektől az Extraligában, illetve az Erste Ligában.
3: Nézegetjük a kiírásokat mindig, hogy ki kit igazol, milyenek lesznek a csapatok, ezt így mindig nehéz a szezon elején bármit is mondani, hogy mit várhatunk. Én biztos vagyok benne, hogy a mi csapatunk az fiatalodott idén, és több fiatal játékos fognak látni a nézők a mi csapatunkban, és abban is biztos vagyok, hogy egy nagyon hajtós szívüket a pályára kitévő csapat lesz az idei csapatunk is, és dolgozni fogunk azért, hogy minél messzebb jussunk a rájátszásban, és legyen egy fantasztikus szezonunk. Az U12-es csapatról meg még ennyit se tudok mondani, mert ott aztán olyan cserégetések vannak az U12-es bajnokságban, hogy sokszor fogalmunk sincs, hogy a Maccal játszunk, vagy a KMH-val, vagy az Újpesttel, mert annyit cserégetnek klubot a gyerekek, hogy mintha a pólójukat cserélnék.
2: Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, és Szirányi Bencét hallották, aki 38 évesen a DVTK jegesmedvék játékosa, az Erste Ligában és az U12-es miskolci csapat másodedzője, korábbi kiváló válogatott játékos, 10 VB-n ott volt, például 2 elit VB-n is. Még egyszer köszönöm szépen, Szirányi Bencét hallották, viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: A magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott, tehát jövő májusban Düsseldorfban, majd az Elite VB-n 7 meccset játszik megint a bennmaradás reményében, és az utolsó 2 meccs az sorsdöntő lesz, Norvégia, legvégül pedig ismét Kazaksztán ellen. Emlékezzünk vissza, 2025-ben sikerült Kazaksztánt legyőzni, a 26-os idei VB-n Zürichben pedig a briteket, ezért bennmaradt a csapat. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Nem kell látni. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello, drága
2: hallgatók. Mert meg sem tudtam szólalni.
1: De kell, és Feri is itt van, bátran, nyugodtan.
3: Jó reggelt
1: mindenkinek. Ne kell harapófogóval kiúzni, ahogy régen mondták gyermekkorunkban.
3: Hát az első lépés, az első éjszaka, az mint a király, az, nem? Igen. Hát az nem így szokott.
1: Teljesen, úgyhogy ezért kívánunk mindenkinek nagyon kellemes király reggelt itt a Nemzeti Sportrádióban, ez pedig a Sportreggel. Hello, itt van benne Feri, szia Feri, jó reggelt kívánunk.
3: Is, jó reggelt mindenkinek. Szalai Kristóf
1: is, szia Kristóf, aki mellém állt a piros lámpánál, utólag tudtam meg. Ez a piros lámpánál való nem is ismerkedés, de átszólni a másiknak a kocsiba, annyira nem, egy kedves barátom neked nagyon-nagyon papírzsebkendőt kérni, úgy hozta a sors, és egyszerűen, de autó, most, te tényleg, és ment, és beállt egy autó kocsi mellé, dudált mindent, indeket, és egy hölgy ült a volán, hogy nem mert tudod nézni, nem így ismerkednek, hát mit képzel? Annyira kellett egy papírzsebkendőt kérnie, mert belépett valami a talpán volt, valami, és le akarta szedni, és nem volt nála. Aztán ment tovább, megint csak dudált, és nem néztek át. Az a baj, hogy szerintem első körben rosszat feltételezünk, tehát csak szintén akart kérni egy zsebkendőt, és nem ment neki.
3: Úgyhogy hát, nő lennék, és dudálna mellettem valaki, és így integetne át. Ugye, lehet, hogy én is az én.
1: De általában nem keressük a kontaktot az utcán, a bárhol, a máshol, mert vele nem. Nem azt ételezzük fel,
3: hogy... Tényleg jó ötlet egyébként. Miért jó egy piros lámpánál megállunk, és akkor ilyen spontán egy ilyen kis kerekasztal beszélgetés kialakulna.
2: Perces, rövid, rapid interjú.
1: Én azt szeretem, amikor a lámpáknál oda jönnek. Kifejezett, nem tudom, hogy szoktatok adni, hogyha oda jön valaki mondjuk egy fedél nélkülivel, vagy bármivel, és...
2: Nem nagyon van nekem apró pénz.
1: És hogyha valamit csinál...
3: Én megmondom, szintén inkább ilyen

0: sokszor, hogy jött egy olyan művésznek tudom csak hívni, aki ilyen buzogányokkal, kislabdával, mint olyan cirkuszi zsonglőr lenne. Figyelj, és az alatt azért az milyen, hogy a piros lámpa alatt kell valamit mutatni, és még oda menni, hogy valamit adjanak is.
1: Az autót nem akarják lemosni. Tehát az nem.
0: Volt az időszak, az eltűnt.
1: Azoktól rettegek. Inkább átmegyek a piroson.
0: Hogy ha akartad.
1: Ne. Látom, hogy jön a
0: mosóvadőrrel.
1: Átmegyek a piroson.
0: Ők eltűntek, hol tűntek.
2: Nekem ez nem is volt meg, ez az autómosos.
1: Nem.
0: De oda megyek a vödörrel.
1: Ez a 2000-es éveknek a divatja volt.
0: Vödörrel, igen.
1: De úgy, hogy vödör lelocsolja, koszosabb lesz, mint előtte volt,
0: nem
1: és
0: mindig.
1: Utána megy tovább. Igen. És egy 5-6-ot végig és pancsol, és utána gyűjti a lóvét.
2: Újra kell törölni az egészet az ablakosóval.
1: És attól félek, hogy tudod, ha nem adok, akkor olyat rávör az ablaktörlővel.
2: És így mentem, kicsit gurulgattam, mert láttam, hogy ez a Levi, megyek, picit araszolok előre, tudod, hogy észrevegyen, hogy perifériából valaki mindig egy 15 centivel előrébb gurul, és akkor nézek át az ablak. Így integetek, hogy szia, legmondom, Dudájak itt, hajnalban, Árpád
1: hírelődött, képzeld el, ha már egy buzogány. Én Miskolcon, amikor DVTK-nál dolgoztam, akkor volt rendszeresen egy srác, aki piros lámpa, beállt az autók közé, és elkezdett valami olyan futballlabdával olyan trükköket bemutatni, hogy elképesztő
0: na,
1: volt.
0: Hát tehát
1: a fülén megállított a labda, freestylezott, de szó szerint, de a brazil kör, világkör, amit akarsz minden.
0: Vákül.
1: Neki mindig az
0: vákül.
2: Bokakör.
0: Teljesen rendben az. 06-30-55-55-6-05 és a számunk. Milyen volt a hétvége? Urak, fiatalok, pihenéssel
1: hát nézd,
0: teli.
1: Nekem a hétvége az mindig magyar bajnokságról szól, úgyhogy teljes mértékben NB1.
0: Azért nyisd már az ollót nagyobbra.
1: Figyelj, itt voltam a Nemzeti Sportrádió keretein belüli szombaton. Aztán,
0: egész jó van, csak volt a gólgazda, majd ezekről beszélünk.
1: Bizony, beszélünk róla. Én,
2: képzeljétek el, teljes óriás dilemmám van. Picit már el is szontyolottam hétvégén. Visszatértem szombaton, bementem városba. Este megnéztem, hogy mi újság, de mégis már rég voltam, hogy mi a helyzet.
0: De milyen célzatta? Vásárlás?
2: Semmi, nem vásárlás, vacsora. Csak úgy jól érezni magukat két cimborámmal. Két cimborámmal.
1: És egyedül?
2: Nem, Imre Bence cimborámmal, illetve na még is. Egy korábbi vállalatot kézilabdázó barátommal lementünk így hárman. És képzeljétek el, ha hiszitek, hanem azt vettem észre, de ebbe erősítsetek meg, vagy mondjátok, hogy ez nem így van, és csak én gondolok bele sokat, hogy lehet, hogy én kimentem a divatból.
1: Ez régóta akartuk mondani, de igazából jóba vagyunk.
0: Ez olyan magas labda volt. Krisztó, hogy erre hadd ne válaszolj.
2: Miért mondom? De azért mondom, mert képzeljétek el, hogy azt vettem észre, hogy kimentem a divatból. Egy, én vagyok az egyik legidősebb, hiába 27, én vagyok az egyik legidősebb a szórakozó, nekem borzasztó érzés. Körbenézek, és azt látom, hogy nálam 10 évvel fiatalabb fiúk, lányok simán táncolnak oda, mennek oda, az italpult, az minden, én meg így nézem, hogy hova kerültem. És akkor azon gondolkozom, hogy ez anno is így volt vajon, amikor én jártam még 10 évvel ezelőtt, és kinéztem én is azt, hogy ez mit keres itt, már rég nem illik oda. Ez. A másik, az, hogy divatban, mondom, mellette már elment így minden. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, most az a menő, na. És ez két napja tudom, úgyhogy teljesen ki kell cserélni a ruha kollekciót, például bő nadrág. De hát, ez a nagyon
0: hát az mellindult egy, nem tudom, pár hónapja.
2: De olyannyira, hogy körbenézt, és elkezdtem, mint Sherlock, fürkészni így nagyítóval a nadrágokat, és így mentem mindenki után, és néztem a nadrág, nem azt néztem, mi van a kezébe, vagy hogy néz ki mondjuk valaki, milyen a haja szép. A nadrágjukat néztem így az embereknek, és közben szólom, akikkel voltam, mondom, hát figyelj már, Bence, most ez jó ezen, ennyire bőnadrágot kell vennem?
0: Annyi.
2: Mert én meg szűk nadrágban voltam, és mondom, én gáz vagyok most, és akkor mondták, hogy igen, ezt vedd le. Ez a szűk, az 2020.
0: Már nekem is szóltak, igen.
2: Azt mondták, a szűk, az 2020.
1: Majd akkor leszek király, ha eljutsz arra a szintre, hogy nem érdekel. Állítólag Bill Gates csinálta azt, hogy egyfajta póló megtetszett neki, és vett belőle 40 darabot. És az csak az. Abba jár.
2: De nekem
1: és
2: ez
1: mekkora szabadság, ha belegondolsz, szerintem zseniális. Hogy, na mindegy.
2: Nekem nincs hát ilyen bőnad, megint ez engem nem. De hogy akkor vegyek, hiába nem tetszik. Figyelj,
0: egyrészt nem, ha már véleményeket kérdezel, egyébként nem menték ki a divatból. Annyira gyorsan forog meg, pörög a divat, hogy mire észbe kapnám, mert az visszajött, ami el se tűnt. Tehát ugye emlékszem egyszer, drága megvadó út édesapám hozott, de az én gyermekkorom volt, tehát 80-as évek, hozott, sokat járt Németországba, akkor NSK, egy ilyen barna felső, hasított bőr volt a mellény, az előső része, meg a hátsó rész, az ujja, meg a gallér, meg ezek, azok ilyen, mint a pulóver, ilyen szövet. Ennek volt az elegye, tehát bőr, hasított bőr, és cipzáros kardigán. És

0: hogy hogy maradt meg, meg fent, nem tudom, 30 évre rász, én nem tudom, de fölvettem utána. Mikor meghalt, akkor ezt nem dobtam ki. És akkor, ha hisztek, hanem mentem egy helyre, és mondták, de jó, de menő, meg így, meg és nem tudtam mi. És kiderült, hogy az a kardigán, és akkor az 80, mondjuk, nem tudom, 30 év, 35 év, 40 év múlva, jött vissza, és vagy a Justin Bieber, Timberlake, valaki, és te tök ugyanolyan cuccba nyomult. Tehát, hogyha várni kell, tehát ne dobd ki a szükgatjára, te 30 év múlva.
1: Van egy ilyen körforgás egyébként, tényleg.
0: A divat, nem tudják.
1: Ami nevettünk a 90-es években, az a simán menő mostan.
0: Épp néztem, igen, Szoboszlai Dominikról volt egy ilyen színes, nem tudom milyen képi valami, föltették a feleségével is, meg egy-két ilyen képet, hogy ott hát igazából ilyen divat bemutató jelleggel, egyébként ő nagyon tudja ezt, éli. Na ott, hát minden mindennel össze-vissza, és bőnadrág az alap, ahhoz valami cipzáros, galléros, vagy pulcsi, vagy kabát, ezt ember meg nem mondja, a baseball sapka, cipő, és a fiam, a kisfiam szokott ezeket nézni, és hát nyilván azon a elemzés, és akkor az egy olyan, nem tudom, egy olyan 27 ezer euró volt rajta, csak nadrág, na de jó, hát azért más téma. Úgyhogy
2: ez borzasztó felismerés.
0: Úgyhogy aggódni nem kell, sokkal rosszabb lesz, tehát ne aggódj,
1: csak a csokolom, meg ilyenek, tehát majd jönnek azok.
0: De egyébként az tény, 27 évesen már az ember nem azt mondja, hogy kimegy a divatba. Annyira gyorsan cserélődik mindenhol minden, de ez mindenre igaz, sporttól kezdve az élet más területére, hogy mire észbe kapnám, már teljesen új szelek fújnak. Tehát egyszerűen nem tudom, hogy lehet az. Hétvégén Mohácson volt szerencsém fellépni, nagyon kellemes koncert közben voltam én az egyik fellépő, kicsit stand-up, kis ének ez az amaz, és még mondtam is, hasonló lementőjük a fiataloknak, majd elmondom. Tehát, viszont szerencsére voltak azért egy picit idősebbek is, és hát valahol azért mégis tudják, de hogy nagyon, nagyon gyorsan cserélődik.
2: Ebből az indokból fakadóan, nem tudom, hogy fesztiválon, ott hogy érezném magam, mert ott hatványozottan így van, hogy én oda szerintem már be se engednének. Tehát úgy mennék oda, hogy félve, nem tudom, sapkát húzza, hogy nehogy észrevegyék, hogy mit tudom én, nem 17-18 éves vagyok. Volt legutóbb elment párom az egyik fesztiválra, és így mutatott videót róla, hogy ő most itt táncol ezen a koncerten, és így körbenézek, mondom, hát de itt te vagy a legidősebb, 25 éves Iron Man.
1: Nem, te vagy a legidősebb. Figyelek, nem az én telefon, csak doktor, tegző, pszichológus. Jó, majd beszéljünk erről, jó? Mert szerintem ez a saját fejedből adódik.
2: És az estét még egy nagyon szép kis pofoszkodás zárta, ha már sportérték. Úgyhogy azt is láttam, élő MMA-t az utcán. Ritkán látok ilyet, de most ott voltunk, szemtanúja voltunk.
0: Na, nem is kell belépni, fizetni erre. Na, gyerekek, nagyon szerintem nagyon lendületes és tartalmas hétvége volt, mert persze beszélünk ma az NB1 fordulójáról, sok gólos volt, mint. Hát én egyébként megdöbbentem, hogy milyen rosszul játszott a Liverpool a hétvégén, az érintőlegesen ezekről, és az Arsenal gólt se tud lőni, az, hogy egy nagyon nagy derbiben végülis a Real Madrid alul maradt az Atletico-val szemben. Na gyerekek, én ott látok problémát, megmondom nektek őszintén.
2: Madridnál?
1: Én egy kicsit számítottam erre a kisiklásra. Azért az a csapat, amelyik az elmúlt mérkőzések során rendre már a hajszálon múlott, hogy elveszítse a mérkőzést, és mindig
0: egy vagy ellen.
1: Adott esetben vagy döntetlenre hozza, és az utolsó pillanatokban nyer, és 0-2-ről majdnem kiengedi egy győzelmet, szóval valami azért nem tökéletes a Reálnál. És megmondom, szintén kicsit számítottam rá, hogy ez a Madrid derbi, ez most az Atletico felé.
0: Na, majd beszélünk hamarosan a másik nagy derbi, de az majd Barcelonában lesz, hát nem túl elő jelekkel fut majd oda a Real derbi, majd később. Bárány Donát is válogatott, meghívott, kapott Hollandiában, légióskodó támadó, a sérült Varga Barnabás helyre került be. Ilyenkor ez egy nagy lehetőség, amikor valaki helyett be kell ugrani. Na, megint arról beszélünk, hogy gyorsan most, és akkor most kellene neki nagyon jót mutatni. Tehát egy olyan teljesítményt, hogy...
1: Igen, hát hétvégén a Kambúr ellen egyenlítő gólt szerzett, és
2: igen,
1: azért ez fontos mérföldkő volt az ő pályafutásában is, ugye idegen légiósként a holland bajnokságban. Véleményem szerint ez egy logikus döntés Marco Rossitól. Én azért sajnálom nagyon Varga Barna sérülését, mert véleményem szerint két játékos pótolhatatlan válogatottban, Szoboszlai Dominik és ő. Tehát egész egyszerűen nem tudok, megoldást. Izom
0: a kupában.
2: Játszok,
1: de megsérült.
2: Egy másodosztályú csapat ellen 6-0-nál sérült meg, úgyhogy sok értelme volt.
1: Egy picit sajnálom, hogy én ettől félek egyébként az Angliában játszó játékosainknál is, és hát sok játékosunknál, hogy most már nem az a probléma, hogy nem játszanak külföldön, hanem szerintem már túl vannak. vannak játszatva, és egy kicsit ez ennek az áldozata Varga is. Egyébként sajnos súlyos a sérülése, tehát még a teljes izomszakadás is benne van. Egyelőre pontos diagnózis nincs, de annyit már tudunk, nekünk, hogy minimum 4 hét. Igen, nekünk, de a 4 hét az...
0: Na, látjátok, ez amikor arról beszélünk, hogy mi a sztárság, ki mennyit keres és hova kerül. Egy ilyen, nem tudom, sérülés, vagy bármi, és 1-2-3 hónapra akár valakit kicsit ki cserepadra küldhet, tehát gyógyulni kell, de ez a tenisznél is így van, amikor értékeljük a nagyon nagy teljesítményeket, nézzétek azt meg, hogy itt vonja múltkor Sinner is, meg Alcaraz is, csak egy-egy Grand Slamről maradsz ki, aztán ki tudja, hogy jössz, mert annyian vannak, mint nálad. Kristóf, ugye a fiatalok mennek szórakozni, itt annyi fiatal jön szórakozni, beugrani a többi helyre, mindenki nyerni akar, és annyira gyorsan, annyira felgyorsult a világ és a tempó, hogy egy picit, ha kimaradsz, akkor ott onnan baromi néz visszajönni.
1: Hát meg azért ne felejtsük el, hogy most ugye 4 mérkőzés játszik 2 hét alatt a válogatott, tehát a 2/3 lejátsza maga a Nemzetek Ligája sorozatnak.
0: Na jó, hát a Nemzetek Ligája is már beszéltünk, szóval teljesen lehetetlen
2: helyzet.
0: Ez,
2: hogy most ez egy kibővített Nemzetek Ligája lesz, Feri, tehát ez 3 hétre leállnak a bajnokságok, úgyhogy most kezdtek el játszani. Nincs, tehát ma már, hogyha megnézed a telefonon, nem lesz meccs.
1: Igen, és ez 3 héten keresztül. De nem tudod máshogy megoldani. Nekünk a személyes meccsünk magyaroknak, hogy most esik.
0: Ja, klub.
2: Klubben sem.
1: Jó, 2 hét válogatott szünet. Mi a gond? Hát eddig 1 hét volt annyi.
2: Hát ez az. Na, ebből, az is rengeteg.
1: Ebből
2: az is
1: most. És akkor ne legyen válogatott
2: meccs? Havonta ne legyen.
0: Ne
1: legyen válogatott
0: meccs. Nemzetek Ligája ne legyen.
2: Havonta ne legyen. De hát most el fognak menni ugyanígy.
1: Nemzetek Ligája nekünk is egy lehetőség. Hát a svédek 4-ek lettek a csoportban, mi is kim vannak a VB-n a Nemzetek Ligája.
2: Most volt VB, most ezt a válogatottat ilyenkor egy jó fél évre jegelni kéne egyébként.
0: Hát én is amellett vagyok.
1: De miért? Te a Barcelonát akarod nézni, meg a Manchester City-t?
2: Hát nem láttuk őket.
1: Én meg a magyar válogatottot akarom. Engem nem érdekelnek a külföldiek. Örülök, hogy végre Puskás Aréna, Teltház.
2: És a legnagyobb probléma, hogy őket sem érdekli egyébként ez a Nemzetek Ligája. Az már inkább
0: Itt van most a Rafinha, ugye Barca és a brazil válogatott nagy harca. Eleve, ugye, nem menjünk bele, hogy Rafinha egy Mester 3-ast a hétvégén. Na, tehát igazából, hogy mennyire van létjogosultsága és hitelessége egy ilyen aranylabdának, ha azt látod, hogy egyébként szerintem ma
2: a
0: világ legjobbja, klubszinten szerintem magasan az első, ha csak a matekot veszünk, de ne is, ha tetszik, nem tetszik, az a más kérdés, csak a matek alapján a legtöbb gólt, asszisztot és minőségben a legjobb játszó, és nincs a 30-ban. Tehát ez a baj szerintem...
2: A 30-ban.
0: Ez a baj szerintem...
1: Igen, csak tehát a tegnap előtti teljesítménye az nem befolyásolja azt, hogy nincs benne a 30-as listán, mert az a előző szezonnak a játék alapján.
0: De akkor is benne legyen a
2: 30-as. És ami még probléma ezen túl, hogy nem csak a játékosok ezt nem veszik komolyan, ez egész Nemzetek Ligáját szerintem, de amit még mondtam az előbb, hogy most volt egy nagyon hosszú válogatott időszakciklus, és egy nagyon régen látható klubfutball időszak. Ugye véget ért május végén.
1: Sajnos a magyar válogatottnak egyáltalán nem volt annyira, mert aki nem volt ki.
2: Na jó, de amikor most játszik majd Németország, most hasonlítok Hollandiával, arra most ugye nem annyira mozgat meg, mint hogy a
1: VB-n. Talán ez jó példa, hogy Német-Hollandon
2: nem. Az megmondja, hogy úgy, hogy Jürgen Klopp beválasztott 44 játékost ismeretlenekkel, tehát mindenki ezt csak teszt időszaknak veszik.
0: Gyerekek, csak azért rámentem, hogy milyen meccsek lesz, hogy lesz egy holland-német, vagy azt hiszem szerdától indulnak, ha jól tudom, norvég-dán, egy portugál Wales és egy szerb-görög. Hát egyébként mindegyik köröm rágos. Aztán egy osztrák Izrael, és talán én azt gondolom, hogy tényleg 100 000-eket küld a stadion felé, a koszovó ír mérkőzés, és Andorra, Málta, és Liechtenstein és Litvániáról nem is beszélve. De nyilván lesznek olyan meccsek is, mint mehetnénk egy olasz-belga, egy török-francia, hát nem tudom.
1: Hát nézd, mondjuk egy német-holland válogatottnak, amely biztos, hogy kín lesz az EB-n, azoknak lehet, hogy nem ennyire számít. De nekünk szerintem a magyar válogatottnak nagyon fontos
0: a Nemzetek Ligája. A kisebb válogatott.
1: És az, hogy Varga kiesik a mérkőzések 2/3-ról, az bizony nagyon nagy probléma.
2: Én játékos szemszögből nézem, mint ahogy mondtad, Levi Rafinha, 7 meccs, most visszarázkódott a Barcelona időszakban, nyert hetet, jól megy neki, és akkor most 3 hét.
0: És akkor menj egy Brazil-Venezuela meccsre.
2: És ez Brazília-Paraguayra játszani.
1: Hát egy normális játékos a saját hazáért futballozik, nem akar menni a válogatottba.
2: Igen, azzal foglalkozott, de most így, hogy
1: nyáron?
2: Az, hogy most néhány hét után most megint vissza kell menni, holott az egész nyaradat gyakorlatilag, mint brazil válogatott, május, június, júliustól ott vele együtt játszottak, együtt edzőtábor minden, és most pár hét után újra visszamenni azokhoz, a sikertelenségbe vegyük vissza, hogy a VB győztes csapaton túl, a spanyolokon túl, hogy mindenki sikertelennek vérte azt az időszakot, és oda visszamenni azokhoz a játékosokhoz, nem tudom mennyi.
0: Szerintem a játékosokat kellene megkérdezni, én gyanítom, nem ismerem a véleményüket, de gyanítom, hogy a hátuk közepére nem kívánják. Ugyanezt tehát van egy gondolom. Rendszer, játszanak a klubban, mennek, nézik őket, beállsz egy rendszerre a klubjátékosokat.
1: Akkor lemondanák a válogatottat.
2: És, na, biztos, most akarom mondani, és, az biztos, és a meccsek előtti, napokon ezek a elkezdik lemondani.
1: Is, ezek a játékosok is 4 éves koruk óta az a vágyuk, hogy válogatottak legyenek.
2: De ezek a játékosok ma már nem akarnak mindig minden meccsen, minden barátságos meccsen játszani.
1: Ez az érzelmekre szól, hát akkor abbajna az egész futballt. Hát annyi pénz, hogy megvehetne egy megyét.
2: De nem olyan.
1: Megvehetnék egy fél brazilit.
0: De nem a válogatott meccsekből.
1: Nem. De szóval... ne, akkor abbajna a futballt. Ezek szeretik a futballt, és szeretik a hazájukat, és akarnak.
2: De Feri, tavaly hányszor volt, hogy lemondták a meccsek előtt a Nemzetek Ligája szereplést? Hát még Kerkez lemondta. Nem
1: jó,
2: jött ide vissza.
1: Jó, Kerkez abban a periódusban sérüléssel bajlódott, de most úgy, hogy 90-eket nyoma a Liverpoolba, most játszott, nem mondja le.
2: Bournemouthban játszott végig. Várjál! Tehát ilyenkor szoktak jönni, egy izomsérülés az egyik edzésen, és haza kellett utaznia.
1: Ez nem így van. Hál' Istennek ez a mentalitás uralkodik a világban.
2: Ez a baj, sajnos.
0: Gyerekek, ez örök dilemma, az nyilván egyértelmű, szerintem mindenki a hazájáért.
1: Hát, törüljük el a válogatott meccseket.
0: És a címeres meccs.
1: Végre nem barátságos meccsek vannak, hanem tétmeccsek. És de be lehet kerülni az EB-re.
2: Igen, csak ma már mindenki 100 válogatottságig el tud menni. Régen meg az nagy szó volt a 60.
1: Van, az más,
2: egy évben van már 10-12 meccs. Ez régen igaz. Mennyi, hány meccs volt régen, Feri? 3-4,
1: így ahogy kész. Mondod. Ebbe igazad van.
0: Na, viszont nem teste ide vágod, de mégis vicces, így korán reggel úthenger ütött el a Spurs egykori középpályását.
1: Nem is úthenger, de jó.
0: Tájföldön, hívjuk úgy, igen, mindent. A lényeg, hogy valami elütöttem, az is vicces.
1: Hát, láttátok a videót?
2: Láttam.
1: Igen. Szenzációs. Hát gyakorlatilag a bemelegítés közben egyébként tájföldi liga. Valószínűleg. Hát egy gyephenger igazából, igen. Amelyik, én nem értem, tehát a bemelegítés előtt mit keres a gyephenger? Mert ugye ott van, hát minimum egy heted, általában 2 hete van a gyepmesternek, hogy rendbe hozza a pályát, és konkrétan a melegítés közben elindult keresztbe a kispadoktól, keresztbe az oldalvonat oldalvonalig a gyephenger, és csak annyit látni, hogy szaladod a szegény játékos a labda után, ne. És konkrétan átmegy rajta.
2: És azt nem értettem, hogy nem lett ebből súlyosabb sérülés.
1: És semmi baja nem lett, az
2: kész
1: csoda.
2: Először szemből kapta el, azt hittem, hogy ott...
1: És ráadásul a sípcsontjára meg a térdére rámen oldalról.
2: És valahogy ki tudod belőle fordulni oldalra a távozni, és így szépen fel tudott rá menni az a henger, és így úszta meg löki le kézzel magát.
1: De az a fej, hogy az nem érti, hogy most a fájdalom nagyobb, vagy a meglepődés, mert igen. Nem hitte el, hogy ilyen lemegtörténik.
0: Gyerekek, ez most már szinte heti, meg napi, meg havi szinten van, a múltkor rolleres ütött el egy nyulat, bár abban sem vagyok biztos, hogy ez úgy
1: nem,
0: van.
1: Nem, a nyúl támadta meg rolleres.
0: Hát a mai AI világban az a baj, én az, hogy ti itt vagytok, azt sem nagyon hiszem el.
1: Aludnék otthon, és itt lenne.
0: De őszintén, hát mik készülnek, tehát milyen képek meg videókat, hogy most mi a valós a világban, ezt én nem mondom. A múltkor állnám egy nagyon kedves barátom, hívjuk Attilának, és így akkor még ért, szegény játszint kutyám egy sárpa, nem volt túl okos, viszont nem nagyon látott, és szinte félig süket volt, és valahogy, de mégis volt egy jel, amit hallott tőlem, arra jött be, és szóltam neki bentől, hogy gyere, elindult, és nem látott jól, át kéne adni, drága kedves gyerekkori barátom, nálam a teraszon, és nem tudom, mennyivel futhat egy ilyen sárpely, de ez egy gyorsan futó sárpely volt, egy Usain Bolt-szerű, és belefutott, de nem vicc, szerintem egy 10-zel legalább futott, tehát gyors volt, fejjel a barátom tért kalácsába. Koppant is, tehát azt hallottam, nekem fájt, összeesett rogyot, azóta nem nagyon tud járni, tehát valaminek, hát tudod, egy koponya csont, hát az milyen lett. Tegnap ugye az egyik, melyiken a madridi meccsen, amikor ugye Bappé ugye tért kalácssal, ugye Giulianot fejbe hátulról, szóval na mindegy is, olyat koppant, neki futott a kutya, hogy mint az állatot, le is térdett, aztán leült, úristen, azt nem tudok elmenni. Szerintem biztos, hogy van az egy ember eltében egy olyan helyzet, szituáció, amikor valaki, vagy valami belemegy.
2: Igen, ez Townsendnek, ez most ilyen volt.
0: Townsendnek, igen.
2: Nem tudom, láttatok már tájföldi bajnoki mérkőzést, ott milyen állapotokra
0: voltam képzelni.
1: Jó, de a stadion az viszont gyönyörű volt.
2: Egyszer láttam egy ilyen összefoglaló videót, pont az Townsend, néztem Manu Tatanembe, ismertem a játékát, és egy tájföld, és egy ilyen képzeljétek el egy ilyen legelő, tehát mint a mezőn egy ilyen levegő, a fűcsomó kijő a talajból,
0: persze.
2: Igazából egyenes, mint ez az asztal, vagy egyenes, mint egy szép biliárdasztal, olyan területen nincs az egésznek, hogyha passzolnak, akkor így pattog a labda, mert felpattan az összes fűcsomón, teljesen alkalmatlan az a bajnokság egyébként profi futballra. És hogy mit keres ott ez az angol válogatott játékos, az is megérdekes.
1: Hát ezért ment a gyephenger, hogy
0: gyerekek,
1: hát pályát egy kicsit
0: alakítgassa. Pótolni kell, nagyon sok
1: mi van, felbérelték? Az ellenfél felbérelte, hogy üsse el a játékost.
2: Hát gyerekek, azért,
1: de van még ebben.
0: És
1: potenciál.
0: Akkor némi jó hír így, aztán mindjárt jövünk vissza, és folytatjuk, persze Davis kupa. Párosban is sikerre jártunk, ugye tenisz Magyarország szettet sem veszítve 4-0 legyőzte Luxemburg csapatát, a magyar válogatott 2027 elején ismét világdöntő selejtező első körében szerepelhet. Úgyhogy alapvetően szerintem ez is egy nagyon jó hír, gratulálunk nekik, bár szerintem Luxemburgot...
2: Igen, Bene Ferenc visszamondta.
0: Igen. Bene Ferenc egyet játszott a párosban, visszamondta,
2: és így lett 4-0.
0: Így is nyertünk. Na, úgyhogy hamarosan megnézzük részletesen, hogy mi történt az NBA-ben, persze azért majd rákacsítunk a másik több nagyobb, ugye, ország klub meccseire, mert szerintem azért voltak, csodásan játszott például a Bayern München, Arsenal nagyon gatya, Liverpool, soha nem látott gyenge meccset, de mégis nyert.
1: Na, végre nyerte.
0: És a City milyen szépen hozta.
2: És amit a kell. City.
1: És aztán... Mi vered 100%-os?
2: Az szinte ugyanaz, igen. Veretlen és 100%-os.
1: Igen, aki 100%-os, az veretlen is.
2: City, Barcájuk.
0: Igen, és persze, és a Barca is
1: szintet.
0: És a Juventus, amikor nekem Duvet, kellett...
1: Hát mondjuk a megint szót, azt nem annyira érzem indokoltnak, de köszönjük.
2: Róma, Levi. 2-0-ról.
0: És majd elvés 2-2-t. És
1: az Inter nagyon erős. Nem először jön.
0: És ezt, hogy a Kómót megveri egy fagyi vagy virág, ez a frizantén.
1: Jó, de ez a Roziról, lebecsüljük, de nem is tudom, 6. vagy 7.
0: Na de
2: a Kószín.
1: A Frozino, ne?
2: Igen.
0: Frozino, igen, és benne van a nevében Frozino, ne. És ennek ennél megveri a Kómót. Szóval, de nagy derbi ott a Róma, Inter is, és ezekről is már említést teszünk, aztán behívjuk majd 8-szor után Somogyi Zsoltot, a Nemzeti Sport főszerkesztét, lesz régi csibészek Bánki Dodiba, és persze egy érdekes témát is boncogatunk még 9-szor után, a portugál szövetségi kapitány kemény üzenetet küldött. És van azért José Mourinho reakcióját
2: de nem
0: is.
2: Nem a kemény Dénes küldött üzenetet, hanem ő mondott oda a játékosnak egy erősebbet.
1: Valószínűleg rajtad ki mindenki értette.
0: Hanem, hogy nem. A Unitedről is beszélnénk, csak nincs miről. Egyébként a fülemmel, a fülemmel játszott egy-egyet. Na, 3 perc, ez fél hét, mindjárt jövünk, hamarosan folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

Ja, azt nem is tudom. Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsányi Levente, benne Ferenc és Szalai Kristóf. Gyászlazzal, labdarúgó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: 2%-os gazdasági növekedést vár idén a kormány. Vereséget szenvedett a kormányzó CDU pártszövetség a németországi tartományi választásokon. Hűvösebb őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András Orbán Viktor köcsei beszédére reagált, melyben a volt kormányfő azt mondta, hogy a gazdaság összeomlására számít. A pénzügyminiszter szerint a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat. Legalább 5000 milliárd forinttal növelte az állam költségeit az autópálya koncessziós szerződés 2023. decemberében történt módosítása, amiben a háborús veszélyhelyzetre hivatkozott az előző kormány, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az eredeti megállapodást csaknem 3 hónappal az ukrajnai háború kezdete után írták alá. Később a konfliktusra hivatkozva módosították, úgy, hogy az állam átvállalta a többletterhek jelentős részét. A Tisza kormány kezdeményezte a szerződés megszüntetését. Katasztrofálisnak minősítette a kormányzó CDU pártszövetség a Mecklenburg Előpomerániában és Berlinben rendezett tartományi választáson elért eredményét a német kancellár. Friedrich Merz ugyanakkor közölte, hogy a kudarc ellenére továbbra is hivatalban akar maradni, és folytatná a megkezdett reformokat. Az exit poll felmérések szerint az észak-kelet-németországi tartományban a szélsőjobboldali AfD nyert, a voksok csaknem 40%-ával. A szociáldemokraták mintegy 36, a radikális baloldal 7, a kormányzó CDU pedig csak 5%-ot érhetett el. Berlinben ugyanakkor a radikális baloldal vezet, a szavazatok csaknem 25%-ával. A CDU 20, az AfD 16, a szociáldemokraták 12%-ra számíthatnak. Kőolajtermékek tárolására szolgáló létesítmények magyarországi építéséről írt alá memorandumot a MOL és az ukrán Naftahoz. A projekt fő célja az orosz támadások miatt veszélyben lévő ukrán infrastruktúra tehermentesítése. A kezdeményezésben Ukrajna és Magyarország mellett Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Románia és Szerbia vesz részt. Idehaza átadták a Színi Kritikusok díját. Idén 11 előadás kapott elismerést, a díjazottak között 3 ország 13 színháza szerepel. A legtöbb elismerést a Katona József Színház előadásai kapták. A Színházi Kritikusok céhe életműdíjjal tüntette ki Aser Tamást, míg Nádasdy Ádám posztumusz életműdíjat kapott. A jövő díjat a Baltazár Színház, a külön díjat pedig a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál és szervezője a Független Színház Magyarország kapta.
0: Közlekedés.
2: A 11-es főúton Tahitótfalu belterületén a Szentendrei úton a Szabadság tér közelében csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Hideg front hozott lehűlést, ma napos felhős idő várható. Napközben már csak északkeleten lehet eső, zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: Pontot veszített az FTC a labdarúgó NB1-ben, ismét magabiztosan győzött a Győr a női kézilabda BL-ben. Szira Zsófia már biztosan érmes a szófiai ökölvívó EB-n. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén. A nyírségiek a félidőben még vezettek, a szünet után viszont egyenlített az FTC, amely az 5. helyen tölti a válogatott szünetet. A Nyíregyháza gólját a 7. percben Hűs Zsombor szerezte, akit Kocsós Kristóf kérdezett a találkozót követően.
4: Nagyon intenzív mérkőzést játszottunk, örülünk ennek az egy pontnak is, de úgy gondolom, hogy lehetett volna ebbe több is.
5: Ez a meccs azért megmutatja, hogy ha lendületesen sikerül elkezdeni egy találkozót, az mennyit jelenthet?
4: Természetesen, hogyha 1-0 megyünk már a 15. percbe, akkor az ad egy csapatnak egy olyan fajta önbizalmat, amit végig tudunk vinni. Egy jó csapat volt ez a Ferencváros.
5: Ebben az erős kezdésben, mert tényleg a Nyíregyháza elég nagy akarattal kezdte el az egészet, benne volt az, hogy esetleg a Ferencváros picit fáradtabb lehet, és erre játszotok rá?
4: Benne volt, persze. Utaztak, mi nekik mentünk, pressingeltünk, végig nagyon-nagyon nagy nyomást tettünk rájuk. Örülünk ennek.
5: Na és azt mondd még el, hogy téged a lendület mennyire vitt el ott az elején, mert ez a gól, ez nagyon higgadt szalomozás volt ott a védők között, és hát ugye az előző fordulóban is betaláltál, szóval egyre jobb.
4: Egyre jobb, így van, remélem, hogy majd a következő fordulóban is betalálok.
3: Nyíregyháza Ferencváros, tehát 1-1, most hallgassuk meg Osváth Attilát, a Ferencváros védőjét, Zsoldos Barnabás a riporter.
6: Hát azt gondolom, hogy brusztos, nagyon kemény mérkőzés volt, legalábbis kívülről ezt így lehetett látni. Hát ugye egy nemzetközi kupa meccs után jöttetek Nyíregyházára, ilyenre számított a csapat?
7: Természetesen tudjuk, hogy a Nyíregyháza milyen focit játszik. Felvettük velük a kesztyűt, a korai gól kicsit meghatározta a mérkőzést, amit kaptunk, de utána is tudtuk kontrollálni a mérkőzést. Több helyzetünk volt, szerintem összességében jobbak voltunk, 60. percre sikerült kiegyenlíteni. Utána nyomtunk szerintem maradék fél órába is, egyszer-kétszer próbáltak kijönni egy-egy kontrával, nagyjából tudjuk őket semlegíteni, talán egy vagy két lövésük volt, de szerintem összességében a meccs összességét nézem, akkor kontrolláltuk a mérkőzést, de sajnos nem sikerült a győzelem, egy gólra futottam csak tőlünk, bízunk benne, hogy a válogatott szünet után bajnokságban győzelemmel folytatjuk.
6: És ez az egy pont, ez jobb, mint a semmi, de gondolom azért 3 volt beírva a gondolatban, a naptárba vagy a noteszba.
7: Igen, hát most egy pont sikerült, de nyilván nem vagyunk elégedettek vele, minden meccset meg szeretnénk nyerni. A bajnokságban komoly céljaink vannak, meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, úgyhogy ez nyerni kell mérkőzéseket folyamatosan, úgyhogy most egy kicsit keserédes így ez a sztori így.
3: A címvédő Győr pedig 2-1 nyert az MTK Otthonában, és továbbra is második helyen áll a tabellán. Péter Ágba és a 19 éves Szép Márton is első gólját lőtte a Győr színeiben. A mindössze 19 éves középpályást Demmén Balázs szólaltatta meg.
8: Nyilván első gól az mindig nagyon nagy dolog, örülök neki nagyon. Én csak mentem a kapu felé, tudtam, hogy érkezni fog a labda, az, hogy hogyan, az nekem mindegy volt, ott akartam lenni és befejezni az akciót, szerencsére sikerült, szerencsére gólra tudtam váltani, így meglett az első gólom, és örülök, megyünk tovább.
9: Volt még néhány fordulat a meccsben, de sikerült ugyanúgy egy gól előnyben zárnotok a találkozót, mint amikor te betaláltál. Minek köszönhető ez a győzelem?
8: Az első fél az nehezen indult számunkra, fél időben összekaptuk kicsit magunkat, és a másik fél időre úgy mentünk ki, hogy mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a meccset. Igen, voltak fordulatok, de végig ott maradtunk fejbe a meccsen, és ez látszott is, és szerencsére sikerült behúzni.
9: Tavaly télen érkeztél vissza, akkor még csak perceket kaptál, de ebben az új alakuló csapatban egyértelműen alapember vagy. Hogyan látod a szerepet az együttesen belül?
8: Új pozícióba játszok, ugye ez kicsit szokatlan a védekező középpályás, nyilván tanulom, próbálok fejlődni. Másik félve szerencsére feljebb is mehettem a eredeti posztomhoz, sokkal jobban tetszett, élveztem a játékot, dolgozok tovább, és egyre jobb lesz.
3: És 2-1 nyert az Újpest is, méghozzá hátrányból fordítva a vendég Zalaegerszeg ellen, szintén a labdarúgó NB1-ben. Szélesi Zoltánnal, az újpestiek vezetőedzőjével, Farkas Márton beszélgetett a meccs után.
10: Van egy pici déjà vu, mert megint hátrányba került a csapat, és aztán a második fél időben is sikerült bedarálni az aktuális ellenfelet.
11: Van déjà vu, valahogy ez most a csapatra ez a jellemző, hogy el kell nevezzem őket ilyen visszajövőbe című filmsorozat alapján, hogy jövünk a múltunkból, próbálunk előre minél följebb menni. Nem könnyű feladat megfejteni, bevallom ezt, hogy miért kezdik a srácok egyes találkozókat így, hogy hátrányba kerülünk, és utána viszont parádés módon jönnek vissza a találkozóba, jellemzően ezeket megnyertük, úgyhogy ez még mindig keresgélni kell, dolgozni kell, hogy ne így legyen, de hogyha ez a forgatókönyv idénre megvan írva, akkor ám legyen, nekem hajam nem lesz, hangom se lesz, meg nem tudom a szívem meddig bírja, de ameddig így nyerünk fordításból, ám legyen.
10: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyiszer lehet ezt megcsinálni, mennyire kell gyorsan megtalálni erre a választ, hogy valahogy a kezdése is jobb legyen a csapatnak, túl azon, hogy ma az első 10-12 percben szinte csak nátok volt a labda, de aztán a kapott góllal nagyon nagyot fordult a meccs.
11: Nézd, ez így van, ahogy mondod, viszont jól kezdtük a találkozót, nálunk volt a labda, megvoltak a helyzeteink, a Matkónak, ott volt a Szendreinek, ott a 20. percben 2-0-ra kellett volna, hogy vezessünk. Egy védekezés elcsúszott, abból kaptunk egy olyan szerencsétlen gólt, hogy éppen a helytől Rábár oda pattant az ellenfél elé, berúgták. Ez nem könnyű, tehát aki játszott, futballozott, azt tudja, hogy ennek van lélektana, tolod, jön a helyzet, nem rúgott be, és egy ilyenből kapunk egyet. Nyilván ez rányomta a bélyegét, ettől függetlenül próbáltuk ezt ugye stabilizálni, igazság szerint fél időben volt erre a lehetőség, ahol megint csak föl kellett emelni hangot, igazság szerint a védekezésünk, a belső védőink nem lépkedtek ki emberezéssel, ezáltal át tudták ezeket játszani, illetve a cserék is jót tettek a csapatnak, ahogy ezt egyébként jellemzően teszik.
3: A labdarúgó NB2-ben a listavezető Soroksár két gólos hátrányból felállva végül 3-3-as döntetlent játszott a vendég Tisza Kécskével, de előnye így is 3 pont a tabellán második Kecskeméttel szemben. A 8. forduló további tegnapi eredményei Karcag Kozár Misleny 1-1 és Szent Lőrinc BVSC 2-1. A Liverpool 1-0-ra megnyerte a Bournemouth elleni magyaros rangadót az angol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A találkozón 3 magyar válogatott játékos is lehetőséget kapott. A Liverpooliaknál Szoboszlai Dominikot a 81. percben lecserélték, Kerkez Milos viszont végig a pályán volt korábbi csapata ellen, a hazaiaknál pedig Tóth Alexa hajrában állt be. A spanyol bajnokságban Gulácsi Péterrel a soraiban a Villarreal 3-1-re verte a Levantét, a madridi rangadót pedig az Atletico nyerte, miután 2-1-re győzött a Real ellen.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: Továbbra is hibátlan a női kézilabda bajnokok ligájában a Győr, amely a csoportkör 3. fordulójában 30-20-ra nyert a norvég Storhamar ellen. A női kézilabda NB1-ben az egyetlen tegnapi találkozón az előző idényben bronzérmes Debrecen 37-33-ra győzött a Vác vendégeként. Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője így értékelt a 4 gólos győzelem után.
12: Kemény mérkőzésem vagyunk túl, ugyebár azért elég kevés játékossal vágtunk neki ennek a találkozónak, hiszen a hét során Ines Iváncsok is megsérült, nem számíthattunk rá sem, és a két hosszú távon hiányzónk sem állt ugyanúgy még a rendelkezésünkre, Szabó Nina és Jovanna Jovovics, úgyhogy eléggé tartalékosak voltunk a belső pozíciókban. Viszont nagyon tudom dicsérni a csapatomat, hiszen a sorsdöntő szituációban, kiéletett helyzetekben higgadtak tudtunk maradni, és jó döntéseket hoztak, főleg a rutinosabb játékosaink, elég jól megoldottuk a Vásznak a nyitott védekezését, abból sok lehetőségünk adódott, azért nem véletlenül a 37 gól, azzal nagyon elégedett vagyok. Hát a 33 kapott gól, az mindenféleképpen azt mondom, hogy sok. Ez elsősorban azért a Vásznak a támadójátékát dicséri. Volt némi problémák védekezésben, bár voltak időszakaink, amikor azt mondom, kifejezetten jó védekeztünk. A kapusok talán nem találták úgy a fonalat a mérkőzés nagy részében, bár hozzá kell tennem, hogy aztán Jessica Reedének nagyon fontos védései voltak a végjátékban. Úgyhogy egy kiélezett, kemény találkozó volt, és attól függően, hogy ez 4 gólos győzelem, ez egy végletekig kiélezett találkozó volt, és egy szoros, komoly hőfokú mérkőzés, aminek örülök, mert ezzel az ilyen szintű meccsekkel tudunk aztán épülni, építkezni, ebből tudunk építkezni, és ez mindenképpen fontos az, hogy fejlődjünk, úgyhogy örülök ennek, hogy ez így alakult, és annak természetesen főleg, hogy sikerült elhoznunk a Vác otthonából, nem is könnyen, de sikerült elhoznunk a 2 pontot.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A jégkorong Erste Ligában az Újpest gólzáporos mérkőzésen 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát. Az Újpest a Gyergyó elleni siker után tehát a második mérkőzését is megnyerte az új idényben. Egy góllal és két gólpasszal járult hozzá a hazaiak győzelméhez Szabó Rácz Maxim, akit Szekeres Péter kért összegzésre.
13: Valóban ennyivel jobbak voltatok?
14: Szerintem igen, áthoztuk a jó dolgokat a gyergyói meccsről. Úgy gondolom, hogy ki tudtuk küszöbölni a hibákat valamennyire, és az volt a kulcs szerintem, hogy végig nyomtunk, hogy nem álltunk meg, bármennyi is volt a különbség, mi nem álltunk meg.
13: Említetted a szezonnyitót, ott is betaláltál, most is volt egy találatod, két gólpasszod, asszisztod is volt, szóval nagyon jól kezdődik ez a szezon számodra is.
14: Igen, szerencsére nagyon jól kezdődik, de ezt legfőképp a csapattársaimnak köszönhetem, illetve a stábnak, hogy bizalmat ad nekem.
13: Azt már hallottam többször, igaz, hogy még csak két mérkőzésen vagytok túl, hogy a szív nagyon erősen együtt dobban ennél a csapatnál. Érzitek ezt az öltözőben és a jégen is?
14: Igen, már egy ideje ugye itt játszom Újpesten, de eddig nem nagyon éreztem ezt, amit idén érzek. Én tényleg nagyon összeállt a brigád, és ugyanaz a célunk mindannyiunknak.
13: Nyilván hosszú a szezon, sokan még az alapszakaszból, de ez egy álomkezdés?
14: Nem tudom, szerintem igen, álomkezdés, de nem lehetünk ezzel megelégedve, és nyomnunk kell tovább ugyanígy, és akkor jó lesz az egész szezon, reméljük.
3: További tegnapi eredmények a Jégkorong Erste Ligából. Budapesti Jégkorong Akadémia, Dunaújváros 2-1 és Veha 19, Gyergyó 2-5. Elődöntőbe jutott és már biztosan érmes Szira Zsófia, a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Szira plusz 80 kg-os kategória negyed döntőiben pontozásos győzelmet aratott Örmény rivális ellen. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István pedig bejutott a legjobb 8 közé, miután legyőzte Moldáv ellenfelét. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mudrica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
16: Fesztivál,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Hadsányi Levente, Bene Ferenc és Szalai Kristóf. Gyászol az olasz labdarúgás. 83 éves korában meghalt az Inter történetének egyik legnagyobb legendája, Sandro Mazzola. Szabó Bence kollégánk a Nemzeti Sport szakértőjével, Bodnár Zalánnal beszélgetett.
2: 83 éves korában elhunyt az olasz futball egyik legendás alakja, Sandro Mazzola, és róla beszélgetünk. Mennyire volt ő szerinted, hogyha azt mondjuk, hogy az olasz futball, akkor ő hanyadik játékosként számon tartott labdarúgó Olaszországban? Mert azért, ahogy én gondolom, ő azért a top 10-be odafér, ahogy én látom legalábbis, de mondd el te, hogy alapvetően neked milyen gondolataid vannak róla, illetve az olasz legendák sorában befér-e a top 10-be?
3: Ó, váratlan kérdést tettél fel. Most így nagyon gyorsan kellene végigfutatnom a sok évtizedes történelmét az olasz futballnak, de azt így rögtön mondom, hogy a top 10-ben biztosan egy helye van. Abszolút egyetértek veled ebben, hogy most harmadik vagy hatodik, ezt most így nagyon gyorsan nehéz volna végigfutni. Másik kérdés például, az édesapja Valentino Mazzola előtte van, vagy utána? Hogy mind a ketten a 10-ben vannak, az úgy nagyjából vállalható szerintem. De hát nyilván nagyon gazdag az olasz futball története Rivérával, Baggioval, ne soroljuk most a legendákat, de azt gondolom, hogy ezt bátran vállalhatjuk, hogy az olasz futball történetében a 10 legjobb játékos között ott van.
2: Ráadásul ugye megemlítetted az édesapját, ugye Valentino Mazzola, egy nagyon érdekes története van önmagában már a Mazzola családnak, hiszen azt követően, hogy ő nagyon fiatalon elhunyt, az édesapa, a fiatal Alessandro mégis úgy döntött, hogy ő is ugyanolyan labdarúgó szeretne lenni, mint az édesapja, de hogy is volt ez a történet pontosan?
3: Hát igen, sajnos ez egy tragédia árnyékolta be, hiszen Valentino Mazzola, ő a 40-es évek nagy Torinójának, négyszeres bajnok Torinójának, a Grande Torinónak volt a csatára, és ugye repülőgép szerencsétlenségben halt meg, amikor a Lisszabonból hazafelé tartó csapatgép az Torino mellett egy templom, a Supergai templom falának repült a ködben, és ott hunyt el, és hát még pici gyerek volt Sandro, de hát ugye, nyilván ilyenkor legtöbb esetben az apák örökségét a fiaik nem tudják továbbvinni, de ahogy Maldini családban is előfordult az, hogy Paolo az legalább olyan nagy lett, mint Cesare, az édesapja, úgy a Mazzola családban is ez történt, tehát minimum azt mondhatjuk, hogy a fiú Sandro az olyan magasságokba ért, mint az édesapja, és hát ezzel kapcsolatban egy magyar kötődésű híres történet is van az 1964-es Beck-döntőről, amelyen az Inter 3-re legyőzte a Real Madridot, amelyben ott játszott Puskás Ferenc, és hát a mérkőzés után a Puskást végig remekül őrző Aristide Guarneri szeretett volna mescserélni a magyar klasszissal, de ő azt mondta, hogy ne haragudjon meg, de ő Sandro Mazzolának szeretné adni a mezét, és azokkal a szavakkal fordult hozzá, hogy nagyon tiszteltem édesapádat, játszottam ellene egy válogatott mérkőzésen, és örömmel látom, hogy te is hatalmas futballistává fogsz érni, és ezt sok éven át Sandro Mazzola is büszkeséggel mesélte, az olasz sajtóban is nyoma van ennek, úgyhogy ez egy ilyen szívhez szóló magyar kapcsolat.
2: Abszolút, egyébként ugye a 64-es Beck-döntőt említetted, ő azon a mérkőzésen 2 gólt is szerzett, ez volt talán a pályafutásának a csúcspontja?
3: Igen, lehet azt mondani, ugye egymás után 2 Beckett nyert a Grande Inter 64-ben és 65-ben. Ezen szerzett ő 2 gólt, úgyhogy azt gondolom, hogy a klub pályafutásának abszolút ez volt a csúcspontja, de nyilván azért a válogatottal is elért szép sikereket. Európa bajnok lett 1968-ban, VB döntőt játszott 2 évvel később, 70-ben. Brazilok ellen azt ugyan elveszítették, de az elődöntőben legendás mérkőzésen 4-3-ra győzték le a nyugatnémeteket, úgyhogy annak a VB-nek, a 70-es mexikói VB-nek az egyik nagy hőse volt Sandro Mazzola, és hát ugye a Becken kívül az olasz bajnokságot is megnyerte 4-szer, úgyhogy 60-as évek tulajdonképpen egyik legikonikusabb labdarúgójáról beszélünk.
2: 17 év, amelyet eltöltött az Interben, és 565 mérkőzés, elképesztő számok, és ugye az egyéb érdemeit már te is említetted, de önmagában milyen játékos volt ő, mert azért Magyarországon nem hiszem, hogy sok embernek volt szerencséje őt látni, ugye a technológia abban az időben még nem volt annyira a toppon, hogy lehessen követni olasz bajnoki mérkőzéseket is akár.
3: Igen, hát olasz bajnoki mérkőzéseket nem tudtak látni a magyar tévénézők. Néhány nemzetközi kupameccsét már láthatták a 60-as években, a megdöntőket azért már lehetett látni, talán már a 64-est is, mert 66-os az biztos Magyarországon, és néhány olyan szerencsések, vagy akkor úgy érezték, hogy szerencsétlenek voltak, akik élőben is láthatták, hiszen azért az Interrel járt Magyarországon egy váltott meccsen is, de ami emlékezetesebb talán, hogy a Vasas ellen a bajnokok csapatok Európa kupájában a 8-at döntőben 66 őszén mérkőztek egymással a felek, és két gólt is szerzett a Népstadionban volt egyébként a mérkőzés, tehát nem a Fáy utcában, a Népstadionban, és 2-0-ra nyert az Inter mind a két gólt. Mazzola szerezte, a második az egy gyönyörű szlalom végén született meg, úgyhogy azt a párharcot oda-vissza megnyerte az Inter, de a Ferencváros ellen is volt ugyanezen év tavaszában egy back negyed döntő, amelyen ki Milánóban játszott, a budapesti visszavágón ott már sérült volt, és hát a Honvéd ellen is, a 76-ban Honvéd ellen is volt egy UEFA kupa párharc, amelyen pályára lépett mindkét találkozón, szóval azért voltak olyan szerencsések, akik élőben láthatták 66-ban vagy 76-ban a Budapesten játszani őt.
2: Én visszanéztem egyes felvételeket vele kapcsolatban, és azt láttam azokból, hogy azért ő távolról jó párszor lőtt gólokat, de mindemellett, amit te is említettél, hogy azért azon a Vasas elleni mérkőzésen meghúzott olyan cseleket, amelyek nagyon-nagyon pimaszok voltak, és így az összegészében, amelyet fel tudtam kutatni, és láttam róla, nekem az a kép jön le róla, hogy ő egy nagyon elegáns futballista volt a pályán.
3: Abszolút. Alapvetően jobb összekötő volt az ő posztja abban a rendszerben, ahol épp ilyen átmeneti volt a futballtaktikai fejlődés történet, az öt csatáros játékból a négy csatáros játékra való áttérés, de az a lényeg, hogy az Interben általában jobb összekötőként játszott, hogy a balon volt Luis Suárez, a aranylabdás játékos, aki a Barcelonából érkezett be a Herrera féle Interbe, és hát jellemző volt rá az, hogy egyrészt jól cselez, másrészt jól lő távolról, jó a befejezésekben is, tehát egy nagyon összetett képességű játékos volt. És ugye itt említeném meg, hogy sokan úgy tartják ezt az Intert számon, hogy a Catanaggio-nak a megtestesülése volt, és hát ez tagadhatatlan, viszont azért azt is látni kell, hogy miközben szinte bevetetlen kapuja volt az Internek abban az időben, azért elől olyan képességű játékosok játszottak, akik mindent tudtak a labdával, és iszonyatosan kifinomult technikájuk volt, például Mazzola, de hát az említett Luis Suárez is ide tartozik, és vagy Jair abból az Interből, a brazil jobb szélső, szóval, hogy azért ezt a Catenaggio-t azért így kell kezelni, hogy azért előrefelé az Internek klasszis játékosai voltak.
2: Abban ugye megegyeztünk, hogy mind a kettőnknél az olasz futball nagyjai közül Sandro Mazzola ott van azért a top 10-ben. Ahhoz viszont szerinted milyen hozzáállása van az olaszoknak, hogy adott esetben, hogyha 1970-ben világbajnok lett volna, akkor erről lehetne beszélni még kisebb számok tekintetében is?
3: Hát azt gondolom, hogy igen. Nyilván, hogyha valaki világbajnok, Európa-bajnok és nyer két bekket, azt azért még az olasz futball történelmesen sem tudták volna sokan utánozni. Most pont itt a Gazzetta dello Sporton olvasgattam mai napon megemlékezéseket az olasz futball nagyjaitól, Sandro Mazzoláról, és pont Rivera, aki lehet, hogy az első számú olasz futballista valaha, ő is megszólalt, most szintén 83 éves, és hát pont a 70-es VB-t hozta szóba, hogy igazából az olasz váltóban mindig együtt játszottak, és azt nem érti mai napig, hogy a 70-es VB-n miért gondolta úgy a szövetségkapitány, hogy ő és Mazzola nem lehet egyszerre a pályán. Itt azt fejtegette, hogy valószínűleg a Milán-Inter ellentét miatt volt az, hogy egymást váltották, de ő is azt mondja, hogy ha ott mind a ketten játszanak, akkor lehet, hogy Olaszország világbajnok. Általában egymást váltották, például a már említett elődöntőben, amikor 4-3-ra győztek az NSK ellen, akkor az első fél időt kapta meg Mazzola, a második fél időt Rivera. Szóval, hogyha sikerült volna megoldani azt, hogy mind a ketten egyszer legyenek a pályán két ilyen korszakos klasszis, akkor lehet, hogy még az a verhetetlennek tetsző brazil csapat is nagyon kihívás elé lett volna állítva.
2: A pályafutását végül a 70-es éveknek a közepén zárta le, ugye a válogatottban 1974-ben szerepelt utoljára, illetve az Interben pedig 1977-ben, és akkor vonult vissza. Ezt követően hogyan zajlott az ő élete?
3: Tulajdonképpen edzősködött egy ideig, és volt klubvezető, de nem tartozott azok közé, akik markánsan a futballvilágban szerettek volna maradni, inkább szimbolikus szerepet vállalt. Egyébként pont Rivérával közösen létrehoztak egy szövetséget is, hogy tehát ilyen játékos párti szövetséget, ahol a különböző rivális klubok játékosai tömörültek, hogy az egységet fejezik. Tehát próbált inkább ilyen szimbolikus, nagyköveti szinten fellépni az olasz futballban, mert egy idő után azért úgy látta, hogy az edzői kiskor az nem az ő világa. Úgyhogy igazából már az időskor az már kevésbé reflektorfényben volt.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 11, 4 perc van, lesz 4-1-8 ma reggel Szalai Kristóffal, Benne Ferivel, teljes a csapat.
2: És Hartányi Levi, jó reggelt!
1: Gondolkodunk itt a neveken, meg azokon a pillanatokon, amikor az ember lefagy, mert hogy ilyen van, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy nem jut eszébe valakinek a neve, vagy éppen valakit elnevez úgy, ahogy nem is hívják, és nem tudsz vele mit kezdeni, mit csinálni, hogy mi ezeket a fagyásokat, hogy oldjuk meg. Kíváncsi vagyok a mi hallgatóinknál. Egyébként egy nagy hallgatói kérdést nyitva hagytunk, ugye úgy mentünk el kávére, és most jöttünk vissza, hogy ugye beszéltünk arról, hogy egy úthenger, vagy ilyen gyephenger elütötte
2: a Spurs,
1: igen, Thousandet, hogy Tájföldön egy edzésen, azt hiszem, ugye?
2: Sőt, meccsen,
1: és aztán mondtam, az én játszint kutyám, egy sárpely elütötte egy barátomat, mert neki futott. Aztán ugye arról is tudunk, hogy egy rolleres elütötte egy nyulat, vagy a nyula rollerest, ez már megint nézőpont kérdése, hogy titeket ütött már el valaki, vagy valami? Persze nyilván úgy, hogy nem volt sérülés, de kíváncsian van. Tehát ilyen szerintem mindig van, hogy valakit elütsz, de véletlenül belefutsz.
2: Igen, de nekem igazából, hogyha elkezdtem rajta gondolkodni, szerencsére ilyen autó, roller, ilyen nagyobb dolog, ilyen nem volt.
1: De egy sorba, állásnál valaki nem figyelsz, és beléd megy.
3: Én az ajtóknál szoktam itt toporogni, amikor megáll valaki, és akkor egyszerre próbáljuk egymást jobbról-balról kikerülni, és a végén az, hogy így összefejeltek. Vagy leesik valami, egy hölgy elejt valamit, és akkor
2: tudod... Ha jól áll, és
3: hát én vagyok a 18. Aha. század ura, érted? Én gyorsan ugrok, hogy fölvegyem, és akkor úgy lefejeltem szegény hölgyet. Úristen! És tudod, amikor próbálod menteni a sztorát, de nem.
1: Hát az egy önök sztori, amikor biztos hallottátok ti is, aztán persze mindjárt folytatjuk az NB1-es mérkőzések elemzésével, hogy valakinek leesett a kereke, a gumi a kocsiról, és ment a gumi lefelé egy lejtőn, és valaki kiszállt az autójából, és elütötte a gumi az embert, de elütötte, olvassatok rá, biztos, és elütötte a gumi, egy elszabadult gumi, csak maga a gumi bent lefelé, mint az a sajtgurító versenyen.
3: Kicsit egy csupaszpisztolyos.
2: Abszolút. Ennél csupaszpisztolyosabb, megyek tavaly december környékén Ilovszki stadion, egy vasas meccs. Beparkolok, minden, és tudjátok, van az a beengedő kapu az autóknál, amikor rendszámot leolvassa, leföl. Sötét volt, esett az eső, kapuszni a fejemen. Megyek, azt se tudom, hogy merre megyek ki, csak megyek ki egyenesen, ennyit látok ki. Megyek, egyszer csak valami a fejemre izomból, bám!
3: Frank Drebin
2: személyesen. De picit így az orromat is értem, mondom, gyerekek, most rám esett valami fentről, fölnézek, és az a kapu, amint felengedi az ajtókat, így orba vágott. Mondom, én ilyen hülye vagyok, hogy ott megyek el alatta, de olyan sötét volt, meg esett az eső, nem vettem
3: és
2: észre.
3: És a mentél tovább, egy kuka a fejed, és aztán a rezsóba belehajtott, és mentél tovább.
2: Azonnal néztem, most orromat leverte, vérzik, de ilyen hülye legyek, hogy így sétálok el alatta.
1: Csinálunk, de arról ne beszéljünk, hogy a nagyon letisztított ablakba hányszor üvegbe ment már bele ember.
3: Hát egyszer volt, hogy egy mérkőzésen voltunk, és akkor a játékos kiárulján alacsony volt ilyen fejmagasságban, és akkor mondom a játékosoknak, hogy nagyon vigyázzatok, mert hogy mentek ki, nehogy bevettek fel. A második perc nézik a kispadot, a zsebkendőm a fejemen, tudod, csöpögöm, természetesen én fejeltem le.
1: Nagyon morbid, majd mondok valami, mert van iszonyatos morbid dologról kaptam információt, meg egy másik rádióban arról majd kicsit később, de ezzel kapcsolatban, hogy ki mivel találkozott, akivel találkozott, úgyhogy nem akart volna. De kíváncsi vagyunk, hogy a hallgatóinknak történt már ilyen esete, vagy valami, vagy valaki véletlenszerűen, hogy neki ment, összementek, és aztán ebből utólag akár el is tudja nekünk mondani. 06-30-55-55-605. Na, de hát nekünk jött ugye az NB1 hétvégi fordulója, nem is tudtunk előre elhajolni, nem is akartunk egyébként. Bár nagyon vártam az első, a sorsdöntő pénteki meccset, Puskás Honvéd. Ha így mondanám, akkor folytathatnánk úgy, hogy ott kezdte pályafutását, egy fantasztikus pályát írt le, azóta a világ három valaha sorolt legjobb játékosa közt van, ezt nem tudom, tudjátok-e, mai napig is, ha megkérdezik, a három világ legjobb labdarúgója, akkor melyik három nevet mondják, mint egy több mint 80%-ban a világon mindenhol?
2: Messi.
1: Jó van, Feri, akkor vele folytatjuk, mert sajnos nem normális.
3: Felé maradom a Puskás.
1: Így, köszönöm. A mai napig a világon a három legjobb az Pelé, Maradona és Puskás. Na, úgyhogy ebben a stadionban látogatott a Kispest csapata, és én nagyon bíztam abban, hogy a Puskás gyengülése, már hogy lelki, meg szellemi, mentális gyengülése, most ki tudja használni az én csapatom. Nem így volt.
3: Hát olyannyira úgy alakult, hogy a Puskás vezeti a bajnokságot. Tehát ez gyengülés, nem annyira jött be.
1: Három pontot most a hétvégén.
3: Igen, és most tényleg világítsuk meg Honvéd szempontjából, mert a Puskás Akadémiát tényleg lehet dicsérni, mert fiatalok beépítése, új vezetőedző a Babó Levente
1: szemébe. De nincs is új játék, új nagy jó játék. A Levit is eladták, aki utolsó jó volt.
2: Sőt, eladtak mindenkit körülbelül.
1: Igen,
3: azért egy-két meghatározó játékos maradt, azért Lukács, ne felejtsük el.
1: Egy,
3: azért.
1: Meg aztán mondj még egyet.
3: Hát azért Nagy Zsolt, szóval.
1: Ja, Kis, akkor... Tóth, Horváth.
3: Nem, azért.
1: Lackó, Novák barátom mondta,
3: azért
1: bocsánat.
3: Ott van Kóli.
1: Azért mondta, nézzek ez még csak. A Novák Laci barátom mondta, én ne értenék a magyar labdarúgást, az fogalma nem volt semmi. Laci, akkor mondja egy-két játékos. Jó, mondja egy csapatot, jó. Mondom neki, hogy MTK. Ő Kis, éppen nincs. Tóth, az éppen a Kovács. Hát, látod, nincs olyan, nem mondja, akár Nagy, Kovács, jó, hát Lukács.
3: Azért itt válogatott játékosokról beszélünk, de beszélünk a Honvédról.
1: Tehát hát ez összességében...
2: Beszélünk a Honvédról. Na, ennyit a Honvédról. Mehetünk tovább. Kisvárd a Paks.
3: Összességében a Honvédban az a szimpatikus, hogy fiatal játékosokat játszatnak, viszont NB1-be ennyire a középpályát lefiatalítani, és a csapatban az, hogy gyakorlatilag nincsen egyetlen egy olyan rutinos vezér, aki a pályán esetleg egy válsághelyzetben segíteni a fiatalokat. Ez így úgy gondolom nem fog működni hosszú távon.
1: Új és hát sajnos. Tehát bocsánat.
3: És nyilván Jakobacsi nem feltétlenül ismeri egyértelműen a magyar mezőnyt, tehát vannak gyermekbetegségek, de nem feltétlenül azt látom, hogy benne lenne a legnagyobb probléma. Egész egyszerűen a keretnek nincs meg az a egyetlen egy csapatrészben nincs egyetlen egy olyan meghatározó játékos, aki a bajból ki tudná hozni a csapatot. Itt baj lesz.
1: Hadd kérdezem már, hogy felhoz egy edző egy csapatot az egyik bajnokságban, a másikban. Azt meg kell elküldeni?
3: Na hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hát ez Fóri Sándoréknak csoportosítja a kérdést.
1: Értem, én feltenném nekik, csak ők nem akarnak, mert én azt megkérdezném.
3: Döbbenetes számomra, ami a Honvédnál volt. Tehát egyértelmű, hogy Fecskó Tamással kellett volna kivágni, és
1: hát persze,
3: nem agyonigazolni, hanem egy-egy csapatrészben mindig meghatározó rutinos játékos kell igazolni, mert a fiatalokban nagyon-nagyon komoly potenciál van. Tehát ha az a cél, hogy ezeket a fiatalokat tovább értékesítsék, felneveljék, akkor kitűnően jár el a klub, de nagyon-nagyon kevés ponttal.
2: Hát ez közben megmarad-e az első osztály tagság, ugye?
3: Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés.
1: Nyilván sajnos azt kell mondjam, hogy tényleg a pénz, ami motivál, amikor beleszól bizonyos döntésekbe, és nagyon megváltoztatja a logikus, meg szakmai alapú döntéseket, és mindig azt mondják, hogy hát, de nem mi döntünk, de azért nem lehet, bocsánat, a fejünk fölött, meg a szemünk előtt, meg láttára, bocsánat, én aztán tényleg 40 éve kispesti szurkoló vagyok, és amit lehetett a klubról tudok, és tényleg olyan érzetű vagyok, hogy ezt nem tudom szó nélkül engedni, hogy nem lehet tönkre tenni, és nem tudok mást mondani a Honvédot egyszerűen. De hát igazából ez van, ennek meg
2: fontos. Honvédból annyira nem tudom kinézni ezt a liftező csapatot, hogy feljutok, kiesek, ott maradok hát egy évet, aztán megint. Ugye? Hát ők nem ez a liftező.
3: És nagyon komoly szurkolótáboruk van. Tehát
2: gyönyörű stadion, most komoly szurkolótábor.
3: Hát szóval...
1: ez milyen a stadion? Tehát minden adott ahhoz, persze, hogy itt jó játék, és fel is hozzuk, tehát fel is hozza a Fecskó Tamás, és ott a csapat valahogy össze, valahogy
3: és,
1: össze.
3: És, az akadémia és aztán abban belenyúlsz.
1: Az akadémia nagyon jól
3: működik. És nagyon jól működik, tegyük hozzá, és tényleg vannak jó fiatal játékosok. Igazából pont a középkorosztály nincs meg, és a rutin hiányzik ebből a csapatból.
1: Na, úgyhogy Puskás, Kispest, Honvéd 3-1, Puskás a tabella elején van, míg a Honvéd, menjünk tovább. Kisvárda és Paks volt egy szombati mérkőzés. Hát én most bocsánatot kérek, tehát Paks esetében én mindig úgy ülök le, bekészítem a legjobb italokat, ételeket, és nem nagyon megyek ki vécére egy fél idő alatt sem, mert biztos, hogy gólokat, sőt, gól özönt várok mindig a Pakstól. Általában a Paks meccsein nincs 3 gól alatt. Általában.
2: Kisvárda meg pont nincs 3 gól fölött.
3: Hát érdekes, amit mondotok, a Kisvárdától igazából, a Kisvárdától is más várta a mérkőzéstől, és a Pakstól is. A Kisvárda meglepően dominánsan futballozott, és hát Subka Attila 64. születésnapját nem örvendeztették meg túlságosan a labdarúgói, hiszen a helyzetek alapján Hát simán lehetett volna minimum döntetlen a hazai csapatnak, de akár meg is nyerhették volna, tehát döntetlen a hazai csapatnak, nem véletlen mondom így, mert a Kisvárnak több helyzete volt. Viszont érdekes, hogy Bognár György és a játékosok is nyilatkozták, egyébként Lenzsér Bence szerezte a győztes gólt, aki jobboldali belső védőt játszik, tehát ez is elárulja azt, hogy milyen csatár teljesítmények voltak ezen a találkozón. Annyit tegyünk hozzá, hogy tehát visszatér az alapgondolatmenethez, kinyilvánították a paksiak is, hogy a legutóbbi Debrecen ellen hazai mérkőzésükön túlságosan nyitottan futballoztak, és most megpróbáltak egy picivel más stílusba játszani, és a stabilitást helyezték előtérbe, és ez ebből alakult ki ez a 0-1-es győzelem. Hát összességében utólag visszanézve bevált ez a taktika.
1: Hát na jó, mert a 0-1-nél igen, mindig azt mondják, hogy ezt ne is magyarázzuk meg, vagy szépen menjünk tovább, 0-1 az olyan, az, majd látjuk a Liverpool meccs elemzésénél, hogy azt köszönjük. Aki nyer, persze nyilván annak tökéletes, de ez olyan 0-1-es eredmény az olyan ponton semmilyen.
2: Egyszer azt mondta, hogy érzi majd 0-1-re, ekkora blödséget, 0-1-re csak a legjobb csapatok tudnak nyerni.
1: Lásd Arzenál, se.
3: Egyébként abból a szempontból, hogy nehéz, tehát 1-0 a legnehezebb nyerni, mert az végig, mégig hát levegőbe lóg az egyenlítés.
1: Igen, attól függ, mikor lövöd a gólt.
3: Jó, hát ebben igazad van, de minden esetre azért lehozod 0-ra meccset, stb. Igen. Szóval azért van benne pozitívum.
2: Kitövöd egyet.
1: Na viszont igen, Debrecenbe utazott a Vasas, nyilván nem Pulyka Kakasér, hanem azért, hogy egyszerűen behúzza a meccset, és szerintem hát a boldog cirkuszi időket idézte, egy-két gól meg egy-két jelenet, és aztán rengeteg gól persze.
3: Egyébként tényleg, most gondoljunk abba bele, hogy a 10. percben 2-0-ra vezet a hazai csapat. Tehát annál nagyobb álomkezdés, teljes indiszponáltság a Vasasnál, teljesen ritmuson kívül voltak.
2: Korai szinte kifizetéssel mindenki törölte a kezét.
3: Így. Szinte osztálykülönbség volt a két csapat között, és utána szépen lassan kezdett visszajönni a mérkőzésbe a Vasas. Egy nagyon buta szabálytalanság miatt szabadrugáshoz jutottak, ez Costa Márk, ugye mindenki Kovács Rittitől várta, erre Costa Márk betekert a jobb felsőbe, és 2-1-jel fordultak a csapatok, onnantól kezdve meg egész más a forgatókönyv, tehát visszajött a meccsbe a Vasas. Viszont nagyon érdekes, hogy két meg nem adott gólja is volt a Debrecennek. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ugye a szélén elfutott a debreceni támadás, és az elvileg állítólag az oldalvonalon kívülre jutott a labda. Ezt az asszisztens a partjelző nem vette észre. Tovább ment az akció, Zsuzsák nagyon szép gólt lőtt, Dénes Vilmos beadásából, és utána VAR által megmásították azt a gólt, tehát elvették. Én nagyon-nagyon remélem, hogy volt perdöntő kamera erre, mert én a közvetítés során nem láttam egyértelműnek az esetet, úgyhogy bízunk az igazságban.
1: És volt meg a 2-2-n is volt.
3: Igen, igen, ugye egyenlített a Vasas, pedig a Debrecen jobban futballozott, és utána volt egy leszituáció, amit szintén egy oldalszabadrugás után, Zsuzsák oldalszabadrugása után gólt szerzett a Debrecen, és azt is visszafújták.
1: És az már hát a 80-valahanyadik perc.
3: 81. perc, nem nagyon nagyon jól emlékszel, és hát
1: és aztán
3: nem volt könnyű.
1: A mókás gólok.
3: Igen, hát Derdák Marcell nem volt könnyű helyzetben a játékvezető, és aki még nehéz helyzetből, szerintem a debreceni rendőrfőkapitány nem biztos, hogy levegőbe csapott, mert az borítékolható volt, hogy két elvett gólnál Debrecenben nem lesz könnyű megye határon kívülre
1: szállítani a
3: játékvezetőket. Minden esetre pekes szituáció volt. Na, ami utána következett, az a totális káosz a pályán. Tehát olyan fantasztikus mérkőzés lett belőle, tehát itt helyzet, ott helyzet, de taktikailag teljes szétesés mindkét oldalon, szétestek a csapatrészek, semmi középpás védekezés, és egy ős káosz alakult ki, amiből a Vasas jobban jött ki. Hát,
1: és két
3: berúgta a helyzeteit a Debrecen kevésbé.
1: És két nagy góllal a végén.
3: Hát igen.
2: Azt hiszem, hogy Tóthmán annyira hátra tette a súlypontját, hogy azon gondolkodtam, hogy abban a gyönyörű tudatos emelésben
3: az
2: mondjuk
3: utolsó,
2: az orrát,
3: az az
2: vagy
3: az
2: a fejét fogja, a homlokát
3: jó,
2: fogja.
3: Jó, de az emelés az tudatos, ott maradjuk
2: meg. De az a mozdulat.
1: Ne bántsuk, de mit hagyott ki szegény Tóthmán, mert amikor elvitte a gyönyörű cselsorozat végén, egy védő elesik, tám még aztán bőr is volt, ráadásul Debrecenben bőrt adni. Na mindegy, szóval, hogy még az is meg ott, még kapus is eldőlt, még az utolsó védő is, igen. És éppen egy arra járó, ugye egy Budapest-Koppenhága vizergép tetejére rálőtte a lasztit. Nem megbántos, nehogy valaki azt írja, hogy te be tudnád lőni, mert vannak ilyen dolgok. Nem. Én nem tudnám lőni, de amit látok, az sajnos nem volt jó.
3: Az tény, hogy Tóth Milán nagy helyzetet hagyott ki, de a gólvonalról azért a védő csúsztatta fölé, szóval azért voltak érdekek. Nyilván onnan be kell rúgni, ebbe egyet értek.
1: Nem is értem, tehát és az idő, meg a páratartalom, és egyébként
2: jön az is.
3: Pető Bencének meg azért az emelése azért az tudatos volt, tehát összességében azért a Vasastól ne vegyük el azt az érdemet, hogy ez a csapat tud nyerni. Tehát azért az hogy mondjam nektek, az egy állapot, tehát az vagy egy nagyon erős csapategység, vagy a kulcsjátékosok higgadsága, de azt meg kell tanulni egy csapatnak nyerni. És ezt nem tudom megmagyarázni, hogyan, de igenis létezik ez a fogalom. Ez a Vasas tud nyerni, és ez
2: az a második elvett debreceni gól, az jó döntés, vagy rossz döntés?
3: Szerintem erről hetekig fognak vitatkozni. Véleményem szerint a futballnak az elveivel teljesen szembe ment. Tehát én nem vettem volna el a gólt, mert egy teljesen szabályosnak tűnő gól volt, és egy teljesen megérdemelt gól volt. Ha szabályok paragrafusait értelmezzük, akkor lehet úgy felfogni, hogy egy lesen álló játékos blokkolt egy másik védőt, akit akadályozott a visszafutásban. Hozzáteszem, egyik se ért hozzá a labdához. Tehát olyan szinten lehet elvenni, hogy ha nem állott a lesen álló, akkor lehet, hogy elérte volna a labdát. Egyik se ért, mondom, a labdához. Ilyen jogon vették el.
1: És ez vétlen? Paragrafon. Mit mondanak?
3: Hát az, hogy a tétlen lesen álló aktívvá vált azáltal, hogy akadályozott egy visszafutó védő.
1: Ezeket elmondom, hogy csináltuk mi annak idején a Semsely Andor utca és a Gizella utca sarkán, négy lerakott pulóverrel egymással lejátszottunk. Ott álltál, anyád, tied, jó, és folytattuk.
3: És tehát, aki a labda, az dönt.
1: Erről beszélek. Tehát kész, a bevarrozás, a kijön, elmondja a bíró, szerintem előbb-utóbb verseket, meg dalokat is fognak a bírók mondani. Mindjárt mondom, hogy milyen döntés született előtte, mert a nézés, és elénekel egy dalt, utána hozzád. Tehát egyszerűen, ami szerintem most a focival nem csak itt, hanem nemzetközi szinten is történik, nem nekem tetsző, finoman fogalmazok, tehát, hogy amit mondasz felé, hogy egyszerűen elveszni látszik a labdarúgásból a foci, már szinte nyomokban tartalmaz csak focit, és ez szerintem nem tesz jót ennek az egésznek. Viszont mindjárt folytatjuk az elemzéseket, hogy jön még egy MTK Eto, egy Újpest Zalaegerszeg, ott is milyen fordítás volt, és egy Nyíregyháza FTC tegnap késő esti mérkőzésre látogatott a Fradi a Nyíregy csapatához. Mindjárt ezzel jövünk, egy perc múlva lesz, fél nyolc.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Éld át az A38 hajó semmiesen fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Pontot veszített a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1-ben. Az orvosi kamarai tagságról is tárgyalnak ma az országgyűlésben. Hűvösebb őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: 1-1-es döntetlent játszott a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1 8. fordulójában. Az Újpest hátrányból fordítva 2-1-re nyert hazai pályán a Zalaegerszeg ellen, és szintén 2-1-re győzött a címvédő Győr az MTK Budapest vendégeként. Simán nyert a harmadik fordulóban is a Győr a női kézilabda bajnokok ligájában. Az Eto 30-20-ra győzött a Storhamar vendégeként Norvégiában. 10 gólos szegedi győzelem a férfi kézilabda NB1-ben. A kékek 38-28-ra verték a Balatonfüredet hazai pályán. A Dabas 33-28-ra nyert Egerben. A női kézilabda NB1-ben pedig a Debrecen Vácon győzött 37-33-ra. Szétlövés után nyert 2-1-re magyar bajnoki címvédő Budapesti Jégkorong Akadémia a vendég Dunaújváros ellen a Jégkorong Erste Ligában. Az ember előnyeivel remekül gazdálkodó Újpest 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát. Megszerezte idénybeli első győzelmét a Gyergyó, a címvédő 5-2-re múlta felül a FEHA 19 csapatát. A legjobb négy közé jutott Szira Zsófia, a Szófiai Ökölvívó Európa Bajnokság női plusz 80 kg-os súlycsoportjában, miután a negyed döntőben egyhangú pontozással legyőzte Örmény ellenfelét. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István pedig negyed döntős, mivel 4-1-es pontozással nyert moldovai riválisa ellen. Megnyerte a Skopjei Cselgáncs Európa Kupa női 52 kg-os súlycsoportját Pupréka. A kétszeres olimpiai ötödik helyezett a döntőben hosszabbítás után Jukóval győzött a szerb Mina Gacic ellen. Majer Gréta gerendán 5., talajon 8., még Nagy Márk Dávid korláton 6. lett a szombathelyi torna Challenge világkupa döntőinek 2. napján.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A mai ülésnap 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Esküdtes Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását. Megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző 4 év összes növekedésének, írta a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, a Tisza kormány csökkentette az államadósságot, mérsékelte a hiányt és hazahozta az uniós forrásokat, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék a gazdaságot. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az országházhoz hív mindenkit. A Fidesz a Terrorháza múzeum előtt tartja majd a megemlékezését. A kormányzó Egységes Oroszország szerezte a legtöbb szavazatot az orosz parlamenti választásokon. Az Összoroszországi Közvélemény Kutatási Központ exit pollja szerint a válaszadók több mint 49%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14, Oroszország Liberális Demokrata pártja csak nem 10, az Új Emberek mintegy 10, és az Igazságos Oroszország több mint 6%-ot kapott a párt listán. Az előzetes adatok szerint a részvételi arány 56,6% volt. A voksoláson először vett részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága.
0: Közlekedés.
2: Útfelújítási munkálatok miatt lezárásokra kell számítani Budapesten, a Döbrentei téren, az Attila út felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Hideg front hozott lehűlést, ma napos felhős idő várható. Napközben már csak északkeleten lehet eső, zápor, egy-egy zivatar. Napközben 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 4 perc, ez 3:48, folytassuk itt a beszélgetésünket, van reggel egyfajta elemzés, de mégis azért másképp elemzünk, mint ezt megszokhatták benne Feri és Szalai Kristóf társaságában, ez a Sport Reggel, szervusztok!
2: Sziasztok! Jó, és reggel. Itt van Alsányi Levi is.
1: Igen, 0-30-55-55-6-05 és az elérésünk, ugye az órát úgy kezdtük, hogy ki be, ment már bele valami, vagy valaki, és ami megmond, képzeljétek, ha nem is beled egy furcsa találkozás. Volt egy olyan rádiós műsorom, ahol arról beszéltünk. Nem is tudom, mi volt az alapvető téma, de a lényeg, hogy fej volt valaki, vagy életed egyik pillanata, vagy amiről nem tetsz, és egyszerűen őrület, vagy túlélés, vagy valami ilyesmi. És képzeljétek, hogy valaki írt nekünk, hogy ült egy padon, várt egy ismerősét egy ház előtt vidéken, egy ilyen lakott elfi ház előtt, és egy ilyen fejhallgató volt a fején, és ült a padon, hallgatta a zenét, így amúgy, majd, és most kapaszkodjon meg mindenki elnézést, megrázó gondolatok jönnek, ráugrott egy öngyilkos. Tehát ült a padon, hallgatta a zenét, várta az ismerősét, és nem tudom, hanyadik elmondjuk, a nyolcadikról, egy öngyilkos leugrott, és rommá tört a válla, minden mondta. Rád ugrott egy ember, rád esett egy ember.
2: De kemény.
1: Pontosan rá.
2: De kemény.
3: Mi esély van erre, úristen?
2: Hát, Kavicsnál 50. Vagy rá esik, vagy nem. Nekem hasonló, szintén sétálok szintén hasonló körülmények között, de ez 2 napja, tehát most hétvégén.
1: És egy
2: szokásos taktika.
1: És egy macska.
2: És egy gala, nem. És taktikai sétámat szépen megtettem, az egy 20-30 perces kis egészségügyi sétának szoktam nevezni. Sétálok haza, már majdnem elértem a lakásomhoz, és elmegyek az autóm mellett, ami ott parkolt az épület előtt. Megyek, és látom, hogy a mögötte lévő autó gurul felé, de parkoló pozícióban gurul az autóm felé, és mondom, pont itt megyek el, és pont akkor megy neki az én autómnak valami. Nézem, hogy ül-e benne valaki, vagy csak a kéziféket nem sikerült behúzni. Oda nézek, ebben a pillanatban már megvolt a kocs, már belementek hátról a kocsiba, ránézek, és egy hölgy ül az autóban, és akkor én hölgyekkel én mindig elnézőbb vagyok, amikor vezetnek, tehát elnézőbb vagyok. És akkor száll ki, hogy ez a te autód? És teljesen véletlenül voltam, ott mondom, igen. Hát ne haragudj, hogy neki tolattam, mondom, látom, figyelj, semmi baj, nem probléma, nincsen rajta semmi sérülés, tényleg épp, hogy csak hozzáértek, semmi baj, mondom, annyit hadd kérdezzek, hogy most...
3: Telefonszámod?
2: Nem. Beállsz, vagy kiállsz? Mert ha beállsz, akkor most már maradjunk így, ha kiállsz, akkor segítek kiállni. És akkor mondta, hogy nem, most már itt maradok. Jó, mondom, semmi baj nem történt.
1: Akkor
2: és
1: akkor ne így... hagyd el a kocsit.
2: Igen, ahol, hogy már valami neki megy,
3: hát kimegy, úgy kezdett, hogy hasonló sztori, mint amikor egy öngyilkos előtt a hátadra esik.
2: Kicsit más.
3: De
2: ha ott van kettő között, a két kocsi között, mondjuk a lábam.
1: A kérdésünk mindig az, hogy titeket ki vagy mi ütött el, vagy csapódott bejtek, és akkor ha le tudjátok írni, örömmel vesszük. No, de akkor folytassuk az elemzéseket, ugye ott hagytuk abban, hogy jött egy MTK és egy Győri Eto mérkőzés, ráadásul ugye a Hungária körúton. Én valahogy azt vizionáltam, nem tudom milyen apropóból, hogy az MTK megnyerheti ezt a meccset, és egy-egynél még azt hittem, hogy meg is nyeri.
3: Hát ha már itt a csapódásokról beszélünk, hát ilyen kapufák meg átlövések nagyon-nagyon ritkák egy mérkőzésen. Tehát itt gyakorlatilag a kapufák versenyt az MTK nyerte, a gólok számát az Eto, ezért a mérkőzésért 3 pont az Etónak járt, de olyan fantasztikus átlövésgólok voltak, meg akkora bombák, meg akkora csattanós kapufák, hogy gyakorlatilag ugye a mérkőzésről valójában nem is érdemes beszélni, mert a maga látványt ez adta. Aha. És ez is egy kuriózum, szóval tényleg érdemes megnézni az összefoglalót, mert csodálatos lövéseket láthattunk. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy centiken múlott az MTK győzelme, úgyhogy akár még be is jöhetett volna a jóslatod, de az Eto nyert, és hát különösen az Etónak a győztes gólja az elképesztő volt. Agba nevét kell megemlítenünk, a nigériai középpályás valami bődületes nagy volt ragasztott a jobb felső sarokban.
1: Egyrészt örülök, hogy mondtad, mert nem is gondoltam, hogy Nigériából egészen idáig jön egy játékos, és aztán itt ilyen gólt és gólokat lő. De ez jó, az örülök, hogyha bajnokság színvon átnöveli egy bomba góla. Úgyhogy végül is 2-1 nyert ugye az Eto, és aztán pedig azonnal tegyük át székelyünket a 4. kerületbe, ahol egy kedves barátom szavaival éljek, csak aztán majd Feri, ne lőd le, vagy erősíts meg a poént, azt mondja, hogy akkora kapufát lőtt, ha már előbb említetted a kapufákat, a Zalaegerszeg, hogy az olyan, hogy szinte megsüketültem. Tehát a pályán, ott kint a helyszínen, a Megyeri úton olyan hangos volt a kapu, hogy ilyet rég hallott. Ez 1-0-ás egerszegi vezetésnél volt.
3: Igen, ez érdekes, mert amikor általában a vendégcsapat, akinek nyilván kevesebb szurkolója van a helyszínen, ugye lő egy kapufát, az ugye egyfajta ilyen néma csend borul a stadionra, és a meglepődés, és az annak a csattanásnak nagyon-nagyon drámai hangja van a kapufa csattanásának, főleg, ha egy erős lövésről van szó. És ez tényleg így zajlott, ugye Krefszungoljával vezetett a Zete, és ez a bizonyos kapufa, ez 0-1-nél történt, és az Zalaegerszeg bizony eldönthette volna a találkozót.
1: De ha az bemegy, változtatott volna a helyzetem?
3: Az biztos. Tehát az a 0-2-ről már... Nem mondom, hogy nem lett volna esélye legalább egy döntetlenre, szerintem maximum egy döntetlen az Újpestnek, de győzni biztos nem tudott volna. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az Újpest mind kondicionálisan, mind mentálisan kezdi utolérni önmagát, és azért már nem először fordít meg vesztesnek tűnő csatát. Arról nem is beszélve, hogy tényleg az utolsó, hát a nem is 15, inkább 20 percben 0-1-ről, ahogy fordítottak, az... Hát nyilván bizonyos kérdéseket felvet abból a szempontból, hogy mondjuk az a szerencsés Matko találat az miből adódott, hiszen egy elképesztő hibát vétett ugye az Zalaegerszeg belső védője Diogo Antonio, hiszen nyilván beszéltünk az egyenlítő gólról is, mert egy nagyon szép gólt lőtt Krajcsovics abból a szempontból, hogy megfutották, Fleiter megfutotta a teljes Zalaegerszeg védelmet, óriási sebesség, különbség, dinamika, tehát látszik a fejlődés az Újpest támadójátékában, viszont az utolsó utáni percekben, gyakorlatilag a 91. percben Matko gólja, hát Diogo Antonio gyakorlatilag a saját térfele közepén elkezdett cselezgetni, beültette hintába az Újpest támadóját, és ahelyett, hogy utána túl lett volna rajta, bevárta, hogy még egyszer beültesse hintába, utána a pánikba került, és valami olyan félelmetes, szinte kapura lövésszerű hazaadást eszközölt.
2: Mellmagasságban.
3: Igen, amiből gyakorlatilag pánikszerűen Gundel Takács Matkóba rúgta a labdát, és Matko, hát az újabb ütközés, ez a szerencsésebb verzió, amikor Matkóról úgy került be a kapuba a labda, hogy nem ért hálót, csak a gólvonalon épp hogy túljutott a labda, és hát Matko azon kívül, hogy megtámadta a labdás játékos, körülbelül semmit nem tett a gólért, de nyilván meg kell dicsérni, hiszen azért volt benne letámadás, volt benne sprint, meg azért az Újpestnek a magas pressing az működött. Hát Diogo Antoniót nem fogják megdicsérni, mert egy védőnek kell érezni a veszélyt, pláne az utolsó percben.
2: Olyan könnyedén elmegyünk egy ilyen esemény mellett, tehát hogy ezt két mondatnál beszéljünk már többet arról, hogy a 92. percben az éppen döntetlenre álló csapat védője elkezd olyan cseleket csinálni, amit legutóbb Ronaldinho-tól láttam 2006-os VB-n, amikor már 5-0-ra vezettek, tehát ő belső védőjéig kötényt akar adni, áthúzza a lábát a labda fölött, majd hazadja mellmagasságban, tudván, hogy ott van egy újpesti támadó, és abból hirtelen 10 másodperc múlva születik egy olyan gól, ami nem is biztos, hogy bent volt 100%-ig, mert a játékos már rohan gól örömre, de a labda mögötte visszarohanok, hogy tényleg bent volt a labda, hát még be akarom passzolni a kapuba. Igen. És mi van? Tehát ilyenkor felmerül bennem mindig egy kérdés. Igen. És ahogy?
3: Én bennem az merül fel, hogy most gondoljunk bele, ha itt lenne egy mondjuk és Zalaegerszeg. Mondjuk egy Urbán Flórián típusú játékos, aki mindkét klubban játszott, hát az biztos, hogy olyat üvölt a védőre, vagy ha ilyet előfordul, akkor tényleg kis túlzással leharapja a fejét, hogy ilyet hogy mer megtenni. Igen. És arról nem is beszélünk, most gondoljunk bele ebbe a enyhén szóval is multinacionális Zalaegerszegbe, szerinted mondta valakinek, hogy vigyázz? Vagy a vigyázt hány nyelven hangzott el ott abba a pillanatba? Tehát szerintem olyan kommunikációs probléma is lehet ebbe az öltözőbe, hogy most mit mondtak Diogo Antoniónak? Vagy magára hagyta mindenki, hogy nyugodtan cselezgessi hátul utolsó
1: embernek? Hát a Chesty-nek ugye a legutolsó meccsen. Azt láttátok? Hát ott megvárja, míg oda ment a szevő jelen volt, megvárja, míg oda megy a játékos, és konkrétan az ellenfél csatára kirúgja ugye a lába közül, és berúgja a gólt. De nem érted, tehát megeszem a labdát, mindegy, mit csinálok, megvárja, míg oda megy a játékos, és ügyetlen módon próbálta ott a cseszni a lábaival, ott gabajodva, és simán kiveszi, elrúgja a lába közül.
3: Nekem volt ilyen csapattársam, képzeld. Ugye labdajáratás, hazapasszoltuk neki, ő volt a kapus, és tök mindegy, nevezzük mondjuk Janinak, és hazapasszoltuk neki a labdát, ő átvette belsővel, előtte a labda, oda ment a csatár, és elvette tőle, és bepasszott a kapuba. És állt, mint egy szobor. És akkor mondjuk neki, hogy hey, Jani, hát mit csinálsz? Azt mondja, ne haragudjatok, nem jutott eszembe csel. Csak azt mondtuk, hogy tudod mit, akkor
1: de,
3: rendben van.
1: De lőtt ki oldalra.
3: De az nem jutott eszébe. Nem jutott eszébe.
1: Bődött, nekünk is ott egy ilyen játékosunk, Runner Gabi, ő volt az utolsó, és embertelen, ez egy bicikli, meg ilyen cselek, de bénán. És ő volt az utolsó védő. És 10-ből 11-szer vették el tőle, majd, miután elveszik, a kezét a csípőre tette, hát ilyet. És nézte, hogy elveszik, és belövi a gólt. És mondta, Gabika, nem kell, jó, oké, akkor többet nem. De. És de volt egy másik, a Joe barátom, aki kapus volt Kispán, és kijött cselezgetni, ő kapusként. Uh-huh. És tőle is rendszerint elvették. Majd üres kapuba belőtte valaki. Volt egyszer, hogy egy kutya befejelte. Tehát, hogy nem tudom, az miért csinálják az utolsó pillanatban. Na de minden, szóval sok-sok kapufa volt, bár ha most nem ilyen kapufa, de most utána néztem, hogy mikor változott az a klasszikus, ugye, szögletes kapufa. Még mindig lehetne, tehát a FIFA szabály szerint mindig lehetne.
3: Benne van, igen.
1: Csak ezt elkezdték, és egy 76-os megdöntő, mondjam, a Szentetyen két olyan kapufát is lőtt a Bayern Münchennek, azóta is az egy ilyen híres kapufás meccs, és ha az akkor arról bepattan, de arról általában kipattan, vagy nem tudom,
2: az élére. Ha úgy rúgott az élére, akkor nem ma igen. Már befele pattan a kerek kapufáról, akkor kifele jön.
3: Kapufa van, akkor szentek ilyen a meggyőztetés.
1: Akkor lehet.
3: Óriási.
1: Most néztem utána.
2: Ez így.
1: Most néztem utána.
2: Igen.
1: De hivatalosan lehetne még mindig olyan kapufa. Igen. Csak ezt így elkezdték kerekíteni szépen, aztán lett belőle. Nekem hiányzik a fekete-fehér tagozódás, a felfestés a kapufán.
3: Hát, hogy ilyen...
1: Igen, hát úgy volt,
2: és a háló, hogy így hirtelen jön le, még az argentinoknál nekem van olyan
3: is
2: háló,
3: volt
2: hogy
3: olyan, ugye Újpesten is mindig volt olyan volt,
2: amikor most ki van így feszítve hátra a háló, hogy igen. Akkor nem volt, de és jó. Hirtelen jött le
3: igen,
2: fele, ugye?
3: És belőtted a kapuba, annan élesen visszapattam, igen. És még hátba is vert a kapus.
2: De ilyen Argentinában mai napig talán még van argentin bajnokság, van brazil bajnokság. Ez tényleg jó volt.
1: Ez
2: jó, az érdekes volt, igen.
1: Készítek megjelenne most egy ilyen kapu. Fekete-fehér felfestés, és téglalap, ugye kocka.
3: Téglalap, és fából a kapufa, szigorúan. Hát,
1: még lehetne mondjuk fémből is, mert szerintem azért az időt jobban...
3: Annyira nem menjünk vissza.
1: Jobban, igen, kiállja. Na, szóval, és akkor volt még ugye tegnap este Nyíregyháza FTC mérkőzés, odautazott a Fradi, egy bődületes, soha nem látott sikerszéria, nem is tudom, valaki mondta, hogy a Szebb Napokat látott Fradi, nem tudom, hallottam, közben azért én szerintem a Fradi szerintem az utóbbi években valami nagyon-nagyon magas szinten teljesít. A Celticet verték Rómára, ráadásul Celticben 3-1-re.
3: Igen.
1: És úgy jöttek. Ilyenkor az nagyon nehéz, nem? Egy ilyen szintű, tehát egy Európa Ligából ott is már ott a csoportban körbe tovább jutottál, és utána játsz egy Celtic ellen.
2: Nyersz, simán.
1: Nyersz, és hazajössz, és Nyíregyháza.
2: És Nyíregyháza. Hát három napon belül.
3: Igen, összességében igen, ez a nehéz szó. Szóval gondoljuk bele, hogy azért a Celtic elleni glasgowi mérkőzés az gyakorlatilag ilyen 11 óra tájban lett vége. Mondja, nyilván ugye,
1: mikor mire, ott a szerd, a csüt?
3: 9, eső 9 órakor volt csütörtökön, csüt. És akkor ugye, mire visszaérsz a hotelbe, fél egy, vacsorázol, regenerációs folyamatokat elindítod, nyilván ott alszol, de másnap azért reggel, délelőtt indulni kell vissza, az a nap elmegy. Szombaton maximum kis átmozgatás, pihenőnap nélkül, és vasárnap újra mérkőzés, tehát tényleg nem egy egyszerű történet ez. Attól függetlenül ez a Nyíregyháza érdemeit nem kisebbíti, hiszen nagyon-nagyon dominánsan és nagyon bátran futballozott a Fradi ellen, és az első 20 percben egyértelműen jobb volt, és volt a második fél idő derekán ilyen 70.-80. perc között, amikor helyzetek sokaságát hagytak a hazai csapat, és akkor ugye egy-egyes állásnál bizony meg is nyerhették volna a találkozót. Igaz, egy pár centis lesgolt szerzett a Ferencváros, tehát akár meg is nyerhette volna Fradi is a találkozót, de én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházának ez a szervezet, és ez főleg bátor játéka, véleményem szerint megérdemelte egy pontot, hogyha otthon tartottak.
1: Aha.
3: Hát nem könnyű, szóval ezt a három frontos, mert ugye nyilván Magyar Kupa is beindul, ezt azért nem lesz könnyű Fradinak kezelni, és azért is, mert azért az Európa Liga szakaszban azért nagyon komoly ellenfelek várnak még a Fradira.
1: Na, igen,
2: csak azt akarom mondani, hogy ez a Ez a Manner gyerek az milyen ügyes volt, Feri, nem? Tehát a Fradi nevelésű játékos, hogy tízesben játszott, de mindig van egy-egy olyan játékos a Fradi éppen aktuális ellenfelénél, aki élete legjobb teljesítményét leteszi a pályára, és azzal a hozzájárul ahhoz, hogy ne nyerjen a...
3: Figyelj, mindig mindenki a volt csapatára játssza a léletem érkezését.
2: Meg mindig a legjobb, tehát a Barca Reálnak mindig ellenük akarják megmutatni a játékosok.
3: Így van, de igaz, vasas nevelés, de Hős Zsombor is nagyon szép gólt szerzett.
2: Az akkor, is nagyon szép gól volt, igen.
3: Végre Kvasina is olyan teljesítményt nyújtott folyamatosan, de hosszú idő után, hogy veszélyt teremtett a kapura. Hát itt a Tóth Balázsnak a sérülését lehet megemlíteni, Nyíregyháza kapusa.
2: Van egy cimborám, akivel együtt néztük ezt a tegnapi meccset, nem szereti a bírókat. Tehát jégkorongban én szeretem nézni, és ott azért elég gyakori a verekedés. És amikor egyszer néztünk egy jégkorong meccset, és elkezdte ütni egymást két játékos, pont a haverom, így kell elképzelni, hogy ne a játékos tűzd! A bírót! Tehát ennyire szereti a bírókat, és most, amikor a Fradinak megvolt az egyenítőgólja, az egyik fradista, mert nem is tudom pontosan, hogy ki
3: szerintem
2: volt.
3: Oda-oda volt.
2: Oda-oda így ütött kettőt ugye a levegőben meg gól, és a bíró pont ott szaladt el, és így leütötte így a bírót.
3: Én azt láttam, hogy Bognár Tamás fájdalomtól elhorzult arca, esik össze.
2: A haverom nem a gólnak kezdett előrülni, végre leütötték a bírót.
1: De mekkora? És utána kiállítja a bíró, tudod? Bíró ütésért.
3: De mekkora? Nem mondhatnak semmit, csak a gólnak.
2: Igen.
3: Szegény Bognár Tomi.
2: De ilyenkor tényleg egyébként odaütsz egyet, olyan, hogy bocsánat, én csak a gólnak örültem, és közben a bíró, és egy jó hasba vered mondjuk, de akkor mit tudsz csinálni?
3: Egy idő után kicsit gyanúsá válna szerintem, de meg lehet próbálni.
1: Hát szinte semmi, nem tudsz.
2: Hát semmi.
1: Na, úgyhogy akkor ennyi volt a hétvégén egyes összefoglaló. Egy-egy gondolat maradt csak, aztán majd persze akár említjük majd a következő órában, mert hívjuk Somogyi Zsoltot, Somát, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, nagy interes és nagy reálos, hogy látja ezt a két meccset, szerintem az már részletesebben is belemegy, de azért hát úgy szörmentén azért az Atletico Real kapcsán kiállítás is tarkította a meccset, egymásnak feszültek. Szerintem megalázó nagy fölénybe játszott az Atletico, és azt nem értem, hogyha 2-0-ra vezetett csapat, ráadásul ugye, és 10 játékosa, meg a Real, hogy akkor miért nem próbál meg mindent, hogy akár még egy szépítő gólt, hogy menjen, tehát úgy megállt a meccs utána.
3: Hát nézd, Huizent az 50. percben kiállították, és először is nem értem, hogy Ortiz játékvezető miért sárgalapot adott először, hiszen akár kívül történt a szabálytalanság, akár 16-oson belül a lerántás az mindig piros lap gólhelyzetben történő játékos
1: utolsó
3: esetén.
1: Utolsó, igen.
3: Hát egyértelmű gólhelyzet volt, mert ugye ha lábbal próbál szerenni, és nem talál labdát, akkor az labdát kísérlet, labda megjátszásra tett kísérlet, a sárga lap 11-es, de 16-oson belül lerántás az kiállítás 11-es. Utána azért egy más forgatókönyv volt a mérkőzés folyamán, az Atletico ezt nagyon hamar kihasználta.
2: Meg hát szerintem az a legkönnyebb egy atleti otthon, amikor Simeone bele hergeli a közönség minden egyes tagját, hogy na innentől ezt már nem is tudják elveszíteni azt a meccset, és ez pontosan iskola példája volt ennek az egésznek.
3: Hát az már nagyobb fájdalom, hogy Jonathan Davidről kiderült, hogy tud gólt lőni, mert a Juventusban annyira nem sikerült.
2: De itt ontja. Most mondom,
3: három forduló minden meccsen gólt lőtt. Nem tudom.
2: Hát. Simeone kedvencem, sztori, nem tudom, mondtam-e már nektek, amikor volt egy atleti Barca meccs, Messinek előző valónap született meg a kisfia miatt, nem volt a kezdőben, de a cserepadon ott volt, második fél 0-0, második féldő Fernando Torres 1-0, Simeone nem őr, mindenki az őrjön, mindenkit hergel, ül a kispadon. Meccs végén megkérdezték, hogy miért ült a kispadon, miért nem örült a vezetőgólnak úgy, ahogy szokott? Azért, mert abban a pillanatban megláttam, hogy Messi elindul melegíteni. Kikapta 2-1-re Messi gólpassz.
1: Igen, ezek ilyen. Na, úgyhogy beszélünk majd szerintem azért picit részletesebben a Róma Inter és akár az Atletico Real meccsről is, de egyébként a Nemzeti Sport éppen aktuális lapjáról másik kávéház címmel jelent meg, ugye Nyíregy és a Ferencváros mérkőzését elemzi a Nemzeti Sport, és sok más érdekes dolgot is lehet benne olvasni, mint mindjárt hívjuk a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Somogyi Zsoltot.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 perce vagyunk, 8 óra után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szeptember 21-e van és hétfő. Ha nyílnak a rózsák, semmi baj. Hallottuk az előző dalból, ha beszélnek az emberek, semmi baj. Beszélő társaim ma reggel, Bene Ferenc, Szalai Kristóf, sziasztok, jó reggel.
2: És Harsányi Levi, jó reggel.
1: Előttem egy Nemzeti Sport, amiben nagyon sok érdekes dolog van, meg ráadásul a címlapon is. Úgy itt van velünk a vonal túlsó végén, és Somogyi Zsoltán, Nemzeti Sport főszerkesztője. Hello, Soma, jó reggelt! Nagyon kellemes hetet kívánunk neked és mindannyiunknak, tele-tele sport élménnyel, eseménnyel a hétvége, és az jutott eszembe, hát számtalan gondolat, de nézzük az egyiket. Ki adja például a Nemzeti Sporton a cikkeknek a nevet? A nevét, akár főcímet, de a cikkeknek a nevét, az arra van külön ember, vagy az is egy ilyen közös döntés?
3: Hát a címlap az egy közösebb döntés. ott próbálom ti munkában szerkesztővel, abban néha én is bele-bele folyok, és abban egy markáns változást szeretnék elérni. Belül az újságban a címeknél is, aha, és ez egy hosszadalmas folyamat, és még nem mindig zöggenőmentes. Igazából ugye az a külső megjelenésben a megkötés, hogy ki kell írni a teljes felületet. És ez azért megköti a kreativitást, mert hiába van egy jó címet, hogyha az három betűvel vagy ötte több, mint amelyikbe fér, vagy ötte kevesebb. Tehát ugye ez azért nagyon meghatározza a kereteket, de én nagyon szeretem azokat a címeket, amelyek gondolkodást sugallnak, és van bennük egy kis csavarka, vagy egy kis szójáték, aztán néha ebbe az ember túlszalad, egy kicsit a határom,
1: de az jó, hogy
3: és akkor van, amikor szakmai vita van, például amikor Varga Béles volt a címlapon.
4: Na, nekem is ez jutott eszembe, hogy
1: mi
4: mondtad.
1: Volt Varga Béles?
4: Varga BL, amikor indult a BL a Vargával az ajkat, én Varga BL, kötőjel S. Varga Béles.
3: Hát,
4: Béles.
3: Ugye ez első.
1: De ez
3: első
1: jó, BL, de ez tetszik.
3: Hát igen, és akkor ugye nagy B meg a nagy L volt kiemelve színesen, most ugye volt az elnémított Skót Dudák, ugye a Fradi elnémította a Skót Dudákat, de nem ilyen dekoltázsos szurkoló lányokra gondoljál, Levi, hanem
1: én már akkor elvesztettem ebből hitemet, hogy mit higgyek, mit ne higgyek, amikor ugye volt egy olyan írás, még a televízióban láttam csak alul, hogy 200 női mell gyorsan oda kapcsoltam, erre úsztak. Tehát, hogy én itt ilyen helyzetekben már kicsit nagyon szkeptikus vagyok, de ez, hogy másik kávéház, bárány az aduás, csak egy-két cím, ugye, a mai Nemzeti Sport címlapjáról, ez mind-mind az is sugall valamit, és ugye a másik kávéház az Nyíregyháza Ferencváros meccs kapcsán jutott eszetekbe, de jó, úgyhogy nagyon-nagyon lelemes, ő gratulálunk.
2: De ha már bárány az aduás, akkor kíváncsi leszek, hogy látott-e most a válogatottunknak a helyzetét, mert véleményem szerint két játékos pótolhatatlan, pont Varga Barnabás és Szószlai Dominik, és ebből az egyik már meg is sérült, hogy fogja ezt megoldani Marco Rossi, hiszen 4 meccs következik, szinte zsinórba, hétfő péntek, illetve péntek hétfő.
3: Hát igen, nagyon sok meccs van, hát nem lehet, igen, nincsen ilyen minőségű játékos ezeken a posztokon, úgyhogy én is úgy láttam, hogy Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás kiesése is olyan feladat, amit szerintem nem lehet megoldani, de hát emlékezhetünk arra, még egy zárójelben gyorsan visszatérek az elnémított Skót Dudákra, hogy az első kettő betű az nagy volt, és színesbe kiemelve, hogy bizony, tehát ott még volt egy kis csavarka, úgyhogy csak hogy válaszoljak a kérdésedre, én javasoltam ezt az elnémított, vagy elhalkított, és akkor itt többen befolytunk, ilyenkor ilyen körímélek mennek, és meg az ötletelés, és akkor én mondtam, hogy elnémított, de ez nem jutott eszembe, és amikor visszakaptam, hogy nagy E és nagy L betű, és akkor átcsaptam, hogy új, de jó, de szép ötlet. Tehát így ez a... Igen. Igazából talán olyan volt, mint hogyha egy, nem tudom, egy paszt adtam volna a kollégának, aki aztán egy

0: bombalövéssel befejezt az akciót, tehát egy ilyen jó
1: közös munka volt. Így jó, igen, ez így nagy, abszolút. Na, úgyhogy Szoboszlai Dominik lesz, ugye, ugye, de viszont ugye Varga Barni helyett majd Bárány Donát lép, ha minden igaz, be, és
2: Vagy Sallai. Hát itt azért sok megoldás van, ezért is lettem volna kíváncsi. Én nem vagyok benne biztos, hogy egy az egybe Bárányt vagy Sallait kezdeti. Marco Rossi lehet, hogy Sallai Roland lesz a center, és mondjuk Regics a jobb szél. Ezt is el tudom képzelni.
3: Salla, mint jobb hátvéd?
2: Hát igen, ő jobb hátvéd a klubjában, ez a legnagyobb probléma.
3: Jobb hátvédből center?
2: Uh-huh. Hát nem egyszerű. Jó. Hát jó. Most jelenleg
0: és
2: ez első
0: szemcsi. Ki van a bal oldalon?
2: Szoboszlai.
3: Hát a középen is jó.
0: Ki van középen?
1: Hát attól függ, milyen rendszer. Ott is. És kivé? Hát a Dominik.
3: Ott is.
2: Attól függ, milyen rendszer. Ha 3-4-3, akkor meg tudja játszani. Ha 4-2-3-1, akkor már baj van.
0: Áttalunk a 4 védőre? Na, ez jó kérdés. Nem tudom.
2: Mert ha 3-4-3, akkor Regics, Sallai, Szoboszlai előfordulhat simán.
3: Fú, majd itt elvesztem ebbe.
1: Magyar.
3: De nem az ukránokkal játszunk? Mi van?
1: Jó, vagy velük. Mindegy, megoldjuk. Épp azon gondolkodtam, hogy most... meg erről beszéltünk, mi nem tudom erről mi a véleményed, Csoma, bár sejtem, lehet, hogy ezt már érintettük egyszer, de nem emlékszem, hogy azért, hogy itt most Rafinhát is, ugyebár nem akarja a Barca elengedni, feleslegesnek tartja, hogy...
3: A válogatotthoz, igen.
1: Igen, hogy most itt jönnek, ugye nyilván Nemzetek Ligája meccsei, ami nekünk fontosak, nem gondolom, hogy a többi nagy csapatnak ez annyira fontos. Mondjuk a németeknek pont, mert ugye Klopp ki tud próbálni egy csomó játékost, hogy mondta
4: 44-et. Igen. Két keretet hívod be.
1: De hogy egyébként a milyen jelentősége van a Nemzetek Ligának? Ez sokszor visszatérő kérdés a klubcsapatok függvényében, noha ugye ott vannak a legtöbbet a játékosok, és bődületes összegeket kapnak, de nyilván a nemzeti öntudat és a hit az a válogatottba kívánja őket.
0: Így, hogy az Európa-bajnoki selejtező sorsolásánál van szerepe, és szerintem utána pedig még a VB selejtezőt is befolyásolhatja. Szerintem óriási jelentősége van, és tényleg mi voltunk a legjobb példa arra, hogy milyen jó komolyan venni ezt a sorozatot, és a C ligából feljutottunk a B ligába, és onnan pedig a Balaton A ligába, és igen.
1: Igen, tetszik.
3: Úgyhogy én
0: hát csak így átvonatozol a Siófok irányába, ki van írva, hogy Balaton A liga, és akkor de mondom, itt a magyar válogatott is idáig eljutott.
1: Jó, tehát nekünk van jelentősége, de a nagy csapatoknak...
0: De másnak is van, hát az angolok is komolyan vették, meg a...
1: Azért kaptak ilyen úra tőlünk. Hát emlékszem.
0: És a VB előtt? A VB előtt az bárki megkockáztatja Katari VB előtt, hogy kikerüljön a keretből, azért meg kikapni Nura magyaroktól. Komolyan vették a...
2: Meg a svédek jutottak ki a VB-re.
0: Elvitték
3: Wolverhamptonba, Wembley-ből.
1: Így, köszna. Tehát azért inkább arra utal, hogy gyerek vannak.
0: Mi is elvittünk Debrecenbe a meccset, és akkor mi van?
3: Hát csak Litvánia ellen.
1: Na jó, vagy...
0: Angoloknak a spanyolok, meg a németek, meg a portugálok, meg az olaszok, azok a komoly ellenfelek, a magyar csapat az, mint nekünk Litvánia.
3: Abszolút egyetértek, meg akarok neki hinni, meg elhinni, amit itt Ferivel is már nem vitatkoztunk, de mindig a meccs előtt 2-3 nappal van egy olyan izomsérülése mindig a csapat legnagyobb játékosának, hogy pont haza kell utaznia, és a klubnál folytatja a felépülést, és 2 hét múlva az esedékes bajnokin pedig már 100%-os állapotban játszik tovább.
0: Van ilyen, de nem ez a
2: többség.
0: Azért várjál, nem mindegy, hogy ez a szezon legvégén van, a szezon befejezése után. Ott azért sokan a pihenést választják, és az érthető is, és néznek, hogy van klub VB nyáron, aztán most VB volt, most megint lesz talán nyári szünete valamennyi azoknak a játékosoknak, akik 50-60-70 meccset játszanak. Én ezt megértem, hogy azért, ha nincs olyan nagy tétje, De ugye a régen voltak ezek a barátságos felkészülési mérkőzések, és ezt akarták kiváltani, mert arra aztán tényleg nem akarták a klubok elengedni. Ahhoz képest ez a sorozat szerintem jó, és jól ki van találva, ezzel a kieséses feljutásos rendszer, hogy egy idő után nagyjából a veled azonos erősségű csapatokkal játsz, és nem az van, mint az EB selejtezőben, hogy tényleg összesorsolják az első kalapból Spanyolországot, az utolsóból meg a nem tudom, Ciprust, vagy a Andorrát, és akkor 15-0-ra megveri, és ez tényleg semmi értelme. San Marino-Anglia meccs tényleg nagyon jó volt, és de hát annak meg az a lebonyolítási rendje. Ez ebből a szempontból jó, hogy játszott ilyen csapatokkal, amelyek nagyjából olyan erősségűek, mint te, vagy hát mindenki egy idő után a helyére kerül. Nyilván vannak ilyen kilengések pozitív irányba, amikor mi az A-ligában voltunk, az egy nagy élmény volt, vagy amikor a svédek a C-be, az meg az ellenkező irányba, mert amikor meg találkoztunk, akkor simán megvertek minket, és ott nem látszódott ez a két osztály különbség a javunkra, de szerintem hosszú távon nagyjából, hogyha megnézzük a csoportokat, mindenki a helyén van, és ezek pedig szerintem jó lehetőségek arra a csapatoknak és a kapitányoknak, hogy összeállítják a csapatukat az EB-selejtezőkre, VB-selejtezőkre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezek nagyon komoly tétmérkőzések.
3: Mennyire várják egyébként ezek a játékosok, hogy újra találkozzanak egymással, mondjuk ha már Rafinhát említette Levi, a brazil válogatott ugye néhány hónapja játszott, tehát viszonylag sikertelen világbajnokságon vannak túl, és hát mondjuk Vinicius vagy Rafinha, amikor meglátja Igor Csiágút a Brentfordból, bár két olyan játékos lenne, mint ő, de sajnos több százezer van. Tehát, hogy mennyire fogja azt mondani Vini, hogy 4 hét után de újra vissza kell mennem a válogatotthoz.
0: Ez egy speciális kérdés, nyilván, mert azért más Liverpoolból hazajönni Budapestre, és más Barcelonába átrepülni az óceán, és az mindig egy nehezebb kérdés, ott az időeltolódással, meg az utazgatással, azért az tényleg egy másik szituáció. Hát most azt, hogy ők mennyire várják, hogy egymással találkozzanak, azt semennyire nem tudom, de biztosan szeretik egymást, és örülnek, én ebbe maximálisan tudok hinni, úgyhogy hát igen.
1: Majd meglátjuk. Még egy utolsó kérdés, mert aztán nekünk is sajnos menik, meg úgy tűnik neked is. Van a második oldalon a gólok, kapufák és sérülések döntetlen Nyíregyházán cikk, amit ajánlok mindenkinek. A kapufákra jut eszembe, erről beszéltünk most, hogy eltűntek ugye azok a kocka kapufák, amik voltak fekete-fehér felfestéssel, és még mindig a szabály lehetővé tenné, hogy legyen ilyen, de nincs. És egy érdekes sztori, 76-os megdöntött, hogy úgy két olyan kapufát lőtt a Szentetjén a Bayern München ellen, ami ha akkor mondjuk erre kitett kapufán, akkor lehet, hogy bemegy. Hogy kapufák és történetek címmel akár írhatnátok, de neked milyen akár élmény, emlék van kapufákkal kapcsolatban?
0: Neked az Én úgy tudom.
1: Igen?
0: Úgy tudom, hogy egészségügyi okokból alakították ezt át, mert voltak nagyon súlyos balesetek, hogy a kapus vagy akár mezőnyjátékos ütközés után pont az élének neki esett, és pont egy francia utánpótlás meccsről tudok, ahol sajnos életét vesztette egy 13-14 év körüli kapus tehetség, mert egy nagy vetődésnél belefejelt a kapufának az élébe, úgyhogy akkor az szerintem ez lehetett egy fontos szempont. Úgyhogy, de attól még a gömbölyű kapufáról is tud kifelé jönni a labda, meg a nem tudom, a szögletesről is ment befelé, úgyhogy nem hiszem, hogy ez annyira befolyásolja talán a gólszerzésnek az élményét, vagy lehetőségét.
1: Ez csak egy apró gondolat, és aztán engednünk is utat, szerintem te jobban emlékszel rá, vagy te Fer is, de volt még régen ugye egy körkapcsolás, még itt is volt a Sportrádióban, és az Üllői útra kapcsoltak, mert hogy 11-eshez jutott a Fradi, Ebedli fut neki a labdának, lő, kivárt a kommentátor, bedobással folytatjuk. Tehát akkor a kapufát lő, és kicsit
3: kiment.
1: És igen, ő aztán megint a Fáj utca, Vasas Kecskemét. Zsolt, Soma, köszönj, igen.
0: Bocsánat, én szabadrugásra emlékszem ebbe a témakörbe, hogy nagyon-nagyon ígéretes, 22-23 méter, ideális szög, sorfalat rendezik, ezt még mindenképpen várjuk meg, mert nagyon-nagyon jó lehetőség, és ez egy óriási gólhelyzet, és nagyon is fontos lenne ennek a csapatnak. Kovács fut neki, Pécs. továbbadta a kollega a szót, és én abban a pillanatban a rádió mellett batogva, izgulva láttam a labdát, 20 méterrel a kapu fölött elrepülni.
1: ezek a jó sztorik. Na, köszönjük szépen a beszélgetést, Zsolcsoma, aztán szép napot, szép hetet neked, és jönnek majd ugye a magyar válogatott meccse ezen a héten, nézzük azokat is, nagy erővel is szurkoljunk a magyaroknak. Köszönjük szépen!
0: Szia,
1: köszönjük, 8 óra 22, 8 perc múlva lesz 8:30.
5: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Pontot veszített a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1-ben. Késésekre kell készülni a ceglédi vasútvonalon. Hűvösebb, őszi idő várható. Jó reggelt kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A nyírségiek a félidőben még vezettek. A szünet után viszont egyenlített az FTC, amely az 5. helyen tölti a válogatott szünetet. A címvédő Győr pedig 2-1-re nyert az MTK otthonában, így továbbra is második helyen áll a tabellán. És 2-1-re győzött az Újpest is, méghozzá hátrányból fordítva a vendég Zalaegerszeg ellen. A Liverpool 1-0-ra megnyerte a Bournemouth elleni magyaros rangadót az angol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A találkozón 3 magyar válogatott játékos is lehetőséget kapott. A liverpooliaknál Szoboszlai Dominikot a 81. percben cserélték le, Kerkez Milos viszont végig a pályán volt korábbi csapata ellen. A hazaiaknál pedig Tóth Alex a hajrában állt be. A spanyol bajnokságban Gulácsi Péterrel a soraiban a Villarreal 3-1-re verte a Levantét. A madridi rangadót pedig az Atletico nyerte, miután 2-1-re győzött hazai pályán a Real ellen. Továbbra is hibátlan a női kézilabda bajnokok ligájában a Győr, amely a csoportkör 3. fordulójában 30-20-ra nyert Norvégiában a Storhamar ellen. Elődöntőbe jutott és már biztosan érmes Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. Szira a plusz 80 kg-os kategória negyed döntőjében pontozásos győzelmet aratott örmény riválisa ellen. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István pedig bejutott a legjobb 8 közé, miután legyőzte Moldáv ellenfelét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Jelentős késésekre kell számítani a ceglédi vasútvonalon, mert a repülőtér közelében leszakadt a felső vezeték. Pest-Szentlőrinc és Vecsés között nem járnak a vonatok. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbusz közlekedik. A zónázó vonatok Vecsés és Monor között minden állomáson megállnak. A MÁV Inform bejegyzése szerint a felső vezeték helyreállítását csak a tűzoltók munkája után kezdhetik meg, ezért napközben a Ferihegyi repülőtér felé torlódás várható. A szegedi vonatok és a Napfény Intercity-k csak Cegléd és Szeged között járnak. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a bankszámla számot sem kell bejelenteni, mert azoknak, akik nem adták meg adataikat, a postás kézbesíti az összeget. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A mai ülésnap 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Esküdtesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását. Megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését, és az építészetről szóló törvény módosítását is. Jobboldali újságírók, közéleti személyiségek szerveztek tüntetést tegnap délután a Terrorháza Múzeum elé. A demonstráción tiltakoztak Schmidt Mária főigazgató menesztése és a múzeum bezárása ellen. A kulturális miniszter az átvilágítás idejére ideiglenesen elrendelte a bezárást, majd később közölte, a Terrorháza holnap újra nyit, a közönség pedig egy hétig ingyenesen látogathatja a tárlatot. A szakmai felülvizsgálatot az ELTE Történettudományi Kutatóintézet és független szakértők végzik el.
1: Közlekedés.
2: Lassabb haladásra és torlódásra kell készülni a Budapest felé vezető utakon, az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé Péccel és Gyár között, illetve távolabb a Nagy-Dunahídnál Halászteleknél, az M1-esen Herceghalom és Biatorbát között, valamint az M3-as bevezető szakaszán Mogyoródig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
2: Hideg front hozott lehűlést. Ma napos felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet eső, zápor, egy-egy zivatar. Napközben 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente, benne Ferenc és Szalai Kristóf. Régi csibészek Bánki Dodival, a magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Herédi Attilával beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sportrádió hallgatónak, Bánki József vagyok. Régi csibészek, a magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgető partnerem Herédi Attila, az Újpest ötszörös válogatott magyar labdarúgója. Szevasz Attilám, Isten hozott! Örülök, hogy hallom a hangot!
3: Szervusztok, üdvözlök mindenkit!
2: Szia Attilám! Figyelj Attila, én azt tudom, hogy Fenyvesi Máté János Halmán született, azt is tudom, hogy te is. De hol töltötted a gyerekkorodat, és hogy kerültél a Lilákhoz?
3: Hát édesapám volt Jánoshalmi születésű, a nagyszüleim ott éltek, és mivel édesapám katonatiszt volt, így 3-4 évente költözködtünk. Vagy hát a szüleim költözködtek jobbra-balra, és pont egy ilyen költözési időszak alatt én úgy születtem Jánoshalmán, hogy ott nem laktam soha, csak a nagyszüleim. Tehát valóban a Fenyvesi Máté, a Fradi legendája, és én vagyunk Jánoshalmi születésű válogatott futballisták. Én gyerekként én Vácon voltam általános iskolás, és innen kerültem be az Újpest Serdülő 3 csapatába. A Stejdis Anyi barátom.
2: A legendás pacal
3: bent futballozott már egy fél éve, és egy általános iskolába kerültünk össze, és hát mivel mindig futballoztunk a szünetekben, így látta, hogy esetleg nem lenne olyan rossz, hogyha nem egyedül kolbászolna be Pestig, akkor még ezt megtehették az én korombeli gyerekek, hogy fölültünk a vonatra vagy a buszra, és akkor bementünk. Tehát itt a Cérna pályántól, tehát beértünk. Újpest, azt már ott vagyunk, igen. Ott is voltunk.
2: És kik voltak az edzőid a Újpest Erdőlőben meg Ifibe?
3: Hát nézd, akiből klasszikusan komoly edző is lett, a Kaszás Gabi, aki fiatalon elhunyt, ő volt a Serdülő egyben az edzőm, aztán Göröcs Ancsi bácsi volt az IFI 2-ben, Szent Mihályi Misi bácsi volt az IFI 1-nél.
2: Az igen.
3: Tehát ez így az utánpótlás. Akkor még ez így működött, hogyha kiöregedett egy csapatból egy futballista, akkor annak megadták a lehetőséget, hogyha volt kedve ahhoz, hogy ő futball, hogy edző legyen. És hihetetlen sokat kaptunk ezektől az emberektől. A Kaszás Gabi az a másik oldala volt, hiszen ő neki az első csapata mi voltunk, a Serdülő 1, és azt úgy képzeld, hogy abból a csapatból öten lettünk NB1-es futballisták.
2: Meg én is.
3: Meg én is.
2: Képzeld el, mert nekem meg a Gancsmávakban volt edzőm a Kaszás Gabi. És úgy kerültem vissza a Fradiba.
3: Nekem is volt. Na, akkor mi ugyanazt az utat megjártuk, mert én a Fakóba is keveset játszottam, nem tudom, hogy mindenkinek ez köztudomás, hogy volt a tartalék bajnokság, igen, a Fakó, és akkor abban egy olyan erős újpesti tartalék csapat volt, hogy nem nagyon volt játék lehetőség, és a Kaszás Gabi lett a Gancsmávak edzője, és engem átvitt oda még az Imonyi Gabi barátommal, a szegény
2: Ismár elhúnyt. Igen.
3: És én is ott kaptam meg a lehetőséget a felnőtt futballra, és MB2-es, akkor még úgy volt a bajnokság, hogy MB1 volt egy csoport, és 3 MB2-es csoport.
2: Ugyanaz,
3: volt,
2: hát így van, igen, tudom. Igen, én is abban.
3: És hál' Istennek egy komoly bajnoki évet tudhattam magam mögött, és le akart igazolni a fél NB1, de a Fazekas Laci szerencsémre akkor ment ki Belgiumba.
2: Igen.
3: Ez a 79-80-as bajnoki szezon után.
2: Igen.
3: És hát én akkor csatárként kezdtem a pályafutásomat, és az ő helyére kerültem vissza az Újpest felnőtt csapatába. Hát elmondhatnám, hogy akikkel én játszottam, azoknak úgy összesen volt egy olyan 60 bajnoki címük, vagy 70, nem tudom. Tehát a szenzációk, tehát 9-szeres magyar bajnokok voltak a Dunai Edétől, a Nagy Laciig, a Tóth Andrisig, a Rottelmer Ádámmal, a Dunai Kollár Bandi, Tóth Józsi, Törőcsik, már bocsánat, tehát ugye így csak ugyan lehet ugye a neveken csemegézni, de hihetetlen, mit kaptál fiatalon, tudást, amit elszippanthattál tőlük, hogyha volt benned.
2: Hát pontosan, hát tele volt pengével az Újpest, és utána 200, több mint 200 meccset játszottál Iraknál, és milyen az élet? Az egyik legnagyobb penge, a klubtörténet egyik legnagyobb klasszis, a Görös Titi, a felnőtt csapatnál is edződ lett.
3: Hogyne. Kicsit kiváltságos helyzetben voltam, nem azért, mert kivételezett volna velem, csak emlékszem, mikor az újságíró legendáknak úgy mutatott be engem, hogy én voltam a kedvenc játékos, akkor mindenki csodálkozott, hogy hát az hogy létezik, hát nem ugyanaz a kaliber voltunk mi ketten, viszont egy dologban voltunk azonosak, hogy én is vezéregyéniség voltam, és a Titi is. Hát a Noskó Ernő mindig mesélte, hogy a Titi volt, hogy üldözte őt a meccsen, segbe akarta rúgni, mert nem azt csinálta, amit mondott neki. Ez hihetetlen figura volt, és én ugyanez a karakter voltam, tehát én egy, hál' Istennek, a Görös Jancsi bácsi keze alatt volt a legjobb csapat, nem játékosként megjegyni, hanem egységként. Tehát tudod, mikor jó volt edzésre menni, egy órával előtte már ott voltunk, csesztettük egymást, ittuk a kávét, meg jól éreztük
2: magunkat. Ambrus Pipinél, a szertárba.
3: Pipinyónál, persze.
2: Igen, Szegény Isten nyugasztalja. És az identitást erősítette az is, hogy a Görös Titinek a pályaedzője Nagy Laci volt, ha jól emlékszem.
3: Persze, a Henti. Amikor hazajött, azt hiszem, ő Svájcba ment ki.
2: Lugánóba, vagy Lugánóba.
3: Valami, igen. Csak tudod, sajnos mi is, még én is, amikor már kikerültem, ti már félig le voltunk amortizálva, tehát így.
2: Te Finnország. Bocsáss meg, Attila, Finnország, Valkajakoszki, Hakána.
3: Pontosan, a Kollár Bandi szintén Isten nyugosztalja, áldott jó fotbalista és barát volt. Ő vitt ki engem, ő több mint 10 évet volt annál a klubnál.
2: Meg a Lőrinc Paja is ott volt, a Pécsi.
3: A Paja is kint volt, én a Katona Gyurival voltam kint, ő jött ki utána még csak én nekem nem adatott meg egy év, mert megütötték a térdemet, és az nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, és az élvonalbeli fotballra már alkalmatlan volt, úgyhogy utána haza kerültem egy-két év után.
2: Attilám, hogy éled meg az Újpest elmúlt éveit, évtizedeit? Miben látod a problémát? Hogy lehetne erősíteni az identitást, az összetartozást? Mert azt látom, hogy öreg fiúk szinten nagyon szépen összetart a brigád, de hogy látod a jövőjét az Újpestnek?
3: Nézd, hát az biztos, hogy a belga időszak alatt hát ez a klub, ez le lett amortizálva. Tehát itt minden fontos volt, csak az nem, hogy ki újpesti. Itt minden fontos volt, csak az nem, ami Újpesten mindig számított, hogy az eredményesség. Tehát ez kicsit oda is vezetem vissza, hogy aki nem itt nőtt föl Újpesten, hanem máshol mondjuk nagyon jó fotbalista volt ide, minden évben hoztak hozzánk a felnőtt csapathoz 5-6 kiváló fotbalistát, akik Újpesten nem tudtak megfelelni az elvárásoknak. Biztos tudod, Dodi, ez nálatok működött így, meg nálunk. Tehát, hogyha ha valaki nem abban a stresszben élte le a futball pályafutását, hogy itt az edzésen a bemelegítésnél versenyhelyzet van, tehát ha ott nem győzöl, itt mindig nyerni kellett. Ha kimenti a pályára, itt nyerni kellett. Itt kevés volt az, hogy egy hónapban vagy 4 meccsből megnyertél egyet, vagy másfelet. Tehát ez, aki nem itt nőtt föl, meg nem nálatok nőtt föl, azt ezeket nem tudja.
2: Hát igen,
3: és most egy jó felé indult el. Lekopogom itt az államon, tehát lekopogom. Végre újpesti kötődésű emberek, magyarok kerülnek oda olyan pozíciókba, és csodálkozva meg sajnos szomorúan nézem a hozzászólásokat, bár ez a magyar, nem a magyar, bocsánat, ez a mostani közösségi médiának a legnagyobb problémája, hogy mindenki azt ír, amit akar.
2: Hát és arc nélkül, meg név nélkül, tehát
3: ez egy óriási bátorság kell hozzá. Ha Szélesinél találtak volna újpesti bedzőt, akkor megemelem a kalapomat. A Zolika 5 percre lakik gyalog a pályától. Ott élt el, ott, ugyanígy itt nőtt föl, Serdülőtől nálunk lett, én voltam a Váridi Petivel az edzője, amikor nálunk lett NB1-es fotbalista, pont ez a, akkor lettek ők bajnokok az utánpótlásba, az Ifivel, a Juhász Peti volt az edzőjük, szintén Isten nyugosztalja Petikét.
2: Igen.
3: És a Szélesi, a Tejnóra, a Tokodi, a Lőv Zsolti, tehát a Terjék Lajos, tehát egyszerre kerültek föl öten, és a Szélesi Zoli is meglépte azt a magasságokat, amit itt egy újpesti fotbalistának kell, és aztán nemzeti szinten is tudott bizonyítani.
2: De térjünk vissza hozzád, melyik volt neked a pályafutásod alatt életed legjobb meccse, Attila?
3: Hát ugye, amire mindenki emlékszik, az az Aberdeen elleni mérkőzés jutási itthoni mérkőzés. Szerintem Újpesten akkor volt utoljára olyan teltház, hogy a lógtak. Még az Izzónak a tetején, az emeletes házak tetejéről nézték a meccset, meg a szembe volt egy vágóhíd onnan is. Tehát 30 balány ezer néző volt, amennyi befért a stadionba, és az akkori... Utána megnyerte a kekket az Aberdeen, hát és a Fergi bácsi azt pedig ment a Manchesterbe
2: utána.
3: De
2: ott lett Temesvári Miklós és Sir Alex Ferguson a legnagyobb barát.
3: Pontosan.
2: És Aberdeenben is nagyon jól játszottatok. Hát emlékszem, nagyon jól játszottatok.
3: 10 percen múlt, mert a második gólt azt a 80-valányadik percbe kaptuk sajnos, és hát azt úgy nem tudtuk meglépni ezt a lépcsőt, de az, hogy megvertük azt a csapatot itthon, az, és arra a mai napig, ha bár ilyen korombeli szurkolókkal találkozunk, mindenki azt emleget, hiszen ott a Kisznyér Sanyi rúgott szabadrúgás volt, és én vétettem a másodikat úgy, hogy a Törőcsik hozott, mondhatjuk azt, hogy kihagyhatatlan helyzetben.
2: Óriási.
3: Úgyhogy ettől még most is feláll az ember szőrén. Őr a hátán, tudod.
2: Mi is szurkoltunk nektek.
3: Gyerekek a Népstadionban, a kettős meccsek, hát most könyörgöm, ezek milyen élmények,
2: milyen.
3: Még akkor is, hogyha esetleg nem a győztes oldalon voltál, vagy mondjuk a egy válogatott mérkőzést játszottam itthon a Népstadionban, akkor még a Garami Józsi bácsi volt az edző, a görögök ellen egy 3-0-ás győzelem volt a stadionban, akkor mondjuk nem volt olyan sok néző, csak mit tudom én, 30 ezer vagy 40 ezer, de hát most nyilvánvaló, hogy minden én nekem a futballról csak szép emlékeim vannak. Ha még egyszer kezdhetném, nyilvánvaló, hogy futballista szeretnék lenni, és ugyanúgy megtennék érte mindent, mint ahogy akkor megtettem.
2: De legalább van mire 67 évesen is emlékezned, Attilám, és kívánok neked sok örömet az életben, egészséget, és köszönöm a beszélgetést, vigyázz magadra, Zodikán, meg a szeretteidre.
3: Zodikán, ölellek, puszilok mindenkit, sziasztok!
2: Szia, Attila!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig persze a Sportreggel adása. 9 óra után vagyunk, szeptember 21-e, és hétfő egészen úgy lesz az éjfélig. Ugye ezen a héten Nemzetek Ligája mérkőzések lesznek, úgyhogy valaki keresné az éppen aktuális bajnokságok meccset, akkor még ne, csak nézze meg a hétvégi szép kis gólokat. Bár ma lesz tán ilyen román, meg még nem is tudom, hogy milyen, van tán dán.
2: Nagyon kevés meccs van, igen.
1: De igazából számottevő nem. Szóval azt hiszem csütörtöktől kezdődnek a Nemzetek Ligája mérkőzések, ahol már pénteken már Magyarország is, és a nagy csapatok is várják, vagy szerintem.
2: Igen. Hát meg ugye milyen FIFA napok vannak, ezért szerte a világban felkészülési mérkőzések.
1: Afrika, igen, Afrika Nemzetek Kupája van, és a többi egy csomó tartalékban.

0: Nagyon nagy csapatok vannak, tehát ez nem feltétlenül igaz.
1: Ezek komoly csapatok.
0: A portugálok nem tudom, hogy állnak, bár most úgy állnak, válogatott szinten, és róluk szól egy picit most ez a hír és a beszélgetés, a Nemzetek Ligára persze készülnek ők is, de az új szövetségi kapitány, Jorge Jesus, 25 játékost hívott be a keretbe, köztük, és most este kapaszkodni a 41 éves Cristiano Ronaldo-t is. Az edző véleménye azt mondja, mert kérdeztük, hogy mégis ezt hogy gondolja, hogy azt mondja, hogy Krisz egy olyan játékos, mint bárki más, ha jól teljesít, játszik, ha nem teljesít jól, akkor nem játszik. Különleges státusza van az ötszörös aranylabdás, de játékosnak, de ez bármit is számít a döntésemben vele kapcsolatban? Hát semmit, mondta 72 éves Jesus, aki már dolgozott együtt Ronaldóval. Hát, ha mostában láttuk őt játszani, akkor azért olyan hibákat vét, meg úgy játszik, ahogy ami alapján nem gondolom, hogy behívnák a válogatottba, de na ott a helye, hát, a válogatottban.
1: Először is, hogy ugyanolyan játékos, mint a többi, ez nagyon-nagyon jó hangzik, meg nagyon diplomatikus edzői nyilatkozat, de biztos, hogy nem.
0: Nem.
1: Tehát ezt nem tudom elképzelni. Egyrésztről nagyon érdekes kérdés, mert véleményem szerint Cristiano Ronaldónak azért a keretbe talán helye van, de valahogy meg kell vele egyezni, hogy nem feltétlenül a kezdő csapatba. Tehát én úgy gondolom, hogy most már a padról beszállva, adott esetben fáradt védőkre rácserélve, szerintem többet tudna hozzátenni a csapathoz. Arról nem is beszélve, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy lehet, hogy nélküle már ütőképesebb a portugál válogatott. De ki fogja meghúzni először azt a történelmi tettet, hogy nem hívja be a keretbe se? Tehát szerintem ezt egyszer nem fogja fölvállalni az egyik kapitány se. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Cristiano Ronaldónak kell, vagy ne adja jó Isten egy sérülés véget vett a pályafutásának nemzetközi szinten, vagy ameddig ő nem fogja azt mondani, hogy kész, elég volt.
0: Jó, hát Max, ha van olyan, hogy nem tudom, ha van játékos edző, akkor ha van játékos segédedző, akkor úgy talál.
1: Mert volt ilyen ebédöntő, amikor megsérült, akkor szinte ő volt a kapitány.
0: És egyébként nekem az nagyon tetszett. Tehát én ezt, ha valahol látnék ilyen váltást, akkor pont Ronaldo esetében nem Mourinho-t tegyük a portugál szövetségi kapitányi posztra, bár azt gondolom, nagyon sokan azt várták, most először szerintem most kicsit tönkreteszi a Reált, aztán mondta, mehet tovább.
1: Nem,
0: de én például, hát már ennél jobban már, de ő, tehát Ronaldo-t nagyon látnám.
1: De most Ronaldo abba hagyja szerdán a futballt, és csütörtökön ő legyen szövetségkapitány. Tehát azért ott van közte pár lépés.
0: Na de ennyi idősen már simán vezetnek. Tehát klubokat, kapitányok, már hogy edzők, aztán szövetségkapitány szinten nem tudom, hogy van-e ilyen fiatalom edző, de ha nem is most, de mondjuk még egy-két év múlva, tehát simán oda férhet, mert játékosként már valljuk be, szinte nem annyira. Akkor Scaloni hívja be Messit, mondja, erről is szó volt. Az argentin válogatott.
1: Messinek lesz egy búcsú mérkőzése. Szerintem az egy hatalmas nagy elismerés, és kell is neki. És
0: Ronaldo-nak nagy buli is kell
1: neki is kell, de Messi kijelentette, hogy ő már válogatott, már nem akar szerepelni. Tehát ebből a szempontból ő meglépte azt, jó, amit Cristiano még nem.
0: De láttunk már nyulat rolleresen. Tehát azért, tehát hogy azért, mert azt mondta, ha van egy ilyen, tulajdonképpen egy követelése a népnek, a szurkolóknak, akkor még akár, akkor megjöhet.
1: Egy jó Copa America.
0: Hát, már nem hiszem. De ki tudja, most Ronaldinho is elkezdett 46-47 évesen játszani, mert kell jegyet tenni.
1: Ronaldo, ha abba hagyja, azért ne legyen egyből szövetségkapitány. Az edzői ranglétrán egy kicsit még lépkedni kéne.
0: Jó, ma már érted, tehát mindenki ki, hogy olyan fogokat hagynak itt, tehát ugranak
1: ja,
0: emberek pozíciókba, hogy nem hiszem. De azt mondjuk, ugye el tudnám képzelni, hogy ott van, és tényleg ilyen segédedzői, vagy tanácsadói szerepkörben, hogy és ha esetleg olyan a meccs, akkor menj be 10 percre, mert azt szerintem egy nagy flash. De hogy rátámaszkodni, én nem gondolom, hogy kezdőként.
1: Hát olyat, hogy stábtagot becserél a kollégája, olyat még nem láttam. Nem,
0: de mert lehet, hogy van ilyen státusz, nem kell nézni. Lehet, hogy van ilyen státusz. Ha van játékos edző, az konkrét státusz, az csak egy elnevezés. Tehát ilyen van, rendes, de hivatalos.
1: Ha kikérik a játék engedélyét az edzőnek, akkor saját magát becserélheti minden további nélkül, még a legmagasabb szinten is.
0: Azt
1: hát láttunk ki egy Zólától, vagy Villarreal.
0: Azt azért látnám, és egy tükör előtt áll, mielőtt menne be, figyelj, legyen jó, menj előre, és így mondja a tükör. És mondja a tükörnek, hogy mit kell majd csinálni, ha becserélik. Jó lesz az szerintem. Na mindegy, szóval, hogy Ronaldo esetében, megint inkább azt érzem, hogy ez egy marketing fogásszerű, hogy most erről beszélnek.
1: Van benne valami.
0: Egy biztos, hogy 72 éves, ugye, versus, tehát ott simán lehet az, hogy gondolkodnak a fiatalitáson, és én mondtuk, szóval nem gondolnám, hogy Mourinho lehet az, hanem sokkal inkább Ronaldo. Na most mondd, visszafogtad már magad, de most már mondhatod. Na,
2: most mi, miért

0: Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo-nál mindig próbálok a háttérben maradni. Én tudjátok, hogy Argentin, de... Gaucho, Lionel Messi, próbáltam figyelni, hogy milyen okfejtéssel
0: hát
1: mentek ebbe bele.
0: Igazából ennyi, mondom, hát ha lenne játékos segédedző, akkor legyen vagy tanácsadó. Mert az igen, tehát az él a fociért, él a portugál fociért.
2: És mi lehet a gondolata, gondoljátok bele, hogy Gonzalo Ramosnak, aki gyakorlatilag az egész pályafutását Cristiano Ronaldo mögött tölti, és még 41 évesen se tud kiszorítani, és ott ül a cserepadon, és a VB-n győztes góltól, és ott a következő meccsen úgy esnek, hogy be se cserélik, szóval szerintem hát az egy elképesztő
0: lélektan. Szerintem az, ami mondjuk azon a zenekaroknak, akik a Beatles idejében alakítottak zenekart. Szerinted csináljuk zenekart? Hát... Nézzük most, ki lehet előttünk, van ez a Beatles. Na jó, és mi nem tudunk dalt írni? De. És nem. És pedig egyébként ez egy szörnyű, biztos rengeteg jó dal született, de esélyed nem volt a Beatles, mert akik a bugyutabb akkordokat, vagy bugyutabb, de akkor is a Beatles, és korszakos zseni. Ugyanez egyébként szerintem Ronaldos Messi esetében is, hát nem tudsz mit csinálni. Aki akkor Messi mellett akart volna csatárként jelen lenni,
1: sok sikert hozzá.
0: És Ibrahimovicsok buktak el, tehát azért nem kis nevek buktak el Messi mellett. Ez így alakult Ronaldónak is ez a helyzete. De ennek ellenére azt mondom, hogy jöjjön, hát nézzük meg. Tehát, játszon.
1: De hát már, és oké, de hova, meddig? De most már nem ott vagyunk, hogy már évek óta, hát már Feri nevet, nem kell nevetni, mert jó, meg lehet mosolyogni, de évek óta azon a 2022-es Katari VB-n lehetett látni, hogy már az imént említett Gonzalo Ramos jobb, több gólt tudna segíteni. Jaj, rajtam? Azt hittem volt valaki. Azt hittem van mögöttem valaki azért, magam mögé nézek, nem volt a senki.
0: Ez jó.
1: Szóval nem, most már szerintem, hogyha Messi abba hagyta, nyilván volt még ebben is egy verseny köztük, hogy te abba hagyod, akkor én még maradok.
0: Most adjanak egy ilyen búcsú meccset.
1: Foglak, persze.
0: Aki nem
1: fognak.
0: Játszott Ronaldo miatt.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Hány gólt rúghattam volna, hogyha játszok.
0: És az egész búcsú beszéde az feltételes módban. Gondoltam, hogy beállok majd, és lövök két gólt, de Ronaldo előttem volt. És akkor egyszer azt hittem, nagyon-nagyon jó voltam az edzéseken. Volt egyszer egy felkészülő meccsen, 11 gólt lőttem, gondoltam, majd akkor is becserélnek, és nem cseréltek be. És csak erről szóltam.
1: És egyszer megkaptam a lehetőséget, a VB-n rúgtam, 3-at nyertünk 5-0-ra, és akkor úgy voltam vele, hogy na most akkor a következő meccsen már biztos, és akkor sem.
0: Vannak ilyen szenvedő alanyai bizonyos állításoknak. Hát ez van. Várjuk azért Ronaldot még egy ilyen búcsúra, vagy lehet, hogy ez lesz az ő búcsú behívása meccse, nem tudom.
1: Megpróbál elmenni még egy elvég, figyeljétek meg.
2: Nem tudom elképzelni, hogy egy, tehát ha elindul Nemzetek Ligája selejtező sorozatban,
1: hogy ezt ne vigye végig
2: az EB-ig. Tehát vagy EB-n, vagy VB-n fog visszavonulni.
1: Korszakok a VB után szoktak véget érni. Mint most Messi, hogy akkor ő lemondja. De Ronaldo, mivel belemegy egy újabb ciklusba, ő valószínűleg egy EB-t még ki akar hozni ebből.
2: Egyet értek.
1: Hova? Jó, hogy nem utána a VB-t.
0: Igen.
1: Két év múlva nyáron.
0: 43-44. Hát...
1: Nem?
0: És az a baj, azt látom, nem is vele van talán a baj, de szerintem ő azért tehát korszakos, egy tanult zseni, és egyszerűen nem lehet elvenni tőle a gólokat, meg a győzelmeket, meg az érdemeit, de hogy ugyanazt látom én egy kicsit gondnak, mint a teniszben, hogy olyan sok fiatal jön, olyan gyors, olyan tehetséges, hogy szó szerint átrohannak rajta.
2: Így van.
0: Ez, hogyha Djokovic nem tud, már bocsánat a párhuzamért, ha Djokovic nem tud idén vagy jövőre még egy Grand Slamet behúzni, hogy meglegyen 25-dik, akkor szerintem onnan már nem.
2: Így van.
1: Szerintem
2: Ronaldo szeretné a két év múlva lévő EB-t, de nem biztos, hogy eljut odáig.
0: Elviszi a csapat. Mert azért jó játékosok vannak azért. Azért már mondjuk annyi van.
2: Ez igaz, 2001-es. Gonzalo Ramos 2001-es születésű. Legjobb korban lesz az EB-n. Szóval egyszerűen nem tartom reálisnak.
1: Nem. És hogyha már elmész az EB-ig, Feri, akkor miért nem mehetnél el a részben hazai rendezésű világbajnokság?
0: Mert akkor az van.
1: Na jó, mi?
0: Próbáljuk meg. Próbáljuk talán meg. És akkor nem hiszem. Na mindegy, szóval hát ez a hír járja. És akkor tulajdonképpen most akkor láthatjuk őt már a héten játszik?
2: Az simán lehet.
1: Igen, abszolút.
0: Nem tudom éppen melyik bajnokság.
2: Hazai pályán játszanak Velszel. Tehát az teljesen lehet.
1: És simán benne van ilyenkor egy két gól. Mert hát Velsznek, hogyha jó beadásokat adnak, te is be tudnád fejelni, nem?
2: Na jó, hát azért ezekkel a mondatokkal óvatosan, igen? De azért lesz valószínűleg egy 11-es.
1: Ja, 11-es, persze. Tehát szabadrugás szóval is, ugye egy 12 év után lehetne újra Ronaldo szabadrugás gól.
2: Az milyen még, hogy nem engedd oda senkit. És nem.
0: Mi volt az a specialitása? Ha tőle búcsúznátok, mit emelnétek ki?
1: Gólöröm.
0: Ronaldo, meg a gólöröm. Yes, igen.
1: A Messám.
0: Messze,
2: azért viszonylag jelentékeny módon tudott cselezni. Tehát azért
1: a United-ben, meg a Real első éveiben.
0: Nem volt Speckó csel, nem volt Zidane, nem volt Ronaldinho csel, a biciklit azt nem ő találta ki.
2: Hát nem, de azért dinamika, rugótechnika, tehát fejelőképesség, ruganyosság. Hát
0: én a fejelést, a magasra, biztos, szerintem
2: felugrása,
0: ő utána a legmagasabbra, igen. És a hirtelen a kirobbanó dinamikus elindulását, meg
2: azért ő azért nagyon sokszor jelentett a különbséget két hasonló képességű csapat között, tehát jelentősen befolyásolta
1: a meccseket. Ott a Real Madridnál valószínűleg, tehát nagyon, ott
2: hát az a Juventusnál is jó volt.
1: Még a Juventusban is egyébként.
0: Az a rosszabb korszaka volt a Juventus. United és Real.
1: Igen, azóta esett szét a Juventus.
2: Persze. Amikor eligazolt.
1: Azt mondta, az volt. De akkor szétesett, azért mondom.
2: Hát jó, ennek több oka van. És messziről
1: mit hozunk? Szerint a félpályás szóló gólokat, hogy nem lehetett elvenni tőle a labdát.
2: Sorozatai.
1: A cselsorozatok, és itt a végén már a szabadrugások is bejöttek, hát most, igen, hajnalban is lőtt egyet, ez már a 75. karrieri, igen, 75.
2: Majd
1: szabadrugás
2: azért golya volt. Ezt is említsük meg, hogy Ronaldóról beszélünk, és 5 perc alatt messzire
1: átviszed a műsort. Bármilyen témáról átviszem az argentinok népszerűsítését. Innentől kezdve, simán.
0: Na mindegy, úgyhogy tulajdonképpen mondhatnánk, hogy ennyit Ronaldóról, de nem. Majd ő tesztről, ne csak ennyit beszélünk róla. Én ennek ellenére, mivel én nagyon szerencsésnek tartom magunkat, hogy azért gondoltok bele, hogy azért olyan korszakban éltünk, amikor olyan embereket láttunk aktívan játszani, sportolni, mint például Roger Federer, mint például Rafa Nadal, Novák Djokovic, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.
2: Mi még láttuk Michael Jordant.
0: Del Piero, Michael Jordan.
1: De nincs
0: Jordan,
1: az az érzésetek,
0: Michael
1: hogy...
0: Michael Jackson most zeneileg.
1: Hogy ez mindenbe levitt, tehát nem csak sportba, tehát ahogy
2: egyszerre
1: mondtad...
2: Egyszerre Ronaldo Messi még nem volt a futballtörténelemben.
1: De várj, de én most úgy értem, hogy de láthattuk játszani Ronaldókat, Ronaldinhoékat.
0: Ronaldinho.
1: Színészetre, tehát most ott DiCaprioék, Brad Pittek, Angelina, de Jolie, Anthony régen Hopkins, ott volt, de még régen Robert még mindig volt, Anthony Hopkins, Robert De Niro.
2: És hogyha... Moore.
1: Az, igen, hogyha tovább. De hogyha nézzük más sportokat, a LeBron James, hogy mondtad, Roger Federerek, tehát minden, mint hogyha most ebbe a 20-25 évbe esett volna, 25-30-35 évbe esett volna, úgy mindenben a legjobb, nem?
0: Jogos. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon szerencsések vagyunk.
1: Minden.
0: Azt hiszem, hogy előtte, igen, az, hogy volt ez a, nem tudom, a 20-as, 30-as években, talán nem, vagy akkor indult, ugye mi, hát akkor persze, akkor indult a hangos filmektől kezdve, tehát egy korszak indult, ha csak azt
2: viszonylag,
0: nézzük.
2: Viszonylag kevés Chaplin filmet láttam, tehát most nem vagyok autentikus a témában.
0: Képzeltek egy Chaplin-nel kapcsolatban, Királyhegyi Pál írja, hogy az egyik könyvében, hogy kint volt New Yorkban valamilyen rendezvényen, és nem tudom, tudjátok, hogy kiválóan énekelt, nagyon jó hangja volt. És nyilván ugye hát nem azzal az elmaszkírozott arca, tehát te nem úgy, abszolút nem úgy néztek az életben, ahogy a filmekben persze, igen, és énekelt, ott zongoráztak neki minden, és valaki oda ment hozzá, ez fantasztikus! Őrületes jó, ezt valahogy meg kellene örökíteni, és akkor indult a filmes világ is, és mondja, hogy valahogy ezt föl kéne a moziba, a filmvászóra vinni. Azt mondja, ott vagyok, énekelek is, és csak ném a film. ez volt Chaplin válasza, énekelek nem a film, csak nincs hangja. Szóval, hogy igen, nem mindegy, hogy mikor vagy éppen hol, és teljesen jogos szerintem Kristóf felvetés, hogy lehet, hogy erre a 30-40 évre ugyan esett.
2: Hát én nekem sokat eszembe jut, hogy azért a 70-es években, de még a 80-asban is rengeteg nagyon jó magyar labdarúgunk volt, és ma már egy NB3-as labdarúgó posztokat tesz föl a mindenféle közösségi médiumra, mert ott a kezébe a kamera. Uh-huh. Akkoriban még közvetítés sem volt szinte a meccsekről, tehát nem maradtak fenn felvételek. Ma már halhatatlanná válik egy NB3-as labdarúgó.
1: Véletlenül
2: akkoriban meg a világsztárok
1: sem. Pont bement.
0: Hát én nagyon remélem, hogy majd az lesz, hogy a jövő is tartogat ilyen kiváló minőségű művészeket, sportolókat, előadókat. Igen. És akkor majd a mi gyermekeink is azt mondják, de jó, hogy most mi ebben a korszakban vagyunk, mert itt van akárki, akármi, milyen jó. Na, úgyhogy így igaz. Bízunk benne, Ronaldo is még marad, még látványosan játszik, és majd akkor lép ki a körből, amikor majd már nagyon elfáradt. Úgyhogy ez várható az idei Nemzetek Ligájában, pontosan szerintem már a héten pályára lép Cristiano Ronaldo. Mindjárt jövünk, mindjárt búcsúzunk.
3: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Pontot veszített a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1-ben. A gyermekvédelem átszervezése is téma lesz az országgyűlésben. Hűvösebb őszi idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
1: A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A nyírségiek a félidőben még vezettek, a szünet után viszont egyenlített az FTC, amely az 5. helyen tölti a válogatott szünetet. A címvédő Győr pedig 2-1-re nyert az MTK otthonában, így továbbra is 2. helyen áll a tabellán. 2-1-re győzött az Újpest is, méghozzá hátrányból fordítva a vendég Zalaegerszeg ellen. A Liverpool 1-0-ra megnyerte a Bournemouth elleni magyaros rangadót az angol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A találkozón 3 magyar válogatott játékos is lehetőséget kapott. A liverpooliaknál Szoboszlai Dominikot a 81. percben cserélték le. Kerkez Milos viszont végig a pályán volt, korábbi csapata ellen, ahol a hazaiaknál pedig Tóth Alex a hajrában állt be. A spanyol bajnokságban Gulácsi Péterrel a soraiban a Villarreal 3-1-re verte a Levantét. A madridi rangadót pedig az Atletico nyerte, miután 2-1-re győzött hazai pályán a Real ellen. Továbbra is hibátlan a női kézilabda bajnokok ligájában a Győr, amely a csoportkör 3. fordulójában 30-20-ra nyert Norvégiában a Storhamar ellen. Elődöntőbe jutott és már biztosan érmes Szira Zsófia a szófiai ökölvívó Európa bajnokságon. Szira a plusz 80 kg-os kategória negyed döntőjében pontozásos győzelmet aratott örmény riválisa ellen. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István pedig bejutott a legjobb 8 közé, miután legyőzte Moldáv ellenfelét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A mai ülésnap 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Esküdtesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását. Megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, azt minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a bankszámla számot sem kell bejelenteni, mert azoknak, akik nem adták meg adataikat, a postás kézbesíti az összeget. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Súlyos vereséget szenvedett a Német Keresztény Demokrata Unió a tegnapi Mecklenburg-Előpomerániai és berlini tartományi választásokon. Északon Friedrich Merz kancellár pártja a CDU története leggyengébb szereplésével, a szavazatok 4,9%-ának megszerzésével kiesett a helyi parlamentből. A szélsőjobboldali AfD az előzetes eredmények szerint 38%-kal győzött. Berlinben a baloldal aratott győzelmet, miután a szavazók majdnem 26%-a adta le rá a voksát. A CDU csaknem 19, az AfD pedig 16%-ot kapott. Tömeges orosz dróntámadás érte az éjjel Kijev megyét. Az ukrán főváros térségében 3 gyerek és 1 nő halt meg a légi csapásokban. Orosz közlés szerint logisztikai központot, gázelosztó állomást, az odesszai kikötőben egy katonai rakománnyal teli hajót is találat ért. Közben az orosz légvédelem csaknem 250 ukrán drónt lőtt le 18 régió és a Fekete-tenger felett.
0: Közlekedés.
1: Lassabb haladásra és torlódásra kell készülni a Budapest felé vezető utakon, az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé, Péccel és Gyál között, illetve távolabb a Nagy-Dunahídnál, Halászteleknél. Az M1-esen Herceghalom és Biatorbágy között, valamint az M3-as bevezető szakaszán, Mogyoródig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Hideg front hozott lehűlést. Ma napos felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet eső, zápor, egy-egy zivatar. Napközben 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, drága hallgatók, eljött a búcsúzás ideje, mert akár lehet szomorús, de akár lehet vidám is. Próbáljuk az utóbbit, jó? Hey. Szia, Krisi!
2: Hello, Levi! Sziasztok!
1: Veletek jó reggel. Reggel, nagyon kellemes, jó. Mit nézegettek a telefonon, mire készültök? Azt tudjátok, hogy már 100 nap sem kell, és karácsony?
2: De ez nagyon kemény egyébként.
1: Ami nap olvastam valaki feltétlenül, hát, valami 97, 6, nem tudom, hány nap.
2: Megvan, hogy már most mennek a Michael Bublé zenék? A rádiókban, a bevásárlóközpontokban.
3: Nyilván nem. Te vagy az, aki az András utat díszíti ilyenkor? Tehát
2: ki én?
3: Ne, hát légy szíves gyerekek. Még azért várjuk meg az idejét. Nem,
1: most már 30 fokon. Jön a héten is jó idő, meg október is, tehát csodaszép idők jönnek. De kicsit itt az elmúlás kapcsán mondom ezt, és azért mondtam búcsúzás, hogy azért tényleg annyira rohan az idő, de lehet régen nem volt ez így, nektek nincs egy ilyen képzetetek, hogy most, lehet, mert annyi minden történik.
3: Tehát hát bárhol... a világ ilyen felgyorsult, hát régen igen. Azért nyugodtan leülhettél ebédelni, beszélgetni a többiekkel, nem rohantál,
2: nincs
3: most meg...
2: Én láttam egyszer egy olyan összevetést, hogy 1960-ban mutattak egy órát a képen versus 2026-ban mutatnak ugyanúgy egy analóg órát, ami megy, és most gyorsabban megy a másodperc mutató. Nem tudom, hogy ez valid,
3: ezt felírjuk a pszichológusodnak, ezt is.
2: Ez a harmadik,
1: hogy
2: de ilyen lehet.
3: De most már kettő kell.
2: Gondoljatok bele, hát régen egy nyári szünet. Hát egy örökké valóság volt, amikor elindult a nyári szünet. Igen. Le nagyszülők között, ott 2 hét, másik nagyszülők még 2 hét. És akkor még mindig volt 17 hét és abból a nyári szünetből. Lementél szülőkkel Balatonra egy hétre. Volt focistáv, és még mindig volt 19 hét hátra a nyári szünetedből. Most ott mi a nyári szünet? Június közepe. Igen, 2 meccs, egy igen. Fesztivál, VB. Egy nyaralás, egy VB, és szeptember 1.
1: Kb. És akkor sokat mondtam.
2: És lehet, hogy sokat mondtam.
1: Azért, de szerintem azért, mert sokkal több az élmény, a lehetőség, igen. És mert ha sokkal több hatás ér, van egy ilyen analízis, képzeljétek el, nem tudom, olvastátok, hogy hallottatok róla, nagyon érdekes, hogy bemész egy fagyizóba, ahol van 19 fajta féle típusú íz és fagyi, akkor hozol egy döntést, hogy kérsz 2 vagy 3 gombócot, és van egy fagyizó, ahol van 3 klasszikus, nem tudom, vanília, puncs, csoki,
3: vanília,
1: puncs és csoki, akkor sokkal elégedettebb az ember, ha aha. Onnan jön ki, ahol csak 3.
3: Aha. De egyébként tényleg volt. Így van. Hát gyerekkorunkban meghúztad azt a kart, tudod, és akkor volt vanília, meg csoki, a csavaros.
2: És azt hiszem, ha egyszer a kettőt húztad, akkor egyszerre jött a kettő.
3: És akkor nem volt varia, tehát oda mentél, leraktad a 5 forintot, és akkor kis adag vagy nagy adag, és vegyes vagy szimpla. Igen.
2: Ma meg meghúzod a kart, és azon gondolkozol, hogy kijön a 3 kis keresztnél, vagy húzhatod újra. Vagy,
1: de nem rossz. Gyümölcskosár.
3: És most bemész, és topogó gyerekeket látsz, ott steppelni a fagyizóban, mert nem tudják kiválasztani, hogy melyik legyen a 3 gombóc a 40-ből.
1: Meg olyan elnevezések, ma beszéltünk a Nemzeti Sport kapcsán, hogy milyen címeket, szalagcímeket adnak a bizonyos cikkeknek, hogy menjetek így el egy cukrászdába a héten.
3: Balaton felvidéki séta fagyi.
1: Nem csak a
3: velencei fagyi. Velencei álom.
1: A fagyinál is, tehát az elnevezések, a sütemények, a fagyi mindenhol. Tehát már nem tudod kiírni, hogy citrom, örül, hogy nem vernek agyon. Citrom. Hát az a fagyi.
2: Citrom,
1: de nem
2: az mi?
1: Nem lehet, de nem lehet. Mondjuk mi legyen. Sejmes.
2: Amarella, szélfúvallat.
1: Igen. Citromot kiúzni, ilyen nem. Igen. Akkor legyen zselés, belga, narancs árnyék.
2: Későn búcsúzó savanyú.
3: Igen, az a citrom. Ez olyan, mint amikor első fiam született, és mondtuk a szülésznőnek, hogy kérdezik, mi lesz a neve? Mondjuk, hogy Ferenc. De feláll a tapsot mindenki, szóval végre azt hittük, hogy Jonatán, vagy Eufruzsina, vagy
1: igen,
3: még fiú volt.
1: Meg Baragella, de olyan nevek, hogy...
3: Örültek, hogy végre Ferenc. Na mindegy, hát ez kb. Hasonló, mint az ízeknél.
1: Én nagyon várom, hogy visszajönnek a Jolán, József, meg ilyenek, sokkal értékesebb lesz. Majd higgyétek ugye? El. És semmi baj ezzel, én értem, hogy nem tudom, Baget, meg Bebet, meg Mab, de senki nem megbántod, de hogy az a... Nekem is olyan 2 gyermekem, de hogy az nem tudom elképzelni, hogy ne normális, adott esetben nyilván a magyarsággal kapcsolatos, vagy igen, legalábbis azzal valahogy kapcsolódó név, de hogy...
3: Meg
1: de...
3: miért kell mindig kitűnni? Tehát ne azzal tűnjünk ki, hogy exo nevet adunk.
1: De látod az, hogy
3: mert... hanem a tetteinket tűnjünk, de látod, ki, az a tudásunkat.
1: Jó, de tovább az öttussal mentett volna
2: akkor még
1: tovább.
2: Nem tud mit tenni, amikor megkapja a nevét, ellene vagy érte. Hát, nekem nincs gondom ezekkel az extravagáns nevekkel. Tehát én például a lányként, ti extrának fogjátok gondolni, de nekem a lányként egyik leginkább tetszendő név az a Minabella. Nem tudom, nektek a sok, nem, kevés...
3: Mina, vagy Mina, nem lesz Mina. Elég egy pszichológus.
2: Mina, az abban, ezek, írd föl ezt is.
1: Nem ugye, lesz, tehát ez amikor, nem tehát lesz, tehát amikor vissza kell kérdezni már valamire, név vagy bármi kapcsán, akkor ha nem egyértelmű egyből, az nálam egy olyan...
3: Egyébként szép név, csak ebből fog állni az élete, hogy bocsánat, egyerrel, nem, egy hányel,
1: vagy Mina, vagy Mira, tehát, vagy...
3: Gondolj bele a Okmányi irodából.
1: Azért kell, mi amikor gyerekeknek nevet adtunk, mi azt is mérlegeltük, aztán persze nem tudsz igazán jó döntést hozni, egy döntést hozol, aztán lesz a neve a gyereknek, ami, hogy becézése se legyen béna.
3: Vagy a Mira Bellát hogy becézed? Miri?
2: Hát nem, nem Mira, Mina. Na, Mina,
3: ja, Mina. Akkor már az anyakönyvű kivonatban is lossul.
2: Mina,
3: de, már a személy Bella. Ki kell cserélni a személyét, mert elírja az Okmányi irodalmat.
2: Én nem becézem. Mina szegény. Bella, az így gyönyörű szép.
3: Na, akkor mi a beceneve? Mini? Mina, az nem annyira jó, Bella, ha 1,80 magas lesz.
2: De a végén meg az lesz, hogy Lionel.
3: Ja, újabb pszichológus.
1: Ha fiú, ha lány, tudod.
3: Nem, Lionella. Ha lány, akkor Lionella.
2: Ha lány, Lionella.
3: Nincs ilyen név, de
2: akkor Lionella. Csinálunk. Nem baj. Csinálunk.
1: Tehát igen, ez is az utónévnap teljes. Megint most olvastam, hogy olyan tiltva voltak bizonyos
2: és most
1: nevek valahol.
2: 60-at megint felújítani.
1: Most feloldották, igen. Most mindenki lett tényleg hülye. Tehát név szerint. Tehát, most már sem mindent mondtad. Most olyan értem meg, hogy hát... Hogy igen, tehát hogy valahol kell lenne szerintem egy egészséges határnak lenni, hogy ezt...
3: Jött egy SMS, hogy a pszichiátrián várnak 11-től.
2: 11-től? Nem tudok menni. Nem tudok menni. Magazin műsor fel, nem tudok menni.
1: Na jó, gyerekek, nagyon, nagyon kellemes hétvet kívánunk mindenkinek. Ha nem foci, akkor milyen ajánlataink vannak már, mert ugye most a Nemzetek Ligája kapcsán felkészülnek válogatottak, játékosok elutaznak bizonyos játék, vagy válogatottakhoz.
3: Komoly ajánlatom van, Levi. Ma menjenek ki az emberek és sportoljanak. Ma ne nézzenek a tévébe.
1: Hát
3: semmit.
1: De az menjenek ki, nem is 2020-ban egy ilyet bedobni.
2: Nem tudnak most mit nézni, és ha rámész arra a platformra, ahol az összes mérkőzés fel van tüntetve, jelenleg a kanadai női liga, az iráni első osztály, a guatemalai és a hondurasi bajnokságot tudom hát felfedezni. Tehát innentől kezdve ez, hogy 3 hétig leáll a bajnokság 4-5-6 meccs után, én ezt egyszerűen hát nem tudom értelmezni.
3: Nem tudom, ilyen Pápua, Új-Guinea, Új-Kaledónia. Nem valaki be tudja hozni.
2: Tehát ajánlanánk, de ha néma csöndben maradnánk, akkor az lenne az ajánlónk, mert most nem tudunk mit.
1: Körülbelül. És nem nagyon. Tehát
3: hát nézd, kerékpár.
2: Mindenki nézzen jégkorongot.
3: Női U23-as kerékpár
2: nem.
3: Van.
2: Jégkorong.
1: De hogy más sportákban sincs nagyon. Tehát
2: nem, kész. Tehát most mindenki.
3: Ökölvívó Európa bajnokság mondom, van. Arra azért felhívnám a figyelmet.
2: Jégkorong van.
3: Ökölvívó Európa
1: bajnokság. Gyerekek, hát akkor ezen a szerdáig vagy csütörtökig.
3: És hát a kedvenc sportod, darts.
2: Darts van? Az sincs.
3: Dehogy nincsen, a héten lesz.
2: Nincs, de hát hétfőn, hétfőn max a izében van, de hát a bevásárlóközpontokban, amikor ott lehet, ki lehet próbálni.
1: Na, mi pedig legalábbis a magyar válogatott majd pénteken játszik, és Ukrajnát fogadjuk.
2: Igen, vendégül látjuk.
1: Ők jönnek ide, látogatnak ide. Mindig megvertük őket. Hát lehet, hogy legutóbb 92-ben játszottunk velük, 2-1.
3: Igen, és Ukrajnában is nyertünk. Így van.
2: Persze.
3: Így van.
1: Adott esetben igen.
3: Akkor volt ez a mérkőzés, amikor a Weber Gyuri első válogatott mérkőzése, és akkor oda ment apámhoz, hogy egy átkarolt azt a Feribe. Tudja, hogy mi ketten együtt 77-szeres válogatottak vagyunk? és akkor hát, hogy apám hogy hebeget habogott szegény, és akkor mondja Gyuri, na jó, hát Feribe sok gólt rúgott, de lőttünk Ukrajnának gólt? Vagy játszott Ukrajna ellen? Hát nyilván nem, mert akkor Szovjetunió volt. Úgyhogy Weber Gyuri ebbe is tudott nyerni.
1: Na látjátok, úgyhogy ez lesz. Akkor sportoljunk mi, magunk, mindenki valamit találjon ki.
2: Akkor egy padel.
1: Egy könnyű tenisszel
2: kezdjük.
3: Mi? Mit mondtál?
2: Zárjuk.
3: Ne idegesítsél fel. Csak holnap a tenisz.
1: Padel... Kéne még két ember. Van kedved holnap padelezni?
2: Mehetünk.
1: Okay, akkor még kellene két ember.
3: Pénteken... Bármi van padele kapcsolatban, rám ne számítsatok.
2: Pénteken megyek Ugrai Roland barátommal és korábbi Fradi játékossal padelezni.
3: Hát ő ellene sokat játszottam, igen.
1: Roli is elkezdett most padel edző talán.
2: Ő edző, padel, hozzá megyek pénteken.
1: De akkor be is fejezte akkor az aktív labdarúgást?
2: Elkezdte, csinálta, nem is rosszul, aztán a bajt.
1: Na akkor szólj. Jó. Esetleg hát, hogyha be tudunk oda
3: csatlakozni. Aki meg teniszezni szeretne, üzenjen, hívjon.
1: Igen.
3: Bárkivel játszom, csak senki nem maradt.
2: De látom, senki nem hív. Cserébe az én pszichológusom, ugye.
1: Gyerekek, én komolyan aggódom a fallabda eltűnése miatt most a padel érkezésével. Tehát annyira fel fogja váltani, amúgy és ki fogja váltani.
2: Az is biztos. Csak nehogy a tenisz is erre a sorsra jusson, szépen lassan.
1: A tenisz nem.
2: Nem akar, de Feri annyiszor mondja, nem akarunk elmenni vele teniszezni egy párost.
3: De kicsit szánjatok már nektek.
2: Tényleg az összes adás végén ez bemondja, tehát nyilván valami üzenete akar lenni. Ki a negyedik? Hozzunk egy negyediket?
1: Jó, keresünk egy.
3: Bárki. Hallgatóval is nagyon szívesen. Bárki.
2: Igen, annyi, hogy én ütő helyett egy hangszerrel fogok játszani.
1: Na jó, kellemes napot kívánok mindenkinek, köszönjük szépen az itt létet, nagyon érdekes témákat boncolgattunk, és a témákról beszélgettünk ma is, és mindenkinek kellemes sportolást kívánunk. Búcsúzik a szerkesztő, Bigfalvi Tamás, a társműsorvezető, Bene Ferenc és Szalai Kristóf nevében a műsorvezető, Harsányi Levente. Hamarosan érkezik a folytatásban a visszajátszás Edvi Lászlóval, adásunk pedig újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Fegyenc telep, koralzátony, mérges kígyók, kenguruk, koalák, AC/DC és magyar sportsikerek. Elsőre talán ezek ugranak be egy átlag magyar embernek az 5. kontinensről, Ausztráliáról. Mivel a visszajátszás nem történelmi, nem zoológiai, nem zenei, hanem sportműsor, a következő 2 órában az utóbbiakkal foglalkozunk. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserzsés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 1956 után másodszor 2000-ben rendeztek olimpiát az 5. kontinensen, Ausztráliában. A játékok szeptember 15-én kezdődtek, és október 1-jéig tartottak. A magyar küldöttség mérlege 8 aranyérem, 6 ezüstérem és 3 bronzérem volt. Az éremtermelés viszont nem lett arányosan elosztva időben. A nyitó ünnepséget is számolva, az első 6 nap során a hazánkat képviselők 1 arany és 1 ezüstérmet szereztek. A következő 6 napon 2 aranyat és 1-1 ezüstöt, illetve bronzot. Ma a 2000-es olimpia 7. és 12. napja közötti eseményeket elevenítjük fel a következő 1 órában. A naptárat nézve a 2000. szeptember 21-e és a 2000. szeptember 26-a közötti történéseket. Ezekről a napokról 3 hónappal az olimpia után készült egy műsor a Magyar Rádióban. Az először 2000. decemberében sugárzott adás szerkesztője és műsorvezetője Barta Gábor volt.
7: Fölhangzik a Dudaszó, és az igazság 2 perce következik. Az az igazságé, amelynek az rajtja jól sikerült Kovács Ágika számára. Kovács Ágika ott úszik a 4-es pályán mellette, az 5-ösön a kínai Kui. kínaival tartja a lépést. Kovács Ági talán másodiknak fordul. Így látja az óra, így látja az óra. Nézem, 33-31 Kovács Ági ideje. Ez 500 másodperccel jobb, mint a középfutamban úszott idő eredménye, amikor Európa csúcsot javított. Kovács Ági és Szarapó. Szarapó egyelőre vezet még, sőt érdemes nézni a hatos pályán úszó Kriszti Kovarra is, az amerikai versenyzőre, mintha ő is megelőzte volna Kovács Ágit. Nézzük a nyolcas pályát. Amanda Bird az Egyesült Államokból, ő is nagyon-nagyon jön előre. Hányadiknak fogja érinteni Ági a falat? Szerintem harmadiknak. Kovács Ágit ötödiknek mutatja csak az eredményjelző tábla. 1 perc 10,64. Ezt mutatja az eredményjelző tábla. Na most aztán nézzük csak tovább. Nézzük csak tovább, hiszen Ágika egy kissé lemarad. Hatos pályán úszó Kriszti Kovaldál van most a vezetés. Kriszti Kovald mellett ott van Kvi, és utána jön csak Kovács Ágika. Ugyanakkor Bördöt is érdemes nézni, az amerikai versenyzőt a nyolcas pályán. Szerintem negyediknek fordul Kovács Ági. A tábla 1.47.78 a harmadiknak mutatja. 1.47.78. Most következik az utolsó 25 méter akkor, amikor Kriszti Kovald vezeti egyértelműen a mezőt. Ági hatalmas hajrába kezd. Egészen elképesztő hajrába kezd, de még mindig csak a második helyen. Kriszti Kovald az első. Ugyanakkor jön Amanda Bird is. Ágikám, Ágikám, Ágikám, gyere Ágikám, gyere Ágikám, átveszi a vezetést az utolsó 5 méteren, szerintem ő vezet, és nem tudom megítélni. Ági, Ági, Ági! 2.24.35. Hát persze, hogy nem tudom megítélni, amikor a második helyezett Kriszti Kovald 2.24.56. Amikor 21 század másodperc, az égiek is azt akarták, Ágika, hogy te nyerjél, neves, könyörgöm, neves, úgy, ahogy csak te tudsz nevetni.
8: Ági, Ágika, együtt sírunk és együtt nevetünk, ez nagyon nagy volt. Hogy csináltad?
9: Nem tudom, de nagyon boldog vagyok.
8: 50-nél a harmadik, 100-nál ötödik, és a végén valami fantasztikus hajrával ott hagytad a kínait meg az amerikait.
9: Nem tudom elhinni, és nagyon boldog vagyok, és nagyon köszönöm az embereknek, hogy szorítottak értem, és hogy velem voltak, mert éreztem sok szeretetet, és nélkülük nem sikerült volna.
8: Ez olyan, mint a mesében, most már teljes a kollekció.
9: Nagyon boldog vagyok.
10: Maradjunk az úszodánál. Cene Attila negyedik helyen végzett 200 méteres férfi vegyes úszásban. Nem sikerült dobogóra állnia tehát atlantai olimpiai bajnokunknak, nem úgy, mint Igali Dianának, aki szkítlövészetben bronzérmes lett.
11: A három sorozat után másodikként kerültem a fináléba. Végül is a finálé döntött el a sorsunkat, de hát ezt tudni kell, hogy a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik az egy azonos eredménye volt. Egy-egy koron különbséggel az első, második is, és a hatodikhoz képest is. Onnantól kezdve a fináléban bármi lehet, ott annyira kiélezett a helyzet, és annyira egységes az eredmény, hogy én nagyon boldog vagyok, hogy harmadikként jutottam ki ebből a fináléból. Sőt, hát tulajdonképpen a fináléból még akkor még káoznom kellett, mert az ausztrál lánya.
8: Így hívják a lövők a szétlövést, káozni?
11: Káozni, igen. Igen. Az első hibáig lövünk utána, dublékat, csak dublékat, és az első hibáig lőjük. Egy kicsit rekedt a hangom, mert itt közben szurkolunk a kézislányoknak. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy így jutottam ki ebből a dologból, hogy végül is a dobogó harmadik fokára tudtam állni.
8: Ott az első vagy a második sorozat után még megfordult az ember fejébe, hogy itt arany is lehet, vagy nem lehet erre gondolni, ott még csak a következő lövésre kell koncentrálni.
11: Nem, erre nincs lehetőség, vagyis hogy nem lehetőség van természetesen, csak én egy olyan típusú versenyző vagyok, aki nem figyeli a környezetét. Én csak saját magammal vagyok ilyenkor elfoglalva, hogy a lehető legjobbat nyújtsam. Ilyen formán nem is szoktam soha az ellenfeleimnek az eredményét, sőt olyannyira nem szoktam nézni, hogy még a saját rottém sorozatomon belül lévő versenyző társaim vagy ellenfeleim eredményét sem tudom. Így nem idegesítem magam, hanem csak magammal és az eredményemmel vagyok elfoglalva, hogy tényleg a lehető legjobbat hozhassam ki magamból.
8: Mit ér Igali Dianának egy olimpiai bronzérem a sportlövészetben, és mit ér a sportlövészetben egy olimpiai bronz?
11: Nekem fantasztikus dolog. Ezt nem csak magamnak tudhatom be ezt a jó eredményt, hanem az egész sportágnak úgy érzem, és nagyon remélem, hogy kellő módon képviseltem ezt a sportot, sportágat. Koronglövészetben 70 éve nem volt olimpiai helyezés. Lövészeten belül is 88-ban volt utoljára.
8: Igali Dianának mit jelent a bronz?
11: Nekem fantasztikus érzést jelent, hiszen 2 éve tudatosan dolgozom azért, hogy az olimpián jó eredménye részt vegyek, és édesapámmal előtte 18 évig ezen dolgoztunk, és ha ő ezt megérhette volna, akkor valószínű, hogy ő is nagyon elégedett lenne ezzel az eredménnyel. Biztos, hogy nagyon boldog lenne.
10: Amire 12 évet kellett várni a sportlövőknél, vagyis az olimpiai éremre, az még soha nem sikerült az asztali teniszezőinknek. Most Bátorfi Csilla és Tóth Krisztina női párosban ennek a közelébe került. Az elődöntőben az ellenfél Szűncsin és Jan Ying volt.
12: Jani! Gyangying adogatásai következnek. A fotósok már ott vannak Lesi Puskás módjára, hogy megörökítsék a győzteseket. Bátorfi visszaadja, megszúzik az asztalon a labdájuk, a kínaiak. Hát most nekik van szerencséjük, a legrosszabbkor. Mérkőzés labdájuk van három, kérem szépen. 20-17-re vezetnek, ők adogatnak, minden mellettük szól. A kocka ilyenkor ritkán szokott fordulni, a kocka már lehet, hogy el van vetve. Én remélem, hogy nincs elvetve. 20-17-re vezetnek. Bátorfi megpróbálja tenyereztel visszaadni, nem sikerül. Egy pasi, egy készfogás és egy vereség. Kedves hallgatóink, az a helyzet, hogy hiába nyertük meg az első játszmát, hiába voltak nagyon boldog, mint egy 3-4 órával ezelőtt. Na, Bátorfi Csilla, Tóth Krisztina kettős. Ugyan vereséget szenved az olimpia elődöntőjében, 21-17-re nyertik az első játszmát, aztán 21-18, 21-14, 21-14.

0: vissza. Az ismétlésből jól látszik, hogy Bátorfi labdája megpattan, és aztán a miénk. Hát ez lélektanyi előnyt kell, hogy adjod. Két szerva 19-19-nél.
1: Tóth, következő szervát fogadják, Bátorfi. Elpattan az labdája. Meccslabdájuk van a kóreaiaknak, de mi adogatjuk? Istenem, 20-19-re vezetnek. Bátorfiét, 20-19, Bátorfi megüti. 21-19-re kikaptunk, a kóreaiak leborulnak. Imádságra kulcsolják a kezüket, de örüljünk a negyedik helynek, kedves hallgatóink, és örüljünk annak, hogy egy ilyen fantasztikus teljesítmény nyújtott egy magyar páros itt Sydneyben, az olimpián, az asztali tenisztornán, hogy megverték a koreaiakat a negyed döntőben, hogy öt játszmás küzdelemre kényszerítették Zokok Tóth Kriszta. Ne sírjál, Krisztikém, ne sírjál, nincs rá okod.
2: Tóth Krisztina nem is tudott nyilatkozni kollégámnak, nem úgy, mint Bátorfi Csilla.
1: Min múlott? Szerencsém?
3: Hát biztos, hogy azon is, mert mindenszer két labdával dőlt el, én azt hiszem, hogy erről szóval jobban nem lehet játszani.
1: Ennél jobban nem lehet játszani.
3: Igen, hát kikaptunk, talán az ellenfélnek kellene egy kicsit gyengébbnek lenni.
1: Méltán lehettek boldogok a negyedik helyen, és ugye egyet értettelem ebben?
3: De annyira nem, mert...
1: Kicsit majd megszépíti az idő, gondolom, ha eltelik.
3: Persze, ez mindenképp csak a... Ami egy kicsit árnyékot vet erre az, hogy amit már beszéltünk, hogy minden pingpong egyszerűen két harmadik van, itt csak egy. És ez az, ami egy kicsit fájó.
1: 2-0 után mivel tudtátok úgy összeszedni magatokat? Hát 0-2 a mi szempontunkból, hogy egyenlítettetek, és gyakorlatilag egy nüanszon múlt az egész mérkőzés megnyerése.
3: Hát igen, mert végül is kiegyensúlyozott játszmák voltak, tehát az első két szett is lehetett volna ide 2-0, és mi tudtuk, hogy jót játszunk, ezt kell tovább játszanunk, és utána bejött, meg tudtuk fordítani megint a mérkőzést.
1: Ahogy majd telnek a napok, úgy gondoltok vissza egyre szebben erre a mai estére, a csodálatos péntek estére is, ami szempontunkból csodálatos volt, magyarok szempontjából.
3: Én örülök neki, és biztos, hogy így van, biztos, hogy igazad van.
1: Mit lehet ilyenkor mondani, Fülöp István?
4: Annyit azért mindenképpen, hogy én azt gondolom, hogy ettől a meccstől függetlenül fantasztikusan játszottak, jó formában versenyeztek az egész olimpián végig, és megérdemelték volna az érmet, mert az a poén az minimum gyanús poén volt.
1: Ez amikor reklamáltak, ugye?
4: Igen, ez a korai becsületére vagy a sportszerűségére volt bízva, hogy megadja, vagy nem van a bíró, nem ítélhetett más.
1: Ugye arról van szó, hogy kétszer érte labdával.
4: Igen, ez, én nem tudom, hogy kétszer érintette, vagy nem. Ezt a bíró nem tudta megítélni, és ezért nem is nagyon szabad hibáztatni egyikünk részéről se a bírót. Én azt gondolom, hogy ettől a poéntól függetlenül óriási meccs volt, a sportágnak óriási propagandája volt. Az fájó, hogy pont mi jöttünk ebből ki második helyen.
1: Amit a lányok mondanak, és hát nem tudok velük vitatkozni, hogyha ez EB-n, VB-n van, akkor nincs ez a meccs, akkor fölállhatnak a dobogóra. Tehát ez olimpia.
4: Igen, ez olimpia. Mi nem vagyunk ahhoz hozzászok, hogy a harmadik helyre játszunk, meg nem is szoktunk jól játszani, és itt is úgy kezdődött a meccs, hogy nagyon rosszul, nagyon enerváltam, lassan kell, tompán kezdtek. Aztán utána az 5000 ember, meg az olimpia hangulata megváltoztatott mindent, és
1: elkezdtek nekünk szurkolni, ugye? Az elején, mint hogyha nem nekünk szurkoltak volna.
4: Hát igen, először csak a poénokat tapsolták, és aztán úgy sajnálkoztak felénk. Utána azért jól játszottak. Mind a ketten a maximumot játszották, mert jók voltak. A szervafogadások, amiket rengeteget gyakoroltak, éppen az Ázsiák ellen az a fontos, hogy ne kapjunk első nagy pörgetéseket, és jól is jöttünk ki belőle, és a szervák is nagyon jól működtek.
1: Nem beszélve arról, hogy mindegyik játszma a legnagyobb különbség ugye 3 pont volt. Szóval, mert ha kikapunk úgy, hogy 21-10, 21-12, 21-13, akkor egy szót nem szól az ember.
4: Igen, ez a fájó, de én tényleg most annyira azért nem vagyok elkeseredve, tényleg hát ez a minimális balszerencse választotta csak el, hogy nem érmesek lettek a lányok, és csak negyedikek lettek.
1: Én azért, hogyha tehetném, odaadnám a bronzérmet nekik is.
4: Én mind a két bronzérmet nekik adnám, egyenként.
2: Továbbra is női páros, igaz a labda egy picit nagyobb. Női teniszezőinknél Marosi Katalin és Mandula Petra legyőzte a sokkal esélyesebb dél-afrikai Horn Kötszer kettőst, és bejutott a legjobb 16 közé.
5: Én azt mondtam, Kati, hogy a 4 pályán lévő játékos közül te játszottad a legjobb páros játékot.
6: Ha így tűnt kintről, akkor, hogyha így éreztem, most tudok elmondani.
5: Nagyon mosolyogsz végre, azért Szeles Mónika után nem volt nagyon miért örülnünk, de most legalább van egy kis sikerünk, egy kis boldogságunk teniszben is.
6: Hát persze, mindig jó nyerni, főleg egy olimpián, és ugye egy meccset se sikerült eddig a magyar csapatnak nyerni, és ugye ezzel megmentették a magyar tenisz becsületét.
5: Mind a kettőtöknek ott volt a karján a piros-fehér-zöld zászló fölfestve, ez tudatos volt, gondolom.
6: Persze, készültünk előre, azért hoztunk dupla pólót mindenből szinte.

0: megpróbáltuk a piros-fehér-zöldet összeállítani, hogy a magyar színeket belevegyük az a ruházatba, de hát az még nem sikerült, hogy mert azt a döntőre szervezzük meg.
1: Közben a kapitány mutatja, hogy azt is nézem, hogy mint két iker úgy néztek ki, mint ikerpár. Farkocska van mind a kettőtöknek a cofjából fonva a fejetek tetején.
2: Igen, az is bejött, és most már ez így is marad az összes meccsre.
0: Ha más nem, akkor legalább jól nézzünk ki a pályán, és együttesen szerepeljünk, és mindenünk kívülről is legalább egyformának tűnjünk, de szerencsére a játékunkkal is kitűntünk, úgyhogy remélem, hogy ez így marad.
3: Cselgáncsban Csűsz Imre csak úgy, mint előző nap Kovács Antal, vereséget szenvedett, kiesett, helyezetlen lett. Sportlövőinknél az Európa-bajnok Sike József 11., Ángyál József 12. lett. A hétvége első napján, szeptember 23-án szombaton mindenki az atlétikára figyelt, hiszen a slágerszám a női 100 és a férfi 100 méteres síkfutás következett.
4: Rengeteg lepke keringőzik a levegővel, most volt úgy látszik a rajzás, és elindultak végre! Elindultak, Jones jól kapja el a rajtot, már fölemeli a fejét, ő vezet, óriási előnyel vezet, Lawrence a jamaika jól jön, de Tanú is jól jön! Első Jones, második Lawrence, harmadik Tanú! 10,75 másodperc. Nagyon jól futott Marion Jones. Ő az olimpiai bajnok. De szegény Mellen Otti lecsúszott a dobogóról, és éppen honfitársa Lawrence volt az, aki 1 másodperccel megelőzte. Ugye Marion Jones az olimpiai bajnok 10,75 másodperccel. Az idény legjobbjával, az idei legjobbal. Tanú a görög a második 11-12-vel, a jamaikai Lawrence a harmadik 11-18-al, és ezután jön Oti, akinek nem sikerült érmet szereznie, 11,19 másodperc. És most akkor jönnek a fiúk, az egyesen fut majd Darren Campbell, a britek Európa bajnoka, 27 esztendős manchesteri különben. Aztán a kettesen fut majd Aziz Zakari, a gánai versenyző. A hármason Dwayne Chambers, nagyon jók egyébként a britek, ő a fiatal tehetség, ő 22 éves, mindössze váltóban szerepel, és a 100 méteren fut természetesen. Az Európa-bajnokságon nálunk 98-ban, 2 évvel ezelőtt a második helyet szerezte meg. A négyesem a barbadoszi Obadele Thompson, számomra ő a nagy rejtély. Ő képes 9.87-et futni, ez a 9.87 nem olyan régi, Johannesburgban, Dél-Afrikában futotta 2 évvel ezelőtt a világkupán. És akkor képes rossz eredményekre is. Az ötösön Morris Green, a hatoson Jonathan Drummond, a másik amerikai, a hetesen fut Kim Collins, akiről jó szerivel semmit sem tudunk. Eto Boldon, a Trinidadi pedig a nyolcason, aki az atlantai olimpián mind 100-on, mind pedig 200-on bronzérmet szerzett. Green-t esetleg Boldon érheti utol, de ez csak az én magánszámításom vagy tippem. Boldon szenzációs a rajtól, Boldon jobban, mint Green, de Green a táv második felében nagyon jön, rettenetesen jön, és persze, hogy nyer, 9,88 másodperc, elképesztő, fantasztikus idő. Fogja kopasz fejét Morris Green, mert olimpiai bajnok most már.
3: Foghatta a fejét Balzsai Károly is, igaz nem azért, mert olimpiai bajnok lett, hanem mert kiesett, kikapott tájföldi ellenfelétől a második fordulóban a 71 kg-os ökölvívóknál. Hatodik lett női tőrcsapatunk, míg a medencében vízbe ugrottak vízilabdázóink is, 7-4-re győztek Görögország ellen, Fodor Rajmund játszott a legjobban. Befejeződtek az úszószámok, búcsúzóul 4x100-as férfi vegyes úszóváltónk Horváth Péter, Güttler Károly, Gáspár Zsolt és Zubor Attila összeállításban 5. lett, és a nap végén Kis László szövetségi kapitány értékelt.
5: Hazamehetünk, alapjában véve emelt fővel, elsősorban a Kovács Áginak köszönhetően, hiszen az a sportág, amelyik ebbe a hihetetlen vetélkedésbe és ebbe a konkurencia harcba aranyérmet nyer, becsületesen, mint az úszók, és nagyon-nagyon sok munkával fölkészülve ezt tudtuk elérni. Ezek a gyerekek tovább tudnak haladni az elkövetkezendő időszakokban is, tehát a VB-ken és az Európa-bajnokságon mindig lesz olyan, aki megsirattatja a magyar sport közvéleményt azzal, hogy jó eredményeket ér el, és felhúzzák az ászlót. Bízom nagyon továbbra is, hát hiszen az Ági 2004-ig mindenképpen akar úszni. Vannak fiataljaink, a típusági Európa-bajnokság, amit nyertünk, és a görögországi 4 év múlva sokkal jobban fog kedvezni az európai sportolóknak is egyrészt, másrészt pedig addigra véglegesen lezárva most az atlantai őrségváltást, újabb és újabb tehetségek fognak fölkerülni, és a magyar úszósport ilyen szempontból kimeríthetetlen. Alapjában véve a moszkvai olimpiától számolva, kivéve az egy Los Angeles-it, amikor nem voltunk ott, mindig volt arany a magyar úszósportban, és ennek örülök, hogy tulajdonképpen ez a hagyomány folytatódott itt is.
6: De tulajdonképpen tedd a szívedre a kezedre, 3-4 érmet reméltél azért.
5: Így van, Czene Attilától feltétlenül, ez tényleg egy malőről múlott. A harmadik érmet pedig a Rózsa által Széchy Tamásba bízva vártam el, hát az sajnos közeliben nem volt ennek. De meggyőződésem, hogy a következő években csak erősödni fogunk, és még erősebben fogunk tudni lépni. Nagyon sok pech érte az, különösen az elején a versenyzőinket, az 1-200-ados kieséseket, így a Gütler Karcsi, Zubor Attila, hát 2-300-ador esett ki. Ezek olyan minimális differenciák, ahol a döntőben lényegesen pontba visszajöttek volna. Vagy a Badházi Pisti, aki élete legnagyobb formájában volt, és azt a 4-16-os összeomlott japánt, akit megvert ő, az előfutamba fantasztikus nagy idő, hiszen a világranglistán az első 6 között szerepelt. 3 testosszal megelőzve azt hitte, hogy ő simán bekerül a döntőbe, és nem tudott bekerülni emiatt. De meggyőződésem, hogy az elkövetkezendő nagy versenyeken helyt fogunk tudni állni, számítva továbbra is a kovácsági jó eredményéhez. Én számolok arra, hogy az amerikai egyetemre járó gyerekek egyre jobban fognak följönni, és nagyon sokan fognak oda kimenni, ahol jó kezekbe kerülnek, a tudomásom szerint, mert jó edzőkkel, mindegyiket személyesen ismerem, és még nagyobb gondot lehet fordítani majd arra, hogy a utánpótlást még erősebben nyomni, hiszen nem csak az öt ifi EB arany, hanem az alatta lévő garnitúra is, aki igazán beérhet a térre, érzem, hogy ezt meg lehet fogni és meg lehet csinálni.
6: Figyeltem, hogyan fogalmaztál, azt mondtad, hogy fogunk tudni. Ezt azért hangsúlyozom, mert amikor Kovács Ági döntője után Siklós Erik kollégám idejött hozzád, akkor valami nyugdíjról beszéltél, arról, hogy fáradt vagy, arról, hogy 60 éves vagy. Én ugye legyintettem, amikor meghallottam a riportot, és most azt hiszem, hogy legyinthetek újból.
5: Fáradt vagyok, ez is igaz, és hogy szeretnék az úszósporton belül dolgozni, ez így igaz. És nem is akarok elmenni külföldre, én nekem lett volna most 2004-ig lehetőségem a Görög Úszószövetség megkívántását teljesíteni, hiszen már ezelőtt 2 évvel felajánlották, de marad a Tóth Ákos barátom ott, úgyhogy fogja továbbiakban ott csinálni a dolgokat, és én nagyon bízom benne, hogy 2004-ben egy nagyon jó ütőképes csapattal utazunk majd mi hozzájuk Athénba.
3: 2,5 perc gyakorlat olimpiai aranyérem jár érte. Mégis hány hónap, sőt hány év munkája van benne? Csolány Szilveszter következik.
7: Most odalép a szerhez. Limperger möggé áll, és fölteszi majd a gyűrűre arra a két karikára, amely Csollány életében a két legfontosabb karika lehet. Ez emelheti őt a csúcsra. Rendkívül nehéz a gyakorlata. Egy ős erő Csollány Szilveszter, csak ha úgy bemutatja, megvan, fölvette már a lefüggést, aztán lendület Szentpéterbe, csak tartsa meg, megtartotta jól. Keresztfüggés fejjel lefelé ez a Szentpéter. Aztán rögtön átdőlés és lendület fecskébe vízszintesen a két karika között fölemeli a fejét. Innen felhúzza magát támasz mérlegbe. Hihetetlenül nehéz, ez csak ő tudja, ez csak az ő ereje van meg. Előre átfordulás, lendület újra fecskébe majd, és aztán már kézállásba egy kör végén. Aztán jön a hátsó mérleg, hihetetlen nehéz. A közönség hangos tapsal is elismeri, aztán egy kis kelep, most már csak egy jó leugrás kellene. Gyerünk, Szilaskám, még azért beleugrik, beleáll föl kézállásba, és ebből jön a dupla szuplé, most egy picit beremeg a gyűrű. Meg kell fogni, mutasd meg a bíróknak, hogy te vagy a legjobb, még egyszer föllendül kézállásba, jöjjön már az a leugrás, álljál bele, ne lépj el, gyerünk Szilas, gyerünk, a dupla szuplé, és beleáll, és itt van, nem merem kimondani, várjuk meg a pontszámot, bár ő érzi, hogy megcsinálta, rajta nem múlik semmi, igaza lesz, csak a 6 pontozó veheti el tőle azt, ami kijár neki, az olimpiai bajnoki cím, várjuk a pontszámot, ott vagyunk a román, a francia, az orosz, az Argentina, kanadai és a svájci kezében. Csollány Szilveszternek oda mennek gratulálni. Őt filmezik itt, őt forgatják, őt fotózzák. Mindenki neki gratulál, érzik, hogy ő ennek a szernek a legjobbja. megérdemli 1989-ben, már 11 évvel ezelőtt egy tornász, tudják, mit kell elviselni egy tornásznak, mennyi szenvedést, fájdalmat, minden porcikája fáj, és ő már 11 évvel ezelőtt Stuttgartban ott volt a világbajnokságon, aztán egy évvel később, akkor még csak tartalék volt Németországban, de egy évvel később már bronzérmes az Európa bajnokságon. A taps neki szól, és megvan! 9,85! Ő az olimpiai bajnok! Csollány Szilveszter olimpiai bajnok! 9,85! Bravo, Szilas! Bravo! A csúcson vagy, itt nem szabad abba hagyni. Most mondhatnád, hogy itt a vége, fuss el véle, de te vagy az olimpiai bajnok! Elérted, amit akartál, újra van miért mosolyognod. 4 évvel ezelőtt beérted egy ezüsttel, akkor annak is tudtál örülni, mert egy annyira kedves, aranyos, csupaszív gyerek Csollány Szilveszter, hogy még nekem is könnyed csal a szemembe. Bravo, Szilas, puszi mindenkinek, láttátok, azt mondja bele a kamerába. Szilaskám, hogy ne láttuk volna, te vagy a király.
3: Csollány Szilvesztert szeptember 24-én vasárnap koronázták királlyá.
8: Kedves hallgatók, tehát Csollány Szilveszter mamája és a felesége. Halló, kezi csókolom, jó reggelt kívánok, jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok.
8: Engedjék meg, hogy szívből gratuláljak önöknek, és nekem az jutott eszembe, hogy amikor a gyerek, a fiú teljesít valami nagyon nagyot, legyen az verseny vagy bármi más, akkor elővelő fordul az, hogy az anyjának megköszöni. Megköszöni azt, hogy ezt megtehette.
9: Horváth Ilona Judit vagyok, Szilveszter édesanyja. A Szilveszter, hadd mondjam meg, hogy egész életében megköszönte mindig a segítséget, és azt hiszem, hogy ez az érem, ez a köszönet. Az, hogy felneveltem, hogy segítettünk, hogy szerettük, és hogy idáig eljuthatott.
8: Volt-e önökben, és ezt mind a kettejüktől kérdezem, tehát Judittól, a kedves mamától és Szilviától, a feleségétől, volt-e önökben olyan érzés, miközben hallgatták a közvetítést, hogy ez egy kicsit önöknek szól, hogy egy kicsit önöknek mutatja meg Szilveszter?
9: Bennem nem volt ilyen, ez csak saját magának mutatta meg, ez az ő küzdelme volt, mi csak a háttérben a részesei voltunk, lélekben, és ahogy lehetett, amire igénye volt, mi csak úgy támogattuk őt. Szóval ez az ő harca volt, ez az ő élete, 5 éves kora óta ezt csinálja, ebben nem lehet úgy igazán beleszólni, és saját magának kell bizonyítani, nem hiszem, hogy nekem.
8: Hogyan lehet azt kibírni, hogy amikor ilyesmi történik, ilyesmi, valaki aranyérmet szerez az olimpián, hogy napokkal később tudnak csak vele találkozni, napokkal később tudják csak megölelni, megcsókolni?
9: Borzasztó, de legszívesebben én oda mennék hozzá, és ott ölelgetném, és örülnék vele együtt, mert sajnos egy hét múlva jön haza, addigra meg azért még akkor is, hogy akármennyire nagy szó ez, hogy első lett, azért mégis úgy az emberbe már leülepednek a dolgok, és teljesen máshogyan örül, mint az aktuális pillanatban.
8: Szilvia, ön azt mondta, hogy néhány nap múlva, ha nem is csökken a lelkesedés, de ez bizonyos értelemben leülepszik, és már nem tudja olyan nagy lelkesedéssel, odaadással köszönteni a férjét. Tessék, itt a lehetőség.
9: Halló?
10: Halló?
9: Szia!
10: Halló.
9: Hey, erre velem.
10: Köszönöm szépen.
9: Nagyon örülök, szia! Végre neked szólt a hímnusz.
10: Érdekes voltál, nagyon?
9: Nagyon.
10: Na, akkor nyugodj meg, én meg abszolút nem voltam ideges.
9: Igen.
10: Én tudtam, én már nagyon éreztem, hogy meg lesz.
9: Tehát a gyakorlatodból én is éreztem, hogy nagyon nyugodt vagy, de hát mégis annyira izgultam.
10: Én napon, hogy ne izguljál.
9: Siess haza, jó? Hogy együtt tudjuk ünnepelni. Adhatom egy pillanatra a Simit, a kislányát.
8: Persze, persze,
11: jó,
8: persze.
11: Jó, te van, hogy ez a számszínosság.
9: Mondd, hogy
11: gratulálok a pucsi.
9: Nagyon ügyes voltál.
11: Nagyon ügyes voltál. Nagyon szintem, mert boldog vagyok.
10: Nagyon boldog.
9: Halló?
10: Jó van, hali.
9: Na, szia!
10: Na.
9: Most már végre mehetsz enni, úgy, ahogy mondtad, mielőtt versenyeztél volna, hogy megszerzed az aranyérmet, és mehetsz enni, bulizni.
10: Tudod, mikor fogok én kaja közelbe kerülni? Hát még a dopingvizsgálat hátra van, és az mindig
9: szép. Nem baj, az eredménye fontos. Végre megvan, amiért küzdöttél.
10: Végre.
9: Na, jó van akkor. Gondolom.
10: Te ne nyugodjál meg, aztán kérdezik-e ünnepelni később.
9: Már nem izgulok, csak az örömtől sírok.
8: Csókolom Judit, szeretném bemutatni a fiának.
12: Szervusz Szilveszter, itt anyu vagyok.
10: Hello, anyu.
12: Kisfiám.
10: Hogy tetszett?
12: Nagyon köszönöm neked ezt a csodálatos napot. Nem is tudom, mit mondjak, mert úgy érzem, hogy ez az egész életünknek a megkoronázása. És köszönöm neked. csodálatos voltál. És hadd adjam át mindenkinek a üdvözletét.
10: Jó, köszi.
12: És vigyázz magadra.
10: Azzal nem lesz gond. Jó.
12: Köszönöm szépen, hogy ilyen gyönyörű napot szereztél az egész országnak. Gratulálunk még egyszer is neked.
10: Ez csak természetes.
12: Hát akkor szervusz, és majd találkozunk. Jó.
7: Ezt az arcot már láttuk egyszer, ami most itt az Aranyéremnél volt, 4 éve az ezüstnek is ilyen mosoly járt.
13: Azt hiszem, hogy ez egy picivel másabb volt azért. Hát akkor az ezüstért nagyon megszenvedtem és nagyon örültem neki, de ez más érzés.
7: Milyen érzés?
13: Az ember az érzésére nem igen tud beszélni. Tehát most felemelő érzés az, amikor az ember egy gyereke születik, felemelő érzés az, amikor megkapja az érettségi bizonyítványát, és más felemelő érzés, mikor tényleg egy olimpián első lesz. Nagyon nehéz elmondani, nagyon boldog vagyok, de most ezt másképpen nem lehet kifejezni.
7: Amikor beleálltál a dupla szupléba, akkor már tudtad, hogy megvan, vagy azért az elmúlt 10 év tapasztalapján vártad, hogy kigyulladjon a pontszám?
13: Én már leugrás közben, amikor már láttam a talajt, mert akkor tudtam, hogy bele fogok állni, és én akkor már éreztem és tudtam azt, hogy ez megvan.
7: Jellemző Csollány Szilveszterre, hogy alig vetted át az aranyérmet, itt nyilatkoztál a sajtónak, elmentél dopingvizsgálatra, és az aranyérmet itt hagytad, hogy mindenki számára az asztalon, nehogy aztán elhagyd.
13: Hát én ezt nem akarom elhagyni, de hát...
7: Gondolom.
13: Én bíztam abban, hogy a körülöttem lévő emberek hát csak nem fogják elvinni, hát... Végül is magyarokkal vagyok körülvéve, hát nem tudom, majd legközelebb odafigyelek.
7: Egy csupa szív ember vagy, azért ezt nem lehet elvitatni, de az sem, hogy azért volt olyan időszak, amikor olyan nehéz emberként tartottak számon a tornában.
13: Szerintem most vagyok sokkal könnyebb.
7: De azért valami változott?
13: Változott persze, azért felnőttem valamennyire. Családom van, gyerekem van, és másképpen látom azért a világot, de egy ember szerintem alapjában nem tud megváltozni.
7: Emlékszel még, hogy mit mondtál nekem, mielőtt az egész verseny kezdődött volna, hogy nem tartasz senkitől, nincs igazi ellenfeled, egyedül a pontozók.
13: Kiegészítem azzal, hogy saját magam az ellenfél, tehát én szeretem azt, hogyha megcsem a gyakorlatomat jól, és ezáltal vagyok első. A pontozók azt hiszem, hogy most belátták, hogy jobb vagyok, mint a többiek.
7: Mi volt a legnehezebb azon az úton, amíg elértél a csúcsra? Tehát miről kellett a leginkább lemondanod, vagy amiben meg kellett változzál, tehát hogy a sok ezüstből arany legyen?
13: Sokkal koncentráltabban foglalkozni a gyűrűvel, koncentráltabban edzeni, odafigyelni a táplálkozásra. Tehát minden olyan dologra, ami elősegítette ezt a sikeres olimpiát.
7: Ha lehet ilyet mondani, van némi párhuzam közted és Czene Attila között. Czene ugyan most jutott el erre a szintre, hogy azt mondta, ha nem megy Amerikába, akkor már nem is úszna. Te is azt mondtad, hogy ha nincs Amerika, akkor lehet, hogy már 96 előtt abba hagyod.
13: Tulajdonképpen igen, voltak ilyen gondolata, amikor kimentem Amerikába, nem voltam benne 100%-ig biztos, hogy én ezt folytatni is fogom. Aztán voltak olyan segítő momentumok, vagy edző, vagy a feleségem, vagy saját magam, amik összességében ugye hát segítettek a pályafutásomon, és hát ugye csináltam tovább. Aztán azóta egyre sikeresebb lettem, hál' Istennek, és hogyha megkérdezem azt, hogy most mit fog csinálni, azt hiszem, hogy lehet, hogy folytatom tovább.
7: Nem hagyod abba a csúcson?
13: Remélem, hogy ez a csúcs elég sokáig fog még tartani, mert pontosan meg kell nézni, hogy milyen szabályok vannak, amit már azt hiszem meséltem is, hogy új szabályok lesznek jövő évtől. Tényleg, hogy tudom összeállítani a gyakorlatomat, hogyan tudom én segíteni a csapattársakat otthon, és majd eldöntöm azt, hogy mit fog csinálni, de úgy érzem, és ezt nem azért mondom, mert első lettem, hanem azért, mert még úgy érzem, hogy sikeres lehetek az elkövetkezendő 4 évben.
7: Azt fölfogtad már, hogy beírtad a neved az olimpia nagykönyvébe? Tehát innen ezt már nem vehetik el tőled, Csollány Szilveszter, olimpiai bajnok.
13: Tulajdonképpen szóval az ember hirtelen nem tudja átgondolni, hogy ez mikkel jár, tehát mi az, ami ezáltal következik. Nem is akarok ezzel most foglalkozni. Nem akarok olyanokra gondolni, hogy mi lesz akkor, ha hazamegyünk, és mi lesz így, mi lesz ott. Most azt akarom, hogy végre valahára tudjak pisilni dopingot elvégezni, és utána hazamegyek, és örüljek együtt a csapattársaimmal.
7: Most jön a nehezebb része szerinted?
13: Ez mindig is nehéz volt. Ott áll egy ember mellettem és nézi, hát azt már nem igen szeretem.
7: Úgy kell teljesíteni?
13: Hát úgy kell teljesíteni, és ez általában nehézségekkel jár, de hát megpróbálok annyi mennyiségű folyadékot magamhoz venni. Bár mondjuk hát olyat nem lehet inni, amit én szeretnék, de hát majd előbb-utóbb úgyis sikerülni fog.
7: Mármint, hogy olyat is inni, amit szeretsz?
13: Hát mind a kettő, pisilni is, meg olyat is inni, amit én szeretek.
14: A 2000. szeptember 15-e és október 1-e között rendezett Sydney olimpia második 6 napjának legemlékezetesebb pillanatai közül hallattak néhányat az elmúlt fél órában, és hamarosan folytatjuk az ezredforduló eseményeinek felidézését.
15: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
16: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
15: példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
16: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
17: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
15: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
15: Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
19: Pontot veszített a Ferencváros Nyíregyházán a labdarúgó NB1-ben. Megtartaná az óriás plakátokat a Reklámszövetség. Hűvösebb őszi idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
15: Sporthírek.
19: A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB1 8. fordulójában. A címvédő Győr pedig 2-1-re nyert az MTK otthonában, így továbbra is második helyen áll a tabellán. 2-1-re győzött az Újpest is, méghozzá hátrányból fordítva, a vendég Zalaegerszeg ellen. A Liverpool 1-0-ra megnyerte a Bournemouth elleni magyaros rangadót az angol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A találkozón 3 magyar válogatott játékos is lehetőséget kapott. A Liverpooliaknál Szoboszlai Dominikot a 81. percben cserélték le. Kerkez Milos viszont végig a pályán volt korábbi csapata ellen. A hazaiaknál pedig Tóth Alex a hajrában állt be. A spanyol bajnokságban Gulácsi Péterrel a soraiban a Villarreal 3-1-re verte a Levantét. Továbbra is hibátlan a női kézilabda bajnokok ligájában a Győr, amely a csoportkör 3. fordulójában 30-20-ra nyert Norvégiában a Storhamar ellen. Kukkei Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti 4-es döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson-Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében az olimpiai, világ- és Európa bajnoki címvédő Norvégia lesz az EB bronzérmes magyarok ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze.
15: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
19: Ismét 2 napon át ülésezik az országgyűlés. A mai ülésnap 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Esküdtesz Szekeres Pál volt európai parlamenti képviselő, aki az augusztusban lemondott fideszes Lázár János helyét veszi át. A képviselők sürgősséggel tárgyalják az orvosi kamarai tagságot ismét kötelezővé tévő egészségügyi törvény módosítását. Megvitatják a javítóintézetek gyermekvédelmi átszervezését és az építészetről szóló törvény módosítását is. Nem kell külön igényelni a dízelautók után járó támogatást, minden jogosult automatikusan megkapja. A NAV tájékoztatása szerint a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni, mert aki nem adta meg, annak a postás kézbesíti az összeget. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói évvégéig 4 részletben összesen 20 000 forint támogatást kapnak. Literenként 700 forint fölé drágult a gázolaj átlagára Magyarországon. Bújdos Eszter, a holtankoljak.hu vezetője a Krónikának elmondta, a 709 forintos literenkénti ár még viszonylag alacsonynak számít a térségben. A szakértő szerint a nemrég bejelentett 5000 forintos célzott támogatás segíthet megfékezni a határokon átnyúló üzemanyagturizmust és megelőzni az ellátási zavarokat. A reklámrendelet felülvizsgálatát kéri a Magyar Reklámszövetség. A tervezet szerintük több száz magyar kis- és középvállalkozást lehetetlenítene el. Több mint 1000 munkahelyet szüntetne meg, és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. Mint írták, az óriás plakátok többségének megszüntetése korlátozná a hirdetési lehetőségeket. Az eszközök elbontása pedig 19 000 ingatlan tulajdonost érintene. A Reklámszövetség arra kéri a kormányt, hogy folytasson érdemi egyeztetést az ágazat szereplőivel.
15: Közlekedés.
19: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Pasaréti úton befelé a Ditró utcánál. Szintén lezárták a fővárosban a Döbrentei teret az Attila út felé. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán szakaszos torlódás alakult ki a kiépített terelés külső sávjában, a 35-ös és a 40-es kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
15: Időjárás.
19: Hideg front hozott lehűlést. Ma napos felhős idő várható. Napközben már csak északkeleten lehet zápor, zivatar. A szél több felé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
15: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
18: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
15: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
14: Amikor nagyjából a feléhez érkezett a 2000. szeptember 15-e és október 1-e között rendezett Sydney olimpia, akkor Magyarország rendelkezett két aranyéremmel, egy ezüstéremmel és egy bronzéremmel. Hát innen folytatjuk a múlt idézést, egészen pontosan 2000. szeptember 24-től.
3: Ezen a vasárnapon nem csak öröm jutott osztály részül nekünk, magyaroknak, bánat is. Karcsapatunk 5. helyen végzett. A legjobb 8 között Ferjancsik és Nemcsik remekül vívott. Köves Csaba azonban mínusz 17-es tusaránnyal zárt Oroszország ellen. Köves Mihály, Csaba édesapja és edzője nyilatkozott.
20: Ön elsősorban édesapaként vagy edzőként kísérte figyelemmel fia szereplését a karcsapat mérkőzései során?
21: Kimondottan edzőként, már annál is inkább, mert végig az edzőtáborban is teljesen elvonatkoztattunk attól, hogy édesapa vagyok, és teljes szigorral és odafigyeléssel próbáltam őt fölkészíteni. A Csaba úgy is tekint rám mindig, mint edzőre a vívott terembe. Nem ismer úgy szólítani, hogy apu. Mindig azt mondja, hogy főnök. Ez a kisgyerekkora óta a megszólítás.
20: De azért, ahogy most így hallgatta, vagy nézte, vagy olvasta, hogy milyen teljesítményt nyújtott a fia, csak meglágyult a szíve, tehát nem ön volt a főnök.
21: Hát igen, nehéz elvonatkoztatni attól, hogy szülő is az ember egyben, mielőtt indult. Előző éjszaka nem bírtam aludni, fönnmaradtam, és leírtam neki két oldalba azokat a szempontokat, amiket hát figyelembe vegyesse és olvassa el az versenyre induláskor. Azért vagyok végtelen szomorú, mert nagyon keveset láttam ebből megvalósítani.
20: Szabad tudni egy-kettőt, hogy mik voltak azon a papíron?
21: Az főként, hogy ne csak fizikálisan, hanem lelkileg is hangolódjon rá teljesen a versenyre, és már az asszó elején fogja az ellenfelét keményen, teljes koncentrációval, mert van neki egy olyan könnyelmű szokása, hogy ad 2-3 gyönyörű találatot, és utána könnyelműen elszórja a többit, és kap 2 olyan linktust utána, hogy egyszerűen elképesztő.
20: Azt hiszem, hogy most lelkileg nem tudott ott lenni.
21: Na most ez a túlfeszült idegállapot, mert nagyon akart, hát most rendkívül akart bizonyítani önmagának is, mindenkinek, talán ez átmehetett egy ilyen görcsös valamibe.
20: Azt ígérte, ha jól emlékszem, hogy hoz a kisfiának egy érmet.
21: Hát igen, ez volt a terve. Én tudom, hogy nagyon-nagyon lelkiismeretesen készült. Én nem is láttam őt így készülni egyik olimpiára se. Megerőltette a karját is, de aztán később visszafogtuk a munkát, próbáltunk átmenni egy ilyen szórakoztatóbb jellegbe.
20: Nem lehet az, hogy még inkább így kellett volna, mert az köztudott róla, hogy végtelenül bohém ember, tehát ő rengeteget föladott a korábbi életéből. Szeretett szórakozni, kártyázni, járni, és aztán meg egy hatalmas nagy fordulatot vett az élete, és nem lehet, hogy emiatt lett ő túl görcsös?
21: Én nem voltam elfogult vele szemben soha, de ettől függetlenül ma is kimerem jelenteni, talán a Nedecki doktort idézve, hogy Gerevics óta én nem ismertem hasonló tehetséget, és állandó jelleggel elment az eredmények mellett, a bohémsége, a könnyelműsége, a lezsersége folytán, de most szerette volna úgy igazán összekapni magát, és azért sajnálom őt, hogy nem sikerült neki, mert ma is benne volt.
20: Tehát akkor ön szerint ez nem lehet ok?
21: Kimondottan ez játszhatott szerepet, mert talán nem is tudom, hogy hibáztatom magam is abba, hogy nem is kellett volna talán ennyit se dolgozni, hanem most idézőjelbe alapozó jelleggel, hanem inkább olyan lezserül, ahogy az olaszok szokták csinálni, olyan könnyedébben, szórakoztatóban, játékosabban kellett volna talán. Most már az ember keresi az okokat, meg az elidéző problémákat, hát azt csak akkor tudom letisztázni majd, amikor hazajön és le tudunk ülni, hogy tulajdonképpen Isten igazából mi is történt.
20: Ha ön ott lett volna, mit tudott volna pluszként hozzátenni?
21: Az az érzésem, hogy most talán sokat jelentett volna neki az, hogyha ott tudtam volna lenni. Bár amikor ott vagyok, akkor igyekszik úgy nekem vívni, és a formára, meg mindenre odafigyel. Csak hát az a helyzet, hogy már egyetlen világversenyen sem álltam mellette, mindig volt helyettem, aki ment, és valahogy olyan természetesnek is vette már ő, hogy én nem lehetek ott.
20: De most sokat jelentett volna, azt mondja, hogy
21: hát biztos vagyok benne, mert most már egész más mentalitással készült az egészre. Hát öregedtem vagy 5 évet most az elmúlt 7 alatt. Még őszebb lettem.
20: De ezt csak képletesen kell érteni.
21: Hát nem tudom, nagyon padlón vagyok. Ez az igazság, hogy nagyon el vagyok keseredve, sajnálom is őt is, meg bosszant is részben, hogy nem jött össze, mert ez egy olyan lehetőség volt most számára, és nyitva állt a kapu, úgy érzem.
20: Vigasztalni fogja, vagy azért
21: biztosan,
20: szidó szavak nem lesznek?
21: Volt olyan, hogy láttam, hogy sírva fakad, és egyedül érezte magát. Hát volt úgy, hogy együtt sírtunk, volt már olyan verseny, de hát most mit csináljak? Most nem tudok vele együtt sírni, hanem hát majd együtt próbáljuk megérteni, hogy mi is történt, mert egyszerűen én nem tudom fölfogni se a mai napig is, mert én is őszintén megmondom, hogy nagyon bíztam abba, hogy érmes lesz, és nem is akármilyen érmes.
3: Nem is akármilyen érmet vártunk kalapácsvetőnktől, Gécsek Tibortól, ám ő nem, hogy aranyérmes nem lett, de még a dobogóra sem állhatott föl, 7. helyen végzett.
1: Gécsek Tibort már többen hívják, mert menni kell, de hát ez is egy sajátos helyzet, hogy itt tőlünk 3 méterre az olasz fiú nyilatkozik, könnyed lélekkel, mint hogy rajta nem lett volna annyi felelősség. Te pedig itt állsz gondterhelten, és egy 7. hely miatt itten mindenki lógatja az orrát, de hát ez egy 7. hely, döntős voltál.
2: Csak hát én nem a 7. helyre készültem, meg nem azért robotoltam egy éven át teljes erővel, hogy 7. legyek. Hát egyszerűen én is akarom el, én nem is tudom. Mindenkitől tényleg, aki hallja majd a rádiót, mindenkitől elnézést kérek, akik tényleg bíztak bennem, meg belém fektették az energiát, vagy anyagi eszközeit, egyszerűen nem tudtam elhinni, mikor bejöttünk a stadionba, hogy szakad az eső. Mert tudta, szárazon is lehetett látni ezen a körön, hogy ez a kör csak vizesen nekem félelmetes. Tehát félelmetesen rossz. És nem kaptam el egy ritmust, hogy dobtam volna egy 78 vagy 79 métert, azt akkor próbálni rájavítani. Egyszerűen nem ment. Nem, egyszerűen nem.
1: Viccelődtünk mi ezzel a fölmosorongyal meg egyébbel, de hát ez aztán kulcsfontosságúvá vált vagy válhatott.
2: Azt mondjuk az olasz srác, hogy miért tudod dobni, fene tudja, nem.
1: Ez a kérdés, hogy a lengyel 80 méter fölé került, az olaszon semmi lelki teher nem volt, és 80 méter közelébe került, hogy akkor mi a csuda volt?
2: Nekem az volt a problémám legjobban, hogy állandóan kontrollálnom kellett a forgásokat, tehát nem tudtam magam elengedni úgy, hogy most visszatérek Budapestre például, hogy egyszerűen, hogy extázisba lehessen dobni, hogy maximálisan kinyújtott kézzel húzzon a kapást gyorsan, mert állandóan az volt, hogy lelépek és egyszerűen szét fog csúszni. és mindig az, hogy kicsit gyorsabban kezdtem, már csúsztam az elején. És akkor nem fog beleférni végén, azért visszaforogtam a negyediket, de teljesen mindegy, tök mindegy.
1: Most magadat ostorozod, meg magadat szidod, mire számítasz a külvilágtól, azoktól, akik melletted álltak, vagy állnak még most is. Szóval arra számítasz, hogy most sokan elfordulnak tőled, vagy mi lesz?
2: Azért is kértem elnézést mindenkitől, meg bocsánatot inkább.
1: Ne kérje.
2: Tehát egyszerűen dehogy is nem kell. Ők bíztak bennem, én is bíztam önmagamba természetesen, de nem tudok rá mit mondani, egyszerűen meg vagyok teljesen döbbenve. Tehát azon, hogy egy ilyen kis 80 métert nem tudtam dobni meg, elnézést kérek mindenkitől.
3: Gicsek Tibor megdöbbent és elnézést kért, az edző Németh Pál viszont az okokat is elmondta.
1: Kalapácsvetésben ugye is, hát családi vonatkozása is van a dolognak, hiszen az ön fia Németh Zsolt is dobott selejtezett. Ilyenkor az apa és a szakember külön válik önben? Vagy
0: nem, különös? Nem válik külön, ez már olyan hosszú ideje tart, ugye nagyobbik fiam is, amelyik 1960-ban született, hosszú-hosszú éveken válogatott volt és dobott, és nem kell, hogy külön válasszam. Tehát nálam nem számít az, hogy a saját gyerekem vagy ki van, de én egyformán izgulok mindegyére, egyformán hajtom őket.
1: De érezte, hogy Zsolttal baj lehet?
0: Nem volt baj, mert ő megdobta. Tehát olyan eredmény dobott, hogy belehetett volna kerülni, kilépett. Ugye a probléma ott kezdődik, az igazi probléma, amikor valaki közelében nem kerül annak az eredmények, és úgy esik ki. Ő a második, harmadik dobására annyit dobott, hogy az a belehetett volna kerülni, sajnos kilépett.
1: 77 méter, 70 centiméter, és Gécsek Tibor, és hetedik hely. Igen. Ezt ön hogyan értékeli?
0: Hát az adott szituációban elfogadható teljesítmény, mert esett az eső a versenynek az első felébe, később ugye annyira sikossá vált a kör, hogy abba a cipőbe, amiben ő dobott, abba olyan típusú cipőbe senki nem dobott nagyot, és nem nyújtott jó teljesítmény, azok mind kiestek.
1: Ez egy hiba volt, hogy nem,
0: hát
1: nem készültünk föl az esőre?
0: Az van, hogy mindenki el van kötelezve valami márka mellett, és abba kell dobni. Aha. Mert ha netalántán valaki dobogóra kerül, akkor nagy pénzek esik el, ha nem a márka cipőbe dob. Én egyértelműen én vagyok a felelős. Nem ők a felelősek, mert itt morálisan olyan dolgok voltak az utóbbi időszakban, amit nekem meg kell volna állítani, csak nem mertem, vagy azért nem csináltam, mert annyira közel volt az olimpia, hogy ilyen drasztikus lépéseket már nem akartam. El kellett volna egy-két ember távolítani, akkor vannak érdekében, hogy a másik 3-4 jó szerepeljen. Szélyesen tönkretették egymás, oda-vissza alapon.
1: Hát igen, és ennek az olimpia
0: ez volt a nagyobb probléma. Levét. Tehát itt nem forma probléma volt, ez is, ahol tényleg megy a játék, ugye, ugyanolyan teljesítményt nyújtottam, mint egyébként bármikor. Tehát amikor úgy egy elfogadható jó formában vannak. Gécsek dobálnak 80 métereket, Németh Zsolt 77-78-at, Fazekas 64-65-öt, csak amikor jött az a nagy teher, szíjesen fáradtak voltak, mindenki fáradt. Ugye, hát úgy nem lehet fölmenni egy versenyre, mikor a körbe dobó ember nem érzi azt, hogy a kint ülők vele vannak és együtt izgulnak, és egy hullámhosszon vannak. Sajnos ebben az évben bejött, hogy egészségre rivalizálás alakult ki, aminek ez lett az egyenes következménye, amit már én hónapokkal ezelőtt tudtam, számtalanszor szinte azt mondom, hogy hetente leültem a versenyzőkkel beszélni, hogy már túl vagyunk a 24. térjen a magukhoz, mert el tudom képzelni azt is, ha így folytatja, senki nem jut be a döntőbe. Sajnos volt olyan, aki vette lapot, volt, aki nem, de aki vette is. Ilyen légkörben nem nagyon lehet. Tehát ezért egyértelműen én vagyok a felelős.
1: Nevet nem akar mondani?
0: Nevet nem akarok mondani. Egyet tudok mondani, hogy egy-két ember miért hazamegyünk, rendkívül elnökséget ülés fogok összehívatni, és azonnal eltávolítani. Nem a rossz szereplés miatt, ez egy dolog, az benn van a játékban. Értelmel morális dolog.
3: A Mandula Marosi női teniszpárosunk legyőzte a brazil Cortez Menga duót, ám másnap, szeptember 25-én hétfőn már nem sikerült bekerülniük a legjobb négy közé. Egyébként a legfrissebb kimutatás szerint a Sydney olimpián a tenisz és a ritmikus gimnasztika volt a két legnépszerűbb sportág, lévén versenyeikre valamennyi jegy elkelt. Az ellenkező véglet, a vitorlázás a belépőknek csak 36%-át tudták eladni. Maradjunk szeptember 25-énél hétfőnél. Horvátország 8 hétre győzött Magyarország ellen vízilabda csoportmérkőzésen. Kemény Dénes szövetségi kapitány eltiltás alatt volt, nem ülhetett a kispadon. Bárdossy Sándor 85 kg-os birkózónk győzött, bejutott az elődöntőbe, ahol norvég ellenfél vár rá.
4: Igazából én mindig magamat adom fönt a szőnyegen, úgy nagyon nem készülök föl előre senkire. Tudom, hogy mit csinál az ellenfél, tudom, hogy én mit akarok vele csinálni, ha ő ezt csinálja, én azt csinálom. Így fejben megoldom.
6: A venezuelai ellen is megoldottál mindent. Különösen látványos volt a váldobásod.
4: Ez csak egy ilyen fél váldobásod, de...
6: Annak indult.
4: Annak indult, igen, lecsúszott egy kicsit. Aztán utána tovább tudtam vinni a helyzetet, és meg tudtam oda, hát végül is mögé mentem, úgyhogy nem volt itt probléma. Én azt hittem, hogy lentről föl tudom kapni, ez meglepetés volt, de nem tudtam.
6: Nem bosszantott az, hogy nagyon sokat kellett állni a mérkőzésen?
4: De az bosszantott föl a legjobban, hogy mindig időt kért, mindig megáll. Hát ha valaki nem bírja a sérült, akkor ne jöjjön oda, akkor nem kell erőltetni, nem? Tehát akkor, ha valakinek fáj a lába, eltört a bokája, kitört a válla, akkor az ne jöjjön oda, akkor aznak ne erőltessék, mert az csak rosszabb.
3: Szeptember 26-án kedden erőlködött a magyar vízilabda válogatott is. Az utolsó pillanatokban lőtt góllal sikerült 10-9 arányban győzni az Egyesült Államok ellen. Míg dr. Kemény Dénes fiai a vízben játszottak, míg a plusz 105 kg-os Tark Tibor súlyt emelt, míg a műugró Lengyel Imre a 3 méteres deszkáról ugrott a vízbe, míg a ringben Erdei Zsolt küzdött ukrán ellenfelével szemben, addig versenyzőink közül már néhányan hazaérkeztek. A reptéren Nagy Tímeát, Güttler Károlyt és Kis Lászlót szólaltatta meg kolléganőm.
22: Csengi azt mondta, amikor megjöttem, amikor fölvettem a kezem, hogy gratulálok, anya.
23: Ez sokáig gyakorolt, ezt tudod?
22: Hát azért olyan sokat nem kell neki gyakorolni, mert jár
23: a szája. Mondta a férjed, hogy sokáig gyakorolta otthon.
22: Ja, hát meglepődöm rajta, de nem volt.
23: Egyelőre nem is akarja megenni azt a csokoládét, hanem inkább a tesszádba nyomta.
22: Igazából neki mindig az kell, ami az unokatestvérének kell, és úgy látom, hogy most a Flórka az egyetben másik csokoládét eszik. Teszik Csengi, ugyanilyen teszik a Flórka is.
23: Milyen ajándékokat hoztál neki, mert azt mondtad, hogy inkább fiúsakat hoztam, mert nem szereti a lányos játékokat.
22: Hoztam neki egy betonkeverő autót, kényszerszámos ládát, korás hátizsákot, szóval csak ilyen fiús dolgokat.
23: Tehát baba nem kell neki.
22: Baba nem, az van otthon, hogy meg egy borzasztó nagy kengurút hoztam, amit elrejtettem még, mert nem akartam most itt nagyon nagy kengurúval kijönni.
23: Hogy lehet az, hogy az érmed a táskád zsebében van, és nem a nyakadban?
22: Hát nem tudom, hogy az most itt a nyakamban kéne lenni. Én úgy gondolom, hogy amit megnyertem, azt már megnyertem, azt, hogy most mutogatom, attól én még ugyanúgy jól bajnok vagyok, hogyha nem mutatom. Ki akarsz menni? Pillanat, várja, hol a gaba? Ott a gaba. Köszi. Közös program az most annyi, hogy én csak a lányommal vagyok hajlandó bárhova menni, meg bárhol megjelenni, mert nagyon hiányzik. De nyaralást egyelőre nem terveztünk. A Mona István, ő a szakosztályvezetőm, ő azt mondta, hogy Csengi, engedjet, cicok, hogy kirúg a Honvédból, mert hogy több eredményem van, mint neki, és ő ezt nem is elje.
23: Minden apuka, amikor meglátja a saját gyerekét, akkor egyből felfedezni véli különböző tulajdonságait benne, külső jegyekre gondolok. Ez nálad így történt?
24: Hát így, de már előre meg is mondták, hogy mik azok a paraméterek, amik hasonlítanak, tehát a füle, orra, meg a szeme, hogyha kinyitja, már most alszik végig, akkor tényleg hasonlít rám, úgyhogy ennek örülök, hogy hordoz belőlem jegyeken.
23: Mit csináltál, amikor először megpillantottad?
24: Hát a kezembe vettem, kivettem a kocsiból, és megpuszígattam egy kicsit. Kicsit zavaró volt, hogy sokan kameráztak közben, meg fényképeztek, majd otthon azért ez bensőségesebben fog történni biztos.
23: Török László kollégám azt kérdezte tőled, hogy majd megbírod-e állni könnyek nélkül, amikor először megpillantod a kislányodat?
24: Csak azért álltam meg, mert mondom nagyon sokan, de majd szerintem otthon majd előszedem a könnyeket.
23: Azt mondta a feleséged, amikor megtudtad, hogy megszületett, hogy nem tudta igazából, hogy milyen reakciókat váltott ki belőle, tehát annyira rosszul érezte magát, hogy nem tudta, hogy most elcsuklott-e hangot, sírtál-e.
24: Nagyon örültem neki.
23: De akkor ilyen hangelcsuklás, sírás nem
24: az,
23: volt, mert ezt nem tudtam
24: meg volt,
23: tőle.
24: Az attól volt, tehát, hogy túlságosan boldog voltam, igen.
23: De ugyanez nem mondható el mondjuk az olimpián való szerepléstől, amit magadtól vártál ahhoz képest.
24: Amit
23: talán
24: magamtól
23: nem úgy...
24: vártam, az maximálisan olyan volt, mert én magamtól nem helyezést, hanem időeredményt vártam, és az időeredmény az pedig nagyon jó volt. Tehát utoljára egy-kettőn belül csak Atlantában úsztam 4 évvel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy igen, csak jól sikerült összeszednem magam, de nem csak én voltam ezzel így, hanem majdnem mindenki a társaim közül nagyon jó önmagához képest jó időeredményt érte, csak közben a világ elment még tőlünk egy másodperccel.
23: Kis László, ez az olimpia is olyan volt, amikor könnyeket hullatott.
25: Igen, hogy az ember öregszik egyre jobban. Erősödnek az érzései, de lényegében valóban is. Most is sírtam, és ez így igaz, és sírtam akkor is, amikor az Egér utolsó versenyszáma volt, és nem szégyellem.
23: Azt mondta Török László, hogy talán ön és Kovács Ágnes volt az a két ember, aki tudta azt, hogy ebből aranyérem lesz. Ez most igaz? Mert ön ezzel szemben azt mondta, hogy szintén nagyon sokat öregedett.
25: Igen, mert minden taktika annyit ér, amennyit a versenyző ebből meg tud valósítani. Na most duplán egy nagyon nehéz feladat, hogy valakinek olyan taktikát adjon az ember, hogy ez sikerüljön is. Úgy éreztem, hogy az Ágnes mindenképpen ez a jó, ezt kell neki végigcsinálnia, hogy ő a 199 méterig nem vezet, ezért is sokkal jobban nyomott maga a verseny, de az Ági remekül teljesítette azt, amit megbeszéltünk egyrészt, másrészt pedig egész évben tulajdonképpen erre készült, hogy a végén egy olyan 50-et tudjon úszni, amit a többiek nem.
23: A legtöbb úszónak ilyenkor víziszonya van önnek?
25: Nekem olyan értelemben nincs, hogy az én szeretett úszósportágam meg a hobbim az mind a kettő vízhez kötődik, vagy mind a kettő hobbi tulajdonképpen. Hát az egyik az az edzősködés, a másik pedig a horgászat. Hát úgyhogy gondolom most egyik vízről a csöndesebb vizek felé evezve, mert hát az olimpián az csak hihetetlen tömeg, kavalkád és idegfeszültség után egy csöndes, nyugodt hajnalban horgászni, azt hiszem, nagyon rám fér.
23: Akkor halételeket fog enni mostantól?
25: Hát ha fogok, hát ez még egy másik lapra tartozik, de ez nem probléma.
23: Akkor jó horgász.
25: Köszönöm szépen. A jó horgászatot, hogy jó horgász vagyok-e, azt hiszem, hogy inkább a szerencse kérdése is. Nem csak azon múlik, hogy mennyire jó horgász.
23: Nem úgy, mint az úszás.
25: Hát mondjuk rá, hogy azért az úszásban tudatosabban kell aranyhalakat nevelni.
14: 2000. szeptember 26-án a Sydney olimpián 5 játéknappal a zárás előtt Magyarország 3 aranyéremmel, 2 ezüsttel és 1 bronzzal állt. Olimpiai bajnok lett a nagy tíme a Kovács Ágnes és Csollány Szilveszter. Második lett Márkus Erzsébet és Bárdosi Sándor, míg harmadik Igali Diana. Ehhez a terméshez a hátralévő 5 napban jött még 5 arany, 4 ezüst és 2 bronz. A kenus Kolonics György, a Novák Ferenc Pulai Imre kenu 2-es, a Kammerer Zoltán Storz Boton kajak 2-es, a férfi kajak 4-es és a vízilabda válogatott szerzett olimpiai bajnoki címet még 2000-ben. A következő 6 percben a Sydney hősök előtt tisztelgünk egy olyan összeállítással, amelyet nem szabad maximális odafigyelés nélkül végighallgatni. Ezt hallgassák!

0: a 14. 14-11. És mindössze 8 másodperc. Jaj, Titi, rajtad a világ szeme, és természetesen ez a világ most Magyarországot jelenti. 14-11, a Bürki jön előre, és letíme a szúr, és győz, és a feltartó megül. 15-11-re nagy tíme a megveri Bürki kisasszony Svájcból, és magyar olimpiai aranyéremnek örülhetünk itt a Sydney-i csarnokban. Hától kezdve nagy tíme a beírta a nevét a vívás aranykönyvébe.
1: Egészen elképesztő gajrába kezdte, még mindig csak a második helyen. Kriszti Kovál az első. Ágikám, átveszi a vezetést az utolsó 5 méteren, szerintem ő vezet. Ági! 2:24.35. A második helyezett Kriszti Kovál, 2:24.56. Neves, könyörgöm, neves úgy, ahogy csak te tudsz nevetni. És miért ne nevetne? Olimpiai bajnok vagy, puszikam, dobál!
2: Most már csak egy jó leugrás kellene, gyerünk Szilaskám, föl kézállásba, és ebből jön a dupla szuplé, most egy picit beremeg a gyűrű, meg kell fogni, mutasd meg a bíróknak, hogy te vagy a legjobb, még egyszer föllendül kézállásba, jöjjön már az a leugrás, álljál bele, ne lépj el. Gyerünk, Szilas, gyerünk, a dupla szuplé, és beleáll, és itt van! Nem merem kimondani, várjuk meg a pontszámot. A taps neki szól, és megvan! 9,85! Ő az olimpiai bajnok! Csollány Szilveszter olimpiai bajnok! Bravo, Szilas, bravo!

0: Gyerünk, fiúk, gyerünk, gyerekek, nem lehet, hogy elvegyék tőletek a németek az aranyérmet. A mieink vezetnek, most már vezetnek egy picit, de ez a vezetés nem túl sok. Itt még lehet, hogy a hajót be kell lökni a végén. Kammerer, csinálj valamit, Botond, agyál bele mindent, te vagy a király, meg Vereckei, meg Horváth. Mind a négyen királyok lehettek, aranyérmesek, olimpiai bajnokok. Gyerünk, gyerekek, már csak 50 méter, megverjük a németeket, megverjük a németeket. Most miénk lesz az arany, olimpiai bajnok a magyar négyes. Bravo, fiúk! Gyerünk, kolókám, egyedül is a csúcsra érhetsz, ez a te napod lehet, a szembeszél a te napod. Kolonics vezet, Opájev előtt egy orhosszal, Kolonics vezet. Gyerünk, Koló, mutasd meg nekik, hogy nem csak párosban vagy a legjobb. Kolókám, ne hagyd magad, Opájev nagyon jön, Opájev most már átveszi a vezetést. Koló, mi lesz itt a végén? Arany vagy ezüst, Koló, meg lehet az aranyérem. Gyerünk, kolókám, másodszor is olimpiai bajnok, Kolonics György olimpiai bajnok, ez a meglepetés. Koló, te nagyot versenyeztél!
1: Most már a győzelem csak a magyar és az ausztrál hajó között fog eldőlni. Gyerünk, gyerünk, Botond, gyerünk, Zoli! Gyerünk, Botond, gyerünk, Zoli! Meg fogjátok nyerni! Meg kell, hogy nyerjétek! Még 10 méter, még 5 méter, még 3 méter! Hogy jön az ausztrál hajó? De az első! Kammerer, Zoltán és Szorc Botond! Aranyérem a férfi kajak 2-es 500 méteren! Gyönyörű szép aranyérem! Szorc Botond és Kammerer Zoltán! Megnyerte az olimpiát!
0: Gyerünk, Schumák, itt a te napod, itt nem lehet sumákolni, itt bele kell húzni, mindent belehadva, és mögötte ott Novák, fölvéve Pullainak a tempóját, Pullainak a ritmusát, ebből érem lesz. Az érmet nem lehet elvenni tőlünk, de ebből még akár aranyérem is lehet. Gyerünk, mekkora dolog lenne, gyerekek! Gyerünk, Pullai, gyerünk, Schumák! Ne hagyjuk a lengyeleket, mert meg lehetne verni a lengyeleket. Ki az, aki jobban berúgja a hajót? Olimpiai bajnok, Pullai és Novák! Bravo, fiúk!
1: Gergő, mit csinál a csehát megcsinálni? Ők hol? Hát mondom, hogy amihez nyúlunk, mindenbe jön. Egyszerűen csoda. 13-6, hát nem tudunk olyat csinálni, ami nem jönne be. 10 másodperc. És meg lesz, és visszaszámol mindenki itt a Sydney uszodában, itt az olimpiai bajnokcsapat. Én egyszer azt mondtam, a Fele királyságomat odaadnám ezért az olimpiai bajnokságért. Hát ott tegye meg a Fele, nincs királyságom. De olimpiai bajnok a magyar válogatott.

0: Ugye milyen magával ragadó volt ez a 6 perc, de csodás ezt újra és újra és újra hallani. A folytatásban is maradunk itt a visszajátszásban, a Sydney hősöknél.
1: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Ami

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és

0: kedvencen, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 2000-ben szeptember 15-től október 1-ig tartott a Sydney Olimpia, és ezen az első magyar aranyat nagy tímmel szerezte. Pont negyed századdal később a hazafutásban felelevenítette azt a sikert. Érdekes meghallgatni, hogyan emlékezett Sydney diadalára 25 év távlatából.
3: Jaj, de nehéz. 11 másodperc, egy örökké valóság. Higgyék el, hogy ezt itt ülve, és nem ordítva kibírni, ez szörnyűség. Nagy Tíma hátrál egy kicsit, és Bürki jön előre, és meg is őrülök, megvan a 14-dik, 14-11, és mindössze 8 másodperc. Jaj, titi, rajtad a világ szeme, és természetesen ez a világ most Magyarországot jelenti. 14-11. Kérem, öreg róka vagyok a pástok mellett, ezt nem lehet elveszíteni, higgyék el, de azért legyünk egy kicsit még visszafogottak, és csak akkor biztos minden, amikor már a végére oda mennek kezet fogni. Bürki jön előre, és Nagy Tíme szúr, és győz, és a feltartó megül 15-11-re, Nagy Tíme megveri Bürki kisasszony Weissból, és magyar olimpiai aranyéremnek örülhetünk itt a Sydney-i csarnokban.
4: Tímiát mindenki a francia Flesszel tartotta talán a legnagyobb ellenfelednek, de majd elmondod, hogy te is így voltál vele, és ugye őt legyőzve bemasíroztál a döntőbe, ami utána már könnyebbség volt, vagy hogy érezted ezt, lekerült-e rólad a teher, és ugye az egész nap hogy alakult számodra?
5: Hát ugye valóban a Flesszelt, én magam is a Flesszelt tartoztam, vagy tartottam a legnagyobb ellenfelemnek, ugye kettőbe jutásért vertem meg, viszont azt el kell mondani, hogy ahogy a Radnóti Laci bácsi fogalmazta, Bürki kisasszony, ő előtte megverte a Minca Ildit, és az azt jelentette, mert a Mincus nagyon-nagyon formában volt a Sydney olimpiát megelőző időszakban, hogy a Bürkinek, tehát a svájci Bürkinek napja van. Na most, ha valakinek napja van, annál veszélyesebb ellenfél nincsen.
4: De neked is napod volt. Nem?
5: Nem volt napom. Én nem mondanám azt, hogy ott élveztem a vívást, az aténi döntővel szemben, ott nagyon élveztem. Itt inkább a szívem vitt nagyon-nagyon előre, meg Gábor bácsinak ugye a folyamatos motiváló mondatai. De alapvetően a Bürki az majdhogy nem nehezebb asszó volt, bár hogyha megnézzük tusarányban, nem így történt, hiszen a Flesszelt egy tussal, aranytussal tudtam legyőzni, a Bürkit pedig ugye 15-11-re.
4: Igen. Beszéltünk már arról, hogy ugye az első aranyérem volt a tiéd, amelyik, ha jól számolom, második napon született. Addig éreztél-e olyan fajta fokozott várakozás, hogy jaj, mikor lesz már meg az első, és esetleg feléd is volt-e, vagy akár Minca Ildikó felé egy ilyen elvárás?
5: Megmondom őszintén, hogy ezzel nem foglalkoztam, tehát szerintem, hogyha valaki ezzel foglalkozik, ott akkor az hátrányból indul a versenyen. Megmondom, hogy azt se tudtam, hogy a 150-dik, azt se tudtam, tehát hogy nem, így igazából annyira burokba kell ilyenkor kerülni az embernek, hogy nem nagyon szabad olyan dolgokkal foglalkozni, ami nem erre összpontosítja az embert. Az mondjuk utána nagyon meglepett, amikor mondták, hogy a 150-dik.
6: Uh-huh. Ha már Titi, szia, Balajat jövök. Ha már említetted, hogy Athénban ott napod volt, én is úgy éreztem, Athénban, amikor megláttalak, azt mondtam, nem létezik, hogy más nyerje. Ugyanakkor, amikor Sydneybe, amikor már négybe voltatok, és úgy felvonultatok négyen a pástra, akkor Flesszel volt az, aki úgy vonult fel, mintha a semleges néző azt mondta, hogy hát ez kész. Hát ez ennek akkor önbizalma van, hogy lehetetlen, hogy ne ő nyerjen. Emlékszel te ebből valamennyire, vagy ez milyen érzést váltott ki belőled?
5: Nem, ez pontosan ezt, amit most elmondtál, én ugyanígy éreztem. Nekem viszont volt egy nagyon nagy titkos erőm, a Kovács Ivánnak hívják, ugye ő is indult akkor a Sydney olimpián, mert valami hihetetlen módon az asztó előtt elmondott néhány

0: animációt a mesterrel együtt, és én azokat tényleg meg tudtam csinálni, és ilyenkor ugye mindig azt mondják, hogy az edző és a tanítvány, de egy-egy ilyen tanács az nagyon-nagyon fontos és nagyon nagy segítség, de én magam is, tehát hogyha csak így visszaidézem az asszót, ahogy lekapta a sisakot, ahogy beüvöltött, ahogy, de a Laura Felesztel valóban teljesen le akart engem hengerelni az ő viselkedésével, és most Isten őriz, hogy ezt bántó jelleggel mondjam, hanem ez megint egy olyan erő részéről, amit mondjuk én például sose tudtam, mert valahogy a személyiségem nem ilyen.
1: De akkor valószínűleg ez volt a sikere titka, hogy rólad ez lepörgött. Az első fél órában már beszélgettünk arról, Timi, hogy Ausztráliában mennyi magyar szurkoló volt, és hogy mentek egymás egyik helyszínről a másikra, hogy megtudták, hogy hogyan szerepelnek a magyar versenyzők. A te döntődön érezted-e ezt a hátországot, ezt a magyar buzdítást?
0: Igen, abszolút. Tehát ez döbbenet volt számomra is, hogy elmegyünk a világ másik részére, és ott egy ilyen nagy-nagy szurkoló táborral szembesül az ember. Ugye ezt akkor éreztem először, amikor ugye, ahogy az Attila is mondta, 4 embert kihívták bemutatásra. Döbbenet volt, hogy mennyi, és azért azt el kell mondanom, hogy az elsősorban ült ugye Móna Pista bácsi, aki azért szintén, ő ugye nagyon nagy barátom, menedzserem, és mindenem, amit el lehet róla mondani pozitív jelzővel. Igazából azért én ott neki akartam egy nagyon nagy örömet szerezni. Hát szereztem örömet is, meg szereztem egy félig meddig egy szívinfarktust is, ahogy utána elmondta.
2: Szia Titi, Szűcs Miklós vagyok. Arra lenni kíváncsi, hogy ugye egy olimpián mindig az egyik legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz meg az első aranyérmünk, mindig mindenki azt várja, hogy ilyesfajta nyomást egyrészt éreztél, a másrészt pedig, hogy érezted-e, hogy ennek, hogy végül megvan, sikerült, átszatott egy gát a magyar olimpiai csapatba, és hogy ez jó hatással, milyen hatással volt végül is a szereplésünkre?
0: Szerintem egyébként ez, hogy várjuk az első aranyat, ez nem a sportolóknál van, szerintem ez inkább a közvéleménynél. Tehát az inkább a szurkolótábornál. Én most ugye, hogy már szurkoló vagyok, én ugyanígy vagyok ezzel, hogy nagyon várom az első aranyat, de szerintem a sportolók ezzel így nem foglalkoznak külön, és ez szerintem rájuk nem teher. Tehát engem nem, egyáltalán nem viselt meg teherként, mert ráadásul mondjuk a második napon volt. És most egy picit engedjétek meg, hogy így 55 elmúltam, és már nem annyira jó a gondolkodásom, de én úgy tudom, hogy ott azt hiszem, hogy talán a Nemcsiknek volt akkor ott egy ezüstérme előttem, sőt, szerintem biztos, és vagy nem, megvan, szintén nem tudom, de hogy ott nagyon-nagyon úgy volt, hogy nagyon jó lett volna, ha ott megvan az arany, ugye a vívóknál, de aztán végül is én lettem, teljesen mindegy, ugyanolyan aranyérem ez is, meg ugyanolyan aranyérem, hogyha a 8-at, 10-et veszem, semmiben nem számít.
2: Mondtad egy fél mondatot, hogy a mester, most már nincs közöttünk, Udvarhelyi Gábor Fusé, aki nem akármilyen fazon volt, de a külső szemlélő számára olyannak tűnt, mintha hát úgy véletlenül oda keveredett volna a csapat mellé, és ő lenne a mindenes. Te nem kis kockázatot vállaltál azzal, hogy mestert, edzőt váltottál. Mit kaptál tőle?
0: Fú, azért azt el kell mondani, hogy a Gábor bácsi, ha valakit, akkor őt nem akartam edzőnek, tehát annyira mogorva volt, és annyira mondtam, na, hogy ha valaki, akkor ő ne legyen az edzőm, de ahogy említettem, ugye Pista bácsit, Móna Pista bácsit, ő rábeszélt, és azt hiszem, hogy életem egyik legnagyobb ajándékát kaptam. Nem azért, mert hogy utána kinyílt és teljesen a szeretetet ömlesztette felém, hanem egy olyan embert tudtam megismerni az ő személyébe, és dolgozhattam vele, aki a magyar színekért mindent megtett. Ott higgyétek el, hogy én ott nem az ő tanítványa voltam, hanem a Magyarország tanítványa voltam. Ugyanígy rukkolt volna egy teljesen más edző tanítványának, mint ahogy nekem, és ez hihetetlen dolog, hogy ezt egy edző meg tudta úgy élni, és minden edző, legalábbis nagyon sok edző, ugye mindig csak az én tanítványom nyerjen, mert az a jó. Nem, ő semmi más nem érdekelte, csak az, hogy a piros-fehér-zöld zászló kerüljön föl a dobogó tetejére, és ez valami hihetetlen, és ezt átadta, és egyébként, amikor úgy oda somfordálódott mellém, akkor életem legnagyobb dicséretet kaptam tőle, mert ő csak annyit mondott, hogy egész jó volt, banya. Soha több.
1: Timi, te viszonylag gyorsan hazatértél, hiszen csengelányod akkor még pici volt, tehát nem a végén az aranygéppel jöttél, de hogyha ez alatt a pár nap alatt a szerzett élményeidet nézzük, neked mi marad meg a Sydney olimpiáról?
0: Hát a győzelem mindenképpen, de azért azt el kell mondani, hogy ez egy nagyon magányos győzelem. Tehát az egyéni versenyszám megnyerése az egy egyemberes. A csapatverseny kudarca viszont nagyon-nagyon rányomta a lelkemre azt, hogy mégsem olyan teljes ez az öröm, amikor hazajöttem, mert ugye azokkal a lányokkal készültem, csapattársaimmal, és jó lett volna, hogyha együtt örülünk. Tehát az nagyobb öröm együtt örülni egy csapatban, mint egy egyéni versenyt megnyerni magányosan, idézőjelbe. Persze mindenki azt mondja, hogy a vívás egyéni sport, igen, de ott volt egy csapat, ahol nagyon szerettem volna bizonyítani, és a bronzmeccsen, biztosan jól emlékszem, mert ez belém ivódott, ugye kikaptam, és miattam nem sikerült a bronzérem, azért ez egy nagyon-nagyon fájó vereség ott a végén. Aztán, amikor hazajön az ember, persze, akkor átadja magát az ünneplésnek, és az a döbbenetnek, ami itthon fogadja az ember, de azért ez a mai napig ott van bennem, hogy vannak olyan versenyzők, például Hormai Adrián, aki most olimpiai bronzérmes lehetne, ha én nem szúrom el azt az asztót, azt a Yang nevezetű kínaival, akit egyébként meg az egyéni versenyen megvertem. És ezek olyan vereségek, amik nem csak engem érintenek, hanem a csapat összes többi tagját, és ez sokkal fájóbb.
1: Timi, csak a szépre emlékezzünk, szerintem te maximalista vagy, és azért gondolkodsz így, de mi mindenki nevében, sokak nevében nagyon köszönjük az élményt, az első Sydney magyar olimpia aranyérmet, és azt is köszönjük, hogy elmondtad, és velünk voltál.
3: Nagy Timi a Sydney első magyar aranyérmese 25 év távlatából elevenítette fel a 2000-es diadalát. A következőkben egy olyan Sydney hőstettét idézzük, akit sajnos már nem hívhatunk fel. Kolonics Györgyről van szó, aki az első olimpiai aranyérmét az 1996-os atlantai olimpián kenu 2-esben nyerte, majd 4 évvel később kenu 1-esben is az ötkarikás játékok legjobbja volt. Mielőtt felelevenítünk egy vele negyed századdal ezelőtt készült beszélgetést, idézzük azt az ausztráliai sikert.
4: Jönnek a kenu 1-es 500 méteres finálé résztvevői, épp Kolonicsot látom, aki nem győz kormányozni, hogy valahogy irányban tartsa a hajóját. Hát ez, hogyha a kajakosoknak nehéz dolguk volt, akkor a kenusoknak még sokkal nehezebb lesz. Ott térdelnek a hajóban, amiről azt mondták itt még délelőtt, amikor nem sokkal kevésbé fújt a szél, hogy a kenu az pillanatok alatt telemegy vízzel egy ilyen szembeszélben, mert átmegy a hajón a víz, és az új forradalmi kenuk annyira laposak, annyira keskenyek, nem úgy, mint a régiek, hogy itt pillanatok alatt telemegy vízzel a hajó. Na nézzük azért a fiatal embereket, akik azért szállnak harcba, hogy közülük az egyik olimpiai bajnok legyen. A bolgár veterán, mondhatom így, a 33 éves Nikolaj Puhalovról az egyes pályán próbál majd szerencsét, mellette a kubai Bacero, aztán ott van a hármasunk Kolonics Gyuri, aki hát a világbajnokságon tavaly ugyanebben a számban negyedik volt, akkor csak Opályev, Dr. Martin és Dittmer tudta őt megelőzni. Hát Kolonics nem az egyesben igazán világklasszis, 12-szeres világbajnok, olimpiai bajnok, de egyéni, illetve ezeket a világbajnok, illetve olimpiai bajnoki címeket soha nem egyedül érte el, hanem mindig Horváth Csabával, aki most ki sem jutott ide az olimpiára. Kolonics gyakorlatilag mindig szeretett volna egyedül is bizonyítani, és aztán pont ezért hajót váltott, és ez az új technikát igényelt a hajóváltás, és ez kihatott a párosra. Röviden ennyi a páros története, hogy a párosnak miért nem sikerült itt lennie. De most már bent van mind a 9 hajó ott a rajtgépben. A 4-esen a német Andreas Dittmer, az 5-ösen az orosz Maxim Opályev, a 6-ösen a cseh Martin doktor, aztán a szlovák fiú, a kanadai és az ukrán. De nézzük, mert elrajtoltak, és talán most Kolonicsnak jobban sikerült a rajt, mint általában a magyaroknak, mondom én, de hát igazából a német Dittmer ugyanúgy, ahogy az előbb elment a rajtnál Livovski, most ott hagyja Kolonicsot. Csak Kolonics minél előbb fölvegye az utazó sebességet. Gyerünk Gyurikám, gyerünk Koló! Ugyanolyan nyugodt, higgadt, szimpatikus fiatalember, mint Vereckei Ákos. Ugyanaz a típus, mondom én, ugyanaz a versenyző, aki helyett, nem a szavak helyett a lapátja beszél. Hiszen 12-szeres világbajnok, olimpiai bajnok, de ott nagyon bekezd középen az orosz Opályev. Ő ezt csinálta végig, hogy nagyon keményen bekezdett, de bekezd a szlovák Nazdjovszki is, és rá is figyelni kell, hiszen annyi vetélytárs van, és jó lenne már fölkerülni a dobogóra, mert ilyenkor, akik ott hátul állnak a hangárban, és csak figyelik az eseményeket, oda érkeznek a hírek, bizony ott sokkolja azért a többieket, hogy nem sikerült még, ma még nincs meg az érem, pedig abban bíztam, hogy mint egy jó két felvonásosnál, majd ma a második felvonásban ott folytatjuk, ahol az első felvonás végén abba hagytuk. De ez már ott borult már, mint ez a terv, amikor kiderült, hogy nem a férfi kajak egyes 500 méter lesz a folytatás, hanem a női kajak egyes 500 méter. Lehet, hogy aki itt megy, az már mint hogy az elején nagyon megy, és szeli a vizet, annak nem lesz annyira jó, mert annak tele megy a hajója minél előbb vízzel. Egyelőre a szlovák vezet Nyazdobszki, aztán Opályev a második, és Kolonics a negyedik helyen. Gyerünk Koló, a dobogó meg lehetne, és az is milyen gyönyörű siker lenne. Igaz, hogy olimpiai bajnok vagy, de párosban és nem egyesben. Párosban és nem egyesben. Egyelőre Nyazdobszki a szlovák még mindig vezet, és Nyazdobszkinak az előnye folyamatosan csökken, nagyon jön Opályev, de nem kis büszkeséggel mondom, hogy jön Kolonics Gyuri is. Gyelünk Kolókán, bele lehet szólni az érmek sorsába, és ha ott vagy a végén, akkor ott egy agyhajrával, egy jó berúgással bármi lehet. Gyerünk Koló, te leszel a mi meglepetés emberünk, ahogy Vereckeitől elvette Nut Holman az aranyat, lehet, hogy most Koló ezt teszi az egész kenus mezőnnyel. Gyerünk Kolókám, egyedül is a csúcsra érhetsz, ez a te napod lehet, a szembeszél a te napod. Kolonics vezet, Opályev előtt egy orrhosszal, Kolonics vezet. Gyerünk Koló, mutasd meg nekik, hogy nem csak párosban vagy a legjobb. Kolókám, ne hagyd magad, Opályev nagyon jön, Opályev most már átveszi a vezetést. Koló, mi lesz itt a végén? Arany vagy ezüst? Arany vagy ezüst, Koló, meg lehet az aranyérem, gyerünk Kolókám, másodszor is olimpiai bajnok, Kolonics György olimpiai bajnok, ez a meglepetés, bravo Koló, te nagyot versenyeztél, Kolonics György olimpiai bajnok, fogd már föl, dobd el a lapátot, nézzél ki, még nem hiszi el, csak megállod. Mint hogyha rögtön benyomta volna a vészféket, úgy állt meg. Hát egyelőre csak fújt szembe a szél, de most már nincs szél, ami fújjon. Te vagy az olimpiai bajnok, Kolonics György! Bravo, gyerekek! Jó reggelt, Magyarország! Ez a tapasztalat a rutin győzelme volt, a szív győzelme, az akarat diadal, a Kolonics György, a halkszavú, csupaszív fiatalember, akitől soha nem lehet olyat kérni, hogy azt mondja nem. Kolonics Gyuri, hát azt hiszem, hogy most az otthoniak, ha el tudnák érni Horváth Csabit, együtt sírhatnának, hiszen biztos vagyok abban, hogy Horváth Csabi nézte, hallgatta, és nagyon várta, és nagyon szurkolt neki. Volt egy vezérszurkoló otthon, és rengeteg szurkoló itt. Kolonics György csak összehasonlításképp, de kit érdekel, hogy 1 perc 51.492-t ment az előfutamban, amivel rögtön a fináléba kvalifikálta magát, és hogy micsoda szembeszél van, tessenek elképzelni, itt 2.24.813 elég volt a győzelemhez. 2.24, gyorsan számolom, az 33 másodpercet többet kellett tölteni, tehát ott töltött volna ő még egy percet is, ha kell, ha az is az olimpiai aranyat jelenti. Második az orosz Opályev, a vert mezőnyben a német Dittmer. Jaj, de jó, egy kis gyógyír. Vereckei Ákos negyedik lett. De Kolonics György, olimpiai bajnok. Olimpiai bajnok másodszor. 4 évvel ezelőtt a párosban ugyancsak 500-on lett olimpiai bajnok, és most itt egyedül. Hát azt hiszem, hogy megbocsátja neked Horváth Csabi, Indián becenévre hallgat. Indián biztos, hogy megbocsátja, hogy hát nem azt mondom, hogy elhagytad, de hogy egy kicsit rákoncentráltál az egyesre, mert ezzel egyértelműen te vagy a magyar kenusport legnagyobb egyénisége, megkockáztatom, jó néhány nagy egyéniségünk volt. De olyan, aki egyesben és párosban is győzni tudott, olyan, aki 12-szer nyert világbajnokságot. Szeressük őt, ő a miénk, őt már nem lehet elvenni tőlünk. Kolonics György, olimpiai bajnok, és még nincs vége.
3: Kolonics György 1972-ben született, vagyis 28 évesen már kétszeres olimpiai bajnok volt. Molnár Dániel bő egy évvel a Sydney-ben aratott olimpiai győzelme után, vagyis 2001. decemberében rögzítette vele a következő beszélgetést.
5: Pesten születtem, ott is lakom, anyuék azok érre költöztek 4 évvel ezelőtt, 2 kutyával ott. Érdegélnek.
6: Kacsák, libák, tyúkok.
5: Nem, annyira azért nem falu, ha bár én annak sem vagyok ellen, hiszen pont az elhagyatottság és az a természetközeliség, ami a mi sportunknak jellemző, az, ami megragadott engem először benne, és ugyanígy a vidéki életet is szerettem, hogy más kérdés, hogy az túl nyugodt lenne számomra, de szeretek nagyon ott lenni.
6: Tehát akkor nem tervezed az, hogy valamikor kiköltözöl majd a Vértesbe, vagy a Börzsönybe, amikor vége a kenupályafutásnak?
5: Hát akkor, amikor a kenupályafutásnak van vége, akkor biztos nem, később lehet.
6: nyugdíjas korodban?
5: Hát remélem, hogy előbb, de mondjuk még nem 30-35 éves koromban szeretnék.
6: Azért az még eléggé messze van arról, nem beszélve, hogy amikor vége lesz a kenopályafutásnak, akkor szerintem te valamelyik elegáns külkervállalatnál leszel, például világutazó üzletkötő.
5: Hát azért annak még egy-két akadálya van, egyrészt diploma, másrészt ugye nekem az angol nyelvtudásom, hogy kívánni valót maga után, tehát vannak még feladatom, hogy ilyesfajta munkát végezhessek. Más kérdés, hogy az angol nyelvtudás nem csak a diplomához kell nekem, hanem ugye a versenyző társak közötti kommunikáció is, és ezt a nyelvet használjuk, úgyhogy vannak még feladatom.
6: Hát azért az abszolutórium megvan már a külkerfi iskolán.
5: Meg, de hát sajnos ez nem sokat jelent.
6: Egy könnyű államvizsga szükségeltetik, és aztán...
5: Hát meg egy olyan szakdolgozat, amit engem is érdekel, és azt viszont akkor teljesen kivesézném.
6: Azért, hogyha az olimpiai világversenyek aranyszámát nézem, 14 aranyad van, 12 világbajnoksággal, 2 olimpiai bajnoksággal, akkor azért a kenu világában olyan sokan nem előznek meg.
5: Nem, de azért különbséget lehet tenni, tehát ugye az olimpia az mindennél fontosabb, épp ezért a világbajnokságban is az egyes páros számok, ami olimpiai szám, az ott ugyanúgy fontosabb. Szóval azért vannak itt rangsorok, de tényleg az első és legfontosabb az, hogy ki hány olimpiát nyert.
6: Akkor, amikor elkezdted gyűjtögetni az aranyakat, akkor nem volt benned egyfajta ilyen vágy, hogy Guinness rekorddel legyél kenuban?
5: Most, mikor elkezdtem a VB-ken az aranyat gyűjteni? Nem. Ott, amikor első VB-t megnyertük, ugye nekem az első VB-m az volt a szerencsém, hogy olimpiai számba is született, tehát ott már megfogalmazott egy olyan konkrét cél, hogy jó lenne olimpiát is nyerni. Akkor a sikerült, utána jó lenne más számba is olimpiát nyerni. Tehát most itt nem ilyen rekordokat szeretnék dönteni, hanem hogy adott pillanatban én úgy érezzem, hogy teljesítettem valamit a képességének megfelelően. Most, hogyha pont egy VB van, egy olimpia, vagy valami más, akkor ott, de természetesen azért a fő cél az olimpia mindenek felett. Most az, hogy ezzel mit döntök meg, milyen rekordot, kit verek meg, az nem annyira érdekel.
6: Magyarán hagyod magad a hullámokkal sodorni a rengeteg munka mellett.
5: Azért nem így van, mert tehát vannak konkrét céljaim, csak annak a következményét nem nézem, hogy azzal most én mit fogok elérni.
6: Hogyha ezt a listát nézem, akkor te kifejezetten csapatember vagy. Ez legalábbis nem szóló ember a szó klasszikus értelmében. Tehát a csapatra helyezted a nagyobb hangsúlyt. De valahol mégis csak ott bujkált benned a kis ördög, hogy amikor már csapatban olimpiát nyertél, gondolok most, amikor a Kolonics horvát kettős megnyert az aranyat, hogy akkor legyen egyéni arany is. Így volt ez?
5: Ehhez közrejátszott az is, hogy mi párosban nem úgy szerepeltünk már a válogató versenyeken, ahogy kellett volna. Tehát megvolt bennem a kis ördög bujkált, hogy én ott is szeretnék bizonyítani, de az, hogy tehát föladjam egy sikeres páros szereplésért egy bizonytalan egyesért, azt nem csináltam volna meg. Viszont jött egy rossz páros szereplés, ezért már evidens volt, hogy én próbálkozok egyesben is. Én se gondoltam volna, de tényleg nem olyan ez, hogy én kiszállok a párosba és megyek egyes, teljesen másfajta lelki és tehát ilyen pszichikai hozzáállást igényel, nem csak az előtte levő, tehát a felkészülés adag, hanem maga a verseny is. Tehát máshogy kell beosztani az erőmet, máshogy kell az egészhez hozzáállni. Hát ez nekem másfél-két év kellett, mire úgy beletanultam. Én mondom, 28 évesen jöttem rá, hogy hát ez nem úgy volt, hogy én most mindent tudok, van még mit tanulni.
6: Hogyan kerültél a vízzel kapcsolatba?
5: Szerették volna, hogy megtanulok úszni. Megtanultam úszni második-harmadikos koromban, tehát elég fiatalon. És ez volt egy alapfeltétel annak, hogy engem levihettek túrázni a budapesti Spartakuszba az iskolából, mert ilyen tornatagozatos suliba jártam. Uh-huh. Levittek, és megtetszett, ott maradtam.
6: Vizitúrára? Hol, melyik folyón?
5: A Dunán itt. Ez nem úgy nézett, hogy engem elvittek egyszer vizitúrázni, lementem délután iskola után. Oda, és akkor itt egy 10 éves gyerekeket vittek el. De itt egy ilyen 1-2 órás valami volt. Meg ott jól éreztem magunkat a többiekre, és akkor utána, mikor már választani kellett egy sportágat kötelezően 5. után, akkor én automatikusan ezt választottam. Nem csak azért, mert a sportág tetszett, hanem az a sok fiatal, velem egykorú, ugye kisgyerek egy ilyen elég jó közösséget alkotott. Szerettem oda tartozni.
6: Pedig amúgy elég magadnak való ember vagy. Vagy csak én látom így?
5: Amikor csak úgy el kell engedni magam, akkor kifejezetten utálok egyedül lenni.
6: És hol engeded el magad, ha már így mondjuk a társakról, baráti körről beszélünk?
5: Hát nincs edzés, nincs verseny, azon kívül, ami létezik. Csúnyán fogalmazva azt mondom, hogy nem vagyok társas lény. Hát mondjuk inkább az vagyok.
6: És mit csinálsz társaságban? Mit szeretsz csinálni? Énekelni, kártyázni, sakkozni, futballozni.
5: Énekelni nem tudok, nem szeretek. Kártyázni edzőtáborokban szoktunk, és egy időben volt egy ilyen társaság, akikkel kártyáztunk egy sörözőben. Volt ez egy pont olyan dolog, hogy ugye azt elég sokan szeretik csinálni. Nézni imádom én is, de 11-4 éves koromban, pontosan 10 éves koromban elkezdtem ezt komolyabban csinálni. Voltak ott is, ja, nem foci edzések, csak nagyon sokat fociztunk edzés előtt, edzés után. Akkor még jó voltam, de aztán kiöltem magamból, vagy kiölték belőlem azt a fajta labdaérzéket, amivel én egy csapatnak aktív részese lehetek. Tehát ha velem focizik valaki, akkor Az azért van, mert mondjuk nincs meg a csapat. Tehát én lerontom a játéknak a színvonalát.
6: Kopenhága, Mexikó, Duisburg, Atlanta. Így jönnek a világversenyek. Igen. Mindegyik világversenyről arannyal jössz haza, méghozzá hol kettesben, hol négyesben, amíg eljön az atlantai olimpia. Én az aranyat meghalván, vagy meglátván a televízióban, mert akkor gerincműtétem volt, tehát nem lettem kint az atlantai olimpián, rögtön megragadtam a tollat, és leírtam azt a négy sort, hogy végül az istenek ülnek a fürgehajóba, Gyurka Poseidon és Csaba Neptuntán, egy arasz éppen a mennybe röpíti ma őket, két arany újnyoma ott marad Atlantán. Mennyi volt ez a különbség, amivel nyertetek?
5: Időben 36 ezred, ami finoman fogalmazva is szerencse is közre játszott, hogy nyerhettünk, vagy nyertünk. Hozzá kell tenni, hogy azért nincsen elkismert furulásom, és ezt nagyon sokszor megkérdeztek, hogy mit érezett a másik páros. Most ők Szóulba kettőt nyertek, még ugye Szovjetunió színeiben, meg előtte levő világbajnokságon is megvertük őket, tehát nem volt bennem az, hogy szegények, milyen rossz nekik, mert nekem milyen rossz lett, hogyha ennyivel kapok ki, meg hát ez a verseny. Nem volt nagy különbség, az tény.
6: Hogy emlékszel vissza, amikor kiszálltál a hajóból?
5: Akkor már tudtuk, hogy mi nyertünk. Én arra emlékszem, hogy az utolsó húzás, amit megtettünk, az örökért, amiben nem marad. Az nem az volt, hogy felszabadult, hogy jaj, de jó, végén van, hanem pontosabban felszabadultam, nem az, hogy egy olimpiai döntőn ne talántan nyerek, nem nyerek, hanem hogy na, akkor most több ilyen erőfeszítést legalább egy hónapig nem kell csinálnom. Mai napig benne van az utolsó húzás. Ilyen még nem volt soha, és gondolom nem is nagyon lesz.
6: Magyarán egyfajta kenuitis, hogy ezt, ugye?
5: Igen, de nem kórnak.
6: Annyira kiadtál magadból minden erőt.
5: Nem, ott azért más volt, tehát mi úgy mentünk Atlantába, hogy ha nem nyerünk legalább egy aranyat, akkor elég szépen lehúztak volna minket. Nem mi magunkat, ugye így is kettő számban nyerhettünk volna, mind a kettőben nyertünk korábban, azt megelőző évben világbajnokságot, tehát megvolt az a lehetőség, hogy kettőt nyerjünk. Kimentünk, jó formában voltunk, és akkor, amikor 1000 méteren harmadikok lettünk, nem nagy különbséggel, 6 tizedet kaptunk az elsőtől, az 1000 méteren minimális különbség, akkor ugye elgondolkodtam, hogy most itt akkor lehet, hogy nem fogunk nyerni. Ugyanakkor ugyanezt támasztotta még alá az is, hogy a két elő, tehát elő- és középfutamban mindig megvertek minket. Tehát mi mindig a futamunkat nyertük, de mi kimondtuk a Csabi, hogy akkor a középfutamot úgy megnyomjuk, ahogy csak tudjuk. És akkor is megvertek minket időben a másik futamban, tehát, és akkor ketten vertek meg minket a másik futamból, úgyhogy elgondolkodtunk azon, hogy most mi lesz. És pont ez lelkileg annyira ott voltunk, és az a fajta ilyen, tényleg ilyen lelki hozzás, nem tudom micsoda, nem ijedtünk meg a lehetőségtől. Nem azt mondom, hogy csodálatot te, hogyha más ezt csinálja, csak úgy pont ez az, amit másban nagyon sokszor nincs meg.
6: Van valami olyan mérőeszköz, amely ki tudná mutatni azt, hogy a két ember közül melyik tesz bele többet százalékban munkába?
5: Nem. Ilyenkor nincs, tehát ez nem is merülhet fel, hogy valaki nem tesz bele maximálisan mindent. Nincs. Itt ugye mind a kettőnknek azon kívül ugye, hogy a hajó minél gyorsabban haladjon előre, más feladata van. Tehát Csaba az, aki próbálja az ütemet adni, én nekem kell irányban tartani ott, és ha bármennyire furcsa, hogyha nem nagyon lehet látni kívülről, de iramváltás van, akkor is azt én kezdeményezem. Tehát megvan beszélve, hogy mondjuk 750 méter, most 1000 méterről beszélek, 750 méter indulni kell, akkor ő nem tud gyorsabban nevezni, hogy én nem húzok előtte egy vagy két erősebbet. És akkor abból tud fölgyorsulni.
6: De viszont neki meg... a ritmus.
5: Igen, de viszont neki azt a ritmust kell adni, amivel mind a ketten ki tudjuk magunkat evezni a végére. Tehát ezért van az, hogy különböző csapásszámmal ugye mennek a különböző egységek. Van, aki lassabban, van, aki gyorsabban evez, és mégse az, hogy a leggyorsabban, hogy aki leggyorsabban evez.
6: Csak az, hogy ki ül elől, meg ki ül hátul, illetve nem ül, hanem térdel, ezt mi dönti el? Ki dönti el?
5: Technikától függ. Így ránézésre szinte meg lehet mondani, hogy kinek. Legalábbis én meg tudom mondani, hogy kinek elől, kinek hátul kell térdelni, ahol tudja magát kievezni. Én nem tudok előevezni egyet, de ez hozzájárul, hogy annak idején, amikor olyan lehetőséget adott, hogy menjek párost, akkor én mindig hátulra kerültem. Tehát elől nem
6: négyesben biztos. Hol ülsz? Vagy hol térdelsz?
5: Én mindig a Csaba mögött voltam, igen. Pont azért, mert a négyes meg nehezebb elkormányozni, azt én nem tudom megoldani, és hát mivel ugye általában olyan négyesekben mentem, ahol én voltam a leggyorsabb egyeskenúban. Pont azért, hogy ugye Csaba az elől egy standard ember volt, én mögötte biztos, hogy ki tudom magam evezni, ott volt rám a legnagyobb szükség, hogy minden nagyobbakat tudjak húzni.
6: Más párosoknál hogy van? A jobb kenus hajt
5: általában elő. Úgy szokott lenni, hogy aki gyorsabb egyesben, az van elől.
6: Az nálunk, van elől?
5: Igen.
6: Tehát nálatok fordított
5: a sorra. Fordítva volt, igen.
6: Kilógtok a sorból.
5: Igen.
6: És őt fotózzák először a célban.
5: Hát az engem nagyon nem érdekel, hogy kit fotóznak először.
6: Ti a magánéletben és jó barátságban vagytok, vagy voltatok?
5: Szorosabb volt a kapcsolatunk akkor, mikor párost mentünk, pontosabban akkor, mikor a Csaba még kenúzott aktívan. Most kijött egy évet, úgy néz ki, hogy újra kezdi, de hát tisztelem azért, hogy megpróbálja, de azért kíváncsian várom, hogy mire lesz képes, mert elég nehéz ilyenkor. Ugye egy év kihagyás után végül is az egész azon kívül, hogy technikát nem felejt el soha az ember, ahhoz, hogy ezt a technikát meg tudja csinálni, ahhoz bizonyos fajta fizikai adottságoknak vagy fizikai felkészültségnek vissza kell jönnie. És ha nincs megfelelő ereje, akkor már máshogy fog evezni, és van mit dolgoznia.
6: Hát azért ilyen kihagyásod neked is volt, hiszen 1999-ben, ha nem is kihagytad, de legalábbis lazítottál.
5: Én közben nem lazítottam, sajnos, így jött ki a lépés. Erre mondtam azt, hogy kell az 1-2 év, amíg az ember megszerzi a rutinát, és én erre 26-27 éves koromban jöttem rá, hogy kell egy olyan. Nem olyan év, hogy én most fölkészülök arra, hogy majd jövőre jól menjek, tehát ezt az évet kiadjom, hanem ugyanúgy versenyzek, csak a saját magam lehetőségeihez mérten a legjobb és legoptimálisabb erőbeosztást megtaláljam.
6: Szeretsz még kenúzni?
5: Ez jó kérdés, amikor résztávozunk, vagy időre megyünk, akkor nem, előtte, utána, tehát 5 perc előtt, 5 perc utána, utána meg már igen.
6: Tehát amikor éppen nem, akkor igen, de amikor igen, akkor éppen nem. Igen. Rengeteg szenvedéssel jár.
5: Igen.
6: Tenyered, csupa vér, hólyag, akkor
5: nem. Hát azért ezt elvileg, hát bőrkeményések vannak rajta, de mondjuk azt ezt lehet megfelelő mértékben ápolni. Tehát nem az a jó nekem, hogyha ekkora sárga bőrkeményés van rajta, és akkor nem fáj, hogyha fogom a lapátot, hanem ugye azt lehet ápolni, mint egy civil embernek.
6: Hány centiméter magas vagy?
5: Néha 180-nak mérnek, 179.
6: Ez az ideális magasság különben a kenóban?
5: Hát ha azt nézzük, hogy mondjuk egyesben most olyan nyert, aki magasabb nem 5 centivel, akkor az ideális magasság, aki éppen nyer. Nem érzem magam így hátrányos helyzetben azért, mert nem nőttem meg 5 centivel magasabbra. Tehát meg ez technikától is függ, úgyhogy mégis minden relatív, hogy mi miért jó. Nekem valószínűleg, hogyha 10-15 centivel magasabb lennék, akkor már az nem biztos, hogy jó lenne ilyen technikával.
6: Melyik vizet szereted jobban? Az állóvizet, a nyugodt sima víztükröt, vagy amelyik netántán hullámzik? A kérdés provokatív.
5: Értem, hogy miért. Arról voltam híres, és pont ez az, hogy az itthoniak, akik itthon drukkolták végig a döntőmet, azok, amikor megláttak, hogy ilyen a víz, akkor keresztet vetettek, hogy ez kész, mehet haza, mert ezt úgyse tudja végigvezni ezt a távot. Én lepődtem meg a legjobban, hogy a lehető legjobban tudtam alkalmazkodni azokhoz a körülményekhez, ami Sydneyben volt.
6: Úgy kaptad el a hullámokat szerintem, és szerepe lehetett benne.
5: Az volt a szerencsé, hogy minden hullám szemből jött. Tehát maga a stabilitásunkat ez már abszolút nem befolyásolt, hogy ez hátulról jött volna, tehát hogy olyan ilyen hullám jön hátulról, akkor szerintem egy páran beborultunk volna, mert akkor nincs meg az a stabil érzés, amit egy szembeszélnél érez az ember. A másik pedig, hogy elég izmos ellenfeleim is voltak ott, ennek ellenére nem tudom, hogy sikerült nyernem.
6: Hát úgy, hogy gyurkom a újra a tengeri tajték hátán, vízre barázdát szaggott a fürgelapát, úgy nyesi nyergeli őserejének hála Sydney Olimpia 5-karikás aranyát. Én ebben a 4 sorban azt írtam, hogy őserejének hála, de hát te nem igazán vagy őserő.
5: Sajnos nem.
6: Schumach az sokkal inkább nevezhető őserőnek.
5: Többen nevezhetőek annak, csak én nem. Másképp is a döntőben is volt egy-két olyan úriember, aki annak nevezhető. Mondom, itt nem csak az erősze, tehát ez a szép ebben a sportákban, hogy minden sportában van valami szép, ugye? Ebbe pont az, hogy azt hinni az ember, hogy csak az erő dominál, hát azt dominál a legkevésbé. Szerencsére. Egymásra nem tudunk hatni, mert én nem nézem, hogy ő hol megy, ő se néz engem. Ennek ellenére valamelyikünk nyerni fog. Na most az, amelyik ugye jobban tudja ezt fejbe elviselni. Ez mondjuk egy kicsit egyszerűbb, ilyen szempont, egyszerűbb sportág, mint nagyon sok más, pont emiatt szép.
6: Az, hogy például valaki jobb oldalt húzza a kenut, vagy bal oldalt húzza, az annak függvénye, hogy valaki jobbkezes vagy balkezes?
5: Én ezen a véleményen vagyok. Nagyon sokan azt mondják, hogy én ilyet nem tapasztaltam, de úgy kell megnézni egy alakítható kis embernél, hogy melyik oda nevezem, hogy egy csúszét adok a kezébe, és akkor hogy lő. És akkor amelyikkel irányítja, tehát amelyik hátul van, az lesz a felső keze.
6: Te melyik oldalon?
5: Én jobbos vagyok.
6: Tehát a jobb oldalon húzod.
5: Igen. Egyébként nekem így kell csúszival lőni, de szerintem ez nem mindig jön be.
6: A kenő jobb oldala. De ugyanott kell akkor húzni Csabának is, nem?
5: Ő különben balkezes.
6: Ő meg balkezes, de jobbra húzza, ő is.
5: Nem, ő balra.
6: Ez minden kenóban az ellentétes oldalon van, különben nem lehetne kormányozni.
5: Hát különben nem lehetne kormányozni, de van olyan verseny, és mentem már úgy, hogy olyannal mentem, aki jobban nevezett. Tehát az kicsit körülményesebb, kicsit lassabban is megy a hajó, de nem csak poén kedvére, ez korosztályos versenyeken szokott lenni, mikor ugye tegyük fel a balos sok nagyon rosszak, akkor én egy jobbost választottam magam mellé, hogy menjünk együtt mi páros, még így is jobbak voltunk, mint hogyha egy balosra mentem volna. Jól néz ki, csak furcsa látvány egy picit.
6: Akkor az ütemnek hihetetlen fontos szerepe
5: meg
6: van.
5: Akkor még ugye
6: század másodpercre pontosan kell egyébként húzni, különben ugye hát elkezdene a hajó tangózni, vagy keringőzni, vagy akárminek nevezze. Ezt hogy gyakoroljátok, mint a hajóvontatók a Volgán?
5: Most arra gondolsz, hogy a...
6: Hogy az ütem azonos legyen.
5: Nekem ebbe is szerencsém van. Pontosabban a Csabával szerencsénk volt, mert tudtam olyan egységről, nem csak itthon külföldön, és akik rendszeresen szinte nap mint nap mentek februártól párost. Nekünk az volt, hogy áprilisban elkezdtük, és heti kétszer kellett menni. Semmi más nem csináltunk, csak heti kétszer mentünk párost, pályát, attól függ az edző, amit mondott, és így sikerült. Tehát nem kellett nekünk különösen semmifajta ilyen külső segítség, hogy fölvették, hogy egyszerre húzunk-e.
6: És akkor, amikor vége van az edzésnek, amikor hazatérsz például, egyedül térsz haza egy üres lakásba?
5: Ez változó. Nem élek együtt senkivel, viszont szoros szellemi kapcsolatom van, de most, hogy ez mikor lesz szorosabb, azt nem tudom. Arra én is vágyom, hogy nagyon nehéz eset lehetek a másik szemszögébe, és az, hogy ezt én is tudom, és már félek attól, hogy a másiknak ez milyen. A túlzott kötöttségeket se szeretem, viszont a egyedül lenni sem szeretek. Tehát emberein a talpanak kezdett ugye viselni.
6: Hogy így sem volt, úgy sem volt jó, vagy se veled, se nélküled?
5: Ez nem a se veled, se nélküled, mert nem azzal van gond, akivel vagyok, hanem azzal, hogy mikor szeretnék én nem egyedül lenni, tehát nem úgy egyedül lenni, hogy most senki nem jött a körülöttem, csak hogy a saját magam dolgait úgy intézni, hogy más ne befolyásolja ezt, és ez elég nehéz.
6: De hát alkalmazkodni kell, arról nem beszélve, hogy...
5: Igen, csak benne meg az a hiba, hogy ha nekem van annyi dolgom, és a másnak is van dolga, hogy akkor valamelyikünk alkalmazkodik. Hogyha mindig ő alkalmazkodik, akkor az nem jó. És én meg néha ezt elvárom, úgyhogy ez se az igazi,
6: az de hát... meg még rosszabb, hogyha neked kell mindig alkalmazkodnod.
5: Szerencsére azért nem azt mondja alapja, de a tolerancia bizonyos jelei alapfeltétel annak, hogy valaki velem legyen. És most ez nem úgy, hogy pont azon, hogy akkor most kit választok, hanem ahhoz, hogy ugye valaki ezt eltűrje, ahhoz nagyfokú tolerancia szükséges. Az eltűrést az most kicsit durva szó, de tényleg az, hogy én azt, hogy ezeket az reményeket elérek, az egy teljesen másfajta napirenden van. Most ez az étkezésre is vonatkozhat, akár meg bármi másra, és nem csak napirenden, hanem ugye a heti rend, meg az éves beosztásom is teljesen más, tehát nyaralni nagyon ritkán tudunk például elmenni. És azért ezt valaki elviselje, az ez elég nagy áldozatokat követ.
6: Na, Gyurikám, mi lesz akkor a Kenu utánpótlással, ha még mindig nem akarsz megnősülni?
5: Én nem biztos, hogy szeretném, hogy Kenu, ugye ők fogják kiválasztani, mit szeretnék csinálni. Ha nem sportolnak, akkor legyenek boldogok, de én az anyukám még pontosan a szüleimnek a példáját szeretném követni, akik végül is nem tereltek engem sem erre. Annyi volt a legnagyobb húzásuk, az edbire egy sportiskolába irattak be, és ott viszont azt megkövetelték, hogy oda menjek. Tehát ott volt rendesen 6 éves gyerekeknek felvételi. Ott azon túl voltunk, és onnantól kezdve végül is az életemnek a fő irányvonala az megadatott, pont azáltal, hogy az anyai erőszakosak voltak, és oda mentem.
6: Na most, ha te ma újra választanál, akkor megint a Kenut választanád?
5: Ezt választanám.
6: Ami csak az eredményeket illeti.
5: Igen, csak annyi különbsége, hogy magamat egy kicsit szakbarbának tartom. Ez most nem csak a kenu és más sportágak, hanem az élet más egyéb területei is ide tartoznak. Tehát én kenuzni jól tudok, amellett ugye tanultam a TFE rendes gimnázium érettségiztem le, tehát ugyanúgy tanultam éneket, technikát, mindent. Azon kívül elvégeztem ezt a külkert részben, de ettől függetlenül nem érzem magam azt, hogy én képezve lennék sok mindenre. Tehát nekem nincsen olyan hobbim, hogy mondjuk elmegyek és természetbe járkálok. Pontosabban járkálok. Egy évben 3 heten van rá, hogy ezt kiéljem. Nekem tehát nincsenek olyan hobbiaim pont azért, ugye, mert egyrészt fáradt vagyok edzés után, meg hétvégenként. Plusz ugye vigyázni kell arra, hogy mennyire, miben sérülök meg. Na most ezért nem tudok síelni, squasholni. Tehát nagyon, most a squash csak ugye eszembe jutott.
6: Igen, vagy teniszezni.
5: Teniszezni. Tehát bármi olyan fajta, a squash az jutott eszembe, volt egy olyan régi kenus, aki Németországban, akinek szillánkosra tört a bókája a squasholás közben. Milyenekre figyelni kell, és az a baj, hogy ezzel biztos olyan dolgokra maradok le, amit élveznék. Tehát nekem is kell áldozatokat hozni, azért nem csak annak, akik például velem van.
6: És például a szögreakasztás, vagy az átállás valami másra. Az hogy képzeltedik el?
5: Hát ez azért nehéz erről beszélni. Először is remélem, hogy én fogok dönteni úgy, hogy abba akarom hagyni, és nem egy sérülés, egy betegség, vagy valami külső körülmény fogja abbahagyni velem.
6: Vagy a nagyon gyenge forma.
5: Én amondó vagyok, hogy ha nagyon gyenge forma miatt hagynám abba, akkor nem hagynám abba, akkor csinálnám csak mondjuk amatőr szinten. De valószínűleg én életem végig fogok kenúzni már, csak nem olyan intenzív, mint hogy most csinálom. A nagyon gyenge forma is benne van a pakliban. Pont ezért edzek ugye napi 2-t, hogy az ne legyen benne. Nálunk nem olyan sérülések fordulnak elő, hogy eltörem a kezem, mert elesek egyet, még futásnál bármi lehet, és ezt lekopogom. Nálunk az ilyen akut. Húzódás, inmegyulladás, a térdemre fájjon, a hátam, akkor a derekam, gerincem az kicsit túl van terhelve, ezt ugye mindenki tudja magáról. Mozgásszervi elváltozások, tehát az ilyen, jól mondom, kóros elváltozások azok, amik ezt elő tudják idézni, hogy én abba hagyjam egyszer, nem pedig az ilyen pillanatnyi sérülések. Tehát ezek az eredmények sokkal ismertebbnek kéne lennem, csak ahhoz nekem kéne megváltozni olyan mértékben, ami nem azt mondom, nem éri meg, de nem éri meg, csak hogy ez kicsit hülye hangzik ebben az esetben, csak hogy én nem fogok azért máshogy viselkedni, más csinálni, más hobbit kitalálni, stb., hogy valakinek tetszek. Ez nekem így pont jó.
3: Ez a beszélgetés 2001-ben készült Kolonics Györggyel, egy évvel a Sydney olimpián aratott győzelme után. Egyébként az ezredforduló olimpiájának 2 kajak aranyát, 2 kenu aranyát, 2 kajak ezüstjét és 1 kajak bronzát, továbbá az egy időben rendezett férfi vízilabda és női kézilabda döntőt is műsorra tűzi majd a visszajátszás egy másik alkalommal. Most viszont még maradt egy kis időnk a mai műsorból, és ebben Csollány Szilveszter gyűrű gyakorlatát idézzük a döntőből.
4: Csollány Szilveszter már levetkőzött. 14 ezer ember a Superdome-ban. 14 ezer ember figyeli a finálét, a gyűrű döntőt. Már csak egyetlen gyakorlat. Csollány most veszi le a rövidújú pólóját, és most már abban a szerelésben, amiben néhány pillanat múlva majd oda szólítják a szerhez. Túl van már a gyakorlaton a bolgár Jovcsev, aki a legmagasabb pontszámmal, Csollánnyal egyenértékű 9,775 ezreddel került a fináléba. És ami miatt egy picit összeszorul a gyomrom, az az, hogy Jovcsev szinte tökéletes gyakorlatot mutatott be, nehéz volt benne hibát felfedezni. 10 pontból indult, de ennek ellenére kevesebb pontot kapott rá, mint Tampakos. Igazolódni látszik az, hogy Tampakoszt a görögöt segítik a bírók. De hát azt ígérte Karácsony István, aki a mi figbírónk, aki vezetőbíró, igaz, hogy a lovon, hogy mindent elkövettünk azért, hogy jó legyen a háttérmunka. Hiszen a mai tornában, de nem csak a maiban, 20 évvel ezelőtt is már nagyon fontos volt a háttérmunka. Az, hogy mi zajlik a függöny mögött, és közben most már Limperger István és Csollány Szilveszter megy fel a porondra. Csollány még oda megy a zihás gömbhöz, hogy még egyszer beziázza a kezét. 1970. április 13-án született Sopronban, de aztán fölköltözött Budapestre, most pedig jó néhány éve már Dunaújvárosban él. Bár 1995-ben elment az Egyesült Államokba, ott dolgozott edzőként, ott kereste a kenyerét, ott kereste a boldogulását, de aztán ott volt 96-ban Atlantában az olimpián. És akkor fülig ért a szája, amikor az olasz Juri Keki mögött a második helyen végzett, ugyanezen a szeren a gyűrűn a fináléban. Most lehajtja a fejét, koncentrál, úgy, mint Marion Jones a futás előtt, 9,662 ezredet kap a japán. 9,662 ezredet, ő nem lehet ránk veszélyes. A hatodik helyen áll, már csak egyetlen egy tornász van a gyűrű fináléból, Csollány Szilveszter, aki Keki visszavonulása óta egyértelműen a szer legjobbja. De hát annyi második hely. Ezüstérem világbajnokságon 92-ben, 96-ban, 97-ben, 99-ben még fölsorolni is rossz. Le kell, hogy vedd ezt a terhet a válladról, Szilas, ma itt, hogy nem te vagy mindig az örök második, tudsz te győzni, benned van a győzelem, ezt várja tőled a kislányod is, és mindenki, aki otthon neked szurkol. Jaj, de megérdemelnéd ezt a sikert 30 évesen. Azt mondta, hogy ő még folytatni akarja a ténig. Most odalép a szerhez, Limperger mögé áll, és fölteszi majd a gyűrűre, arra a két karikára, amely Csollány életében a két legfontosabb karika lehet. Ez emelheti őt a csúcsra. Rendkívül nehéz a gyakorlata, de egy ős erő Csollány Szilveszter, csak ha úgy bemutatja, megvan, fölvette már a lefüggést, aztán lendület Szentpéterbe, csak tartsa meg, megtartotta jól, keresztfüggés fejjel lefelé ez a Szentpéter, aztán rögtön átdőlés és lendület fecskébe, vízszintesen a két karika között fölemeli a fejét, innen felhúzza magát támasz mérlekbe, hihetetlenül nehéz, ez csak ő tudja, ez csak az ő ereje van meg, előre átfordulás, lendület újra fecskébe majd, és aztán már kézállásba egy kör végén, aztán jön a hátsó mérlek, hihetetlen nehéz, a közönség hangos tapsal is elismeri, aztán egy kis kelep, most már csak egy jó leugrás kellene, gyerünk Szilaskám, még azért beleugrik, beleáll föl kézállásba, és ebből jön a dupla szuplé, most egy picit beremeg a gyűrű, meg kell fogni, mutasd meg a bíróknak, hogy te vagy a legjobb, még egyszer föllendül kézállásba, jöjjön már az a leugrás, álljál bele, ne lépj el, gyerünk Szilas, gyerünk a dupla szuplé, és beleáll, és itt van, nem merem kimondani, várjuk meg a pontszámot, bár ő érzi, hogy megcsinálta. Rajta nem múlik semmi, igaza lesz. Csak a 6 pontozó veheti el tőle azt, ami kijár neki, az olimpiai bajnoki cím. Várjuk a pontszámot, ott vagyunk a román, a francia, az orosz, az argentin, a kanadai és a svájci kezében. Csollány Szilveszternek oda mennek gratulálni, őt filmezik itt, őt forgatják, őt fotózzák, mindenki neki gratulál, érzik, hogy ő ennek a szernek a legjobbja.
7: megérdemli 1989-ben, már 11 évvel ezelőtt egy tornász. Tudják, mit kell elviselni egy tornásznak? Mennyi szenvedést, fájdalmat, minden porcikája fáj. És ő már 11 évvel ezelőtt Stuttgartban ott volt a világbajnokságon, aztán egy évvel később, akkor még csak tartalék volt Németországban, de egy évvel később már bronzérmes az Európa bajnokságon. A taps neki szól, és megvan! 9,85! Ő az olimpiai bajnok! John Lyle Sylvester olimpiai bajnok! 9,85! Bravo, Szilas! Bravo! A csúcson vagy, itt nem szabad abba hagyni. Most mondhatnád, hogy itt a vége, fuss el véle, de te vagy az olimpiai bajnok! Elérted, amit akartál, újra van miért mosolyognod. 4 évvel ezelőtt beérted egy ezüsttel, akkor annak is tudtál örülni, mert egy annyira kedves, aranyos, csupaszív gyerek John Lyle Sylvester, hogy még nekem is könnyed csal a szemembe. Bravo, Szilas, puszi mindenkinek, láttátok, azt mondja bele a kamerába. Szilaskám, hogy ne láttuk volna, te vagy a király. Szilas, John Lyle Sylvester, 30 évesen. Supikám, gyere ide, légy szíves, egy pillanatra gyere ide, és vedd vissza ezt a fejhallgatót. Supola is sír, mindannyian sírunk, de hát miért ne sírna az ember, amikor egy magyar olimpiai aranyérmes van itt Sydneyben a 27. nyári ötkalikás játékokon, ez a Supikám, tied ez a fejhallgató. Mondjad, te hogy láttad a gyakorlatot?
8: Hát maga a gyakorlat tökéletes volt, erre készült már nagyon régóta, és hát úgy csinálta meg, hogy elvártuk tőle, és úgy csinálta meg, hogy ő magától elvárta, és tökéletesen megérdemelte lett a világ legjobb gyűrűse itt az olimpián, és csak szívből gratulálni tudok neki.
7: Erre szokták mondani, hogy a legnagyobbakra az a jellemző, hogy amikor kell, akkor oda teszik magukat. Csollánynak, utolsónak lépett oda a szerhez, tudta, hogyha megcsinálja, akkor övé az aranyérem, de meg kellett csinálnia, nem lehetett hibázni, nem lehetett benne semmi pici bicska, vagy egy térthajlítás, vagy egy ronda spic. Hányszor szitták azért, hogy micsoda erős tornász, de nincs meg a spice, nincs meg az eleganciája, mint neked, és most itt azért beérett Csollány Sylvester.
8: Hát azt hiszem, hogyha valaki elegáns, az ő elegáns volt a győről. Mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy nem volt elegáns. Tökéletes gyakorlatot csinált, magasan a legerősebb volt, és...
7: Ne szégyeld, Supikám, hogy te is sírsz, és a könnyeiddel küzdködsz.
8: Én már túl vagyok, sírtam már, de valószínűleg, hogy együtt fogunk még sírni.
7: Meg nevessetek is, menjél, gratulálj neki, mert biztos, hogy vár már, várja a barátot, a társat, jó, az egykori riválist. Gratulálunk nektek.
8: Szíves.
7: És most ott áll két fiatalember között, középen, ami azt jelenti, hogy ő az olimpiai bajnok. Ami azt jelenti, hogy néhány pillanat múlva nyakába akasztják majd azt az aranyérmet, amely ott lesz majd a vitrínben, amelyet biztos, hogy Simona is megnéz majd, és megbocsátja a papának, hogy elhagyta őt jó néhány hétre. A torna egy szubjektív sport, egy pontozásos sport, elmondjuk ezt sokszor. De hát így van, elég egy apró megingás, egy kicsi lendület, kiesés. De Sylvester Solani. John Lyle Sylvesternek szólt a taps, az olimpiai bajnoknak, akinek ebben a pillanatban akasztják a nyakába az aranyérmet. Csollány fogadja a gratulációt, az angol nyelv nem okozhat neki gondot, hiszen 3 évig élt az Egyesült Államokban, de visszajött, meg sem fordult a fejében, hogy ott maradjon, hiszen ő mindig is vállalta magyarságát, büszkén vállalta, akkor is, amikor az Egyesült Államokban élt és dolgozott, és tudta, hogy egyszer visszajön, és tudta, hogy ő rá még vár egy nagy feladat, hogy ő rá még vár a dobogó, annak is a legmagasabb foka, és az már kit érdekel, hogy a második, a görög Tampakos lett, és közben jó néhány helyről zúgzeng a hajrá, magyarok, hallgassák egy picit. John Lyle Sylvester, olimpiai bajnok, végig énekelte.
9: Szép lassan a terzica.
7: Dúdolta magában a himnuszt. Pont akkor láttam közelről, amikor azt énekelte, hogy megbűnhődte már ennél a múltat, jövendőt. Hát te megszenvedted, Szilas. 11 évig az élmezőnyben, és megvan az aranyérem.
3: 2000. szeptember 15-e és október 1-e között zajlottak Sydneyben a nyári olimpia küzdelmei, és itt Sydneyben a magyar küldöttség 8 aranyérmet szerzett. Olimpiai bajnok lett nagy tíme a vívásban, Kovács Ágnes úszásban, Csollány Sylvester tornában. Olimpiai bajnoki címet szerzett a férfi kajak, négyesünk Kamerel Zoltán, Storc Botond, Vereckei Ákos, Horváth Gábor. Olimpiai bajnok lett Kolonics György, kenuban a férfi kajak páros. párosunk, Amere Zoltán és Torc Botonda, férfi kenupárusunk, Pula Imre és Novák Ferenc, illetve a férfi vízilabda válogatott. Az elmúlt két órában a Sydney Olimpia 7. illetve 12. napja közötti eseményeket idéztünk, egy másik alkalommal majd természetesen műsorra tűzzük az utolsó napokat is, és főleg azt a bizonyos utolsó napot, amely egy fantasztikus eredményt, illetve sikersorozatot hozott a magyar sportnak, és hozott egy fantasztikus drámát is, de ezt egészen pontosan tudja mindenki. Főleg azok tudják, akik akkor már szurkolói korban voltak, de ez egy egészen másik történet. Mára ugyanis lejárt a visszajátszás ideje. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is megköszönni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
10: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
11: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
10: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
13: A stúdióban vendégünk Kársás Zoltán, olimpiai ezüstérmes, világbajnok, Európa-bajnok, vízilabdázó, edzőként nyert Bajnokok Ligáját legalább kétszer, Lenkupát, és még visszatérve játékosként kupagyőztesek Európa kupáját.
2: Így van.
13: Ami viszont sokkal fontosabb, hogy szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, úgyhogy jó egészséget kívánunk.
2: Köszönöm szépen.
13: Azt hiszem, hogy te vagy az egyetlen, aki nem sértősz meg azon, hogyha azt mondják, hogy alpári vagy.
2: Igen, ez így van, hiszen én alpáron születtem, bár ma már Tisza alpár, ugye egyesült a mellette levő kis településsel, Tiszaújfaluval, de én valóban alpári vagyok.
13: Az a Tisza holtága, hogyha jól tudom, de így visszaemlékezve a térképre azért az nem úgy néz ki, hogy középen van a bevásárlóközpont, mellette a színház, és aztán jön az úszoda, ahol vízilabda edzéseket szoktak tartani.
2: Pontosan, nagyon jól mondod, ott ezek a épületek ismeretlenek voltak, különösen az én gyerekkoromban, hiszen én 46-ban születtem. És hát ott alpáron nagyon sokáig voltam a nagyszüleimnél, viszont tény, hogy a Tisza holtágába tettem meg az első tempókat.
13: Mégis amikor az első edzésedre ellátogattál az újpesti dózsába, amit nehéz így kimondani, különösen tudva, hogy édesanyád Nagy Ferencváros drukker volt, meg aztán a későbbi pályafutásodat ismerve, akkor egy kicsit olyan voltál, mint 2000-ben Sydneyben Erik az angolna, mert hogy Doki bácsi, az edző, ha jól emlékszem, azért figyel fel rád, mert nem tudtál 33 métert leúszni.
2: Pontosan így van, és akkor még ugye nem is újpesti dózsa, hanem budapesti dózsa volt, ha jól emlékszem. Doki bácsi pedig dr. Técsői Henrik, aki mindenkinek fütyült, de csak ő hallotta, mert annyira halkan,
14: Hogy mit látott bennem, nem tudom. De iskolával mentünk le a Szigeti fedett uszodába, és kihívott, és mondta, hogy másnap menjek le. Tényleg nem tudtam végigúszni a 33-as medencét.
13: Aztán végül mégis a Ferencvárosba kerültél, és ez egy nagyon jó döntés volt, hogyha jól emlékszem, akkor abban az időben, vagy talán egy kicsit később, egy olyan, hát talán világverőnek is mondhatom azt a csapatot, mai kifejezéssel élve, jött össze Bolvárival, Kárpátival, Gyarmatival, Ambrussal, akik
14: Felkaival,
13: akik meghatározói voltak nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar válogatottnak is.
14: Hát mindannyian olimpiai bajnokok voltak, tehát én fiatal játékosként egy idő után így kerültem be a Fradi felnőtt csapatába, ami hát egy fantasztikus dolog egy fiatal játékosnak, és valóban sokat segítettek, soha nem szúrtak le, hogyha hibáztam. Tehát ilyen nagy nevek, ilyen nagy játékosok között játszani, vagy tanulni magát a játékot, ez fantasztikus volt.
13: Azt hiszem, hogy az első edződ Gerendás György édesapja volt a Fradiban, és Gerendás Gyuri mesélt egy történetet, ami talán arról szólt, hogy abban az időben, amikor ti játszottatok, akkor igazán komoly férfias játékosok voltak a csapatban, de amikor hölgy társaságba kerültek, mindig megkérdezték őket, hogy ismerik-e Kásás Zolit, mert az a legjobb pasi.
14: Hát nem tudom, a Gyuri ezt mesélte, én nem tudom, hogy társaságban mit mondtak. Mi ott voltunk az uszodában, és ott éltük az életünket, de ez nem olyan, mint a mi időnkben most, ugye a nyár, hanem két zsíros deszkával az egész napot ott töltöttük. Valóban Gerendás Laci bácsi, akinek öreg volt a beceneve, ő volt az úszóedzőm. Tehát igazából nála kaptam azt az úszó alapot, ami ahhoz nem volt elég, hogy igazán jó úszó legyek, viszont nagyon jó volt és sok volt aztán ahhoz, hogy elkezdtem vízilabdázni.
13: Mi fogott meg? Sokan azt mondják, hogy a társaság, sokan azt mondják, hogy a korán jött sikerek. Téged mi tartott az úszodában?
14: Hát, ugye korán jött sikerekről nem beszélhetünk akkor. Az egész millió és mindig a társaság. Tehát az attól függ, hogy az ember hova kerül, kik vannak körülötte. És én egy nagyon jó társaságba kerültem, egy Vízvári Károly nevű idős edző volt az én első vízilabda edzőm. Bár úszonként lejártam vasárnaponként Csirke bácsihoz, ő Kárpáti Györgynek az édesapja volt. Tehát én 4 évig úsztam, de 2 év után úgy elkezdtem kóstolgatni a vízilabdát, és vasárnaponként már ismerkedtem a labdával.
13: Ha most ránézel egy vízilabda mérkőzésre, mennyit változott a sportág azóta, hogy te elkezdted, mondjuk 2026-ig?
14: Nagyon sokat változott, és azt is hozzá kell tennem, hogy nincs még egy sportág, ahol annyit változtattak a szabályokon, mint a vízilabdában. Mindig próbálják érthetővé tenni a közönség számára is, azért mégiscsak a játékosoknak csak a feje van kint a vízből. Úgyhogy nagyon sok mindenbe változott, ahogy haladunk előre. Egyre gyorsabb lett, és pontosan azért, mert egyre gyorsabb lett, kevésbé brusztos, tehát kevesebb a bunyó. Persze kemény játék, nagyon meggyötrik egymást a játékosok, csak nem nagyon van idő arra, hogy mondjuk itt párok alakuljanak ki, és ott egymást üssék. A játék gyors, fordulni kell, úszni kell, nézni kell a játékvezetőt, úgyhogy maradt kemény játék, de nagyon felgyorsult.
13: Egyszer Paragó Tamásnak volt egy kísérlete, a Komjádiban összehozta a felnőtt válogatottat, meg az utánpótlás válogatottat, és egy fejhallgatós mikrofonnal a fején mindig elmondta bíróként, hogy most azért ítéltem 5 méterest, mert a víz alatt ez történt. Most azért ítéltem kontrát, mert ez történt. Nem tudom, emlékszel erre a sztorira, de végül ebből nem lett semmi. Ez esetleg közelebb hozná a tévénézőkhöz, vagy az úszoda vendégeihez, nézőihez a sportágat?
14: Volt egy olyan időszak és próbálkozás, de ezt erre én akkor nem voltam ott, amikor a Tonó ezt csinálta, amikor szabályt változtattak, és akkor a zsűriből bemondták az ítéletet, illetve magyarázták. Ugye azt tudjuk, hogy Amerikában, a amerikai futballnál ott bemondják a bírók az ítéletet. A vízilabda felgyorsult, tehát igazából, tehát próbálkoztak ezzel, nem igazán jött be, mert ilyenkor meg kell állni a játéknak. És hát ugye ez nem olyan sportág, mint mondjuk Albert Flóri arról volt híres, hogy a pálya közepén csipőre tette a kezét, aki egy szenzációs labdarúgó volt egyébként. A vízben ott állandóan dolgozni kell. Nincs megállás, tehát ez egy másfajta sportág, és valószínűleg ezért nem alakult ki ez, hogy magyarázzák a szabályokat.
13: Ha már Albert Flóriánt említetted, egy napon születtetek, 5 év eltéréssel, hogyha jól tudom, és érdekes volt az 1968-as év, mert akkor a vízilabda csapat is bajnok lett, és a futball csapat is bajnok lett. Voltak ilyen közös ünneplések Flóri bácsival?
14: Flórit jól ismertem, ugyanis mikor Lakat Károly volt a Fradi foci csapat edzője, ő lehozta az egész foci csapatot vízilabda mérkőzésre, bajnoki mérkőzésekre. És hát bent a klubba focistákkal találkoztunk, más sportágbeliekkel is persze, nem csak focistákkal, hiszen a Fradinak sok szakos

0: Igen, ugyanis az is döntetlen volt, tehát mi nem kaptunk ki ezen az olimpián, de volt két döntetlenünk. És így az oroszoknak, ugye akkor Szovjetunió volt, a szovjet válogatottnak elég volt ez az egy pont. És az az érdekes, hogy ott azért nekik volt egy pár furcsa mérkőzésük, mert az amerikaiak vezettek ellenük, ott a bírók hozták a döntetlent. Úgyhogy de érdekes olimpia volt, és hát soha nem jó egy döntőt elveszíteni. Ugye mi nem veszítettük el, mégsem lettünk olimpiai bajnokok.
1: Cserébe viszont lettetek világbajnokok és Európa bajnokok, és elhoztam egy képet az 1973-as belgrádi világbajnokságról, aminek az a különlegessége, hogy az volt az első ilyen típusú világversenye ennek a sportágnak, tehát az első VB, és itt álltok Csapóval, Ballával, Görgényivel, aztán a képen még Sárosi, Cservenyák, aztán Kárpáti György, Faragó Tamás, Szívós István, Bodnár András, Konrád Ferenc, Molnár Endre.
0: Csapó Dudi,
1: igen, elképesztő, ezt neked is adom ezt a fotót. Bizonyára
0: köszönöm szépen.
1: Emlékként, de hogy emlékszel vissza erre a társaságra, mert itt azért más sportágból a hasonlatot véve nehéz súlyú emberek voltak a válogatottban.
0: Hát igen, igazából Csapó Dudi az itt futott be tulajdonképpen ezen a világbajnokságon, hiszen a Szovjetunió ellen, nem emlékszem, igazán 5-3-ra nyertünk talán, és azt hiszem a Dudi 3 gólt lőtt.
1: Így volt.
0: És hát mindenféleképpen egy unikum volt, hiszen az első világbajnokság. Annyit még tudni kell, hogy 71-ben volt az utolsó nem hivatalosnak nevezett világbajnokság, Hvar-szigetén, ugye akkor Jugoszlávia, de hát az Horvátországban van, amit megnyertünk, és hát azért a győzelem íze az más, mint amikor az ember vesztesen hagyja el a játékteret. Fantasztikus volt az egész, és hát a jugoszlávoknál nyertük meg a világbajnokságot, akik igazából a legnagyobb ellenfeleink voltak.
1: Jugoszlávia, Amerika, az többször is volt úgy, hogy gond volt például a csoporttal, hogyha jól emlékszem, mert hogy ők ugyanabban a csoportban voltak, mint mi. Ez egy későbbi időszak, majd erről is beszélünk, mert ekkor már más pozícióban voltál. Aztán 74-ben rányertétek az Európa-bajnokságot, nagyjából hasonló csapattal, minimális változás volt az összeállításban a keretben.
0: Igen, minimális, ez Bécsben volt az az Európa-bajnokság. Hát, ha jól emlékszem, a Horkai Gyuri talán akkor meg ő futott be ezen az EB-n, úgy emlékszem. És hát külön megemlíteném a Sárosi Lacit, aki egy fantasztikus játékos volt. Még mindig körmérkőzéses rendszerben, tehát mint az olimpián, ahol ugye nem volt elődöntő döntő, és két döntetlen voltunk ezüstérmesek, a bécsi EB-t 3 pont előnyen nyertük a Szovjetunió előtt. Tehát a csapat, ha lehet, még tovább érett.
1: 1976 következik a felsorolásban, amikor Gyarmati Dezső közölte, hogy nem leszel benne abban a keretben, amely az olimpiára utazik majd. Ekkor mi járt a fejedben? Mik voltak az első gondolataid, amikor ezt megtudtad? Korod alapján, játéktudásod, kondíciód alapján abszolút benne lehettél volna.
0: Persze, hát nézd, nagyon sok játékos volt a magyar vízilabdában, és nekem mindig az volt a filozófiám, hogy az edző dönti el, hogy ki utazik és ki nem. A győztesnek pedig igaza van mindig, és végül is 76-ban nyert a csapat. Azt is tudni kell, hogy akkor még csak 11 játékos utazhatott. Tehát nem volt könnyű dönteni, de elfogadtam, hát az ember nem örül ilyenkor, de hát ezt el kellett fogadni, tehát én ebből nem csináltam nagy problémát. Az edző dönt, a játékos meg játszik tovább.
1: Később, amikor már neked kellett keretet szűkíteni, azt hogy élted meg? Az embernek valamelyik ujjába bele kell harapnia.
0: Hát és teljesen mindegy, hogy melyik ujjába harap bele. Az a legrosszabb része. Ugye egy nagyobb kerettel kezd mindig az edző, és fokozatosan szűkít. És minden egyes alkalommal, de komolyan mondom, hogy fájdalmas, mert az a játékos ugyanolyan kedves az embernek,

0: de mindenféleképpen szűkíteni kell. Tehát azt is mondhatom, hogy amikor én szűkítettem, ugyanúgy esetleg haragudhatott rám az, aki kimaradt. De hát én egy elég nehéz időszakban voltam szövetségkapitány, tehát én a szeuli olimpián voltam. Ott, ugye az előbb említetted, hát az amerikaiakkal és a jugoszlávokkal, a döntő két későbbi részvevőjével voltunk egy csoportban, és mind a két csapattól egy góllal kaptunk ki. De ez a csapat, ez a magyar csapat, ez nem volt annyira klasszis, nem volt igazán nagy egyéniség. Alakult, de hát végül is
1: nem a legjobb korszak volt. Erről majd beszélünk, mert itt készítettél az olimpia előtt egy tanulmányt, és azt szeretném, hogyha egy kicsit majd részletesebben is megbeszélnénk. Viszont 77-et írunk az én naptáram szerint, és Tatabányán kezdtél vízilabdázni. Tudom, hogy nincsen messze Budapesttől, de nem tűnt nagy ugrásnak Ferencvárosból Tatabányára menni? Nem a kilométert mondom, hanem a sikerek.
0: 30 éves lettem 76-ban.
1: Megszületett Tamás.
0: Tamás megszületett 76-ban, és azt tudtam, hogy én már nem leszek válogatott, viszont közrejátszottak az anyagiak, a tatabányai csapat nagyon jó ajánlatot adott. Akkor másodosztályú volt a tatabánya, tehát én elmondhatom magamról, hogy másodosztályú bajnok vagyok. Lejött még első osztályú játékos, a Görgényi Pista, a Krajcsovics Csaba Egerből, és a Hausler Karcsi, aki Moszkvába játszott válogatott kapusként, de ők nem játszhattak az első szezonban, úgyhogy én játszottam csak, de megnyertük a másodosztályt. Még mondták a tatabányai vezetők, hogy hát nem számítottunk arra, hogy ilyen gyorsan, ez egy kicsit meglepett bennünket. Akkor Gál István volt a Szénbányák Tröszt vezérigazgatója, aki nagyobb ember volt, mint a miniszter, a nehézipari miniszter. Tehát egy ilyen atya úristen volt. És hát vele beszéltem, vagy hát is volt, aki hívott ebben. Közrejátszott, azt hiszem, a Kárpáti Gyuri meg a Gyarmati Dezső, nem tudom. És így kerültem én oda, és ott is voltam 9 évig.
1: Ez alatt a 9 év alatt volt egy játékos társad, akit úgy hívtak, hogy Kemény Dénest. Na, mi felhívtuk őt telefonon. Hallgassuk.
2: Ez egész abból fakad, hogy jó darabig szerettük, tiszteltük egymást, de nem voltak minden napunk összekötve. Nem egy klubcsapatban játszottunk, a válogatottban viszonylag kevesebbet találkoztunk, nyilván azért köztünk van egy masszív korkülönbség, legalábbis játékos időszakban, ugye ott a 8 év azért az sokat számít. Úgyhogy ez akkor változott meg, amikor én lediplomáztam, és tatabányra kerültem dolgozni. Ő pedig akkor már egy éve ott volt, és hát ugye azonnal természetes volt, egy első osztályú csapatról volt szó, hogy akkor én nem Budapesten folytatom tovább a vízilabdázást, hanem a város csapatában. Így aztán játékostársak lettünk, ráadásul az Oli, ha jól emlékszem, abban az első évenben Tatabányán játékos edző volt, tehát nem csak társam volt, hanem főnököm is. És hát attól kezdve elkezdett a kapcsolatunk mélyülni a parton is, nem csak a vízben.
3: Egyébként ez a barátság, vagy ez a kapcsolat a hasonlóságokon épül, vagy inkább a különbözőségek vonzák egymást kitételre?
2: Hát nagyon különbözőek voltunk, akár a vízben játékosként, akár a parton. Az Oli elsősorban ugye a vízilabdával foglalkozott egész életében, én meg egészen addig, ameddig nem lettem szövetségkapitány, párhuzamosan vagy egyetemre jártam, vagy dolgoztam a szakmámban, és mellette vízilabdáztam. Tehát akkor ez inkább az az utóbbi, amit mondott, hogy eltérőségek vonzák, tehát nem ellentétek, de az eltérőségek vonzák egymást. Nyilván mind a kettőnknek csomó érdekes dolog volt a másik életpályájában, gondolkodásában, mindennapjaiban. Hát nagyon jó volt, nagyon szórakoztató is volt, nagyon jó humora van az Olinak, az ember ugye szívesen tölt vele időt, ami nem komoly, hogy így mondjam, rengeteget lehet vihogni.
3: És mi az első, hogyha van ilyen, az első élmény, ami ilyenkor beugrik, amikor szóba kerül ez a barátság? Van-e ilyen egyáltalán?
2: Igen, Tatabányán volt az erőműnek egy tava, ami a jellegénél fogva műtön egy hűtőtó. Én oda lejártam horgászni szabadidőmben, ami nem túl sok volt ugye a edzések meg a állatorvosi munka mellett, és arra emlékszem, hogy abban a lakásban, ami az Olinak a szolgálati lakása volt, a Tomi lehetett 2-3 éves, halászlét főztünk, és valami probléma kerekedett, vagy nem tudom, beesett még 2-3 vendég, vagy nem tudom, sose felejtem el, hogy kellett volna még ponty. Na most még el se készült a halászlé, amikor én gyorsan beültem az autóba, elmentem a tóra, 10-15 percen belül volt szerencsém megfogni a szükséges halat, és végül is megoldódott a probléma, és arra emlékszem, hogy a második fogás az mákos nudli, vagy valami ilyesmi, tehát egy ilyen édesség volt.
1: Kemény Dénessel Bera Emese beszélgetett, emlékszel a sztorira?
0: Hogyne, hát azért ott eltöltöttünk 1-2 évet együtt, és nagyon élveztük tényleg két komoly bajnoki évet, amikor a Dénes a Faragó Tonó mögött mind a kétszer második lett a góllövő listán. Tehát ő egy nagyon gólerős játékos volt, nagyon jól megértettük egymást a vízbe. Én adtam a passzokat, ő lőtte a gólokat, úgyhogy munkamegosztás volt.
1: Egyszerre Wiesner Tamás azt mondta, hogy ő nem emlékszik arra, hogy a pályafutásod során téged valaha kiállítottak volna, ami hát vízilabdában azért elég unikálisnak tűnik.
0: Hát azért ez mondjuk költői túlzás, kiállítottak, sőt egyszer el is tiltottak.
1: Az akkor volt, amikor az intézőnek akartad kidobni a labdát? De,
0: igen, ez Egerbe volt egy kupadöntőn, amikor Eger-Ferencváros meccs volt, és hát a játékvezető, hogy mondjam, tehát egy kicsit elhúzott, és az Eger nyerte így a Magyar Kupát abban az évben, hát az egriek labdájával játszottunk, és amikor befejeződött a meccs, éppen nálam volt a labda. És az egriek intézője, akit egyébként jól ismertünk, hiszen hát nem tudom hányszor játszottunk egymás ellen, az olyan 2,5-3 méterre állt a játékvezetőtől, és kidobtam neki a labdát. És a játékvezető odarohant a zsűrihez, és beírta, hogy Kásás meg akar dobni, de nem talált el. És ezért fegyelmi bizottság elé állítottak, és ott én mondtam, hogy hát én úgy gondolom, hogy játszom annyira jól, hogyha meg akarom dobni a játékvezetőt, akkor 3 méterre nem téveztem el. Azt mondták, hogy ez sportszerűtlen. Megjegyzés volt, és egy mérkőzésre eltiltottak.
1: Wiesner néni borozója jutott eszembe egyébként Wiesner Tamásról. Én a Kölcsébe jártam, és aztán a Kmetti utcában volt a borozója. És volt egy fél év, amikor én már betöltöttem a 18. életévemet érettségi előtt, és akkor én már kaphattam Wiesner néni borozójában hosszú lépést, hogyha minden igaz. 6 olimpián jártál, különböző pozíciókban, hol a medencében, hol a medence szélén, hol aztán akkor is a medencében, amikor a medence szélén kezdted. Melyik volt a legemlékezetesebb?
0: Hát az igazság, hogy egy olimpiának a hangulata az semmivel össze nem hasonlítható. Az egyszerűen fantasztikus. Tehát mind a 6 olimpia élmény volt, még úgy is, hát a müncheni az talán különleges ott miatt, a terrorcselekmény miatt, és mi szembe laktunk az izraeliekkel.
1: Mit érzékeltetek belőle?
0: Hát csak reggel, amikor fölkeltünk, akkor hallottuk a híreket, hogy éjszaka, hát ezek a terroristák bementek, és megöltek sportolókat, egy talán megmenekült, mert ez egy alacsony épület volt, mi meg egy magasba laktunk.
1: Ott felmerült, hogy esetleg meg is szakítják az olimpiai játékokat.
0: Igen, hát ugye ez egy borzalmas dolog volt, egy napra leálltak a játékok, és akkor az olimpiai stadionban egy gyászmisét tartottak, akkor Avery Brundage volt az Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke. Valóban fölmerült, hogy leáll az olimpia. Nagyon sokan azt mondták, hogy ha most nem folytatjuk, akkor többet nem lesz olimpia. Úgyhogy folytatódott, de hát a hangulat az már teljesen más volt. Ez volt még az olimpia, ahol a faluba, a kapunk kibe lehetett járni. És hát valószínűleg emiatt történt az, hogy ettől kezdve már nagyon szigorú beléptetési szabályok voltak, mint egy repülőtéren. Minden edzésre, ha kimentél a faluból, ha visszamentél, csomagellenőrzés, személyének az ellenőrzése, ez innen datálódik.
1: Ez volt az első olyan olimpia, és egyben az utolsó, amin játékosként vettél részt. Ha újra kezdhetnéd, csinálnál valamit másképp? Mondjuk azért, hogy két olimpián szerepelj, mondjuk a 80 már nem fért volna bele sehogy se?
0: Hát a 80 nem. Az a helyzet, hogy ugye az ember mindig számadást végez egy-egy periódus után, meg később is, és később utólag úgy gondoltam, hogy egy kicsit talán túl sokat, valóban a csapatjáték fontos, hogy én kicsit még a kelleténél is többet dolgoztam a csapatért, és az egyéni képességeimet nem igazán engedtem saját magam kibontakozni. Talán lehettem volna jobb, nem tudom. De hát jól van ez így. Hát van, aki többet nyert, van, aki kevesebbet. Rengeteg élményt kaptam a sporttól.
1: Kásár Zoltánnal beszélgetünk, aki szeptember 15-én ünnepli 80. születésnapját, és beszéltünk már az olimpiákról, és említetted a szöuli játékokat, amikor te már szövetségkapitány voltál. És én találtam egy olyan anyagot, amit az olimpia előtt készítettél a Magyar Vízilabda Szövetség számára, amelyben leírod, hogy ez a csapat 5. lesz. És meg is indokoltad részletesen, hogy miért lesz a válogatottunk, hát a magyar vízilabdát tekintve csak 5. És igazad lett.
0: Hát ennek nem örülök egyébként, hogy jó-jós lettem. Egyáltalán akkori nemzetközi viszonyokat tekintve, hát sajnos én úgy éreztem, hogy ez a reális esély, amitől még lehetett volna jobb is, meg rosszabb is. Azt tudni kell, hogy 83 után a magyar vízilabda nem nyert érmet, tehát ez egy... Minden sportágban vannak mélypontok, a magyar vízilabda erőségét az mutatja, hogy mindig vissza tudott kapaszkodni a csúcsra. És hát a döntő, későbbi döntő két részvevőjével, az Egyesült Államokkal és Jugoszláviával is játszva, egy-egy góllal kaptunk ki tőlük. De hát kikaptunk sajnos.
1: 89-ben, akkor már 6 éve volt érem nélkül a vízilabda válogatott, egy nyugat-berlini világkupán nyertetek érmet, és ezt követte a Bonni Európa-bajnokság, ahol még a szöuli olimpiát is sikerült alulmúlni, és 9. lett a válogatott, te abban a pillanatban lemondtál. Szokták mondani, hogyha nem jut 4-be a vízilabda válogatott egy világversenyen, akkor a szövetségkapitánynak menni kell. Hát itt még 8-ba se jutott.
0: Akkor ez nem volt föltétel, de hát én értelemszerűen úgy gondoltam. A furcsa ebben az, hogy én úgy éreztem, hogy a csapat jobb, mint a szöuli olimpián, megvertük a spanyolokat. De a későbbi Európa-bajnok németek ellen 3-szor vezettünk 3 góllal, olyan alaphibákat csináltunk. Hát ez az, amikor az ember áll a kispad mellett, és fogja a fejét, hogy hát ilyet nem gyakoroltunk. De hát a végeredmény a lényeg, és úgy gondoltam, hogy az értelemszerű, hogyha belefutottunk ebbe a rossz eredménybe, akkor nekem le kell mondanom.
1: Egyszer azt mondtad, hogy az edzőnek az edzés végére jobban el kell fáradnia, mint a játékosnak. Ez a szövetségkapitányra is vonatkozott?
0: Hát szellemileg az egy külön tanulmány lenne, tehát egy filmet lehetne csinálni arról, hogy különböző sportágakban különböző típusú edzők hogy viselkednek a mérkőzések alatt. Hát ez akár egy vígjátéknak is tűnhetne. Ki bent tartja magába a feszültséget? Ki adja? Azt mondják, hogy régen a leglátványosabb vízilabda mérkőzés volt, amikor az olasz válogatott edzője a Zólyomi Endre volt, a franciák meg pedig Lemhényi Dezső. Két olyan figura, két olyan alak, hogy a közönség nem a meccset, hanem őket nézte. Ugye Leményi Dezső később a magyar bajnokságban játékvezető is volt, és ez kapott egy külön jelzőt, Butykó Buginak nevezték. Ő úgy vezette a mérkőzéseket. Tehát élmény volt.
1: Kásás Zoltán, köszönjük szépen.
4: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
4: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Megnevezte jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra Baka András. Elfogták a hétvégi belvárosi gyilkosság két tettesét. Szeles, őszi idő várható. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódás után találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. A 24.hu információi szerint Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen dolgozik, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként, ami a másodfokú bírósági ügyeket jelenti. Polyák Gábor médiajogászt javasolta a médiatanács elnökének az Országgyűlés Eseti Bizottsága. A múlt héten 11 jelölt szakmai elképzeléseit hallgatták meg. Közülük végül csak azokról a pályázókról szavaztak, akiket a szakmai szervezetek delegáltjai is érdemesnek tartottak a pozícióra. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága még ma meghallgatja az elnökjelöltet. A nem végleges adatok szerint a kormányzó Egységes Oroszország párt fölényesen megnyerte a hétvégi oroszországi választást. A szavazatok 95%-ának összeszámlálása alapján csak nem 58%-ot kapott, ezzel megőrizve alkotmányozó többségét, mintegy 330 mandátumot szerezhet a 450 fős állami dumában. A második helyen az oroszországi Föderáció kommunista pártja végzett, majdnem 14%-kal. Az Oroszország liberális demokrata pártja 9, az új emberek pedig 8%-ot kapott. A részvételi arány meghaladta az 59%-ot. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogtak egy gyanúsítottat, aki azonban megalapozott gyanú hiányában. A hétvégén szabadon távozott. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni otthon, hívta fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha ez letelt, a készüléket cserélni kell. Ma van a Magyar Dráma napja, amely Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as bemutatójáról emlékezik meg. Az alkalomból országszerte és határon túl is rendhagyó programokkal ünnepelnek a színházak, valamint a közmédia csatornáin is tematikus műsorokkal készülnek a nézők számára. A Kossuth Rádió Szóda című műsorában Hegyi Barbara színművész mesél a kulisszatitkaikról.
4: Közlekedés.
6: Baleset történt a fővárosban, a 17. kerületi Hengersor utcában, az Erkel köznél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Útfelújítási munkálatok miatt lezárták a Döbrentei teret az Attila út felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
6: Hideg front hozott lehűlést, napos felhős idő várható. Napközben már csak északkeleten lehet eső, zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újabb cserék a magyar labdarúgó válogatott keretében. Pontokat veszített az RTC a labdarúgó NB1-ben, ismét magabiztosan győzött a Győr a női kézilabda BL-ben. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez, erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Helyettük Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Márko Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere, korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A Nemzeti Együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. A labdarúgó NB1 8. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén a Ferencváros 1-1-es döntetlent játszotta a Nyíregyháza vendégeként. A Nyírségiek a félidőben még vezettek, a szünet után viszont egyenlített az FTC, amely az 5. helyen tölti a válogatott szünetet. A Nyíregyháza gólját a 7. percben Hőzsombor szerezte, akit Korsós Kristóf kérdezett a találkozót követően.
2: Nagyon intenzív mérkőzést játszottunk, örülünk ennek az egy pontnak is, de úgy gondolom, hogy lehetett volna ebbe több is.
3: Ez a meccs azért megmutatja, hogy ha lendületesen sikerül elkezdeni egy találkozót, az mennyit jelenthet?
2: Természetesen, hogyha 1-0 megyünk már a 15. percbe, akkor az ad egy csapatnak egy olyan fajta önbizalmat, amit végig tudunk vinni. Egy jó csapat volt ez a Ferencváros.
3: Ebben az erős kezdésben, mert tényleg a Nyíregyháza elég nagy akarattal kezdte el az egészet, benne volt az, hogy esetleg a Ferencváros picit fáradtabb lehet, és erre játszotok rá?
2: Benne volt, persze. Utaztak, mi nekik mentünk, pressingeltünk, végig nagyon-nagyon nagy nyomást tettünk rájuk. Örülünk ennek.
3: Na és azt mondd még el, hogy téged a lendület mennyire vitt el ott az elején, mert ez a gól, ez nagyon higgadt szalomozás volt ott a védők között, és hát ugye az előző fordulóban is betaláltál, szóval egyre jobb.
2: Egyre jobb, így van, remélem, hogy majd a következő fordulóban is betalálok.
1: Nyíregyháza Ferencváros, tehát 1-1, most hallgassuk meg Osváth Attilát, a Ferencváros védőjét. Zsoldos Barnabás a riporter.
4: Hát azt gondolom, hogy brusztos, nagyon kemény mérkőzés volt, legalábbis kívülről ezt így lehetett látni. Hát ugye egy nemzetközi kupa meccs után jöttetek Nyíregyházára, ilyenre számított a csapat?
5: Természetesen tudjuk, hogy a Nyíregyháza milyen focit játszik. Felvettük velük a kesztyűt, a korai gól kicsit meghatározta a mérkőzést, amit kaptunk, de utána is tudtuk kontrollálni a mérkőzést. Több helyzetünk volt, szerintem összességében jobbak voltunk, 60. percre sikerült kiegyenlíteni. Utána nyomtunk szerintem maradék fél órába is, egyszer-kétszer próbáltak kijönni egy-egy kontrával, nagyjából tudjuk őket csemlősíteni, talán egy vagy két lövésük volt, de szerintem összességében a meccs összességét nézem, akkor kontrolláltuk a mérkőzést, de sajnos nem sikerült a győzelem, egy góra futottam csak tőlünk, bízunk benne, hogy a válogatott szünet után bajnokságban győzelemmel folytatjuk.
4: És ez az egy pont, ez jobb, mint a semmi, de gondolom azért 3 volt beírva a gondolatban, a naptárba vagy a noteszba.
5: Igen, hát most egy pont sikerült, de nyilván nem vagyunk elégedettek vele, minden meccset meg szeretnénk nyerni. A bajnokságban komoly céljaink vannak, meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, úgyhogy ez nyerni kell mérkőzéseket folyamatosan, úgyhogy most egy kicsit keserédes így ez a sztori így.
1: A címvédő Győr pedig 2-1-re nyert az MTK otthonában, és továbbra is második helyen áll a tabellán. Péter Ágba és a 19 éves Szép Márton is első gólját lőtte a Győr színeiben, a mindössze 19 éves középpályást Demén Balázs szólaltatta meg.
6: Nyilván első gól az mindig nagyon nagy dolog, örülök neki nagyon. Én csak mentem a kapu felé, tudtam, hogy érkezni fog a labda, az, hogy hogyan, az nekem mindegy volt, ott akartam lenni és befejezni az akciót, szerencsére sikerült, szerencsére gólra tudtam váltani, így meglett az első gólom is, örülök, megyünk tovább.
7: Volt még néhány fordulat a meccsben, de sikerült ugyanúgy egy gól előnyben zárnotok a találkozót, mint amikor te betaláltál. Minek köszönhető ez a győzelem?
6: Az első fél az nehezen indult számunkra, fél időben összekaptuk kicsit magunkat, és a másik fél időre úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképp meg szeretnénk nyerni ezt a meccset. Igen, voltak fordulatok, de végig ott maradtunk fejbe a meccsen, és ez látszott is, és szerintem sikerült behúzni.
7: Tavaly télen érkeztél vissza, akkor még csak perceket kaptál, de ebben az új alakuló csapatban egyértelműen alapember vagy, hogyan látod a szerepet az együttesen belül?
6: Új pozícióba játszok, ugye ez kicsit szokatlan a védekező középpályás, nyilván tanulom, próbálok fejlődni, másik félve szerencsére fejebb is mehettem a eredeti posztomhoz, sokkal jobban tetszett, élveztem a játékot, dolgozok tovább, és egyre jobb lesz.
1: És 2-1-re nyert az Újpest is, méghozzá hátrányból fordítva a vendég Zalaegerszeg ellen, szintén a labdarúgó NB1-ben. Szélesi Zoltánnal, az újpestiek vezetőedzőjével Farkas Márton beszélgetett a meccs után.
8: Van egy pici déjà vu, mert megint hátrányba került a csapat, és aztán a második fél időben is sikerült bedarálni az aktuális ellenfelet.
9: Van déjà vu, valahogy ez most a csapatra ez a jellemző, hogy el kell nevezzem őket ilyen visszajövőbe című filmsorozat alapján, hogy jövünk a múltunkból, próbálunk előre minél följebb menni. Nem könnyű feladat megfejteni, bevallom ezt, hogy miért kezdik a srácok egyes találkozókat így, hogy hátrányba kerülünk, és utána viszont parádés módon jönnek vissza a találkozóba, jellemzően ezget megnyertük, úgyhogy ezen még mindig keresgélni kell, dolgozni kell, hogy ne így legyen, de hogyha ez a forgatókönyv idénre megvan írva, akkor ám legyen, nekem hajam nem lesz, hangom se lesz, meg nem tudom a szívem meddig bírja, de ameddig így nyerünk fordításból, ám legyen.
8: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyiszer lehet ezt megcsinálni, mennyire kell gyorsan megtalálni erre a választ, hogy valahogy a kezdése is jobb legyen a csapatnak, túl azon, hogy ma az első 10-12 percben szinte csak nátok volt a labda, de aztán a kapott góllal nagyon nagyot fordult a meccs.
9: Nézd, ez így van, ahogy mondod, viszont jól kezdtük a találkozót, nálunk volt a labda, meg voltak a helyzeteink, a Matkónak, ott volt a Szendreinek, ott a 20. percben 2-0-ra kellett volna, hogy vezessünk. Egy védekezés elcsúszott, abból kaptunk egy olyan szerencsétlen gólt, hogy éppen a helytől rábár oda pattant az ellenfél elé, berúgták. Ez nem könnyű, tehát aki játszott, futballozott, azt tudja, hogy ennek van lélektan, a tolod, jön a helyzet, nem rúgott be, és egy ilyenből kapunk egyet. Nyilván ez rányomta a bélyegét, ettől függetlenül próbáltuk ezt ugye stabilizálni, igazság szerint fél időben volt erre a lehetőség, ahol megint csak föl kellett emelni hangot, igazság szerint a védekezésünk, a belső védőnk nem lépkedtek ki emberezéssel, ezáltal át tudták ezeket játszani, illetve a cserék is jót tettek a csapatnak, ahogy ezt egyébként jellemzően teszik.
1: A labdarúgó NB2-ben a listavezető Soroksár két gólos hátrányból felállva végül 3-3-as döntetlent játszott a vendég Tisza Kécskével, de előnye így is 3 pont a tabellán második Kecskeméttel szemben. A 8. forduló további tegnapi eredményei Karcag Kozár Misleny 1-1 és Szent Lőrinc BVSC 2-1. A Soroksár döntetlenje után a vezetőedző Korolovszki Gábor így összegzett.
10: Egyrészt örülök az egy pontnak, a 3 rúgott gólnak, nagyon nem örülök a 3 kapottnak. Másrészt nagyon-nagyon rosszul játszottunk, ilyen rosszul szerintem tavasz játszottunk utoljára, nem tudom, hogy miért, és ezt kihasználta az ellenfél könyörtelenül. Ugyanakkor meg nagyon örülök annak, hogy a hatalmas akarás, ilyen kicsit ilyen emberfeletti akarásban, és abból fakadóan tudtunk pontot menteni. Ez egy óriási pont.
1: A Liverpool 1-0-ra megnyerte a Bournemouth elleni magyaros rangadót az angol labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. A találkozón 3 magyar válogatott játékos is lehetőséget kapott. A liverpooliaknál Szoboszlai Dominikot a 81. percben lecserélték, Kerkez Milos viszont végig a pályán volt korábbi csapata ellen, a hazaiaknál pedig Tóth Alexa hajrában állt be. A spanyol bajnokságban Gulácsi Péterrel a soraiban a Villarreal 3-1-re verte a Levantét, a madridi rangadót pedig az Atletico nyerte, miután 2-1-re győzött a Real ellen.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A női kézilabda bajnokok ligájában a csoportkör 3. fordulójában a Győr 30-20-ra nyert Norvégiában a Storhamar ellen. Az Eto így megőrizte hibátlan mérlegét. A női kézilabda NB1-ben az egyetlen tegnapi találkozón az előző idényben bronzérmes Debrecen 37-33-ra győzött a Vác vendégeként. Szilágyi Zoltán, a DVSC vezetőedzője így értékelt a 4 gólos győzelem után.
11: Kemény mérkőzésem vagyunk túl, ugyebár azért elég kevés játékossal vágtunk neki ennek a találkozónak, hiszen a hét során Ines Iváncsok is megsérült, nem számíthattunk rá sem, és a két hosszú távon hiányzónk sem állt ugyanúgy még a rendelkezésünkre, Szabó Nina és Jovanna Jovovics, úgyhogy eléggé tartalékosak voltunk a belső pozíciókban. Viszont nagyon tudom dicsérni a csapatomat, hiszen a sorsdöntő szituációban, kiéletett helyzetekben higgadtak tudtunk maradni, és jó döntéseket hoztak, főleg a rutinosabb játékosaink, elég jól megoldottuk a Vásznak a nyitott védekezését, abból sok lehetőségünk adódott, azért nem véletlen a 37 gól, azzal nagyon elégedett vagyok. Hát a 33 kapott gól, az mindenféleképpen azt mondom, hogy sok. Ez elsősorban azért a Vásznak a támadójátékát dicséri. Volt némi problémák védekezésben, bár voltak időszakaink, ami azt mondom, kifejezetten jó védekeztünk. A kapusok talán nem találták úgy a fonalat a mérkőzés nagy részében, bár hozzá kell tennem, hogy aztán Jessica Reedének nagyon fontos védései voltak a végjátékban. Úgyhogy egy kiélezett kemény találkozó volt, és attól függően, hogy ez négygólos győzelem, ez egy kiélezett találkozó volt, és egy szoros, komoly hőfokú mérkőzés, aminek örülök, mert ezzel az ilyen szintű meccsekkel tudunk aztán épülni, építkezni, ebből tudunk építkezni, és ez mindenképpen fontos az, hogy fejlődjünk, úgyhogy örülök ennek, hogy ez így alakult, és annak természetesen főleg, hogy sikerült elhoznunk a Vác otthonából, nem is könnyen, de sikerült elhoznunk a 2 pontot.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A jégkorong Erste Ligában az Újpest gólzáporos mérkőzésen 11-4-re legyőzte a vendég Csíkszeredát. Az Újpest a Gyergyó elleni siker után, tehát második mérkőzését is megnyerte az új idényben. Egy góllal és 2 gólpasszal járult hozzá a hazaiak győzelméhez Szabó Rácz Maxim, akit Szekeres Péter kért értékelésre.
12: Valóban ennyivel jobbak voltatok?
13: Szerintem igen, áthoztuk a jó dolgokat a gyergyói meccsről. Úgy gondolom, hogy ki tudtuk küszöbölni a hibákat valamennyire, és az volt a kulcs szerintem, hogy végig nyomtunk, hogy nem álltunk meg, bármennyi is volt a különbség, mi nem álltunk meg.
12: Említetted a szezonnyitót, ott is betaláltál, most is volt egy találatod, 2 gólpasszod, asszisztod is volt, nagyon jól kezdődik ez a szezon számodra is.
13: Igen, szerencsére nagyon jól kezdődik, de ezt legfőképp a csapattársaimnak köszönhetem, illetve a stábnak, hogy bizalmat ad nekem.
12: Azt már hallottam többször, igaz, hogy még csak 2 mérkőzésen vagytok túl, hogy a szív nagyon erősen együtt dobban ennél a csapatnál. Érzitek ezt az öltözőben és a jégen is?
13: Igen, már egy ideje ugye itt játszom Újpesten, de eddig nem nagyon éreztem ezt, amit idén érzek. Én tényleg nagyon összeállt a brigád, és ugyanaz a célunk mindannyiunknak.
12: Nyilván hosszú a szezon, sokan még az alapszakaszból, de ez egy álomkezdés?
13: Nem tudom. Szerintem igen, álomkezdés, de nem lehetünk ezzel megelégedve, és nyomnunk kell tovább ugyanígy, és akkor jó lesz az egész szezon, reméljük.
1: További tegnapi eredmények az Erste Ligából: Budapesti Jégkorong Akadémia Dunaújváros 2-1 és Veha 19 Gyergyó 2-5. Elődöntőbe jutott és már biztosan érmes Szira Zsófia, a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. Szira plusz 80 kg-os kategória negyed döntőjében pontozásos győzelmet aratott őrmény rivális ellen. A férfiak 50 kg-os súlycsoportjában Szaka István pedig bejutott a legjobb 8 közé, miután legyőzte Moldáv ellenfelét. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből válogatunk majd. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorvezető Jó András. A stúdióban Molnár Attila, a magyar atlétika egyik legjobb 400 méteres futója, fedett pályás Európa-bajnok, a magyar váltó, a világbajnoki bronzérmes, egyéniben fedett pályás Európa csúcstartó, idén pedig 44-47-es szabadtéri országos csúcsot futott 400 méteren. A hétvégén hazai közönség előtt a budapesti atlétika világdöntőn is ott volt a szám döntőjében, ahol végül a 8. helyen végzett. Attila, szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kezdjük egy ilyen gyors kérdéssorral, egy-egy szó vagy rövid válasz elég, később pedig néhányhoz visszatérünk majd. Edzés vagy verseny?
2: Edzés.
1: Fedett pálya vagy szabadtér?
2: Fedett.
1: Verseny itthon vagy külföldön?
2: Itthon.
1: 43-99 vagy olimpiai döntő?
2: 43-99.
1: Egyéni vagy váltó?
2: Váltó.
1: Esős idő vagy hőség?
2: Esős.
1: Reflektorfény vagy nyugalom?
2: Nyugalom.
1: Na, erre mindenképpen visszatérünk majd. Balaton vagy Északi-tenger?
2: Balaton.
1: Vitorlázás vagy gokárt?
2: Vitorlázás.
1: Kanapé vagy kirándulás?
2: Most kanapé.
1: Na, kezdjük a legfrissebb élménnyel, ugye a hétvégi budapesti világdöntővel. Összességében mennyire vagy elégedett azzal, amit ott nyújtottál?
2: Őszintén elégedett vagyok, nem vártam, hogy döntőbe kerülök, legalábbis a legjobb 8 közé kerülök bármilyen formában, úgyhogy túlszárnyaltam azt, amiért idejöttem, és itt most ez nem a teljesítményről szólt, hanem tulajdonképpen a helyezésről. Ez már egy olyan időpontban volt ez a világverseny, hogy nem tudtunk, és nem is őszintén nem is szerettünk volna ide összpontosítani semmilyen csúcsformát, mert ennek még lett volna egy kifutási ideje, most meg már a pihenőmet töltem, úgyhogy ez most nem az volt.
1: Ugye mégis a legjobb 8 között ott voltál. Mit jelentett neked ez is, ráadásul úgy, hogy hazai közönség előtt?
2: Igazából a hazai közönség az többet jelentett, most, mint hogyha top 8-ba kerültem volna. Inkább futottam volna itthon, és lettem volna 15-dik, mint hogyha ezt Skóciában rendezik, és bejutottam volna a döntőbe.
1: Ugye az elődöntőben 44-97-et futottál, és célfotóval jutottál tovább a döntőbe, ott viszont 45-10 lett az a te időd. De hogyan élted meg ezt a két futást?
2: Az első az nagyon euforikus volt. Az tudom, hogy az a nap is olyan volt, hogy teljesen zónában voltam, szerettem volna, csak azt tartottam szem előtt, hogy az a 4 Q közül valamelyiket elvigyem, uh-huh. És nem az érdekelt, hogy milyen idővel, mert szerintem aki kint volt, vagy aki tudja, nem igazán voltak ideális körülmények, azt hiszem itt nem esett eső nyár eleje óta, aznap igen, és aznap gyönyörű szépen le is hűlt a levegő, de ezt mindenki érezte azt hiszem a mezőnyből. Én az összes gondolatom akkor forgott, hogy az egyik nagy kú meglegyen, és amikor ezt kiírta, és az a tetőpont volt, amikor arra várt mindenki velem együtt, a szoros célfotónál, amikor kiírták, hogy negyedik vagyok, és akkor ott így leszakadt rólam minden, és akkor könnyebbnek éreztem magam, mint tudom, hélium, és majdnem fölrepültem onnan. Elképesztő eufória volt. A második nap az meg már úgy érzelmileg kimerített, és azt nem mondom, hogy nem akartam jót futni a döntőben, de nem voltam elkeseredve, hogy nem tudok mindent.
1: Azt mondtad, hogy zónában voltál, ez egyébként fordítsuk le így magyarra, hogy az azt jelenti, hogy jól kelsz fel, jól ébredsz, jó hangulatod van, mennyire számítanak ezek a dolgok?
2: Igen, az, hogy egy reggelinél, egy sétánál, egy kávénál, egy ebédnél önmagában más tevékenységeket csinálok, de maga a fő gondolatmenet az mind a körül zajlik, hogy amikor beérek a célba, akkor kvalifikáljak a döntőbe, és minden e felé halad, és tudom, hogy idővel korábban vagy később, de aznap én nekem arra kell készen lennem, és nem éreztem a nap egyik másodpercében sem azt, hogy erről leesett volna a fókusz, és ez így jó.
1: Kötelező rituálé az van?
2: Nem, nincsen.
1: Nem foglalkozom énekkel.
2: Nem, mert hogyha ragaszkodom, én úgy gondolom, hogyha ragaszkodok kötelező rituálékhoz, akkor ahhoz van kötve a teljesítmény, és ha az nem sikerül, akkor a teljesítmény is go. Tehát, hogy én nem gondolom, nem hiszek ezekbe, minden verseny más, minden nap más, minden felkészülés más, és hogyha egy melegítés egyik nap másfél órára csúszik, meg van amikor 40 percre, mind a kettőnek az a vége, hogy meg kell oldani, és nem fogok tudni ragaszkodni mindig ugyanahoz a rutinhoz.
1: Teljesen értető. Mennyit számított, hogy ennyire hosszú volt?

0: nehezebben mentek már azok a formába hozó. Az előző héten van kettő darab ilyen szint felmérő futásnak nevezném, anélkül, hogy belemennék a részletekbe. Hát azok már úgy mentek, hogy jobb, hogy végük lett, és már nem azt vártam, hogy mikor edzünk már ilyen jó erőset a versenyhéten, mert azokat szeretem, amikor egy olyan visszajelzés jön, hogy az ott erős vagyok, és akkor ott van az izmaimnak egy tartása, és akkor várom a szombatot, hogy várom a vasárnapot, hanem megcsináltam ezt kedden csütörtökön, és akkor úgy voltam, hogy jaj, már legyen hétfő. És vártam a végét, de legalább annyira vártam magát a versenyzést is, úgyhogy mondanám, hogy összhangban volt, de nyilván mind a kettő más irányba mutat.
1: Maga a világdöntő, mint új kezdeményezés, milyen benyomást tett rád?
0: Sokat beszélgettünk erről előtte is, inkább előtte, mint utána. Utána már, ahogyan lefutottuk a váltót, és vége volt a versenynek, senkit nem érdekelt az ultimate-nek se a lebonyolítása, se az, hogy ez mennyire volt sikeres. Erről majd beszélgetünk a következő szezonban. Valószínű ennek az oka, hogy mindenki el akart menni pihenni velem együtt, itt az élen elsősorban. Én nagyon szeretem azt, hogy volt mersze meglépni a World Athletics-nek az, hogy valamit újítsunk meg magán az atlétikán, mert azt azért el kell mondani, hogy én nem értek azzal egyet, hogy az atlétikát meg kell menteni, nem, szerintem is jól van, nincsen baja, az atlétika volt, van és lesz is, a 400 méter az 400 marad, a 100 meg 100 marad, a leggyorsabb embernek járó címet meg ebbe a sportágba fogják, és osztották eddig is. Nagyon tetszik az, hogy olyan újításokat is behoztunk, amit szerintem egy világbajnokság átvehet, hogy egy kicsit jobban eladható legyen, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a nézőket magához az atlétikához, mert eddig ilyen steril kis futókként vagy sportolókként voltunk ott a pályán, akikkel csak akkor lehet találkozni, hogyha egy média esemény alkalmával versenyen kívül de találkozhatnak a szurkolók az atlétákkal, és ezt most azt érzem, hogy ebbe tettünk elég nagy lépéseket ahhoz, hogy ez ne így legyen. Szerintem nagyon-nagyon kellett az hozzá, hogy ez a szezon végén legyen, és ne legyen ennek olyan jelentősége, hogy arany, ezüst, bronzérem lesz osztva, meg kontinens bajnoki vagy világbajnoki címeket osztanak, mert így kevésbé tekint, ezt belülőre mondom, és a visszajelzések alapján mondom, hogy mi ezt kevésbé tekintettük egy olyan versenynek, amit olyan komolyan kell venni, hogy a külvilágot ki kelljen zárni. Ez a showról szólt, és szóljon is a showról, mert szerintem, hogyha gála verseny.
1: Hát az olyan atlétika népszerűsítéséről szólt, ti úgy gondoltátok,
0: úgy gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy erről szólt, természetesen az teljesítményen működik, mert azért kocogászni, meg vicces váltókat csinálni, az annyira mégsem fogja meg a figyelmet, főleg nem három napig, úgyhogy én ezt nagyon...
1: De bocsánat, de hogyha ott futtok egy komoly időt, egy ilyen világdöntőn, akkor azért is annak is van nívója, hiszen ott dölt meg egy világcsúcs például. Tehát, hogy...
0: Azt mondanám, hogy ez jó, ha van, de nem szükséges. Tehát én azt mondanám, hogy jó, ha van. Teniszben is látunk olyan vicces kis egynapos versenyeket, nem is egynaposokat ráadásul, ahol nem arról szól, hogy kontinens bajnoki címet osztanak, vagy nem egy kupának a megnyeréséről szól a dolog, hanem valahol egy kis színt visznek bele, és ez, szerintem ez a színes pont kellett ebbe. És nem szerették volna túltolni az innovációkat, ami jó, mert hogyha mindent megváltoztatunk, az meg azért nem biztos, hogy fals képet ad. Pont volt annyi újítás ebben a lebonyolításban, hogy ebből meg tudunk tartani valamit. Releváns is volt, és szerintem jól is nézett ki.
1: Egy versenyzők egymás között gondolom nyilván beszéltetek erről az egészről, és mondtad is, hogy előtte is beszéltetek az eseményről. Közben is gondolom azért volt egy kis diskurzus ezzel kapcsolatban, ebbe be tudsz minket avatni, hogy előtte mi az, amiről volt szó, hogy valószínűleg nyilván arról lehetett szó, hogy miért a szezon végén erre azért igazán nincs szükség.
0: A kommunikációját még a World Athletics-nek nem értettük abból a szempontból, hogy a kvalifikációs helyezést és szisztémát, azt mi nem tudtuk három nappal a verseny előttig. Tehát persze, hogyan készülsz, ugyanúgy készülsz, nem nagyon változik, de információs vákuma voltunk valamelyest tartva, mert ők se tudták, hogy mi a jó döntés.
1: Wow.
0: Én szerintem jó döntés született, vagy ha ez nem volt jó döntés, akkor meg nem tudott volna jó döntés születni. Kicsit úgy vártuk, hogy mit is várunk tőle? Tehát, hogy lesz ez Budapesten, de pontosan ez mi lesz? Mert azon kívül, hogy a pénzdíjazást ezt belengedték, azon kívül sok fix pontja nem volt, csak az, hogy a pálya ugyanaz lesz. De a lebonyolítás, a megjelenés, a média megjelenés, ugye a nulladik nap, mi ezt Red Carpetnek hívtuk, ez a vörös szőnyeges, kicsit ilyen filmsztáros, kicsit ilyen filmbemutatós, premieres, ilyen kis...
1: Kiöltözős, igen.
0: Igen, ez az volt, ami tőlünk, aztán nagyon messze áll, mert amikor egyszer kell, vagy kétszer a European Awards-nál kell, amikor az európai atlétikának a csillagjait avatják, ugye évvégén, meg a World Athletics-nek van még ez a rendezvénye, ahol ki kell öltözni, és ez nekünk mindig ilyen furcsa, hogy látsz sportolókat egyébként smokingban.

0: vagy hogy látod őket ilyen tőlük nagyon eltérő. Igen, olyan stílusban, amit nem szoktál meg tőlük. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni előtte, a versenynapok előtt. Én nagyon élveztem, mindenkire hárult olyan figyelem, hogy a mezőny az a legjobb 16, vagy legjobb 8, vagy kevesebb embert hívták meg ide versenyszámonként, és nem volt minden versenyszám. Nem volt az a tumultus, hogy ne lehessen mindenkire 2-3 percet szakítani, hogy felkonferálták őket. Na, itt van ő, az ő megálmodott stílusában, fotózzátok le, kérdezzétek meg. Több médium megkérdezhetett, utána ki is lettünk vezetve a médiumok közé, tehát a mixzónában ugye el vagyunk szeparálva, tehát ott van egy ösvényem, amin végig sétálok, és valaki be tud lógni egy kamerával, meg mikrofonnal, hogy meg szeretne engem kérdezni, de utána visszavezettek hozzájuk, tehát egy olyan területre kerültünk, ahol egyébként mindenki oda ment, ahova akart, és ez egy ilyen szó, most ez a mixzóna, tehát szó szerint keveredtünk az újságírókkal. És szerintem ez nagyon jó, hogy feltehetik azokat a kérdéseket, és az annak tehetik fel, hogy akiknek szeretnék. És én fontosnak tartottam ezt a nulladik napot is, ezt is megtartanám, de nem minden világversenyen, mert teljesen megértem, ha valaki egy világbajnokságon mindenkit ki akar zárni, és ő világbajnok akar lenni. És az meg ugye a célvonalban dől el, és addig meg a saját útját kell járnia, ott ezt nem erőltetném.
1: Menjünk vissza, kérlek, erre a kiöltözős dologra. Volt kötelező dresscode egyébként?
0: Nem, és senki nem tudta, mi az.
1: Oh.
0: Nem viszelek, mi is így gondolkodtunk, hogy most ez mi? Hát mindent megengedtek, azt nem mondták, hogy van valami, amit biztos ne vegyél föl, sejtetted, hogy a szandál az nem ez a napnak a megfelelő választéka lesz, de hát...
1: Az is jó lehet valamivel.
0: Hát valaki biztos visel, nem tudom, nem néztem végig minden dresscode-ot. Én nagyon féltem, hogy túlöltözünk, vagy alul, inkább az alul. Tehát azt mondom, alul öltözni, ez kellemetlenebb, mint túlöltözni. Valaki azt gondolja, hogy túlöltözni nem is lehet, de azért lehet. Én őszintén senki nem tudta a csoportból, hogy az én csoportomról tudok beszélni, hogy akkor most ki mit vesz föl, mindenkinek ott derült ki, mindenket buszokkal vittek be oda, ott derült ki mindenki, hogy ki mit visel. Amúgy tényleg nem volt rossz választás, talán a melegítőt én nem vettem volna föl, de ez csak az én személyes ízlésem, mert hát azért a red carpetre melegítőt nem veszek föl, de hát hogyha valaki ennyire márkahű, megengedték neki.
1: Melegítő sportcipővel. Na jó, szerinted van jövő ennek a formátumnak, és lehet belőle egy fontos verseny az atlétikai naptárban?
0: Van. Szerintem én úgy gondolom, hogy van.
1: Mitől lehet?
0: Ha ezt mindig a szezon utolsó versenye lesz, és nem tudom, hogy az lesz-e, akkor szerintem annyi stressz fog leesni a sportolókról, hogy itt egyfajta olyan kötődést tudnak kialakítani a szurkolókkal, hogy azért nem sokszor láttál egy mondót sörözni az utolsó versenyszám után, majd kimenni, kezet fogni, fotózkodni, interjút adni, hát most ott magyar gyerekek voltak egyébként speciál, de ez, hogyha máshol lenne, akkor másfajta szurkolóknak. Ez azért az elég egyedi, és én ezt nagyon megtartanám, mert el tudja engedni ő is azt, hogy jó, innentől már nincsen semmi, itt már nincsen semmilyen verseny, itt önmagamat tudom, azt az embert tudom adni a sportoló mögött, amit egyébként sokan nem szoktak észrevenni, mert mindenki azt gondolja, hogy gépek vagyunk. De nem vagyunk, és szerintem ők is kíváncsibak erre a szurkolók, most ez a szurkoló nem mondja, hogy engem is érdekelt mondjuk egy olimpiai faluban, hogy ha egy Djokovic-sal találkozom, akkor nem képet csinálok, hanem beszélgetek vele két mondatot, mert az érdekel, hogy ő ki. Mert azt tudom, hogy ő ki egyébként a sportoló, mert azt mindenki látja a premier plánban. És szerintem ezt fogta meg ez a rendezvény akarva akaratlanul. Én ezt bátorítanám.
1: És a Világszövetség például azt engedni fogja, hiszen ugye ők találták ki, de hogy nyilván az olimpiai szintet nem fog elérni egy ilyen esemény.
0: Nem is kell neki.
1: Nem is kell neki. De mi van, hogyha a világbajnokságnál egy magasabb polcra kerül? Kerülhet magasabb polcra egy ilyen?
0: Szerintem nem, mert világbajnoki címet nem osztanak, és ugyan az egyik legnagyobb vonzó ereje az, hogy a pénzdíjakat megemelték, de ezzel még mindig csak kompenzálják azt, amit egy olimpiaiért egy márkagyártó tud adni. Mert az olimpiáját maga az ország is fizet, meg maga a márkagyártó is fizet, és szerintem nem fogja tudni elérni azt a fajta pénzdíjazást, mint amit egy olimpián osztanak. És az olimpiai bajnoki cím az meg nem csak a pénzről szól. Tehát, hogyha nem fizetnének érte, akkor is feláldoznék mindent, hogy a olimpiai bajnok legyek, és az nem fogja tudni megelőzni. Szerintem a világbajnoki címet sem fogja tudni megelőzni. Abban a pillanatban, hogyha itt elkezdenek címeket osztogatni, az rossz lesz, de ők pontosan tudatában vannak azzal, hogy itt nem osztak semmilyen címet. Nincsen ezüstérem, nincsen bronzérem. Az első helyezett az akkora pénzdíjt visz haza, mint az összes többi összeadva majdnem, és ez jó így. Én úgy gondolom, hogy ez jó így.
1: Rendkívül jókat mondta itt az olimpiával is kapcsolatban is. Menjünk át a 400 méterre. Az érdekelne, hogy hogyan kell felépíteni tökéletes 400 méteres futást.
0: Sok kérdés. Ez most nem másfél órás adás. Hát az összes szakmai karrierem, amit így most befutottam, az kevés lenne ahhoz.
1: Legyen az, hogy mit szeretnél csinálni az első százon?
0: Hát én konkrétan nem lemaradni, mert én azt hiányolom. Tehát én nem vagyok abban még elég jó, hogy felvegyem az első 20 méteren lépést a többiekkel. Abban a pillanatban, hogy ez nekem nem fog extra energiába kerülni, ami a táv többi részén, hát fogalmazunk úgy, hogy visszaüt, vagy pofán üt. Abban a pillanatban, hogy én ezt ki tudom küszöbölni, egész jól leszek, és fent tudom tartani majd a lépést a top 1-2-3-mal a világon. Úgyhogy remélem ez minél hamarabb bejön. És én ezt javítanám az első 100, de nem is az első 100, az első 20 elég amúgy. 3-80 az úgy megvan, az első 20 hiányzik.
1: Aha. Nagyon komolynak tűnsz, de mégis lazának. Uh-huh. Közben tudsz gondolkodni?
0: Persze. Most nem csak beszélek, és nem gondolkodok.
1: Nem, futás közben, ja. Bocsánat.
0: Persze, minden lépésem tudatos. Ott szerintem gyorsabban, mint a másodperc, tudom, század tört része alatt tudok döntést hozni. Mindig tudatában vagyok azzal, hogy mi történik, nem folyok az eseményekkel, majdnem minden tudatos. Még az is, hogyha az első, azt szerintem ezzel többen tudnak azonosulni, akik futottak már 400-at, de meglátjuk. Tehát, hogy az első 200 egy hopsz egy picit hosszú lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, vagy hopsz egy kicsit gyors lett, ez egy nagyon veszélyes mondat, mert az nem csak úgy eltűnik, azt viszed magaddal, és az még a jobb esetben, hát a célvonal előtt az be fog ütni, hogy azt elfutottad az első 200-at, és még ez is tudatos. Tehát akkor is valahogy megpróbálom menedzselni magamat, hogy beérjek a vonalig, de olyan nincs, hogy valami a távból kiesne, hogy ez nem volt tudatos, hogy ezt csak így úgy csináltam, hogy ne gondolnék bele. Teljesen tudatos, mindenre figyelek.
1: Itt a legelején beszéltünk az időjárásról, mekkora jelentősége van a 400-on nálad, hogy őség, szél, eső?
0: Eléggé. Inkább essen, mint fújjon a szél. Ez nagyon fontos, mert mondjuk a táv első felében gyorsabban megyek, mint a táv második felében. Fizikailag, hogyha a táv első felében van szembeszél, az azért rosszabb, mint a táv második felében, mert minél erősebben futok bele, annál erősebben lök vissza, annál több energiát veszítek el. Ha már lehet választani, akkor inkább a második 200-on legyen szembeszél, és ez lehet, hogy nem hangzik logikusan, de ez így van. Én akkor jövök ki belőle jobban, hogyha minél jobban fáj a vége, ugyan, és minél lassabb vagyok, de legalább annál kevésbé fog vissza. Az esővel egyébként nincsen problémám, a hőmérséklettel annál inkább. Azok a finom izommozgások, hogy nekünk, mivel sprint számról lévén szó, a talajon töltött időnk per lépés, az nagyon rövid, és az a jobb, hogy minél rövidebb, mert minél többet van talajon a lábam, annál jobban fáradok, meg az izomzatom. És hogyha hideg van, akkor ez nyilván nem segíti azt a gyors, azt a nagyon robbanékony, azt a pillanatszerű talajfogást, amit egyébként meg kéne csinálnunk, és ez veszel, úgyhogy inkább meleg legyen, mint hideg.
1: Korábban arról beszéltél, szeretnél bemenni 44 másodperc alá, most, hogy 44-47 a magyar csúcsod. Mennyire érzed közel magadhoz ehhez a határt?
0: És már közelebb vagyok, mert ugye 44-50-et azt átütöttem. Én egyre közelebb érzem magam, főleg azért, mert most váltottam egy akkorát szakmailag, hogy más számrendszerben vagyok, és szerintem így el is fogom tudni érni ezt, és nem csak remélem, hogy fejlődök annyit. Most már tudatosan látom azt az utat, hogy mi kell ahhoz, hogy ebből ennyi legyen. És hogyha már felmértük a problémát, akkor a 80%-át meg is oldottuk.
1: Jó, akkor avasd be, kérlek szépen, hol látod ezt a fél másodpercet?
0: Az első 50-60 méterem az nagyon kritikusan gyenge. Ha egy 48 fős olimpiai mezőnyt nézzünk, abból 48-dik vagyok. Nekem az első pár lépésemmel nagyon komoly koordinációs problémám van, ami nem egyébként, hogyha normális hétköznapi szemüvegen keresztül nézed, akkor nem lassú, de nyilvánvalóan lassúnak fog tűnni, hogyha odaállítod a világ legjobb 400-asait mellém. Ebben rengeteg időt veszítek el, és ez az egyik kulcsa annak, hogy stabil 44-en belüli futó legyek.
1: Világ legjobb négy futóját említett, ugye a világcsúcs jelenleg 43-03,
0: igen,
1: amit ugye Wade van Niekerk futotta a 2016-os Riói olimpián. Amikor ilyen eredményt látsz, az számodra motiváció? Vagy mert olyan szám, amivel egyelőre még nem foglalkozol?
0: Nem tudok azonosulni most a 43-03-mal, az egy akkora teljesítmény volt, hogy szerintem nem szeretnék hülyeséget mondani, de az összes atlétika teljesítményt és világcsúcsot figyelembe veszed, azt hiszem még lehet, hogy Bolt előtt, a 100 méteres világcsúcs előtt van, vagy pont mögötte van. A top 5-ben biztos, hogy benne van, mint világcsúcs. És ez egy olyan erős eredmény, ami most még tőlem úgymond nagyon messze áll. Nem tudok azonosulni azzal, hogy a 43-03 mit jelent, őszintén nem tudok. És nem is kell foglalkoznom még ezzel, lépésről lépésre kell tennem azt a dolgomat, hogy én máról holnapra jobb legyek. Nem ugyanolyan? Jobb. Már ugyanolyan az, az nem jó.
1: Amióta Hollandiában Lauer Mövli,
0: igen,
1: jól mondom, köszönöm, igen, csoportjába kerültél, ahol többek között Femke Bol is edz. Mennyiben változott meg az életed?
0: Ez meg egy órás. Elképesztően sok mindenben megváltozott. Nem is tudtam azt, amikor fontolgattam ezt a döntést, hogy ez mennyivel fog majd megváltozni, nem tudtam felmérni. Annál többen változott, mint amivel számoltam. Szerencsére rengeteg szerettem segített abba, hogy ez így zökkenőmentesen? Nem volt zökkenőmentes, még így se, de le tudjon folyni. Még mindig szokom, még nincs egy éve, de lassan egy éve lesz, hogy lassan már egy éve lesz, hogy kiköltöztem. Az igazi munka elmondásunk szerint az most fog tudni elkezdődni, mert most már egyszer legalább mindent láttam, és most már csak ismétlek.
1: Mi az, amit a legnagyobb változásnak érzel a saját felkészülésedben?
0: Az étrendemet. Mert hogy edzettünk eddig is, tesek?
1: Megvisel?
0: Nem, azt nem mondanám, de ez változott a legjobban.
1: Aha.
0: Az elején megviseltem úgy, hogy miket kell kihagynom, ami eddig nem volt jó, és akkor most vicceskedhetünk a magyar ételekkel, de nem az, hogy mit, miért, hogyan és miért teszünk. És most nincs két órán már magyarázni, hogy mit, miért, hogyan.
1: És jó, és röviden mi az, amit el kellett engedned, és amilyen nagyon fájt a szíved? Hiszen azért ez fontos az
0: ezeket
1: embernek.
0: Ezeket a zsírosabb magyaros fogásokat sajnos muszáj voltam elengedni.
1: Ó. Oh.
0: Sajnos.
1: Hát ezt szörnyen sajnálom.
0: Szomorú.
1: Milyen ott a sporton túli életed? Ugye még nem egészen egy éve élsz kint.
0: Nagyon befogadó volt a csoport, a csapat, az még most is az. Uh-huh. És azért, amikor egy mixváltó után vagyunk most 3-4 nappal az Ultimate után, amikor egy mixváltó után a harmadik helyezett váltóból a csoporttársam Líke azt mondja, hogy egyébként ott nem kap levegőt két lélegzetvétel között, de az hagyja el a száját, hogy nagyon örül, hogy benne vagyok a csoportban. Egy év után még mindig ez a következtetés, akkor valami lehet, hogy működik, és hogy örülök, hogy ott vagyok, mert hogy ott lehetek. Én élni akartam a lehetőséget, az első feltétel még az volt, mielőtt bármit gondolkodtam volna, hogy jó, de ők szeretnének-e engem. Mert anélkül nem fog menni, hogy oda betesznek erőszakkal, mert a teljesítmény egy jó, mert az embere, a pályán túli életed, az kétszer több, mint a pályán belül életed. Ovális iroda, szoktuk így hívni. Na, de most azon kívül valahogy lenni kell. Tehát ez nem elég, hogy zseni vagy a pályán belül, a pályán kívül is legalább annyira élvezned kell az életet, mert ez meg nem csak erről szól. Rengeteg lemondással, és az jó, hogyha jól érzem magam, és egyébként jól is érzem magam, most már mondhatom, és amúgy várom, hogy visszamenjek.
1: Pont ezért van a kérdésem. A tényleg abszolút várod?
0: Igen. Amúgy várom. Mert ez szorosan összefonódik a szakmával. Uh-huh. Én szeretnék elkezdeni már napi kettőket, minimum kettőket edzeni. Én nagyon szeretnék már meghalni, nagyon szeretném azokat az energiamentes, őszi, hosszú, egyébként ne haragudjatok, de undorító napok, amikor nem megy, vagy nem kell fel a nap 8 előtt, és amúgy már lemegy 4-ig minimum.
1: Latyakos idő.
0: Undorító,
1: igen.
0: De valahol meg az meg most már így belém, és ez Hollandiában még rosszabb, mint itthon, tapasztalatból mondom, és szeretném már azokat, mert amikor elfáradok, az eltölt egyfajta olyan jó érzésre, hogy amúgy elfáradtam, meghaltam, beesek az ágyba, de mosolygok, mert tudom, hogy mindent kiadtam magamból, és amikor nem fáradtam el annyira, akkor az nem jó.
1: Pörög az agyad este, és akkor...
0: Nem, ott nem tud pörögni.
1: Nem tud pörögni.
0: Nem, bocs, de ott nem tud pörögni. Nagyon szeretne, de néha egy ilyen, nem tudom, egy pohár vízzel vagyok így ilyen értékű, hogy csak ott vagyunk mind a ketten a szobában, és nekem kell egy kis idő, hogy ott újraélegyek. De bírom, és nagyon szeretem ezt a fajta terhelést, és úgy tűnik, hogy nem csak túléltem, hanem most már komfortossá is tettem. Ami veszélyes, mert akkor edzőm szerint azon már megint finomítani kell, hogy legyen egy kicsit erősebb, vagy jobb, mert hogy ne komfortzónámnak tekintsem magát a meghalást, mert abba bele lehet ülni.
1: Még egy kérdés itt a hollandiai története kapcsán, hogy azzal, hogy ott edzel, fedett pályás Európa bajnok lettél, a váltóval pedig ugye világbajnoki bronzérmet szereztél, máshogy viszonyulnak hozzád?
0: Nem, hát ez nem arra úgy, de a fedett pályás Európa bajnok az a legkisebb cím a csoportban. Nincs, uh-huh. Nincs itt ilyen, hogy a címeket berakjuk az emberek mögé, nem. Femke az Femke, Líke meg Líke. Uh-huh. Ma meg ma van, és nem az olimpia aranyán ül, vagy nem a nem tudom, a világcsúcsán, fedett pályás világcsúcsán ül rajta, vagy a 26 darab gyémántlik a győzelmén, az ott nem fog segíteni, hidd el.
1: Mikrofonnál továbbra is jó, András, a stúdióban pedig Molnár Attila továbbra is, és ott fejeztük be, hogy Hollandiában nagyon-nagyon jól érzed magad, szeretnél majd visszamenni, és a gyors kérdésedre pedig már válaszoltál, de most fejtsd is kikérlek, hogy fedett pálya vagy szabadtér?
0: Azért mondanám a fedett pályát, mert arra van valami vele született tehetségem, hogy a kanyarokat a magasságom ellenére úgy veszem be, hogy ezt kevesen tudják megmagyarázni.
1: És akkor kijelentető, hogy valamelyik jobban fekszik számodra?
0: Hát ezért a fedett pálya.
1: Hol van nálad a célok teteje?
0: Hát ha én sportoló lesz, szeretnék lenni, már pedig az vagyok, akkor nem tudom megmondani, hogy hol. Ezért kergetem őket.
1: Csak egy világbajnoki döntő, egy nyilván egy
0: érem. Jó, hát olimpiát hát nyerni világcsúcsal, azt szerintem a szakma csúcsa, de ha megcsinálod négyszer, akkor meg az. Nem tudom, én nem. Uh-huh. De szeretnék kiteljesedni, szeretném azt, hogy ennél többet nem tudtam volna megtenni azért, hogy elérjem a teljesítményem zenitjét, úgymond, és ezt megtettem, akkor az volt az.
1: Meddig lehet eljutni reálisan ebben a mezőnyben? Beszéltünk ugye korábban a 43-03-as világcsúcsról is. Szerinted meddig lehet eljutni?
0: Abszolút az adottságon és a munkám múlik, de már világcsúcsot adottságok nélkül nem lehet futni. Tehát ez nem úgy működik, hogy valaki mindent megtesz, és nem alszik, mert mondjuk nincsen szüksége rá, és akkor végigedzi az összes, nem tudom, ébren töltött percét. Nem, ez már kell egyfajta adottság is, és ezekben a magasokban már néha az se rossz, hogyha a csillagok is úgy állnak egy világcsúcshoz, és számot meg nem fogod tudni mondani.
1: Uh-huh. Te amúgy munkamániásra gondolod magad így a sporton belül, de azt mondtad, hogy nagyon várom már a napi kétezés, hogy meg szeretnél halni. Így nyilván jó értelemben, de alapvetően...
0: Hát jó értelem, értem a jó feltett szándékot, de nem mondanám azt, hogy nem lehet hozzám szólni, hanem dolgozhatok. Tehát, hogy biztos vannak olyanok, amikor kényszerpihi van, ilyen egy sérülés, és akkor nekem azt úgy kéne töltenem, hogy remegek. Nem szomorú vagyok, hogyha valami nem úgy alakul, de szeretem minden ovális irodában töltött percemet, legyen az kondi, vagy pálya, vagy tök mindegy. Én szeretem azt a munkát, amit csinálok, kívánom ezt, hogy mindenki csak abban a munkában helyezkedjen, amit szeret csinálni, mert ez így olyan kiaknázatlan lehetőségekhez vezet, amiket egyébként adj olyan munkában, amit azért csinálok, mert kell. Én azt szerintem ott nem tudnám ezt végrehajtani.
1: Most egy picit csapolunk egyébként a témák között, de te milyen embernek jellemeznéd magad, írnád le?
0: Céltudatos, kitartó, őszinte. És a hollandoknál ez nem segít, mert ők a bunkó módon túl őszinték. És amikor így beszélgettük, de őszinték vagytok, és első pár hónapban volt ez, hogy így mindenről megmondták a véleményüket, ha kérdezték, ha nem, és akkor mondta, ja nem, mi csak a hollandok vagyunk.
1: Tehát semmi szarkazmus? Tehát
0: semmi szarkazmus, full kimondják. Csak azt hiszed, hogy ez belső gondolat, csak hangosan kimondja. Összefoglalva valahogy így ide tenném magam.
1: Ugye 400 méteren rajta és Enyingi Patrikon kívül is egyre több magyar futó jelenik meg a nemzetközi mezőnyben. Szerinted mi ennek az oka?
0: Ezt már egyszer elmondtam, de szerintem egy hajó, ami töri a jeget elől. Legyen az most Bence, vagy az atlétikának a korábbi csillagai, én úgy gondolom. Egymás kezébe adogatjuk a fáklyát, úgymond, és most már nem egy ember tart esernyőt a sporták fölé, hanem szerintem nem csak most nem nevesítve, de akkor most nem éveken keresztül egy kalapácsvetést kellett várni, ami tök jó, mert egy nagyon rengeteg szép érem és gyönyörű eredménynek a gazdája maga ez a kalapácsvetés Magyarországon, és ez szerintem tök jó, hogy valamiben jók vagyunk. Az elsőnek volt a legnehezebb, a többieknek sem volt egyáltalán egyszerű, de amikor látod, hogy lehetséges, akkor elhiszed magadról. Az egy kicsit nehezebb, amikor nem látod, hogy lehetséges, de elhiszed magadról. És nem láttam még 400 méteren Európa csúcstartót, de elhittem, hogy lehetséges, és megvalósult. És ez tök, nekem ez elképesztően jó érzés, és nem tartom véletlennek. Persze minden szakmai program, amit az évek során felépítettek, nem tette volna lehetővé, hogyha ezek nincsenek. Ezeket a köröket tudjuk, hogy ha nincsenek meg a feltételek, akkor ez nem lehetséges. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek. De megvalósítani az a végeredmény. És én úgy gondolom, hogy jó példa volt a többieknek, semmi érdemem nincs benne, tehát ez nem, hogy azt akarja hallani valaki tőlem, hogy ez miattam van, közöm nincs hozzá, csak én úgy gondolom, vagy az a mentalitásom, hogy ha látom valakiről, hogy ezt meg tudja csinálni, akkor én miért ne tudnám. Mondom ezt egyébként az ő nevükben, és úgy érzem, hogy ez a 400 méteren kifejezetten hozzájárult a magyar atlétikának az erősödéséhez. Szeretném, ha ez más sportákba is átragadna, mert mondjuk Gáton is a Luca kezdte, majd jöttek a többiek, és minél több számban ez el tud indulni, én szerintem ez annál ígéretesebb lesz.
1: Akkor arra kérdés, hogy mennyire húzzátok, motiváljátok egymást, ez teljesen egyértelmű, ezt ki is fejtetted. Viszont van köztetek rivalizálás?
0: Persze, hogy ne lenne. Ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek. Uh-huh. És a pályán legyünk is ellenfelek, mert hogyha az arról szólna, hogy kézfogással meg kockafeldobással döntjük el, hogy ki, hogy ér be, milyen sorrendben, akkor ez a sportnak hívnánk. Legyen is. Én néha meg egy kicsit túlerősnek is érzem a rivalizálást, de mert szerintem lehetne ezt kicsit lazábban is, de...
1: De erre tudsz példát mondani?
0: Nem szeretnék.
1: Okay,
0: nem, de néha túl komolyan van véve. Nem uh-huh. baj, mert a sportot nem lehet elég komolyan venni, ez tök jó. És ameddig az eredmény, hát itt mindenki csak az eredményt, tehát erről szól a sport, és az a prioritás. Én nemzetközi emberektől azt látom, hogy tényleg csak ameddig mondjuk neki fut a rúddal minek? Lécnek? Nem tudom, ez nincs is ilyen megfogalmazás. Ameddig a kísérlete tart, ez így kerek, addig foglalkozik magával, de a két kísérlet között meg egyébként tök el tudnak beszélgetni, és ugyanolyan barátok, mint mondjuk délelőtt megittek egy kávét közösen. És már volt benne részem, hogy mondjuk Mondóval és a többi gátassal, nem csak gátassal, távolugróval együtt egy gyémántliga döntő alkalmával volt mondjuk egy reggeli kávézásunk, és elképesztő, hogy milyen más atmoszféra, és egy teljesen egészséges atmoszféra, és megfér a kettő egymás mellett, és szerintem ez még itthon egy még népszerűsödhetne. Nem uh-huh. azt mondom, hogy csak véres rivalizálás van. Nem, ez már jó, lehet egyébként, de azt nem mondom, hogy csak ez van jelen, de szerintem egy nagyon picit lehetne lazább. Szerintem oszthatna meg klubbal olyan taktikát, vagy edzésmódszert, vagy edzhetnének közösen, vagy lehetnének közösebben, vagy össze.
1: Tehát akkor figyelnétek egymás edzéseit, egymás fejlődését, csak erre nincs meg a lehetőség a hazai klubok.
0: Én úgy gondolom, én nem szeretnék kritikát megfogalmazni senkivel szemben, de uh-huh. azt egyébként látom, hogy mindenki takargatja, ami van, és az a versenyen nyilvánvalóan előkerül, hogy mit edzel, meg hogyan, de nem vagyok így egy bemelegítésre vedd át, amit át szeretnél. Egyébként uh-huh. nem az fogja eldönteni, hogy most egy gyakorlatot csinálsz, vagy nem, vagy egy táplálékkiegészítőt, azt te most mondjuk, nem tudom, cékla, mit tudom én, beszedsz, vagy nem, vagy hányszor, vagy hogyan. Az igazi munka az alatt a 9 és 8-9 hónap alatt végződik el, és nem az egy dolog fogja eldönteni, és szerintem erre lehetnénk nagy lelkűbbek.
1: Itt említetted korábban a rivalizálást, ez már átmegy ilyen nemzetközi nyelven szóval trestolba, vagy azért erő szó sincs?
0: Az amerikaiaknál van egyébként, én azt teszem észre, uh-huh. amikor a médiában megy ez a trestolk, ez az egymásnak a... amikor pályán nem tudtam a konfliktus lerendezni, akkor lerendezem a médiában. Uh-huh. Ez nem, ez itthon egyáltalán nem jellemző, én ezt nem látom.
1: És neked erről mi a véleményed?
0: Természetes, nem tudom, nézeteltérés az lehet. Uh-huh. Ez nem kell, hogy szeressük egymást, meg akkor az ügyvédeknek nem lenne munkája, vagy nem lennek ilyen dolgok. Édesanyukám mondta, hogy ha van két ember a földön, akkor már egy ügyvéd is kell a harmadiknak. Tök jó. Ezzel is egyetértek, de visz szint bele, a sporthoz nem sok köze van, csak ez a platform az, ahol ez meg tud jelenni. Mondjuk egy amerikai oldalon, hogy most ki, hogy dopingol, és ez tök jó. Az dopingol, aki lebukik, és az amerikaiak ezt valahogy nem tudják elfogadni, hogy addig nem beszélünk erről légbe kapott ökleteket, ameddig már hitélét veszti. Tehát én nem gondolom. Ez egy nagyon megfontolt, egy nagyon jelentőségteljes, és egy nagyon szigorú szervezet a WADA, és amit kimond, azt akkor mondja ki, amikor biztos. Ő is tud hibázni. De amikor ez a trest, te most a trestokot kérdezted, uh-huh. és amikor ezt amerikaiak csinálják, akkor ez egy kicsit nekem visszásan hat, mert nincs helye egyébként szerintem a mix zónában. Ennek akkor van helye, amikor már tárgyalás van róla. Ezt nem pártolom.
1: Ez teljesen korrekt. Menjünk vissza még egy ilyen gyors kérdezfelelekre. Ott említetted azt, hogy reflektorvény, fény vagy nyugalom.
0: Ja, most mindent megbeszélünk, várjál.
1: Nem mindent, egy-két dolgot beszélünk meg, csak reflektorfény vagy nyugalom. Itt miért a nyugalmat mondtad?
0: Azért, mert legbelül antiszociális vagyok egyébként.
1: Ez az abszolút nem látszik.
0: Szeretem az embereket, ha valaki kérdez, válaszolok, de engem nagyon kevés dolog tud megnyugtatni, mint az, hogy csak egyedül ülök egy buszon hazafele este 5-kor, és megyek haza mondjuk a gimiből, és én vagyok meg a gondolataim, és szóval is hallgatok zenét, mert jó kifele, esküszöm, jó kifele nézni a sötét ablakon, és nem nézni semmit, és a gondolataimmal így csak így haladni a gondolatmenetemet így a fejembe, amit így végigpörgetek, és...
1: Jó, de bocsánat, napi két edzés után azért nehéz másra gondolni, mint az ők egy picit.
0: Ez még csak az időszak, amikor mondjuk gimibe voltam, ott még nem edzettem kettőt. Aha. Most csak egy példát mondtam, de egyébként, hogyha most azt kérdezed, melyik kapcsol ki, egy buli, vagy egy egyedüli séta mondjuk egy kilátóba föl, és csak úgy tartson 6 óráig az okay. a séta, akkor a 6 órás séta egyébként. Engem nem, a buli az nem kifár, az nem megnyugtat, hanem lefáraszt. Szerettem sokszor bebújni a mögé gimis koromba, hogy jaj, hát nem tudok menni bulizni, mert edzésem van holnap. Sokszor, ez abszolút helytálló, de egyébként néha mögötte az volt, hogy semmi kedvem, mert engem az egyébként holnapra energetikailag így megöl, és semmi kedvem hozzá.
1: Ez teljesen értető, és most nyilván nem egy olyan nagy bulira kell gondolni, és ezt egy picit ki akarom most bontani, de mondjuk egy baráti összejövetel, egy 4-5-6 fős.
0: Az más, az nem buli. Ez, jó, az teljesen más.
1: Na, ezért gondoltam
0: jó, de ez nem buli. Most én arra gondoltam, hogy én rengetegszer hallottam, hogy fesztiválra elmegyünk kikapcsolódni. Hát én fesztiválon nem tudok kikapcsolódni, mert azt nézem, ki mit akar belerakni az italomba. Persze ez megint az antidoppingnak a hatása, hogy
1: Én érdekezem
0: azzal, hogy valaki belerakta, mert csak az én szervezetemben találták meg, az pech. Úgyhogy jó, hát ez nehéz összemosni, de...
1: Ez már szorongás, de nyilván ez abszolút érthető, hiszen nem tudod elengedni magad ja. egy fesztiválon.
0: És egyszer kell rossz döntést igen. hozni, vagy nem odafigyelni. Nem látom azt, és nem gyakran esik meg, nem tömegeset az, hogy valakit megpróbálnak megbuktatni. Szó szerint, megbuktatni a doping ellenőrzésen. Én szerintem ettől annyira nagyon nem kell aggódni, de elég egy rossz akaró. Meg egy rossz pillanat, és az nekem sok.
1: És az nem csak neked lenne sok, ez teljesen
0: az
1: egyértelmű.
0: Az egy sportoló halála, de már csak ha két év alatt tisztára mossa magát, szerintem azt is képzeld el, hogy belemész ezekbe, jönnek a cikkek, az elején senki nem tudja, csak ott van az állítás, hogy jó, hát ő dopping volt, és innentől már ez
1: nem tudod elmosni magadról.
0: Nem tudod.
1: Menjünk át a safe place-re, a biztonságos helyedre neked, mert igen. hogy ugye Balatonfüreden nőttél fel, és az egyik hobbid a vitorlázás.
0: Volt. Igen.
1: Mit jelent? Mit jelentett neked a vitorlázás? Lehetett a safe place-etnek hívni ezt?
0: Édesapukámmal csináltam, és lehetett egyébként, amíg tehettem. Nem fogok álszent lenni, volt, hogy nem volt hozzá kedvem, mert szerettem volna számítógépezni, de kirúgdosott a szobámból, és kimentünk Badacsony előtt el vitorlázgatni, és nagyon jól tette, mert sok mindent adott, és legalább olyan emlékeket kaptam tőle, ami elkíséri életem végéig, és nem csak egy játékkal játszottam végig helyette. Hallgassatok a szüleitekre, ezt tudom tanácsolni. És mondom, sokszor nem volt energiám ahhoz, hogy meghúzzak egy kötelet, vagy hogy akkor menjünk, és akkor szereljük fel a hajót arra, hogy ki tudjunk menni, mert a felkészülés sokkal több időt vett igénybe, mint hogyha mondjuk kimentünk egy 2 órára. Mert el kell menni, le kell menni, kiszeded a vitorlát, és nem mindig volt hozzá kedvem, de utólag megérte.
1: És onnan mit hozol? A vitorlázásból.
0: Az is az a nyugalom volt, hogy jó, hát most nem fúj annyira a szél, vagy hogy nem fúj a szél, és hát te haza akarsz jönni, de nem tudsz. Uh-huh. Mi van? Hát te vagy, meg a gondolataid van, meg a kivasolt víz melletted, és semmi nincs, és ott, most nem tudom, lehettem ADHD, és nem volt ez még akkor gyakori. De megtanultam
1: igen,
0: a gondolataimmal.
1: Igen.
0: De megtanultam a gondolataimmal így ellenni, és ez nem ilyen bezártság, meg belső elfogultság, hanem csak így az is akkor is történik valami, amikor nem történik semmi. És ez nagyon fontos.
1: Ez nagyon jó. Ja. Nagyon jót mondasz. A Balatonhoz mennyire kötődsz most, hogy az év nagy részét külföldön töltöd?
0: Sajnos nem eleget. Nagyon. Visszavágyom, szeretnék, de el kell fogadnom, hogy ez az időszak ez nem arról szól, hogy egy rozét iszogatva jól érzem magam július 22-én egy lángossal a nem tudom, a hasamban. Szóval ez most nem arról szól. Vágyódhatok, szeretnék is vágyódni, de itt most egy darab vitorlázós nap a napon, az egyébként 2 napra kiszállítana, és azt egy versenyszezonban nem tudod megengedni. Szóval még ha lenne időm a Balatonon is lenni, akkor se lenne időm kimenni vitorlázni, mert a vitorlázás az tapasztalataim szerint nem tudom mennyit változott azóta, de én úgy gondolom, hogy nem sokat, mert a nap az süt, a szél meg fúj, hogy ez nem egy, az is így relaxál, de inkább hosszú távon relaxál, mint sem az, hogy másnap én akkor kicsattanok az erőtől.
1: Beszélgettünk itt korábban is, most is említett, hogy az informatika, a számítógép, hogy úgy kellett kirúdosni téged is, hogy milyen jól tették akkor.
0: Igen.
1: Korábban említetted, hogy építettél otthon magadnak egy erőművet.
0: Paks 3-nak hívom.
1: Paks 3-nak hívod, igen. Ez mikor készült el egyébként?
0: Az Európa-bajnokság után készült el teljesen, és...
1: Csak azért kérdezem, hogy ezek alapvetően már egymás év után mindig elavulnak, vagy avulnak egy picit.
0: Persze, mindig, mert ugye már, hogy belerakod a legutolsó, legfejlettebb videókártyát, és fél év múlva jön egy újabb, és akkor már ugye megint újítani kell. De az koráló, higgyétek el, az tök jól el van, mindent elvisz, amit el kell vinnie. Hát abba kapcsoltam, akkor még az itthoni társasházban sok áram nem maradt. De egyszer volt, az első bekapcsolásomnál volt olyan, és szerintem most már nem fognak rám haragudni, hogy mert ott nem volt stabil a földelés a legalsó szinten, és én pont ott laktam, és bekapcsoltam, és az egész társasházban elment az áram, és akkor így mindenki kérdezkedett fél óra múlva, hogy hát te is hallottad? Hát én is hallottam, de nem tudom, mi lehet.
1: Jézusom.
0: Hát remélem, hogy most nem haragszanak meg rám.
1: Beszélgettünk itt még a beszélgetés előtt, az élő beszélgetés előtt, hogy az inkább az adventure, inkább a sztori játékokat szereted. Akkor ez is mind az, hogy a nyugalom. Tehát, hogy most például beszéltünk itt egy ilyen, hogyan fejezzük ezt most ki.
0: Próbálom úgy kifejezni, hogy remélem, hogy mindenkinek ez lefordítható lesz, de
1: egy nyugati western stílusú játékkal játszol, aminek a játék ideje egészen sok, és most mondhatod, hogy másodjára is kijátszottad.
0: Egy játék világában is el lehet veszni. A játéknak is van mondani valója, a játékra is lehet úgy tekinteni, mint egy könyv, egy film, valami, ami az én irányításommal játszódik, de előre meg van írva, és a vége az majdnem ugyanaz. És szerintem egy játéknak a játék ideje lehet 8 órától, 60 órától 120 óráig valami, ami tud szórakoztatni, ha valaki fogékony rá, és legalább lehet egy olyan történet elmesélve benne, amit végigjátszva jobban megsírat, mint a Titanic.
1: És jó néhány példát tudnánk most mondani, de a hallgatókat ezzel nem szeretnénk mutatni, mert...
0: Nem, de, tudja, de talán így a leguniverzálisabban lefordítható, mert általában a játékokat szeretik berakni egy kalapba, hogy ez tök mindegy, mert csak lövik egymást az emberek, és mindenki meghal, meg újraéled, Nem. Ez egy 60 eurós játék, az 40 óra alatt tud elmesélni egy olyan sztorit, aminek több rétege van, mint a nem tudom, bármelyik irodalmi műnek.
1: És más sorozatok és filmek is készülnek egyébként a játékokból.
0: Csak a sorozatnál megérted, mert az eddig is volt, meg nem új, meg, de a játék az legalább tud ennyi lenni, és több ideig fejlesztik, mint amennyit a sorozatot forgatnak egyébként.
1: Ilyen kérdés egyébként nem készültem, de most eszembe jutott az, hogy véget ér a sportolói pályafutásod, és az e-sport mint olyan.
0: Fú, te amúgy jó lennék benne szerintem.
1: Na, ezért kérdezem. Csak hogy azért kérdezem, mert hogy a kompetitív játékokra azt mondtad, hogy van egy-kettő irány, amit úgy kedvelsz, lövöldözős játékok, de amúgy egyébként gondolkoztál már rajta, hogy mi lehet majd utána?
0: Ne, amúgy az e-sport az nem. Egyébként nem. Az nem, mert ott nem hiszed el, mennyit játszanak vele egyébként. Tehát 16 óra, igen. Azt hiszem egy nap, és lehet keveset mondtam. Nem, az lehet, hogy nem én vagyok. De csak azért, mert annyit egy helyben ülni, az nem én vagyok. Uh-huh. Az irodai munkashelyén leszek, szerintem nem árulok el nagy titkot, de az e-sportban azért nem fér hiba, mert mindenki a lehetőleg kimaximalizálja a játszható órák számát, ami csak az alvás által korlátolt. Ez valahogy így összefoglalható, és életemben nem foglaltam még össze, szóval most improvizálok. És én úgy gondolom, hogy az nem én vagyok, aki két játék között csak gyors kimegyek kezet mosni, meg játék közben is eszek. Nem. A játékot azért játszom, mert szórakoztat, nem azért, mert a munkám.
1: Egyébként focistaként kezdted.
0: Aha.
1: Miért pont a futball?
0: Nagy szívó ereje volt ennek első, második, harmadik osztályban, tudod, hogy mit akarsz játszani, és akkor Magyarországon az volt a kultúra, hogy focizzunk, és mindenki focizni ment, és hát nem indult el egy kézikép, nem, hát lehetett volna kézizni, és azt hiszem, de ez bújtatott választási lehetőség volt, mert azt hiszem hárman adták be jelentkezésüket, úgy meg nehéz, és akkor mindig csak a foci indult el, és akkor ott az nyilvánvalóan nálam is elindult, utólag kiderült, hogy ugye azért élveztem, mert gyors voltam, egy idő után meglevetköztem azt, ami zavart, zárójel a labda, és aztán csak futottam. És akkor így maradtam meg a vonalok közötti futásnál, és akkor most ebbe úgy tűnik, hogy ügyes vagyok.
1: Ugye a futballcsapatsport, a 400 méter egyéni szám, neked melyik mentalitás fekszik jobban?
0: Mind a kettőt magamévá tudom tenni egyébként, de az egyéni az biztosabb, mert az csak rajtam múlik. Uh-huh. A fociban volt egy ilyen, a távozásom a fociból, annak volt egy olyan mellék szála, hogy a meccset én nyertem meg, de nem én veszítettem el, és mind a kettőt mi nyertük meg, és mi veszítettük elnek kellene lennie, mert ez felnőttként így megy, csak a 12 éves nekem, magyarázd el, hogy ez nem így van. És mivel ugye nyilvánvalóan elő voltam, jobb szélen általában, és akkor csak elrúgta valaki, vagy én megkaptam a labdámat, oda rúgtam a szögletzászlóhoz, pont nem ment ki, ebbe jó ügyes voltam, és én értem oda legelőször bent, már nem volt, aki fogadja, mert se az ellenfélnél, se a mi csapattársainknál nem voltak olyanok, akik tudták volna a labda nélkül követni a utamat, úgymond, és akkor így elég magányos lett a dolog, és a védekezni meg ugye én nem, mert elfáradtam addig, amíg odaértem előre a szögletzászlóhoz, és hogyha nem sikerült, vagy nem ment be, és ezt gyorsan kirúgták, abból kaphattunk gólt. Na mindegy, nem vagyok büszke arra a mentalitásomra, de a Dömötör Zoltán egyébként akkori edzőm rengeteget nevelt a karakterfejlődésemben, úgyhogy arra egyébként azóta is én nagyon hálás vagyok neki, és aztán így vagy úgy, de levetkőztem a focit, és akkor elkezdtem az egyéni sportágat. Ugyanakkor, mikor ott is szembe jött velem, hogy várj, ezt lehet csapatba csinálni a váltót, akkor meg előjött bennem az, hogy na várjál, hát most itt nem csak magamért felelek, és ez kicsit később köszönt vissza újra, az első 3 évben nem nagyon volt váltóm. És akkor ott meg azon voltam, hogy tegye fel mindenki a kérdést magának, hogyha bemegy egy 4x100, 4x4, mely 4 fős váltóba, legyen az utcai váltó, tök mindegy, akkor a felelősség az oszlik, vagy 4x-es? Szerintem 4x-es. Uh-huh. Annak ellenére, hogy 4-en csináljuk, mert nem csak magamért felelek, és ezt nem 4-en visszük azt a botot, bár 4-en visszük azt a botot, de... Én, amikor az én kezemben van, akkor mind a 4 embernek a súlya rajta van, és én ezzel rendszerint élek. Eddig örülök, hogy azt mondhatom, hogy amikor váltóban futok, abban csak jobban futok, mint azt bárki elvárja. Valahogy így. Ez hosszú lett.
1: De tökéletes volt. Még egy kérdés a focival kapcsolatban. Követed egyébként a labdarúgást?
0: Persze,
1: kedvenc csapat,
0: persze.
1: Kedvenc játékos?
0: Nem, ilyenekben nem bonyolódok, mert az rányomja a hangulatomat, ha kikapnak, vagy ilyesmi, úgyhogy én uh-huh. szeretek nézni, meg informatíve követem, de jó, hát most nyilván Fradi. De
1: nyilván Fradi, oké, okay, és a gombos ütler, akik még Európában máshova, akkor az hol köt neki, mi a kedvenc?
0: Most PSV. Bocs. Hát Holland.
1: Aha. Fel kell dolgozom hirtelen PSV-t, mondasz tényleg. Jó, hát
0: jó, mert ott rengetegen szeretik, és rám nem, de meghívtak már, csak nem volt idő, mert edzettünk. Aha. Bla, bla, bla. Igen, kifogás.
1: Hát na jó, hát szurkolok, hogy ki tud odajutni majd. Még egy gyors kérdés itt a végére, bocsánat, még feltartalak, hogy hogyan néz ki most a következő 1-2 hónapod?
0: Hát a következő egy, az pihenés, úgyhogy amikor kérdezted, hogy kanapé vagy...
1: Nyugalom vagy, igen, nem.
0: Valami kanapé volt.
1: Kanapé vagy kirándulás, igen.
0: Az, hát most kanapé, uh-huh. aztán majd elmegyünk kirándulni, de azért, mert ez az 1 hónap pihenés, ez ahhoz kell, hogy mentálisan olyan távol elszakadjak az atlétikától, hogy utána ne legyen monoton. Hiába szeretem, tud monoton lenni. És most pihenek, aztán majd 2 hónap múlva meg már... Igazából 1 hónap, 1 nap múlva meg már kőkeményen edzünk. Meg aztán jön az Európai Atlétikai Szövetség, aminek most lesz egy olyan vonzata, hogy ide hát ott lesz szellemi munka, ott csak szellemi munkám van, de most az is egy új dolog. Remélem nem fog nagyon megváltoztatni, de most ez a sportdiplomáciai vonal is úgy tűnik, hogy elindul. Kíváncsi leszek, hogy ott hogyan sikerül megváltoztatni a sportágat.
1: Nagyon szurkolunk, Molnár Attilával beszélgettünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sikeres és nagyon gazdag napi kétezéses időszakot kívánok neked.
0: Köszönöm szépen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Világ Kristóf megkezdi a hajrát. Nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Világ Kristóf. Még kell egy kicsi, Világ Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, az utánpótlás műsorunk mai két vendége, Zsoldos Péter, a KSI elnöke, de igazából azzal kellett volna kezdenem, hogy Szász Emese ül velem szemben itt a stúdióban, olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Sziasztok, köszi, hogy bejöttetek, és hát akkor itt azért már túl egy, vagy egész pontosan két adáson, komoly témákon, komoly vendégeken. Az utánpótlás KSI szemüvegen kezdődjön. Van mottója a klubnak? Mégiscsak ez egy nagymúltú utánpótlás nevelő egyesület. Szia, Péter!
5: Köszönjük a meghívást, és üdvözlök mindent kedves hallgatót. Igen, van. 16-ban, amikor helyre kerültünk a Preisler Gábor alelnök úrral, akkor sokat gondolkodtunk rajta. És itt a kapcsolat, hogy miért is ülít Emese, már egyből is bekötném, hogy Emese és Gabi között edző tanítvány, de hát ugye az olimpia előtt ugye a Emese, amikor részt vett, akkor Gabi az felkészítő edzője volt. A erőléti edzője volt Emesének, itt ez kis zárójel.
4: Talán szóval... egy judó teremben is járt. Emese mielőtt olimpiai bajnok lett Rióban, de most nem ez a beszélgetésünk tárgya.
5: És a lényeg az, hogy igen, tehát 16-ban elkezdtük, hogy hogyan is tudjuk magát a KSI-t valamilyen fémjelezni, és központban az ifjúság, ugye ez volt nálunk a motto, és azóta is e körül forgunk, hiszen ugye azóta már teljesen letisztult a KSI-nek a jövő, a nevelési mutatója, magyarul az, hogy 18-23 éves korig dolgozunk, azért mondom ezt a két korosztályt, hiszen ugye a sportágoktól elkülönül, hogy mikor is vannak az átadások, és természetesen az utánpótlás sport portfólió ezt teljes mértékig meghatározza a mi működésünket, ez is gondolkodtunk itt, hogy központban az ifjúság.
4: Hogy zajlik a kiválasztás, és mit tapasztalsz, most akkor Emeséhez fordulok, mert majd aztán Péter is elmondja, hogy mi a hivatalos, de te, mint olimpiai bajnok, ikrek, szülei, 7 éves gyerkőcök vannak, és én úgy tudom, hogy ők már sportolnak. Például hogy indítottad el őket?
6: Én is sok szeretettel köszöntök először is mindenkit. Igazából azért nálunk még ez a sportágválasztás még folyamatban van. Pont egyelőre azt próbálom, hogy minél több sportágat megismerjenek, és egyébként pont a KSI-nek az egyik judó nyári táborában már vettek részt, tehát például már a Cselgáncsal is megismerkedtek, ahol én ugye sok izzasztó edzésen vettem részt, már ők is voltak ezen, de azért nem könnyű, mert én nem szeretném például mondjuk a vívást erőltetni náluk, de hát azért nem tudják elkerülni ezt a sportágat sem, de szeretném, hogy megismerkedjenek, és ők válasszanak egy olyan sportot, amit szeretnének. Most már 7 évesek, ugye egyre jobban szűkül az idő, hogy elkezdhessenek valamit, amit, hogyha komolyan vesznek, akkor végig tudják sikeresen vinni akár a felnőtt pályafutásukat, de én azt gondolom, hogy annál viszont sokkal fontosabb, hogy szeressenek valamit, amit találnak maguknak, tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell mindenáron olimpián részt venni, hanem sokkal fontosabb, hogyha talál egy közösséget, egy sportot, amit szeret, mert azt szerintem sokkal jobban végig tudja kísérni az életében.
4: Péter, a KSI-ben akkor egyáltalán kik, mikor, hogy kerülhetnek oda, mert említetted, hogy a nagy cél a 18-23 éves korosztály, de hát ugye akkor itt azért pici gyerekek is már mehetnek?
5: Igen, ez a sportág specifikus, hogy mikor és hány éves kortól érdemes betagozódni. Azt mondom, hogy 4 éves kor talán az induló időszak, ez az óvodáskornak a második életévét jelentheti, amikor már ők is elkezdtek szocializálódni, tudnak megfelelő közegben kortársaikkal együtt és a sportágban beintegrálódva mozogni. De picit hadd kanyarodjak vissza azzal, amit az MSM mondott, mert kezd változni szerintem a sportnak a hozzáállás, a szülői hozzáállás, az, hogy hogyan és miként kellene gondolkodni, szerintem MSM nagyon jól gondolkodik, és erre buzdítok sok hallgatót, aki még esetleg most fog majd a sportágba elgondolkodni a gyerekeit, hova és miként vigyele. Nyilván a KSI-n kívül is rengeteg más sportegyesület létezik, de a lényeg az, hogy ha a fiatal lány, kisfiú megismerkedik minél több sportága, minél több sportági mozgással, az majd a későbbiekben rendkívül jó hatása lesz a tényleg kiválasztott sportágra, és ettől ne féljenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon afelé mentünk el, hogy fontos az, hogy egy szakosztályban, nyilván szakosztályoknál is fontos, hogy minél több gyerek legyen, az alapján hogyan és miként jönnek a támogatások, és megtartsák ezeket a gyerekeket, de, és az MSE is pont ugye ebben az életkorban jár, ez a 10-12 éves kori, és ez itt kapcsolódik be, hogy addig való stabilitás, ugye a szenzitív időszak 12 éves kor után fejeződik be, itt a mozgásfejlesztés szempontjából, tehát ott már érdemes azért kialakítani ezeket, hogy milyen sportágba és hogyan tudnak elköteleződni. De, és úgy gondolom, hogy a korai specifikáció, tehát a szülők, amit elgondolkodnak sokszor, hogy én ebben a sportágban nekem ez tetszik, vagy ebben sportoltam, én is ugyanebben estem bele, levittem a saját gyerekemet oda, én vízilabdáztam, és szerintem 5-6 éven belül már elhagytuk a sportágat, saját klubon belül hozzáteszem, és nem az edző hibája miatt, egyszerűen nem volt alkalmas, az én beláttam. Tehát ezt a belátást is nagyon fontos a szülő részéről meghozni, konzultálva az edzőkkel, és sokszor hallgatni az edzőkre, ez talán nincs meg, hogy nem fogadja el a szülő sokszor az edzőnek azt az intelmét, hogy lehet, hogy más sportágban kéne a gyereknek kiteljesednie, és valahogy ezeket a közös kommunikációs csatornákat érdemes elmélyíteni, és akkor itt mondom azt, hogy tényleg 4 évestől 12 éves korig nagyon fontos, hogy minél többet tapasztalnak a gyerekek bárhol.
4: Hát kimondtál egy kulcs szót, ami ugye ebben a műsorban, meg ebben a témakörben, utánpótlás sportban fontos, és a sportoló szülő-edző háromszög. Ebben a szülő nagyon-nagyon sokat hibázhat? Mi az ideális szerinted MSM, mint szülő, mint egykori sportoló olimpiai bajnok?
6: Ugye meg a saját példámat még nem tudom annyira mondani, ugye, hogy én vagyok a szülő, inkább a saját szüleimet tudom, ők szerintem rendkívül jól kezelték, ők nem vonták be magukat. Azért most pont azt látom, hogy sokkal jobban bevonódnak a szülők, mindenről tudni akarnak, ott akarnak kb. Lenni, vagy egy a pást mögött ott állnak, és vívó tanácsokat osztanak a gyerekeknek, amit én nem gondolok teljesen egészségesnek, hanem pont meg kell bízniuk a szakemberekben, át kell adni a gyereket, és onnantól kezdve az a gyerek és az edző dolga. Ha van konfliktus, amiben segíthet a szülő, vagy valami probléma, ott legyen ott, és segítsen, álljon a gyerek mögött, ha kudarc van, álljon ott és támogassa, de ne helyezzen rá plusz nyomást. Tehát ne legyen ez a iszonyatos teljesítménykényszer, ha valami nem úgy sikerül, akkor még a szülő is otthon folyamatosan mondja a gyereknek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna, miért nem sikerült, hanem szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mögött, támogassa, bízzon benne, biztassa, ha a gyerek segítséget kér, támogatást kér, ott legyen, és végig maradjon vele pozitív. Szerintem az nem a szülő dolga, hogy a szakmai dolgokat megbeszélje a gyerekkel, úgyhogy ha ő akarja. Ha a gyerek szeretne vele, az meg ez ugyanaz, hogy akkor ott állok mögötte, amikor segítség kell, de nem a szülő feladata szerintem az, hogy ő szakmázzon a gyerekkel minden áll.
4: Sajnos nekem is van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy nem értik meg a szülők, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ott legyenek és szakmázzanak, még akkor sem, ha teszem azt, 100 MSE olimpiai bajnok párbajtörvívó, oda megy, és majd nem, hát gondolom, sőt, MSE nyilván, amit előbb mondtál, abban következik, hogy akkor te megbízol abban az edzőben, nem kellene ezt a hibát elkövetni, na most akinek meg még eredménye sincs, csak szülő és majd ő okoskodni akar, és hogy kezeli ezt mondjuk egy klubvezetés, hogy hát azért az edzőnek is vannak bizonyos jogai, meg védettsége?
5: Nehezen. A bizalom. Itt még egy picit mind visszakötnék, amit az MSM mond, és itt elhangzanak dolgok, hogy...
4: Ez nagyon jó, ez, ha így párbeszédben folytatjuk, az a legjobb.
5: hogy a bizalom, eleve az, hogy egy befektetett bizalom kell előzetesen a szülő részéről bárhova is viszi le a gyereket. Tehát ez a bizalom viszont utána elkezd úgy kifordulni, amit az MSZ is mond, hogy majd én jobban fogom tudni, mint az illető, az adott szakember, mert már az első edzésen azt várja, hogy tényleg a mellette lévő tök jó vasasban látható, hogy ott vannak a nagy bajnokok, hogy majd ő miért nem tartott. És mert ez egy folyamat része, főleg a vívás egy rendkívül összetett folyamat, a fiam is vívott a vasasban, nagyon örülök neki, sajnos már csak múlt idő, viszont egy rendkívül jó közeg, és nagyon sok ilyen jó közeg van, visszatérve a bizalomra, hogy én is hallottam, és nekem is mondták

0: nézőknek ebbe eligazodni. Tehát védeni őket mind a sportágban az adott edzői óhatatlan, van a konfrontációk egyesületen belül vezető edző vagy edző edző között. Nyilván hajtja mindenki nálunk a KSU, most beszélek egy picit, hogy nálunk egy élsport utánpótlásnevű műhelyről beszélünk, ami egy versenyistáló. Itt sokszor most már mi is mondjuk azt, hogy azért nekünk vannak bizonyos szint után elvárásaink a gyerekekkel kapcsolatban, és nyilván ez megint csak egy súrlódást okozhat, és itt bejön az edzői motiváció is, az edzőknek az adott premizálása, nyilván most jelen pillanatban még kiemelt edzői státuszokra is beszélünk, ez egy óriási motiváció az edzők szempontjából, de mindenki nem lehet az. És ugye itt ezeket a lépcsőfokokat kell jól kisimítani, megtalálni, akár a klubon belül is. Tehát a lényeg az, hogy óhatatlan, hogy az edzővel kell foglalkozni. Nálunk van projekt erre, hogy a TFL-en indított pszichológiai körrel az edzőket is edukáltuk, megfelelően belefolytak ebbe szakosztályok külön-külön, tehát hogy nagyon-nagyon jól működött, és akkor megpróbáljuk kezelni a szülői gondokat is. Nyilván mondom mindenkinek a saját vérmérséklete szerint.
1: Meg hogy egyáltalán mettől meddig lehet elmenni ebben a kérdésben, lehet-e azt mondani a szülőknek, hogy itt már pedig eddig és nem tovább az ajtó, túloldalán szakmai munka folyik, ti megbíztok bennünk, nem jöttek be. Szerintem ez roppant kényes kérdés.
2: Ez szerintem mindenhol egy nehéz kérdés, mert ugye a szülő is azért rengeteget tesz bele egyébként, tehát ugye a szülőket is nagyon nagy dicséret illeti.
1: Mert, hát a logisztika meg a pénz ugye onnan jön, ha ők nem kelnek fel a gyerekkel, nem viszik el.
2: Idejüket,
0: a legnagyobb támogató, bocsánat.
2: Hétvégéket áldozzák fel a családnak azért, hogy a gyerek sportolhasson, tehát tényleg érthető valamilyen szempontból, hogy a szülőnek is a hozzáállása, hogy ő meg azt szeretné, hogy akkor minél gyorsabban eredmény legyen, és azt lássa, hogy a gyereke lesz rögtön a legjobb ebben a sportágban. De nekik is meg kell érteniük, hogy ehhez a szakmának kell foglalkozni a gyerekkel, és neki ettől hátra kell lépni. Tehát neki azt, amit előbb is elmondtam, hogy neki a háttértámogatást kell biztosítania, nagyon jó tőlük, és nagyon rendes tőlük, hogy hozzák, viszik, eljönnek, eljön a család a hétvégére, eljönnek versenyre, de amint a gyerek a verseny helyszínére belép, vagy belép a vívóterembe, vagy belép bármelyik edzőterembe, azonnantól kezdve az edző olyan, mint az iskolában se lehet most már, nekem is most lett egy iskolás, hogy a kapuban át kell adnom, be kell küldenem a gyerekeket, nem megyek be a tanárnőhöz, ugyanúgy az edzésre sem kellene alapvetően szerintem bejönnie a szülőknek.
1: Százszemesen után Zsoldos Péter reakciója.
0: Van egy személyes példám, például nálunk a nincsen beengedő rendszer. Volt, hogy rendőrt kellett hívnom egy szülőre, aki már szinte zaklatóak volt ott a kollégáimmal szemben. Nálunk nyitva vannak az ajtók, folyamatosan bejöhetnek, és folyamatosan fogadjuk is őket, tehát hogy itt ebben minden megtalálható volt. Ez egy nagyon extrém példa volt, hál' Istennek sok ilyen nem fordult elő, de sok olyan szülői problémával találkozunk, ami már egyből nálunk, mint elnök és elnök, alelnök pattan le, és általában itt ugye a vége szokott már, amikor eléggé elmérgesednek a viszonyok, a elmérgesedést azért, mert vagy nem tudják érdemben az igények alapján rendezni, de az biztos, hogy az iskola az egy jó példa, tehát megint csak a bizalomról beszélek, tehát hogy ott van az a lehetőség, hogy a gyerek kibontakozhasson, adja oda, és a tudása gyarapodjon, tehát az a személy, aki vele foglalkozik, nyilván megvan minden lehetősége most már a szülőnek, hogy informálódjon az adott klubról, edzőről, körülményekről, de ha már lehozza, akkor tényleg adjunk egy bizonyos időtartamot, nem, akkor pedig kezdjünk el kommunikálni egymással. Mi úgy adottuk meg különben az igények kielégítését, hogy felszereltünk tévéket a aulánkban, és akkor ott várakoznak a szülők, akkor ott nézik 5-6 tévén keresztül, egymás mellett, hozzáteszem, most külön sportágok jelennek meg, és egész jól működik. Tehát kielégítjük ezt a egyfajta igényüket ezzel kapcsolatban.
1: Mert hogy ti jól reagáltatok, mert a kommunikáció ebben az utánpótlás sportban is ugye meghatározó, épp az előbb említett sportoló szülőedző háromszögében. Tehát itt fejleszteni kell magatokat is, a klubot is, illetve hát az edzők is egy olyan témakör, hogy említetted, hogy azért pszichológiában is segíteni kell az edzőknek, hogy bírják ezt a monoton, hát nagyon kemény meló, akárhonnan nézzük, bármelyik sportágat, mert nincs megállás, és nyilván egy gyerektől, meg, főleg amikor még kicsi, akkor nem várható el, hogy mindig olyan fegyelmezetten, precízen megcsináljon egy gyakorlatot. Ilyen tapasztalat van, nem esem, hogy akár más sportágban, akár személyes, akár hogy hallottál, mert mi van akkor, ha tényleg mondjuk adott nap rossz lábbal kell fel egy gyerek, és lehet, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit a szigorú edző kér. És akkor, hogy ne menjen el a kedve, ne akarjon két nap.

0: múlva más csinálni.
1: Persze, hát ugye az edzőknek is azért ez egy pedagógiai szakma, tehát ugyanúgy, ahogy tényleg az iskolában is van a gyereknek, amikor nem tud úgy figyelni, ugyanígy van az edzésen is, és ehhez rugalmasan kell mindig hozzáállni az edzőknek is. Szerintem az edzőknek is rengeteget kellett változniuk az elmúlt időben, teljesen máshogy állnak most már a mai gyerekekhez, mások is a mai gyerekek, tehát hogy itt is egy nagyon nagy fejlődésen kellett végigmenniük. Szerintem a mi időnkben lévő pedagógiai módszerek, vagy szigor, vagy nem is tudom, hozzáállás, az nem hiszem, hogy egy mai gyereknél már működne, mert lehet, hogy másnap már nem jön le a terembe, vagy nem menne le edzésre.
0: Na mondasz egy példát, hogy mi az, ami mondjuk nálatok még volt, és most már biztos, hogy nem.
1: Igazából mondom itt a szigorról, vagy mondjuk régen ugye meséltnénk az uszoda világából egy papucsos, meg ezek teljesen normális dolgok voltak, tehát hogy azt mondtuk, hogy fegyelmezetlen volt a gyerek, nem figyelt oda az úszáson, és az, hogy kapott egyet a papucsal, az azt mondták, hogy oké, okay, vagy régen mondjuk
0: a rá... A fenekére mondjuk.
1: Igen, vagy pengével, lehet, hogy most így nem kaptam, de biztos, hogy volt olyan edző régen, aki... Ha nem úgy állt a gyerek a vívóállásban, akkor pengével úgy csapott rá, hogy az mondjuk látszott, tehát, hogy akár mondjuk az egy hurkás lilacsík is lett, ami pár napig ott volt. Ezek teljesen bevett módszerek voltak, mert akkor azt gondolták, hogy legközelebb biztos, hogy rendesen fog állni a vívóállásba. Na hát ezt ma már nem tudom elképzelni, és a szülők is biztos, hogy bejönnének egyébként. Azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert én nem gondolom, hogy ez régen megengedettnek kellett volna legyen, de mégis egy más világban éltünk, akkor ezek valahogy megengedettek voltak, tehát, hogy ilyenek már nem fordulhatnak elő szerintem se az uszodában, sem egy vívóteremben, sem másmilyen sportákban, hogy mondjuk fizikai fegyelmezés alkalmazzanak a gyerekeknél.
2: Igen, most megint csak bocsánat, de hogy már odáig jutottunk, hogy már egy hangos szó szinte abuzálásnak számít, most már ez is, tehát már átestünk a ló túloldalára, egy hangos szó nem feltétlen bántó, hanem
0: tehát,
2: irányítója.
0: Tehát, az edző a
2: így
0: gyerekre.
2: Van. És óhatatlan maradjunk az uszoda világába, hát ott azért át kell üvölteni a túloldalra. Nyilván itt is el lehet különben vonatkoztatni a bántó és az utasító, de lassan már az utasító sem megfelelő néhány szülőnek. Valaki abszolút elfogadja, nyilván tudva azt, hogy ez a sportág, vagy az adott sportágak mit tudnak és mit bírnak el. Természetesen nekünk is figyelni kell arra, hogy egy ponton túl ne menjen. Tehát mindenféle szabályzókat mi is meghoztunk, és meg is fogunk hozni a jövőben is, tehát ezekkel fontos törődni, sőt, ugye a KSU-ben Pölt Lákossal most mai nap is fogok vele telefonon beszélni, szeretnénk egy ilyen, ő a Kapcsolj Ki mozgalomnak a vezetője, egy sportegyesületi novumot létrehozni. Nyilván az egyesület között, ugye ez egy nagyon jó dolog, hogy a sportolás között telefon az nagyon, nagyon kevés sportágban tud megjelenni az adott aktivitás alatt. De hogy itt beszélünk arról, a gyerekeknek az ingere, a dopamin szint és egyéb más dolgok hogyan és miként, hiszen a sportolás, az öröm nyilván dopamint okoz, és ezt az örömöt, ezt nagyon könnyen megkapják, már számtalan vizsgálat volt róla a telefon és egyéb más kütyük alapján, így nehéz nekik ebből váltani, már csak a gyerek oldaláról, de a szülő sem érti ezt a dolgot, és hogy mi szeretnénk ezt megfelelően úgy edukálni, mind a szülőt, mind a sportolót, mind magunkat, hogy ugye minden egyes megnyert perc az az adott kapcsolatukhoz nagyon jól hozzájárul, és nem szigetelődnek el egymástól, hogy ezeket minél jobban kell építeni a mai világban, és ehhez hogy tudunk, mi egyesület, mi sportágak, hogyan tudunk eljutni. Az összes sportágról beszélünk, és remélem, hogy a KSU erre nagyon jó példákat fog tudni mutatni, ez most fog majd talán még egyelőre, nincs semmi olyan komolyabb dolog elgondolva, beszélgettünk róla, de nagyon szeretnénk ebben tenni, és hogy hogyan, és hogy ezzel hogyan fogunk tudni jól hozzájárulni akár a sportági tevékenységéhez, a figyelméhez, a kitartásához, hiszen mindig egyes sportoló, volt sportolókat nagyon szeretnek a munka világába felszívni, mert tudják, hogy kitartóak, elkötelezettek, és egyéb más egyéb plusz motivációs dolgokkal megáldottak. Tehát, hogyha már ennyi, de legyen ez előnye a volt sportolónak, vagy az adott sportolónak, ha már kilép a munka világába. Ez is hozzájárulni.
0: A beszélgetés végéhez közeledve még van egy nagyon fontos témáról, biztos, hogy hosszú perceket meg fogunk tölteni, és már szóba is hoztátok, ugye az eredménykényszer. Most már azért én a skandinávoktól hallottam először, és nekik ez egész jól működik, még most is, hogy valóban akár a kézilabdában a norvégok nem azt mondják, hogy U16-os, vagy U18-as, vagy U20-as Európa világbajnoki érmes akar lenni, simán benne van a 8. vagy 12. a csapat, érdekes módon aztán a felnőtt csapat az meg olimpiai világ és Európa bajnok tud lenni. Na ezt az ellentmondást hogyan lehet kezelni? Eredménykényszer, vagy pedig inkább, amit Emese, azt hiszem, te mondtál az elején, hogy szeresse meg, amit csinál, legyen kitartó, alázatos, és aztán amikor kell, akkor majd akkor jöjjön az eredmény. Felnőtt korban.
1: Igen, ez egy nehéz kérdés, meg ugye megmarad a kedve, hogyha nincs eredmény. Megszereti-e annyira a sportágat, hogy akkor is benne maradjon, hogyha ha nem jönnek az eredmények, vagy nem lesz utánpótlás válogatott, vagy nem lesz utánpótlás válogatottban érmes, és amikor mondjuk akár a nappali, vagy nappali egyetemre kerül, vagy a egyetemet befejezi utána, megmarad-e a sportban, vagy inkább már azt választja, hogy elkezdi a civil életet. Ez egy nagyon nagy vízválasztó ugye a gyerekek és a fiatal felnőttek körében.
0: Sőt, mondok egy másik példát, hogyha egy gyerek utánpótlás válogatott, akkor még a sportkórház szolgáltatásait igénybe veheti, sokkal jobb helyzetben van. Abban a pillanatban, ha már nem tudja felmutatni, hogy válogatott, akkor marad a magyar egészségügynek a nehezebb oldala.
1: Igen, tehát hogy azért van eredmény, kényszer, meg van motiváció, hogy miért legyen eredmény, de mondom, hát függetlenül azt gondolom, hogy sokkal, tehát hogy minden gyereknek sportolni kéne, pont emiatt egyébként a képernyőidő miatt is, mert akkor ott nem tudja nyomkodni, nagyon jó hatással van az idegrendszerére a sport egyébként, társaságban van a társas közegre, kudarc feldolgozás, de egyébként, hogyha sikeres, azt is kezelni kell tudni, a sikereket is fel kell tudni dolgozni, és utána ugyanúgy mondjuk motivációt kell találni a következő edzésben, tehát hogy annyira jó hatással van szerintem a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és ahogy Péter is mondta, utána a munkavilágában is olyan szinten tudják ezt kamatoztatni, és utána nem kell annyit kórházba se járni, hogyha egészséges felnőttek lesznek, és a mozgás szeretete az beleépül a mindennapjaikba, és hogyha nem is lesznek ilyen sportolók, de minden nap tesznek az egészségükért, hogy lemennek valamit sportolni, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit adhatunk a sportolóknak, és az, hogy lesz egy réteg, aki eredményes lesz, és ez a nehéz átmeneten át tud menni, hogy az utánpótláskorból felnőttben is eredményes legyen, és igen, a norvégok teljesen más metódussal dolgoznak, de az egy nehéz kérdés, mert valakinek tényleg sikerül, sokszor szerencsén is múlik, lesz-e abban a felnőtt válogatottban éppen neki hely, befér-e valahogy, vagy jobb lesz, mint az akkori felnőtt válogatottnak a felnőtt tagjai, tehát ez sokszor a szerencsén is múlik, de hát a kitartáson meg mindenképpen, hogyha éppen nem is sikerül mondjuk rögtön az átmenet, akkor hisze abban, hogy lehet, hogy ehhez kell 2-3 év neki, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnyben, és nem azt választja, hogy akkor elmegy inkább a civil életbe, és azt mondja, hogy akkor ez neki nem is fog soha sikerülni.
0: Száz Emese olimpiai bajnok párbajtörvívő után megint a KSI elnöke Zsoldos Péter. Tiéd az ár, szól a sacská.
2: Nem tudom, mennyi időn van, de a lényeg az, hogy mi az eredmény, én visszakérdeznék. Tehát az eredménykényszer a maga nemes értelmű, tudom, ahogy most ma Magyarországon az, hogy olimpiai bajnok legyen az illető. De ma, vagy inkább azt mondom, hogy tegnap, amikor beszállt mellém a kislányom, ő most vízilabdázik, apus nagyon szereti ezt a mostani helyzetét, ő azt mondta, hogy figyelj, apa, sikerült 6x100-at leúsznom, és javítottam az úszó, és az eredmény. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kell süvegelni, és pontosan ezekből az apró kis lépésekből tudunk majd eljutni oda, hogy ő majd olimpiai bajnok lesz. És ezeket kell szerintem mindig visszacsatolni a gyerekeknél, hogy nem kell, jó, oké, de mikor leszel válogatott, ilyenkor le lehetne így csapni a labdát, hanem örülni kell vele, biztatni kell vele, meglátni azt is egyből az edzővel is ezeket a fonalakat fölvéve hosszú távon gondolkodni.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a Nemzeti Sportrádióban Szász Emesével, tehát olimpiai bajnok párbajtörvívónkkal, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két csere a magyar labdarúgó válogatott keretében, Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Szeles, napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. Kukály Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti 4-es döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson-Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a miénk ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkoznak még az első szakaszban. Bondár Anna és Tollár Fanni az első fordulóban kiesett a szóli kemény pályás női tenisztorna páros versenyében. A magyar duó egy ausztrál-román kettőstől kapott ki két játszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódás után találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az M6-os autópálya működtetésével kapcsolatban. Erősítette meg a BRFK a közlekedési és beruházási miniszter korábbi kijelentését. Vitézi Dávid szerint Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter a tárca szakmai javaslatát figyelmen kívül hagyva több mint 100 milliárd forinttal drágában adta oda a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó társaságnak a szerződést. A Fidesz ezt cáfolta, és közölte, hogy az előző kormány nem hozott döntést az M6-os érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről. Csaknem 200 kg vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtaláltak a dohánnyal teli zsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárjegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Elfogták az erzsébetvárosi gyilkosság két feltételezett tettesét. Mindkét férfit gyanúsítottként hallgattak ki. Egyikük beismerte a bűncselekmény elkövetését, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Múlt péntek éjjel a 7. kerületi Akácfa utcában a támadók egy 36 éves férfit bántalmaztak, aki a helyszínen meghalt. A rendőrök még aznap elfogtak egy gyanúsítottat, akit azonban megalapozott gyanú hiányában a hétvégén szabadon engedtek.
0: Közlekedés.
2: Az M0-as autóút déli szektorán az M3-as autópálya irányába baleset történt Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás 4-5 kilométeres.
0: Időjárás.
2: Hideg front hozott lehűlést, ma napos, felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet zápor, zivatar. A szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Köszöntöm az újonnan bekapcsolódott hallgatókat. Virágy Zsolt vagyok, és a vendégünk az utánpótlás sport témakörében Kási elnökeként Zsoldos Péternek, akivel kellett volna kezdenem, százszemes a párbajtörő vívó olimpiai bajnokunk, és ott hagytuk abba, hogy már szóba hoztad emese a közösségi médiát is, de még egy kicsit akkor az az alapkérdés, hogy eredménykényszer, és hogy utánpótlás szinten vagy felnőtt korban, hogy lehet ott tartani egy fiatal gyereket egyáltalán, hogy ne vegye el a kedvét az, hogy nincs eredmény, és azt én is aláírom, hogy azért ezerből egy lehet, aki annyira kitartó, hogy ha nincs komolyabb eredménye, de már pedzegettem, hogy egyébként az is eredmény, hogy válogatott kerettag, és azáltal, ha megsérül, akkor például kicsit jobb helyzete van, mint ha nem. Szóval ez is minden relatív. Mi a kulcsa? Mitől lesz hatékony az utánpótlás sport emese? Ez egy kicsit általános és nehéz kérdés, de azért kezdjük el, van időnk rá.
5: A hatékonyságra azért azt gondolom, hogy kell a gyerek létszám ahhoz, hogy ki tudjanak belőle nőni az igazi tehetségek. De hát a hatékonyság az is, hogy nagyon jók legyenek a nevelőedzők, jól tanítsák meg az alapokat. Szerintem ez mindennek a alfája, omegája, mert hogy arra lehet építkezni, a jó alapokra, és hogyha azok nem jók, akkor onnantól kezdve berögződött mozdulatokat,
4: rossz technikát
5: később tudatosan átalakítani, az a legnehezebb dolog. Az a baj ezzel, hogyha ha az embernek hirtelen döntést kell hozni, akkor nem a később átalakított mintához fog nyúlni, hanem ami gyerekkorban rögződött. Tehát én azt gondolom, hogy az alapok, a jó nevelőegyesületek, a jó nevelőedzők, azok a legfontosabb láncszemei az egész sportnak.
4: Igen, hát ugye klasszikus például a lányom műkorcsolyázik, és akkor mindig ezt mondták, hogy ha az Axelt rosszul tanulja, meg a Rittbergert rosszul tanulja, meg kicsiként, akkor azt hosszú évek kemény munkája, és nagyon jó, amit mondtál, hogy kritikus helyzetben lehet, hogy a rossz a beidegződött. Ha azt nem időben veszik ki az ember fejéből, testéből, agyából, akkor úgyis az fog előjönni, ami viszont rossz, és akkor az sokkal nehezebb. Mennyire figyeltek ti erre a KSI-ben? Tehát, hogy itt már beszéltél olyanról, hogy a kommunikáció fejlesztése, hogy monitorok kihelyezése, a szülők edző, sportoló háromszögben, tehát, hogy itt folyamatosan fejlődni kell ebben a mai világban, és ahogy mondtad, azért itt a szigorúsággal is az edzőknek csínyán kell bánni.
6: Igen, emese is a te általad elmondhatok, ugye a 999-ről, mert 1000 főt mondta, hogy ezerből egy. A 999 is fontos, mert nem lenne az ez egy ott, hogyha az a 999 nem lenne mellette, mert kellenek, és pont a második marad majd le, viszont az lehet, hogy közel olyan jó, mint az első és bajnokká vált, de ő sosem lett volna bajnok, hogyha nincsenek mellette olyan társak, aki őt fölhúzza oda, és tud vele folyamatosan pallérozódni. Nekünk ezzel is van feladatunk, tehát, hogy meg kell látni a bajnokot, őt kiemelten kell menedzselni. Erre vannak különböző állami és mindenféle protokollok, viszont ott van az a többi tehetséggondozás, szó szerint, ahol viszont a lehetőségek alapján minél több bajnok melletti, vagy éppen majd későbbi tényleg bajnokot is ki kell nevelnünk. Mi ebben úgy gondolkodunk, hogy újraindítottuk a KSI-ben, 63 éves ugye a KSI, 1963-ban alapult meg, és hogy multisport szemlélettel próbálunk óvodai, zuglói óvodáknak a nagy része állítanak, nagyon, vagy most hál' Istennek nagyon jó bekapcsolódott ebbe a programba. Évek óta foglalkozunk ezzel, de most van egy olyan egyenes út, ahol már az önkormányzat is és az óvodák is igényt tartanak arra, hogy a KSI-vel együtt dolgozzanak, ki és beszervezzük ezeket a programokat. Most már külön élménysport szakosztályunk van, külön személlyel, külön erre megírt nagyjából tankönyvszerű sportági foglalkozásokkal, ez 300 sportági foglalkozást jelent, vagy játékot, ami csak rávezető jellegű, de mindegyik valamilyen szint, tehát egy élményszintű mozgást jelent, és ide próbáljuk, ezt próbáljuk így hangsúlyozni, hogy gyere sportolni, amivel kezdtem is, bármilyen mozgást csinálsz, az később ebben jó lesz, és már óvodáskortól edukáljuk mind a szülőt, mind a gyereket, és próbáljuk felkészíteni a lehetőleg a sportági mozgásokra. És beszervezzük az óvodákba ezeket, ott viszont azzal is foglalkozunk, hogy láthatóvá tegyük a szülő számára, hogy miről is van szó. Tehát ott szülői mozgással, tehát szülőkkel együtt való challenge-ekre, élményekre és mindenféle dologra próbálunk hatni. Eddig ott most nagyjából 14 óvoda a 21-ből zuglói szinten, akivel ez el tudott indulni. Bízom benne, hogy majdnem, hogy az összessel. Nyilván itt van a kapacitás és egyéb más infrastruktúra és hiátusok. A lényeg az, hogy mi nyitottak vagyunk rá, és szerintem ez a jövő, hogy az a 3-4, inkább 4-5-6 éves gyerek, aki már iskola előkészítős, ő már nagyon jól adaptálható sok mindenhez, érti is, amiről van szó, fegyelmezett is, és a másik oldal, hogy nagyon sok olyan gyereknek, és ez egy kicsit ilyen szívbemarkoló is volt, nekem mondták el az óvónénik, hogy nagyon sok gyerek nem találkozik a sporttal, ha mi ezt mi nem szervezzük meg, és nem szervezzük ki, mert nincs pénzük arra a szülőknek, hogy utána ők ugye az minimális tagdíjat is, de kifizessék. Ezáltal kivonódik a gyerek a sportolásból. És sajnos ez elég sok esetben így van. És így megmutatjuk nekik is ezt az élményt.
4: Jön elég gyerek? Tehát itt azért te nyilván a budapesti, de országos klubok vezetőivel is rendszeresen tartod a kapcsolatod, akár országos szinten mennyire jelenthető ki, hogy az elmúlt évtizedekben azért van fejlődés, és hogy még mindig jönnek a gyerekek, miközben most itt mondtál egy szomorú példát, hogy még mindig bőven előfordul, és szerintem Budapesten is, nem csak vidéken, hogy valaki egyszerűen anyagi okok miatt elesik a sportolás lehetőségétől.
6: Igen, az, hogy jön elég gyerek, én úgy gondolom, hogy ez eltérő lokáció alapján, sportág szinten, de én azt mondom átlagosan, erősítsd vagy cáfolj, hogy kevesebb gyerek áramlik be most már a sportba, bármelyik szintről beszélünk, mert a sport, mondom, az elszívó hatások és a szülői hozzáállás miatt már nem annyira trendi, fontos, bármilyen jelzőt illethetnék, tehát foglalkoznunk kell ezzel, hogy mi fölhívjuk magunkra a figyelmet, nem elég sok TikTok videótól elkezdve bármit gyártanunk, hanem tényleg meg kell fognunk a szülőket, meg kell fognunk a gyerekeket, vagy az adott intézményeket, és foglalkozni kell ezzel, hogy szervezzük össze a saját napi életünket, hogy fenntartsuk inkább, nem is az, hogy bővítsük, fenntartsuk azt a létszámot, mert mondom, ha ezzel nem gazdálkodunk jól, akkor biztos vagyok benne, ahogy látom is a tendenciákat, hogy szűkült a beáramló gyerekeknek a tömege.
4: Emesen mondjuk a szülőkkel, ha tartod a kapcsolatot, ugye ma már nincsenek olyan játszóterek sem, mint még a mi időnkben, most a Grundot hagyjuk is, ahol a játszótéren mindent megtanult az ember, saját példán keresztül, véres lett, összetörtem magam, nem jól fogtam meg valamit, és hát manapság már nincs, nem beszélve arról, hogy a szülő nagyjából az kb. A munka mellett arra volt 40 évvel ezelőtt ideje, hogy este 6-kor, 2-kor, valamikor bejelentkezzen mondjuk a nyári szünetben. Ott volt majdnem 3 hónap, amikor az ember az életiskolájába járt, mert nem mindenkit vittek el táborba.
5: Igen, az egy tényleg teljesen más világ volt, tehát a gyerekek nem voltak egész nap, és én is mindig magamról mondom, hogy annyi volt, amikor kint voltunk, Fóton volt a nyaralónk, hogy gyertek haza, amikor sötétedik, és addig elindultunk a nővéremmel.
4: És nem kerestek a szülők, hogy hol vagytok.
5: És nem kerestek, és elindultunk a kis biciklinkkel, és nem féltek attól, hogy elütöttek, hogy bedöltünk egy árokba, hogy összetörtük magunkat.
4: Pedig ilyen is
5: előfordulhatott volna, alapból akkor is, de most már, tehát hogyha én a saját gyerekeimre gondolok, hogy én így elengedném-e őket a mai világban, hát biztos, hogy nem. Tehát tényleg teljesen más ez a mai világ, és igen, lehet, hogy nehezebb sokszor rávenni a szülőket is, hogy rááldozzák az idejüket, de egyébként például a KSI-nek van erre egy másik remek kezdeményezése, van egy most már harmadjára, háromszor volt családi napotok januárban, most a Bokcsarnokban volt egy ingyenes családi rendezvény, ahol a KSI-nek az összes szakosztálya megmutatja magát. Ugye tudjuk, hogy van nagy sportágválasztó is.
4: Igen, épp ezt akartam mondani, ez egy mini sportágválasztó tulajdonképpen.
5: De ez egy olyan szuper rendezvény, én is mindig kim voltam a gyerekekkel, és végig sportoltuk az egész napot, tényleg az összes szakosztálynáluk ott megmutatja magát, találkozhatsz az edzőkkel, akikhez ugye később leviheted a gyerekeket. Tehát tényleg nagyon, nagyon jól sikerült, és nem is tudom, hogy mi lett nálatok a végső látogatási létszám, de tényleg azt láttam, hogy a Bokcsarnoknak a tele van gyerekekkel, akik ORC pályázhattak, de tényleg minden volt, akik igen, vívtak, bicikliztek, lőttek, de tényleg nagyon-nagyon jó, és látszott, hogy egy csomó család ott találkozik egy csomó sportággal életében először, és hogy milyen jó hétvégi program volt nekik, hogy egy hűvösebb téli időben egy zárt helyen sportolhattak egész nap, ingyen és bérmentve, és nagyon jó élményeket szereztek ezzel.
6: Így van, non-profit az egész, hozzáteszem, az államtitkárság ilyen szempontból mindig is támogatta ezt a rendezvényt, egy köszönet érte. Viszont az, hogy tényleg mi ezért nem szedünk belépőt, sőt mindenki ajándékot kap, rengeteg ajándékot, és itt az ajándék, a legnagyobb ajándék a sportolás öröme, hogy együtt tényleg mindenki abszolút interaktív az egész, mindenki mindenkivel beszélgethet, kipróbálhat sok mindent, challenge-elhetnek egymással, szülő-gyerek, bármilyen relációban, viszont megint csak visszatérnék, hogy a túlféltés szerintem nagyon nagy mostanában ebbe a mi szülői generációnkba, azt mondom. És a túlféltést azt úgy gondolom, hogy valójában mindig is gondolkoztam ezen, pont az edzéstársammal beszéltem, elkezdtem újból vízilabdázni a Masters csapatba, és nagyon jó a régi 7 éves korom óta ismerjük egymást barátokkal találkozni, egy óriási öröm. Ez csak zárójeles volt, hogy ővele beszéltük, a fia a Balaton Fűzfői Akadémián kézilabdázó, 18 éves a srác, és mondta, hogy hát ő 14 éves kora óta ugye ott pallérozódik, és túlféltjük, tehát, hogy mi valójában nem bízunk meg a saját gyerekeink jó döntéseiben. Tehát ez óriási hiba. Pedig, hogyha egy picit elmélyítjük ezt a kérdést, akkor, és mi jó nevelést és jó mintákat adtunk nekik, akkor tudom, hogy vannak itt ilyen rossz, hogy akkor Madonna megy valaki az utcán megfog és berántja egy autóban, nem erről beszélek, hogy alapvetően túlféltjük, mondom őket, és hogy nem engedjük el, hogy lemenjen a boltba, mert úristen, mi lesz vele? Hát semmi, csak lemegy, bevás és hazajön, mert tudja a rendszert, ismeri a környéket, tudja, hogy mit kell csinálni, és ezen kell valójában magunkat kell meggyőzni sokszor arról, hogy nekünk igenis picit szabadságot kell nekik adni, vagy meg kell bízni, és megint az elejére kanyarodok vissza bizalomról.
4: Hát ez nagyon érdekes, valóban, mert ha a szülő nem bízik meg a gyerekében ilyen szinten, és hát leegyszerűsítem, vagy egyszerűbben fogalmazva, kicsit kockáztatni kell, vagy hagyni kell, hogy éljen, mert bármikor bármi történhet, akkor is, ha nagyon-nagyon óvjuk a gyereket, tehát sőt, akkor is történik. Igen. A klasszikus példa, hogy a fejünkre esik egy tégla, de hát most ne essen senkinek a fejére, de attól még lehet. Az min múlik, hogy például, amikor 3 olimpiai aranyérem már megvolt a zsebben, ha már vízilabda Péter, ugye a 100 szemesével, olimpiai bajnok párbajtőrözővel beszélek, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével, tehát 2008 Peking, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabda csapat, és szerintem minden gyerek vízilabdázni akart akkor. Saját tapasztalatból, meg hallomásból azt tudom, hogy ugye voltak mindig a Kis Gergő, Kásás Tamás szintű tehetségek, vagy hát nagyon tehetségesek, voltak, akik egyáltalán nem voltak tehetségesek, de ott van az a középső halmaz, akik a későn érő típus. És általában akkor annyian jelentkeztek, hogy mindenkit el kellett engedni. Erről mi a véleményetek? Ha már vízilabda, akkor Péter.
6: El kellett engedni, azt nem tudom.
4: Szerintem... Hát, hogy nagyjából az volt, hogy nagyon komolyan nem foglalkoztak a középső halmazzal, mert sokan jöttek, és a legjobbakkal kellett, abból lehetett az újabb sikeres csapatot építeni, és mondom, a harmadik halmaz az meg teljesen, pedig hát nincs borítékolva, vagy lehet, hogy a legtehetségtelenebb 8 éves gyerek, abból 16 évesen a legjobb, mondjuk ha már vízilabda, a legjobb védekező játékos lesz. Hát ki tudja ezt megmondani 8 évesen?
6: Ó, ez nagyon összetett, ez most így azért ugyanígy milyen? Tehát, hogy négy ember állhat egy csapatnál, bocs, tehát így oda beférni,
4: nem
6: és azért itt hány
4: bele,
6: ezer...
4: Ezt most így a közösben, mert van időnk.
6: Hát először is szerintem a legnehezebb a szövetségkapitány dolga ebben a kérdésben, hogy ő aztán tegye le a voksát a
4: mellé. De ha utánpótlás edző elengedi, azt mondja a 8 évesre, hogy hát figyelj, te nyilván nem mondja meg valószínűleg így, csak hát nem hívják a következő edzésre.
6: A sikersportágnak ugye ez a rákfenéje, hogy igen, dömpingszerűen tudnak érkezni a gyerekek, és valóban nem mindegyik tehetséges. És itt megint csak visszautalok arra, hogy akkor meddig próbáljuk lebegtetni azt, akár a gyerek, akár a szülő, vagy magam felé, hogy de ő jó lesz. Én úgy gondolom, hogy, és nem elodázva a kérdés, hogy a kiválasztási folyamatok, az erre megfelelő személyek, és itt gondolok arra egyben, hogy vajon mindegyik edző a helyén van akkor, amikor abban a szakosztályban azt csinálja, amit? Mert és akkor itt volt egy olyan, hogy az óvodás gyerekekkel nem feltétlen tud az ifjúsági korcsoportban lévő edzőnk foglalkozni, mert nem érti ezt a fajta metodikát, nem tud pedagógiai beleszállni, tehát oda olyan ember kell, és visszaverz, az az ember sem fog az ifjúsági korcsoportban helytállni. Tehát ezeket a finom dolgokat meg kell, talán finomat úgy értem, hogy ezeket belülről ki kell alakítani, és tényleg, ha nincs olyan, hogy visszajelzés, hogy ezt nem tud megfelelni, akkor nyilván ott kell tartani, de ha van, akkor viszont erről beszélni kell, és sokszor ez a beszélgetés elmaradt, tehát visszacsatolva az, hogy ha megfelelő emberek megfelelő időben tudják ezt az egészet kezelni, akkor valóban nem fogjuk állítatni magunkat, a gyereket, és a fejlődés is itt lesz, és a kiválasztási folyamatok hiánya nálunk is, kicsit szembenézés magunkkal, de mi ezzel próbálunk foglalkozni, nagyon sok korcsoportban, ahhoz, hogy túllépjenek, átlépjenek egy következő korcsoportba, hogy igenis hiányoznak azok a bemeneti követelmények, minek tud megfelelni az adott versenyző, mert ha mi magas mércét teszünk föl, és tényleg itt már szelektáljuk az adott sportolókat, akkor valószínűleg egy szűrőt is automatikusan beépítünk, így lehet, hogy az elbukottak próbálkoznak akkor újból, és majd képzik magukat, megint csak nyereségről beszélünk minden szempontból, viszont akik átmennek a szűrőn, akkor egy ilyen elit képzés felé, ami nekünk célunk is, és csináljuk is, haladunk, ahol már egyre jobbá tudjuk tenni, és ugye itt bejönnek különböző állami mechanizmusok az adott versenyzőt. Ez szerintem minden sportágban kellene, hogy így működjön, van amelyikben jobban is működik, és esetlegesen erre megvannak de sportklubok szintjére le kell vinni. Ez nem csak szövetségi szint kell, hogy maradjon.
4: Emese?
5: Most inkább a vasas vívó szakosztályáról tudok beszélni.
4: Hát Szilágyi Áron, amikor szintén elkezdte a triplázást, ugye még Londonban csak egyszeres olimpiai bajnok lett, vagy
5: igen,
4: volt?
5: Igen, hát a vasasnak minden egyes ilyen olimpia után mindig azt mondtuk, hogy ki kéne tolni a falait, és vagy emeletet kéne húzni a vívó szakosztályunkra. Na most a párizsi olimpia után most már nem is az, hogy emeletet kéne húzni, hanem közel megduplázottunk, tehát több mint 400 gyerek van a vasas vívó szakosztályában, ami, hogyha csak azt nézzük, hogy van egy 20, most éppen a nyáron kicsit bővített, de a terem nagysága attól még ugyanakkor, van egy 22 pástos vívótermünk alapból, ahhoz 44 ember tud egyszerre vívni, hogyha mindegyik páston vívnak a 400-hoz képest, oké, hogy van, és ugye 3-tól lehet mondjuk 8-ig edzést tartani, akkor az egy elég szűkös.
4: Hát lassacskán egy új épület kell.
5: Hát ez úgy is alakult, hogy már közben kezdőcsoportokat iskolák tornatermeiben kezdtük el, ugye az első éveket. Aztán most úgy alakult, hogy ugye két hét az MTK Sportpark és a régi BSE Városmajori csarnok, ami ugye az MTK lett, és ott volt a kartszakosztályuk, onnan kiköltöztek, és meg tudtunk jó nagy egyesületek módján egyezni, hogy mi vettük bérbe a Városmajori vívótermet is, tehát most már konkrétan a Vasasnak két vívóterme.
4: Pasaréten és a Városmajorban.
5: És Városmajorban, és még vannak még mindig kihelyezett iskoláinkban kezdőcsoportok, így tudjuk megoldani jelenleg a logisztikát, mert tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, és megszeretik a gyerekek a sportágat, és nem az van, hogy mondjuk ez a dömping, ami a 24-es olimpia után lett, az egy-két év múlva akár lenullázódik, vagy marad öt lézengő gyerek abból a kezdő nagy csoportból, hanem megszeretik a vívást, és ott vannak, és mondom, egyre csak növünk, és ugye most megint új szezonban jönnek új gyerekek, megint nő a létszám, ami nekünk egy hálás feladat, ami nehéz is egyben, hogy hogyan osszuk be azt, hogy mindenkinek legyen megfelelő edzésszáma, edzéshelyszíne, megfelelő számú edzőnk legyen, aki tud velük foglalkozni, tehát ezek ilyen édes terhek, de egyelőre kim van még a fejünk a vízből.
4: Vívásban hány évnek kell eltelni, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy hát belőle már nem lesz komoly vívó? Hány évet kell várni arra, hogy azt mondjuk, hogy na, megérte 8 évet dolgozni, most már két tippelek csak, és akkor figyelj, most eddig itt volt, végszenvedte, akkor most kell beletolni még azt a 3 évet, mert most úgy látjuk, hogy lehet belőle valaki.
5: Szerintem ez teljesen változó.
4: Egyéne válogatja?
5: Egyéne válogatja. Most, hogyha az én 10 éves kori vívó kezdésem és a közel 34 éves kori riói olimpiák között azért csak eltelt 24 év, persze voltak közötte eredmények, de hullámvölgyek is voltak, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy igen, tehetséges volt, világkupákon jól vívott, de hogy a nagy téteknél mindig elbukott. És volt is benne valami, a példa sokszor ezt mutatta.
4: Jó, de te már azért egy komoly vívó voltál, igen, mondjuk az a kérdés, hogy top 1 tudsz-e lenni.
5: A korosztályos lépcsőkön végigmentem, bár ott is mindig a teher agyonnyomott akár egy kadett korosztályban. De van, aki lehet, hogy csak a junior korosztályra lesz válogatott, és mondjuk ott kezd el eredményeket elérni, tehát mindenhol vannak korábban, meg később érő típusok, de vannak olyanok, akik tényleg lehet, hogy kevésbé tehetségesek, de rengeteg munkát raknak bele, tehát mindig mondjuk ezt a tehetségszorgalommal párosul. Ez egy nem közhely, mert ez tényleg így van, hogy abból lesz valaki, mert én tehetséges gyereket munkanélkül még nem láttam olimpiát nyerni, viszont odaérni egy olyat, aki középszinten volt, viszont rengeteg melót rakott bele, olyat viszont láttam odaérni, és ugye a vízilabdában is Benedek Tibor, ugye, akiről saját magáról is mindig azt mondta, hogy nem volt kiemelkedő, nem tehetséges, de ott volt az edzés végén, ott maradt, beleraktam előtt, és mindig azt mondta, hogy ő akarta jobban.
4: Ez volt a tehetsége, ő akarta neki legjobban.
5: Ez volt a tehetsége, azt ki is hallta, a tévabőrös is lettem, hogy ilyeneket sokkal többet látni, mint a szuper tehetség, aki viszont azt gondolta, hogy majd a tehetségéből megér, olyat nem láttunk odaérni a végén soha.
4: Olimpiai bajnok vívunk Szál Szemese, és Zsoldos Péter a KSI elnöke a vendégünk, akkor mi múlik az, hogy valaki ne kallódjon el, vagy ne hagyja abba a sportágat? Erre hogy figyeltek például a KSI-ben? Mert nyilván ez egy égető kérdés, tinédzser, fiúk, lányok, és amit már Emese is mondott, meg mindenki tudja, hogy jönnek a kütyük világa, meg a tinédzser kor, az 30-40 éve is probléma volt.
6: Kommunikáció múlik, én úgy gondolom, hogy a sportoló fejlődésében látható a napi szintű edzői visszajelzés, hogy ez kell, az edző szeme azért ott van rajta, akkor látható az is, hogyha ha valamit kell igazítani. És itt sokszor beszéltünk erről is, hogy mennyire vannak leterhelve a fiatalok, hogy sokszor mentesíteni, sőt előrébb jutunk, hogyha mentesítjük a munka alól, hiszünk abba, hogy a pihenésnek van ereje, mert a megfelelő időben adagolt jó mennyiségű pihenés, az tényleg építőjelleggel hat. És itt ugye az, hogyha a sportolóval, a szülővel, az iskolával, és nagy Isten még megfelelő speciális embert is, coach, pszichológus, egyéb más olyan mentál trénerben vonunk ebbe a folyamatba, akkor ezeket nagyon jól lehet kezelni, és kitolható, vagy megoldható az, hogy elvándoroljon tőlünk, és még építsük is akkor a sportolót. Ez egy nagyon közös feladat kell, hogy legyen, és ebben esünk el sokszor. Tehát, hogy vagy azért, mert nincs pénz arra, hogy most a szülő, mert sokszor a szülőre hárul ez a feladat, hogy a mentáltrénert, coachot és egyéb mást foglalkoztassa, mert az egyesület nem tudja megoldani, vagy egyéb más olyan dolgokban mondom, ahol a kommunikáció hibázik. És ez, ha nincs meg, akkor hamarabb elkövetkezik a elhagyása. Amellett, hogy nyilván vannak itt különböző elhúzó hatások, de ez számtalan.
4: elhúzó hatás legyen ez a végszó, mármint hogy a utolsó téma, közösségi média. Ez mennyit árt, használ, manapság már ezzel is foglalkozni kell, elvárás az kluboknál, hogy megjelenjen a 8-10-12 éves versenyző és a közösségi médiában, nyilatkozni meg kell tanítani, vagy legalábbis nyilatkoznia kell, aztán eleinte nyilván még zavarja a kamera, a többséget, közösségi média, és hogy ne, hát szinte lehetetlen vállalkozás, mert azért a magunkat is beleértve, ez az okos telefon, ugye ott tartja az embert a monitor előtt, és ezt nézi. De hát így meg akkor hogyan lehet sportolni? Meg egyáltalán mennyire tud kikapcsolni az a gyerek, aki egyébként reggel kell, iskolába jár, edz, komolyan csinálja, és az a pihenés, hogy nézi a telefont.
5: Mindig azt mondom, hogy meg kell találni egy észszerű balanszot ebben az egészben, mert nem lehet, szerintem nem lehet tiltani, ugye, hogy én azt mondom, hogy az én 7 éves gyerekeim is tudom már tiltani, hogy képernyőt nézzenek, viszont időhatárt lehet szabni, és hogy azokhoz kell magát tartani az embernek, és szülőként is tartania kell magát, meg példát kell mutatni, hogy igen, én is ne tudom rakni a telefon, meg én is azt mondom, hogy jaj, épp nem tudom, hogy hol van, mert nem éppen mindig a kezemben van. Néha a szülőnek is ez nagyon nehéz, mert hogy
4: Jönnek az e-mailek,
5: dolgozik rajta, írnak neki, tehát nem ugyanúgy használja a telefonját, mint a gyerek, de mégis meg kell próbálni azért egy kicsit néha eltávolodni tőle, ami tényleg nagyon nehéz, ezt a saját bőrömön is mondom, hogy én is, jaj, de ezt az e-mailt még megválaszolom, de közben azt érzem, hogy le kéne rakjam, és rájuk kéne már csak fókuszáljak, és ezt kéne példának mutassam. Tehát nagyon nehéz, de igen, tehát valószínűleg, hogyha egész nap iskolában voltak, ott ugye lerakják, nem használják a telefont, elmennek edzésre, ott se szerencsére, hogyha utána az ember hagy nekik egy órát, hogy nézzenek, amit szeretnének, szerintem ez egyáltalán nem káros a mai világban, szerintem ez már teljesen normális. Az, hogy nyilatkozniuk kellene így a szakosztálynak, vagy bárkinek, szerintem ez sehol nem elvárás ekkora gyerekektől. Igazából szerintem, amikor ilyen felnőtt eredményeik lesznek, akkor gondolkoznak el saját maguk miatt, hogy legyenek-e aktívabbak a közösségi médiában, ugye, hogyha esetleg egyéni szponzort szeretnének majd keresni, ugye azért nem mindegy a közösségi médiás jelenlét. Sajnos, mert ugye ez is értéket ad nekik, hogy hány követőjük van, és akkor onnantól kezdve ugye mennyire tudják az adott vállalkozást akár reklámozni, tehát hogy megéri-e őket támogatni. Ez ebből a szempontból szintén nehéz, mert akkor ez is ezért elvonja őket, hogy most éppen követőket akarnak-e valamilyen módon szerezni, vagy tartalmakat akarnak éppen gyártani. Ez egy nehéz kérdés, de mindig azt szerintem az edzők is azt mondják, hogy ameddig a munka nem megy a munka rovására, addig a szabad idejüket azt úgy használják föl, ahogy szeretnék.
4: Mit mond a klubvezető?
6: Egyeztetve szakemberekkel, abszolút igaz, amit az MSZ is mondott, és nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy most már egy ilyen 12 éves gyerek 8 óra képernyőidővel is tud bírni per nap, azért az komoly, tehát hogy az brutál, úgymond. Illetve, ha jól tudom a számot, akkor egy perc alatt akár 300 scrollozást, ha jól mondom, ejt meg. Tehát abból mi marad meg a fejében? Tehát itt megint csak az, hogy az élmény és a dopamin az, amire pörget, és itt a sport ugye ebbe hogy tud belekapcsolni. Hozzáteszem, én azzal is találkoztam, hogy itt minden azon múlik el, egy milyen mintát ad a szülő, és abból a mintából hogyan és miként táplálkozik a gyerek, illetve az, hogy nálunk is van olyan sportoló, 17-18 éves, aki tudatosan építi magát azért, és ez sajnos több helyről hallottam, a sajnos itt idézőjelbe, hogy már a cégek is nem influencereket bíznak meg, hanem valóban lájkok és különböző követés számokat néznek, és az illető, ő tudatosan építi a sportágát, magát, pontosan azért, hogy majd egy sportszergyártó, majd őt valahogy, ő is ezzel kínálkozik be az adott sportszergyártónál, őt megtalálja és támogassa. És szerintem ez a jó oldala ennek, ezt kéne valahogy mintaként venni, amellett, hogy ő nyilván már 17-18 éves és tudatosan használja ezt, és itt elválasztom azt, hogy melyik korosztályról beszélünk. Nyilván az edző sem teheti meg, hogy az edzés alatt leüljön, én ezt mindig is nem értettem, ezt az edzői attitűdöt, hogyha valaki leül, egy az, hogy belebújik a telefonjába, és nem edzést tart, sajnos van ilyen, de én inkább azt mondom, hogy tegye el a telefonját, és ugyanazt, amit ő megkövetel, akkor ezt ugyanúgy ő is tartsa be, és ne telefozzon, még egy SMS-en nézzen meg, A másik pedig az, hogy, hogy ugye itt a kisgyerekeknek, itt inkább a szülői oldal kell, hogy domináljon, és akkor ebbe hogy tud belefolyni, megint csak kommunikáció, együttműködésről beszélünk a klubbal, az edzővel és különböző olyan kapcsolati rendszerekkel, ahol mondjuk ezeket megfelelően tudjuk szabályozni, a tiltás valóban nem megoldás.
4: A sport legyen a megoldás, meg akkor, ahogy mondtátok, a sportolás maga az élmény, és ez legyen az elsődleges cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban, 100 szemes olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a 7 éves ikrek édesanyja, és Zsoldos Péter, a KSI elnöke. Hát érdekes témák, azt hiszem, hogy még ezt is lehet folytatni, a hallgatóknak meg a figyelmet. Köszönjük, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Korábbi műsorunkból hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, 15 óra 4 perc a pontos idő, a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. 16 órától természetesen nem maradhat el majd a Nemzeti Sportkör, utána a Box utca magazint és az amerikai sportokkal foglalkozó túl az Operencián című új magazinunkat hallhatják, de előtte az első órában egy kis sportos vonatkozású történelem, vagy történelmi vonatkozású sportos témánk lesz, hiszen heteken belül nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratokat, köztük az úgynevezett ügynökaktákat is. Mindennek van sportos vonatkozása is, de felvet morális, emberi és sorsfordító kérdéseket is. Erről beszélgetünk most a következő órában. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, Takács Tibor történészt, az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tudományos kutatóját, és Turi Gábort, a Nemzeti Sport munkatársát. Sziasztok!
7: Üdvözlünk mindenkit mi is!
2: Hát komoly ez a téma, de ahogy említettem, sok-sok szegmensből vagy szempontból lehet ezt megismerni és átbeszélni. Ugye az állambiztonsági iratok 1997 óta bizonyos fokig már nyilvánosak, vagy kutathatók bizonyos kör számára. Mi változik a most bejelentett döntéshozatallal, törvénnyel?
7: Igen, ez jó, hogy elhangzott, hogy bizonyos szintű offline nyilvánosság már 97 óta volt. Azóta, főleg egy 2003-as törvényi módosítás után jelentősen megnőtt a történeti levéltárba bekerült iratoknak a köre. És igen, ez a kör a tudományos kutatók számára, illetve az érintett, vagy az érintettek megfigyeltek leszármazottai számára már eddig is hozzáférhető volt. És nagyon sok irat már különböző tematikus összeállításukban már eddig is kikerült online-ra, vagy online adatbázisokba az adatok. Most annyiban változik, hogy reményeink szerint jelentősen megint bővül a levéltárba került, és így kutathatóvá váló anyagok köre, illetve az a lényeges változás, hogy a hálózatra vonatkozó iratokat az ABTL online egy honlapon teszi közzé. Október 23-áig a úgynevezett hatos kartonokat, illetve a hálózati adattárban lévő adatokat. Ez gyakorlatilag a hálózati személyekre vonatkozó nyilvántartásuk, tehát amin nyilvántartották őket. Hozzá kell tenni, hogy ez biztos, hogy nem teljes. Tehát a Kádár korszakban, illetve a Rákosi korszakban összesen olyan 150 ezer 160 ezer között mozgott összesen, amennyi hálózati személy volt. Ennek töredéke nagyjából a harmadára vonatkozó ilyen kartonok, illetve adatok lesznek majd, vagy maradtak meg, és tudja a levéltár majd feltenni. Illetve február végéig, a kommunizmus áldozatainak emléknapjáig pedig a most a levéltárban lévő beszervezési dossziékat teszi fel majd a levéltár. Ezek az dosszék, amelyek a hálózati személyek beszervezésével, tanulmányozásával, tartásával, kapcsolattartásával kapcsolatos anyagokat tartalmazza. Tehát ezek a köznyelvben ügynökaktáknak nevezett irategyüttes, amely online is nyilvánosságra kerül, ez szabadon, tehát bárki számára online interneten hozzáférhető lesz.
2: De hogyha ezt az érintettek már látták és kutathatták, akkor várható-e most, október 23-ától, vagy addig, ugye, amíg felkerül, valami nagy áttörés, vagy azért a lényegi dolgok már kiderültek eddig?
7: Biztos, hogy várható, mert nem biztos, hogy mindenki kikérte például a saját magára vonatkozó anyagokat. Tehát mondjuk, ha egy állampolgár, mondjuk valaki kíváncsi volt saját anyagára, vagy ha mondjuk fiatalabb volt, de mondjuk a szüleinek, hogy megfigyelték-e, nagyon egyszerűsítve, akkor megkapta az anyagát, és hogyha volt olyan hálózati személy, amely a róla, vagy szüleiről, vagy valamelyik felmenőjéről jelentett, akkor ezt ő megkapta, tehát ő megtudhatta, hogy ki az, aki jelentett a róla. Viszont, ha nem volt ilyen, tehát vagy nem maradt meg egy ilyen jelentés, akkor nyilván nem kapta meg, nem volt olyan hálózati személy, akinek megkaphatta az anyagát. Most viszont minden új hálózati személynek a hatos kartonja, amely megmaradt, az, és az ABTR-ben van, az felkerült, tehát hozzáférhető válik bárki számára. Tehát biztos, hogy lesznek olyan nevek, amelyek most mások számára, vagy ismerőseik, vagy a számára is talán meglepetés lesz, és ugyanúgy a tudományos kutatók esetében is. Azért azt tudni kell, hogy a tudományos kutatók azok általában még személyekre is kutatnak, de általában történetekre, jelenségekre kíváncsiak, tehát ritka az, hogy mondjuk valaki azzal jön be, hogy ő az összes hatos karton végig akarja nézni, tehát ilyen nem volt. Tehát biztos, hogy még a kutatók számára, azok, akik már kikérték az anyagokat, számukra is biztos, hogy lesz valami meglepetés.
2: A hallgatók között biztos vannak fiatalabbak, akik nincsenek annyira tisztában az akkori időszakkal, úgyhogy majd egy kicsit azt is megvilágítjuk, de mind a kettőtöktől kérdezem, hogy nem kell-e attól félni. Én értem, hogy van egyfajta társadalmi igény ezeknek az iratoknak a megismerésére, de nem kell-e attól félni, hogy ezzel több bajt, többet ártunk

0: Tehát itt nagyon nehéz most akkor nyilván a megbocsátás, meg tényleg én mondok egy ilyen nagyon, tehát a keresztényi megbocsátás, csak ezzel az a baj, hogy ugye hát ezt nem biztos, hogy most kellene, ezt korábban kellett volna rendezni a 90-es rendszerváltoztatás környékén. Egy kicsit úgy érzem, ez egy kötelesség, egy elmulasztott kötelesség, nem a jelenlegi kormánynak az elmulasztott kötelessége, be akarják pótolni, de azért egy kis ideig meg lesz kavarva az álló víz, hogy így fogalmazzak, annak ellenére, hogy minden csoda 3 napig tart. Most a csodát értsük úgy, hogy ki fog derülni esetleg néhány emberről, talán olyanokról is, akikről nem várjuk, hogy belekerültek ebbe
1: ezt
0: a ügynök
1: oldalra. 3 napig csoda, na, de hogyha megromlik egy barátság, egy évtizedes családi
0: ez jó
1: kötelék,
0: felvetés.
1: Akkor
0: ez
1: a 3 nap
0: az... Igen, akkor az több.
1: Tibor?
2: Igen, megvan ez a hát veszélye, vagy lehetőség is, de azt is figyelembe kell venni, hogy itt azért eltelt már 90 óta 36 év, tehát nagyon morbidan fog hangzani, de a szereplők nagy része már nem él. És ebből fakad egy másfajta probléma az, hogy most már olyan dolgok, tehát kiderül valakiről, már nem tud reagálni erre. Tudjuk, akikről kiderült, talán Novák Dezső a kevés kivételek egyike, de általában tagadták, vagy valami hát magyarázkodtak. Tehát az a fajta elvárt, a társadalom által elvárt szembenézés, személyes szembenézés azért a többnyire elmaradt. De mégiscsak ez is egyfajta reakció, most erre már nincs lehetőség. Tehát még a magyarázkodást, a handabandázás, vagy nem tudom, tehát még az is el fog maradni, tehát mert már az érintettek többsége nem fog tudni reagálni. Ez is probléma, mert már ez a fajta szembenézés már egyszerűen, mondom, morbid, de biológiai okok miatt már nincs lehetőség. Másrészt igen, tehát kellett volna, nem tudom, majd hát lássuk, majd meglátjuk, nem tudom.
1: Az is felvetődik, ugye miután ez 97-ben már egyfajta nyilvánosságot kapott, hogy akkor megismerhettünk-e minden valós adatot, tehát valósak-e ezek az adatok, illetve hogy teljesek ezek az adatok, mert azért ilyen legendák is vannak, hogy ott azért lehet, aki hozzáfért, lehet, hogy eltüntetett iratokat, tehát hogy ez sem akkor a teljes képet rajzolja majd ki, hogyha nem minden adat lesz megismerhető, vagy hozzáférhető.
0: Ez jogos, de erre azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert ugye ez a feltételezés, hogy eltűntek, ez egy feltételezés, vagy valószínűsíthető, de nem tudunk róla, konkrétan tény nem áll a rendelkezésünkre.
2: Hogy szóval közben, de. Tehát azt lehet tudni, hogy tűntek el iratok.
0: De az, hogy tűntek el, az igen.
2: És nagyjából még körülbelül azt is meg lehet, főleg a dosszié formátumban megőrzött iratoknál, hogy mik. Nyilván, amit eltűnt, azt már nem tudjuk, hogy konkrétan milyen iratok voltak benne, de hogy mondjuk kikre vonatkozó iratok, ez helye közel megállapítható. Az is megállapítható, mint mondtam, minden hálózati szeméről kellett 6-os kartont kitölteni. Ebben jó esetben most ha csak a Kádár korszakot nézzük, és úgy vesszük, hogy mintha 50-ben minden megsemmisült volna, ha csak a Kádár korszakot nézzük, akkor is olyan 50-55 ezer 6-os kartonnak kéne lenni. Ennek nagyjából a fele van meg. Tehát ezt is lehet tudni. Azt is lehet tudni, hogy a rendszerváltás környékén is tűntek el iratok, meg a szolgálatoknál is visszamaradtak iratok. Ez a rendszerváltás jellegéből adódott, tehát szükség volt titkosszolgálatra a Magyar Köztársaságnak is, és a korábbi titkosszolgálatok működtek tovább új néven és új struktúrában. Az viszont, ami megmaradt, arról is lehet tudni, hogy ezek hitelesek. Tehát az lehet, tehát igen, tehát nem teljes, az biztos, de ami megmaradt, azért azt lehet tudni, hogy valós. Tehát tudom, hogy voltak, amikor voltak ilyen lebukások, akkor így előkerültek ilyen, hogy direkt azért töltötte ki valakire mondjuk 6-os kartont, hogy majd esetleg, ha majd nyilvánosságra kerül, akkor majd
1: befeketítsék.
2: Majd befeketítsék. Hát ez nonsense. Tehát arra van példa, hogy egyszerűen a működési kényszerből fakadóan valakit hálózati személyként tartottak nyilván. De ez inkább a hírszerzésre volt igaz. Ahhoz, hogy valakiről 6-os kartont kitöltsenek, ahhoz kellett egy beszervezési nyilatkozat, tehát olyan

0: mit tartottak nyilván belföldön hálózati személyként, aki valamilyen módon kapcsolatba került az állambiztonsággal. Az, hogy később hogy működött együtt velük, milyen jelentések adott, az megint más. Én ezért szoktam mondani, hogy ezek adatok fognak nyilvánosságra kerülni, nem csak most, hanem februárban is. Akkor is lesznek iratok, de azok is adatok. Ahhoz, hogy ezt jelentéssel, meg jelentőséggel felruházzuk, ehhez történeteket kell elmesélni. Ahogy elhangzott, az érintettek egy része már nem fogja tudni elmondani a történetét, de mi, akik itt vagyunk még, és olvassuk értően mondjuk ezeket, most nem csak a kutatók, történészekre, hanem sportújságírókra, szakírókra is gondolok, hogy bárki másra, tehát egyszerűen újságírókra, azok el tudnak mesélni majd történeteket.
1: Említette Tibor, hogy az érintettek többsége talán már nem él, viszont vannak még életben lévő érintettek. Személy szerint magatokban néztek más, hogy ítélnétek meg egy olyan olimpiai bajnokot, legendás sportolót, akikről esetleg ilyen terhelő adatok nyilvánosságra kerülnek, vagy ezt ketté kell választani, és van a sportoló, a sportpályán elért teljesítménye, és az ott van, és azt értékelni kell, és azt nem befolyásolja semmi.
2: Én ezt úgy gondolom, hogy onnan indulok, hogy az erkölcsi kérdés akkor hát egy fekete pontot bizony az olimpiai bajnok személye, hogy mondjam, oda kerül a neve mellé. Ezt megmondom őszintén, én így vagyok vele. Ugyanakkor, és ezt jobb lenne majd, ha Tibor részletezné, azért ahogy ezt nagyon jól fejezte ki magát, hogy történeteket kell mellé rakni. Szóval nagyon fontos az, hogy kit miért szerveztek be, ugye, mert van az a történet, hogy a rendszer híve volt, de ugye aztán kiderült, hogy mindenki zsarolható. Tehát most visszatérnék a kérdésedre feltett válaszommal, sokkal inkább árnyaltabban nézem. Tehát az, hogy eltelt az, tehát ahogy én öregedtem például, ez fontos, árnyaltabban nézem. Tehát amikor hallottam, hogy van ez a probléma, akkor teljesen elítélő voltam. Hú, hát ez borzalom, hát milyen emberek ezek, most így általánosítva. Aztán utána kiderültek ezek a dolgok, hogy nem mindenki tulajdonképpen, hogy mondjam, jó indulatából, tehát nem volt mindenki rendszerpárti.
1: Meg ideológiailag megrögzött, vagy jó hiszem.
2: Aki azért mondta, hogy a rendszer segíts azzal, hogy majd ő jelent valakiről, vagy valakikről. De aztán kiderült, hogy ugye vannak itt zsarolt emberek, akik egyébként esetleg a másságuk miatt zsarolhatók, és akkor már azt mondtam, hogy egy kicsit vigyázni kell a történettel, mert itt nem dalolt mindenki azért, mert dalolva ment bele ebbe a dologba, mert annyira szeretett volna. Tehát én most már nem vagyok annyira elítélő. Tehát szeretném látni, és ez, amit a Tibor még egyszer mondom, a legjobb kifejezés, a történetet mellé, hogy miért. Ennyi. És akkor jobban tudom úgymond magamba is eltenni.
0: Én szerintem így is úgy is lehet nézni. Én személy szerint szét tudom választani. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy nincs egy ember se, aki minden egyes életének, minden egyes percében és porcikájában is óriási nagy piedesztrára emelhető, és sose esett volt, akkor én nem így gondolom. Teljesen más példa. Most attól mondjuk Paul Gascoigne kevésbé tartjuk jó focistának, hogy mondjuk milyen mérhetetlen milyen volt a magánélete. Tehát, hogy attól még lehet jó focista. Nyilván nem fogom a fiam elé állítani abszolút
1: példaképnek.
0: De ugyanígy van, én nem gondolom, hogy Novák Dezső attól lett volna rosszabb edző, vagy attól rosszabb edzőnek kellene tartani, vagy rosszabb játékosnak. És nem hiszem, hogy egyébként nem... Tehát igen. Tehát én nem gondolom, de nyilván
1: vagy?
0: Én azt... Én nem, mert ő nem ítélem el. Uh-huh. Tehát én nagyon sok ilyen történetet olvastam és láttam, és látszik az, hogy ez még akiket hozzáteszem, 1960-as évek legelejétől kezdve majdnem mindenkit hazafias alapon szerveztek be. Ez nem azt jelenti, hogy ők, ahogy itt elhangzott, hogy ők kiállunk a rendszer mellett. Sokszor elhangzik, hogy különbséget kell tenni, akiket zsarolással beszerveztek meg, akik önként. Ilyen, hogy önként nem volt. Tehát önként nem jelentkezett senki a BRFK állambiztonsági szervén, hogy én hálózati személy szeretnék lenni, mert nem is tudhatott volna róla elvileg. Ugye a külvilág csak arról tudott, hogy valami besugó vagy a jelentéseket ír. Tehát mindenkit az Állambiztonság Szervezetbe. Ő volt a kezdeményező, és valakit kis presszióval, valakit kis valamivel előnnyel kecsegtették, valakit megzsaroltak, olyan
1: hát
0: dologgal.
1: Sportolók esetében akár a sportpályafutása befejezésével igen. is zsarolhatták, ahogy lehetett olvasni, az 1968-as mexikói olimpia előtt volt olyan sportoló, vagy sportolók, akiknek azt mondták, hogy nem mehettek ki az olimpiára, hogyha nem szervezhetünk be. Érdekes még az is, de bocs Tibor, visszaadom mindjárt a szót, hogy Novák Dezső özvegyétől olvastam egy nyilatkozatot, a tisztartója Novák Dezsőnek így nyilatkozott, ez a nemere, ugye ez volt a fedőnév, mondhatjuk, ez a nemere minket hülyének néz, csupa olyan dolgot ír le, amit már mindenki tud. Tehát ezt is hozzá kell tenni, hogy az, amit valaki jelentett, az mennyire volt fajsúlyos, mennyire okozott kárt a társának, egy csapattársának például, és mennyire próbált ő hát megfelelni is, de ugyanakkor nem is nagyon ártani.
2: Én erre szintén két olyan nevet mondanék, akik ugye eddig a köztudatban vannak, most ugye majd október 23 után lehet, hogy lesznek. Az egyik ugye az Eszterházi Péter írónak az édesapja, aki ugye megírta a Péter a Harmónia Celestis című könyvét tulajdonképpen a családról, az apjáról, majd amikor kiderült, hogy az édesapja ügynök volt, akkor megírta utána javított kiadást. De közben az is kiderül a papáról, hogy olyan farengető dolgokat, tehát ezt szeretném igazolni, amit Novák Dezső özvegye mondott, farengető dolgokat nem írt, és kvázi a tartók ugye azt mondták, hogy hülyének nézi őket. Talán a Csurka István is egy ideig, ugye a Csurka neve is felvetődött, és a Csurkáról is az a vélemény alakult ki, hogy nem írt lényeges dolgokat. Nyilván én ezt egy folyamatnak ítélem meg, ugye mert Tibor szárazabban nézi, én azt mondom, hogy emberi oldalról mindenki megtántorítható, mit tudok csinálni, ha beszerveznek? Ugye, mert nem akarok. Mert egyébként visszatérek a nemerére. Az Albert Flórián az nem nézegette ezeket. A Albert Flóri megsértődött, és örökre megharagudott a Novák Dezsőre.
1: De a legenda szerint Novák Dezső elmondta neki, mielőtt őszint vallott, és Albert Flórián biztosította a barátságáról, majd miután nyilvánosságra került és hullámokat kavart, azt követően ugye ez az évtizedes barátság, ez megszűnt. Valami ilyesmi.
2: Igen.
1: Nem igen. tudom, legenda-e. De tény, amit mondasz, tehát az ő barátságukat hát, abszolút...
2: Azt akartam mondani, tehát most akkor vegyük a Novák, tehát azért nem akarok olyanra, ami nekem egyébként lenne sejtésem, hogy 23 után, október 23-at kiről derül ki, de azért nem mondom, mert etikailag nem tartom helyesnek. Tehát magyarul azt mondták, jó, neked ezt csinálni, és akkor otthon hazamegyek, gondolkodom. Tehát meg akarok ugye felelni, ugyanakkor tudom, hogy egy olyan közegbe mozgok, mint a csapat, most akkor ugye erről beszélünk, mit tudok csinálni? Hát semmit mondó információkat adok le, lehetőleg. Mert hogyha a tartótiszt nem kérdez rám vissza, és mert ugye nem kérdez, mert ugye ezt tudom, írásba kellett, de ugye akkor ezt el lehet addig játszani, amíg azt nem mondják, hogy ahogy az előbb, hogy ez minket megvezet ez az ember, hogy pestiesen mondjam.
1: Tibor?
0: Sokféle történet, tehát volt ilyen is, volt olyan is, akit beszerveztek, és aláírta a beszervezési nyilatkozatot, és utána hazament, és elmondta a családtagjának, mindenkinek. Tehát ilyen is van. Van olyan is, aki meghasonlott, hogy igen, ő most egy alávaló besugó lesz, de aztán úgy helyre rakta magába a dolgokat, most ezt idézőjelbe, és akkor évekig együtt tudott működni ezzel a rendszerrel. És azért, hogy előjött a Eszterházi Mátyásnak tehát a Eszterházi Péter apukának a története, mert ugye ott is ugye semmit mondó, tehát önmagában semmit mondó, de ahogy az író is írja, most nem fogom tudni idézni, de hogy ahogy megyünk bele folyamatosan a szarba. Tehát, hogy a hálózat az mégiscsak a rendszer fenntartásnak egyik eszköze volt, és többek között azáltal, hogy beszervezett az idézőjelben ellenségből embereket, egy arisztokratát. És azzal, hogy ő nem is, lehet, hogy tehát fontos volt az általa adott információ is, de az még inkább, hogy ezzel a sakba tudtunk tartani, és szorosan tartani egy úgymond ellenséget, és lassan majd akkor aki ebben az együttműködésben átveszi mondjuk a hatalmi nyelvezetet, azt a történetet, azt a narratívát, amit a hatalom nyelvét veszi át, és Eszterházi erre különösen érzékeny volt, hogy igen, itt látszik, hogy megy befele ebbe az egészbe, és ez is egyik, tehát eszköze volt, vagy ez is egyik célja volt például a hálózatnak. Tehát hogy lehet, hogy az egyes jelentések, ez is nagyon sok ilyen eset van, az egy-egy jelentés a semmit mondó, egy-egy ügynöknek a jelentése is semmit mondó, de az egész hálózat működés, és erről azért mégsem szól ezt a perspektívát elveszíteni, hogy az mégiscsak a rezsim a diktatúra fenntartásának volt az eszköze. Nyilván, és akkor ez megint, ha már felelősség és morál kerül szóba, nyilván nem lehet összevetni a hálózati személy, meg a beszervezőjének a felelősségét, és ezért tehát nem szabad, már ha nagyon moralizálni akarunk, nem szabad a hálózati személyként csak elvenni a port, és akkor megint visszakanyarodok, amit Gábor is mondott, hogy történetek, tehát hogy meg kell nézni. Ez történeteken keresztül mesélhető el, és állapítható meg a felelősség különböző szintjei. Egy adatbázisban ez nem fog kijönni.
1: Igen, de felbukkannak majd az adatbázisok. Lesz-e arra hajlandóság történészekben, újságírókban, hogy mögé tegyék a történetet, mert ugye a mai ember hajlamos arra, hogy hall egy hírt, és rögtön véleményt mond, kommentet ír. Tehát, hogy meg lesz-e ez a felelőssége mindenkinek, hogy...
0: Az ABT-nek mindenféleképpen, mert eddig is volt rá lehetőség, és most egyik fő cél az, hogy bárki bármilyen módon érintett, az mondja le történetét, tehát komoly kommentet, nem tudok én sem más szót, azt oda lehet rakni az irat mellé, tehát a mai történetet, a akkori szereplőnek a mai történetét, saját véleményét hozzá lehet rakni, és akkor aki már előveszi ezt a iratot, vagy kutatja, az már találkozik annak a úgymond kommentjével is.
1: Még egy vonal eszembe jutott, hogy van egy csapat, amelynek egyik tagját beszervezik, és ő úgy gondolja, hogy azért vállalom el, mert ha nem én, akkor valaki más fogja ezt csinálni, és akkor én megpróbálom úgy tenni, hogy minél kevesebb kárt okozzam ezzel. Van egy ilyen aspektus?
2: Lehet, de én azért mondok erre egy példát, ugye nem tudjuk, most nem, ez kicsit bővebben ki lehet fejteni, ugye ott volt Mátrai Sándor, akinek, tehát ezt is pletykának mondanám, tehát ő állítólag jársági néven jelentett az öltözőből, az volt Albert megfigyelése lett volna a feladata. Igen ám, de a Mátrai 69-ben átment az egyetértésbe, Albert egyébként egy más jellegű konfliktusa volt. Fontos, ahol Albertnak van igaza, mindegy, nagyon csúnyát mondott a Mátrai Albert édesanyjára, aki korán halt meg, és összeveszett a két sztár, mert ez a két futballista sztár volt, ez nagyon fontos. Onnantól kezdve az öltözőbe feszült hangulat volt, és amúgy az Albert egyre megerősödött, mint játékos, ugye mert 67-ben aranylabdás lett, ugye a Mátrainak a jelentősége a csapaton belül csökkent, míg elüldöződött, az egyetértésbe, annyira sajnálni nem kell, mert ott az Alibaba presszót megkapta az ülő és a Szobieszki János utca sarkán, de erre majd térjünk vissza utána, ja. Mert ebbe van valami.
1: Jó, vendégeink Turi Gábor és Takács Tibor, úgyhogy folytatjuk a hírek után ugyanezt a témát.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két csere a magyar labdarúgó válogatott keretében. Poyák Gábor médiajogászt választhatják a médiatanács elnökévé. Szeles, felhős napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stice nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Helyettük Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. Kukay Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a mieink ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros BL győztes FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkoznak még az első szakaszban. Bondár Anna és Tollár Fanni az első fordulóban kiesett a szőuli keménypályás női tenisztorna páros versenyében. A magyar duó egy ausztrál, román kettőstől kapott ki két játszmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. A Sándor Palota közleménye szerint Baka András a jelöltek széles körére kiterjedő alapos tájékozódás után találta a legalkalmasabbnak Szatmári Zoltánt. Kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. Szatmári Zoltán jelenleg is a legfőbb ügyészségen, a büntetőbírósági ügyek főosztályán osztályvezető ügyészként dolgozik. Az ügyészségbe vetett intézményi bizalmat csak következetes munkával lehet visszaszerezni, amihez idő és hiteles működés kell, mondta a köztársasági elnök napi rendelőti felszólalásában az országgyűlésben. Baka András elmondta, az új legfőbb ügyész feladata az lesz, hogy világos szakmai követelményeket állítson, biztosítsa a törvényes működés feltételeit és helyreállítsa a felelősség rendjét. Az államfő előzőleg bejelentette, hogy Szatmári Zoltánt javasolja legfőbb ügyésznek, akinek kinevezéséről az országgyűlés dönt majd. Támogatta Poyák Gábor médiatanács elnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a médiajogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Nemzeti egységet szorgalmazott a miniszterelnök, hogy visszaszerezzék a magyar embereknek azt a több mint 1000 milliárd forintot, amit a NER alatt elloptak. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtt arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz képviselőinek színt kellene vallaniuk, és mondják el, támogatják-e az ellopott pénzt visszaszerzését.
0: Közlekedés.
3: Az M0-as autóút déli szektorán az M3-as autópálya irányába baleset történt Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás 7-8 kilométeres. Valamint Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtó ágát lezárták. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
0: Időjárás.
3: Hideg front hozott lehűlést, ma napos felhős idő várható, napközben már csak északkeleten lehet záporzivatar. A szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 18-24, késő este 10-16 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Hazafutást. Vendégünk továbbra is Takács Tibor történész és Turi Gábor, a Nemzeti Sport munkatársa, és a hamarosan nyilvánosságra kerülő állambiztonsági iratok, az úgynevezett ügynök akták kapcsán a sportos vonatkozást elemezgettük itt az első fél órában, és erről is fogunk beszélni. Gábor, a hírek előtt egy picit még valami még maradt
4: benned. Annyi egyébként elmondtam, amit szerettem volna, tehát gyakorlatilag nem erét, tehát Novák Dezsét ugye elméletileg, azért mondom, hogy elméletileg, mert ez vagy kiderül, vagy nem, jássági helyére ez Mátrai Sándor lett volna. De ami egy fontosabb kérdés szerintem, tekintsünk a jövőbe tényleg, mert Tibor is jól mondja, tehát a múltban vannak olyan dolgok, hogy ezek az emberek nem élnek. Tehát a történetet nem ismerjük meg. Na most felvetődik a kérdés, és akkor most konkrétan, mint sportújságíró válaszolok, amit ugye felvetünk, hogy mi történik akkor, szerintem egyébként lesz akkor. Tehát amikor kiderül egy volt sportolóról, hogy
2: beszervezték. Még életben van? Vagy ez...
4: Ez egy kérdés is lehetne. Igen, nem, a lényeg az, tehát válaszolok. Én tudok olyan olimpikonról, nem él, akinek szeretném tudni a történetét, de hozzá tartozója él. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Igen, így a pontos a témában egy lépést is tenni, ha megismertethetem a történetét. Még akkor is, hogyha gyarló a beszervezésnek a oka, mondjuk, hogy tehát mondok fontos dolgot, azért a másság egy alapos indok, tehát ott a félelemek, stb. De ha valamiért, tehát, hogy nyitni tudok esetleg egy éttermet, vagy valami, tehát, hogy tudják meg a történetet az emberek. Vagy az, hogy annyira féltem a rendszertől, hogy belementem ebbe a dologba, bár tudtam, hogy ez nem jó dolog. Tehát csak akkor vagyok hajlandó. Tehát így nevet, elnézést, hogy Gipsz Jakab, nem vagyok hajlandó leírni az újságba.
2: Ugye az, hogy sportolókat beszerveztek, annak az is a jelentősége volt, vagy az is az indoka volt, hogy azért abban az időben legálisan nyugatra a sportolók viszonylag könnyebben utazhattak, mint az átlag emberek. Tehát egyrészt a nyugati emberekkel tudtak kapcsolatba lépni, másrészt az is fontos volt az állambiztonság számára, hogy esetleg disszidálási szándékkal valaki kiutazik-e, hogy ezt megtudják egyes sportolókról, igaz?
5: Igen, hát az mindig ott lebegett a nyugatra utazó sportok, nyugatra utazó állampolgároknál, de ugye a sportolók még gyakran utaztak, tehát ott náluk ez majd, hogy nem permanens veszélyforrás jelentett, és az állambiztonság ezért nagyon óvatos volt, és próbált ezeket megakadályozni. Az esetek többségében ilyen nem kellett, mert a sportolók a magyar átlaghoz képest bizonyos előjogokat élveztek, ugye ha nem volt állampolgári jog, hogy valaki útlevélhez jusson, az a élsportolók, mert azért inkább erről a körről van szó, szóval az élsportolók viszont viszonylag gyakran utazhattak, akkor ez egy olyan előjog volt, ami úgy itthon maradásra is készítette őket. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez ugye nem sikerült, és úgy mondom, például Varga Zoltán, majd hogy nem azt lehet mondani, hogy az állambiztonság személy előtt tudott kiszökni, és illetve ugye kint maradni, de ugye kiszökni mondjuk a táborból, már az olimpiai faluból. És, de hogy az állambiztonságnak ez a fajta célkitűzése, ez mindig bizonyos tekintetben összeütközésben került, vagy konfliktusban állt a sportvezetésnek az érdekeivel. Ugye közismert történet, egyik kollégám Müller Rolf már nagyon rég, 20 éve megírta, hogy a Helsinki olimpiára a fél aranycsapatot, illetve a olimpiai csapatot nem akarták kiengedni az AVH, mert hogy attól tartottak, hogy kint maradnak, meg ellenséges személyek, meg gyanúsak, stb. Viszont a Hegyi Gyula, a OTSB nagyhatalmú vezetője, az azzal érvelt, hogy tehát az ő szerepe is kellett ehhez, hogy a rendszer inkább vállalja az ebben a kiutazásban rejlő rizikót, de hogyha ezek a Puskásig kimehetnek, akkor az olyan sport siker
2: és dicsőséget
5: hoz az országnak, hogy megéri ezt a rizikót. Tehát nyilván meg is érte, és nem is maradt ott kint senki. Tehát azért mondom, hogy még az AVH időszakában is, az AVH, rettegett AVH is csak egyik szereplő volt a rezsimen belül. És ugyanez igaz az állambiztonságra is. Tehát ha a magasabb sportérdekek és országos érdekek azt célozták, hogy igen, egy adott sportról menjen ki, akkor kiment. És az esetek többségében nem is maradt kint nagy tömegben sportoló, és sportoló főleg nem. Varga Zoltán az gyakorlatilag a majdhogy nem az egyetlen kivétel.
4: Hogy mennyire, ugye szóba került itt adás előtt, hogy a hallgatók ugye fiatalabbakból tevődnek össze, a fiatalabb korosztályból, tehát mennyire kiváltságból sportolnak lenne abban az időben, azért annyit még mondjuk, hogy a tatai edzőtáborban normális volt az étkezés, tehát magas kalória tartalmú ételeket kaptak az emberek, mert ugye az 50-es években azért a boltokban nem nagyon lehetett, nem volt árubőség, hogy finoman fejezzem ki magam. Ez az egyik, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna
2: tehát
4: mondani.
2: Tehát kiváltságot jelentett élsportolónak lenni.
4: Abszolút kiváltságot jelentett. A Varga Zoltán esete, én csak azért én mondok egy példát, én emlékszem erre, én már sajnos öreg ember vagyok, a Móricz Zsigmond körtéren jöttem, és kiabálta, akkor még hétfői hírek volt, vasárnap este adták el, és a Rikkancs kiabált, hogy Varga Zoltán disszidált. És én megdöbbentem, mert az általam ez azóta is fenntartom a magyar játékosok közül, aranylabdás az Albert Fulian ide vagy oda, én a Vargát tartottam a labdával való viszonya miatt a legjobb magyar futballistának. Tartom mind a mai napig, persze vannak nagyon futballisták, és na, a lényeg az, hogy tehát ezen én megdöbbentem. Aztán utána, amikor már újságíró lettem, ennek utána olvastam, Baróti Lajos szövetség kapitány be akarta építeni a csapatba. A 64-es Európa-bajnokságon volt először válogatott a dánok ellen a bronzmeccsen. Baromi jó futballista volt. Nem elvállalta azt, amit a Barótinak voltak dolgai, hogy olyan járt, tehát magyarán neki ilyen taktikai jobbszélsők voltak. Tehát mondom a példákat, ha például Molnár Dezső jobbszélső volt, a Görös János ezt nem vállalta, ez szenzációs futballista. Varga Zoli megvonta a vállát, elvállalta, és ott is nagyon jó játszott, pedig ő 8-as volt, tehát tipikusan jobb összekötő. Tehát Baróti, és akkor itt érnék vissza az úgynevezett disszidálási szándékra. A Baróti kivitte őt a 66-os világbajnokságra Angliába. A Zoli 45. január 1-én, tehát 21 éves volt akkor. Uh-huh. Tehát még felszálló ágban volt. És volt egy izomsérülése. Igen ám, de aztán gyanítani kezdték, mivel Solti Dezső, akiről egyébként könyv jelent meg, hogy ügynök volt, már olyan értelemben ügynök, hogy játékos ügynök volt az Internacionálénál, ott keringett a Zoli körül, ugye, mert csábította, hogy maradjon kint. Tehát olyannyira, mondanám így, kulminálódott a helyzet, hogy Baróti megunta, hogy a Varga nem tud játszani, mert sérültet jelent, és azt mondták, hogy Honti György főtitkárral együtt üljön fel egy repülő és jöjjön haza. Ez volt 66-ban, két évvel azelőtt, hogy kiment. Egyébként a Vargának, hogy mennyire a titkosszolgálatok előtt zajlott a történet, a feleségét is figyelték, hogy mikor akar elutazni Ibusz úton külföldre, és hát ha ott majd úgy találkoznak. De mondok egy nagyon érdekes dolgot, hogy mennyire egybevág például egy ügynöki jelentés egy tanúvallomással. Pont a Varga diszidálása kapcsán. 1968-ban utána, novemberben Nemerét, azaz Novák Dezsőt, ugye írjon erről jelentést, mi történt. Azt hiszem november közepén datálódik a jelentés konkrétan, és Nemere így ír egyeszám harmadik szemben, hogy Novák Dezső, mint a csapat kapitánya, bement és megnézte, hogy ott van-e a Varga Zoltán, mert ő együtt lakott a Páncsics Miklóssal. És akkor, tehát magyarán így ír a nem erre a Novák Dezsőről, hogy Novák Dezső csapatkapitány. És most ugyanazt fordítva, ugyanazt mondja a Páncsics, akinek tanúvallomása van, tehát a szintiszta igazat mondom, ugye, azt mondja, hogy nem volt ott a Varga a szobában. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire, uh-huh. tehát nyilván a Nemere persze jelentett, de mit tudott jelenteni azt, amit a Páncsics elmondott a tanúvallomásába. Tehát aztán itt tudjuk, szegény Lakat Tékáról mostanában halt meg, hogy amikor ugye Lakat Karcsi bácsi volt ennek az olimpiai csapatnak, ugye a szövetség kapta, és a fölmentés, akkor ott volt állítag a Zolinak a nyakkendője, ott a izék indult, nem volt ott a cucc, ennyi. Uh-huh. Ennyit a Vargáról, mert...
2: Tehát valóban komoly kutató munka kell ahhoz, hogy mindenki megismerjen egy igen, egész, igen. Tehát egy
4: vannak történetek, és ugye a Varga esetében is van történet. Tehát konfliktusa az Alberttal, az Albert mítosszal. Egy föltörőben lévő tehetség, aki egyébként találkozik a magyar egyetlen magyar aranylabdással a pályán. Együtt ebből a pályán egyébként nem volt probléma, de azon kívül egyre több.
2: Ugye arról is igyekezett információkat begyűjteni az állambiztonság, hogy a sportolók hogyan reagálnak egy-egy politikailag is érintett dologra, például az 1984-es Los Angeles olimpia bojkottjára. Tehát ilyen szándékkal is voltak jelentéskérések, ugye?
5: Ez általában, tehát a hálózati személyeknek szinte minden hálózati személynek feladata volt többek között, nem csak az, hogy akire rá volt állító, arról kell jelentenie, hanem úgymond ilyen mellékes feladatuk is volt. Tehát ha volt egy jelentős politikai esemény, ez mondjuk a 60-as években még egy pártkongresszus is volt, vagy egy szovjet kommunista pártkongresszusa, vagy Gagarin űrutazása, vagy akármi, vagy a kubai rakétaválság, arról jelenteni kellett, hogy mi a környezetében milyen a hangulat ezzel kapcsolatban. Ugye a 84 kapcsán pedig, hát ott azért volt különösen fontos a sportolók, mert sportolókat érintett. Tehát az ő bőrükre ment az egész, és nyilván az állambiztonság ez politikai kérdésként tekintett arra, hogy a sportolók ez erre hogyan reagálnak. Tehát ezt nehéz volt nem politikai kérdésként tekinteni.
2: Tibor, tőled idézek, ha jól olvastam, azt mondtad a magyar-szovjet labdarúgó meccsek kapcsán, hogy egyrészt a magyar nép politikai tettként értelmezte a mérkőzéseket, a futball identitásokat hordoz, identitásokat teremt, visszatükrözi a társadalmi és politikai változásokat, és generálja is azokat, és éppen ezért ezeknek külön jelentőségük volt. Ugye mindig felvetődött minden egyes magyar-szovjet párharc előtt, hogy kötelező-e olyan eredménynek születnie, ami a szovjetek számára kedvező, nyilván a magyar számára kedvezőtlen. Erről mit lehet tudni, ami mondjuk tényszerű, és ami bizonyítható?
5: Hát, ami bizonyítható, az kevés, semmi, de hát nekem történésznek ez, amit itt elhangzott, ez a lényeg, hogy már önmagában az a tény, hogy a magyar-szovjet meccsekhez ilyen jelentések tapadnak, és ilyen mendemondák keringenek, az már önmagában, ha ebből semmi nem igaz, akkor is jelentős, van jelentősége. Tudom, hogy rengeteg, tehát én amikor erről írtam, akkor minden ismerősömnek volt, aki tőlem idősebb, és mondjuk átélték, és hallottak ilyen sztorikat, mindenki mondta, hogy nem, ez nem igaz, mert nekem nincs igaza, mert ilyen biztos, hogy volt, mert hogy ő tudja, mert neki nem tudom, milyen focista mondta.
2: Mármint megbeszélt eredmény biztos,
5: igen,
2: hogy volt.
5: Hogy le kellett feküdni erről, a szovjeteknek, viszont állambiztonsági irat ilyen nem maradt, én egyéb iratot sem találtam, és tudtam, hogy senki hitelt érdemlően nem tudta ezt bizonyítani, de valószínűleg nem is kellett, mert ezek a félelmek, ezek mindenkibe benne ott munkálhattak. Tehát nyilván most én nem olvastam például azt, hogy Sebes Gusztáv valamelyik visszaemlékezésbe, ami levele előkerült, amiben mondjuk erről írt volna. Ugye egyetlen egy dolog, ami pont ellenkező, hogy amikor ha jól emlékszem, Baróthitól származik, ő mesélte el, hogy a 70-es évek vége, ezt lehet, hogy Gábor jobban tudja, pont melyik selejtező a szovjetekkel, bement Biszkú és...
2: 77-es, igen.
5: Igen, Biszkú Béla.
4: A 2-1-es meccs.
2: Igen.
5: Hogy a politikát hagyják Brezsnyev és Kádár eltársakra, önök csak a futballal foglalkozzanak. És önmagában már az a tény, hogy ha ez igaz, én remélem, hogy igaz, mert ez nagyon jó történet, azt mutatja, hogy még Biszkú Béla és a magyar pártvezetés is érzékelte, hogy igen, ez ott munkál az emberekben, és a sportolókban is ott munkálhat. És mondom, tehát mindig elmondom azt is, hogy 86 kapcsán is előjöttek ezek a dolgok. Rendben, le kellett feküdnünk a szovjeteknek, de miért 6-0-ra? Nem lett volna elég egy 2-1, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz szovjet csapat volt, az két év múlva EB-döntőt játszott.
4: Hadd szóljak ezt hozzá néhány, tehát egy futball tényszerű dolgot mondanék, tehát a szovjet klubcsapatok, és eleve a szovjet válogatottnak a játék stílusa olyan, tehát erőszakos, kemény, gyors, ez a magyaroknak általában nem ízlik. Na most erre még rárakódott, tehát ezért mindig tulajdonképpen egy kicsit, hogy mondjam, tehát szerintem handicapünk volt, hiába tudtunk esetleg jobban futballozni. És egyébként, hogy mennyire érdekes dolog ez egyébként a 77-es világ, mert azért még 21 éve vagyunk 56 után, és Kutas István, a sportvezető, ugye azt mondta, hogy énekelni lehet, azt hiszem a Palesztrina kórus énekelte a himnuszt. Szóval olyan hangulatot akkor a stadionban, én akkor 22 éves voltam, szóval hát egyrészt szovjetellenes, ez nyilvánvaló, de azért egy egészséges, hogy mondjam, nemzeti büszkeséget adott, hogy lehetett a himnuszt énekelni. Egyébként még valamit mondani. Amikor most lesz 60 éve, hogy 56, nem október, hanem szeptember 23-án Edmira, pont a Cibor Zoltán góljával nyertünk. És mit csinált a Cibor, mikor bement az öltözőbe, azt mondta, rázta az öklét, hogy legyőztük a kommunizmust. Ja, nyilván ezt akkor a Népsport nem írta meg, de ez utólagosan kiderült, és azért a játékosokban volt ilyen. És mondott még valamit a Cibor ezután a meccs után, egy évvel korábban itt Pesten volt egy meccs, amikor a szovjetek vezettek 1-0-ra, és a Puskás egy 11-est ítéltek nekünk, de nagyon a vége felé, és a Puskás berúgta, és azt mondta a Cibor, azt a Puskás nem rúgja be azt a 11-est, senki le nem mossa a rólunk azt, hogy le kellett feküdni. És egyébként mondhatnám a 66-os 2-1-es vereséget, amikor Baróti volt a szövetség kapitány.
2: Ugye megvertük a brazilokat, és
4: mentünk a négy közé a szovjetekkel, 2-1-re kikaptunk, és szegény Rákosi Gyula kihagyott egy helyzetet, és ugye mindenki mondta, hogy hát a Gyula biztos bombát, mondta Rákosi, hogy dehogy is. Ennyi.
2: Igen, volt még egy párharc, azt hiszem EB-selejtező volt, amelyiken 2-0-ra nyertünk itthon, Albert Flórián nem játszott, és ott ugye felvetődött az, hogy sérült volt.
4: 68, ez 68 igen. Volt, két válogatott, nem csak 68 május 4, és 68 11. május 11, és a 2-0-án, megmondom én, ott voltam, a Farkas Görös volt a gólszerző, 2-0-ra nyertünk. Ezen a meccsen volt egyébként Fatér Károlynak az egyetlen válogatott mérkőzése.
2: Újoncként, ugye?
4: Jól védett, de ugye szegény Fatér, nem akarom kimondani, de ugye ő is esetleg, nem esetlegesen, hát felvetődött a neve.
2: Viszont a visszavágón, ahol 3-0-ra kikaptunk, már nem ővédett. Állítólag
4: besírták a vasas játékosok a Tamás Gyulát, Albert is vállalta a játékot, és 3-0-ra kikaptunk, tehát összesítésben 3-2-vel nyek, tehát nem jutottunk tovább.
2: Hát sok mindenről tudnánk még beszélgetni, akár órákig, de akkor legyen az a végszó, hogy ti mire számítotok. Már azért úgy körülbelül elmondtátok, hogy mik derülhetnek ki, de mi van bennetek, mit szeretnétek, hogyha mondjuk februárig itt történne? Szóval akár történészként, akár sportújságíróként, hogyan viszonyultok ehhez a lépéshez?
5: Én történészként csak azt remélem, hogy még több felhasználható és érdemleges korszakra és az a korszak állambiztonságra vonatkozó irat kerül levéltárba és válik kutathatóvá, és talán egy olyan fajta egészséges, szélesebb körű érdeklődés is kivált majd az ezzel kapcsolatos munka, történetgyártás, ami úgy hozzásegít bennünket is, hogy úgy lássuk, hogy van értelme csinálni. Tehát én sőt kizárólag történész szakmailag tudom ezt is nézni.
2: De elmondhatjuk, hogy te sportszurkoló vagy, és a futballt követed, vagy nem tudom, valamennyi sportágat, tehát azért kicsit érintettként is figyeled a dolgot.
5: Hát ugye ez már a múlt, én a jelenlegi futballt, azt úgy én abban vagyok már jobban benne. Nekem már mondjuk a 60-as, 70-es évek az már történelem. Én a 80-as évektől kezdtem el nézni.
2: Gábornak minden sporttörténelem, ahogy itt a Nemzeti Sportjában is hallhatjuk.
4: A felvetett kérdésedre az a válaszom, én nem örülnék neki, ha kiderülni. Nyilván ki fog derülni. Nyilván ki fog derülni, és még akkor sem, hogyha a történetet ismerem. Tehát ahogy az ember, fogalmazok így, öregszik, megértőbb az élet nehézségeivel szemben. Tehát nagyon egyszerű azt mondom, hogy beszerveztek, amit jelentetti, ügynök voltál, kész, lehúzunk a pályáról. Persze, ez van ilyen eset, nagyon sok eset van, de nem minden eset ez.
2: Igen, és te éltél abban a korban, és tudod azzal a szemüveggel nézni, aki nem...
4: Szerencsére a klasszikus ügynökkorban úgymond nem értem, de mondok egy érdekes dolgot talán. Mivel életemben nem tapasztaltam nagyon nagy döccenőt. Egyet igen, de az más jellegű volt. Most nem magánéletre gondolok, hanem munka, mindegy. Ezért nem mentem én be, és ezért nem kértem ki semmit. Most a barátaim bementek, egyébként közös ismerős, nem barát, kiderült a név.
2: Hogy abban bízol, hogy nem jelentettek olyat, ami a te életedet befolyásolta?
4: Igen, azért nem mentem be eddig, nem is fogok valószínűleg, mert most már akkor minek. Tehát remélem az életem nem fog negatív irányba változni. Van, aki bemegy, és akkor kiderítette, mondom, a barátaim közül, és akkor egy közös távoli ismerősről kiderült, és akkor megmondtam mámám, és akkor most mi van. De az távoli ismerős volt, tehát egy sportolónál, sportolónál jobban megrendülnék valószínűleg, még akkor is, hogyha a történetet ismerem.
2: Hát ez az elkövetkezendő hetekben, hónapokban biztos, hogy kiderült. Uri Gábornak és Takács Tibor történésznek nagyon köszönöm, hogy egy kis kortörténettel meg tudtuk világítani ezt az eseményt és ezeket a történéseket. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
5: És köszönjük.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 3 perckor kezdődik a mai Nemzeti Sportkör. Nagy szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Csisztus Zsuzsát, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, Gergelics Józsefet, az MTI munkatársát, és Elpap Istvánt, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét. Sziasztok!
3: Szia!
2: Beszélgetünk majd természetesen az NB1 hétvégi fordulójáról is, de miután már a válogatott időszakra fordultunk rá, és új híreink is vannak, kezdjük talán ezzel. Mai hír, hogy sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles sem csatlakozik a férfi A kerethez, helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia és Tóth Milán, a Vasas játékosa csatlakozik Marco Rossi keretéhez. Ugye Varga Barnabás sérülése miatt már volt egy kényszerű változtatás, bár Donát érkezett Varga Barnabás helyére, szóval mennyire jelenthet ez nehézséget Marco Rossinak?
4: Nagyon.
3: Röviden, nagyon. Hosszabban, akkor most kifejtjük.
4: Hát túl sok tulajdonképpen direktbe pótolhatatlan ember azért nincs a válogatottnak, még akkor se, hogyha azért ez nyílt titok, hogy van egy elég erős első vonalunk, amelyik majdnem kiad egy kezdőt, de mögöttük azért az már más szint. Tehát olyan poszt nincsen pillanatnyilag, ahol ha valaki az igazán jegyzett játékosaink közül kiesik, a mögötte lévő akár csak megközelíteni, vagy jó, mondjuk megközelíti a szintjét, de úgy nem lehet direktbe betenni a helyére. Nyilván a gyengébb posztjainkon ott van 2-3 nagyjából egyforma ember, csak Varga az nem egy gyengébb posztunk, hanem az egyik legjobb. Tehát őt direktbe nem lehet pótolni, ez biztos. Az is lehet, hogy emiatt nem is centerrel játszunk, nem tudom, hát azt majd Marco Rossi kitalálja. Ugye felvetődött itt, hogy hát majd Sallai, meg hamis 9-es, meg hogy vajon elment, ahogy szokták mondani, elment a lövője, mert annyit játszott jobb hátvédet, mert csak azt játszik ugye a Galatába. És még én itt végig poénkodtam azon, hogy hát akkor ott a jobb hátvédünk Sallai Roland, de akkor kijátszik erről, de ezt az élet megoldotta, mert Sallai sincs. És az, hogy Stiles nincs, az csak annyiból rossz, mert azért Stiles nem alapember, de legalább egy állandóan pályán lévő és nem olyan rossz szinten futballozó ember, tehát azért ő is érvágás, de mondjuk ő nem lett volna feltétlenül kezdő, sőt, biztos, hogy nem.
5: És azért nem lett volna olyan meccs, amikor kezd meg négyet
4: rotálnak. Így igen, de mondjuk legalább az, hogy Nagy Zsoltot hívja be, aki tagja ennek a keretnek neki, aztán ott nem kell akklimatizálódnia, mert mindenkit ismer, a nagy többségnél régebb óta válogatott, és ráadásul gyakorlatilag az a poszt, mint Stiles, tehát azt ő megoldja, meg amúgy is balhátvédbe úgyis kerkez a kezdő emberünk, középpályára meg azért megvagyunk, tehát ott onnan nem esett legalább ki senki így a finishben, de Varga az, nem mondom, hogy ahhoz mérhető, mintha most hirtelen Szoboszlai kapna a Vádliához, ilyen ne forduljon elő.
5: Bár szerintem nem. Még fontosabb.
3: Hát, szerintem is fontosabb.
5: Hát, igen, a Szoboszlai a jobb játékos, csak a Varga pótolhatatlanabb.
4: Igen, emlékszünk arra, hogy amikor a 21-re áttolt EB-re, ugye Szoboszlai végül is kirúgta a csapatot Izland ellen, a pótselejtezőben, ott ő az, ugye az egy négyes torna volt a végén, az elődöntőben Szófiában nem játszhatott, mert a salzburgi Covid miatt nem engedték el, és azt lehetett tudni, hogy már ha ott nyerünk, akkor itthon játszunk, és ott már mondjuk Szoboszlai játszott, persze ő még nem is volt akkora ikonja a magyar focinak, mint amilyen azóta lett, de azért már akkor látszott, hogy nagyjából az lesz, és mondjuk Szófiában egyébként a ma már szinte elfeledett Kalmár Zsolt mondjuk kiválóan akkor épp egészséges volt Kalmár, kiválóan pótolta Szoboszlait. Tehát ilyen értelemben azért most nehezen tudom elképzelni, hogy Szoboszlai direktbe hogyan lehet pótolni, mert tőle azért az ellenfelek is félnek, még a bíró, még a bíró
3: is. Ezt ne is igen, ez kicsit ilyen ördögfestési
4: parra. Egy komplet elbén sikerült pótolni egyébként rögtön utána, mert ugye akkor megsérült, de Vargát valóban Ádám Martin, amikor még egy kicsit hadrafoghatóbb volt, meg kicsit élsportolóbb volt, mint most, akkor azon a 24-es ebbé selejtezőn, ott egyébként Varga sérült volt egy pár meccset, ott egészen jó pótolta Vargát, de azóta ez a probléma igazán élesben nem vetődött fel, amikor nem játszott, akkor éppen barátságos meccset játszottunk, Egy valami, ez most, ez na, most húzós.
3: Igen. Na, szóval, igen.
4: Mondja Zsuzsi, ennyi, is, ennyit felütés.
3: De, hát szerintem először is Szoboszlai arról az elméről, amiről hiányzott, még nem volt a válogatottnak abban a státuszában, a saját személyiségét és a saját játékát tekintve, mint ahol most van.
4: Ez így
3: hát
4: van.
3: A mostani kiesése nyilvánvalóan tényleg egészen elképesztő kár lenne, de erről is beszéljünk, viszont egyetértek Józsival abban, hogy Varga Barnabás a maga nemében tényleg pótolhatatlan. Tehát ráadásul gondoljunk vissza, hogy milyen elképesztő étteri formában volt mostanában Varga Barnabás. Tényleg több üzenetet is váltottam, sőt beszéltem is Paulnak Péterrel a napokban, úgyhogy nagyjából azt tudjuk hivatalosan, amit tudhatunk hivatalosan, amit természetesen sérülés vonatkozásában én a görög klubbal ugye nyilvánvalóan váltottam ott is a újságíró kollégákkal, sőt a sajtófőnökkel is kapcsolatot. Senki semmit nem
6: mond. Mi a hivatalos 3-4 hét? Vagy pár hét?
3: Nagyjából 4 hét, de ugye
4: nagyjából
3: a sérülés...
4: Nagyjából annyi, amennyi a válogatott.
3: Igen, annyi, amennyi egyébként nagyjából a válogatott szünet, de ugye ez egy annyira érzékeny téma, hogy azért sem mondanak soha, még ha tudják is pontosan. Ha történetesen tudnák, vagy nyilván senki nem lát a jövőbe. Mert hogy ugye ez az ellenfeleknek lehetőséget ad a kalkulálásra. Tehát általában sérülésről semmilyen klubba már nem ad ki hivatalos állásfoglalást, részben azért, mert senki nem meri vállalni annak a felelősségét, hogy pont ezen a napon és ezen a mérkőzésen tényleg vissza tudott térni a játékos, másrészt pedig ugye nem szeretnék, hogyha ha valaki ezt valóban arra használná, hogy elkezdjen kalkulálni, és mondjuk úgy szervezze a saját dolgait. Tehát az nagyon nagy pek, hogy ugye a válogatott szemszögéből ez alatt az idő alatt kell, hogy ez a rehabilitáció végbe menjen, de annak azért örüljünk, és leginkább ebben erősítettek meg a görög kollégák, akikkel beszéltem, hogy ahogy az kinézett elsőre, meg ahogy a valóban a combjához kapott, meg amilyen fájdalmas volt, úgy tűnik, hogy azért nem ennyire komoly. Volt olyan görög kolléga, aki azt mondta, hogy hát ők Magyarországról hallották a rossz híreket. Tehát, hogy ők ott előbb fordult meg a dolog, és hallották innen, hogy jújjújjúj.
6: Nem tűnt komolynak?
3: Hát nem azt mondom, tehát, hogy valószínűleg mi jobban felsziszentünk, mert mi tudtuk, hogy jön a válogatott mérkőzés.
5: Nem sérülés volt az, hogy igen. Mondjam, általában igen, az nagyon rossz előjel szokott
3: van,
5: lenni.
3: Igen, tehát innen.
4: Meg az AEK ugye nem annyira kárvallott, mert pont ez idő alatt az AEK nem játszik.
3: Igen, csak ugye azt ők sem tudták, hogy vajon ez meddig tartott, de viszonylag hamar azért úgy tűnt, hogy az előzetes vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy azért ez rendeződni fog, de ez tény is való, hogy a no contact miatt az, hogyha valami úgy történik, hogy igazából nem volt más erőbehatás, akkor ott valószínűleg olyasmi szakadhatott el, és ezek nagyon sokszor azért általában lágy rész sérülések, és
6: ami
3: azok
6: hosszan,
3: igen, ami hosszan gyógyul. Na visszatérve erre, szerintem, hogy Varga pótlása elképesztően nehéz, így, hogy Csallai is kiesett, és ugye nyilván nálunk sokkal inkább előre játszik, mint sem amilyen feladatot kap ugye Törökországban. Ilyen szempontból ott azért most szerintem van.
6: Ilyen szempontból ugye itt örültünk, hogy hány játékosunk 7 a Bajnokok Ligájában szerepel, 6 kerettag, abból most 2 kiesett, és bocs, még egy mondat, Jóci, hogy kifejezetten bal szerencsés, hogy most nem csak 2 meccset rendeznek, hanem ugye kvázi összevontak 4-et, úgyhogy ez a lehető legrosszabbkor jött.
5: Próbáltam realisztikus lenni a csoportunkat illetően. Ez egy hatalmas...
3: Eddig próbáltál?
5: Igen. Próbálom azt tartani, de nagyon-nagyon nehéz lesz. Tehát, hogy beszéltünk, meg ne beszéljünk róla, hogy Szoboszlai nyilvánvalóan képességek tekintetében sokkal jobban kiemelkedik, mint bárki más. De egész egyszerűen a középcsatár poszt az, ahova közelébe lévő játékos nem tudunk betenni. Tehát Varga Barni egy olyan szintet képvisel, és nem akarok nagy szavakat mondani, de

0: olyan ütemérzékkel érkezik, hogy nincs ott védő.
1: Meg olyan fizikális adottságokkal rendelkezik, olyan önbizalma van évek óta, amikor pont az EB-n megsérült, ott volt talán egy rosszabb fél éve, de ott vissza kellett jönnie. Ezt hiszem, hogy évek óta bomba formában van, teljesen mindegy, hogy a válogatottban, a Fradiban vagy az AEK Athénban játszik, ontja a gólokat. Nincs még egy ilyen csatárunk. A Szoboszlait más felállásokkal, más, hogy tudott pótolni, nyilván minőségében visszaesik a támadó szekció, de ott jobban lehet sakkozni, ott jobban vannak játék középcsatára, nem tudunk betenni senkit egy az egybe. Ugye a Rossi nagyon gyakran nyúlt ez a hamis 9-es megoldáshoz, Sallaival, erre Sallai is kidőlt. Én biztos, hogy benne nem hamis 9-es lesz, és szerintem Bárány Donát a legjobb korrúgta a gólját. Ugye nyilván ő azért nem, ő vele egyébként nagyon elégedett volt Rossi, amikor korábban játszott. Kifejezetten egy agresszív játékos, nagyon szereti a Rossi az ilyen típusú embereket, akik bármikor hozzák azt a szintet, amit ő képvisel. Egyébként szerintem Torgella volt ilyen, hogy amit ő tud, azt mindig tudta. És akkor azon belül nagyon pici volt az ingadozás.
2: Meg fáj a védőnek, Bárány is ilyen, Torgella is ilyen.
1: Így van, és ugye őt azért nem hívta be Rossi, mert fél éves kihagyása volt bokaszalag szakadás miatt, a márciusi pont a válogatottnál szenvedte el, és hát nem játszott. És múlt héten tért vissza, ezen a héten meg gólt rúgott, tehát nyilván nem volt meccsbe, őt így nem hívta be, de aztán a hétvégén már második meccset játszotta, és gólt rúgott, és kidől Varga Barni, így nagyon adta magát, és szerintem ebből Bárány Donát ilyen szempontból jól jöhet ki, megpróbálom a pozitív részét megfogni a dolgoknak. De hogy én majdnem biztos vagyok, hogy Bárány Donát valamelyik meccsen kezdeni fog, ugye a középcsatár is, hogyha nem Varga Barniról beszélünk, az általában olyan, hogy azért rotálni kell, mert nagyon fárasztó, nagyon melós ott a védők gyűrűjében lenni. De ez nagyon nehéz lesz így. Tehát, hogy ezt letudni, ezt a négy meccset a négy biztosan kezdő támadónkból kettő hiányában, azt szerintem piszok nehéz lesz. Hozzáteszem, ez egyébként az olyan fiataloknak óriási lehetőség, egyébként akár a Bárányt is mondhatnám, de Vitális, Tóth Alex, itt most ez az a pont, amikor bizonyos embereknek...
2: Lukács. Lukács szerintem így most szinte kirobbanthatatlan a kezdőből.
1: Igen, és a Lukács is egy jó mentalitású srác.
3: Bizonyított is, igen, abszolút.
1: Akit egyébként nem érdekel, hogy ki áll vele szemben a portugál csapatból. Lehet, hogy nem is ismeri, ő fogja, és azt csinálja, amit gondol, és teljesen mindegy neki, hogy a megye egyes ellenfele van, vagy a portugál válogatott, tehát ő abszolút egy ilyen mentalitású srác, de ezeknek a játékosoknak most szintet kell lépni, mert hogy mondjam, eddig ők, nem azt mondom, hogy jó kiegészítők voltak, mert nagyon hasznosak voltak, de most kicsit feljebb kell lépniük, mert a támadó szekcióban azt ne várjuk, hogy majd minden Szoboszlai rendez. Tehát, hogy most sokkal
3: csak
1: több
3: most
1: kell majd
3: tőlük. Újra húzaloztad a elvárásaidat a csoportkört, illetve?
0: Nagyon fontos megérzéseid vannak, tessék, négy
1: van,
0: meccs
1: van
0: után.
1: Van, rossz is, mert a szegény kosárlabda válogatottra azt mondtam, hogy nem fog 40 ponttal kikapni Amerikától, mint Franciaországtól az első csoportmeccsen.
0: De nem is
2: vártad őket a nem volt tartottam jelentős.
1: Azért. Tessék? Lehetetlenek nem tartottam a magyar válogatott 8-ba kerülését, de erről egyébként mi pont beszélgettünk is, hogy nyilván kellett erős csapatokat legyőzni, de nem tűnt lehetetlennek.
2: Nem volt irreális.
3: Na jó, szóval akkor igen.
1: Na, szóval, hogy én azt mondtam, hogy hazai győzelemmel kell kezdeni. Tehát itthon a Puskás arénában én azt gondolom, hogy valahogy egy góllal meg kell tudni verni Ukrajnát. És akkor itt jön szerintem a nehezebb része, Észak-Írország, bár papíron könnyebb csapat, de nagyon-nagyon nem fekszik nekünk a bridge stílus. Ezt nagyon sokszor láttuk. Skócia, Wales, Észak-Írország sorolhatnám. Én azt mondom, hogy...
3: Kivel, amikor az angolokat vertük, de
1: igen.
3: Az egy másik eset volt.
1: Döntetlenben én nagyon bízom, hogy azt elcsípjük így is, és utána jön megint egy hazai meccs, azt gondolom, hogy megint nyerni kell.
0: Rúzok ellen, igen.
1: És hát az ukrán meccs idegenben...
2: De nekik is.
1: Igen. Jó,
2: hát
1: igen.
2: Nagy szombat.
1: Pálya választok. Igen,
2: még inkább mi vagyunk
1: nagy
2: ott.
1: Szombatban. Én egy kicsit fázom tőle.
2: Én az itthoni grúztól fázom a legjobban.
3: Én
2: ebből
3: is.
2: A négyből.
3: Ezt akartam mondani, komolyan. Szerintem az nagyon nem lesz olyan egyszerű,
1: nem,
3: a grúzok ellen.
1: Egyébként egyik se lesz az.
2: De itthon lesz, tehát legalább annyi.
1: Én itt abban bízom, hogy a Puskás arénában 60 ezer ember előtt ott az tud olyan energiát adni a játékosoknak. Én ezért mondom, hogy aki hazaiakat még így is... kicsit nyelek, meg nagy levegőket veszek, de azért behúzom győzelemre, de sokkal nehezebb lesz így. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ebből egy 7-8 ponttal kijövünk, akkor azért a novembert úgy tudjuk várni, hogy teljesen reális esélyünk van,

0: Vargával.
1: Vargával, így van. Hát a, nyilván függ, hogy a többi meccs hogy alakul, de hogy az első hely is akár elérhető közelségben
2: hát,
1: maradhat.
2: Hát igen, az fontos, hogy a négy,
0: várjuk, akkor biztos.
2: Hogy a négy meccs után már ne legyen olyan reménytelen a helyzet, hogy az utolsó kettő az már ilyen.
0: Milyen reménytelen? Hát azért mindent összevetve mi vagyunk legmagasabb a jegyzett csapat ebben jó. a négyből. Hát,
2: azért mondom, relatív. Hogy nehogy így legyen.
0: De első kettőben vagyunk. Tehát, tehát
1: a, itt, ha a FIFA világrang is tett nézed, akkor második vagy igen. az ukrán mögött, de mondjuk az EB-t nézed, ott a Georgia ugye 8-at játszott, mi nem. Hát most én értem, de ettől még
0: de most ez így van. Most miért kéne félnünk? Hát aztán félni más kérdés, nem, félni az más kérdés hogy aztán lehet, hogy majd nem sikerül.
1: De félni nem szabad, de egyébként ez a rossz csapatra ez egyáltalán nem jellemző.
0: Ha most ez a három sérülés nincs, akkor én 70%-ot adnék arra, hogy megnyerjük ezt a négyest.
2: De sajnos
0: azért,
2: van.
0: Hát van. Így azért nem, de így se esélytelen.
1: Én ezt nem láttam előtte se ennyire egyértelműnek, mert amit elmondtam, hogy az északhírek nem fekszenek nekünk, Georgia, sötét ló, ebbe egyetértek, azt gondolom, hogy összességében a magyar csapat előrébb jár, de azért ott pont amikor van egy Kvaratskhelia, ha éppen ő villan és nem Szoboszlai, tehát hogy ezek a játékok, tehát hogy azért nem egyértelmű az a Georgia sem, főleg nem majd idegenbe, de az hál' Istennek legalább novemberben lesz. Az ukránok azért többnyire sok top bajnokságban szereplő labdarúgójuk van, nem véletlen vannak előttünk a világranglistán, tehát hogy én szerintem nagyon nem egyértelmű ez a csoport. Ez szerintem egy kiegyenlített csoport, ahol nagy körbeverések is lehetnek.
0: Abszolút. De a legjobb futballista nálunk játszik a négy csapatból, a Kvaratskhelia ide vagy oda, úgyhogy többi meg nyilván nem játszik ebből a szempontból, úgyhogy ezek azért sok egyforma csapat esetében nagyon sokat jelentenek.
3: A Kvaratskhelia azért nem egy rossz játékos, arról nem is beszélj, ott van azért.
0: Nem azt mondtam, hogy rossz, hát
1: aranylabda 30-ban.
3: Aranylabda 30-ban is jelen van.
2: Beszéljünk egy kicsit a keret lehetséges összetételéről. A Magyar Labdarúgó Szövetség ma interjút készített Marco Rossival. Pech, hogy Varga Barnabás sérülése előtt, hiszen már akkor ezt mondta a mostani nehézségekkel kapcsolatban. Egészen pontosan ilyen most a középső hátvéd poszt, és nem könnyű jobb hátvédet találni. És akkor még nem is beszéltem egy hagyományosnak mondható hiányposztról, alternatívát kellene találni Varga Barni mellé, vagyis oda, ahol korábban Szalai Ádám játszott. Tehát most már nem csak Varga Barni mellé, hanem helyére is kellene. Kik léphetnek elő, akik akár Salait, akár Varga Barnabást helyettesíthetik, és a védelem például hogy állhat fel, ugye azt Tóth Balázs első számú kapus jelöltségét talán azt nem kérdőjelezi meg senki, bár négy meccsen lehet, hogy lesz változtatás, vagy ezt hogy látjátok? Kezdjük akkor kapusvédelem.
1: Hát akkor kapus az Tóth Balázs, ott szerintem nincsenek kérdések. Fú, a védelem szerintem az egyik legnehezebb.
0: Két pontot is stabil Orbán és Kerkez, az biztos.
1: Oké, de ugye itt konkrétan a rossz is a másik belső persze. védő, az ami, most a jobb oldali védő, hát az ember azt gondolja, hogy Bóla Bendegúza az a nagyobb két problémám van nekem vele, védekezésben egy-egy gyengébb, mint kéne. Uh-huh. Támadásban pedig nagyon-nagyon szépen tud felmenni, nagyon jól tud előre törni, de a gólérzékenysége hiányzik, tehát hogy most pont azon gondolkozom, melyik meccsen volt, hogy három helyzete is volt.
0: Jobb összekötőből talán, de még az régen volt, nem annyira friss.
1: Nem pont a írek ellen?
0: Nem, de hogy is régebben volt az.
1: És a, jó, mindegy, most...
2: De hogyha jó védőtevékenységet folytat, akkor az, hogy nem annyira gólérzékeny, azt meg lehet bocsántani, nem? Vagy ki lehet váltani?
1: Ki lehet,
2: most, választani lehet...
1: De oda kéne egy jobban védekező, és azt tud rotálni, hogy attól függően, hogy milyen az ellenfél.
0: Sallait játszottnám
3: ott. Galatában akkor igen.
0: Hát
3: igen.
0: Miért?
3: Persze.
2: És most?
3: Megy neki. Ott hát is megy.
0: Kénytelen vagyok Bollát. Hát Osvát ott biztos nem, és ő van még a keretben.
1: Hát és ő a cseréje.
0: És szerintem mostani állás szerint Csinger lesz a másik belső védő. Játszott már, amúgy játszik, Hollandiában játszik. Szóval... Magyar bajnoktól ment
1: igen,
0: oda.
1: Csak ott nincs meg jelenleg ez az összhang. Egyébként én hát is támogatom azt, legalább egy éve mondom itt a sportkörbe, hogy a következő 10 évre ő neki kell lenni a magyar védelem oszlopának. Igen. Uh-huh. Nekem nagyon-nagyon tetszett végig, amit a Győrbe csináltál. Rosszának egy abszolút. Olyan mondata volt, hogy még nem elég kiegyensúlyozott, de én is azt gondolom, hogy neki kéne kezdenie. Ettől függetlenül nincs meg az az összhang, mert mi korábban szinte pont a védelem volt az, amit egy az egybe el lehetett mondani, mindig a Lang, az Orbán.
0: Szalai Attila.
1: Igen, és Szalai Attila, kb. Ez volt, akkor még három belső védővel játszottunk, tehát ez egy kb. Egy teljesen fix sor volt. Most meg látszik, hogy Orbán mellé folyamatosan keresi Rossi.
0: Pedig ott nincs is sérült. Vagy hát van, mert azt hiszem Dárda. Nem, a Dárda is a sérült, csak nem játszik.
1: Igen. Tehát, hogy ott folyamatosan keresi, hogy ki legyen a párja a Vili Orbánnak. És, de én is azt gondolom, hogy ha már Rossi azt mondta a kerethirdetésnél, hogyha két azonos képességű van, akkor ő mindig a fiatalabbat választja. Ez alapján én azt gondolom, hogy most Csingernek áll a zászló, hogy bevessük tétmérkőzésen, és nézzük meg, hogy ilyen helyzetben ilyen kvalitású csapatok ellen mit tud csinálni, mennyire stabil és kiegyensúlyozott.
2: Középpálya, támadósor?
3: Ott állunk szerintem a legjobban, nem? Tehát ott azért...
0: Álltunk tegnapig, vagy 4 nappal ezelőttig.
3: Jó, hát azért ott szerintem elég jól lehet pakolgatni az embereket.
0: Hát attól függ, hány csatára játszunk.
3: Persze, mert az ott meghatározza ezt is természetesen. Tehát,
0: ha két csatára játszunk, és most kezdek hajlani arra, hogy valahogy ez lesz, ha már Salla és Varga is kidőlt.
3: Tehát, és kit hoz fel előre akkor?
0: Hát Lukácsot én biztos kezdetem. Ott van Regzsi, csak itt Rossi szeret, meg azért a válogatottban adós az igazán átütő teljesítménye, de azért legalább Salzburg. Ott van Bárány nyilván, aki ki tudja milyen állapotban van, mert azért...
1: Pont jó, hogy 20, utolsó 20 percre bevinni.
0: Arra igen. És akkor hát akkor Jurek, tehát ott vannak emberek, csak most itt azért egy Nemzetek Ligája mérkőzések jönnek, hát ugye ami stabil, tehát a Szoboszlai ugye biztos, a 100% a kezdőbe. Schäfer 1000%, de ott meg Vitál is. De ott 2 vagy 3 ember lesz még a Szoboszlai mellett, attól függően, hogy hány csatár van.
1: Hát a Szoboszlai vagyok kíváncsi, hogy
0: szerintem nem fogja kezdeni.
1: Hogy játék nélkül kezdeti-e, vagy nem.
0: Szerintem nem.
1: Meg képességek alapján.
2: Már az is meglepő volt, hogy egyáltalán behívta, igaz? Az is meg kellett magyaráznia, vagy meg kellett indokolnia.
0: De Premier League, erre szokták mondani, aki ilyen magas szinten edz, már az többet ér, mint aki máshol játszik.
3: Most éppen röviden pályára léphet, ugye Premier League-ben.
0: Én Tóth Rajmundot várom oda ebbe az esetbe. Ebben az esetben, hogyha 3 ember van Szoboszlain kívül.
2: Vitális Milán?
0: Vitális Schäfer, ott.
1: Neki játszani. A Vitális Schäfer nagyon jól játszik az AEK témba.
0: Persze.
1: Ő volt a másik, aki nekem nagyon tetszett a Győrben. És
0: Tóth Armadi.
1: És ő azt mutatta az eddigi 2 hónap alapján, hogy megugrott a görög élvonal, meg a Bajnokok Ligája szintjét, úgyhogy... Én azt gondolom, hogy Vitálisnak kezdenie kell. Nyilván itt még egy dologról kell beszélni, és egyébként nekem emiatt nagyon fáj a Stiles-nak a hiánya is. Stiles-ban egyrészt egyébként jól is kezdte az idényt a West Bromban, tehát gólt is szerzett, tehát teljesen rendben volt a játéka. Amiért nagyon nagy baj, hogy kidőlt, hogy ő több poszton bevethető. Uh-huh. Tehát ő simán eljátszik balbeket, védekező középpályást, tehát nagyon sok helyen be lehet őt vetni. Én szeretem az ilyen sokoldalú játékosokat, és mivel 4 meccs van egymás után, itt biztos, hogy lesz rotálás, tehát én abban is biztos vagyok, hogy lett volna olyan meccs, amikor ők ezt, hogy más nem mondjak egyébként, Észak-Írországban például,
3: aminek
1: nagyon fekszik, mert nyilván ő ebben a bridge stílusban nőtt föl, ő abba szocializálódott, ez még más is, mint hogy kiment oda a Tóth Alex meg a Szoboszlai, ő tényleg a brit futball terméke. Tehát én nekem azért nagyon fáj, főleg a tekintetben mondom, hogy 4 meccses sorozat.
0: De szerencsére az ellenfeleknek is.
1: Hát ott is vannak problémák, most mondta a ukránoknak egy centere dölt ki egyébként.
2: A kerethirdetés előtt egyébként voltak olyan hangok, hogy nem fog újoncot avatni Marco Rossi, mert nagyon fontosak ezek a mérkőzések. Ennek tudatában, egyébként lettek újoncok, és ennek tudatában is kérdezem, hogy akkor a 4 meccsen azért bátran fog ő cserélgetni, próbálgatni, rotálni?
1: Lesz, aki be fog állni szerintem. Azt nagyon nehéz megmondani, pont azért, mert 4 meccs, ez nyilván függ a fizikai adatoktól, egy meccs után ki milyen eredményeket produkál.
0: Minden Takács vélhetően nem fog védeni, tehát azért van olyan...
3: Az újoncokról beszélünk.
1: Van olyan újoncok. De az nagyon nagy baj lenne, mert az csak úgy tudom elképzelni, hogyha megsérül.
0: Persze, semmi ide, hogy ezt állom nincs ebben, csak reálisan. Nem tudom, hát azért padra se ül mindenki feltétlenül, tehát azért akkora a keret, úgyhogy...
1: És a németek mekkora keretet hirdettek?
0: Hát valami őrület.
3: Van ottan. Miből gazdálkodni?
0: Hát azért annyira ők se állnak most jól, de...
1: Hát jó, de igen, de
0: a saját elvárásaikhoz képest rosszabbak, mint mi. Ezt most halál komolyan mondom, viszont cserébe Jürgen Klopp hirdette ezt a keretet.
2: Rosszabbak vagy rosszabb helyzetben van mondjuk
0: saját,
2: Jürgen Klopp?
0: Saját mindenkori céljaik, elvárásaikhoz képest rossz. A németek távolabb vannak attól, mint mi. De Klopp a kapitány, aki...
3: Ezt akarom mondani, hogy ez azért egy eléggé komoly...
0: Aki gyakorlatilag soha sehol nem égett még meg, mert igen. Egy olyan elme, úgyhogy azért én azt hiszem, hogy itt sem fog.
2: A tiszta lappal indulott mindenki? Ez az elvárás, vagy ez a koncepció, hogy azért hívott meg ennyi játékost? Mindenki bizonyíthat? Neki.
1: Rossz, hogy egyébként gyakran hív meg játékosokat, hogy meg akarja nézni őket akár edzésen, és ennél jobb alkalmat, hogy több mint két hétig tisztán dolgozhat velük.
0: Ezt mondta is, hogy ne abból induljunk, hogy ezek az emberek majd mind ott lesznek a pályán, a Nemzetek Ligájában. Meg akarja nézni ebben a közösségben őket, hogy hogyan veszik fel a ritmust, hogyan mennyire passzolnak ehhez a társasághoz, mert mondta is, hogy még talán nevesített is egy-két embert, hogy ez nagyon fontos visszajelzés a kapitánynak, hogy látta, hogy látta az első egymás közötti játékban, mondjuk egy Schaeferen rögtön látta, hogy hoppá, ez a gyereket, ez rálép mindenkinek a nyakára, ez simán bevethető, és Szoboszlai sérülése miatt ugyan, de kezdő lett egy EB-n, szinte újoncként, tehát ilyenek vannak. Abszolút, de ebből van kevesebb.
3: Meg arra nem is szólva, hogy hány olyan alkalom van, amikor tényleg a válogatott úgymond együtt bármit is kipróbálhat, hogy tényleg milyen a belső dinamika. Hát ilyenkor szerintem minél több játékossal kell megpróbálni megismertetni a válogatott közegét, és viszont úgyhogy valószínűleg ez is.
2: Még képeket nem láttam, de megérkeztek ugye már a válogatott tagjai Telkiben, és csak egy mondat arról, hogy ugye Zinedine Zidane bevezette azt, hogy ennél az érkezésnél a média nem lehet jelen, kiküszöbölve azt, hogy ezek a néha extrém outfitek a bulvárlap címoldalára kerüljenek. Ahogy láttam, a mi játékosaink most nagyon kis disztingvált külsőt öltöttek, szóval mennyire üdvözlendő az ilyen, és szükség van-e erre, amit Zidane bevezetett?
3: Én szerintem, amit Zidane tett, szerintem valószínűleg egy pont időben jött fék volt, hogy ez a dolog ne terjeszkedjen túl magán azon, amiről az egész szól, a játékon, a csapaton, tehát volt egy olyan pont szerintem, amikor ezt már kezdte meghaladni, és nyilván az ő, én azt gondolom, egészséges konzervativizmusával ezt úgy döntött, hogy szóljon a futballról a futball. Szerintem ez nem rossz, de ennek az üzenete szerintem nem rossz. Ettől még természetesen ezek az egyéniségek a privát életükben, a saját közösségi felületeiken lehetnek annyira extrémek, amennyire akarnak. A pályán szerintem, meg a pálya környékén, ami válogatottat illeti, szerintem ez egy teljesen jó lecsendesítő lépés volt.
0: De mondjuk engem egyáltalán érdekel, miben vannak fölöltözve, hát szerintem, hogy borzalmasan néz ki a Szobi, még akkor is el tudom képzelni. Ad egy mennyibe kerül, másrészt pontosan tudom,
3: hogy... De most
0: hogy
3: a franciákról beszéltünk, nem azt a
0: Szobiról. Franciákon nem beszéltünk volna, ha ma magyar válogatott nem ma találkozott volna, de meg tudom, hogy ez a divat. De tőlem egyébként egy alsónadrágba is megérkezhet, hogyha amúgy úgy játszik.
1: Amíg úgy játszik.
2: A kisebbség vagy ebb tekintetben, mert egyébként árgus szemmel várja
1: ez Amerikában
2: mindenki.
1: Már egy kb. Divatcégek ötöztetik őket. Ez egy esemény, ahogy megjelennek egy meccsre, például amerikai futball. Hát a bevonulás közvetítik, a legnagyobb sztárok miben jönnek, ilyen kábolykajalapolyanak, nem tudom. De mindegy is, engem nem érdekel. Én azt tudom mondani, hogy azért ez kell egy Zidane, hogy azt mondja, hogy akkor ennek itt a vége. Tehát, hogy
0: Klopp is nyugodtan mondhatná,
1: de azért ő van olyan karakter, hogyha ő mondja, akkor jó, rendben, elfogadjuk.
2: Jó, hát Márko Rossi állítólag még, vagy legalábbis tudomásunk szerint még ilyet nem mondott.
0: Megkérdezte Szoboszlait. Mondja ki ilyet? Hát mester, inkább ne. Jó, akkor nem.
2: Szerintem így történhetett. Hírek után jövünk vissza, folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
4: Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ős bemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Két csere a magyar labdarúgó válogatott keretében. Milliárdokat fizetett vissza az államnak a König Róbert féle alapítvány. Szeles, felhős, napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, a Nagy Alexandra vagyok.
4: Sporthírek.
6: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stice nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Helyettük Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia, és Tóth Milán, a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. Kukely Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson-Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a mieink ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros BL győztes FTC, a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkoznak még az első szakaszban. Mandár Anna és Tollár Fanni az első fordulóban kiesett a szöuli kemény pályás női tenisztorna páros versenyében. A magyar duó egy ausztrál-román kettőstől kapott ki két játszmában.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Támogatta Polyák Gábor médiatanács elnökké választását az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A döntés előtti meghallgatáson a média jogász arról beszélt, hogy jövőképe a média béke. Szerinte az ország megérdemli, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos eséllyel jelenjenek meg, a választópolgár pedig mérlegelhesse az elhangzottakat. A kormánypárti és ellenzéki frakciók által tagnak javasolt 6 szakember szintén megkapta a testület támogatását. Nemzeti egységet szorgalmazott a miniszterelnök, hogy visszaszerezzék a magyar embereknek azt a több ezer milliárd forintot, amit a NER alatt elloptak. Magyar Péter az országgyűlésben napirend előtt arról beszélt, hogy szerinte a Fidesz képviselőinek színt kellene vallaniuk, és mondják el, támogatják-e az ellopott pénz visszaszerzését. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az Egészségtudatossági és Páciens Tájékoztatási Alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a König Róbert által létrehozott alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, és összesen csak nem 4,8 milliárd forint állami támogatást kapott a korábbi miniszterelnöki kabinetirodától. A pénznek csak kisebb részét használták fel, amit most vissza is fizettek. Az alapítvány felszámolása megkezdődött, írta a miniszter. Idén mintegy 2 milliárd forint bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal. Az összeg már be is folyt a központi költségvetésbe, közölte a hatóság. Emellett a Temu e-kereskedelmi platform legalább 882 millió forint, az About You online kereskedő pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A GVH 6 új kartell eljárást is indított, az érintett vállalkozások száma meghaladja a 250-et.
4: Közlekedés.
6: Korábban baleset történt az M0-as autóút déli szektorán az M3-as autópálya irányába Dunaharaszti térségében, a 25-ös kilométernél továbbra is tart a műszaki mentés és a takarítás, így még mindig csak a belső sávon lehet haladni. A torlódás közel 10 kilométeres.
4: Időjárás.
6: Hidegfront hozott lehűlést, a szél többfelé megerősödik, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak, a hőmérséklet késő este 10-16 fok közé hűl le.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Folytatjuk a Nemzeti Sportkört, vendégeink továbbra is Csisztu Zsuzsa, Gergelics József és Elpap István, és a válogatott után még egy kicsit azért tekintsünk vissza a hétvégére, hiszen a 8. fordulót rendezték meg a labdarúgó NB1-es bajnokságban. A Ferencváros, amely ugye csütörtökön a Celtic otthonában bravúros 3-1-es győzelmet aratott, ezúttal Nyíregyházára utazott és 1-1-es döntetlennel zárt. Mennyire lehet fájó ez a pontvesztés, mennyire érthető esetleges fáradtság vagy kettős terhelés kapcsán, de azért mondhatjuk, hogy egyértelműen a Nyíregyháza lehetett boldogabb, nem?
1: Mindenképpen, meg főleg a tekintetben, hogy ott a végén a Ferencváros majdnem a győztes gólt is megszerezte, tehát azt gondolom, hogy a Nyíregyháza örülhet az egy pontnak, meg bármelyik magyar csapat örül, hogyha pontot szerez a Ferencváros ellen. Az mondjuk nagy különbség szerintem az előző évhez képest, hogy ott nagyon sokszor vereség lett ezeknek a meccseknek a vége, most viszont a Ferencváros ugye egy ponttal távozott, és Nyíregyházáról, mert elsősorban a grupamában szerepelt nagyon gyengén a fővárosi csapat. Egyébként én kim voltam Glasgow-ban, és fantasztikus mérkőzés játszott a Ferencváros, és ami szokatlan, hogy egyébként nem közvetlenül a meccs után utaztak vissza, nem kimaradtak egy estét, én úgy tudom, hogy még edzettek is talán egyet, és utána jöttek haza. De ez pont a regenerálódást szolgálta. Most persze az eredmény függvényével lehet azt mondani, hogy nem jött be annyira, de ha meg a tavalyhoz képest nézzük, akkor meg bejött, mert mondom, ott azért nagyon sok váratlan veresége volt a Ferencvárosnak, ráadásul a mostaninál jóval gyengébb játékkal. Tehát, hogy itt azért a Ferencváros akár nyerhetett volna is, mint ahogy a ihletett formában lévő Zakari Essen, aki szerintem korábban is jó volt, vagy voltak jó periódusai a Ferencvárosban, de most Borbély Balázs alatt ő is másodvirágzását éli a klubnál, nagyon-nagyon-nagyon jól játszik, és hasznosan a gól meg extra volt szerintem Glasgow-ban is, mert a munkát elvégezte, és ráadásul sarkozós gól volt. Ugye most is majdnem ő döntött el a legvégén a meccset, úgyhogy igazándiból én itt most nem kongatnám a vészharangokat, tehát nekem ez egy picit más színezete van, mint egy évvel ezelőtti pontvesztéseknek.
0: Nem játszott rosszul a Fradi, de egyébként kifejte jól játszott a Nyíregyháza. Tehát most ezen a Nyíregyháza ellen most oké, hogy a Ferencváros az Európa Liga alapszakaszába játszik, de ez a
1: boldog visszatért.
0: Hát így van. Boldog ott volt.
3: Az mi volt az, hogy ott volt? Volt bármi tanulsága? Távol léttek, mondta, semmi.
0: Igen. Így van. És hogyha lesz szabály, más értelmezése miatt megadták volna Zakari Essen gólját, akkor Boldog már megint el lenne tiltva néhány hétre.
1: Úgyhogy
0: nem csak egy pontot nyertek, hanem az edzőjüket is.
3: Igen. Onnan is nézhetjük azért ezt a pontvesztést, hogy azért ez most már 13. mérkőzése volt a Ferencvárosnak sorozatban, veretlenségi sorozata, tehát ha azt nézzük, hogy végül is ez a csapatunk egy nagyon masszív kettős terhelés alatt áll. Én is azt gondolom, amit Jóci mondott, hogy ez nem úgy néz ki, mint ahogy tavaly nézett ki. Szerintem annyira egyértelműen világosá tette Borbély Balázs az évad elején, hogy a bajnoki cím az prioritás, de hát megy nekik az Európa Liga is, tehát fekszik nekik, hál' Istennek, úgyhogy én egyértelműen azt látom, hogy ez, hogy ott maradtak, hogy ott megvolt a másnapi edzés, egy nyugodtabb éjszaka, stb. Ez azt a fajta tényleg végig gondolt, minden részletre kiterjedő tervező munkát mutatja, hogy Borbély Balázs az egész szezonra, minden apró részletre kiterjedően gondolkodik, és ahhoz képest egyébként nyilván, hogy ez milyen igénybevétel volt, én is azt gondolom, hogy egy jól játszó Nyíregyháza ellen sikerült ezt az egy-egyet hozni.
2: És tőle szokatlan módon kitört belőle az, hogy nem volt rossz. Igen. És kicsit még el is húzta így
3: egy
2: a szájára.
3: Szeltik
2: ellen 3-1-re nyert, volt rossz.
0: De az csütörtökön volt, de azóta most nem mondta, hogy nem volt rossz.
2: Egyébként
0: nem volt rossz, de azért például az első fél időben elég harmat volt a Ferencváros, aztán a másodikban már...
1: Már mint már a csütörtökön?
0: Most nem, Nyíregyházára. Nem, Szeltik az hibátlan volt, de hát az már hol van. Tehát arra mondta, hogy nem volt rossz, de most mit a Nyíregyháza Fradiról beszélgetünk, megnyerhették volna, aztán közben már úgy cseréltek, hogy már nem is volt annyi magyar a pályán, igaz, hogy az Európa Ligában meg igen, és az ugye beszámít, tehát így ilyen értelemben Fradi most
1: ezt
0: kicsit...
1: Ott el is mondta.
0: Kicsit már, de hát az a meccs előtt, hogy a fiatal szabály miatt kezd Bagi. Néztem a tévét, mondom, a fiatal szabály miatt kezd valaki, az tudom, hogy beszámít, de akkor is az Európa Ligában. Na mindegy.
2: Mindenesetre a válogatott szünet előtt nem sokan gondolták, hogy úgy megyünk a szünetre, hogy a tabella élén a Puskás Akadémia áll, második a Győr, harmadik a Vasas, és hát a Vasas kifejezetten bravúros győzelemmel zárt Debrecenben, hiszen hátrányból fordítva tudták a hajrában ugye megnyerni ezt a meccset, a Puskás Akadémia pedig 3-1-re a Honvédot verte még a pénteki fordulónyitón.
0: Ez a legszebb, hogy egyébként aztán ezen a Debrecen-Vasas meccsen simán nyerhetett volna Debrecen is, persze, de ezen, sőt, de ezen a Debrecen-Vasas meccsen itt aztán var-var hátán, és minden ítéletből a Debrecen jött ki rosszul. Hozzáteszem, én szerintem minden ítélet jó volt. Tehát én azt mondom, hogy jó volt. Csak ezt mondjuk, ha én Debrecen szurkol lennék, én is
1: iszonyú
0: nehezen emészteném meg, hogy már megint kim volt 5 centivel, az már ott megint egy kicsit les.
2: Az, hogy a tizedik percben már 2-0 volt.
0: Az egy dolog. Nem kell onnan gólokat kapni, mert azért most a Varide, vagy meg persze kiállítás maradt el, vagy hát Debrecen szurkok szerint, de hát most azért csak kaptak 4 gólt. Nem? Tehát inkább ott kéne. Ha már rúgok 2-t az első pillanatokban, akkor azt a meccset valahogy, ahogy szokták mondani, már el lehet menedzselni, és ne a varon múljon. Mondom, biztos iszonyú rossz érzés. Nekem is volt már olyan csapatom, amelyik így kapott ki, meg olyan is, amelyik így nyert. Hát annak örülünk, de a Debrecen is biztos nyert már így, ahogy most a Vasas.
1: És életixre játszik, ahogy mondják.
0: Hát igen, és ott eszükbe se jutott ennek ilyen dolgokkal foglalkozni. Ez van, tehát most ettől még a VAR persze nem tévedhetetlen, de szerintem ezek magyarázható ítéletek voltak. Én egyiknél se gondoltam ott így a tévé előtt ülve, hogy ez most ide felháborító lenne.
3: És szerintem az is lényeges most, hogy az első háromat megnéztük, hogy a negyedik helyen az Újpest áll. Ugye már, amikor...
0: Ők se tudják, hogyan.
3: Igen, a derbi után is mondtam, hogy az azért nagyon pozitív az NB1 színvonala szempontjából, hogy van egy versenyképesnek látszó Újpest, és szerintem ez a mostani hétvégés azt mutatta, hogy ez az Újpest valószínűleg elindult azon az úton, amit Dárdai Pál ugye ígért, és mondta, hogy ez nem lesz egy annyira gyors folyamat, amikor elkezdődött ez a munka, de én azt gondolom, hogy valami ebből azért úgy most már bőven pislákol.
1: Igazándiból szerintem játékban az Újpest még nagyon-nagyon messze van attól, amit szeretnének, viszont ami meg nagyon látszik, az, hogy mentálisan erősek. Tehát most már nem az első meccsüket fordították meg hátrányból. Tehát ez a küzdés, a harcosság talán az, ami már visszatért a negyedik kerületbe, vagy a Lilafehérekhez.
2: Amit Dárdai Pál akart is látni, ugye?
1: Így van. A minőség, a játéknak a minősége azért szerintem még egy kicsit döcög, de ez egy nagyon fontos, és lássuk be, hogy a magyar NB1-be, ha ilyen mentalitással játszik egy csapat, lásd egyébként Nyíregyháza,
3: igen.
1: Annak van eredménye. Tehát, hogy itt nincs akkora szakadék a csapatok között minőségben, hogyha az egyik jó mentalitással játszik, annak eredménye lesz. Tehát, hogy én ezt gondolom az Újpestről. A felcsútiak szereplése bevallom, engem meglep, én azt gondoltam, hogy a mostani szezonra valamest vissza fognak esni, mert nagyon-nagyon hosszú idő után távozott Hornyák mester a kispadról, és hogyha valaki ilyen hosszú ideig edző, az azért nagyobb változásokat szokott jelenteni. Ehhez képest egyébként szerintem nagyon jól játszik a Puskás
2: Akadémia. Az, hogy Babó Levente a klubtól jött, nem? Tehát ismerte a rendszert, igen, nem egy ismeretlen közegbe érkezett.
1: Igen, ugyanakkor láttam már ilyeneket, hogy a klubból jött, tehát például Honvédnál Pinezics Máté kinevezése.
0: Nem szokott bejönni,
1: de most bejött. És azért jelenti azt, mert azért még neki is az első felnőtt vezető edzői kinevezése, tehát ez nem volt egyértelmű, hogy ez bejön, de úgy tűnik, hogy bejött, mert egyébként játékban is jó
0: a Puskás.
1: A Kispestnek pedig egyébként ez volt szerintem a legrosszabb meccse, mert eddig azt lehetett mondani, hogy bár az eredmények kevéssé jönnek, de játékban egyenrangú partner volt, ezen a meccsen szerintem nem volt egyenrangú partnere a Puskás Akadémiának, sokkal hitehagyottabban játszott, ami egyébként szerintem annak az eredménye, hogy ha jól játszik egy csapat, de nem jön az eredmény, az előbb-utóbb vissza fog ütni pontosan a mentalitásban, mert eljön az a pont, amikor elbizonytalanodnak a játékosok, és akkor már nem játszani akar, hanem a biztosra megy, és ez pedig úgy csapódik le, hogy pont nincs meg az a tűz, az az elán, az a magabiztosság, és ennek az a következménye, hogy jön egy rosszabb meccs, és ez csak ássa a gödröt, tehát hogy én azt gondolom, hogy a legjobban egyébként a két utolsó csapatnak jött a 3 hetes szünet, tehát a Zalaegerszegnek meg a Kispestnek, mert ott van mit rendbe rakni, lásd Zalaegerszeg, tehát amilyen góllal kikaptak most az Újpestről itt a végén, én azt gondolom, hogy is nagyon-nagyon komolyan át kell értékelni dolgokat, át kell beszélni, és egy egy új lapot nyitni, és erre nincs jobb alkalom. Ott ennek a két csapatnak biztos, hogy jól jó, hogy nem egyhetes a szünet, hanem két hétvége maradt ki, ergo 3 hét van dolgozni.
0: Hát igen, de egy pont újpestezünk, miközben gondoljunk szegény zalaegerszegiek helyében magukat, most függetlenül, hanem például, hogy milyen góllal vesztették el azt a meccset, amit simán megnyerhetnek volna 2-3 góllal.
1: És akkor nem az utolsó előtti
0: eljön. Így viszont jó nagy bajban vannak, hát ilyen a futball, az ilyen, ott az nem természettudomány, tehát
2: igen, és akkor kössünk át, most ne Liverpoolozunk, bár Szoboszlai Dominikról és Kerkezményről már beszélgettünk itt a válogatott kapcsán, de egy kicsit a spanyol futballt is hozzuk szóba, hiszen az keveset szerepel itt a nemzeti sportkörben. Egyrészt a Real Madrid ugye már elszenvedte második vereségét, és 2 forduló után immár 6 pontot veszített. José Mourinho pedig jelentőség teljesen úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy megmutatja, hogy miért kaptak ki, és így felmutatott 2 jelenetet, a 2 piros lap miatt, ugye Valverde meg is sérült. Ez az első téma, amiben várom a véleményeteket, másik pedig Gulácsi Péter teljesítménye, ugye úgy igazolt a Villarrealhoz, hogy volt ott egy első számú kapus, de szerencsére, vagy hát Gulácsi Péter szemszögéből szerencsére nem volt túl acélos a fiatalember, úgyhogy hamar Gulácsi Péter találta magát a kapuban. A Dortmund elleni BL meccset még elveszítették, majd az utána következő bajnokit, viszont a héten most 2-szer is nyerni tudtak. Úgyhogy mennyire lehet ez egy ilyen példaértékű dolog, hogy oda ment egy új közegbe, ő is ugye a Bundesligában azonos csapatnál, azonos körülmények között már tudtuk, hogy mire képes, de most így ennyi idősen egy környezetváltozás. Ez jót tett neki, és be is verekedte magát a csapatba.
1: Gulácsi, tehát ha a Villarreal, túlzásan azt értem, hogy a Villarrealt minden héten követtem mondjuk a előző évadban, de ha oda visz egy Gulácsi szintű kapust, akkor ott szerintem azt mutatja, hogy ők azért gondolkodtak abban, hogy ezt a posztot fejleszteni kell. Gulácsi egy kezdő kapus, egy olyan német csapatnál már volt.
2: Mint úgy kezdő, hogy kezdő csapatban való.
1: Abszolút, így értem. Igen, 10 éven át a Leipzigbe védett, Bajnokok Ligája, a Bundesliga, tehát hogy egy ilyen minőségű kapust nem feltétlen cserének viszel oda, úgyhogy ettől függetlenül nyilván ilyenkor kell a kolléga hibája, vagy bizonytalansága, vagy sok kapott gólya ahhoz, hogy lehetőséget kapjon. Hát az a Dortmund meccs, az...
0: De ott jól védett Gulácsi.
1: Ezt akartam mondani, igen. Hogy a kollégia azt mondta, hogy ha nem Gulácsi véd, akkor lehet, hogy hetet kapnak.
3: Igen, tehát,
0: én néztem azt a meccset, első perc, de utolsóig ott konkrétan hetet kaptak volna.
1: Úgyhogy szerintem Gulácsi innentől egyértelműen a Villarreal ő kezdője, hát Mourinhóról meg annyit, hogy senkit nem lep meg az, hogy vereség után
3: okol valakit,
1: ami általában mindig a bíró, mert a saját játékos sose szokta, igen, tehát őket sose szidja, úgyhogy engem ez cseppet se lepett meg, legyünk őszinték, a spanyol bajnokságból kiemelkedik a Barcelona 7-ből 7, Rafinha ontja a gólokat, és akkor még nem beszéltünk Jamáról, aki talán még mindig nincsen csúcsformában, de hát ezt a Barcelona...
3: Bejelentkezett az aranylabdára,
1: igen, ő is, ugye mondta. Ennek ellenére, igen.
0: Én is szeretnék egyet.
2: Te is bejelentkezel?
1: Nem, ezt a Barcelonát összem fogja megállítani a Real Madrid. Ebben egészen biztos vagyok.
3: Gulácsi feltámadási képességéről szerintem már többször meggyőződhettünk. Tehát azért az, amit ő ugye azután a súlyos sérülés után, amiről személyesen is mesélt, ami ugye azért nem csak maga a sérülés, hanem az utána következő nehézségek, ugye a fertőzés, a visszaesés, stb. Tehát tényleg nem nulláról mínuszból jött vissza, és lett tulajdonképpen jó ideig a Bundesliga továbbra is egyik legjobb kapusa. És én azt gondolom, hogy valóban elképesztő tudásanyag van benne, egészen biztos vagyok benne, hogy neki ez most tényleg szárnyakat adott az, hogy egy új közegben vártak rá, szeretik, pillanatok alatt meg tudta mutatni, amit ugye megfogalmaztunk, hogy tényleg egy kezdő csapatban való biztos hálóőrő, tehát én nagyon örülök neki, mert azt gondolom, hogy kijár még ez neki, és amíg ez benne van, addig ezt csinálja. Hát, José Mourinho pedig ugye olyan, amilyen, tudjuk jól. Ettől függetlenül szerintem lesz azért ebből a Real Madridból egy sokkal jobb csapat, mint amit az elmúlt években láttunk. Alakul ez, nyilván olyan mérkőzésen lett tényleg igazából, ahol teljes értékűek a csapatok.
0: Hát, olyan messze van még az idény vége, hogy a Realból még bármi lehet, bármi, de tényleg. Én szerintem még a bajnokságban is lehet bármi, ott azért kevésbé talán, de a játékos anyag az sokkal erősebb, mint nagyon jól igazolt a Real mennyiségbe, minőségbe is. Úgyhogy be meg nem látunk, de ott Mourinho azért rendet tart. Ott is szigorú szabályok vannak, nem csak Zidannál az érkezésnél. A BL-ben meg majd meglátjuk, hogy mit csinál a Real, azért ők hagyományosan azt, például sokkal jobban szokták venni a BL-t, mint a Barca. Tehát valamiért a Real az úgy BL-re van inkább beállva, a Barca meg inkább bajnokság, nem felejtsük, Barca már jövőre már 12 éve lesz, hogy legutóbb BL-t nyert, és azért az baromi sok idő. Más kérdés, hogy mit tudom én, 40 évig, meg, vagy 35 évig meg egyet se, mert ugye így kezdték a back, amire Reálnak már volt, vagy 6, de az se nyert 30 évig semmit, úgyhogy nincsenek kőbevésve ezek a nagy sorozatok, meg a nagy hegemóniák. Én szerintem most egyébként a Barca is kicsit messzebb van, a Reál meg sokkal messzebb van a plafontól, most BL-ről beszélek, de valamit kell nyerni, valamit kell nyerni a Mourinho, én így gondolom.
1: A Barca az a három legjobban van jelenleg.
0: Hát nem tudom.
2: A világon? Vagy hát úgy...
1: Mondhatjuk világnak. Okay. De a három legnagyobb esélyese, tehát hogy őszintén szólva a Bayern Münchent mondom, vagy sorolom még
0: PSG-t
1: oda.
0: PSG-t nyilván.
1: Nem. De. Nem, a PSG most nyert 2-t, azért azt pontosan tudjuk, hogy a Bajnokok Ligájában címet védeni. Hogy mondjam,
0: azon már túl vagyunk.
3: Neki egyszer sikerült.
1: Az, hogy egyszer összejön, hogy még triplázzon, és az ugye azért csak a Real Madridnak sikerült. És azért elment ebből egy bárkola, összességében egyben maradt a PSG. Lehet, hogy az idény előtt, még a bárkola előtt oda, eltávozás előtt oda soroltam volna, most mondjuk inkább a negyedik, ötödik helyre teszem, ahonnan lehet, hogy oda lehet élni.
0: Én nem azt mondtam, hogy a Barca nem tartozik a legjobbak közé, csak valahogy a Barca az ilyen kielezett nehéz párharcokból az utóbbi időben nem jön ki jól. Tehát most mit tudom én, egy Chelsea, csak mondtam valamit, amelyik adott esetben kiveri a Barcát, az a Chelsea, most nem erről beszélek, nem a mostani Chelsea-ről beszélek, az a Chelsea aztán szerintem sokkal gyengébb csapat volt, mint a Barca, csak mégis párharc erősebbnek bizonyult, és a Barca az ezzel küzd elsősorban az elmúlt években, hogy a minőség jellemzően azért ott van, most hol extra, hol csak nagyon jó, de azért az alá nem nagyon mentek.
1: Nyilván az minden csapatnak kell, hogy a kulcsjátékosai formában legyenek
0: van,
1: februártól.
0: És ott viszont végig, mert ott nem hogy egy párharc, hanem egy rossz meccs adott esetben.
3: Hát ezt láttuk, a Liverpool két szezon előtt hát, pont így esetként.
0: Például, de általában aki nem nyeri meg a BL-t, azoknak mindig valami ilyen az oka. Hogy van egy meccs, ami, és nem is pont a döntő, mert a döntő az már egy kiki meccs, hanem az odáig
3: illetve
0: vezető
3: párharcok. Illetve egy jellemző tavaszi hullámvölgy. Ezeken a csapatok közül majdnem mindegyik. Láttuk ezt egyébként tehát a nem legutóbbi, hanem az azt megelőző sorozatban a PSG is volt egy ilyenben, aztán kijöttek.
0: Hát csak nem
2: estek ki. Hát meg idén volt egy világbajnokság, tehát ha belegondolunk, hogy most még csak szeptember van, tehát az idényre előre jósolni bármit, meg azt mondani egy csapatról most, hogy milyen lesz majd tavasszal, az
1: februárban kezdődik a szezon, tehát
2: van.
1: Addig csak elveszíteni lehet. Megnyerni nem, ez biztos. Egyébként ugye a PSG-nél én pont nekem ez is számomra hihetetlen volt a címvédés, és pont azért, mert ők a BL győzelem után elmentek a klubvilágbajnokságra, amit végigjátszottak, tehát a döntőig meneteltek, most ott éppen kikaptak a Chelsea-től, de hogy elmentek a végig, ergo a játékosoknak alig volt pihenője, és már kezdődött. Most nyilván lehet, hogy hosszabb pihenőt kaptak, de akkor is végigjátszották július közepéig a szezont, utána már augusztus végén már megint tétmeccsek voltak. Szóval én így nem láttam azt, hogy ez a PSG újra meg... Tehát én ezt nem gondoltam volna.
0: Azt találtad.
1: Abszolút. De hogy háromból háromszor nyerni,
2: a klub VB alatt is, végig, vagy előtt is az volt a kérdés, hogy érdemes-e elmenni rá, volt olyan csapat, ugye, amelyik nem vállalta az indulást. Tehát, hogy, és ez nem fog-e visszaütni az idény végén? Hát azt így, ahogy mondod, klub VB döntő után megnyerték a BL-t, úgyhogy...
0: De tavasszal nyerték meg, úgyhogy most mert hogy a 24-ben benne lesznek, ugye olyan is már volt már, hogy majdnem kicsúszták, 24-ben benne lesznek, hát az azért nyilvánvaló, és akkor onnantól kezdve tényleg az van, hogy februárban, vagy márciusban kezdődik a haddelhad.
2: Köszönöm szépen vendégeinknek, hogy ezeket átbeszéltük, Csicu Zsuzsának, Gergelics Józsefnek és Álpap Istvánnak, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
3: Köszönjük.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Megvan! Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 56 perckor folytatjuk a mai Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Formula 1-jel folytatjuk, a hetente jelentkező Box utca magazinon következik, a műsorvezető Pattantyús Lőrinc.
4: Box utca. A Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja.
8: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sportrádió közös műsora, Box utca podcast. Nem volt most ugye futamunk a héten, ugye a múlt hétvégén, és hogy így készültem az adásig, de olyan témánk sincs, és akkor, de hál' is neki jött a versenynaptár. Úgyhogy kezdjük is ezzel Zsoldos Barnával, illetve Bereznai Danival beszélgetünk majd többek között erről is. Sziasztok! Ugye nagy, hát kicsit azért késve, mert ugye tavaly júniusban már kidobták a 26-os versenynaptárat, most erre egészen szeptemberig kellett várni. És hát ugye a fő sokk az ugye az volt, hogy 10 sprintfutamot rendeznek jövőre. Ugye lehetett már hallani a hírekben korábban is, hogy ezt szeretné bővíteni nagyon a Forma 1, mert hogy mennyire szipi szuperek ezek a sprint hétvégék. És hát ez most meg is történt egy első lépése, hogy 6-ról 10-re bővítették. Ti mit szóltatok, amikor megláttátok a versenynaptárat, és akár így sprint vonatkozásában is, Barna?
9: Én kicsit meglepődtem. Első körben ilyen grafikus táblázatot láttam, és ott csak azt láttam, hogy az idény első felében ott van 6 sprint. Mondom, mi van, bezsúfolják mindegyiket az első fél évben, és aztán ott láttam, hogy van még 4 ezen kívül. Ugye most már nagyon-nagyon régóta beszélgetünk erről, 2021 óta létezik a sprint formátum, valakinek az ízlésének ez megfelel, van, akinek nem, főleg a konzervatívabb, régi vágásúbb szurkolók azok, akik annyira nem kedvelik, viszont a számok magukért beszélnek, tehát mindig ezzel támasztják a látható Wolf, és mindig ezzel érvel, hogy ő nem feltétlenül rajong ezért a formátumért, de be kell látni, hogy minden nézettségi adat és minden ilyen szurkolói felmérés arra utal, hogy a nézők ezt kedvelik, és a helyszíni nézők is hozzáadott értékként kezelik a jegyükhöz. Én is inkább azok táborát gyarapítom, akik szerint ez egy picit sok, picit mesterkélt már az egész formátum, tehát azért sok-sok évtized F1-es versenyzés után ezt így bevezetni, és folyamatosan növelni a számát. Az én ízlésemnek ez egy kicsit sok, de abszolút megértem, hogy üzleti szempontból ez a jövő, vagy ez a trend, és azokat is megértem, akiknek tetszik. Igazából nekem az egy pici csalódás, hogy nem nagyon változtatnak ezen a formátumon. Tehát most már ez annyira erőltetett maga a sprint formátum az előző évtizedekhez képest, hogy ennyi erővel akkor valami radikálisabb módosítás is lehetne, főleg az időmérőket. Gondolom, hogy az, hogy ez a Q1-2-3-as időmérőt csak lerövidítik, gyakorlatilag ennyi az egész, szerintem lenne mozgástér. Akár helyszíneken átívelően változtatni is a formátumot. Lehetne kísérletezni, lehetne új dolgokat kipróbálni. Úgyhogy ha már itt van velünk ez a formátum, és ha már 10 nagydíj hétvégén van, akkor bátrabban lehetne hozzányúlni szerintem.
8: Visszatérünk még ezekre a formátumra, illetve hogy milyen változtatásokat lehetne esetleg eszközölni, de Dani, először kíváncsi vagyok, hogy te kiknek a táborát, vagy melyik tábort erősíted a sprint hétvégékkel kapcsolatban?
10: Sokáig sprint ellenes voltam, és az nem tetszett leginkább a sprint futamban, hogy megjósolta azt, hogy mi lesz a teljes versenyen. 2021-ben ugyanis, amikor bevezették, akkor már az első szabadedzést követően, amint kihajtottak utána a sprint időmérőn az autók a boxból, Park Fermi alá kerültek, és nem lehetett módosítani az autó beállításokat a hétvége folyamán. Ez néha szült azért olyan izgalmakat, hogy azon csapatok, akiknek talán a gyár és a valós versenypálya között a korrelációja rosszabb, ők szenvedtek egy ilyen sprint hétvégén, és voltak csoda csapatok, akik hamar beletalálnak a beállításokba, és ők akkor ki tudták használni ezeket a hétvégéket. De összességében látták kettő nagyon hasonló időmérőt, kettő nagyon hasonló eseménnyel. Amióta viszont már a sprint futam után van egy 4 órás idő ablak a fő időmérő előtt, hogy változtathassanak az autó beállításokon, azért több helyszínen észrevettem azt, hogy változnak az erőviszonyok. Szóval abból a szempontból ez a formátum nekem már abban sokat javult, hogy nem látom azt, hogy teljes egészében megjósolja a sprintfutam a főfutamot, vagy a sprint időmérő a fő időmérőt. Emlékezzünk idén például vissza Silverstone-ra, ahol a sprinten a Ferrari mindent vitt, és aztán a főfutamon meg McLarenekkel, Red Bullokkal harcoltak és hátraestek, és több ilyen erőviszonyokbeli mozgás történt azért. Viszont egyet tudok érteni Barnával azzal kapcsolatban, hogy ha már itt tartunk, akkor szerintem bátrabban bele lehetne nyúlni a formátumba, ugyanis én nem ismerek még egy olyan motorsport szériát a világon, ahol a sprint esemény az ennyire megegyezik a fő esemény lebonyolításával. Ezen a ponton, és igen, sok régi vágású szurkula ezzel nem fog egyetérteni, de most már mi választ el minket a fordított rajtrácstól például?
11: Azért egyébként Leclerc csak behúzta azt a Silverstone-i nagy díjat, hogy ugye Ferrari-ra visszalőve, hogy még ha nem is ők voltak feltétlenül a leggyorsabbak, de azért...
10: Ott inkább Hamilton esett vissza, igen, és nem az egész Ferrari, csak akkor annyira arra koncentráltunk, hogy ő el tudja kapni a Mercedes-eket.
11: Meg hogy Hamilton hazai pályán.
10: Igen, igen.
11: Abszolút. Na, akkor beszéljünk egy kicsit a formátumról, mert ez is téma, és ugye sok cikk meg is jelent, amikor kijött ez a 10 hétvége, hogy akkor viszont ténylegesen érdemesen lenne változtatni ezen, mert hogy itt igazából látunk egy nagy díjat, meg annak a harmadát kicsinyítve, ami annyi, hogy ott nagyjából nincs kerékcsere. És hogy amikor beharangozták a sprintet még ugye 21 előtt, hogy akkor jönnek a sprintfutamok, és hát ez a promó videó az beleégett az agyamba, hogy akkor 100 kilométer padlógáz, nincs kegyelem, nincs megállás. Tehát hogy nyilván úgy, ahogy kell egy ilyet felhúztak, de hát ugye közben ott az ugye a sprintfutam határozta meg még a nagy díj rajtrácsát. Tehát mindenki azért ment óvatosan. A jelenlegi formátumban ugye ott van még 4 óra múlva egy időmérő, tehát ha sprinten összetöröd, akkor nem tudsz kvalifikálni a nagy díjra, ergo megint csak ott van egy óvatosság faktor ezekben a sprintfutamokban, tehát megint nem lehet azt mondani, hogy mindenki őrült módjára, vagy hát nem őrült, de hogy mindent belead, hogy megnyeri a sprintfutamot, mert hát elhanyagolható mennyiségű pontot lehet szerezni egy nagy díjhoz képest, amire ugye kvalifikálnak később. Másrészt meg valóban az, hogy sokszor ugyanaz a sorrend, az erő sorrend, tehát igazából a jó csapatok még több pontot tudnak szerezni, a kis csapatok meg ugyanúgy nem tudnak pontot szerezni, főleg, hogy csak az első 8 szerez. Barna, te említetted, hogy az időmérő lehetne változtatni. Ezzel kapcsolatban is vannak teóriák. Neked mi van a fejedben például, hogy mit lehetne az időmérő változtatni, hogy ezt, hogy mondjuk legalább a sprint időmérőkön ne ez a Q1-2-3-as formátum legyen?
9: Hát igazából az elmúlt évtizedekben azért jó néhány különböző időmérős formátumot láttunk az F1-ben, és nem mondom, hogy azok jobbak voltak, de igazából csak a változatosság kedvéért lehetne, mert nyilván a nagydíjra kvalifikáló időmérőn nem kellene variálni. 20 éve ez a rendszer van, ez egy elég jól működő rendszer, amikor megpróbáltak belenyúlni 2016-ba, talán az is rosszul sült el, de azt gondolom, hogy a sprint időmérőkön akár vissza lehetne hozni azt, hogy egyenként mennek ki, egyszerre csak egy versenyző van a pályán, vagy akár a régi klasszikus, ugye 60 perces időmérő 12 körrel, de nyilvánvalóan 1000 meg 1500-et fel lehetne sorolni. Én nem mondom, hogy mindenképp ez legyen az irány, csak ha már ennyi sprint van, akkor ennyi erővel ezen is lehetne valamit módosítani.
11: Én olvastam egy olyan javaslatot, hogy a bajnokság pontversenyének állása szerinti fordított sorrendben hajtsanak ki egyesével a versenyzők. Tehát ugye jelen állás szerint akkor Kimi Antonelli menne ki elsőként, akinek ugye hát ezek szerint legjobb autója van, meg ugye ő is jó formában van, cserébe ő megy a legpiszkosabb, legnehezebb körülmények között, és akik a végén jönnek, azok már egy jobban felgumizott pályán mennének, tehát akár most itt gondolunk akkor a Cadillac, illetve nagyjából az Aston Martinra. Szóval ilyen radikális, hát nem is tudom, annyira radikális.
9: Volt egy hasonló rendszer.
11: Volt, igen, és hogy ezeket kéne akkor picit újra gondolni, visszahozni. Dani, neked erről mi a véleményed?
10: Egyet tudok érteni egy egylövéses időmérővel, mondjuk azt szerintem pont a helyszíni szurkolóknak annyira nem tetszene, mint nekünk a tévéképernyőn keresztül. Ugyanis aki a pálya csak egy részét látja, mindössze egy autót látni, mondjuk 2 percen át, az talán egy szomorú élmény. De így legalább szakmailag egy kicsit a körök minőségére jobban tudnánk koncentrálni egy időmérő alatt a tévéképernyő mögött ülve, nem folyamatos jelenetváltozásokkal. Nem, hogy nem olvastam ezt az opciót, de pont erre gondoltam, hogy ha a fordított rajtrács az túl sok, akkor egy ilyen kicsit fordított esélyek, mert azért valóban, főleg a városi pályákon a pálya fejlődése nagyon sokat jelent, meg az is nagyon fontos, hogy látják a versenyzők, hogy milyen időket lehet menni, tanulhatnak az előző versenyzők hibáiból, szóval aki később megy, és azelőtt tudja figyelni a riválisait, akkor mindenképpen előnye van.
11: Akkor beszéljünk arról a hétvégéről, sprint hétvégéről, ami ugye a legtöbb kritikát kapta, fogalmazunk így, az imád a monakói. Alapból már a monakói nagydíj sok kritikát kap önmagában, hogy mit keres még a versenynaptárban, versenyezhetőség szempontjából. Itt is van a régi vágású szurkolók, vagy akik szeretik a Forma 1-et, akik ugye a hagyomány miatt szeretik, én is ezek közé tartozom, bevallom, hogy szerintem helye van. Egy hétvége 24-ből, ikonikus környezet, tényleg egy legendás pálya. Most az, hogy a futam milyen, azt szerintem most azt nem kell fejlődően nézni, bár egyébként, ha leesik az eső, akkor az is meg tud kavarodni, de valóban, amikor száraz körülmények vannak, akkor nem túl izgalmas futam. Na és akkor ide behoztak egy sprint futamot, tehát hogy akkor két futamot lássunk. Ez a negatívum sokak szerint, viszont akkor ott van a másik oldal, hogy viszont látunk két időmérőt, ami sokszor ugye a szezonnak a legizgalmasabb időmérőjét hozza. Akkor most ebből láthatunk majd kettőt. Félig üres a pohár, vagy félig tele van?
9: Nekem inkább félig tele, mert hogyha most mindent megint hagytak volna ugyanígy, ahogy eddig volt, akkor megint nem történne semmi. És igazából szerintem az is üdvözlendő, hogy tavaly megpróbálkoztak ezzel a kötelező kétkiállásos variációval. Oké, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, de legalább megpróbáltak valamit. Mert ugye idén semmiféle kísérlet nem volt. Ha nincs a futam végén az a piros zászlós őrület, úgymond, akkor megint fanyalogtunk volna, hogy ez egy pocsék vasárnap volt. Úgyhogy én örülök annak, hogy két időmérő lesz. Megint azt gondolom, hogy lehetett volna akkor még tovább menni, hogy mondjuk inkább az időmérőjére osszanak pontot, és lehet, hogy én a sprint futamot el is engedném, tehát én inkább arra hajlok, hogy legyen még egy időmérő plusz pontokért, de ez is több, mint a semmi. És igen, valószínűleg kőbe van vésve, hogy a sprint futam végeredménye az ugyanaz lesz, mint a sprint kvalifikáció, mint ami a rajtrács. Ettől függetlenül valami más, valami új, és Monakóra ez igazán ráfér, a többi helyszínre nem feltétlenül, és csak egy nagyon röviden visszakanyarodnék még a versenynaptára, az, hogy az idén nyitón sprint hétvégét rendeznek, az szerintem egy rossz döntés, mert az egész téli várakozás, az a hosszú hónapok felfokozott várakozása, és nem az első nagy díjon derül ki az erősorra, nem ott látjuk meg, hogy tényleg mi történik, hanem úgymond lelövik a poént ezzel a mini futammal, az nekem valahol egy picit kiábrándító.
11: De hát ki tudja, lehet, hogy a csapatok még ott is rejtegetik majd a valós tudásukat, vagy hát az erejüket, hogy éppen hol állnak ebben az erős sorrendben. Igen, és akkor Dani, kíváncsi vagyok veled kapcsolatban is, hogy te mit gondolsz Monakóról ilyen vonatkozásban, hogy ugye valóban ugye ez a két futam az, ugye, hogy sok kritikát hozott. Ugye Barna nagyon radikálisan gondolkodik ilyen szempontból, hogy az időmérős pontosztás egyébként egy logikus dolog lenne, főleg látva az utóbbi hétvégéken a szombatot, hogy ott milyen, akár csak a kommentátort érdemes visszagatni, Weber Gáborékat, hogy hogy közvetítenek szombaton, a Q3 végén, és hogy közvetítenek vasárnap, amikor ugye ténylegesen egy 90 perces podcast adást hallgattunk lényegében a monakói nagydíjon, hogy te mit gondolsz erről a hétvégéről?
10: Hát lényegében az időmérőn osztják a pontokat, csak mégis végig kell néznünk a sprintet, meg a futamot, meg el kell rajtolni a mezőnynek. Én igazából arról szeretnék beszélni, hogy nem tudom pontosan, hogy mi dönt arról, hogy valamelyik pálya sprint futamot tartott, és valamelyik nem. Ez több pénzbe kerül most már a helyszíneknek talán, vagy ezért hogy harcolnak, de azt viszont szomorúan látom, hogy a jövő évi versenynaptárban szerintem nagyon sok jól versenyezhető pálya nem kapott sprintet, és nagyon sok rosszul versenyezhető pálya még igen. Ott van például Szaúd-Arábia, ahol mindig azért rengeteg előzés van, és ugye idén nem láttunk itt futamot, viszont hát különösen ezzel az energiamenedzsmenttel szerintem minden eddiginél több jójózás lenne. Szívesen megnéztem volna például ott egy sprintet Ausztrália vagy Japán helyett, aztán ott van Miami, ahol szerintem idén a sprint formátum tök jól sikerült, és az például egy jobb példa lett volna az erőviszonyok változására, mert ugye a sprintet a McLaren nyerte meg, aztán a főfutamot a Mercedes. Kanada, Monaco is egy nehezebben versenyezhető pálya, mint például Ausztria vagy Belgium, ahol szintén nem lesz sprint jövőre. Silverstone-i sprintnek nagyon örülök, és a Monzainak is. Aztán ott van Azerbajdzsán és Amerika, ahol már szintén láttunk nagyon jó sprinteket, de jövőre azok sem sprint helyszínek, hanem helyette például Katar. És ott már láttunk 2021-ben talán egy elég unalmas sprintet, ahol maximum a gumidráma tartott bennünk némi feszültséget. Szóval nagyon örülnék neki, egy Forma 1-es rajongóként, hogyha a sprint futamok legalább olyan pályákra kerülhetnének, ahol azért történelmileg jó versenyeket látunk, viszont úgy látom, hogy a szervezők szemében ez a szempont abszolút utolsó valamiért.
9: És bocsánat, hogy visszakanyarodva arra, hogy hogy kezdték, hogy vezették föl, ez is benne volt a központi narratívába, hogy csak olyan pályákra fogunk sprinteket vinni, ahol ennek van értelme, ahol vannak jó előzési pontok, és valószínűleg sok lesz az akció.
11: Hát ez igen, ez nem sikerül. Nekem egyébként személy szerint Brazília a kedvenc sprint helyszíne, mert ott például nagyon emlékezetes sprintutamok voltak, akár csak 21-ben, ugye, hogy Hamilton hogy hámozta át magát, és ezzel alapozta meg a nagy díj rajt pozícióját, és sokkal jobb rajt pozíciót. De nekem egyébként a Hungaroring is ott volt, amikor meglátom, hogy 10 sprint lesz, hogy esetleg a magyar nagy díjra is lehet, mert azért itt legalább van egy cél egyenes, ahol lehet előzni, meg ugye Hamilton itt is bizonyította, hogy a pálya hátsó részein is lehet előzni. De helyette tényleg ez, és már belemondottunk, hogy az ausztrál sprint az mennyire jó lesz majd hajnalán. De hát mindegy, hát fogadjuk el, hogy ez van. Még Monakóval kapcsolatban azt olvastam, és egyébként belegondolva az is igaz, hogy annak a hétvégének ugye az a lényege, vagy hát ugye az esszenciája, hogy kimennek a három

0: Mindig minden a kompromisszumokról szól, még az autóbeállítások terén is, és ez is egy ilyen kompromisszum, hogy igen, legalább történik valami, legalább van némi több akció, de valóban ez a fokozatosság eltűnik. Esetleg a legjobb csapatok megengedhetik maguknak, meg a legjobb versenyzők, hogy a Q1-et, Q2-t talán még arra használják, hogy egy kicsit aklimatizálódjanak, de ez is hozzátesz szerintem a kihíváshoz. Tehát tényleg ezen a helyszínen annyira nem lehet versenyezni, annyira unalomba fulladnak ezek a vasárnapok, hogy a két időmérő, és itt ez a sprint formátum talán inkább a pozitív irányba billenti a mérlegnyelvét.
1: Tehát annak örüljünk egyelőre, hogy a Madringen nincsen sprintfutam, vagy nem lesz jövőre sprintfutam. És kicsit visszalőnék arra a hétvégére, mégpedig azért, Dani, mert ugye te, ha jól tudom, akkor ugye mentél szimulátoron az a pályán, nem is keveset, és kíváncsi vagyok, hogy neked mik voltak a tapasztalataid, mennyire lepett meg, hogy milyen volt a futam képe, így amikor ültél és nézted, de meglepett, hogy ennyire eseménytelen futam volt, vagy úgy voltál vele, hogy hát ezt igazából téged megkérdezek, akkor mindenki, akkor tudtad volna mondani, hogy srácok, ez egy ilyen futam lesz.
2: Hát nem lepett meg, hogy ilyen futam volt, az viszont megmondom őszintén, hogy nagyon meglepett, hogy mennyire tiszta volt a hétvége, ami a mezőny palak elkerülését illeti, ugyanis a Forma 3-ban, Forma 2-ben nagyon sok balesetet láttunk, és a Forma 1-esek meg, akik messze a legnagyobb tempóval, a legszélesebb, leghosszabb autókkal haladtak ezen a pályán, ők tényleg óriási kvalitásokat mutatva, ez jó volt látni, és én élveztem nézni a szabad edzéseket, és az időmérőt is. A verseny viszont csalódás volt, és ennek nagyon egyszerű a fizikája, azért ezekkel az autókkal sem annyira egyszerű követni a másikat, és az utolsó szektor, ami megelőzi az első szektor talán legjobb előzési pontjait, mind elnyújtott kanyarokból áll, amikor a versenyzőknek nagyon az első tengelyre kell támaszkodniuk, és a turbulens levegőben az első tengely szenvedi el a legnagyobb tapadásvesztést. Az utolsó kanyarra is, ha visszaemlékszünk, akár Norris pole pozíciós körére mennyire egyszerű volt csak egy kicsit szélesre futnia, és 3/10-et el is dobott. Ez a másik probléma, sokszor egy ilyen utcai helyszínen nincsenek alternatív ívek. Nem olyan széles, és nem olyan a versenypálya, ahol realisztikusan alternatív íveket kezdenek el autózni a versenyzők, hanem egy kifejezetten ideális ív van, és ha arról letérsz, akkor jelentősen csökken a tapadásod. És a harmadik legnagyobb probléma az az, hogy nem volt igazán nagy féktáv, és ami nagy féktáv lett volna, az sem egyenes volt, és azt is egy pálya egy nagyon szűk része követte, ahol nem tudott beelőzni a másikat a csúcspontig, mert mondjuk egy gyors sikán következett, ugye a leghosszabb padlógájszos szakaszt követően, veszélyes rázókövekkel, nagyon könnyű átvágni, még ha lenne ott valami akció, az is általában az FIA asztalainál dől el majd, hogy mi lesz a vége, mert egyik versenyző sem szeretné feladni a pozíciót. Ennél sokkal egyértelműbb belőzési zónák kellenek, nagy féktávok, széles kanyarbejáratokkal és egy lassú minimum tempós kanyarral, mint például a Hungaroringen az egyes kanyar, vagy Monzában szintén az egyes kettes rész, olyan jellegű sikán, aminek van egy hosszabb íve a két kanyar rész között, hogy ne csak egy íven tud átdobni az autót. És sokan amúgy a Forma 1-es játékot megmosolyogják, és nem is hívják szimulátornak, de azért azt szeretném elmondani, hogy habár az irányítás fizika természetesen nincsen egy Forma 1-es autó színvonalán, maguk az autó méretei, a turbulens levegő és a szélárnyék egymáshoz képesti aránya egy adott versenypályán, ami pontosan be van szkennelve, a versenyzési képet nagyon élethűvé teszik, és pont az adás előtt mondtad, hogy valószínű könnyű lett volna azért Madringet letesztelni, mert beprogramozni egy pályát minden szempontból egyszerűbb és költséghatékonyabb, mint megépíteni, és hogy csak néhány vonalvezetést így egy virtuális mezőnnyel kipróbáltak volna, már talán egy jobb versenyt láthattunk volna idén. Reméljük, hogy jövőre lesznek változások, abban mindenki egyetért, hogy kell, viszont arról is pont beszéltél, hogy azért egyre többen tervezők már keresik a kifogásokat, hogy milyen átalakításoknak mik a limitációi. 10 évet most Madrid velünk lesz, én azért szomorú vagyok, hogy Spanyolország egy csodálatosan unalmas tesztpályából, egy csodálatosan unalmas utcai pályára adta le a voksot, hogy a hazai versenyüket megrendezze, de hát úgy tűnik, hogy a mai gazdaságcentrikus világban talán nem az előzések száma a legfontosabb mérvadó egy nagy díj megrendezésénél.
1: Felvezetted, amit akartam, vagy amivel akartam folytatni, mert ugye valóban a pályát tervezése mögött álló cég, ők már jelezték, hogy hát hoppá, itt azért oké, hogy utcai pálya, és hogy itt ez viszonylag egy ilyen hibrid környezetben épül fel, hogy azért nem olyan könnyű itt megváltoztatni, mert hogy itt épülnek más depók, meg stb. Tehát, hogy itt, amit

0: akármilyen mondja, Nagy Dani hozott ötleteket, mit lehetne változtatni, Norris dobott be ötleteket, illetve hát nagyon sok versenyző dobott be ötleteket, hogy hogy lehet javítani ezen a pályán, nem biztos, hogy azokat olyan könnyű eszközölni. Na most akkor itt megint egy olyan dilemma, hogy valamit már kell lépni, mert itt olyan éles kritikákat fogalmaztak meg mind szurkolók, mind versenyzők, mindenki, és már jelezték is, hogy már dolgoznak az átépítéseken, hogy, vagy az ötletelésen, hogy, hogy akkor hogy lehetne ezt. De amikor nincsenek meg a nagy lehetőségek, akkor most ilyenkor, tehát hogy ilyenkor azt hogy képzeljük, hogy mi történik ilyenkor egy pályával, hogy akkor most próbálnak legalább egy előzési zónát létrehozni, és akkor azt mondják, hogy jó, ezzel mindenki elégedjen meg, mert akkor ott legalább körönként egyszer lehet majd a versenyzőknek előzni, vagy hogy akkor itt vagy vakarják a fejüket, hogy akkor most mi legyen hosszú távon.
1: Szerintem igen, ez a legreálisabb, amit te mondtál, hogy, hogy legalább jobb hiány egyetlen egy legyen. És azért ne titkoljuk el, hogy az első egy-két évtizedben a Hungaroring is megkapta ugyanezeket a kritikákat. Mindegyik kanyar nagyon hasonló profilú volt, és az egyes kanyart azt mindenképp át kellett építeni. Tehát meghosszabbították a célegyenest, és most nyerte el egy olyan rádiuszú kanyarat, most 2003-ban, igen, akkor építették el, de azóta legalább ott azon a részen tényleg lehet előzni. Tehát ha megvan a kellő tempókülönbség, akkor nincs semmi akadálya. Sőt, az elmúlt években most már a kettes kanyar külső évén is láttunk előzéseket, és ahogy említette, egyéb pontjain is a pályának. Tehát meg kell, hogy legyen a központi akarat, és be kell látni, hogy manapság ez így nem megy. És Abu Dhabiban is átépítettek jó néhány szakaszt, ugye 2021-re. Ott is azért sok év eltelt, mire nagy duzzogva belátták, hogy ez a helyzet, de szerintem egy új helyszín esetén 2026-ban, amikor évről évre növekszik az F1 népszerűsége, nő a nyomás mindenkin, a főszereplőkön, a szervezőkön, a pályaépítőkön. Szerintem Madrid már nem teheti meg azt, mint amit Abu Dhabi megtehetett, hogy több mint 10 évet várt az átépítéssel, minél előbb cselekedni kell, mert ez nekik is egy negatív reklám. Tehát mindenki azt szeretné, hogy a saját eseményéről pozitív hangnemben beszéljenek, jókat mondjanak, és ha már maga a pálya látképe egyébként a televízión keresztül kifejezetten jellegtelen, mert nyilvánvalóan nem Madrid belvárosában álmodták meg, vagy lehet, hogy oda álmodták meg, de ott nem lehet megcsinálni, és emiatt azért azt is el kell mondani, hogy elég uniformizálódik már minden, ugyanazok a reklámok vannak, ugyanazok a hirdetések, ugyanazok a törmelékfogó kerítések, tehát igaza volt, valamelyik külföldi szakkommentátor mondta, hogy most, ha ide kiírták volna azt, hogy Valencia, vagy Jidda, vagy bármelyik másik utcai pálya, hát simán elfogadod, mert most ez mitől volt Madrid? Hát egy külvárosi területre oda felhúztak egy ilyen pályát, és ráadásul ennek még megvan ez a hátránya is, amit te mondtál, hogy területi limitek vannak, területi korlátok, úgyhogy én azt remélem, hogy legalább egyetlen egy előzési zónát, vagy előzési pontot sikerül már jövőre kialakítani, máskülönben egy nagyon negatív spirálba is belekerülhet ez a helyszín.
2: Szerintem, ha minden kötél szakad, akkor azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy ezt a manual override szabályozást, ugye az elektromos boostot, vagy az energia többletet, azt azért nem egy olyan nehéz dolog változtatni. Láttunk már szezonon belüli módosításokat, maximális töltési sebességről, maximális töltési allokációról, akár a hétvége előtt néhány nappal döntéseket meghozva változtatni, mert az elektromos rendszer az szerencsére elég könnyen változtatható, és persze a csapatok szimulációval foglalkozó mérnökei ennek nem örülnek, de hogyha más nincs, akkor lehet, hogy egy agresszívabb előzési segédletet kell adni a versenyzőnek, akár nagyobb erőtöbletet, hogy a rosszabb előzési zónák is jobban működő zónákká váljanak. Ezen már amúgy egy ideje gondolkodom, hogy ez az általános eléred ezt a kilométer per órát, ha elő vagy, akkor elkezd az autó ugye egyre kevesebb elektromos energiával dolgozni, aki hátul van, az tovább használhatja a maximális rásegítést. Ez ugye egy nagy általánosítás, de lehet, hogy ezeknek a helyszíneknek még azon kellene gondolkodnia, hogyha pálya specifikusan szabályozzák ezt az elektromos rásegítést, akkor az segíthet-e.
0: Hát igen, akkor megint jönnek ezek a kritikus hangok, hogy na itt akkor megint az energia döntés, nem a verseny.
2: A négy előzésnél szerintem azért minden
0: és
2: jobb.
0: És abszolút egyetértek veled egyébként, hogy akkor már inkább ez, csak akkor ugyanúgy megérteném azokat a hangokat is, hogy ez meg már kevésbé autóversenyzés, hogy megint az energiával kell játszani ahhoz, hogy előzés legyen. Hát meglátjuk egyébként, hogy így valóban az biztos, hogy itt valamit változtatni kell. Én bízom benne egyébként, hogy ez ez menni fog. Kicsit Madrid egyébként szerintem olyan sorsra jutott egyelőre, mint Miami, mert ugye Miami-ban is milyen tervek voltak, hogy ott a pálmafák alatt fognak majd suhanni az autók, csak hát ez ugye ugyanúgy nem lett kivitelezhető, és az is számomra egy jelektelen pálya lett, és most Madrid ugyanez, és nyilván másik példaként ott van akár Baku, ami egy tényleg egy impozáns környezetben rendezik a futamot, vagy akár Vegas-t is ide lehet sorolni, ami személy szerint szerintem nem egy jó pálya, de maga a helyszín, a millió az viszont az tényleg olyan, amilyennek megálmodták. Tehát olyan helyszínek, olyan részei megy a városnak, ahol azt mondjuk, hogy na ez Vegas. Csak hát nyilván ott is ugye a show az sokszor nagyobb, mint maga a versenyzés. Hát megálltjuk, szorítunk. Egyébként neked milyen élmény volt egy körön még venni Madringon? Tehát amikor nem versenyszimulációba mentél, hanem egy körön, az élvezetes volt neked is, mint így a játékban?
2: Hát élvezném, hogyha a rázókövek élethűek lennének, mert sajnos nekünk a játékban minden arról szól, hogy a legjobban vágd és ugrasd és kockáztass, és már kicsit szerencsejáték hangulatú lesz a vezetés ezeken a sigánokkal tűzdelt pályákon, hogy egyszer jó szögben elkapod, nyersz egy tizedet, egyszer veszítesz egy tizedet is, ugyanálló nagyon picik a különbségek, és frusztráló, hogy úgymond a szerencse faktor is dönt aztán sok-sok pozícióról, de ahogy mondom, nézőként az élmény nagyon nagy volt, és ha kicsit ez a rázókő használat életűbb lenne abban a programban, amiben én versenyzem, akkor valószínűleg nekem is nagyobb élmény lenne, igen, mert azért a versenyzők közti tudás nagyon jól kijött, és ugye Madrid után nem én voltam itt a podcastben, de ugye Norris, Antonelli, Verstappen, ha három nevet kellene mondani, akik a legtehetségesebbek nyers tempóban egy körön jelenleg a mezőnyben, akkor lehet, hogy pont ezt a három fiatalt mondanám én is, és ők jól reprezentálták magukat így ezen a helyszínen a mezőny élén. Szóval ebből a szempontból én azért üdvözlöm az olyan pályákat, mert sokszor arról beszélünk, hogy az autó dönt. Itt azért ez nem feltétlen volt nyersen ennyire igaz.
0: Igen, ezt egyébként Matics Zsolti mondta, hogy az időmérőn látva a végeredményt, a top 3-at, hogy tényleg az a három versenyző van ott, akik most így a legnagyobb önbizalommal versenyeznek, és talán akik így az autóban a legjobban bíznak meg önmagukban, és hogy ez azon a pályán ez nagyon jól kijött. És ugye említetted Verstappent is, aki ugye végre futamot nyert, ugye a héten rendezték, vagy hát múlt héten volt ez a Verstappen gokárt verseny, hogy az utolsó helyről indulva 101. helyről megelőz 100 másik versenyzőt, akik hát nem feltétlenül versenyzők, hanem influencerek, stb., és hogy ez ugye sikerül. Nem tudom, mennyire néztétek ezt az eseményt, vagy utólag olvassatok-e utána, vagy az összefoglalót megnéztétek-e. Ha igen, akkor hogy tetszett? Csak így nagyon röviden kíváncsi vagyok, Barna.
1: Én utólag összefoglalókat, meg milyen viccesebb jeleneteket láttam. Szerintem jó pofa kezdeményezés volt, tényleg érdekes, egynek elment, nyilvánvalóan nem ártott senkinek. Nekem még mindig hasonló a véleményem, mint amit néhány héttel ezelőtt mondtunk, hogy Verstappen szokott a leghangosabban hágálni, vagy ágálni az ellen, hogy amikor ilyen influencerekkel, mű emberekkel teletűzdelt világba őt meghívják, és ilyen emberekkel kell a vörös szőnyegen semmit mondó beszélgetéseket folytatni, akkor ő inkább sokkal szívesebben otthon marad, mint ahogy eddig mindig otthon is maradt. De ugye nyilvánvalóan ez a saját cégének, vagy a saját szponzorának az eseménye volt. Én nekem akkor jobban tetszett volna az esemény, hogyha nem 80 számomra teljesen ismeretlen influencer és tartalomgyártó van, hanem egy picit érdekesebb emberek, vagy ismertebb emberek, vagy nem is ez a része, hanem mondjuk feltörekvő fiatal gokártosok, hogy lett volna legalább egy ilyen része, hogy mondjuk 80 15 éves gyerek, mint ami mondjuk Verstappen is volt. Hát ő elképesztően tehetséges gokártos volt 14-15 évesen, ahogy Antonelli is, és biztos vagyok benne, hogy ezeknek a tinédzsereknek nagyon nagy élményt jelentett volna. Tehát szívesebben láttam volna, hogyha ők vannak túlnyomó többségben, és nem pedig a tartalomgyártók.
0: Hát ez reprezentálja igazából a rajtrácsot a mai Forma 1-es futamokon, ahol már sokkal több a tartalomgyártó, mint akár a korábbi versenyző, vagy híresebb színészek, más sportolók. Ez irányba megy el a világ sajnos. Dani, neked hogy tetszett ez az esemény?
2: Sok tartalomkészítő arról beszélt, hogy jó, azért messze lesz Verstappen, rágyakorlok, le fogom győzni Verstappent, és a Red Bull erre rá is húzott egy ilyen influencer kampányt is egy az egyben, szóval, hogy már sok Red Bullos poszt megelőzte minden ország által képviselt influencereknél ezt az eseményt. Szóval ebből a szempontból így, ha üzletileg nézzük, akkor lehet, hogy ők jobban megérték, mint a tinédzserek, és talán arra próbálták kihegyezni ezt a versenyt, hogy átlag ember versus Forma 1-es versenyző, még akár egy olyan környezetben is, ami nem fizikailag megterhelő annyira egy átlag embernek, bár azért ugye 35 perc alatt letudta a mezőnyt Verstappen, de ha ennél több idő állt rendelkezésre, 75 perc, ha ez lassabban sikerült volna, akkor azért sokaknak már lehet, hogy a fáradtság jelentette volna a verseny végét, és nem is feltétlenül az, hogy a holland mikor éri utol. Ugye itt sokakban szerintem az volt még az egyik legrosszabb szájízű dolog, hogy gokártokat csúlyozták is, elvileg egyenlők voltak, de mégis különösen a rajtnál, Verstappen ugye 20-at előzött talán már csak a célegyenesben, és az nagyon fura volt, mert igaz, amikor így hajlik egy pálya, nagyon messze vannak valószínűleg a kialvó lámpák, és lehet, hogy néhányan bealudtak, nem figyeltek erre annyira, de azért egy gokártban elrajtolni nem egy olyan nagy tudomány, padlógázt nyomsz, és kis fordulaton nem annyira nyomatékosak ezek a bérgokártok, de és vannak apró különbségek, de itt valami nagy különbség azért volt, és a verseny végén nem tűnt senkinél jelentősen gyorsabbnak az egyenesekben Verstappen, de különösen itt a kezdeti gyorsulási fázisnál azt azért nagyon sokan megegyezték, hogy ott mennyivel erősebbnek tűnt a gokártja, és erről sokan vitáztak így a komment szekcióba, és végül nagyon gyorsan sikerült neki ez a kihívás. Én így szakmailag kicsit örültem volna, ha nem az első körben nyer 46 pozíciót, vagy mennyit nyert
0: többi
2: végül.
0: Többi 60-at én azt láttam, olvastam. Tehát, hogy az első kör, amit a rajtnál is mondtál, az nekem is felnőzött, hogy kilőtt.
2: Igen, meg ott volt egy vágás sok, is.
0: Így van, levágott egy kanyar, tehát állítok az első körben ilyen 60 pozíciót.
2: Szóval a műsor szerintem kicsit jobban, meg realisztikusabban elnyújtható lett volna. Nyilván ezt nehéz megjósolni, meg ő sem érezte, hogy most egyáltalán megnyerheti, vagy nem, mert tényleg hirtelen nagy távolságok kialakulhatnak, és ezért nem tudott pontosan, hogy mennyire gyorsak vannak körülötted, de ez a pozíciók többsége, és az, hogy kiderül, hogy meg fogja valószínűleg nyerni, az már nagyon korán számomra nyilvánvaló volt, szóval ebből a szempontból nem sikerült annyira drámaian, meg annyira elnyújtani, ahogy ez egy álomvilágban sikerülhetett volna. Viszont az is biztos, hogy igen, ha már ilyen versenyző juniorok ellen menne, még ha ki is vannak súlyozva a gyerekek, azért már tényleg ilyen 8-10 éves kor fölött annyira magas színvonalon gokártoznak gyerekek is, hogy ott már szinte egy rendes gokárt versenyt látnánk azon a ponton, és persze Verstappen jobb, meg tapasztaltabb lenne náluk, de ugye ez pont talán a Netflix generációnak szólt ez az esemény is, nem véletlenül nem a Netflixen, hanem egy rivális ilyen csatornán, hogy ilyen kicsi lazább hangvételű, ahhoz meg talán jobbak az átlag emberek.
0: No, hát meglátjuk majd, hogy Verstappennek Bakuban hogy fog menni, mert hogy ezzel a futammal folytatódik most a Forma 1-es szezon. Zsoldos Barnának és Bereznai Dannak köszönöm szépen, hogy eljöttek. A műsorvezető Pattantyús Lőrinc volt. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon, valamint megnézhető az M4 Sport YouTube csatornáján. A hírek után sporttörténelemmel folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ez volt a Box utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Ismét korlátozza az üzemanyagárakat Csehország. A kormány visszavonja a Farkasvölgyi úti kollégium fejlesztéséről szóló határozatot. Északon zivatar, viharos szél miatt riasztást adtak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Október 1-től újra szabályozza az üzemanyagok árát a cseh kormány. A pénzügyminisztérium rendszeresen meghatározza majd a következő nap maximális árait. Egyúttal csökkentik a gázolaj forgalmi adóját. A cseh kabinet rendkívüli adót vet ki az olajfinomítókra. Németországban az év végéig 17 eurócenttel, vagyis körülbelül 62 forinttal csökkentik az üzemanyagok adótartalmát. 12 milliárd forintos egyenlegjavító megtakarítást jelentett be a kormány. Visszavonják a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fővárosi Farkasvölgyi úti kollégiumának fejlesztéséről szóló kormányhatározatot. A beruházás nem indult el, kifizetés nem történt, de a kormányzati vállalás miatt ez az összeg teherként jelenik meg a költségvetésben. A kollégium bővítéséről és fejlesztéséről a koronavírus járvány után döntött az akkori kormány. Mintegy 4,3 milliárd forintot fizetett vissza az államnak az Egészség, Tudatosság és Páciens Tájékoztatási Alapítvány, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a König Róbert által létrehozott alapítvány célja a betegtájékoztatás fejlesztése volt, és összesen csaknem 4,8 milliárd forint állami támogatást kapott a korábbi miniszterelnöki kabinet irodától. A pénznek csak kisebb részét használták fel, amit most vissza is fizettek. Az alapítvány felszámolása megkezdődött, írta a miniszter. Tovább nőtt az elektronikus fizetések száma Magyarországon. Tavaly csak nem 3 milliárd tranzakciót hajtottak végre digitálisan az előző évi 2,5 milliárd után. Az elektronikus fizetések aránya 46%-ra nőtt az előző évi 42%-ról. A Magyar Nemzeti Bank azt szeretné, hogy 2030-ra 60% fölé emelkedjen ez az arány. Az elektronikus vásárlások aránya a darabszámban és értékben is Budapesten volt a legmagasabb.
3: Közlekedés.
4: Korábban baleset történt az M0-as autóút déli szektorán az M3-as autópálya irányába a Dunaharaszti térségében. A 25-ös kilométernél továbbra is tart a műszaki mentés és a takarítás, így még mindig csak a belső sávon lehet haladni. A torlódás már meghaladta 10 kilométert, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
3: Időjárás.
4: Hidegfront hozott lehűlést, estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar, emiatt ott riasztás van érvényben. A szél többfelé viharossá fokozódik, a hőmérséklet jelenleg 18-24 fok között van, késő este 10-16 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
6: Folytatjuk a Hazafutást, 17 óra 35 perckor, a műsorvezető továbbra is Szabó Szilvia. A mostantól két hetente jelentkező új Túl az óceánon című magazinunk következik, amely az amerikai sportok legérdekesebb, legizgalmasabb eseményeivel foglalkozik. Az első adás szerkesztője és műsorvezetője Szalai Kristóf, következzen hát tehát ez a magazin.
7: Új magazin műsorunk első adása, első része a Túl az óceánon címmel, amely az amerikai sportokkal fog foglalkozni két hetente. Hát egy szűk fél órát NFL, NBA, NHL, minden, amit az amerikai sportokról tudni kell, érdemes különböző szakértőkkel, korábbi edzőkkel, játékosokkal. Most éppen NFL, hiszen javában zajlik a tengeren túli profi amerikai foci bajnokság, és hát az első vendégünk pedig Kovács Sándor, NFL szakértő. Sankó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem, és veled nyithatom meg a magazin műsor első részét.
8: Szia, Fisi, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én is nagyon jó, hogy beszéltünk erről. Parancsolj, jöhetnek a kérdések, záporozhatna.
7: Hát akkor már meg is kezdem, hiszen legutóbb ugye a Kansas City Chiefs mérkőzése volt itt, hát a hajnali órákban ért véget, hosszabbításban nyert a Chiefs az Indianapolis Colts ellen. Nem tudom, te mit vártál a szezon előtt Travis Kelce-től, de összességében két meccs, két győzelem, és a Chiefs megint jól néz ki. Hogy te hogy látod?
8: Nagyon nehéz nem a Chiefsnek szorítani egy picit Mahomes miatt, de tudom nagyon jól, hogy mivel felépítettek egy dinasztiát Magyarországon, divat utálni ezeket a dinasztiákat. A Chiefs meg egy jó csapat. Az, hogy egy-egy évben nem úgy jön ki a lépés, ez egy dolog, de azt gondolom, hogy a Chiefsnek az alapemberei és az alappillérei azok megvannak, és kellettek hozzá ilyen apró puzzle darabok, mint Kenneth Walker, akit megtalált a Chiefs, és azt gondolom, hogy már a Denver elleni meccsen, amikor ugye az első fordulóban nyert a Chiefs, és talán nem is az a meglepetés, hogy nyert, hanem ahogy nyert, ugye 31-10-re intézte el a Denvert, és ott Kenneth Walker már 173 yarddal vétette magát észre, Travis Kelce-nek is volt 71 yardja. Nem tudom, hogy meddig látjuk még Travis Kelce-t, de az biztos, hogy végre van egy olyan játékos a Kansasnak, amire megint lehet építeni. Én azt gondolom, hogy ebben a tegnap éjszakai, mai éjszakai mérkőzésben is mostanunk kivette részét. Egy óriási trailerben, aki nem látta a meccset, az mindenképpen nézze meg, mert egy overtime-ban 33-30-ra tudta megnyerni a Kansas a Colts elleni derbit. Nagyon jól játszott a Colts a félidőig, utána a Kansas feltámadt, overtime, labdavesztés. Nem akarom lenni a poén, én tényleg érdemes megnézni, hogy azért azt gondolom, hogy a Colts egy picit talán lesajnáltuk, de ettől függetlenül én azt hiszem, hogy a Kansas megmutatta, hogy igenis számítani kell kihóként mindenképpen rá. Az, hogy meddig tudnak eljutni sérülések nélkül, az pedig azt hiszem, a forduló megmutatta, hogy elég sok sérült irányító volt, akár már az első fordulóban, akár már a második fordulóban is.
7: Kicsoda egyébként Kenneth Walker, te is őt említetted, őt emelted ki, illetve sok sajtóorgánum is csodafegyverként próbálta hát megvilágításba helyezni Patrick Mahomes egyik talán legkedveltebb, potenciálisan legkedveltebb célpontját. Szóval honnan jött ő?
8: Ő Michigan State-en volt, és 2022-ben a második körben draftolták, ha jól emlékszem, és talán még a Seattle-ről rabolt el, csak nem olyan találták meg hozzá az orvosságot, vagy nem tudt úgy beilleszkedni a csapatba, viszont nem csak a futásokban, hanem az elkapott yardokban is azért azt gondolom, hogy észrevétheti magát. Kellett egy nagyon jó futó, akinek elég jó átlag van, egy jó, közepesen jó fal mögött, a tavalyi szezonban azért a Chase elég sok sérültel dolgozott, de rengeteg csapat volt ilyen, mert most is megsérült, de függetlenül azt gondolom, hogy végre van egy olyan kiegyensúlyozott running back-i, aki nem csak fut itt a labdával, hanem elkapni, és összesen 79 yard az, amit még elkapásokból szerzett, összesen a két meccsen, 290 yardot futott, tehát azt gondolom, hogy és csak egy TD van neve mellett, de ha azt mondod, hogy ha tudod, mindig arról szoktunk beszélgetni négy szem közt is, hogyha ha van egy olyan futó, aki átlagosan 5 yardokat fut, akkor utána neked nem kell mással foglalkozni, csak ezzel, és akkor a futásból mindig megvan a first down, legalább két próbálkozás után, és akkor nem is nagyon kell passzolni, nem is neki 6,2-es az átlaga a földön, és 8,8-as a levegőben, tehát átlagosan azért azt gondolom, hogy egy nagyon minőségi játékost sikerült szerezni a Chiefsnek. Mindig, most bocsánat, hogy ezt mondom, mindig kukáz valahonnan az öreg hát őszakálló, illetve Patrick Mahomesnak olyan célpontjai lesznek, akivel ezt meg lehet csinálni. És megmondom őszintén, hogy ezek a srácok megélnek azzal a lehetőséggel, ezek a második esélyek, mert hogyha a draft után, amikor kijössz és nem tudnak fel mit kezdeni, akkor utána nagyon sok játékos nem, sőt, inkább a NFL játékosnak a túlnyomó része nem ott fejezi be a pályafutását, ahol elkezdte, hanem teljesen máshol. És egész egyszerűen vannak olyan csapatok, ahol engednek kivirágozni, és rengeteg olyan dolgok kell, ami azt gondolom, hogy segít abban, hogy olyan környezetben legyél, elkerüljenek a sérülések, olyan irányítód legyen, olyan offense koordinátorod legyen, olyan megértésed, olyan running back kedvőd legyen, ami mind azt gondolom, hogy jó kell olvasni a falat. Szóval rengeteg olyan összetevően ennek a dolognak, amit így nagyon egyszerűen nem, hogy találtak egy jó embert, hogy be lehetett illeszteni, nem, csináltak egy embert, aki egy jó alapanyag volt, és azt csífesítették Kenneth Walker személyében.
7: És összességében Andy Reid ugye a Chiefsnek a vezetőedzője, hogyha leült Patrick Mahomes-szal a szezon előtt egy szobában megbeszélni mondjuk az előttük álló idényt, mérkőzéseket, mit mondhatott neki, miben tudná motiválni, miben lehet más az idei szezon, miben lehet sikeres, honnan tud erőt meríteni újra gyakorlatilag a nulláról ez a Chiefs, most mibe kapaszkodhatnak, hogy sikeresebb legyen a szezonjuk?
8: Szerintem az, hogy egy olyan dinasztiát próbáltak leírni, az már alapból egy olyan dolog, de ráadásul nem is jött össze a tavalyi szezon, de hogy ugye újra fel kell kapaszkodni, újra meg kell mutatni, hogy bennünk még van valami. Kicsit olyan, mint a Rocky filmekben, amikor Rocky elkezdett idősödni, amíg van szén lenne a bányában, addig fel lehet hozni, hogy a pincébe. És egy kicsit ezt érzem egyébként, nem csak azért, mert Travis Kelce-nek valószínűleg az utolsó szezonnál valamelyikét látjuk, hanem azért, mert Holmes egy olyan játékos az NFL-nek, aki nagyon sokáig nem csak a franchise, hanem az NFL arca volt. Most ez a srác nem lett rosszabb. Sőt, azt gondolom, hogy inkább a sérülések volt, az inkább az, hogy nem volt fegyvere, azért picit kiismeretőbb volt a Chiefs. Ezek azok az apró mozaikok, amiért egy picit azt mondjuk, hogy jó, ne nyerjen már a Chiefs, mert annyi mindent látunk tőlük, legyen egy kicsit más. De hát egy csapat nem fogja hagyni, hogy ilyen játékosokkal van tele tűzve, vagy csak úgy lemondjanak róluk. Én azt gondolom, hogy a Chiefs mindig benne van a marsalbot, hogy mit tudnak elvégezni, és az AFC idén talán 2 vagy 3 esélyes lesz a Ravens-szel, a Bills-szel és a Chiefs-szel. Nagyon nehéz megmondani, mert az NFC sokkal erősebbnek érzem ebben a szezonban, de ne legyen igazam, és azt gondolom, hogy senki nem szeret játszani az Arrowhead-ben, és senki nem szeret játszani a Chiefs ellen. Azt gondolom, hogy azért, mert egyrészt még az offense megtalálta önmagát, a defense-nek azért van felülni valója Spagnuolóval, de az ősz rozmár az nem úgy idősödik, nagyon jól néz a pálya mellett, az, hogy új dolgokat rajzol a zöld füzetéből, és új pléjeket látunk tőle, az egészen zseniális. Az, hogy Mahomes ugyanúgy játszik szinte, mint a sérülés előtt, vagy a tavalyi szezon előtt, az, hogy találnak embereket, az, hogy az offenszal úgy dolgozik, hogy mint elit korában, 4 évvel ezelőtt, ezek mind azok a dolgok, amitől azt lehet mondani megint, hogy ennek a Chiefsnek megint jó éve.
7: Reálisan nézve lehetnek kihívók egyébként? Tehát ők a végelszámolásra ott lehetnek szerinted?
8: Abszolút, és én akár főcsoport döntőben egy Buffalo meccset megnéznék, ahol most egy picit nálam a Buffalo előrébb jár, de hát a két defense közül nem tudom, hogy ki a potensebb, talán egy picit, talán itt is a Buffalo felé hajlik a mérleg nyelve, de a baj az, hogy az amerikai focsúban egyetlen olyan tényező, ahol nem lehet számolni előre, az a sérülés faktor. Ez akár az irányítóra, akár a kulcsjátékosokra vonatkozik, ez mindig benne van, és akkor mindig azt számít, hogy milyen hosszú a kispad, hogy milyen a játékoskat tudsz még úgy betenni valakinek a helyére, hogy utána azt úgy lehessen pótolni. Olyat nagyon-nagyon régen láttam, hogy valaki végig tudott csinálni sérül, minimális sérülés nélkül is egy szezont, úgyhogy ezt most megmondani, hogy ezekből a csapatokból kiletett a végelszámolásba. A mutatott játékok alapján, vagy mutatott képet alapján a Bills mindenképpen odaárom, a Bengals is 2-0 áll, a Jackson ugyan vesztett, de szerintem ott még a csoport talán gyengesége miatt ott még azért érdekes lehet. És ami nekem meglepő, hogy a Raidersnek is 2 győzelme van, mint a Chiefsnek, de én nem látom,
7: hogy a mikor Raiders volt ilyen utoljára a Raidersnél?
8: Nem tudom. Tényleg, tehát, hogy annyira szürreális most egyébként az NFL, ebből a szempontból. Már tavaly is azt mondjuk, hogy mennyire kiszámíthatatlan ez az egész, hogy bárkinek tud venni bárkit, de azért ne felejtsük, hogy a Miami-val játszottak az első fordulóban, ha már beszélünk egy kicsit a Vegas-tól, ráadásul otthon játszottak, és most pedig idegenben a szebb napokat látott Chargers sikerült elkapni. Azt gondolom, hogy Kirk Cousins oda kell figyelni, meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog alakulni.
7: Na, zárjuk akkor a Kansas City Chiefs fejezetet, ugyanis hát muszáj gyakorlatilag sokat foglalkozni velük, mert itt Magyarországon is rengeteg-rengeteg szurkoló és rajongó táborra rendelkeznek Mahomesék, viszont hát nem menjünk el amellett, hogy a tavalyi döntő, a Super Bowl fináléját megismételték rögtön az első fordulóban, hogy a Seattle Seahawks New England Patriots meccs volt. Ez a Seahawks megint 2 győzelemmel rajtolt, mint címvédő, legyőzte a Patriotsot, majd a második körben az Arizona Cardinals együttesét. És hát nem lett gyengébb a Seahawks a Lumen Fielden oda, illetve idegenben sem.
8: Hát nagyon jól látod, én azt mondom, hogy ez a Seattle, ez nagyon-nagyon rendben van. Az első mérkőzésen azért a New England ellen azért talán szerencsé, az égieknek a szerencséje, mert azt hiszem, hogy ennyire rossz meccse talán a New Englandben én nem nagyon láttam, hogy milyenek lett volna, talán csak a tavalyi évben azért az, hogy az utolsó 3 drive-ban 3-szor adra a labdát, ezért ez értem, hogy ez picit lehet a defense-re is ráfogni, hogy mennyire jól védekeztek, mert azért ott irányító döntéseket hoztak. Vezetett a New England a fél időben 10-0, tehát valószínűleg nem kaptunk volna egy nagyon sok pontos meccset, de az, hogy 13-10 lett a vége, ez megint csak a Seattle-nek a defense-ét erősíti, ráadásul kezd irányító megsérült, és Drew Locke-nak kell irányítani a most már második meccsen a Seahawks-ot. Ez a defense nagyon rendben van, ők szerintem azért valamennyire egészségesek is fognak maradni, és Jackson Smith-Jigdának pedig azt gondolom, hogy megint lesz egy nagyon-nagyon jó éve, tehát biztos vagyok benne, hogy ezzel a fölött fog termelni. Úgyhogy ez a Seattle jó. Egyetlen egy szerencsétlenség van ennek a Seattle-nek, hogy abban a csoportban van, ahol a 49ers is, és azért a 49ers ez nagyon rendben van, legalábbis az első 2 forduló alapján. Úgyhogy én őszinte leszek, hogy nem nagyon tudnék választani, hogy melyik ujjamban rakjak. Nagyon tetszik, amit látok a 49ers-től, és hogyha még ez nem lenne elég, akkor a csoportban van a Rams, aki picit botladozik, de majd most a Giants ellen megpróbálnak javítani. Úgyhogy ott igazából mindenki nagyon várta az év igazolását, hogy a Miles Garrett átkerült a Rams-be, és Aaron Donald is bejelentette a nyugdíjból való visszavonulását, de ehhez képest meg nem láttunk a Rams-től semmit. Úgyhogy ezért talán nagyon-nagyon fontos lesz a csoporton belül a Seattle-nek és a San Francisco-nak a meccsei, de én például ez a két csapat az, aki nagyon-nagyon meggyőzően, nagyon-nagyon agresszívan a saját játékát játszva tudja termelni a pontokat. Picit offense barátabb a San Francisco, és picit defense barátabb a Seattle, de mondom, az a két meccs, amikor ez a két csapat megy egymás ellen játszik, véletlenül azt fogja eldönteni a csoport győztesnek a személyét, még az is benne van, hogy ugyanakkor még ugyanolyan mérleggel lesznek bent, és még az is benne van, hogy ennyire gyengékedik az NFC északi csoportban a Bears és a a Lions, illetve a Packers, akkor lehet, hogy ez lesz az NFC-nek a legerősebb csoportja, és mindenki majd nyugatra fog tekintetni.
7: De mivel azért mégiscsak a legutóbbi bajnokról beszélünk, még néhány gondolatot engedjünk meg ezzel kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy nekem, aztán mindjárt megtudjuk a te véleményedet is, nekem nincs olyan érzésem ezzel a Seahawks-szal kapcsolatban, mint ha már említettünk dinasztiákat, mint mondjuk a Tom Brady-féle New England Patriots, vagy legutóbb a Patrick Mahomes-féle Kansas City Chiefs, amelyek nyertek bajnokságokat, és aztán tudtak egy olyan tényleg rendszert, sorozatokat kialakítani, hogy mindenki tudta tőlük, hogy oda fognak érni a legutolsó meccsek, legutolsó hónapokban is ott lesznek még. Ehhez képest most én személy szerint a Seattle-ben ezt az elkövetkezően, vagy az idei, vagy a jövő évi szezonra, én ezt most így nem látom bennük, nem tudom, te ezt hogy látod, hogy érzékeled?
8: Hát az az érdekes, hogy mondasz, hogy a defense-ben nagyon nem volt ázzal, sőt, inkább erősödtek. De most ehhez képest, hogyha azt veszük, hogy Sam Darnold kidőlt, Jadrian Price kidőlt, ugye a kezdő irányítás és kezdő running back-ről beszélgetünk, akkor a cserék nagyon-nagyon jól hozzák ezeket a mérkőzéseket. Cooper Cup zseniális, a fal elég jól dolgozik, tehát azért azt gondolom, hogy függetlenül, hogy Drew Luck nem a legjobb irányító.
7: Jelben a neve nem ezt predesztinálná.
8: Igen, de hát ettől függetlenül azt gondolom, Sam Darnold sem, de emellett a fa mögött, meg emellett az elkapósor mögött ezzel elég jól lehet dolgozni, Rashid Shaheddel, vagy kitemeljünk még ki esetleg Titan pozícióba AJ Barnert, Cooper Cup-ot, Jackson Smith, Angie Bart már említettük, szóval ezek jó nevek. Ez a Seattle, ez egy picit, hogy is volna, hogy azt gondolom, hogy ha Pittsburghnek van egy identitása, a Steelersnek azzal, hogy mennyire kemény ez a védelem, és akkor majd valahogy csinálnak egy ment vagy field goal-al többet, és akkor azzal megnyerik a meccseket. Azt gondolom, hogy ennek a Seattle-nek is az identitása, hogy van egy borzasztó kemény védelem, és akkor tudtok, akkor gyertek át rajtunk, és valahogy egy ilyen 12-13, esetleg 20 pontot még fölrakunk a táblára, de addig mindig, amíg a Seattle sokkal több pontot szerez, és ez a defense nagyon jól tartja minimálisan az ellenfeleket, addig nincs miről beszélni, 31 hétre verték meg a Cardinals. Tudom, hogy a Cardinals nem lesz ott a végelszámolásban, de ezek kötelező győzelmek, azt gondolom, és az első igazából a megmérettetés az majd ténylegesen a 49ers-tel lesz majd október közepén, talán október 11-e, ha minden igaz, nem tudom, de valahogy úgy, nem tudom, hogy fog esni az majd ugye az vasárnapi lesz, vagy hétfői, de mintha úgy emlékeznek, hogy ott lesz egy Fortimány, lesz egy csalépten az elején, úgyhogy az be kell írni a naptárba, mert az nagyon-nagyon sokat fog számítani a két csapatnak. Úgyhogy a többiek azok meg a Commanders-szel fognak játszani, ugye rögtön a jövő héten, utána a Chargers ellen, tehát akár úgy is kezdve, hogy sima 4-0 is kezdhetik az első négy mérkőzést, ami egy olyan boostot ad, egy olyan lökést ad a csapatnak, hogy a sérülések ellenére Dárdonnak nem keresi értetni visszatérését. Tehát, hogy ezek olyan jelek egy ilyen csapatnál, amire azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni.
7: Van itt egy Philadelphia Eagles, amely tudjuk, hogy a Seattle Seahawks előtt nyert bajnokságot, és tavaly is egyébként sokáig azt lehetett mondani, hogy esélyesek is ott lehetnek, akár a Super Bowlba is. Aztán végül is ez nem így történt, de nem csükkednek Philadelphiában. Most is mondhatni, jól indították a szezont, tehát két meccs, két győzelem, és a következő fordulóban a Bears ellen játszanak. Mit lehet várni ettől a találkozótól?
8: Philadelphia, mert ugye ez a lényeg, Philadelphia, mert tudjuk, hogy azért vannak ilyen zöldfehér kötődésűek köztünk, és így azt gondolom, hogy erről mindenképpen beszélni kell. Akarnak ugyanazt csinálja a Philadelphia, amit két évvel ezelőtt.
7: Akkor meg fogja
8: nem játszanak nyerni. Nem játszanak túlságosan jól. Azt érzi az ember, hogy mindig csak annyit tesznek bele, amennyit feltétlenül muszáj egy-egy mérkőzésből, és úgy állnak 2-0, hogy nekem nem meggyőző, amit látok tőlük. Nem tudom, te hogy vagy vele szurkolóként. Én sokkal többet várok tőlük, de lehet, hogy ez csak az én bajom, mert azt gondolom, hogy ebbe a csoportba talán egy picit a Philadelphia megengedheti magának azt, hogy egy kicsit ilyen lassabban kezdjen. Ugye a Commanders ellen kezdtek 24-22-re, ez a Commanders szerintem nem lesz ott a végelszámolásban, még akkor sem, hogyha a Cowboys tisztoros meccset játszott vele. A Titans győzelme, vagy a Titans ellen győzelme 24-20, eléggé szenvedős volt, ezt a Titans sem tudom igazából tenni a top 10 csapatba, bármennyire is szeretném. Egész egyszerűen az első igazi megmérkőzés az a Bears lesz, aki elvesztette az irányítóját egy iszonyatosan esős meccsen a Minnesota ellen, szóval nem tudom, hogy mit várhatok. Tehát megmondom őszintén, hogy azért emlékeztetek egy double doink-ra még a két csapatnak a korábbi
7: az elhíresült
8: double doink-ra. De én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a Philadelphia esélyese ennek a csapatnak, ennek a mérkőzésnek még akkor is, hogyha Chicagóban lesz ez a meccs, és lehet, hogy ott már egy kicsit idegebb ez, de hát Philadelphiában is ideg szokott lenni, tehát én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem rossz. Szerintem ez az Eagles, ez jó is lehet, de jelen pillanatban még nem vették fel azt a fordulat számot. A két győzelem, az két győzelem, azt nem lehet tőlük elvenni, de szerintem ez kevés lesz. Nem csak a rájátszáshoz vezető úton, hanem egy picit a Cowboys is elkezdett mozgódni afelé, hogy meccseket nyernek, de én szerintem először vannak még olyan dolgok, amit látok a Philadelphia-nál, akár támadásban, akár a védekezésben, akár a labdabirtoklásban, hogy azért erre egy picit jobban oda kell figyelni az Eaglesnél, mert összesen a két meccs alatt ugye 48 pontot csinált a csapat, és 42-t kapott, az egy 6 pontos differential, ez mutatja igazából az egész NFL-t nézve, még egy ilyen 6 pontos különbsége rendelkező csapat van, az azt jelenti, hogy milyen szoros meccset játszottál, ez pedig a New Orleans Saints. Tehát, hogyha egy igazi kihívó vagy, vagy igazából azt akarják, egy kicsit odafigyelnek rád, vagy pedig ott pont a radar szinten mozogsz, akkor erre tökéletes, csak nem lehet úgy lejátszani a meccseket, hogy mondjuk a tavalyi Bears játszott, hogy 7 olyan mérkőzése volt, ahol 3 pont, ugyannál kevesebb volt a differencia, az óriási szerencsefaktor, hogy ezeket megnyerik. Ettől függetlenül a két győzelem az két győzelem. Továbbra is azt mondom, hogy mivel két évvel ezelőtt, amikor megnyerte az Eagles, nagyon hasonló pályát futottak be, és mindenki egy picit legyintett rájuk, hogy nem, ez még kevés lesz. Velük is úgy vagyok vele, hogy rájátszás az szerintem szinte biztos. Az, hogy tovább hogyan tudnak menetelni, az egy más kérdés, mert a Giants is elég jó lett ebben az évben, és most ők ráadásul a hétfő esti rangadó majd a Rams ellen fognak játszani a második fordulóban, és ha ők tudnak nyerni esetleg a Rams ellen, akkor ők is 2-0-ra fognak állni a csoportban.
7: Beszéltünk itt már Philadelphiáról, Kansas Cityről, Chicago Bears-től kezdve a Seattle Seahawkson, hát gyakorlatilag az összes csapatról, de kihagytuk a Super Bowl másik csapatát, a legutóbbi Super Bowl másik csapatát, a New England Patriots, és hát szintén, ha azt mondtuk, a Chiefsnek van sok szurkoló tábora itt Magyarországon, akkor talán Tom Brady miatt a Patriotsnak hát nem kevesebb, még egy kis érdekes kitekintés, aztán, hogy nem tudom, hogy tudod, de nyilván tudod, de hogy már az Andrew Luckba belekötöttünk, akkor itt most jön egy másik, hogy Tom Brady a Super Bowl-ok történetében soha nem szerzett pontot az első negyedben, aztán hát mégis összeszedett néhány aranygyűrűt. Szóval New England Patriots, Sankó, hogy látod őket, odaérhetnek a végén a döntőben, vagy esetleg, nem tudom, a legutóbbi, tehát most az idei döntőben, ugye az naptári évben idei döntőben, de mégis az előző szezonban a döntőbe jutásuk nekem az olyan volt, mint amikor a fociban a Paris Saint-Germain ellen az Inter bejutott, aztán jól ki is tömték őket egy ötössel, nagyjából ezt így tudnám odasorolni, nem tudom, hogy idén ez megtörténhet-e, vagy a Patriots milyen szezon előtt áll?
8: Szerintem a Patriots jobb, mint tavaly volt. De ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor simán főcsoport döntő és nagy döntőt játszanak, hanem egyszerűen az a baj, hogy a csoport ellenfelek is erősödtek, itt a Buffalo-t emelném ki, főleg aki egészen zseniálisan hozza ezeket a számokat, ellennel Detroit-ot sikerült kétszer fektetni 41-31-re, és a Pittsburgh volt az ellenfel ebben a fordulóban mélyéknek, és az első fordulót is szerintem hozni a fiatalon a New Englandnek, mert ez egy olyan meccs volt, ahol ha csak egyszer nem adja el a labdát, akkor azt egy field goal, akár overtime, és akkor onnan mehetett volna tovább. Én továbbra is látok benne megingásokat, de ettől függetlenül ez a srác, ez egyre jobb lesz. Ez az offenszal egyre jobban fog játszani, egyre jobban veszi fel ezeket a blitzeket. A Pittsburgh egy igazi ilyen tesztelés volt abban a szempontból, hogy a keményebb védelmeken is mennyire tudják elni a sorot. És szerintem függetlenül attól, hogy voltak megingások a mérkőzésen, egy 23-as eredményen azért sikerült ezt bebiztosítani, 208 yardot passzolt Drake May, Hendersonnak pedig 76 futott yardja volt, Romeo Dubsnak pedig 96 elkapott yardja, ami azt gondolom, hogy ez a sok labda ejtés, mert az első fordulóban elég sok labdát is ejtettek, de szerintem jó úton vannak, és azt gondolom, hogy úgy mindenre mindig oda kell figyelni. Itt, hogyha párhuzamot vontunk, vagy szeretnék párhuzamot vonni a 49ers-t és a Seattle-t között, itt is nagyon fontos lesz, hogy milyen, hogy a Bears mennyire tudják elkapni. A sorsolás is elég kemény, én azt gondolom, hogy az NFC North-tal összecsapni az mindig egy kuriózum a Patriots renyogói számára, de itt inkább az lesz a kulcs, hogy a két meccsből, amit a Bills-szel játszanak, ott legalább egyet, ha el tudnak hozni, akkor nagyon komoly esély vannak a rájátszásra és a csoportgyőzelemre. Ha egyiket sem, akkor szerintem biztos, hogy a Buffalo ezt be fogja tudni hozni. Én nem látok sem, a Jetben talán látok még egy pici fantáziát, de azt, hogy a rájátszásba jutnának, azt nem nagyon látom. a Miami pedig egy teljesen totális újraépítésben van, és ott azon nem kell figyelni. De hogyha a többi csapatra nézünk az NFC vagy az AFC-ből, akkor a Bengalsnak a 2-0-ás kezdése szerintem önmagáért beszél, és most azt nézzük, hogy a rájátszásba jutva kik lehetnek a potenciális ellenfelek, és akkor megint ott tartom, hogy Kansas City Chiefs. Tehát, hogyha nagyon szigorúan nézzük ezeket a rájátszás csapatokat, akkor azt gondolom, hogy a Buffalo, a New England, a Cincinnati, a Baltimore, a Kansas, és szerintem a Jacksonville, és akkor talán meg is vagyunk. De ez egy nagyon korai, tehát azért azon, hogy két forduló után szerintem az ember hajlamos alul és felül értékelni nem csak a saját csapatát, hanem az összes csapatát. Én azt gondolom, hogy körülbelül az ötödik, hatodik forduló az, ahol már egy nagyobb bizonyossággal meg lehet mondani a mutatott játék alapján, és a sérültek számából, hogy akkor körülbelül hogy állnak a csapatok. Onnan is látunk meg pár fordulásokat, de én azt gondolom, hogy egyébként körülbelül ez az idő, amire ki kell fordnia ezeknek a erőviszonyoknak magát, de szerintem a gyűjtőnk is jó lesz, én rájátszás jó sok neki.
7: Viszont még nem teljes a második forduló, Los Angeles Rams, New York Giants, hát hogyha város nézni mennék, akkor New York, ha szórakozni, akkor Los Angeles, mely csapat szurkolója örülhet majd a második kör záró meccsén szerinted?
8: Ó, nagyon érdekes kérdés, mert ráadásul én fogom közvetíteni, úgyhogy őszintén leszek, nem tudom. Tehát ez az a mérkőzés, amivel ahogy a Giants játszott az első mérkőzésen, nem tudom, hogy láttad-e az első meccset, a Dallas ellen, úgy hozták le Jackson Dartek, Cam Scatterbo-val ezt a mérkőzést, ahogy le kell hozni egy Dallas-en. Tehát, hogy sokáig tartották a labdát, 8 perces drive-okat vezettek, ment a futójáték, ment a passzjáték, tudtak egymásra számítani. Két olyan, ha mind a ketten egészségesek, akkor ez egy jó Giants. Ráadásul a védelem is megtette a magáét, és így a picit jobb erőkből álló Dallas, bár tudom, az első forduló, de azért tudták anomálni. A Rams óriási pofont kapott szerintem az első fordulóban a 49ers-től. Mondom úgy, hogy nincsen Miles Garrett, és lehet, hogy Aaron Donald pedig játszani fog, de itt még mindig megy a susmus, hogy egyébként biztos, hogy be fogják tenni. Nem volt egyébként egyszerűen peszlása a Ramsnek, visszanéztem a felvételeket, egy tökéletes offenszor munkát láttunk egyébként a 49ers-től a Rams ellen, és hiába jó a secondary, hogyha egész egyszerűen nincs veszlás, akkor hogyha egy másodpercre, két másodpercre meg tudja vinni hosszabbítani a játékokat, akkor ezek a passzok, ezek még gyengébb elkapó sorral is tökéletesen tudnak ülni. Úgyhogy őszinte leszek, nem tudom, hogy mit várhatok ettől a mérkőzéstől, de az biztos, hogy borzasztó jó mérkőzés lesz. Azt gondolom, hogy hazai pályán talán egy picit esélyesebb a Rams. 47,5 az over-under, tehát sok pontot várnak a meccsről, és egyébként, ha minden igaz, akkor 7 pontos favorit a Rams, ami nálam egy picit meglepetés az előző képhez képest. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz, mert ha ugyanazt a játékot fogja játszani, amit Dallas ellen tudtak, tehát hogy sokáig fognak fennmaradni, hosszú drive-okat vezetnek, akkor ki tudják venni a Ramsnek a mérenfolyát is, mert a Ramsnek a legerősebb fegyver az szintén az offense, de azt nehezen tudom elképzelni, hogy ez a Rams ez még egyszer ugyanilyen rosszul játszom, mint a az első fordulóba, de ne legyen igazam, hogyha a Giants ezt is be tudja hozni, akkor az a 2-0-es kezdés az önmagáért fog beszélni. Úgyhogy én egy szoros meccset várnék a szurkolók helyében, de azt gondolom, hogy a Ramsnek ezt, ha ténylegesen, mivel minden egyes beszélgetés a szezon felvezetőkben, az előzetes értékelésekben arról szólt, hogy Rams, a labda mindkét oldalán, akkor azt gondolnám, hogy ezt a Ramsnek simán kell hoznia, akkor még a 7 pontos favorit is, és azt gondolom, hogy még többnek kéne, hogy legyen, de a Giants nem fogja magát hagyni egy ilyen győztes meccs után, amit sikerült az Dallas ellen élni. Meglátjuk, hogy mi lesz a képesek.
7: Drága hallgatók, hát ez volt az első adása Túl az óceánon című magazinműsorunknak, az amerikai sportokkal foglalkozó magazinműsorunknak. Kovács Sándornak köszönöm szépen, hogy meg tudtuk nyitni, vele tudtam megnyitni az első adást. Köszönöm, hogy itt voltál velem, és hát akkor két hét múlva pedig folytatjuk. Köszi, Sankó, még egyszer.
6: Véget ért a mai hazafutás, én megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében is. Búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen következik már is a körkapcsolás Balogh Balázzsal, 19 órától a foci óra, jelentkezik a vendégek. A szokásos módon Elbert Gábor és Simon Zoltán lesznek, adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi jégkorong. Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben pénteken 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
7: 18 óra 3 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai nap szerkesztője Szabó Szilvia, a hangmérnök pedig Jámbor Tamás. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Visszatekintünk természetesen a hétvégi sporteseményekre, többek között meghallgathatják a hét hősei rovatot. 19 órától szokásos módon foci óra, a vendégek Elbert Gábor és Simon Zoltán. Velük beszélgetünk majd az NBA történéseiről és a válogatott mérkőzésekről. 20 órától összefoglalót hallgathatnak meg az NB2-es labdarúgó bajnokságról és légiósaink teljesítményéről. 21 órától kézilabda lesz a főszelepben, bajnokok ligája értékeléseket, interjúkat hallgathatnak meg itt a körkapcsolásban. Ezek tehát a mai fő témáink. Nézzük, hogy mivel is kezdünk. Az elmúlt héten is számos nagyszerű sporteredményt és egyéni teljesítményt láthattunk. Ezekből készített összefoglalót Krejc Bálint. Következik a hét hősei rovatunk.
10: Újabb győzelem a nemzetközi kupa porondon. Újoncokat is meghívott Marco Rossi. Térdműtét és egy év kihagyás után aranyéremmel visszatérni. Ismételten bemutatunk néhány kiemelkedő sportteljesítményt, avagy a hét hőseit. A Ferencváros tavaly is sokáig veretlenül állt az Európa Liga főtábláján, és a fővárosi zöldfehérek idén is jól kezdtek. Mivel a Fradi most nem bajnokként kezdte a selejtezőt, így nehezebb úton jutott el az alapszakaszig. Most az első fordulóban Skóciába látogatott Borbély Balázs együttese. A Celtic elleni mérkőzést Regős László Pál közvetítésével idézzük fel.
11: Megkezdi tehát főtáblás szereplését 2026-ban is a Ferencváros, a magyar kupagyőztes, a tavalyi bajnokság ezüstérmese, amely Glasgow-ban a Celtic otthonában lép pályára, tiszta feketében lép pályára az FTC, és az Újpest elleni bajnokihoz képest két helyen változott a csapat, bekerült Varga és Nagy Olivér, Osvát valamint Dibusz helyére, ami pedig a Deac elleni mérkőzést illeti, a kupamérkőzést, a hétvégi magabiztos győzelmet, pont Varga Ádám és Nagy Olivér maradt benne a kezdő 11-ben ahhoz a találkozóhoz képest. A Celtic kezdte a mérkőzést, és már a bal oldalon indul is fölfelé a hazai együttes támadása. Már a 16-os sárkánál jár a skótok akciója. Egy szép váltás, és jön egy baloldali beadás. Varga boxolja el, de picit röviden, ott van még a 16-oson belül. Árzani rossz helyre fejeli. Ott van még mindig a labda, fel kéne szabadítani. Talán most sikerül, de ez is rövid. Jön a lövés, lepattan, szögletre vágódik. Rögtön az első percben veszélyes Celtic helyzet adódott a 16-oson belül, egy baloldali támadást követően. Volt egy kis űr így a Celtic védelmében, de Zakariasen sajnos nem tudta előrefele passzolni, Nagy Ádámot kellett választania, aki már Ramakerstől visszakapja, és most egy remek labdát ad Baginak. Bagi leteszi Zakariasenhez, Yusuf Üres a jobb oldalon meg is kapja, a 16-os sarkánál Yusuf elindul befelé, élesen ellövi, gól! Yusuf góljával vezet a Ferencváros a 20. percben! És nem is akármilyen találat Yusuftól, a 16-os sarkától befelé tolta 1-2 métert, és aztán a hosszú alsóba tekerte Yusuf. Ő is szerzett két gólt a selejtezők alatt, hát most a főtáblán az övé az első ferencvárosi gól. A mérkőzés 20. percében Yusuf góljával vezet a Ferencváros. Skelz egyelőre gondolkozik, és csak most passzolja föl ott a bal oldalon Sørensennek. Sørensen kiteszi az oldalvonalhoz Forrestnek az FTC tér felén. A Celtic támadása, Forrest rágyorsít, aztán lelassít, visszaadja Sørensennek. Sørensen megint Forresthez, már a 16-os magasságában. Tierney indul, érkezik Ramakers, ott a helyzet, és egyenlőt a Celtic. A mérkőzés 44. percében Baur volt eredményes, egy szép baloldali támadás követően. Sajnos remek volt a beadás, Baur pedig üresen érkezett középen, 10 méterről, középről a kapu bal oldalába lőtte kapásból a labdát. Hát most ott a jobb oldalon is elcsúszott a ferencvárosi védekezés, és középen sem zártak vissza sajnos Baurral. Forrest volt az, aki remekül indította Tierneyt. Tierneyre kilépett Ramakers, de elkésett. Baurra pedig nem zárt vissza. Ott talán Korbu vagy Nagy Ádám. A lényeg, hogy üres volt Baur, és maga biztosan lőtte a ferencvárosi kapuba a labdát. Korbu volt az, aki lemaradt róla. Egyenlítette át a Celtic a első félidő hajrájára. Labdát szerez a Ferencváros a Celtic tér felén, egy perc a hosszabbítás, Jusufnál a labda, Jusuf egy remek csel, picit hosszan tolja meg, ott a betett labda, gól! Gól! Vezet megint a Ferencváros Zakariasen góljával! A hosszabbításban egy percet mutatott fel a negyedik játékvezető, Zakariasen pedig 45 másodperccel a rendes játékidő vége után megszerzi megint a vezetést a Ferencvárosnak. McGregor lent van a 16-oson belül, és a fejét fogja a földet, üti, lehet, hogy ott kapott egyet. Zakariasen volt az egyébként, aki labdát szerzett és kitette Jusufnak. Jusuf a 16-oson belülre tört, Tierneyt becsapta, és Zakariasen sarokkal tette be végül közvetlen közelről a Celtic kapujába. Szenzációs gól a 46. percben. Egy játék rész után tehát Celtic Ferencváros 1-2. Előre vágja Kadu a labdát, Durán nem tudta megtartani, Bagi pedig szépen teszi vissza a Zakariasennek. Most már Jusuf kapja. Jusuf a ferencvárosi térfél közepéről, mert észreveszi, hogy Árzani indul a bal oldalon, és Árzanihoz pontos a labda. Árzani rávezetheti Carter Vickers a 16-os vonalán. Árzani elindul befelé, egy lövés, micsoda gól! Árzani góljával 3-1-re vezet a Ferencváros a mérkőzés 47. percében. Szenzációs gól az Ausztráltól, egy gyors ellentámadás, hát nagyjából 20 másodperc, amíg Durán kapott labdát a ferencvárosi 16-oson belül. Tisztáztak a ferencvárosiak, aztán nagyjából 3 ütemből feljátszották a támadósorba. Bagi tette vissza a középpályára Nagy Ádám Jusufnak, Jusuf pedig egy remek labdával szolgálta ki Árzani. De Árzanitól se vegyük el az érdemet, mert neki is meg kellett dolgozni azért a gólért. Carter Vickers becsapta, elindult befelé, és 17 méterről, kissé balról a bal felsőbe csavarta a labdát. Szépségdíjas gól Árzanitól. Remekül kezdi tehát a második félidőt a Ferencváros. Most már a 49. percben járunk, és 3-1-re vezet az FTC a Celtic otthonában. 3-1-re vezetett már a második félidő elején a Ferencváros, innentől pedig a Celtic hiába próbálkozott és hiába játszott mezőnyfölényben, nem sikerült sem a szépítés, nemhogy az egyenlítés. A Ferencváros remekül védekezett, és összességében megérdemelten szerezte meg a 3 pontot a Celtic Parkban. Győzelemmel kezdte tehát az Európa Liga főtábláját a Ferencváros, Celtic FTC 1-3.
10: Most a vezetőedző Borbély Balázs értékelése következik, a riporter Molnár Mátyás.
12: Milyen gondolatok vannak most önben ezután a fantasztikus mérkőzés után, az első Európa Liga főtáblás meccse Borbély Balázsnak győzelemmel a Celtic otthonában?
13: Mondjuk azt, hogy ez egész jól nézett ki. Amikor még mérkőzés előtt beszéltünk, hogy az eleje azért nehéz lesz, ez úgy is volt. Volt valami 4 vagy 5 szöglet, azból ki tudtunk szerencsére jönni kapott gól nélkül. De aztán nagyon jókor rúgtuk a gólokat, megmutattuk, hogy mi is tudunk focizni, blazán, felszabadultan, önbizalommal teli játékot mutatott a csapat, és a lazaságot vagy felszabadultságot gólokra is tudtuk váltani. Nagyon jó időkben rúgtuk a gólokat. Nyilván voltak ott problémák is, főleg az első félidőben a jobb oldalunkon, de másik félidőben szerintem tudtuk azt is stabilizálni és helyrehozni.
12: Nagyon jó pillanatban jöttek a gólok. Jusufé, amely a kemény negyed óra után megnyugtatta a csapatot, a szünet előtt megint vezetés, a szünet után már 2 gólos előny, egy egészen fantasztikus találattal, mintha ilyen meseszerű forgatókönyv lenne ez.
13: Mondjuk ezt a kapott gólat sem jött jókor, de így, hogy rá tudtunk rúgni még a szünet előtt még egyet, akkor ez az így teljesen rendben van. Danielnek, Arzennek nagyon örülök, mert hatalmas munkát végzett a nyáron, és most megkapta a lehetőséget, és élt felett nagyon jól játszik. Számokban is ez megmutatkozik. Mikor kicserítük a két szélsőt, azért picit eltartott, amíg a két srác, az új srác felvette a ritmust, de tudtuk kontrollálni a dolgokat, és megérdemelten nyertünk.
14: A sok visszapassz miatt egyre türelmetlenebbé vált a Celtic közönség, de azért ehhez nem csak a Celtic belső védőinek volt köze, hanem a Ferencvárosnak is, amely jól zárta a területeket. Mire készült a csapat, hogy ezt megoldja?
13: Elemeztük őket, és tudtuk, hogy ez egyik kulcs ilyen figura lesz, hogy a kapitányokat le tudjuk zárni ott középen, hogy minél kevesebb labdát kapjon. Erre figyeltünk, erre fel is hívtuk a figyelmet a szünetben. Ebből volt egy pár problémánk az első fél időben, de másikban szinte hibátlanul csináltak ezt a srácok, nem engedtük a Celticet kibontakozni.
14: Úgy tűnik most már hetek óta, de ez a mérkőzés a csúcspontja ennek, hogy ezek a srácok valamit nagyon megértettek abból, amit Borbé Balázs gondol a futballról. Mi az, ami ezt a csapatot viszi ennyire?
13: Az ő minőségük, mert azért látjuk, hogyha így felszabadultan nyugodtan játszanak, azért európai szinten is tudnak jó minőséget mutatni.
10: A Ferencváros kapusát, Varga Ádámot is meghallgathatják. Őt is Molnár Mátyás kérdezte.
14: Micsoda este itt a Celtic Parkban, egy hatalmas lehetőség számodra. Hogy érzed most magad?
15: Nagyon örülök, úgy alakult a mérkőzés, ahogy vártuk és ahogy felkészültünk. Nagyon látszott, hogy taktikailag rendkívül jól felkészültünk belőlük. Nem engedélyeztük a mélységi labdáikat, csak oldalra passzokat tudtak csinálni, és abból beadni.

0: Ezzel gyakorlatilag lezárult szerinted a mérkőzés?
1: Nem éreztem úgy, hogy lezártuk a mérkőzést, nagyon fönt kell tartani a koncentrációt, mert láttuk, hogy az ő góljuk is a semmiből jött, egy szép támadás végigvezettek, és akkor már ott volt, hogy kiegyenlítettek a szünet előtt, és borzasztó lett volna úgy bemenni, hogy azért kontrolláltuk az első fél idő nagy részét, és egy-egyel bemenni, de rendkívül jókor jött a második gólunk, ilyenkor kell rúgni. Berúgjuk a gólt, és egyből lefújják a fél időt, úgy megyünk be, hogy mentális előnybe vagyunk, és kihoztuk a maximumot a másik fél időbe, úgyhogy szerintem megérdemelten nyertünk.
0: Meg azt is elintéztétek, hogy nagyjából 50 ezer szurkoló csendes volt, és 250-300 fradistától zengett ez a stadion.
1: Nagyon jó érzés volt. 60. perctől csak a fradi szurkolót lehetett hallani, ez nagyon jó érzés volt, és itt megragadom az alkalmat, hogy felajánlom ezt a győzelmet Deák Bill Gyulának, mert a meccs előtt tudtuk meg, hogy elhunyt. Érte is játszottunk, és nagyon örülünk neki, hogy győzelemmel tudtuk befejezni a mérkőzést.
2: A Ferencváros ezzel a győzelemmel már 7 nemzetközi sikernél jár a szezonban, ami európai szinten is egyedülálló mérleg.

0: Kapusok, Gundel Takács, Pécsi, Tot, Vedök, Borla, Csinger, Doktorics, Kerkes, Margraf, Orbán, Osvat, Stiles, Szücs Kornel, Varkonyi, Közepályások, Csongvaj, Schäfer, Szoboszlai, Szücs, Tamás, Tot Alex, Tot Raimund, Vitalis, Tamadok, Jurek, Lukács, Redzics, Sallai, Szalai József, and Varga.
1: Keretet hirdetett Márko Rossi, és az eredeti névsorban öt olyan játékos is helyet kapott, aki még sosem játszott a felnőtt válogatottban. Gundel Takács Bence, Doktorics Áron, Várkonyi Bence, Jurek Gábor és Szalai József is készült a bemutatkozásra. Hallgassuk meg az érintett labdarúgók reakcióját, elsőként az Alágerszeg kapusát, Gundel Takács Bencét, akivel Vasvári Lili beszélgetett.
2: Elég felfoghatatlan érzés még egyelőre, és a klasszikus karrierutat jártam be a válogatotthoz érve, mint ahogy az úgymond szokott lenni. Úgyhogy emiatt ez egy különösen érzelmes dolog számomra, és óriási büszkeség tényleg, hogy a nemzetet képviselhetem.
3: Igen, sokan úgy jutnak el a felnőtt válogatottig, hogy végigérják a korosztályos válogatottakat. Te is ültél padon 2018-ban egy U21-es meccsen, és most 28 éves korodra jött el ez az igazi áttörés, ami bizonyára egy nagy mérföldkő a karrieredben.
2: Igen, remélem, hogy ez még csak a kezdet lesz, és esetleg akár tétmeccsen, akár barátságos meccsen játékban is képviselhetem a csapatot. Illetve remélem, hogy ez a klubkarrieremben is ad egy olyan lökést, hogy abban is tudjak még fejlődni és előrelépkedni.
3: Hogyan értesültél a meghívóról, és kivel osztottad meg először a hírt?
2: Hát ugye ilyenkor, akiket először hívnak, őket reggel felhívják a válogatottól, minden értesültem én is róla, és hát nyilván az első a feleségem volt, akit felhívtam, hogy megusszam vele.
3: 23 évesen fontolgattad még azt is, hogy esetleg az aktív pályafutásodat befejezett, azóta felpörögtek az események, nagyot fordult a világ, nagyon sok pozitív dolog, lépcsőfok történt azóta, és most ott vagy a válogatottban.
2: Emiatt ez egy különösen, mondom, én ismétlem magamat érzelmes szituáció, úgyhogy nem is nagyon dolgoztam fel talán, és áldom nagyon az életet, hogy nem adtam fel abba a pillanatban, és tudtam változtatni a saját mentalitásomon is, meg amin kellett, hogy oda tudjak jutni, ahol most tartok.
1: Várkonyi Bencével is Vasvári Lili beszélgetett.
4: Nyilván örültem neki, meg egy jó pillanat volt. Nyilván ezért is dolgoztam, meg ez egy cél volt így a karrieremben, úgyhogy nyilván egy jó érzés volt.
3: Kivel osztottad meg először ezt a hírt?
4: Először a tesómmal, meg a szüleimmel igazából, úgyhogy ők is nagyon boldogok voltak, meg így gratuláltak, aztán beszélgettünk egy picit, és akkor utána meg így a barátaimmal átbeszéltük a dolgokat, de mindenki nagyon boldog volt.
3: Ugye korábbi csapattársad Gundel Takács Bence is kapott meghívót, nem tudom, hogy esetleg vele, vagy mással a válogatottból, vagy olyan kapcsolatban, hogy beszéltetek egymással, vagy gratuláltatok egymáshoz, jött-e esetleg reakció így oda-vissza?
4: Nem, meg a Gundival nem beszéltünk erről, de biztos fogunk. Még nem tudtam neki személyesen gratulálni, de például az Etétől is többen gratuláltak. Nyilván azért ez is szerepet játszott többen az egészben. Úgyhogy a Gundival még nem, de volt csapattársaim, akikkel ezt már megosztottam, meg gratuláltak meg.

0: Nyáron váltottál ugye klubot, az azeri Karabaghoz igazoltál. Európa Liga, konferencia liga és bajnoki meccsek sokassága van már most mögötted nagyon hamar. Mondhatjuk azt, hogy alapembere lettél ennek a csapatnak. Ahogy néztem, talán egyetlen egy olyan meccs volt, amit nem játszottál végig. Mit adott neked ez a váltás, illetve bizonyára ez is oka volt annak, hogy felfigyelt rád a szövetségi kapitány, aki egyébként már korábban is figyelt téged, erről beszélt ő a sajtótájékoztatón.
1: Egy nagy váltás volt eleve kijönni külföldre, főleg Bakuba. De örülök, hogy ezt megléptem, meg volt lehetőségem erre. Igen, az első pillanattól kezdve bíztak bennem a csapatnál, és ezt éreztem is, úgyhogy igen, ahogy mondod, nagyjából talán 15 percet nem játszottam ezeken a meccseken. Nyilván azért is jöttem ki, hogy megmutassam magam külföldön is, akár Európában, a Európa Liga, hogyha oda jutunk, akkor Bajnokok Ligája vagy a Konferencia Ligában. Sajnos ez idén nem sikerült, bejutnunk a csoportkörbe, de így is fontos tapasztalatokat tudtunk, meg tudtam szerezni, és szerintem a játék is egész jól ment, nyilván emiatt is tudtam bennmaradni a csapatban.
2: Szalai József is elárulta, hogyan fogadta Marco Rossi meghívóját.
3: Olyan helyre megyek, ahol azért a világon már élbajnokságban játszanak, viszont meg akarom mutatni, mit tudok, illetve tudom, hogy 4 kemény mérkőzés vár ránk, viszont tudom, hogy nehéz lesz, de mindent meg fog tenni, hogy ha pár percre is, de pályára kerülhessek.
4: Elképzelted esetleg, hogy milyen lehet majd több 10 000 ember előtt a Puskás Arénában pályára lépni?
3: Igen, én még a nyitó meccsen voltam kint, és akkor is még szurkolóként hatalmas felemelő érzés volt, hogy annyi szurkoló szurkol ugye a csapatnak, most pedig ha a pályán is megtapasztalhatom, az hatalmas élmény lesz.
4: Hétvégén még egyszer bizonyíthatsz a szövetségi kapitánynak, a Kisvárda elleni bajnokin. Mekkora lendületet ad ez most neked a hétvégi bajnoki előtt?
3: Igen, még ott van egy bajnoki mérkőzés, ott is mindent meg szeretnék tenni, hogy a csapat győzzön, jó játszak, illetve gólt szerezzek. Mindenképpen úgy akarok a pályára kimenni hétvégén is, hogy gólt, illetve gólokat szerezzek, és úgy menjek a válogatotthoz.
2: Doktori Sáronnal Fazekas Máté készített interjút.
5: Különleges érzés, mindenkinek azt kívánom, hogy ezt élje át egyszer legalább. A válogatottban ugye a Liverpool játékos, a Kerkez Milos is az egyik idézőjeles posztriválisod. Marco Rossi minél több lehetőséget szeret adni az újoncoknak is. Személy szerintem mit beszéltél vele, milyen szerepet szán neked a válogatottban?
6: Egyelőre még nem beszéltem vele, szerintem a jövő héten ez is már fog történni természetesen a Telkibe. Egyelőre semmilyen információt nem osztott meg velem.
5: Mégis az angyalföldi keretből nagy dicsőségre te kerültél be, egyedül a válogatottban. A csapattársak és a vezetőedzők mit szóltak ehhez? Beszéltetek erről?
6: Persze, beszéltünk erről. Titkon reménykedtünk, hogy esetleg még más is meghívót kap. Természetesen boldog vagyok, hogy nekem ez sikerült. Különleges érzés, ha nagyon jól érzem magam itt a klubnál, a csapatnál. Mindenki kicsit talán sajátjának is érzi ezt a kis részsikert. Mindenki nagy gratulált, és tényleg láttam rajtuk, hogy örülnek, és így büszkék rám. Persze volt már, aki volt a válogatottban, majd egy-két jó tanácsot azért elfogadok tőlük, de tényleg egy nagyon jó érzés volt, hogy a stáb is egyből gratulált, és különleges érzés most itt ebben a klubban lenni.
2: Zárásként Jurek Gábort hallgassuk meg.
7: Nagyon fiatalon én már tudtam bizonyítani a másod és az első osztályban is, de úgy gondolom, hogy nem volt kiegyensúlyozott a teljesítményem. Ebben az évben ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy ez kell, mert akkor láthatjuk, akár egy meghívóval is ezt tudják nekem viszonozni.
2: A magyar labdarúgó válogatottra 4 nemzetek ligája mérkőzés vár a következő 2 hétben. Szeptember 25-én Ukrajnát fogadja hazai pályán Marco Rossi együttese, szeptember 28-án Észak-Írországba utazik a csapat, október 2-án jön a Georgia elleni összecsapás a Puskás Arénában, a sort az Ukrajna elleni idegenbeli találkozó zárja.

0: A magyar férfi tenisz válogatott Luxemburg vendégeként lépett pályára, a tét a világ döntő selejtezőbe jutás volt. A Bardóczi Kornél vezette csapat simán, 4-0-ra nyert, még játszmát sem vesztett a Kok Arénában. A második nap egyik hőse Mag Péter volt, aki el a Füle Mátyás oldalán párosban nyert, majd bemutatkozó hétvégén egyéniben is lehetőséget kapott, és itt is győzött 6-1-6-2-re. A fiatal játékos így értékelt a nap végén.
1: Elég nagy drukkal mentem fel a pályára, azért nem mondom, hogy nem izgultam, mert csupán ma reggel tudtuk meg, hogy együtt kell a pályára lépnünk a párosban. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nagyon jól kezeltük mindketten. Ami fontos a párosban, hogy az első szerákat behoztuk nagy százalékban, és így a fogadó gémekbe agresszívabbak tudtunk lenni. A második szedből elmentünk tiebreakig, és ott is a kulcsfontosságú pontokat tudtuk hozni. Egy ilyen páros után visszamenni az egyénire teljesen önbizalommal teli játékkal tudtam előrukkolni szerintem, és az egész meccs folyamán jól játszottam, hoztam a szerváimat, ahogy beszéltük a kapitánnyal is, hogy tartsam ezt a magas százalékot, és a return game-eket viszont emiatt még agresszívabban tudtam játszani. Szóval összességében én nagyon jól élem meg ezt a mai napot, csak olyan meccset játszottam, ami önbizalmat ad és tud előre vinni a következő versenyekben.
2: Hogy néznek ki ezek a következő versenyek, és mit viszel magaddal így életed első luxemburgi Davis-kupa párharcába?
1: Én egyből innen tovább megyek egy 15 ezres Futures versenyre Tunéziába. Ugyanígy, ahogy ezen a héten edzettem, a következő két nap ezt fogom csinálni, és önbizalommal neki megyek ennek a versenynek, és remélem, hogy ahogy most ezen a pároson és egyénin tudtam játszani, így fog a következő meccseken is.

0: Aranyéremmel tért vissza egy éves kihagyás után Losonczy Dávid, aki Horvátországban lépett szőnyegre. A vala már kupán a 87 kg-os súlycsoportban induló Losonczy fehér orosz, svéd és norvég ellenfelét is legyőzte, így a térműtét után mondhatjuk, hogy jól sikerült az első verseny. A 26 éves sportolóval Szabó Szilvia beszélgetett.
1: 10 napos most lassan, mert 11 hónapos a műtét, ugye, október 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ez a verseny elindulok-e, és nem a térdem miatt, mert az igazából már stabil volt, hál' Istennek augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátadott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám igazából. De hál' Istennek úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok indulni ez a versenyen, és hát hál' Istennek azt kell mondjam, hogy vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam ki ennyit verseny nélkül egy évben, hogy én egy évileg birkózzak, úgyhogy vágytam már, és jól is sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
2: Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond, nálad volt-e ilyen probléma?
1: Hát az igazság, hogy ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert tényleg egyáltalán nem féltem a lábamat, mert akkor se, tehát fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye versenyen sem volt semmilyen, úgyhogy Ásának ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy nyilván ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell figyelni, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem, és ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
0: A Ferencváros menetele Európában. Újoncok is bemutatkozhatnak a magyar válogatottban. Simán nyert a férfi tenisz válogatott. Losonczy Dávid aranyéremmel tért vissza. Vagy néhány példa a hét hőseire.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Két csere a magyar labdarúgó válogatott keretében. Magyar Péter nem lát esélyt a legfőbb ügyész jelölt támogatására. Északon zivatar, viharos szél miatt riasztást adtak ki. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stice nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Helyettük Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. Kukej Anna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a mieink ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros BL győztes FTC, a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkoznak még az első szakaszban. Mandár Anna és Toller Fanni az első fordulóban kiesett a szőuli kemény pályás női tenisztorna páros versenyében. A magyar duó egy ausztrál-román kettőstől kapott ki két játmában.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett. Azt csak előzetesen tudták megtárgyalni, ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre. Közölte, a Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a frakció ülés után, valamint a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Baka András köztársasági elnök ma jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt javasolja a legfőbb ügyésznek. Az államfő napirend előtt fel is szólalt az országgyűlésben, beszédében a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos testtömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész valamint a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrumkórházba. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a Teszed akcióra. Vasárnap éjfélig várják a nevezéseket az ország legnagyobb szemészedési megmozdulására. A cél, hogy felhívják a figyelmet az illegális hulladék lerakás veszélyeire, valamint a környezettudatosságra és az önkéntesség fontosságára. Az eseményt idén október 12-e és 18-a között rendezik meg.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtó ágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
0: Időjárás.
4: Hidegfront hozott lehűlést, estig főként északon északkeleten lehet egy-egy zápor zivatar emiatt, ott riasztás van érvényben, a szél többfelé viharossá fokozódik, a hőmérséklet késő este 10 és 16 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Kedves hallgatók, vízilabdával folytatjuk a Körkapcsolás műsorát. Ünnepélyes keretek között adták át a hónap utánpótlás edzője díjat az Alapító Magyar Edzők Társasága és az utánpótlássport.hu szerkesztősége képviselői. A kitüntető címet Biros Péter vízilabda edző kapta, akinek vezetésével a női U20-as vízilabda válogatott augusztusban Európa-bajnok lett. A szakemberrel Szilágyi Dóra készített interjút.
3: Gratulálok először is ahhoz, hogy tiéd lett most az augusztusi hónap utánpótlás edzője díj az U20-as Európa-bajnoksághoz is, illetve ugye már a 2019 óta folyó munkához, amit a lányválogatottakkal csináltok, és mindenről volt itt szó a fogadáson. Hogy esik a méltatás és a dicséret, hiszen itt azért kaptál szépet és jót a Magyar Edzők Társasága részéről is, a lányaitól ugye itt van Kis Patrícia, illetve Berecki Luca, akik itt is megköszönték a munkádat, illetve Kemény Dénestől is, hogy bírod a dicséretet.
4: Jól, nyilván. Tehát ezeknek az egésznek mindig az a lényeg, hogy megélje valaki, nem csak túl legyen rajta. Nyilván akkor sokkal jobban kötődik hozzá érzelmileg. Úgy gondolom, hogy ezt az Európa-bajnokságot nagyon jól megéltük, és nyilván, hogy arra nyermet nyertünk, így aztán végképp óriási nyomot hagyott bennünk meg sikert, úgyhogy nekem is jól esik. Most nem úgy tekintettem erre, mint egy munkára, hanem meg egy feladatra, hanem mint egy óriási utazásnak a vége, mivel ezek a lányok sajnos, most már csak a felnőttben tudok velük találkozni, vagy találkozhatom velük, hogy tényleg egy óriási pozitív élménnyel tudjunk elbúcsúzni egymástól, vagy elválni. Hát sikerült, úgyhogy szerintem úgy gondolom, hogy minden a játékosok is, meg szerintem akikkel együtt dolgoztam, úgy azért meghatódtunk, még talán meg is könnyeztük egy kicsikét ezt a nehérmet, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm és nagyon boldogság a lányoknak és nekünk is, a stábnak, hogy tényleg szépen tudtuk búcsúztatni.
3: Kemény Dénes azt mondta, hogy egy edzőt az eredmények, és nyilván az eredménytábla minősíti, és az viszont, hogy ebből a válogatottból ugye már öten ott voltak a szuperkupa döntőben, és most egyébként 8-an ott vannak a szolnoki felnőtt keret edzésen. Ez is egy visszajelzés, illetve mondjuk majd a jövő évi világbajnokság is visszajelzés lesz, hogy hányan tudnak megragadni a felnőtt csapatban? Ez is egy ilyen minősítő jelző?
4: Én úgy gondolom, igen, de szerintem majd nekik az igazi, mikor az ideig eljön, az majd Los Angeles után van. A következő 4 éves ciklus szerintem ennek már 8-10 emberről kell majd szólni, hogy ők a következő olimpiáig olyan magabiztos rutin szerezzenek a válogatottban, hogy a következő olimpián nem Los Angelesben, hanem Brisbaneben, azt hiszem, oszlopos tagjai legyenek, és meghatározó tagjai legyenek ennek a válogatottnak, és a magyar női vízilabdának. Megvan az esélyük. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb, ami most történt, ez igazából rajtuk múlik, hogy fejlődjenek, fogadják meg az edzőik tanácsait, de a legtöbb szerintem úgy gondolom, hogy rajtuk múlik. Nem tudom, hogy van-e köztük Sendrián hajlamú, nincsen, mindenki szeret dolgozni, úgyhogy szerintem ez egy óriási jó tulajdonságuk. Mindamellett, hogy szerintem, ahogy elindultak U15-ből, és most nyilván U20-szal befejeződtek, látszik az a fejlődés, amin ők elindultak. Én bízom benne, hogy most se fog megtörni, azért mert felnőttek, semmi nem fog változni. Ugyanazokkal a játékosok ellen fognak vízilabdázni, mint eddig. Azt nem mondom, hogy kész érett nők a legtöbb, de már készen állnak szerintem arra, hogy a kis körmüket belemélyezzék az ellenfélbe, úgyhogy én bízom benne, hogy minél többen lesznek ott.
3: Az egyik legnagyobb feladatot velük kapcsolatban azt fogalmaztad meg, hogy a kis hitűséget kellene legyőzniük. Ezen az Európa-bajnokságon mit mutattak meg magukból ezen a téren?
4: Én ezt most már nem tapasztaltam volna. Ugye én utána mentem az U18-as világbajnokságra. Ez borzasztó nagy különbség volt a két évvel idősebb játékosok között is az U18-ok, mennyivel érettebbek voltak az U18-osok, holott itt is voltak csak 19 évesek, nem U20-osok. Úgyhogy ugye már ez korosztály válogatja. Itt a játékosoknak a mentalitása vagy habitusa meghatározza az egészet, úgyhogy itt nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt egy-egy játékosnál, aki egy kicsit kútba érezte magát egy-egy mérkőzésen belül, de úgy gondolom, hogy ugyan Nodénes mondta, hogy amikor mi is játszottunk, hogy volt valaki, akinek nem ment ugye játék, nem az történt, hogy fölhúztuk, hanem lehúzta az egy játékos a csapatot. Most én azt úgy látom, hogy nem történt itt meg, megtörténhetett volna, de nem. Úgyhogy ebből is láttam azt, hogy éretten tudtak játszani, és felelősség teljesen, úgyhogy tényleg lehet azt mondani, hogy kinőtték ezt az utánpótlást, most már bizonyítsanak a felnőtt korosztályban, biztos már sokan bizonyítottak ott is, de én úgy gondolom az ő ideig igazán az egész út, tehát ennek a 19 és 20 éves lányoknak majd a Brisbane-i 4 éves felkészülésben fog eljönni, úgyhogy szerintem ott óriási szerepük lesz abban, hogy fogunk szerepelni majd Brisbane-ben.
3: Ugye a lányokkal kapcsolatban szokták mondani, és itt az előbb is kiemeltétek, hogy nem mindegy, hogy milyen módon, milyen hangnemben, hogy beszél velük az ember, hogy közöl velük egy kritikát, de nekem egyszer egy utánpótlás edző azt mondta, hogy a lányoknál meg az jól megfigyelhető, hogy nem kérdőjelezik meg, amit mond, és vakon bíznak benne, és elfogadják azt, amit mond. Ezzel egyet értesz?
4: Hát ezt örültem elkérdezni. Én ugye inkább ezt visszafordítom, hogy mi az a tűrőkép, mi az a dolog, amit fel tudnak még fogni, vagy még el tudják fogadni, és tudják értelmezni. Nekem ez kell valahol tanúbizonságot szereznem róla, hogy nyilván most én megkérdezek tőlük valamit, amit nekem evidens, az nem biztos, hogy nekik az lesz, de azt fogják rámondani, hogy értik. És amikor meg utána megkérdezed, hogy nem azt csináltad, amit én kértem, akkor hát nem mondanak semmit, akkor ugye nem értetted, vagy nem tudod, mert igen, akkor jó. Szóval nekem egy csavarral kell gondolkozni, hogy tényleg meg tudják-e csinálni, vagy olyan egyszerű idézőjelbe dolgot kértem, amit ők is meg tudnak csinálni, nem bonyolult. Tehát nekem a bonyolultságot kell visszafogni az egyszerű szintre, a saját szintjükre. Nyilván, ahogy elmondtam, hogy a monotonizmus nagyon jól tűrik. Nyilván ebben szerintem, ahogy te is mondtad, benne van, hogy nem kérdőjelezik meg. De hát, szóval most így edzőként én nem szeretnék tőlük olyat kérni, hogy most csúnyán fogunk, nem csúnyán, csak hogy hülyének tűnjenek a medencében. Nem. Én azt szeretem, ha az én csapatom, egy, soha nincs riad feje, kettő pontosan tudja, hogy mit kell csinálni minden adott szituáció. Én erre próbálom őket felkészíteni, hogyha ez történik, akkor ezt kell csinálni ellene, ha miért csinálják, akkor ezt fogják be. Szóval én azt nyilván nem lehet azt lejátszani az egészet, hogy mindenki mindenre föl legyen készülve, minden változik. De azért az alapokkal tisztában legyünk, hogy ha átcsinál az ellenfél, akkor mi ezt fogjuk ellenzni a B-t, akkor meg ezt. Szóval ha mi ezt csináljuk, akkor ők ezt fogják. Szóval egy ilyen kis sakjátékot, hogy ők is értsék. De nagyon-nagyon egyszerű.
3: Ez köszönt vissza egyébként az Európa-bajnoki döntőben, hogy nincs ijegység, legyen felkészültség, hogyha jól tudom, akkor az egy maratoni 5 méteres párbajban dőlt el.
4: Így van, hát én azt mondom, hogy ugye én szerintem simán nyertünk volna a rendes játékidőben, egy kicsit az utolsó negyed nem tetszett nekem a parton fújó két delikváns miatt, végül is nyertünk, ezért lett maratoni hosszú. Én úgy gondolom, hogy nyilván egy döntőnek mindig van egy felfogozott, még kicsit stresszesebb vetülete. Szerintem mindenki, nem egy-egy ember volt, aki láttam, hogy egy kicsit úgy fél, vagy nem annyira magabiztos, de én úgy láttam az egész csapatot, hogy mindenki pontosan tudja, mit kell csinálni. Annak, hogy gólt kaptunk, ugyanúgy lőttünk mi is gólt, kivédekeztük utolsó negyedig, sőt, már azt hiszem az utolsó negyedbe vezettünk 3-mal is, és onnan lett X, úgyhogy nem estünk pánikba. Szerintem a legfontosabb az, hogy nyilván saját magamból is tudom, hogyha egy olyan ember áll a parton, aki nem tudja, hogy mit akar csinálni, akkor a csapat is úgy fogja csinálni. Én úgy gondolom, még a legnagyobb arba is magabiztosnak kell ott állni, mint a rendíthetetlen kőszikla, ugye a Péter eleve kőszikla, hogy akkor is hiszel benne, ha meg fogjuk csinálni, hogyha látod, hogy már 10-zel vezet, akkor nem számít. Tehát én úgy gondolom, a játékosan nem szabad kételkedni saját edzőjében, legfőképpen saját magában. Ki lehet kapni, azzal nincsen probléma, csak a kikapásnak a hogyanja nem mindegy. Úgyhogy azért soha nem voltam bosszús, ha megcsináltuk, jobb volt az ellenfél, ez benne van. De fordítva azt nem tudom elfogadni, hogy úgy kapjunk ki, hogy nem küzdünk, nem szakadunk meg a vízbe, látom, hogy meg akarjuk csinálni. Azért nem szólok, de ha belezárunk az egészbe, akkor az borzasztóan felháborító számon.
3: Még a végére csak annyit, hogy háromszoros olimpiai bajnokként, aki három olimpiai döntőt is megnyert, milyen egy U20-as Európa bajnoki döntőben egy lánycsapattal ilyen eredményt elérni?
4: Kérdezték, hogy mi, olyamit a EB-t nyerni, nem tudom, nyilván egy nagyon jó érzés volt, azért egy olimpia felnőtt szinten, főleg, hogy játékosként, edzőként nyilván jó lenne megélni, mert akkor össze tudom hasonlítani, de tényleg nagyon szép emlék, nem tudom hova helyezni, örömben nagyon, talán én úgy gondolom, amikor a 2003-as korosztály nyertünk Portugáliában világbajnokságot U20-as, valahol úgy éreztem magam most is, hogy akkor nem edző voltam, hanem ugyanúgy segítő voltam, de olyan nem azt mondom, hogy elég tétel fogott el, hanem az a fajta boldogság és eurofókus hangulat, amikor megcsináltuk, és tényleg volt értelme annak a munkának, amit csináltunk. Valami ilyesmit éltem át akkor is, meg most is, nyilván másabb vezetőként, edzőként, és másabb a csapatvezetőként. De valahogy így ezt éreztem, hogy tényleg jó volt beugrani a vízbe, nyilván le kellett előtte venni pár dolgot, de úgy az a fajta lubickolás az ott jó volt. Úgy végre elengedhetünk mindent, megcsináltuk, és örüljünk annak, amit ami nagy sikert végre hajtottunk. Úgyhogy az a kis hűtővíz az jól esett.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 19 óra 1 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és ahogy már megszokhatták, a hétfő este 19 órakor foci óra. Köszöntöm a stúdióban két vendégünket, Elbert Gábort, a Pécsi Tudományegyetem docensét, Sportkocsot, valamint Simon Zoltánt, az NB1.hu felelős szerkesztőjét, remélem most eltalálhattam a titulusokat.
2: Uraim, nagyon nem vagyunk hívók, úgyhogy teljesen mindegy.
3: Tökéletesen.
1: Na hát akkor nézzük ezt a hétvégét, mert azért voltak olyan mérkőzés végeredmények, amelyek esetleg okozhattak meglepetést, nem tudom, hogy nektek okoztak-e. Kezdjük úgy, hogy akár úgy is kezdhetnénk, hogy az első helyezettel, hogy mit játszott, de hát nyitó mérkőzés is az volt, Puskás Akadémia játszott ugye a Honvéd gárdájával, amely az utolsó helyen szerénykedik, pedig sokan azt mondták, itt is elhangzott talán még nálatok is, vagy esetleg a Nemzeti Sportkörben, hogy a Honvédnek jó a kerete, biztos nem lesznek kiesési gondjai.
3: Nem biztos, hogy nem így hangzott.
1: Jó, hát csak szondáskolok, mert ezeket
2: a közben. Az elhangzott itt ráadásul az én számból, hogy a Puskásnak kiesési gondjai lesznek. Egyébként ez még nem kizárt. De hogy ott Babó Leventével azért beszéltünk a bajnokság kezdete után nem sokkal, mert hogy ő nagyon jól fogta meg ezt a csapatot. Tehát sok olyan fiatal van abban a keretben, akikkel ő korábban dolgozott. Németh Andrást újraélesztette, a Kólinak most már több gólja van, mint piros lapja, szerintem az nála nagy dolog. Úgyhogy az a keret az jelentősen gyengült legalábbis nevekben, és azt gondolom, hogy Babó Levente azon magyar edzők egyike a fiatalok közül, aki, ahonnan én nézem, mondjuk én sportkócs vagy mentáltréner oldalról nézve a dolgot, extra munkát végez, ezért beszélgettünk is vele itt adásban. A Honvédnak szerintem nincs jó kerete. Szerintem nem erősítették meg megfelelőképpen erre az osztályra, és nehezen tudtuk értelmezni akkor is, és szerintem ez nem változott azóta sem, hogy miért a svájci negyedosztályból hoztak edzőt.
1: Egy mondatot csak hagyj reagáljak
2: igen,
1: erre,
2: mert láttam, készültem, hogy az fölment a szemöldökön, igen,
1: igen. Készültem, amikor jöttem ide, mert tudtam, hogy ezt fogod mondani, ugye, hogy még semmi sem dőlt el, és volt ilyen példa, ha emlékeztek rá, amikor a rájátszás volt, és a Tatabánya az első helyen fejezte be az alapszakaszt, és annak a bajnokságnak a végén kiesett az NB1-ből.
2: A mostani forduló előtt, tehát a hétvégi fordulat, azt néztem, hogy a Paks 2 pontra volt a kiesésre, és 3-ra az első helytől, vagy a dobogótól. Tehát annyira szoros, hogy azt mondtuk mindig, hogy az első válogatott szünetben merünk okosakat mondani, szerintem nagyon nehéz lesz.
1: Akkor itt az ideje.
2: Muszáj lesz, de nehéz
3: megpróbáljuk,
2: lesz.
3: Mert ebben benne volt, hogy akkor eddig nem sikerült. A Kispestről én is azt gondoltam, hogy a bennmaradásért vívandó csatában főszereplő lesz, és ezt már akkor kijelentettem egyébként ugyanebben a székben ülve, amikor elküldték Feckó Tamást a vezetőedzői posztról, aki remek közösséget épített, megérdemelten vezette fel a Kispestet az NB2-ből oda, ahova való az NB1-be, egy olyan szurkolótáborral maguk mögött, amelyik nem csak Európában, de szerintem világviszonylatban is megállná a helyét. Fantasztikus szurkolótábora van a Honvédnak, ráadásul ugyanolyan kemény férfias vagány is, tehát el tudják mondani a véleményüket kőkeményen, nekem is, amivel az ég egyet a világon, nekem semmi problémám nincs. Az új vezetőedző munkáját több Kispest meccsen is voltam személyesen, nem tudom pozitívan értékelni. Szerintem sem pedagógiailag, sem szakmailag nem olyan hatással van a játékosokra, ahogy az kellene, és most nem a Feckó Tamásféle szintre gondolok. A légiósok nekem nagyon nem tetszenek a Kispestben. Most olyan légiósokat látok, akik kell. Nem az a baj, hogy légiósok, hanem hogy elveszik a helyet magyar tehetségek elől, és ugye a Magyar Futball Akadémia, ameddig George F. Hemingway volt a Kispest tulajdonosa, Magyarország legjobb akadémiájának számított, és még mindig jönnek ki ugye onnan nagyon jó és tehetséges játékosok, ugye a Honvédban is játszanak most ilyen futballisták, de valami nagy baj van, én biztos, hogy már most edzőt váltanék, és a magyar játékosokra építeném a csapatomat, és egy olyan típusú kvalitású edzőt próbálnék hozni, mint Feckó Tamás, ugye, aki most már biztos nem megy vissza, mert a Diós György szakvezetője. A Puskás Akadémia teljesítmény előtt meg kell emelnem a kalapomat, és főleg Babó Leventé szakmai stáb munkássága előtt. Én is azt mondtam a bajnokság előtt, hogy a felcsútiak is a bennmaradásért harcolnak. Zárójel itt azért hozzátettük, hogy a Ferencváros leszámítva nagyjából mindegyik csapat eleinte visszafelé néz majd a tabellán, és az egyelőre még így is van, Újpesten azért már nem. Ott magabiztosabb célok vannak megfogalmazva. nagyon jól összerakott csapat, nagyon jó lett a keret átalakítása. Ugye sokan féltették a Puskás Akadémiát, hogyha elmennek a légiósok, milyen teljesítményre lesz képes, miközben eddig azt kértük számon a felcsútiakon, hogy hol vannak a magyarok, miközben egyébként 2-3 éve egyre többen játszanak. Ez a szakmai stáb és a csapat kapcsolata az teljes mértékben rendben van, és ne felejtsük el Tóth Balázs sportigazgatót, aki ugye véghez vitte azokat a feladatokat, a nyári átigazolási időszakban, amiket kellett. Szerintem ő az egyik, most már nem legtehetségesebb, hanem egyik legjobb sportigazgató, csendben, szerényen teszi a dolgát, és a felcsút lendületben van. Én nem gondolom azt, hogy majd a bajnoki címért a Ferencvárossal harcolhat majd, de hogy ennek a felcsúti csapatnak így, ilyen szakmai stábbal, ilyen játékos kerettel, ilyen kvalitású futballistákkal és ilyen kifelé mutatandó képpel abszolút helye van az NB1-ben és minimum a középmezőnyben, az már most bebizonyosodott 8 forduló alatt.
1: Ott voltam a mérkőzésen, és a találkozó után hallottam, hogy bizony a honvédtábor Feckó Tamást éltette. Hát az olasz edzővel nem volt túl barátságos a viszony. A játékosok épp, hogy odaértek, az olasz edző már el is ment onnan. De hát most van egy 3 hetes szünet, tehát hogyha most itt sportszakmailag gondolkodunk, ha most nem, akkor mondjuk 3 hét múlva miért váltana edzőt a honvéd?
2: Hát igen, ha váltani kell valahol edzőt, akkor ezek a válogatott szünetek alkalmasak erre. Ráadásul ez megint egy emberkísérlet lesz, hogy 4 meccs van egymás után 3 naponta. Ez szerintem egyébként a nagy országoknak segít, tehát ha valaki figyeli a nemzetközi labdarúgást, akkor Jürgen Klopp az első 2 meccsre összerakott egy 26 fős keretet, és egy egész másik 26 fős keretet a második 2 meccsre, azért az na. Eredetileg Mancini 8 kapust és 35 játékost hívott be, azt aztán lejjebb vitte 26 plusz 4-re, tehát hogy a nagy futball nemzeteknek könnyebb a 12 nap, ugye? 9 nap. Szóval, hogy 10 nap alatt 4 meccset összehozni, az könnyebb a nagy futballnemzeteknek. Ott, ahol például nálunk, hogy egy kezdőcsapatot most már talán össze lehet rakni, bár még van Lukas poszt, vagy újra van Lukas poszt, azoknak az országoknak sokkal nehezebb lesz. Tehát ugye van egy Varga Barnabásunk, aki most nincs. Helyette ugye most meggyógyult a volt debreceni ász, és bekerült csereként, és gólt rugott a Bárány Donát, de ő vele biztosan egy egész más típusú játékot kell játszani. Ott van Németh András, aki nagyon jó, de Rossi nem szereti, valószínűleg még mindig nem hívta meg. Ott van Szalai Józsi, aki újonc, tehát hogy ez egy nehéz, de ha visszatérünk a klubfutballra, igen, ha edzőt kell váltani valahol, ezt nyilván én sportvezetőként akkor vagyok csak hív az edzőváltásnak, ha az edző nincs hatással a csapatra. Ti voltatok honvéd meccsen. Az elején én azt láttam, hogy azért intelligencia szintben emelkedett Jakobácsi érkezésével a dolog a kispadon. Szakmailag ebben nem vagyok biztos. Egyébként ő Svájcban volt bajnok, talán ő Satellán jobb szélsőként, játékosként. Edzőként, talán pályaedzőként voltak sikerei, de vezetőedzőként nem. Tehát ti láttátok azt, én ezt nem tudom minden megítélni, mert nem láttam a stadionban, hogy milyen hatással van vagy nincs a csapatra. Az biztos, hogy ha váltani kell, akkor most kell váltani. Kíváncsi vagyok, hogy van-e ilyen elképzelés, és ha igen, akkor kit hoznak, mert mindig azt mondom, és ez nem fontos, amikor edzőt keres egy klub, hogy nem nevekkel dobálózzunk, hanem nézzük meg, hogy a klub hol tart a fejlődésben, milyen az öltöző, milyen célok vannak, mennyi fiatal, tehát milliónyi ismérve van annak, ami alapján aztán fel lehet rajzolni, hogy milyen edzőre van szükség, és akkor az megvan, akkor az ahhoz legközelebbi neveket kellene bedobálni.
3: A Vasas elleni mérkőzésen, amikor ugye az angyalföldiek a végén nyertek Kispesten, ez az összhang még rendben volt, de akkor benne volt a Kispestben még az a flow, amit a feljutás eredményezett. Teltház volt akkor is a meccsen, mint az NB2-ben is a Kispest-Vasason. Azóta viszont fokozatosan tör meg valami. Nekem elég kemény videóim vannak a Puskás Akadémia Kispest mérkőzésről, mert mint az előbb említettem, ugye a honvéd tábor olyan szókimondó, és velem kapcsolatban egész nyugodtan lehet, én bírom. Hát a vezetőedző nem nagyon bírta, ugye teljesen külön volt a játékosoktól, és a mérkőzés lefújása után ugye Fóris Sándor sportigazgató is megkapta a magáét. Az ő munkája összetett megítélés alá tartozik. A Kispest tábora egyöntetűen véleményt fogalmaz róla. Mi viszont nem tudjuk, hogy a tulajdonos mit kér tőle, milyen célok és hogy kell azokat betartani. Én viszont arra gondolok, hogy továbbra is teljhatalmat kapott Leistinger Sándortól, most a pont akartam mondani, hogy a céghálókat most felejtsük el, és ezzel nagyon jól lehetne gazdálkodni, mint ahogy most a Vasasnál rendben vannak a dolgok hasonló felállással, viszont én attól tartok, hogy bajban lesz a Kispest, hogyha ez a kapcsolat, a csapat, a közönség, a vezetőség és a tulajdonos négyzetben ilyen káoszos marad, és a Honvéd sokkal többet érdemelne, mondom, főleg a szurkolótábora. Én azért is váltanék, mert amit az előbb említettünk, abszolút nincs meg az összhang, tehát én ezt nem látom már az utóbbi mérkőzéseken, ez mindig nagyon nagy baj. Ahogy a Gábor mondta, hogy ugye most itt van a 3 hét szünet, zárójel, a válogatott futball is már kezd klubfutball metódussá változni, ugye ennyi meccsel.
2: Érdemes beszélni, igen.
3: Igen, de Kispesten váltani kell, mert ott elkezd majd nyílni az olló, és például én az Alaegerszeget sokkal jobb csapatnak tartom jelenleg a Kispestnél.
1: Érdekes, ez most jutott eszembe, hogy tulajdonképpen két karizmatikus edző volt a korábbi a két csapatnál, ugye Hornyák Zsolt és Feckó Tamás, és a Puskás, ahogy eltalálta, hogy ki jön utána most a Honvédnál, pont az látszódik, hogy nem. És még annyit hadd tegyek hozzá, hogy én azt látom, hogy már lassan könyvet tud kiadni erről néhány meccsről, mert annyit jegyzett el ott a kis technikai zónában, hogy több meccsen voltam már. Tehát, hogy
2: sokféle edző van, sokféle klub irány van, én azt nem vagyok abban egészen biztos, hogy például Felcsúton ez egy tudatos választás volt, hanem a lehetőségek szűkülése okán jött. De ha beszélsz mondjuk azokkal a gyerekekkel, akik Babó Levente U17-es válogatottjában játszottak, akkor ők elmondják mai napig, hogy az eredményektől függetlenül tőle tanulták a legtöbbet. Ebből persze nem feltétlen következik, hogy egy edző a felnőtt futballban is megállja a helyét, de az látszik, hogy az ő kommunikáció az extra, a maga köré vett emberek, én itt gondolok első a Molnár Petire, aki a kapus edző, emberileg is, szakmailag is extrák, és nagyon együtt vannak, és nagyon jól eltalálták a fiatal idős, a külföldi magyar arány, tehát ez most jó, még jobb lenne, ha még több saját nevelősen is nem vett magyar, de hogy erre most nagyon nehéz rosszat mondani, ez jól néz ki. Mentalitásban is, akár játékban is, az nem véletlen, hogy egy-egy gólokkal

0: szakmai kapcsolatban voltunk, ő mindig minden kérdésre válaszolt, egyszer sem kerülte a témát, akármilyen forró volt. Én egy évvel előbb váltottam volna, szintén ebben a székben ülve mondtam egy bajnokság előtti műsorban. Figyelemmel követtem Babó Leventei ifjúsági bajnokok ligájában pallérozódó felcsúti csapatát, volt, hogy meccseket is megnéztem, és ahogy ő kommunikál a játékosokkal, az a mai fiatalok irányába egy nagyon nagy igény. Ugye a mi korosztályunknak, és vannak vezetőedzők, akik most nincsenek ott a tűz közelében, pont ez a legnagyobb problémájuk, hogy nem hallják az időszavát, és már másképp kell beszélni az emberekkel, így a futballistákkal is, mert a futballisták sem gépek, a stábtagok sem gépek, a vezetőségben sem gépek vannak, hanem emberek, emberek, emberek érzelmekkel, és sokkal jobban, ameddig embereket nézünk.
1: Ha már említetted Gábor Molnár Peti nevét, mint kapusedzőt, akkor én meg Mitring Istvánt itt muszáj, hogy szóba hozzam. Ugye most három válogatott kerettag kapusunk van, majd beszélünk a válogatottról a második részében ennek az órának. Mind a háromnak komoly ideig, sok ideig volt edzője Mitring István, de most Lehockit is úgy építették be, hogy nála nevelkedett. Tehát azért kapusposzton Mitring sokat tett ott hozzá a klubhoz.
2: Igen, én azt gondolom, hogy a Tóth Balázs messze kiemelkedik ezek közül, a kapusok közül. Én Gundert Takács Bencét családileg is kedvelem, meg az apukát is kedvelem. Számomra kis meglepetés volt, hogy ő válogatott kerettag lett, bár jól teljesített Zeténél. A Pécsi Árminál szerintem ez továbbra is megelőlegezett bizalom nagyon, tehát azért azt látszik, hogy úgy lett beharangozva, hogy Liverpool, és akkor most ott a magyar kapus, és nem nagyon kapott szerepet, és aztán az, mondjuk a Hartbergbe védeni, talán arra lehet jó, hogy a felnőtt futballba beszoktassák, de az meg már megvolt itt Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú idő után először mondom azt, hogy igazából egy kapus van most a válogatott keretben, Tóth Balázs, a többiek szerintem távol vannak tőle. Nagyon szurkolok a Gulácsi Petinek, aki már nem lesz válogatott, mert azért az, hogy a Bundesliga után ő a spanyol első osztályban is extra tud lenni, tehát volt olyan meccs, hogy 11 védése volt, de ez nyilván a Mitring Istvánnak meg a Molnár Petinek az érdemeit nem csorbítja egy kicsit sem, meg a fiatal gyerek most a kapuban kifejezetten jól néz ki, ami azért egy bátor döntés volt, úgyhogy ott van a Markek Tamás, aki meg egy nagyon jó ember, és ő is elfogadta azt a szerepet, hogy tartalék és kiegészítés kupát védhet, és ugye a harmadik kapusuk megvéd a Csákvárban, hát neki nincsenek könnyű hetei.
1: Na lépjünk akkor mi is egyet tovább, nincsenek könnyű hetei tulajdonképpen a következő párosításban szereplő Kisvárdának sem, de hát azért a Paks sem úgy indult most, mint ahogy megszokhattuk, de lehet, hogy már mi is túl magasra tettük nekik a mércét. Bár Gábor említetted, hogy itt ugye egy győzelemmel lehet sokat előrelépni, de most megnéztem éppen, hogy a Honvéd is, ha mondjuk legyőzni a Fradit az elmaradt meccsen, akkor
2: amit eszel iszol.
0: A Kisvárda nagy talány, ugye ott a bekövetkezett egyéb változásoknak vannak hatásai, azokkal én nem kívánok foglalkozni. A csapatot nézem, Subka Attilát felkészült jó szakembernek tartom, eléggé reálisan értékelte a Paks elleni mérkőzés után azt, amit láthattunk. A Kisvárdának jókor jön a szünet. Itt a kérdés csak az, hogy Révész Attila, a sportigazgató, most éppen mit gondol a csapat a teljesítményéről, vagy hogy látja, milyen teljesítményre lesz képes a csapat. A Kisvárdát nem várom azon gárdák közé, amelyik majd végül az élmezőnyben végez majd, szerintem a bennmaradásért harcol majd. Nemes feladat lesz, viszont a Paks elleni mérkőzésen megmutatkoztak azok a játékbeli hiányosságok, amikre majd a többi csapat is építeni fog, mert a Kisvárda a játékos keretet érintő átalakításokból, amiknek ugyanaz volt az indítéka, mint felcsúton, nem tudott olyan jól kijönni. Ez eddig egyértelmű. A Paks, én soha nem féltem, édesapámmal szoktam el jókat beszélgetni Bognár György csapatáról, ők ugye nagyon jó barátok, meg ameddig apám dolgozott a magyar futballba, Pakson lettek a legjobb barátai. Én soha nem féltem a Bogeszt, akkor sem féltettem, amikor tavaly ugyanilyenkor gyengébben teljesítettek. Azt látni kell, hogy most egy picit másabb felkészülés volt, mert 10 edzőmeccsel, azt a minimum 10 edzőmeccsel sikerült készülni a bajnokságra.

0: Ami azért történt, mert hogy rengeteg meccsre számította a Paks is, meg ugye utazásokkal, tehát gondolom, hogy örülhetett, hogy Kazincz Barcika után lehetett menni Kisvárdára is, és azért a keret nagy része idős. A Paks masszív középcsapat lesz, és amikor majd Böde Dániel visszatér, ott lesz az öltözőben, ott lesz a pályán, ott lesz a kispadon, akkor ez a Paks még erősebb, szenvedélyesebb lesz, mert két Bognár Györgyre tudnak hallgatni a játékosok, vagy két Böde Dániel hatású szakemberre, úgyhogy én a Paksot egyáltalán nem féltem.
1: Ritkán van az, hogy nem értünk egyet a Zolival, nem mondom meg, hogy melyik részével nem értek egyet a Kisvárdával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a Kisvárda jó eséllyel lehet a kieső vagy az osztályozó szereplő csapat, szerintem.
0: Eddig egyetértünk.
1: Igen, nem ott volt egy megjegyzésed egy szereplővel kapcsolatban. Én azzal nem értek egyet, mindegy.
0: Eredményei bizonyítják Supka Attilát.
1: Szóval, hogy szerintem a Kisvárda jó eséllyel az a csapat, amelyik valahol a végén végez. Sokokból, ugye ott volt egy koncepció, a Révész Attilával is lehet egyetérteni, nem egyetérteni, azt nem lehet tőle elvitatni, hogy a fejébe vett valamit egyszer, és azt tűzön vizen végigcsinálta. Tehát voltak másodikak, játszottak nemzetközi kupában, ráadásul jó néztek ki még akkor is, ha kiestek. Szerintem ez most nem az, amit az Attila erre kitalált, ez valami ilyen mentő akció, ami felcsúton szerintem nagyon jól néz ki, itt meg nem. A Paksal én elfogult vagyok, ezt én sosem fogom tagadni. A mérkőzések nagy része után több játékos is szoktunk üzenetet váltani. Most azt írtam nekik, hogy tükörsima. Ugye talán egyet rúgtak kapura, de ez gól lett, de lehet, hogy azon kívül volt még egy. És Lenzsér Bencinek is írtam, hogy ugye Varga Barni sérülése okán gólvágót keres. Egyébként most viccet félretéve, ő egy belső védő, a Csertőről hozta el a Győr U19-ből, amikor 17 éves volt a Bence, tehát ott se vitték fel az NB3, és Aurél látott benne valamit, és fölépített belőle egy kiváló belső védőt, de érdemes megnézni azt a gólt, mert azt szerintem technikailag az extra végrehajtás, olyan erő volt benne. Ha Paksról az egészről beszélünk, ugye Pakson ez már nem az első olyan időszak, amikor sok a 30 év fölötti játékos, akiket szépen lassan majd ki kell váltani a fiatalokkal, volt már ilyen, ugye az a, amikor az volt a csapat, hogy a Kulcsár Dávid játszott, Báló Tomi, Szabó Jani még játszik, Géva is volt, aki most az NB3 edzője, Bertus Lali, Kecskés, tehát sokan voltak 30 fölött, akkor elég drasztikusan csinálta Bognár Gyuri, de végül is őt igazolta az idő. Ugye Barta Laci, aki most egyébként ott játszik az NB3-ban, hogy a fiataloknak legyen segítsége, és sok az ügyes fiatal, azt még nem látszik, hogy kiből lesz hosszú távon NB1-es játékos, vagy kiből nem. Szerintem a Vas Gáborból biztos, a Gyurkicsból, tehát ott a saját nevelésűekből többből. Most ez az időszak van szerintem Pakson, amikor próbálja Gyuri eltalálni az arányokat. A saját nyilatkozatát, ha valaki látta most a mérkőzés után, most azt mondja, hogy most ez jobban sikerült egy fokkal. Ha futballt nézzük, akkor nem. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen vergődés volt, de a 3 pontot nem kell megmagyarázni. Én azt gondolom, hogy amit Zoli is említett, hogy a Fradi kivételével egyébként idén megint mindenki a kiesés ellen küzdő, azt mondta, hogy az Újpest nem, és lehet, hogy ebben igaza van. Paksról is mindig azt számolják, hogy mikor van meg a 33 pont, és amikor az megvan, akkor utána lehet újra tervezni.
0: Szerintem ez az egészséges jelenleg a magyar labdarúgásban.
1: Ez a valósághoz legközelebb.
0: Igen, igen, és ez nem azt jelenti, hogy nekem ez tetszik, ugye, mert a kettő az két különböző történet, de azért is fontos most minden csapatnak, hogy még inkább hátrafelé nézzen, mert dugjuk homokba a fejünket, tehát lesznek még további változások az anyagiak terén, a központi támogatások terén, ugye nagyon sok támogatásnak a bajnokság vége után ugye lejár a szerződése, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik csapat melyik osztályban szerepel. Most ugye az NB2-es csapatoknak a központi támogatás ugye majdnem a felére csökkent, és ez néhány csapatnak nagyon nagy veszteség, ugye a büdzsé szempontjából szakembereket kellett elküldeni, játékosokat nem tudtak igazolni, ugye fenn kell tartani a létesítményeket is, de megoldható feladat, tehát a picit nagyobb kényelem után most versenyhelyzet van, meg kell ezt oldani, de ha egy csapat az NB1-ből kiesik az NB2-be, akkor azt úgy kell elképzelni, hogy mindig nagyjából egy milliárdos különbség van a központi támogatások között, és akkor most képzeld el, hogyha a Paks vagy a Kisvárdás neki egyik csapatnak sem kívánom egyébként, hogy kiessen az NB1-ből, NB2-ből, NB3-ból, tehát ez egy kiemelten fontos év lesz. Az Újpestet azért is említettem, mert a meccs végén azért az Újpest mindig nagyon jó, Vasas ellen is nagyon jó volt, most az a Legerszeg ellen is, magyar viszonylatban. Ugye az anyagiak ott rendben vannak, a stadion történet az egy másik tészta. Ezért mondtam, a Ferencváros az a Ferencváros, és a többi csapat, hogyha tudja magát stabilizálni, akkor sokkal jobb teljesítményre lesz képes. Most például itt a nagy kérdés, hogy a Vasasnak jól jön-e a válogatott meccsek miatti szünet.
1: Hát ez egy mini alapozást lehet csinálni, bár ez a szó ugye már nem használatos, inkább a felkészülést mondják, de ugye a 3 hét az sok csapatnak, vagy a nemzetközi kupákban indult csapatoknak hosszabb idő, mint volt nyáron. Az előző bajnokság meg az új között. Tehát, hogy ez egy komoly lehetőség, és ahogy sokan mondták a labdarúgó világbajnokság alatt, ugye, hogy a ivószünet, vagy volt ennek valami
0: szebb,
1: hidratációs szünet, az megváltozhatja, és 4/4 lett. Ez nagyjából a bajnokságra is igaz. Tehát, hogy ez a 3 hét, ez egy hosszú szünet, ez alatt sok változást lehet végrehajtani. Részben munkával, részben személycserével a kispadon. Igazolni nem nagyon lehet, ugye, mert nincs átérzési időszak, tehát csak olyat lehet hozni a piacról, aki az átérzési időszak vége előtt vált szabaddá és szabadon igazolható.
0: De így a bajnokság menete is teljesen más, mert azért, ha játszottál pénteken, szombaton vagy vasárnap, teljesen mindegy, egy 2-3 napos regenerációs időszakra el tudod küldeni a játékosokat, és utána vissza tudod hozni őket olyan állapotba, mint amikor a nyári szabadságról visszatérnek úgy, hogy pihentek 10 napot, és 6 nap múlva már nemzetközi kupa meccset kell játszani Feröer-szigetek vagy Azerbajdzsán külső, és oda el is kell utazni. Úgyhogy ez egy összetett időszak, ilyen azért még nem nagyon volt, és ugye akkor azt is vegyük bele, én imádom a magyar kupát, de hogy az előző héten kupaforduló volt, tehát nagyjából...
1: Hát az nehéz igen, volt így értelmezni.
0: Igen, de meccs jellege töltött, ugye mesterhelés jellege töltött mindegyik csapatnak, de például én egy budapesti meccs volt a TFS-e Vasas, ott a Vasas játékosok a komplett kezdő csapat üldögélt mellettem. És akkor ha így számoljuk, ez már majdnem egy 5 hetes időszak, amikor csak egy bajnoki mérkőzés van, miközben pont belelendültünk a szurkolásba, nem?
2: Hát igen, ez így van. Egyébként már nem akarok áttérni a következő mérkőzésre, nem sokan jönnek a hírek, de azért van még két gondolatom a Pakshoz. Most igen, azért vannak félek. Olyan szenvedő játékosok, akik nem nagyon kerülnek be a csapatba. Gondolok itt Tótra például, jóval kevesebbet
1: hát
2: játszik.
1: Hát nehéz Tótbanának a helyzete, ugye mert a Szalai Józsi az valódi repülőrajtot vett. Tehát, hogy 8. forduló volt, vagy 9.
0: 8
1: forduló után a válogatottban találja magát, úgyhogy a múlt évben még az NB2-ben játszott. Oda azért most nehéz bekerülni szerintem.
2: Varga Barnabás?
1: Én azt gondolom, hogy egyébként ebben van tudatosság.
2: Most a történetére is gondolok.
1: De a története is. Tehát a Varga Barni, amikor Ausztriában volt, akkor a Takács Lajos, aki sokáig a Márton Gabinak ott a pályaedzője, de önállóan is egy kiváló szakember, meg én javasoltuk Gyirmóti barátainknak, hogy nézzék meg, biztos mások is. És akkor a Harának is mi ketten mondtuk, hogy nézd meg a Gyirmóton. A Szalai Józsi is ugye Vasas játékos volt kölcsönadva Dorogra, majd a Vasasnak nem kellett végül, úgy került Mezőkövesdre, de az utolsó évet már úgy játszott a Mezőkövesdre, hogy a Paks játékosa volt, és kölcsönadták. Tehát, hogy ez a Haraszti Zsolt részéről egy rendkívül tudatos építkezés ilyen tekintetben. Az is érdekes, hogy fölmerült, hogy mi van, ha kiesik a Paks az NB2-be, ha csak a kölcsönadott játékosokat, akik az NB2-es csapatokban játszanak, összegyűjti a Paks, akkor is egy simán NB2-es bennmaradó csapat tud lenni. Szóval ez egy nagyon összetett dolog. Ki a másik, aki még azt mondta, hogy több van olyan?
2: Hát igen, Windeker említette egyszer egy interjúban, hogy most azért ez úgy van, hogy több fiatal játszik, és nem mindig jön be ezt tulajdonképpen.
1: Igen, de ezt a Gyuri is elmondta most is egyébként. A Windeker Józsival kapcsolatban én meg azt szoktam mindig elmondani, hogy azt én nagyon nála nehezebben tudom megemészteni, hogy sem ő, sem Papp Kristóf nem volt magyar válogatott, mert gyakorlatilag a Jóci szerintem az egész pályafutását játszotta le válogatott formában. Papp Kristóf, aki szintén Gyirmótról került Csertőlő idején Paksra, szerintem ami ott van Pakson, azóta válogatott formában játszik, és biztos vagyok benne, hogyha egy nagyobb fővárosi klubban játszottak volna 2 meccset, akkor már válogatottak lettek volna. Hozzátéve, hogy a Józsi játszott Újpesten, tudom. Szóval, hogy szerintem a Jocsi nélkül nem nagyon van most Paks. Egyébként ő az egyik legmeghatározóbb ember ott. Az kétségtelen, hogy miután a Paksnak mindig kell pénzt keresni, és a fiatalokkal lehet, hogy vannak olyan mérkőzések, amikor ő kevesebb szerepet kap, és azt is csereként, és azt is teljesen értem, hogyha ő ezt esetleg nem jól viseli.
2: Na de mindig nyitott szemmel járnak, mert ugye figyeltük, hogy Szekszárdi eladták a Diósgyőrnek, és most akkor föltűnt Berényesi.
1: Én remélem, hogy csak kölcsön adták.
2: Kölcsön adták?
1: Diósgyőrnek, mert óriási gólt rúgott egyébként a hétvégén, ami jó. A Berényesit azt ugye azt sejtettük előre, azt itt talán arról beszéltünk is. Igen, hát ugye a Paks abban volt erős mindig, hogy olyan játékosokat sikerült mindig Paksra csábítani, akik valamiért partvonalon kívülre kerültek a saját klubjukban, és ott újraélettek. Most annyiból nehezebb a Paksnak, hogy eddig csak Paksonról keresték a magyar játékosokat. Ugye a magyar ajánlás, vagy magyar szabály okán most minden klub keresi őket, és nyilván a Paksnál azért, hogy mondjam, szabad szemmel jobban látható összegeket sok klub tud kínálni.
0: És a másodvirágzás, ugye Csank János a Vácot így vezette bajnoki címre. A Józsi nagyon jó gyerek, de annyit is változott a futball, ezt mindig én szoktam mondani, hogy most már nem csak az számít, hogy ki kezd, hanem az is ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint hogy kik fejezik be a mérkőzést. És ott van Kóli fél óra alatt, ugye róla beszélünk a felcsúttal kapcsolatban, miközben nem kap annyi játékpercet, hanem minőségi futballt kell predesztinálni. Például, hogy Pető Bence beállt Debrecenbe. Nem duzzogott, nem sértődött meg, most 10-15 percei vannak, és mindig hozzátesz.
2: Ezzel fogjuk majd folytatni, de csak a hírek után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Megkezdi szereplését a magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Hazai pályán, a Puskás Arénában észak-keleti szomszédunk lesz az ellenfél. A jó hangulat és a szoros összecsapás garantált. Magyarország-Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzés élőben pénteken 20 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját. Ma egész nap a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Két változtatás a magyar labdarúgó válogatott keretében. Változik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. A maihoz hasonló szeles időre kell számítani holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó válogatott keretéhez. Erről a szövetség ma számolt be közösségi oldalán. Sajtóhírek szerint Sallaira combizomb szakadás miatt műtét és egy hónap kihagyás várhat. A két játékos helyére Nagy Zsolt a Puskás Akadémia és Tóth Milán a Vasas játékosa kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól. Ez már a harmadik kényszerű csere. Korábban Varga Barnabás helyére Bárány Donát került be a keretbe. A nemzeti együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját. 2032-ig meghosszabbította szerződését Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. A 65 éves szakember 2022 óta irányítja a spanyol nemzeti csapatot, amellyel világ- és Európa-bajnokságot is nyert. Egy szezon után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nizsnyij Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9,7 pontot átlagolt. A Nizsnyij Novgorod végül a 9. helyen zárt. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a Szamarkandi Sakk olimpián. A 6. fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével. Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Nem valószínű, hogy a Tisza frakció támogatja az államfő által jelölt Szatmári Zoltán legfőbb ügyészé választását, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, a jelölés a Tisza frakció ülésének kezdetekor érkezett. Azt csak előzetesen tudták megtárgyalni. Ugyanakkor tiszteletben tartják az államfő jogát a jelölésre, közölte. A Tisza frakció nem zárta még le a kérdést. Magyar Péter azt ígérte, a végleges döntéssel a további információk megvizsgálását követően jelentkeznek majd. Heteken belül megváltozik az elhízott betegek ortopédiai ellátási protokollja. 2025 áprilisa óta az eljárás bizonyos test tömegindex felett inaktív állapotba helyezte a betegeket a várólistán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter dilettánsnak nevezte a szakmai kollégium megkerülésével született gyakorlatot. Azt szorgalmazta, a sebész valamint a kórház kezébe kell adni a döntést, és ha van olyan hely vidéken, ahol nem merik felvállalni a magas testtömegindexű beteg műtétjét, akkor a beteget el kell küldeni egy centrum kórházba. Több mint 9 milliárd forintos program indul a fogyatékossággal élők megsegítésére. Idén 6 intézkedést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban ír elő feladatokat a terv. A legtöbb forrást lakhatásra és rehabilitációra szánják, 2027-ben pedig komplex akadálymentesítési programot indítanak a kulturális intézményekben. Emellett megkezdődik a magyar jelnyelv grammatikai leírásának előkészítése. A program 11 éves időtartamra határozza meg a fő irányokat, a cél pedig a befogadó társadalom kialakítása. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését, megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amibe bevonják a szakképzési és a bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány.
3: Közlekedés.
4: Jelentős a torlódás a 4-es főúton Karcag térségében aszfaltozás miatt, a 165-ös és a 166-os kilométer között félpályás korlátozás van érvényben. A Püspökladány felől érkezőknek legalább 50 perces menetidővel kell számolniuk, aki teheti, válasszon másik útvonalat.
3: Időjárás.
4: Hidegfront hozott lehűlést, estig főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar emiattott riasztás van érvényben. A szél több felé viharossá fokozódik, a hőmérséklet késő este 10 és 16 fok között alakul.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 19 óra 40 perc van, folytatódik a foci óra, ami lehet, hogy egy kicsit majd túl is nyúlik 8 órán, mert még bőven van témánk, amiről beszéljünk Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal, és még elakadtunk ugye ott, azt mondtuk a hírek előtt már nem fogunk bele a Debrecen-Vasas mérkőzésbe.
2: Ezt te mondtad.
1: Igen, én mondtam. És 2-4 lett a vége, hát volt itt kollégám, aki azt mondta, hogy ilyet ő még nem látott, hogy 3 szabályos gólt elvegyenek egy csapattól.
3: Ja, a Debrecen szurkoló kollégádról van szó, a nevét nem mondom, mert annál sokkal jobban tisztelem.
2: Akinek én hallgatom a délelőtti műsorait.
3: És mindig idézettel indít. A Magyar Labdarúgó Szövetség már kiadott egy közleményt, hogy mit miért ítélt a játékvezető, ami egy nagyon jó előrelépés, hogy nem várjuk meg, míg Hanacsek úr majd valamikor július közepén elmondja, hogy hány százalékban volt tökéletes vagy nem tökéletes minden, ami szintén nagyon fontos dolog. Úgyhogy én ezzel nem foglalkoznék már. Én azzal foglalkoznék, hogy 2-0-ra vezetett a Debrecen, amikor az egyik NB1-es csapat sajtófőnöke rám írt Messengeren, hogy ne izguljak, ugye én Vasas szurkoló vagyok, ezt mindig mindenhol felvállalom, ne izguljak, mert a Loki ereje a 60. perc környékén el szokott fogyni, és hogy még a 90 plusz valahanyadik percben majd berúgjuk a Debrecennek a 4. gólt, és nyerünk 4-2-re. Úgyhogy ezúton is gratulálok neki, mert akkor is szokott jelezni egyébként, hogyha az én kedvenc csapatom nem olyan eredményt fog majd szállítani, amit én szeretnék. A Debrecen nagyon nyerte ezt a mérkőzést az első 20 percben. Ez még talán, és ezt tudom, hogy fáj a debrecenieknek, még fontosabb, hogy mit, hogy ítélt a játékvezető, vagy mit, hogy nem ítélt a játékvezető. A Vasas nagyon gyengén játszott, majdnem minden labdáját eladta. Zsuzsák Balázs, ahogy irányította azt a csapatot, az élményszámba menő volt, viszont elfogyott az erő idővel, ahogy a Vasas ugye magára kapott. Az a szabadrugás variáció, tehát hogy Kovács Réti Márka Nyíregyház ellen ugyanonnan nagyjából ugyanoda fölcsavarta és magára vonta a figyelmet, a sorfalét, a kapusét is, és addig Costa Márk csavarta be ugyanoda, ahova Kovács Réti Márka Nyíregyháza ellen, az egy zseniális húzás volt. És nekem nagyon tetszett ismételten Tóth Milán játéka, megnéztem az adatait, hát szerintem...
2: Behívták a
1: válogatottba. Erről még úgyis beszélünk.
3: Ennyi párharcba belemenni, ennyi passzsávot lezárni, területet lezárni. Én azt írtam a Vasas szurkoló ismerőseimnek, hogy nem mindig csak azt nézzétek, hogy előrefele történik a labdarúgás, mert ez nem az a sportág, hogy támadunk, befejezzük, és utána megint előről kezdhetjük a támadást, ha nem védekezni kell. Ezt mindenkinek meg kell tennie. És a Vasas azt jelzi magáról a leginkább, hogy mindenki elvégzi a kuli munkát is. Ez Tóth Milán esetében a legfontosabb. Ő egyébként nem született balszélső, a Vasasban most játszik ott egyébként, tehát még ebből a szempontból is ő beáldozza magát. Helyzetbe került, volt 4-5 lövése az ellenfél 16-osán belül, dupla ennyi vagy háromszor ennyi labdaérintéssel, és nagyon kellett, hogy a Loki védői már ne tudjanak úgy futni a meccs végén, ez ő is kellett, mert nagyon nagy volt a megtett távja is. A Vasasnál valami megváltozott, nem kapott ki a Ferencváros otthonában, fordított Kispesten és Debrecenben, ami a szurkolói számára kiemelten fontos, ugye 3 nagy riválisról van szó, viszont nem szabad elkényelmesedni, a Vasasnak is továbbra is hátrafele kell néznie, ugye a 10. hely a hivatalos célkitűzés, Nagy Miklós és Erős Gábor is ezt mondta, és ők is ugyanezt, amit a Gábor szokott említeni, hogyha megvan az a bizonyos pontszám, akkor lehet még előrébb nézni.
1: Nincs
3: edzőkérdés. Viszont továbbra sem abból kell csak kiindulni, ami eddig láttunk a Vasastól, mert azt látni kell, hogy 13-14 játékosa van a Vasasnak, haladnak előre a mérkőzések, ugye a doktori Csáron elővigyázatosságból nem is játszott a Nagy Erdőben. lesznek sérülések, lesznek eltiltások, lesznek kettős terhelések, mert az utánpótlás válogatottakban is sok vasas játékos kapott tömeghívót, tehát a neheze még csak most következik, viszont egy jó alapot tett le a Vasas, amire tud építkezni. A Paksot és a Kisvárdát fogadja majd a következő két hazai mérkőzésén, ha abból tudhat pontot szerezni a Vasas, akkor még nyugodtabban, még felszabadultabban teljesíthet, mert egy valamit nem lehet elvenni, hogy ezek a srácok Vasasmezben futballozni akarnak.
2: Nehéz Zoli után Vasasról még mit mondani. Azt szerintem azt érdemes megérzni, hogy ez a három hetes szünet, tehát ilyen hosszú négy meccs van a válogatottnak egyben, ez valóban lehet, hogy egy új bajnokság indul utána, nyilván a pontokat viszi magával mindenki. A másik, ami nekem a Vasassal kapcsolatban a legpozitívabb volt ezen a múlt héten, az a meza, ami a régi új meza, amit kihoztak, a fehér meza, a kék-piros hosszanti csíkkal. Nekem apukám óriási Vasas szurkoló volt, és a Vasas mez nekem ez, nem tudom miért, de a gomfociba is, amikor megjelenem a 86-ban magyar kupát nyert, vagy magyar népköztársaság kupát nyert a Fradi ellen a Népstadionban Csorba 11-es, őrüktöbb az utolsó 11-est a Vasas, azt is ebben csináltam, meg pedig akkor nem ebben játszottak. Ez úgy hibátlan, ahogy van, tehát, hogy akinek a Vasas az bármiféle kötődése van, én szerintem ebből a mezből vesz majd, tehát, hogy azt tudom, ezt mesélték a Vasasos barátaim, hogy azért is kellett valamit kitalálni, mert nincs már ez a boltban, mert hogy megy a csapatnak, és mindenki Vasas mezt vett, de hogy ez a fehér mez, a kék-piros hosszanti csíkkal, ez maga a csoda. Úgyhogy ha Vasas a Zoli elemzés után nem mennék bele Vasas elemzésébe, de én nekem a múlt hét és Vasasban nekem ez volt a legpozitívabb.
3: Berúgta a Loki a másodikat, és tanár úr, doktor úr, azzal foglalkozik a Simon Zolinak messengeren, hogy gompoci csapatokat akar csinálni a Vasasról. Először azt hittem szórakozik, úgy megsértődtem, hogy csak ma válaszoltam.
1: Jó, ez így.
3: Hát ha megsértődtem, MTK... idézőjelbe elfelejtettem.
1: Az MTK nem tudom, hogy mikor játszik a klasszikus mezében, de kikapott
2: melyik
1: otthon az
2: klasszikus
1: Eto-tól.
2: Meze az MTK-nak?
1: Most nem tudom, őszinte
2: van ez az ugye a Várszegi alatti Nike átlós kék csíkkal elől, vagy a kék mez fehérrel. Nekem az maradt meg, de szerintem volt neki is
1: volt
2: korábban
1: is,
2: valami biztosan.
1: Viszont az biztos, hogy van egy Bognár Istvánnal fölálló csapat, meg egy Bognár István nélkül, de ti említettétek már, hogy kik lesznek azok, akik esetleg a kiesés ellen küzdenek, mert tudjuk, hogy mindenki a Fradin kívül, de azért az MTK-nak is lehet nehéz helyzete ebben a bajnokságban, ti nem így gondoljátok?
2: Az MTK-nak nehéz helyzete van a tavaly téli edzőváltás óta. Tehát, hogy ez a csapat, ez, bocsánat, de azt mondom, ez rossz. Nagyon-nagyon sok jó képességű gyerek, látszik, hogy ők az MTK filozófiára épülő futball tudják, de mint csapat ez nem működik, és nagyon régóta nem működik. Itt az előző bajnokság vége előtt valaki kérdezte, valaki, aki éppen akkor vezette a hétfő esti műsort, hogy mi volt a két, hogy ki, miben bízhatnak a kiesésen küzdő. A Kazincz Barcikot mondtuk, hogy ugye semmiben. Miben bízhat a Diós Győr, a Diós Győr a közönségében bízhat, miben bízhat az MTK a Diós Győrben. Tehát ezért
3: ezt mondta Gábor így szó szerint.
2: Ezért maradt bent az MTK, nem azért, mert hogy nem saját jogon, ha lehet ilyet mondani. Szerintem az MTK-nak a legszerencsésebb az, hogy a 12-ből csak egy esik és egy osztályozott játszik, ami szerintem egyébként nagyon méltatlan a magyar futball, hogy a 16 MB2-esből meg csak egy jut föl és egy osztályozott játszik, de hogy ott az MTK-n is volna mit csinálni, nem tudom, mert nem vagyok annyira közel hozzá, meg nem vagyok bent az öltözőben, hogy az ott valóban edző kérdése. A Bognár Stefi játékára visszatérve, vagy rátérve, ő ha nem bír 90 percet, akkor abban viszont teljesen igaza van a szakvezetésnek, hogy annyit kap, amennyit bír. Az egészen biztos, hogy amikor ő pályára lép, akkor megváltozik az MTK játéka.
3: Kiesés, nem kiesés, ugye az NB1-es csapatok megszavazták ezt a lebonyolítási rendszert, ami a mostani bajnokságban van, amivel bizonyították azt, amit mi a Gáborral évek óta mondunk itt, hogy a legtöbb csapat ugye a bennmaradásért harcol, mert ha nem így lett volna, akkor úgy álltak volna hozzá ez a kérdéskörhöz, hogy nekünk tök mindegy, mi a dobogóért megyünk, de mindenki aláírta azt a papírt, ezt sokat mondom.
2: És az MB2-esek is?
3: Mert az MB2-eseket nem kérdezték azért meg erről, mert ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy mennyi kieső legyen az MB1-ből. Tehát az egy másik témakör, ugye ezt az MB1-es bizottság, meg ugye az MB2-es bizottság, az két különböző történet. Az MTK egy nagyon jó klub, az becsületére válik a klubvezetésnek, hogy viszont nézzük azért a gazdasági oldalát is, mert ugye modern időket élünk, hogy az MTK tud játékosokat értékesíteni, évek óta tud játékosokat külföldre, jobb bajnokságokba értékesíteni, és azért a legtöbb esetben meg is állják ezek a srácok a helyüket ott, ahova kerülnek, ami meg azért jó az MTK-nak, mert sok játékos akar oda menni futballozni, fiatal, az akadémiáról nem is beszélve, bízva abban, hogy nem csak NB1-es futballista lesz, vagy magyar válogatott, hanem olyan helyre is el tud kerülni, ami sokkal jövedelmezőbb. Ehhez viszont majd bent kell maradni, én ettől nem féltem az MTK-t. Én egy olyan csapatnak látom, amelyik 3-4-4-5 meccsenként különböző arcát mutatja. Ez a 12 csapatos NB1-ben a legtöbb csapatra igaz szokott lenni. Viszont Pinezics Máté egy nagyon jó nyilatkozó, nagyon jó pedagógusú edző, amikor én beszélgettem vele, például legutóbb az Újpest meccs után majdnem 20 percig tartott a sajtótájékoztató, viszont ezért nem adnak pontokat. És ugye az egy sokkal fontosabb. Az MTK-nál a eredményesség és a játékos eladásokból származó bevétel a serpenyőben ugyanolyan súlya kell, hogy bírjon, ebből kell kiindulni, ez volt eddig a realitás, és a klubvezetés és Zakor Sándor tulajdonos, ez nagyon fontos az MTK szempontjából, hogy 2019 óta a futballcsapatot működtető gazdasági társaság 100%-ban Zakor Sándor tulajdonában áll, ők ezt határozták meg, hogy így szeretnének működni. Na most ennek azért szerintem 80-85%-ban megfelel az MTK, a szurkolói számára meg 0%-ban, mert ugye nem lett bajnok és kupagyőztes minden évben.
1: Ez így van. Lépjünk tovább, Újpest ZTE 2-1. Én 80%-ban láttam a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy a Zalaegerszeg ezt a meccset elveszítette. Az Újpest nem kis szerencsével megnyerte, de azért hallottam olyan véleményt is, hogy most már látszódik a csapaton Dárdai Pál munkáját. Én nem tudom, ti mit láttok rajta.
2: De az nem lehet véletlen, hogy az Újpest rendszeresen nyeri meg a meccseit a végén. Tehát én azt gondolom, hogy kis túlzással a Dárdai féle meló, a Bódog Tamás féle meló, meg PMFC MBH-n a Vaslaci féle meló, az egy iskola. És az láthatóan működik. Tehát az, hogy fizikailag rendben vannak, hogy tudatosan választanak posztokra játékosokat, ez a magyar labdarúgásban bármilyen szintet nézünk, ez sajnos elég. Azt gondolom, az Újpestet még nagyon hosszú út van, tehát ez még messze nem az, amit a Pali látni akar, vagy ígért, vagy nem tudom, és ugye nagyon óvatosan nyilatkozom mindig az Újpesttel kapcsolatban, mert annak ellenére, hogy most a Fradi előtt állnak a tabellán, bár a Fradinak van még egy elmaradt meccse, szerintem ők maguk is ennél többet várnak ettől. Persze a végén örül mindenki, mert nyernek, de azért közben nem mindig elégedett a nép ott Újpesten. A Zete a másik, az, amit az Oli említ, eladásokat az MTK-nál, a Zete azt az utat választott, hogy nem tartja a magyar szabályt, mert hogy sokkal több pénzt keres játékos eladásból, mert hogy fiatal, tehetséges gyerekeket futtatnak meg. Az nagyon érdekes, hogy ezt én élvezetten néztem, amit ők csinálnak, mert nagyon sok technikás, olyan játékos van, aki szerintem ki lehet menni a meccs és megnézni, hogy mit művelnek.
3: Egyéniségek.
2: Hogy abból mennyi pont lesz, vagy nem, az őket annyira nem érdekli. Szerintem ők nem veszélyeztetettek így a játékképe alapján. Tehát ők stabilabban maradnak bent szerintem, mint tavaly. És ha megint eladnak 3-4 játékost európai középmezőnybe magyar szinten sok pénzért, akkor az a művelet az ott rendben van Zalaegerszegen. Tehát amit kitaláltak, az működni látszik. Hogy a zalai emberek ezt mennyire szeretik meg, ez mennyire ZTE, az egy másik kérdés, ahogy az előbb mondta az Zoli az MTK-nál is, hogy az a fele működik, a szurkolók meg elégedetlenek.
3: Igen, és van ez a ZTE Open program, és a sportigazgatójuk egy nagyon terjedelmes interjúban őszintén el is mondta a klub működést. Semmi olyat nem mondott, amit egyébként ne csináltak volna eddig meg. Ezek észrevető dolgok voltak, és semmi olyat nem ígért, ami az eddigiekből ne lett volna következtethető. Ugye az Zete tavaly kupadöntős volt, 5. helyen végzett a bajnokságban. A bajnoki helyezésre erre képes lehet, mert ha nézzük a játékát, ha Újpesten nyertek volna, az is benne volt a pakliban. Megérdemeltebb az Újpest győzelme, mintha az Zete szerintem pontot szerez, vagy hogyha nyert volna, mert a vége az teljesen rendben volt, de erre lehet építeni. A Zete egy picit olyan lesz, mint a Paks, csak nem azzal a felfogással, nem hogy csak igen. magyarokkal. Igen. Igen, és belső piacon is értékesít a ZTE, tehát a erős anyagi helyzetben lévő magyar klubok tudnak egy NB1-es csapattól is vásárolni bőven majd játékosokat. Ez egy picit olyan képlet, mint hogy Németországban akkor jársz a legjobban, hogyha a külföldre történő igazolásod előtt, ami egy magasabban jegyzett csapatban történik, minimum egy évet játsszál a Bayern Münchenben.
1: Utolsó meccsünk volt a fordulóban a Nyíregyháza-Ferencváros találkozó. Visszatért Boldog Tamás a kispadra. Nem tudott nyerni a Fradi, bár itt még mindig beszélgetünk sokat arról a szerkesztőségben is, hogy szabályos volt a Fradi gólja, vagy nem.
2: Melyik, amelyiket rúgott, vagy amit nem adtak meg?
1: Amit nem adtak meg.
2: Hát szerintem az ugyanúgy beszélgethetünk arról is, hogy amit rúgott, a szabályos volt. Én olyan társaságban néztem, ahol volt jogi végzettségű ember, és a hölgy azt mondta, hogy jogi értelemben a kapus birtokolta a labdát. Szerintem a szabály értelmében az a gól, amit nem adtak meg a Fradinak, az les volt. Tehát ez ott nem nagyon kell szerintem mit beszélgetni, mert az a játékos, aki lesen volt, bár nem ért labdához, az mozdulatot tett. A mozdulat az volt, hogy átlépi a labdát, de hogy azt nem azért lépte át, hogy ne avatkozzon a játékban, hanem azért, hogy bent gól legyen. Szerintem arról nehéz vitatkozni. Én azt gondolom, hogy a Boldog Tamás egy kiváló garnitúrát rakott ott össze, pont olyan játékosokból, akikben a küzdeni tudás extra, fizikailag toppon vannak, tehát mind izomzatilag, mind futó mennyiségben, és kivágott az öltözőből mindenkit, aki nem csapatjátékos, még akkor is, ha jelenleg ott lévő keret játékosainál a labdával többet tud. És tudja, hogy mit akar csinálni, ott mindig az a kockázat, hogy meddig hagyják neki, de hogy amit a Boldog Tamás csinál, szerintem az teljesen rendben van. Én vártam valami nyilatkozatot, ugye, mert a kapus megsérült a kapott gólnál, hogy valamit erre mond félig poénosan, sajnos vagy szerencsére ezt nem tette meg. A Fradi oldaláról nézve, én a Fradi előtt azt gondolom, hogy független, hogy a Fradi szurkol valaki, vagy nem, az kalapemelés. Tehát amit ők a Nemzetközi Kupán csinálnak, az egészen extra. És abból majdnem biztosan következik, hogy egy ilyen hozzáállású Nyíregyháza ellen bajban lesznek. Itt pont azt beszéltük ott abban a társam, hogy ha Fradi nem rúg kettőt az elején, akkor nem fog nyerni. Ennek ellen a végén majdnem nyert, tehát ott tényleg centiken múlt. Szóval mind a két csapatról én abszolút pozitívan nyilatkoznék, mert a Fradi nagyon nagy szolgálatot tesz idén is a magyar labdarúgásnak. Az, amit meg Boldog Tamás csinál, az meg nagyon jól néz ki, az meg egy nagyon jó minta kéne, hogy legyen Magyarországon.
1: Igen, csak azért ehhez hagyd tegyem hozzá, hogy ugye itt nagyon sokszor beszéltük tavaly, hogy persze a Fradi jól ment akkor is a Nemzetközi Kupában, majd jön a tavasz, amikor már nem lesz, akkor simán megnyerik a bajnokságot, de nem ez történt.
3: De előtte meg mindig ez történt. Igen. Tehát az egy nagyon jó ettő volt, és Borbé Balázsnak és a szakmai stábnak köszönhetően, meg egy jól összerakott csapatnak köszönhetően. Szerintem majd most is ez lesz, bár most picit kevesebb játékosa van a Ferencvárosnak, de szerintem továbbra is kiemelkedik a magyar mezőnyből. Visszatérve Boldog Tamásra, a Gábor a gólokról, a jellemvonásairól mindent elmondott, én ezt most nem ismételném meg, mert ebben 100%-osan egyetértünk, akár csak Tamás emberi kvalitásainak a megítélésében is. Gábor hiányolt egy poént, a Vasas Nyíregyháza a mérkőzés után megkérdezték, hogy megbünteti-e a kiállított és fegyelmezetlen Bence Leitner Barnát, mire Boldog Tamás visszakérdezett, hogy ez komolyan tőlem kérdezitek, hogy hogy kell viselkedni, és hogy én megbüntetek egy embert a viselkedéséért? Nem már.
1: Igen. Hát végére értünk ennek a fordulónak, és ugye most lesz egy nagyobb szünet, mégpedig a válogatott mérkőzés miatt. És hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hát azért Márko Rosszinak szaporodnak a gondjai napról napra, óráról órára, mert a meghirdetett válogatott keretben ugye elmondtuk, hogy valószínűleg sokan azért vannak ott, mert majd szokják egy kicsit a hangulatot, megnézik, hogy beférnek-e ebbe a csapatba, stb. Emberileg. Hát most lehet, hogy azért jó néhánynak pályára kell lépnie.
2: Fú, hát nagyon hosszú. Tehát szerintem Márko Rosszi gondjai, meg a Márko Rosszival való gondok, azok körülbelül az EB Svájc meccs előtt óta szaporodnak folyamatosan. Szerintem azóta ez nem az az út, ami addig volt. Ez az én véleményem, és ezért meg lehet kövezni. Úgyhogy ez nem elvitatva azt, hogy Márko Rosszi ezt a magyar labdarúgó válogatott a több polccal helyezte magasabbra az elmúlt években, mint ahol volt, amikor átvette. Az, hogy Varga Barnabás hiányzik, az a magyar labdarúgó szempontjából katasztrófával ér fel. Most itt a következő katasztrófa, hogy Sallai Roland is hiányzik. Számomra ők ketten ma a magyar labdarúgó válogatott legfontosabb elemei, ezért megint nem biztos, hogy mindenkinek népszerű leszek. Volt egy nyilatkozat, amit a Zoli megosztott különböző fórumokon, ami az egyik az volt, és abban egyetértek teljes mértékben Marco Rossival, hogy továbbra sincs 11 nemzetközi szintű játékosunk, és hogy 4 meccs van egymás után 3 naponta. Ez megint olyan, mint a labdarúgó világbajnokság, hogy sosem próbálta senki, hogy milyen az másfél hónapig, és látszott ott is, hogy változtak a csapatok, főleg az intelligencia szintből levezethetően, hogyan durrantak ki, vagy fáradtak el, vagy nem tudták végigbírni, és azért nyertek a spanyolok, mert csapat szinte messze a legintelligensebb banda az volt. Nem tudjuk, hogy a 4 meccset hogy tud ez a válogatott lejátszani, úgyhogy egyetlen kapus van a keretben. Úgyhogy van egy nem bántó óriási elismerés Orbán Vilinek, amit a magyar labdarúgásért tett, de hogy tud-e 4 meccset játszani egymás után. Nincs Sallai, nincs Varga Barnabás, tehát én azt gondolom, hogy ebből a 4 meccsből bármi kijöhet. Kijöhet az, hogy nagyon rosszul jövünk ki, kijöhet az, hogy nagyon jól jövünk ki, itt nagy felelősség vagy nagy szerep hárul majd eddig inkább kiegészítő emberként számba vett játékosokon, mondjuk gondolok egy Bárány Donátra például, vagy a széleken hogyan tud majd muzsikálni Kerkez, és vagy Doktorics a másik oldalon, Bolla és talán Osvát. Tehát ez egy nagyon nehéz, ez a védelem, hogy tudja ezt lehozni. Szóval ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, nem irigylem Marco Rossit, de mondom, a Svájc meccs előtti időszaktól én szerintem egy másik úton van a válogatott, mint volt addig.
3: Nem lesz könnyű dolga Marco Rossinak, igen, és a magyar válogatottnak sem, viszont előbb-utóbb úgy is kísérleteznie kellett volna, mert az nem lehet, hogy csak egy góllövő csatárunk van, ugye Varga Barnabásra gondolok, az nem lehet, hogy Szoboszlai Dominikot Sallai Roland tudja pótolni, és Sallai Rolandot egyszerűen siratjuk, hogyha nem tudnak a válogatott rendelkezésére állni. Én megértem, hogy siratjuk őket, mert kiemelkedő játékosok, a Sala nálam is a válogatott talán legfontosabb pillére, annyi poszton tud játszani, meg ő tudja pótolni Szoboszlai Dominikot. De a tengelyben, ahogy Gábor is utalt rá, és a labdarúgáshoz nálunk sokkal jobban értő Marco Rossi meg vagyunk, de a különböző területekre és posztokra kellenek új játékosok, és egyszer úgy is el kellett volna kezdeni a kísérletezgetést. Én annak nagyon örülök, hogy nincsenek a válogatott felkészülési mérkőzések. Ugye én úgy nőttem föl, hogy nyáron nem volt értelme válogatott meccset nézni, meg november végén, mert mindig borzalmasan szerepeltünk. Most sem hiányolom a felkészülési mérkőzéseket. Én amúgy is egy olyan típusú ember vagyok, hogy szerettem, hogyha engem dobtak be a mély vízbe, meg én is szeretem a srácokat így foglalkoztatni, meg kell tudni felelni, versenysport, de olyan játékosok is kerültek oda, ugye, akiknek ez egy olyan közeg lesz, amelynek még nem voltak a tagjai, tehát a kohézió szempontjából ez nagyon fontos dolog lesz. Ahogy figyeltem, azért Marco Rossi a játék kapcsolatokra, az emberi kapcsolatokra keret kialakításakor, és az azóta történő változásoknál is igyekszik odafigyelni. Ugye lesz 4 mérkőzésünk, egyből Ukrajna ellen játszunk itthon. Hogy Ukrajna milyen emocionális állapotban van, azt csak mindenki találgatni tudja. Én egy dolgot tudok mondani. Múlt héten végignéztem, ahogy Lembergben edzettek. 5 év után volt először hazai földön az ukrán válogatott, és itt most nem azt mondjuk, hogy ukrán vagy nem ukrán, hanem egy adott ország válogatottja bizonyos okok miatt 5 évig nem tudott otthon lenni. Hát ott azért abban az ukrán válogatottban vannak európai szinten kiemelkedő tudású játékosok, de lehetett látni rajtuk, hogy ez nekik mit jelent. Mutassuk meg nekik méltó feladat péntek este a Puskás arénában, hogy az viszont mit jelent, hogy mi pedig a magyar válogatottat kedveljük és szeretjük a legjobban. Nagyon szurkolunk nekik. Én attól tartok, hogy több olyan mérkőzésünk is lesz. Nem azt mondom, hogy egy gólos lesz mindegyik, de a szokottnál is nagyobb kiemelt jelentőséggel bír majd az, hogy melyik válogatott szerzi meg a vezetést, és ezért kiemelten sajnálom Varga Barnabás hiányát, mert ha az jut az eszedbe, hogy a magyar válogatott gólt szerez, nekem először a Barni jut az eszembe, hogy érkezik a beadásokra, tök mindegy, hogy magasan, mell, comb, magasságban vagy a földön van a labda, utána pedig az, hogy a Doma vagy a Sala lő egyet, tök mindegy, szabadrugásból vagy átlövésből, viszont nagyobb esély mutatkozik arra, meg talán így volt ez eddig, és most a statisztikai adatokat kihagynám, hogy a Barna kerül oda, és ő nagyon jó százalékban használja ki a helyzeteit. Azon kívül őt két emberrel mindig figyelni kell, vagy fogni, és az, amikor ellenünk támad az ellenfél, egyáltalán nem mindegy, hogy belép-e még egy védő a támadásokba, avagy nem.
1: Hogy lehet összerakni a csapatot? Ugye a védelemben, ahogy próbáltam figyelni, ti mire gondoltok, ott is vannak azért kérdőjelek, nyilván a támadósorban ugyanígy.
2: Ugye a játékrendszer is megváltozott, mert sokáig játszott Rossi ez a három védő, két belső középpályás, két vonaltól vonalig szaladó ember, aztán a Szoboszlai Sallai kettős is elől egy center. Most inkább 4-2-3-1-nek tűnik, amit játszunk. Itt ugye teljesen megváltozik a játék, azzal nincs Varga Barnabás, mert azon túl, hogy valóban a gól akkor az első ember, aki eszébe jut egy magyar embernek, szerintem az jó ideje Varga Barnabás, de ugye az ő mezőny munkája meg helyezkedése az, ami világszínvonalú.
3: Védekező szögletű szabadrugásra,
2: az egészen elképesztő, és vélhetően Bárány Donátot azért hívta meg a kapitány, mert szerepet kap, ő vele egészen mást kell játszani, mert egy más fölépítésű, máshoz értő játékos. A Szalai Józsi felépítésben nagyon hasonlít a Varga Barnabásra, de szerintem az meg egy harmadik játék. Ha a Lukács játszik esetleg, mert az sem elképzelhetetlen, vagy lehetszott volna a Sallai, így már a Szoboszlai nem fog, mert akkor meg nem jut el odáig a labda. Szóval nincs könnyű dolga a kapitánynak. Én azt gondolom, hogy ez a 4-2-3-1, amire a két hatosnál vagyunk, jó, ott van sok emberünk, bár egyik sem a ma klasszikusan keresett erőközéppályás, tehát nem egy Nikicser felépítésű egyik sem, de a Vitális Milán például extrán játszik a görög bajnokságban, szerintem a Szűcs Tamás a Sporting ellen láttam játszani, nem fogom kimondani a nevét a csapatának Portugáliában, ő megint csak Európa szintű játékos, tehát én azt gondolom, hogy ő sokkal több percet tölt majd el a Premier League-ben a pályán, mint Tóth Alex. Ott van Tóth Alex, aki itt van, de 89. percben állt be, és hogy ezt megint csak sajnos elmondtuk az előző szezon végén, hogy neki el kéne menni kölcsönbe, mert nem lesz játékperce, tehát ott megvagyunk. Nyilván a Szoboszlai extra klassz is, ha ő morálisan jó hatással van a fiatalokra, akkor ez a csapat ezt tudhat működni. A szélén megint olyan igénybevételnek lesznek kitéve a játékosaink, hogy ott muszáj lesz szerintem változtatni, nem tudom elképzelni, hogy akár Bolla, akár Osvát, akár Kerkez, vagy Doktorics végigjátsza négy meccset. És akkor azt kell még eltelni, hogy Orbán mellett ki lehet az, aki stabil. Olyan szinten stabil, hogy az Orbán nagyon tud, nagyon jó futballista, extra dolgokat csinált életében, de már a sebesség nemzetközi szinten nincs meg benne. Én a Csingerre gondolok első körben, de hogy az se biztos, hogy egy védőpárossal ezt végig lehet játszani, ezt a négy meccset, mert ott meg a koncentráció van fognak elfáradni, és akkor még arról nem beszéltünk, hogy vajon a Tóth Balázs végig tud-e védeni négy meccset. Tehát ez egy nagyon összetett és nehéz feladat, ez a négy meccs, ezt mondom még egyszer, ez a hozzánk hasonló futballerővel rendelkező országnak, ahol mondjuk ki tudunk rakni egy kezdő 11-et, de változtatni nem minden poszton tudunk, ez kitolás. Tehát ezt nem tudjuk megcsinálni, amit Jürgen Klopp, hogy 2x26 fős keretet hirdet meg, vagy a mondtam a Mancinit is, ugye 4 kapus meg 35 játékos, tehát hogy ez nekünk nincs meg, az ellenfelinknek sincs egyébként meg, tehát hogy ez egy nagyon érdekes játék lesz, hogy az első két meccs az a megszokott, de hogy a harmadik, negyediken mi hogy fog kinézni, azt szerintem ezt ilyet először látunk megint csak.
1: Igen, ezért tartom egy kicsit optimistának azokat a találgatásokat, ugye játszunk majd pénteken 25-én Ukrajnával itthon, aztán megyünk hétfőn Észak-Írországba, majd jön hozzánk Georgia, lánykori nevén Grúzia, majd október 5-én hétfőn Ukrajna ellen játszunk idegenben.
3: Az lesz a legfontosabb meccs abból a szempontból, amiket a Gábor előbb mondott. Az ukrán játékosok fizikálisan sajnos egyéni szinteken jobbak nálunk, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet őket kifocizni. Ugye nagy szombat lesz a mérkőzés helyszíne, az a szlovákiai település, ahol a magyarokat, a magyarságot a legkevésbé szeretik. Ebből a szempontból, hogy így haladunk előre, hogy négy mérkőzés nagyon rövid idő alatt, viszont fontos, hogy a harmadik meccsünk itthon lesz majd Georgia ellen, azt mindenképpen meg kellene nyerni, és ha nem lettek volna ezek a sérülések, akkor én azt mondtam volna, hogy, hogy a két hazai meccsen kell a 6 pont. Én minimum 7 pontot vártam a válogatottból. Szeretném, hogyha ez a 7 pont most is meg lenne, csak más leosztásba egy picit, mint ahogy én azt terveztem. Belfaszban nyerni kell, és Marco Rossinak azért szoktak lenni olyan ötletei, amikre mi nem szoktunk gondolni, és általában bejönnek.
2: És legyen így.
1: Ez a 7 pont, mert 7-8 pontot hallottam, és kicsit most sokallom.
2: Én, ha válogatott a tippek, én vagy nem tippelek, vagy mindig magyar győzelmet tippek.
3: Jó, 12 nálam, az alap,
2: nálam
3: igen.
2: Nálam ez elvi kérdés, tehát ebben nálam a szakma nem játszik. Amíg elemzünk, addig én is azt gondolom, hogy ez nagyon sok sebből vérzik, és nem csak a sérülések miatt, én mondom ezt a svájci meccs előtti néhány nap óta gondolom így. Ez lehet, hogy ez egy külön műsor, hogy mi miért és hogyan. Amikor arról beszélünk, hogy szurkolók, én az nem kérdés, hogy tehát a magyar válogatott csak győzhet, és nincs más tipp, és nagyon szurkolunk. Ennél a valóság az véletlenül most összetettebb azért jóval.
3: Igen, akkor úgy mondom, hogy 7-től 12 pontig szerezhetünk, a 12 az, amit én is szeretnék minden esetben, de a 7 pontot továbbra is megszerezhetőnek, gondolom.
1: Gábor, annyiszor mondtad már ezt a svájci meccset, és nem mindenki tudja még valószínűleg, hogy mire gondolsz, hogy egy pár mondatban azért elmondanád,
2: hogy miért? Az volt az első olyan mérkőzés, ahol egyértelmű jeleit láttam annak, hogy a hierarchia, az egymáshoz fűződő viszony csapaton belül a kispad és bizonyos játékosok között, tehát hogy az nem úgy működik, mint korábban, és nem látom a jeleit annak, hogy ez rendeződött volna. Ez most az... elmondtam?
3: El, okay. És ez az a mérkőzés, amelyel kapcsolatban nekem arról vannak információm, hogy többen nem aludtak, nem tudtak annyit aludni a mérkőzés előtt, mint amennyi kellett volna. És ez is nagyon fontos szerepet játszott azon a meccsen.
1: Nem lesz akkor könnyű dolog, ugye említettétek a kapusposztot, a védelmet, a csatársorban sem tudjuk, hogy mire számíthatunk, ki fog játszani, de hát azért ez nagy baj, nem? Hogy ha nincs egy Varga Barnabás, akkor már idézelbe temetni kezdjük a válogatottat.
2: Ez a valóság, tehát én azt gondolom, hogy ha ide azért vagyunk behívva, hogy talán szakmai lapon azt mondjuk, amit gondolunk, akkor nem fogunk mást mondani.
1: Nem is várja senki.
2: Tehát, hogy az például az egyik poszt, ahol nem tudtuk, hogy Szalai Ádám után mi lesz, miközben Szalai Ádámot nagyon sokan kritizálták, szerintem nyilván ez mindenkinek joga, de azért csak annyit játszott a Bundesligában, annyi meccse van, amennyit te nem láttál a Bundesligából. Azért azt ne vegyük el tőle. És viccesen, de egyébként komolyan is azt lehet mondani, hogy ő a maga korában Európában a legjobban védekező középcsatár volt, és abban a csapatban arra volt szükség. Aztán egyszer csak lett egy Varga Barnánk. Szerintem most olyan szempontból jobban állunk, hogy ha nincs Varga Barnánk, akkor meg tudunk nevezni 3-4 játékost, akit oda lehet rakni. Nem az a szint, mint Varga Barnabás még, de hogy abban Rosszinak a Zoli által az interneten idézett nyilatkozatában teljesen igaza van, hogy még mindig nem tartunk ott, hogy lenne egy stabil kezdőcsapatunk, és vannak posztok, ahol nincs alternatíva. Például a magyar labdarúgásban szerintem az utolsó balhátvéd Péter Zoltán volt a mezei féle csapatban, és már akkor is azt találgatták, hogy a Tóth József, Varga Kacsa, Péter Zoltán, hogy ezen a poszton nem vagyunk meg. És Kerkez Milos, aki az általam legjobban szeretett csapatok egyikében játszik a világ legjobb bajnokságában, de nem mindenki elégedett azzal, amit ő válogatott szinten nyújt, ezért is én örülök a Doktorics felbukkanásának az NB1-ben, mert szerintem az NB1 nagyon bíztató, fizikailag is, meg technikailag, meg szellemileg is, de hogy vannak olyan posztok, ahol nem tudjuk megoldani ezt, és ez főleg a két széle, meg nem tudom, mi lesz, ha nem lesz Orbán Vili.
1: Jó, vagy Zoli, jó, hogy különben doktorítsa, mert
3: igen, csak
1: mondd meg csak neked,
3: valamit,
1: ne akarja...
3: nem valamit, tehát hogy én nem megosztom azt, amit más csinál,
2: bocsánat,
3: mert
2: azt te csináltad az interjút?
3: Nem, én a Marco Rossi interjújában elhangzottakat elemzem
2: így
3: ki,
2: volt, igaz,
3: ugyanígy,
2: bocsánat, pontos.
3: Másoknak igen, mert ha megosztom a mindegy, a technikai részében
2: a
3: menjünk bele, az nem...
2: Mondtam a megosztást,
3: igen, tudom
2: tőled.
3: Csak, hogy tudja mindenki, tehát én saját tartalmakat készítek. Doktori Csáronnal teljesen mindegy, hogy én milyen kapcsolatban vagyok, vagy bárki milyen kapcsolatban van. Ez már nem úgy van, amiben mi felnőttünk, hogy találkozhattunk játékosokkal a meccs előtt, meccs
1: után. Csak azt akartam mondani, bocsáss meg, hogy mondd neki, hogy ne akarja kikísérni a labdát, mert láttam egy olyan Vasas Békés Csaba meccset, amikor ott 4-3 hát lett a vége.
2: Az még az rég tavaly.
3: Jó, hát nem mondom én ezt azért meg neki, mert majd ő tudja, hogy mit, hogy akar csinálni. Én azt tudom, hogy egy nagyon alázatos srác, akinek vannak céljai, és azokat ő meg akarja valósítani. Én kívánom neki, hogy be tudjon mutatkozni a magyar válogatottba, mert azt például én biztos, hogy nem látom magam előtt, hogy Kerkez Milos mind a 4 meccset végig fogja játszani. Meg senkitől sem. Tehát senkitől sem várom, vagy látom ezt magam előtt. Tehát ezt nem lehet. Ez nagyon jó ötlet, hogy ne legyen annyira szép szabdalva, tehát hogy majd tudom klub hát filozófia szinten. Igen, de hát ha ahol több jó játékos van, azok a válogatottak ugye jobban tudnak sáfárkodni az erőforrásaikkal, és ugye ők azért az A-ligában játszanak, mi most sajnos a B-ligában vagyunk, és ha most az A-ligában kellene szerepelnünk, akkor nagyon félteném a válogatottat.
1: Nem beszéltünk még arról, hogy jön Nagy Zsolt, aki azért elég sokat kihagyott itt a baj.

0: akadémián nevelkedett, és nemzetközszintes megállít mondjuk Vitális például, vagy a Szűcs Tomi, akiknek voltak ugyan kitérései, de azért köthetők akadémiához, ami szerintem jó.
1: És az is nagyon fontos lenne, hogyha nem mindent Szoboszlai Dominiktól várnánk, és ezt hangsúlyoznánk is, tehát ez továbbra is csapatjáték. Ameddig az argentinok azt hitték, ugye például Diego Armando Maradona a szövetségi kapitánysága idején, hogy elég, ha a Messi ott van egyedül, és megkap minden labdát. Ez nem így van, soha nem is volt így. Oké, hogy a gólszerzőket jegyzi meg mindenki, de el is kell, hogy jusson az a labda a gólszerzőhöz, és az sem baj, hogyha nem 0-4-nél rúgja be az első helyzetét.
2: Hát uraim, ahogy szokták mondani, majd meglátjuk, szurkolunk a magyar válogatottnak, aztán majd már egy kicsit okosabbak leszünk a pénteki mérkőzés után. Ígértem, hogy egy kicsit hét után még átcsúszunk a következő órában. No, ez meg is történt. Elbert Gábornak és Simon Zoltánnak köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban. Jövő héten meg majd a válogatottat lehet elemezni.
0: Köszönjük.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: 20 óra 19 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk, hiszen a magyar labdarúgó válogatott elkezdte felkészülését az első négy idei Nemzetek Ligája találkozóra a Telki edzőközpontban, ahol ma délután a kétszeres válogatott Csongvai Áron és az első alkalommal meghívott Doktorics Áron válaszolt az újságírók kérdéseire. Elsőként Csongvai Áront halljuk, aki nyáron a svéd élvonalabeli AIK-tól a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez szerződött, és remek idénykezdeten van túl.
2: Én nagyon-nagyon jól érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Egy nagyon jó szezon kezdet után vagyok túl, és szerencsére egy jól

0: csapatváltás is. Szóval nagyon örülök, hogy újra itt lehetek természetesen, és ez nekem is egy hatalmas dolog, hogy vissza tudtam kerülni, és nagyon várom itt az eltöltött időt. Igazából a meccsekről nagyon egy erős csoportunk van, szerintem mind a három ellenfelünk nagyon erős csapat és komoly erőt tudnak képviselni, szóval nagyon nehéz mérkőzésekre is számítunk, de úgy gondolom, hogy azért, hogyha megteszünk mindent mi is majd a pályán, akkor jó eredményekért tudunk majd küzdeni. Nagyon szerencsés is voltam, mert nagyon jól fogadtak kint a klubnál, nagyon sok segítséget kaptam a stábtól, a játékosoktól is, mindenki nagyon befogadó volt az elején, és természetesen nagyon sokat is kellett dolgoznom ahhoz, hogy így alakuljon a szezonkezdet. Tényleg nagyon örülök, hogy ez eddig így alakult, és ilyen fontos szerepet tudtam kapni a klubcsapatomban is, és ezáltal ide tudtam kerülni. Ezt próbálom, ezt a formámat is, meg ezt a lendületet, amit most elkaptam itt a szezon kezdetnél, ezt átmenteni ide a válogatottba is, és itt is minden nagyobb segítségre rendelkezni. Igazából ez volt a cél, amikor eligazoltam Franciaországba is, hogy további fejlődési lehetőséget tudjak biztosítani számomra, akár a csapaton belül is, és amellett is, hogy végigjátszottam az összes mérkőzést, úgy érzem, hogy ezt ott is elértem, hiszen egy nagyon jó minőségi csapattársaim vannak, de hát természetesen itt a válogatottban ez még inkább elmondható, szóval igyekszem megmutatni magam a legjobb tudásom szerint, és átmenteni, ahogy mondtam, ezt a formát, amit a szezon elején tudtam mutatni a klubomba, de a legfontosabb, hogy az egész keret és csapat sikeres tudjon lenni, és úgy segítsem akár én is itt a csapatot, ahogy elvárják és ahogy csak tudom. A hangulat az ahogy már Áron is említette, szerintem igazán jó. Természetesen nagyon nagy veszteség az összes játékos, aki most nem tud itt lenni. Mindenki tudja, hogy azért alapemberek a válogatottban, és nagyon magas szintű játékosok kvalitás szempontjából is, szóval nagyon fognak hiányozni, de úgy gondolom, hogy bárki, aki ide tud kerülni, akár helyettük is, vagy alapból be tud kerülni a keretbe, az már bizonyított, és megérdemli, hogy itt legyen, szóval mindenki, aki itt van, az készen áll arra, hogy teljesítsen.
1: Csongva Járont hallottuk, tehát most pedig következzék az újonc doktori Csáron.
2: Óriási érzés itt lenni, főleg most, hogy már ez így igazából meg is történt, hogy be tudtam itt mutatkozni. Egy kisebb hajtó sérülésem volt, vagy inkább fáradtság múlt héten, és egyébként edzettem egész héten, de úgy döntöttünk a stábban, hogy itt legyek 100%-os, és emiatt nem játszottam, de nincs nagy gond, úgyhogy rendben lesz, úgy gondolom. Volt már több ismerősem itt, mindenki azt mondta, hogy nagyon befogadó a brigád, egyáltalán nem kell semmitől tartani, ezt a saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg mindenki nagyon közvetlen, néhány óra jövök itt még csak, de tényleg azt érzem, hogy mindenki nagyon befogadó és jól fogadta az új játékosokat, többek között engem is, úgyhogy nagyon várom azt, hogy itt a pályán is megismerjük egymást, és tényleg nagyon bizakodó vagyok, hogy egy jó közösség tagja lehetek. A keret nagy része az magasabban jegyzett bajnokságban és csapatban játszik. Jó lesz egyébként velük edzeni is, de nem szeretnék annyira megelégedni, hogy itt vagyok. Szeretném azért, hogy lehetőséget is kapjak, persze az, hogy a lábam teljesen jó legyen. 4 meccs van most, ez kicsit rendhagyó, úgyhogy ezért is bizakodom abban, hogy ebből a 4 meccsből kapok lehetőséget, de hogyha tényleg most ez nem sikerül, akkor sem leszek egyáltalán csalódott, mert még kevés olyan tapasztalatom van az ilyen meccsekhez, ami segíthet, de egyáltalán nem tartok ettől, de tényleg ez kicsit így összetettem, és szeretnék mindenképpen mutatkozni a 4 meccs alatt.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Éld át az A38 hajó semmihez sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Döntetlent játszott a magyar válogatott Romániával a sakk olimpián. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. A maihoz hasonló szeles időre kell számítani holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Artem Stepanov megsérült, így nem számíthat a labdarúgó játékára. Andrea Maldieri, az ukrán válogatott olasz szövetségi kapitánya, a Nemzetek Ligája 2026-27-es kiírásának első 4 fordulójában, amely során a B divízióban az együttes kétszer mérkőzik meg a magyar csapattal. A 19 éves újonc center az ukrán szövetség honlapjának közlése nyomán klubcsapata az Utrecht hétvégi bajnoki mérkőzésén szenvedett sérülést. Stepanov a holland bajnokság most zajló idényében 6-szor lépett pályára. Sérülése előtti 5 találkozóján egyaránt eredményes volt. 5. helyen végzett Hankó Kálmán a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság 70 kg-os súlycsoportjában, miután a negyeddöntőben kikapott azeri ellenfelétől. A 75 kilósok között Akilov Pilif egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyeddöntőbe jutott, ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os súlycsoportban, Kuta Vladislava is. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével. Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. A férfiak 6 forduló után a 28., míg a hölgyek a 24. helyen állnak a versenyben. Killel közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és Ruhrvidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon. A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy azaz 5-karikás vitorlás versenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpia rendezésre.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amiben bevonják a szakképzési és a bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt közölte, hogy évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, valamint a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetéket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagynia a fák gyökerei és lombkoronája számára. Emellett a következő 10 évben a közterületi fák csak nem felét cserélni kell, és a klímának ellenálló parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolták. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Ma akkor a hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 kilométeres széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km per óra volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására a nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
0: Időjárás.
2: Hidegfront hozott lehűlést, főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor zivatar emiatt. Ott riasztás van érvényben. A szél többfelé viharossá fokozódik, a hőmérséklet késő este 10-16 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, maradunk a labdarúgásnál. A külföldön légióskodó magyar labdarúgók hétvégi teljesítményéről készített összefoglalót Szabó Bence Borsos Lászlóval beszélget, a Nemzeti Sport újságírójával, és értékelik ezt a fordulót.
2: Ezen a héten is jó pár magyar légiós játszott szerepelt Európa futballpályáin, és mindezekről beszélgetni fogunk. Ugye gólokról is beszámolhatunk ismételten, viszont ezen a héten kicsit szűkösebb a termés, mint az előző alkalmakkor. Ugye Szoboszlai Dominik kezdte rögtön egy Tatanem elleni góllal ezt a hetet magyar szempontból, mármint a gólokat illeti.
3: It's 4 minutes to be added on. Gakpo, Szoboszlai, Szoboszlai! It seals the tie for Liverpool, but you will not see a purer strike of a football. It's out of this world from Szoboszlai.
2: Ezen kívül egyébként hétvégén Bolla, illetve Bárány Donát is betalált, ugye előbbi a Rapidnak a mérkőzésén szerzett egy gólt, és a Rapid ezzel vezeti már az osztrák bajnokságot is, ezzel a győzelemmel, amelyethez Bolla Bendegúz góllal járult hozzá.
4: Das nichts mehr anbrennen in der Schlussphase, die nächste Möglichkeit und Bolla mit diesem Schuss ins Tor, das 2:0 in der 67. Spielminute.
2: És tegyünk említést Gulácsi Péterről is, aki ugyebár nem a válogatott keretnek a tagja, ellenben azért hosszú időn keresztül meghatározó volt a magyar válogatott kapujában. Nos, ő az elmúlt hetekben bejátszotta magát a Villarrealnak a kezdőcsapatába. Ugye a Bajnokok Ligájában is szerepelt, illetve az utóbbi mérkőzéseken is folyamatosan véd. Ráadásul ugye a Betis ellen volt egy kifejezetten jó meccse, ahol 12 lövésből meg tudott fogni 10-et is, és ugye most a hétvégén pedig a csapata, a Villarreal nyert a Levante ellen is. De menjünk tovább egy újabb gólszerzőre, Bárány Donátra, akiről beszéltünk már az előző héten, viszont ugye akkor csak azt hozhattuk szóba, hogy egyáltalán megkapta a lehetőséget a Den Haag csapatában, a holland első osztályban, viszont ezen a héten most már gólról is beszámolhatunk, mert hogy 40 percnyi játék után, amelyet összesen eltöltött a holland ligában, megszületett az első gólja Bárány Donátnak. Először ezt hallgassuk meg.
5: 74. minuut is daar de corner. Teruggekopt. Barani schiet nog een keer. En het is 1-1. Maar de uitgang van het labyrint. Uiteindelijk gevonden door ADO. Door invaller Donat Barani.
2: És akkor Bárány Donátról beszélgessünk egy kicsit. Mit gondolsz arról, hogy Marco Rossi azt követően, hogy Varga Barnabás megsérült, gondolt egy merészet, és vasárnap este megjelent az az információ, hogy behívja Bárány Donátot a válogatottba?
6: Hát az önmagában nem volt meglepő, hogy a kapitány egy új játékoshoz nyúlt, mert nagyon szűkös egyébként is a válogatottnak a kerete a középcsatár posztján is, így, hogy az abszolút favorit, akinek tényleg megkérdőjelezhetetlen a helye a csapatban, Varga Barnabás kidőlt, így szerintem kénytelen volt valakit még behívni, mert a többi kerettagban én nem látok olyan játékost, aki be tudná tölteni ezt a pozíciót 4 meccsen keresztül, mert azért ne felejtsük, hogy itt nagyon rövid időn belül jön 4-2 meccs. Tehát önmagában azt mondom, van mondjuk egy Szalai Józsefünk, az még nem feltétlenül elégséges. Én még számítottam arra is, hogy egyébként Kovács Bendegúz hívhatja meg a kapitány, de mivel neki nagyon kevés játékperce van, szám szerint, hogyha jól tudom, 3 az első csapatban, és inkább a Young Gazette-ben az Alkmaariaknak a második csapatában játszik, és egyébként szerzett gólt a hétvégén, ez úgy látszik, hogy a kapitány számára még nem elégséges. Ezért ismerkedtek, júniusban meghívta a keretbe, azt mondta sajtótájékoztatón, egyébként pont az én kérdésem, de válaszul, hogy jó benyomást szerzett róla, de most úgy látszik, hogy Bárány Donátnak szavazott bizalmat a kapitány, olyan szempontból nem meglepő, hogy ő, ha azt leszem, akkor magasabb szinten játszik, mivel ő az Eredivízében futballozik, ahogy mondtad, 40 perc alatt betalált, most itt csereként beállva 5 percre volt szüksége ahhoz, hogy a Cambuur ellen egyenlítő gólt szerezzen. Egy kicsit szerencsés gól is volt, de hát ez nyilván az önbizalmának nagyon jól tesz, főleg azok után, hogy azért hosszú hónapokat kihagy a sérülés miatt, úgy szerződtették őt a hágaiak, hogy tisztában voltak azzal, hogy nem 100%-os az állapota. és ezért is volt az, hogy várni kellett egészen szeptember 12-ig arra, hogy a Trent ellen kapjon. Hát így, hogyha hozzáadom a ráadás perceit, és akkor egy 25-30 percet. Egyúttal viszont nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk Bárány Donát egy olyan játékos jelen állapotában, több hónap térsérülés miatti kihagyás után, hogy ő mondjuk egy fél időnél többet tudja a nemzetközi szinten így 3-4 naponta játszani. Úgyhogy lehet, hogy előfordulhat majd egy olyan helyzet, hogy ő akár kezdő 11-ben is helyet kap, de én jobban el tudom azt képzelni, hogy mondjuk Szalai József kezd, vagy még inkább az, hogy hamis 9-essel játszik majd a válogatott. Nem tartom ördögtől való gondolatnak, hogy esetleg Sallai Roland lesz az, aki majd ott legelő játszik, de az sem, hogy mondjuk Lukács Dániel. Erre a kettőre egyébként nagyobb esélyt látok annál, hogy mondjuk Bárány Donát vagy Szalai József legyen az, aki mondjuk itt az első ukránok elleni meccsen ott lesz a kezdő 11-be középcsatár posztján.
2: Ugye Szalai József nagyon jól kezdte a bajnokságot, van már 6 gólja az NB1-ben, és pont az előző héten nekem is volt alkalmam arra, hogy beszélgessek vele a válogatott beívó kapcsán. Sőt, annyiból volt érdekesebb a helyzet, hogy ugye Varga Barnabásnak a sérülése után beszélgettem vele, úgyhogy ezt most meghallgathatjuk.
7: Már eltelt pár nap, viszont még mindig felfoghatatlannak tartom, tehát az, hogy ez megtörtént, nyilván a napon, mikor megtudtam, nagyon örültem, illetve egy hatalmas büszkeség töltött el, illetve nyilván igen, tegnap olvastam én is, sajnos ez nagyon rossz hír, mert ugye már letette az asztalra elég sok mindent a válogatottban is, és én nem is az én helyzetemmel, de hogyha több lehetőséget fogok kapni, akkor természetesen örülni fogok, de ez hatalmas dolog, hogy már megkaptam így az első meghívómat is.
2: Összegészében egyébként hogyan látod ezt a csatárhelyzetet így a válogatotton belül? Adott esetben Marco Rossitól kaptál-e már azóta, vagy ezt meg előzően valami iránymutatást, hogy hogyan lehet érdemes készülni a válogatottra, vagy mi az, amit várhatnak tőled? Nem tudom, ezzel kapcsolatban mondott-e bárki bármit?
7: Nem, még nem kaptam erről semmit, viszont úgy gondolom, hogy ha majd ott leszek, akkor nyilván ugye le fogunk ülni, beszélni, el fogja mondani a meglátásait, mibe kell fejlődjek, mi az, ami már most jó, mi az, amit tudok kamatoztatni, illetve mit fog kérni természetesen személy szerint tőlem, de így eddig még nem kaptam semmit, de ott gondolom fogok majd.
2: És akkor maradva még a csatárkérdésnél, tényleg azért ez egy nagyon érdekes dolog, hogy gyakorlatilag 3-4 olyan megoldása van a kapitánynak, ami Marco Rossi szemléletében szerintem sose volt egyértelmű választás. Talán még ezek közül, akihez legszívesebben nyúlhat az a Lukács, nem?
6: Hát talán igen, de ha meg a képességeket veszem alapul, akkor itt szerintem nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy ha mondjuk kiveszem a megszokott szélső pozíciójából Sallai Rolandot, és mondjuk feltolom középcsatárnak, akkor kivel tudom helyettesíteni ott a szélen Sallait, és szerintem ilyen szempontból de könnyebb dolga van a kapitánynak. Ezért is gondolom azt, hogy valószínűleg az lesz itt az elképzelése, hogy olyan játékos rakjon előre, akinek olyan képességei vannak, akire tényleg fel lehet játszani a labdát, meg nemzetközi szinten azért bizonyított, mert Szalai József esetén azért, hogyha megnézzük, akkor nagyon jól indult az NB1-ben, és az utóbbi fordulókban kevéssé volt számomra legalábbis meggyőző, de persze ezzel együtt elképzelhető az, hogy mondjuk ő lesz ott a kezdő 11-ben már csak azért is, mert most nagyon kemény sorozatterhelés lesz tarkítva két utazással, még akkor is, hogyha egyik az csak Nagyszombatra vezet majd az egyik út, de én most így azt látom, hogy szerintem ebből egy hamis 9-es formáció lehet az elgondolás, amit majd a magyar válogatott neki találnak. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. És igen, Lukács Dániel esetében is azért megvannak azok a képességek, amik alapján lehet azt mondani, hogy erre abszolút alkalmas. Nyilván itt egy ilyen nagyon sok mozgású, elmozgó játékosra lesz szükség, és Lukács Dánielnek a sebessége is egészen extra nemzetközi viszonylatban is. Azért szerintem nem kell szégyenkeznie, és hogyha nyakára állítanak egy ukrán vagy egy északír védőt, akkor azért én élek a gyanúk erre, hogy őket meg tudja majd futni. De azért itt most tényleg a kapitány vakarhatja a fejét, van 3-4 opciója, és hát mindegyik opció olyan, hogy szólnak mellette érvek, de azért megint csak hangsúlyoznám azt, hogy itt Varga Barnabásnak a pótlása az, szerintem lehetetlenség ezen a szinten. hallok olyan véleményeket, és még egyet is értek azokkal, amelyek szerint az AEK Athén egy olyan csapat, amely lehet, hogy megfelel az ő képességeinek, de adott esetben még akár egy erősebb csapatban is el tudnánk nézni, mert vannak olyan szegmensei az ő játékának is, ami egyszerűen abszolút a világ elithez tartozik, és talán nem lepek meg senkit azzal, hogyha most itt elsősorban a feljátékára gondolok.
2: Természetesen ebben a rovadban a légiósokról beszélünk, de amikor a válogatott mérkőzések következnek, azért a legtöbb játékosunk érkezik a válogatottba, aki Európa pályáin kiválóan teljesít, és hát nyilván maradva tényleg a válogatottnál, azért ez nagy kérdés, hogy a csatárhelyzet jelenti a nagyobb gondot, vagy a védő helyzet, mert ugye, hogyha meg kicsit megfordítjuk, és beszélünk a védők helyzetéről, ugye Szalai Attila, illetve Dárdai Márton sem tagja a keretnek, egy nagyon rutinos Willi Orbán mellé keresünk még egy védőt.
6: Igen, és még akkor ott van Balogh-Botond, ő sincs keretben, meg játékban egyáltalán. Nál neki is fontos lenne, hogy újra formába lendüljön majd Belgiumba. És hát mi itt a Nemzeti Sportnál megpróbáltuk még a kereshirdetés környékén kitalálni azt, hogy mi lehet a kapitány fejébe, illetve azt, hogy mi a szerkesztőség milyen kezdő 11-et vezényelnünk pályára. És ott mi az Orbán-Csinger páros mellett tettük le a voksunkat. Azért jó látni azt, hogy azért Csinger már augusztus közepén oda szerződött Groningenbe, már rögtön az első meccsen, amikor őt lehetett jelölni a keretbe, már csereként bevetették, onnantól pedig mindig kezdőként játszott. És ez nagyon figyelemre méltó szerintem így ahhoz képest, hogy az átigazolása előtt egy sérülésből jött vissza, és látva a mutatóit, azok nagyon meggyőzőek, az ellenfél tér felén is néztem, hogy több mint 80%-os a passz hatékonysága, meccsenként átlagban azért megnyert, 5-5,5 párharcot, úgyhogy ezek azért biztató jelek, de azt meg pont néztem, hogy a tegnapi meccsen bal hátvédként játszott, nem pedig belső védőt, ami kicsit számomra furcsa volt, de az adatok alapján tök jó meccset lehozott, úgyhogy érdekes pályaívnek tűnik eddig az övé, és nem lepődnék meg azon, hogyha ott lenne a válogatottban. Az egyetlen kételjem vagy aggályom vele kapcsolatban az a magassága, és az, hogy a fejpárbajokban nem valami erős, az előző NB1-es idényben nagyjából 40% körül hozta a légi párharcokat, ami azért egy középhátvéd esetében, még akkor is, hogyha adott esetben Willi Orbán a párod, aki elkészen elképesztő a levegőben, hát ez nem túl meggyőző. Emiatt nem kizárt, hogy például mint Markgráf Ákos kap szerepet, aki már bemutatkozhatott most a nyáron a válogatottban, és ő is most a legutóbbi 4 meccsén a Köbenhavnak játszott, és nem most csak játszott, hanem végigjátszott ezeket a meccseket. Ráadásul gólt sem nagyon kap azóta a csapat, amióta ő ott van, és a kupában már egy gólpassza is van.
2: És tegyük hozzá, hogy maga biztosan vezeti a Kopenhága a bajnokságot is.
6: Így van, úgyhogy ilyen szempontból nekem ez sem lenne meglepő, ráadásul Markgráf Ákos ballábas játékos, és az lehet, hogy egy okos döntés lenne a kapitánytól, hogyha Willi Orbán párjaként oda a baloldali belsővédő pozíciójába egy nagy magabiztossággal érkező ballábas futballistát jelölne, ugyanakkor meg még Várkonyi Bence is ott van, aki most újonc a válogatottban, és nála pedig elsősorban a sebességét lehet kiemelni, mert hogyha ő tényleg spinfutásra van készítve, akkor ő azért a 35-36 km/h túlsebességet is el tudja érni. Megnéztem az adatbázist, az előző idényben ő volt az NB1-es idény leggyorsabb belső védője, az egész évadot figyelembe véve, majdnem 35 km/h tudott futni az egyik meccsen. Úgyhogy mellette is szólnak érvek, és az, hogy a Karabakhba megérkezett, talán emlékszünk rá, Nedina játszott annak idején, amikor a Ferencvárost összesorsolták a Karabakhkal, és ha jól rémlik, akkor egyébként a hazai meccsen őt választott a lapunk 8-as osztályzattal a találkozó legjobbjának, annak ellenére, hogy az azért nagyon sok jó teljesítmény volt, de pont azt emeltük, hogy ilyen kaliberű belső védői légiósként Magyarországon nem nagyon fordul meg, mint ő. Na hát most őt értékesítette a csapata, Várkonyi Bencével próbálták meg őt helyettesíteni. Remek teljesítmény nyújt, ezt halljuk Azerbajdzsánból, meg a számok is ezt mutatják. Úgyhogy az ő fejlődés története is nagyon érdekes, mert azért az MTK-ban annak idején nem annyira kapta meg a lehetőséget, megjárta az NB2-t, megjárta aztán az NB1-et, Zalaegerszegen kifejezetten sokat játszott, és az elmúlt idejében nagyon sokat fejlődött, és úgy látszik, hogy most ez Azerbajdzsánban is kitart. Úgyhogy én azon sem lepődnék meg, hogyha egyébként ő be tudna mutatkozni a válogatottba, de az, hogy hogy még így játékperc hiány kezdőként, azt azért nem hiszem, és szerintem leginkább itt a Csinger Markgráf kettős lesz az, akiből majd a kapitány válogat, de még egyébként Szűcs Kornélt is ide lehetne citálni, aki meg szintén a Vojvodinához szerződött most a nyáron Angliában.
2: És egyébként tegyük hozzá azt is, hogyha a válogatottságokat vizsgáljuk, ugyan nagyon alacsony számokról beszélünk, de a legtöbb játékperc eddig az említett játékosok közül neki van a válogatottban.
6: Abszolút. És az adatokat is így elnézve, a Cube-nak az adatbázisát böngésztem, és ott például az ő saját rendszerük, ami egy ilyen 0-tól 100-as skáláig osztja föl azt, hogy melyik játékos adott tartományban a liga többi saját posztján szereplő játékosához képest hogyan teljesít. Ő így az összteljesítményre egy 75-ös értékelést kapott, tehát ez azt jelenti, hogy így a posztján szereplők közül a felső 25%-ba tartozik, hogyha minden adatot megpróbálunk összevetni. Úgyhogy ez is azt jelzi, hogy azért a jó formában van, meg a Vojvodina is előkelő helyen áll a tabellán. Nyilván most itt Magyarországon egy olyan benyomásunk lehetett róla, hogy a Fradi elleni Európa Liga selejtezőben nem ment neki a játék, sem a hazai meccsen, a másodikon meg nagyjából 10 perc után a kiállítás sorsára jutott, de nem lehet ennyi idő, vagy ennyi benyomás alapján megítélni az ő teljesítményt. Kezdő minden meccsen, végigjátsza a meccseket, egy magyarral nagyjából azonos erősségű, talán azért fizikálisan intenzívebb bajnokságban, úgyhogy szerintem annak is eljöhet az ideje. Már csak azért is, mert ő is rendkívül gyors, Várkonyi Bencehez hasonlóan, hogy játszom a válogatottba, de mondom, én elsősorban azért arra számítok, hogy Csinger vagy Margász lesz az, aki majd az Vili Orbán párja lesz, nem kizárt, hogy váltogatják majd egymást, nem kizárt, hogy mondjuk Észak-Írországban, ahol sokkal jobban számíthatunk arra, hogy majd jönnek a labdák oldalról, sok beívelés, akkor ott inkább majd Markgráf játszik, rúzok ellennek például, ahol erre kevesebb esély van, ott pedig majd mondjuk Csinger Márquez.
2: Arra már beszéltünk, ugye, hogy Bárány Donátot meghívta a válogatottba a kapitány sérülés miatt, de ugye egy friss hír, hogy van újabb két olyan név, akik szerepelhetnek a válogatottban, ugye Sallai Roland, illetve Callum Stiles majdnem csatlakozik a kerethez.
6: Így van, és hát azért meglepő, hogy Pondai Zsoltot és Tóth Milánt hívta be a helyükre. Most Tóth Milán esetében én nem nagyon hír lett az, beszéltem még a keret hirdetés előtt is a Vasasnál dolgozókkal, és ők is mondták, hogy a kapitány két ember figyel, és Tóth Milán neve nem volt benne. És nyilván ez egy kényszer helyzet, meg kényszer megoldás, de mondjuk így annak tükrében, hogy például Kovács Bendegúz már a nyáron meghívta, és a kapitány azt mondta, hogy jó benyomást tett rá. Így valamennyire számomra furcsa, hogy pont Tóth Milán az, akit helyette behívott így a csatárposztra, de azt meg hozzá kell tenni, hogy vannak olyan mutatók elég szép számmal, amiben egyébként Tóth Milán így az NB1-ben a posztiválisaiban, hogyha összehasonlítjuk őket, akkor azért nagyon, nagyon ott van az elején ezeknek a rangsoroknak. Olyan játékos, aki nagyon sok helyzetet alakít ki, alapvetően jól lő, egy labdabiztos futballista, aki a támadó harmadon belül nagyon sokszor meg lehet játszani. Úgyhogy biztosan egy nagy löketet ad majd neki most ez a meghívó, és látva az, hogy milyen kevés játékos van, aki ott a posztján most is Sallai, illetve Varga Barnabás kidőlésével bevethető, így simán el tudom képzelni azt, hogy ő majd most be tud mutatkozni. Hát Nagy Zsolt esetében pedig nyilván a rutin döntött, olvastam olyan elemzést, ami már így azt feszegette, hogy neki valószínűleg most már nem sok ideje lesz a magyar válogatottban, és erre ráerősített a kerethirdetés is, de hát Callum Stiles azért elsősorban bal védőként játszik a csapatában, igaz, most jobb hátvédet is játszott, de úgy látszik, akkor megsérült, mert hát ő eredendően középpályás, de a magyar válogatottban leginkább a szélen láttuk, és hát Nagy Zsolttól meg nagyon sok jó teljesítményt láttunk, igaz, most a klubjában nekem még nem tűnik annyira magabiztosnak, nyilván nála is volt egy sérülés, amiből fölépült, most a legutóbbi három meccsen már játszott, ebből egyet játszott végig az ETA ellenit, de szerintem neki most majd valószínűleg csak epizód szerep jut, de tekintettel arra, hogy én mondtam már korábban is, négy meccs vár a magyar válogatottra, így azért szerintem a keret többsége játék lehetőséghez jut majd.
1: A labdarúgó NB2 hétvégi fordulójának szokásos hétfői összefoglalója következik, melyet Marosréti Ervin készített.
8: A forduló előtt két csapat volt még veretlen a Merkantilbank ligában, azok is maradtak. A 8. játéknap után továbbra is él lovas a Soroksár, 7 mérkőzés óta veretlen a Kecskemét és a Tiszakécske formája sem esett vissza. A borsodi rangadót a Mezőköves nyerte, hosszú idő után győzött hazai pályán a DVTK, a Videoton pedig megfázott az újonc Nagykanizsa vendégeként. Összefoglalunk elejére a forduló záró mérkőzése kívánkozik, hiszen a listavezető Soroksár a veretlen Tiszakécskét fogadta. Sokáig a vendégek tervei szerint alakult a meccs, hiszen 1-0-ra majd a szünetben 3-1-re is vezettek. A fordulás után azonban a hazaiak visszajöttek, a ráadásban pedig az egyik pontot megmentették. 3-3-as döntetlennel zárult a rangadó. Az egy pontra egyébként mindkét fél rászolgált. Az egyenlítő gólt nem sokkal a lefújás előtt Bence Márk szerezte.
9: Szerintem igazából a csapatnak a küzdőszelleme az megint előjött, tehát nyilván a véletekig küzdünk mindig. Szerintem ebben van a legnagyobb ereje a csapatnak, és még hogyha ma esetleg nem is úgy ment a játék, kitartottunk végig amellett, hogy valahogy ezt X-re kell hozni, hiába volt 3-1 a fél idő. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, de szerencsére a végén sikerült. Előre készültünk, hogy nagyon jó focit fognak játszani, vannak nagyon rutinos játékosaik, akik azért jó pályahelyen megfordultak a NB1-be. Hát igen, megnehezítették a dolgunkat, mert tényleg nagyon jó focit játszottak, de azt kell megint csak, hogy mondjam, hogy hiába nem játszottunk ma jól, legalább egy pontot itthon tartottunk, 3-1-es fél idő után, úgyhogy nagyon örülök és nem boldog vagyok.
8: A Soroksár csapatkapitánya Lovrencsics Balázs a 300. mérkőzését játszotta a csapat szerelésében. A jubileumot góllal és egy értékes döntetlennel ünnepelte a támadó.
10: 300. mérkőzésen volt ez a mai. Nagyon szépen köszönöm a szurkolóknak, illetve a csapatnak, hogy a szülinapon mellett ezt is emlékezetessé tették. Nyilván ugyanúgy élni szerettünk volna, hogy eddig itthon mindig, de én úgy gondolom, ez is a csapat erejét mutatja, hogy mennyire együtt vagyunk most, hogy 3-1-es félidei állás után vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe, és a végén talán még benne volt az, hogy 4-3 nyerünk, de én úgy gondolom, hogy az egész mérkőzés képét nézve reális volt a döntetlen, és még egyszer mondom, nagyon örülök, hogy vissza tudtunk jönni, és még mindig veletlenek vagyunk. Tudtuk azért, hogy a kombinatív középpályával ők nem ez a rugdelőre fuss utána futballt fogják játszani, meg is van ehhez a kvalitás náluk, és nagyon kultúráltan futballoztak tényleg végig. Ettől függetlenül a gólokat én úgy gondolom, hogy elkerülhető gólokat kaptunk, de ez benne van a futballban sajnos, ebből tanulunk. A lényeg az tényleg, hogy visszajöttünk a mérkőzésbe, és nem szenvedtünk vereséget.
8: A soroksári rangadó után is veretlen maradt a hazai együttes, és megőrizte a helyét a Merkantil Bank Liga élén. Ez mindenképpen pozitívum, Kolorovszki Gábor vezetőedző szerint.
11: Nagy pontot mentettünk, azért hiába játszunk itthon, és hiába vagyunk itthon veretlenek, nem kötelező ez, nincs ez észkőbevés, hogy itthon mindenkit meg kell verni. Pláne egy ilyen csapat, aki mögöttünk van egy-két ponttal, és nem veretlenül van a tabella élén, vagy az elején, mint mi. Nagyon jó csapat, nagyon jó játékosok a jó edzővel. Egyrészt örülök az egy pontnak, a három rugott gólnak, nagyon örülök a három kapottnak. Másrészt nagyon-nagyon rosszul játszottunk, most ilyen rosszul szerintem tavasszal játszottunk utoljára, nem tudom, hogy miért, és ezt kihasználta az ellenfél könyörtelenül. Ugyanakkor meg nagyon örülök annak, hogy a hatalmas akarás, ilyen kicsit ilyen emberfeletti akarásban és abból fakadóan tudtunk pontot menteni. Ez egy óriási pont, és azért, amit te is mondtad, tudtunk a távolságot meg tudtuk tartani a mögöttünk lévőkkel.
8: A Tiszakécske győzelmet engedett ki a kezéből, hiszen az első perctől kezdve irányította a mérkőzést. Sós Bence kétszer volt eredményes, és Pataki Bence is betalált, de ezen az estén a két gólos vezetés is kevésnek bizonyult. A vasárnapi 90 percet Pintér Csaba vezetőedző értékelte.
12: Az első fél időben kevésbé játszottunk jól, viszont rúgtunk szép gólokat. A másik fél időben viszont inkább rosszul játszottunk, de jó vendégekhez mérten adtunk ajándékot is, ha már egyszer eljöttünk. Ugye egyik szemem sír, a másik nevet. Én azt gondolom, hogy tényleg egy rangadóhoz mértó kifejezetten jó mérkőzést játszottunk, közönség szórakoztató volt, volt 6 gól. Nyilván azért ugyanakkor viszont nem lehet elmenni azok ment a hibák mellett, amikből ez a mérkőzés így alakult. Azért 2 perc a vége előtt azért ezt illett volna már. Tehát ez azért egy kicsit bosszantó tud lenni. Azért mondtam, hogy egyik szemem sír, a másik nevet. Tehát amikor a vége előtt 2 perccel már azt a 2-t nem tudott kihúzni, és akkor jön egy ilyen, amivel tulajdonképpen a hazaiak ilyen eufóriába kerültek, de azt gondolom, hogy megérdemelték, tehát tettek érte ők is, tehát pont ezért 2 jó csapat játszott, egy kifejezetten jó és élvezetes mérkőzést, úgyhogy én gratulálok a Soroksárnak, meg gratulálok a saját csapatomnak is.
8: A Soroksárt üldöző Kecskemét volt a forduló nyertese. A lila-fehérek zsinórban a 7. mérkőzésükön maradtak veretlenek, ezúttal egy alföldi rangadót nyertek meg a Szeged ellen. A találkozón egy gól született, amit szűk 10 perccel a lefújás előtt Beke Péter szerzett. A KTE ezzel a találattal 1-0-ás sikerrel tartotta otthon a 3 bajnoki pontot.
13: Úgy álltunk bele, hogy ez egy élethalál mérkőzés számunkra. Tudjuk, hogy ez mit jelent a városnak, ez a rangadó szurkolóinknak, de nekünk is nagyon fontos mérkőzés volt, ha már csak az előző meccseket megnézzük, meg a kikivel játszott most a bajnokságba. Tudtuk azt, hogy úgymond a forduló győztese is lehetünk ezzel, úgyhogy örülök a 3 pontnak. Természetesen felkészültünk az ellenfélre, ez egy nagyon taktikus mérkőzés volt, tudtuk azt, hogy mit fognak játszani. Türelmesek voltunk végig, volt egy kiadott 11-esünk is, de remestünk össze, ez is mutatja azt, hogy milyen csapategység képviseli a csapatot, úgyhogy ennek nagyon örülök. A gólomra úgy emlékszem vissza, hogy volt egy szép beadás a hosszúra, amit a Göbi visszafejelt nekem, én a kapásból el tudtam rugni, és örülök, hogy jól eltaláltam, és kapura is ment. Természetesen nagyon fontos, hogy veretlenek vagyunk, azt hiszem, hogy 7 vagy 8 meccse, ez mindig erőt ad nekünk. Amit elterveztünk a nyáron, az egyelőre nagyon jól működik. Most lesz 2 hetünk még finomítani a csapatjátékon, és talán megyünk tovább. Minden mérkőzés bújjunk bele, hogy ez egy rangadó, ez egy döntő, mindegy, hogy ki az ellenfél, és ezen az úton haladunk tovább.
8: Továbbra is gödörben a Videóton. Egy héttel ezelőtt búcsúztak a Magyar Kupától, most pedig az újonc Nagykanizsa vendégeként maradtak alul a bajnokságban. A Zalai együttes borította a papírformát, és Lőrinc Bence góljával 1-0-ra legyőzte a szebb napokat is megélt fehérvári csapatot. Jenei Gyulát, a Nagykanizsa vezetőedzőjét hallják.
14: Megint próbáltuk meglovagolni azt, hogy a Videóton egy nagyon komoly csapat, rengeteg NB1-es évvel maga mögött, és az a célja, hogy minél előbb visszakerüljön a méltó helyére. Úgy egy picit a nyomás azért rajtuk volt, ők is nehézkesen kezdték a szezon, de láttam őket múlt héten élőbe. Mondtam a játékosoknak, hogy tényleg próbálják meg amennyire a mi helyzetünkben lehet egy kicsit felszabadultan élvezni a játékot. Ezt teljes egészében megfogtuk, mindenre felkészültünk, a Videótonnak az erejét próbáltuk kihúzni, minden héten van egy meccstervünk. Könnyű ilyenkor azt mondani, hogy most működött, de tényleg azért az elején volt egy-két zavar, ott be tudtak menni a támadóik, a centereik oda kapunk közelébe, de tudtuk, hogy azért ezek komoly játékosok, nagyon nehéz lesz őket féken tartani, de tényleg le a kalappal a srácok előtt, mert amit ma minden te szempontból, futball szempontjából is, akaraterőből is, amit bemutattak, az tényleg férfi munka volt, úgyhogy még egyszer szépen gratulálok nekik. Tudtuk, hogy minden mérkőzés MB2-be nagyon nehéz lesz, úgyhogy most sem ünneplünk, tesszük tovább a dolgunkat, lesz most 2 hét, még egy picit utolérik az új játékosok magukat. Itt is szeretném megköszönni a vezetőknek, hogy nem hagytak itt minket a bajban idézőjelben, hanem ők is mindent megtettek annak érdekében, hogy tudunk ebből kilábalni, és sikerült olyan játékosokat igazolni, azt gondolom, akik tudnak segíteni nekünk abban a nagyon fontos célban, hogy a Nagykanizsa sok évig MB2-es legyen. Ha utolsó mérkőzésedet megnyered, teljesen mindegy, mi van, akkor jó jön a szünet, mert akkor tényleg úgy kell eltelteni azt a 2 hetet, hogy pozitívan, úgyhogy nem foglalkozom ezzel, ilyen a versenynap, tehát tudtuk, hogy az MB2-je lesz, az volt nagyon-nagyon fontos, hogy egy jó meccsel fejezzük be. Azt gondolom, ez sikerült, így az biztos, hogy a játékosok is pozitív töltettel tudják megcsinálni ezt a 2 hetet. Teljesen másfajta rendszerbe fogunk készülni, próbálunk még taktikai dolgokat és a fizikális dolgainkat is még kiegyenesíteni, de azt gondolom, aki látta a mai meccset, igazán az ezzel már annyira nagy problémánk nem volt.
8: Ebben a fordulóban 2 borsodi csapat egymással játszott, hiszen a Mezőkövesd a Kazinc Barcikát látta vendégül. Előzetesen talán valamivel a vendégek számítottak esélyesebbnek, erre azonban a kövesdiek alaposan rácáfoltak. Alig 50 perc játék után 4-et is berámoltak a barcikai hálóba. Rab duplázott, rajta kívül Ottucsák és Kovács Patrik is eredményes volt. A Kuttor csapat erejéből ezúttal Varjas révén csak a szépítésre futotta, így a Kövesd 4-1-re nyerte meg a találkozót. Máté Péter, a hazaiak vezetőedzője.
15: Azt gondolom, hogy mióta együtt dolgozunk a csapattal, ez volt az első olyan mérkőzés, amikor az első félidőben úgy fociztunk, ahogy szerettünk is, vagy szeretnénk is. Emiatt gratulálok is a csapatnak. 60 percig tényleg az történt a pályán, a mérkőzésen, amit szerettünk, amit el is terveztünk. Utána egy picit szerintem fel is javult a Barcika is, egy picit tudatosan vagy nem tudatosan átadtuk jobban a területet az ellenfélnek. Ekkor azért már voltak helyzetei a Barcikának is. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyszerű teljesítményt nyújtottak a srácok. Büszke vagyok rájuk, úgyhogy csak gratulálni tudok nekik.
8: Hosszú hónapok után nyert ismét hazai bajnoki mérkőzést a DVTK. A piros-fehérek kispadján a bajnokságban is bemutatkozott Feckó Tamás, aki győzelemmel debütált. A Gyirmót elleni összecsapáson a 18. percben Molnár Gábor juttatta vezetéshez a Diósgyőrt, a végeredményt pedig szűk fél órával a lefújás előtt Szekszárdi Milán állította be, aki jó 30 méterről vette be a vendégek hálóját. A lefújás után Feckó Tamás mondta meg a találkozó mérlegét.
16: Nagyszerű hozzáállású játékosokkal dolgozok, akik mindent megtesznek minden nap az edzés minden percében azért, hogy hétvégén siker legyen. Fontos volt ez a mai győzelem, hiszen egy élcsapatot győztünk le, és nagyon meggyőző játéka, hiszen nagyon gyorsan megszereztük a vezetést, amire készültünk. Második fél időben ugye egy kicsit bele kellett nyúljunk a taktikai dolgainkba, ezáltal sokkal stabilabbá váltunk, jót tett a csapatnak ez az a minimális rendeződés, amit nem tud lereagálni az ellenfél, ezért második időben már egyetlen időléssel talált el a kapunkat. Nekünk viszont volt két óriási helyzetünk, ahol a vendégek kapusa, a Paplóci két hatalmasat védett. Ugye 1-0-nál viszont kellett nekünk a Gróf Dávidnak a két óriási védése, hogy meg tudjuk tartani az előnyünket.
8: Ebben a bajnokságban először hozta le a mérkőzését kapott gól nélkül a Diósgyőr. Nagy munka van ebben?
16: Igen. A belső időink nagyon sokat dolgoztak a mai mérkőzésen, és nagyon jól játszottak. Főleg úgy, hogy az első fél időben kisárgázták őket. Az, hogy a Novák Csanit, ugye, aki vezeti a gólövő listát, helyzet nélkül tartották, az óriási dolog.
8: Szekszárdi Milán gólját pedig egész biztos, hogy a tévében, interneten, különféle portálokon nagyon sokat fogják mutatni. Ez is mutatja, és ez is bizonyítja, hogy 16-oson kívülről is bátran el lehet vállalni az MB2-ben.
16: Igen, Éger Laci barátom mondta, hogy akár szabadrugásokhoz is odaállíthatjuk, mert nagyon jó rugótechnikája van. Ezt edzésen is látjuk, hogy a 30-on belül biztatjuk is, hogy vállalja. Eddig az összes olyan szituációt, amit elvállalt, megmondom őszintén, hogy megtaláltuk az összes labdát, amit elrugott, de boldog vagyok, hogy a mérkőzésen egy ekkora hatalmas gólt tudott bemutatkozni a bajnokságban a hazai közönség előtt.
8: Jön egy hosszú 3 hetes válogatott szünet, tovább építheted a csapatot, hogyan fog telni ez az időszak? Legközelebb október 10-én lép pályára a DVTK.
16: Ugye a játékosok, ahogy említettem, nagyon jól és becsületesen dolgoznak minden edzésen. Megértették azt, hogy sajnos nem tudok szabad hétvégét adni nekik, mert fontos az, hogy tudjunk dolgozni teljes heteket. Pénteken lesznek az edzőmérkőzéseink, és azért vasárnap már el kell kezdeni az edzéseket. Bármennyire is megérdemelték volna most az, hogy legyen szabad hétvége, de tisztában vannak azzal, hogyha el akarunk érni komoly dolgokat, akkor ahhoz komoly munkára van szükség. Ezt pedig csak így tudjuk megcsinálni, hogy vasárnap már kezdjük az edzéseket.
8: A Gyirmót ezúttal is szervezetten futballozott, és egészen a második hazai gólig nyílt maradt a mérkőzést. Meggyes Szinánt a vendégek szélsőjét hallják.
17: Kicsit visszaálltunk védekezni, próbáltunk kontrára játszani. Diósgyőrnek nem volt olyan sok helyzete, inkább azt mondanám, hogy kihasználták az, ami volt nekik. Nekünk is volt pár beadás, meg helyzet, de első fél jobban kihasználták a helyzetet.
8: Kiegyenlített volt valóban a meccs első fele, és én talán azt éreztem, hogy a másodikban nektek kell jönni, ugye egy gólos hátrány birtokában. Aztán egy bődületes távoli lövés eldöntött mindent?
17: Igen, próbáltunk most jobban kezdeményezni második fél időben, többé-kevésbé sikerült, voltak nekem is beadásaim, sajnos nem volt belőle gól. Igen, aztán egy lecsorgó labdát a Szekszárdi szépen eltalálta a hosszúba, aztán 2-0, onnan meg még nehezebb visszajönni. Nem sikerült egy gólt rúgni, hogy kicsit meccsbe maradjunk, és aztán maradt a 2-0, sajnos.
8: Én is azt éreztem, hogy az utolsó negyed órában már talán nem is volt olyan hite a csapatnak 2-0-ról. Nem azt mondom, hogy beletörődtetek ebbe az eredménybe, de akkor már nem volt igazán nagy átütő erő és komoly helyzet.
17: Igen, én azt éreztem, hogy próbálkoztunk, azért ment mindenki, meg becsülettel csinálta a dolgát, csak nem volt az effektivitása elő, nem volt meg az a rutin, hogy oda kerülünk és akkor gólt rúgunk, hanem hogy csináltuk a dolgunkat, de nem voltunk igazából annyira veszélyesek elő.
8: Hogy tekintsük a Gyirmótra így az őszi szezon feléhez közelítve? Mint egy újonc csapat, vagy mint egy nagyon rutinos labdarúgókból és jó labdarúgókból álló akár egy csapat itt az MB2-ben?
17: Én belőle úgy érzem, hogy ez ugye rutinos játékosokból is összeáll ez a csapat, és inkább az, mint újoncként, mert azért szerintem jól játszunk, meg így eltelt már 8 forduló, azért látják a erőviszonyokat az ellenfelek is, és próbálkozunk minél feljebb végezni a tabellán.
8: A DVTK együttesében 100. mérkőzését játszott a Bokros Szilárd. A szélső védő azonban ettől sokkal jobban örült annak, hogy hosszú hetek után végre ismét 3 pontot gyűjtöttek a bajnokságban.
18: Mondhatom azt, hogy megszámlálhatatlan órát tettem bele a munkába ez alatt az időszak alatt, miközben itt Diósgyőrben futballozom, de szerencsére nagyon jól érzem magam itt, mind én, mind a feleségem jól érezzük magunkat Miskolcon. Az pedig, hogy ezt így tudtuk megünnepelni, hogy győzött a csapat, az tényleg hatalmas öröm most számunkra, de tudjuk jól, hogy ez csak egy meccs volt a 30-ból, és és szeretnénk folytatni. Még nem vagyunk kint, teljesen nem vagyunk ott, ahol szeretnénk lenni a tabellán, szóval folytatni kell a munkát, és akkor reméljük, hogy, hogy magasabban fogunk végezni a végén.
8: Egy héttel ezelőtt a Magyar Kupában a Videotont legyőzte a DVTK-t, a bajnokságban nagyon régen örülhettetek győzelemnek hazai környezetben. Ez a meccs viszont a Gyirmót ellen, nem is azt mondom, hogy egyértelmű volt, de azért csak sikerült őket bedarálni a 90 perc során.
18: Tudtuk, hogy teljesen más mérkőzés fog ránk várni, mint a Videóton ellen az előző héten, de azt gondolom, hogy a csapat nagyon jól felkészült, nagyon jól felkészített minket az edzői stáb az, hogy mit várhatunk ezen a mérkőzésen. Hogyha esetleg egy kicsit hátrébb szorultunk, vagy viharba kerültünk a mérkőzés közben, akkor a védők, illetve a Dávid nagyon sokat segített ezen a mai mérkőzésen. Azt gondolom, hogy amit ők is beletettek, mint ma, mint az elmúlt időszakban, teljesen megérdemlik az, hogy beszéljünk róluk, hiszen tényleg jól játszottak és sokat segítettek. Ez egy csapat siker volt, mindenki kivette belőle a részét, és végre lehoztuk nullára a mérkőzést, aminek örülünk.
8: A második lőtt gól döntött el érzésed szerint ezt a találkozót? Addig azért a Gyirmótnak is voltak lehetőségei. Én utána nem éreztem már bennük benne azt, hogy két gólos hátrányból vissza tudnának jönni.
18: Szerintem is a második gól itt a Szeki az hatalmas bombogolt rugott, és pont ezek hiányoztak eddig nekünk, hogy ami esetleg az ellenfélnek bement 30 méterről, vagy egy ide-oda pattogó labdából ők betaláltak eddig. Most úgy néz ki, hogy ezen a mérkőzésen ez megfordult. Reméljük, hogy, hogy ez így is marad. Nagyon sokat dolgozunk azért, hogy, hogy így maradjon. Én azt gondolom, hogy ott egy kicsit a Gyirmót is érezte az, hogy nem biztos, hogy van nekik visszaút ebbe a mérkőzésbe, mi pedig jól menedzseltük le ott a 2-0-át már.
8: Szoros meccset játszott Ajkán a Csákvár, de végül a hazaiak otthon tartották a három bajnoki pontot. Csupán egyetlen gól született a meccsen, amit a 70. percben Csizmadia Csaba lőtt. Ez pedig ismét győzelmet ért az Ajkának. Gál Bálint edzőt hallják.
19: Úgy gondolom, összességében egy jó csapatot sikerült legyőznünk, tehát vagyok be őszintén, a Csákvár nem biztos, hogy hülyen tükrözi a helyezése, tehát nagyon sok csapatnak fognak még kellemetlen perceket okozni. Próbálkoztunk, csináltuk a dolgunkat, szerintem összességében nem az, hogy nagy helyzeteink voltak, de jó lövések mentek az ellenfél kapuja felé, amit az ellenfél kapusa a vélemény szerint bravúrral védett, tehát nem egy, nem kettő, nem három bravúros védése volt a kapusnak, és ezáltal meccsbe tartotta ugye a vendégcsapatot, és azért tudjuk, hogy mindenki látott már futballmérkőzést, ilyenkor előfordulhatott van, hogy bármikor előfordulhat, hogy, hogy a vendégcsapat ezt a maga javára fordítja, ezt a lélektant, és rúg egy gólt. De én úgy gondolom, hogy tartottuk annyira kézbe ezt a mérkőzést, a mérkőzés nagy részébe, tehát több mint a két harmadába, hogy ezt a mérkőzést mi abszolváljuk és megértemelten itthon.

0: megoldása. Szerencsére ez jól sikerült, remélem a jövőben is minden egyes cserém hasonlóképpen fog elsülni.
1: Az elszalasztott lehetőség miatt volt bosszús Bernd András, a Csákvár vezetőedzője.
2: Nagyon bosszantó az eredmény, egy tipikus MB2-es küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl. Egyszerre hétről hétre problémát okoz nekünk a védekező pontrugások, levédekezése, oldalról bejövő labdák semlegesítése. Megint egy elkerülhető gólt kaptunk. Hozzá kell tenni, hogy nagyszerű kapus teljesítmény volt a mai napon a Bozomirko részéről, és egyszerűen ezekből a fordulópontokból akár a bekapott gól után sem tudunk kijönni jól, gyakorlatilag 30 másodperccel később egyenlíthetünk volna, az ígyszer belép ki a támadónk, és persze adottak lehetőségek mindkét oldal, de egyszerűen nem is akarom mondani, hogy most 11-es volt, nem volt 11-es, de még az is ilyen szempontból említésre méltó szerintem a második fél időben az Aurán elleni falt, tehát persze ha az eredményt nézzük, akkor ez csak magyarázkodás, de rengeteg helyzetünk volt, a második fél időben beálltak a cserejátékosok, akik sokat lendítettek támadásban a csapatjátéken, ezért nem akartuk feltétlenül elívelni a labdákat, mert a léptek és kérték labdát, jól vették fel az ellenfél csapat részei között, és ebből is adottak helyzetek, akár átlövés, akár olyan zicser passz, amivel a 16-oson belülre tudtunk jutni. Nyilván itt, hogyha valaki vezetés szerez, akkor tudat alatt azért átadja a kezdeményezést a másik csapatnak. Ahogy említettem, sok játékosunk sérüléssel bajlódott, ezért őket úgymond meg kellett így kémelni csak az utolsó 25-30 percre, de én is így láttam, hogy akkor sokkal bátrabban elkezdtünk futballozni, és ilyen szempontból az első 2-3 passz is jó, akkor az utolsó 2-3 passz is sokkal egyszerűbb. Ez tényleg megmagyarázhatatlan sajnos, hogy ennyi helyzetből nem tudunk gólt lőni, és tényleg nem fociznak le bennünket, nincs az, hogy óriási nyomás alatt lennénk, és ezáltal kapnánk gólt. Inkább csak ez a rengeteg pontrúgás, és a mai nap talán két játékos kivételével a olyan magas és fizikailag erős testalkatú játékosok alkották a kezdőt, mint még soha, és ezért bosszantó sajnos ez a bekapott gól.
1: Szentlőrincen a táblázat alsó régiójához tartozó BVSC vendég szerepelt. A baranyai csapat ezúttal is eredményesen futballozott hazai körülmények között, hiszen a 90. percben szerzett góllal drámai hajrában győztek 2-1-re. Tették mindezt úgy, hogy a második félidő jelentős részét emberhátrányban futballozták végig. Nikházi Márk a Szentlőrinc vezetőedzője.
3: Óriási szenvedéllyel játszottak a srácok, főleg a kiállítás után. A szív diadala volt le a kalappal mindenki előtt, hogy gratulálok a srácoknak.
1: A BVSC nincs abban a helyzetben, hogy ilyen lehetőségekkel ne éljen. Most azonban ez történt. Az egyenlítés még Dénes Adrián góljával összejött, a hajrában azonban még az egy pont is kicsúszott a kezükből. Kincses Ádám vezetőedző.
4: Ahelyett, hogy mi tettük volna rá az íre a pontot, eldönthettük volna a második fél időben a mérkőzést, nem sikerült, így az ellenfél nyerte a mérkőzést.
1: Karcagon pontosztoszkodás született, egy gólt szereztek a hazaiak, egyet pedig a sereghajtó Kozár Misleny. Az 1-1-es végeredmény már a második félidő elején kialakult. Varga Attilát, a Karcag vezetőedzőjét hallják.
5: Teljesen két eltérő arcot mutattunk a mérkőzésen. Amit a második fél időben műveltünk, az elfogadhatatlan volt, viszont az első fél időben pontosan azt csináltuk, amit megbeszéltünk, megszereztük a vezetést is, fegyelmezettek voltunk, jól működött a játék, majd 1-0-ás vezetéssel mentünk ugye a fél időre. Fél időben azt kértem a srácoktól, megdicsértem őket, és azt kértem tőlük, hogy megalkuvás nem tűrően menjünk előre, és rúgjunk rá még egyet, és akkor vége a meccsnek. Hát ehelyett a szünet után bennmaradtunk az öltözőben. A második félidei játékunk az a vicc kategória volt. Kényelmessé is váltunk, kiengedtük a kezünkből a meccset, saját magunknak nehezítettük meg a dolgunkat, és saját magunknak is köszönhetjük, hogy elveszítettünk két pontot. Én úgy gondolom, hogy ezt a mentális leállást egy komoly csapat nem engedheti meg magának. Ebből a meccsből komoly tanulságokat kell majd levonnunk. Nyilván továbbra is veretlenek vagyunk hazai pályán, és csupán egy vereségünk van 8 fordulót követően. Tehát az összkép az egyébként nem rossz, de ez a második félidei teljesítményünk, ez nem volt lenyűgöző, úgyhogy ezt át is fogom beszélni a csapattal. És mert nyilván most ez a hosszú válogatott szünet, ez majd a alkalmunk nyílik kijavítani a hibákat, és mentálisan felfrissülni a következő 8-as etapra.
1: A Merkantil Bank Liga mezőnye most 3 hét szünetre vonul, hiszen a magyar válogatott Nemzetek Ligája mérkőzései miatt a másodosztályban sem rendeznek fordulót. Az őszi idény felénél a táblázatot a 20 pontos Soroksár vezeti, a 17 pontos Kecskemét és a 16 egységet gyűjtő Tisza.

0: Kecske előtt. Kieső helyen jelenleg az egyaránt 4 ponttal álló Kozár Misleny és Csákvár áll. Folytatás október 10-én.
1: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Mikor

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Sikeres hétvégét zárt mindkét női kézilabda csapatunk a Bajnokok Ligájában. A Győr 30-20-ra nyert a Storhamar otthonában, míg a Ferencváros 28-25-re győzött a Szola vendégeként. Erdei Márk, Győri Lukács Viktóriát, a győriek válogatott szélsőjét, és Tóth Timeát, az FTC korábbi válogatott átlövőjét kérdezte a találkozókról.
4: Norvégiában a Storhamar vendégeként egy simának tűnő 10 gólos győzelmet arattatok, ugye 30-20-ra nyert az Eto. Ez tényleg, ahogy már említettem, kívülről nézve egy könnyű és sétagalop meccsnek tűnik. Milyen volt ezt mondjuk belülről átélni?
5: Azt ki kell jelenteni, hogy eddig bármelyik klubnál voltam, a válogatott hét előtti mérkőzés mindig speciális, és úgy gondolom, hogy ez látszott a tegnapi mérkőzésünkön is, hogy tényleg nagyon akart a csapat, de nem feltétlenül minden percben, másodpercben az történt, amit mondjuk az edző elvárt volna tőlünk. És szerintem ezért is lehetett az, hogy a második fél időben már kevesebb gólt sikerült lőni, ugye az ittereket hagytunk ki, de úgy gondolom, hogy a győzelem a legfontosabb, és az meg sikerült.
4: Ha már említetted azt, hogy Per Johansson mit mondott a mérkőzéssel kapcsolatban, ő egyébként kiemelte a mérkőzés utáni interjúban a védekezést, és azt mondta, hogy az is tetszett neki, hogy támadásban sok helyzetet alakítottatok ki. Mit gondolsz ezekről a szavakról, amiket említett a mesteretek, és mondjuk védekezésben milyen fő kapaszkodók voltak, amikre érdemes volt a Storhamar ellen odafigyelni, vagy milyen olyan dolgokat kaptatok meg mondjuk előtte a videózás során, amelyre azt mondták, hogy itt és ott lehet mondjuk veszélyes a norvég együttes?
5: Azt tudjuk nagyon jól, hogy minden skandináv csapat nagyon szeret futni, és egy nagyon jó kis benne. Ezt szerettük volna elvenni tőlük. A védekezésben különösen igazából inkább posztokra koncentráltunk, hogy ki mit szeret csinálni, de a legfőbb fókusz az azon volt, hogy amit eddig csináltunk az előző meccseken, azt folytassuk, hiszen láttuk, hogy eredményes. Amit még kiemelt, hogy sok helyzetet alakítottunk ki, ezzel ugye én is egyetértek. Megvoltak a helyzeteink, csak nem jó százalékban érvényesítettük őket.
4: Ugye, hogyha mondjuk csak a gólszerzőket nézzük, akkor megint nagyon-nagyon erős volt a belső hármas az Etónak. Ugye Helena Elvernek volt 9 darab találata, Csása Stankónak pedig 6. Mellett, hogyha a szélt megnézzük, akkor Hovdennek is volt 4 gólja, ők 3-an voltak a legeredményesebbjei a csapatnak tegnap. Ez azért erősen mutatja, hogy mennyire sokszínű az Eto, és tényleg ezt évről évre megszokattuk, nehéz ebbe belekötni, de hogy most valahogy megint úgy tűnik, mintha egy lapáttal rátennétek, vagy rátett volna a klub.
5: Tényleg nagyon jó játékos keretünk van, minden poszton van gyere lehetőségünk, ugyanolyan színvonalú játékosok vannak a kispadon is, úgy gondolom, és hát azt látjuk, hogy jó formában vannak a belső posztosaink, tegnap is bemutatták, nyilván a Emilia is nagyon jó formában van, nagyon jó százalékkal lövi a helyzeteket, próbáljuk ezeket a formákat kihasználni.
4: Ha már beszéltünk a támadásról és a védekezésről, és akkor inkább most rád lennék kíváncsi, hogy te hogyan kezeled azt, hogy a két pici vár otthon, azért mégiscsak most már talán a sport megint ott van a dobogon, legalább a második, harmadik helyen odafér a család mellé. Milyen érzés most visszatérni? Tudom, hogy nem most értél vissza, de hogy azért mégiscsak most már így több mindenre kell odafigyelni, mint mondjuk előtte.
5: Sokan vagyunk ugye a csapatban most anyukák, és nagyon sokat beszélgettem az Enzeminkóval erről, hogy a fejünkben nagyon nagyok az elvárások magunkkal szemben, de mégis ugye én 10 hónapja szültem, ő meg 5 hónapja, és hogyha belegondolunk, azért ez a 10 hónap az nem olyan sok idő ahhoz képest, hogy kihagytam egy teljes évet. Szóval magammal szemben nagyon nagyok az elvárások, viszont úgy gondolom, hogy kicsit türelmesebbnek kell lennem magammal. de az mindenképp nagyon-nagyon örömet okoz, hogy hazaérek, és bármilyen meccs volt, bármilyen jó vagy rosszul játszottam, otthon várnak, és mosolyognak, és jönnek oda, és örülnek nekem, hogy ez nagyon feltölt, és nem hagy mondjuk benne, hogyha esetleg rossz kedvem van, akkor nincs időm azzal foglalkozni, hogy ez most ma nem ment, hanem tényleg tudom azt, hogy otthon feltöltődök, és csak boldogság vár.
4: Nyáródtam, akkor mondhatjuk, hogy végképp könnyebb a dolgotok ilyen szempontból, hogy ugye férjed Győri Mátyás is átigazolt a Győrbe, és gyakorlatilag tényleg most már egy helyen vagytok egész nap?
5: Pont beszéltük, hogy nem találkozunk sokkal többet, hiszen pont felváltva edzünk egymás után, de az nyilván nagyon jó, hogy ő is sokkal többet tud a gyerekekkel lenni, mint amikor ugye Pesten volt. Azért ez neki is nagy feltöltődést ad, szerintem látszik is a formáján, hogy nagyon boldog. Most tényleg teljes lett az életünk, és igazából örülünk annak, hogy most ide jött Győrbe.
4: Még arra lennék kíváncsi, ugye most, hogy említetted, lesz majd a hétvégén egy Eurókupa, és most már válogatott hét zajlik. Mennyire örülsz most, hogy kvázi még azért nem kerültél vissza a válogatottba, hanem van egy hét pihenő, ami nyilván edzésekkel telik, de mégsem olyan, mint a komoly hétvégi tétmérkőzésekre készülnél?
5: Én nekem nagyon jó kapcsolatom van Vovával, és mi nagyon sokat beszélgettünk a válogatott hét előtt, hogy érzem magam, szeretnék-e menni, készen állok-e rá, a család hogy viselni ezt, felajánlott minden lehetőséget, hogy a lányok is jöhetnek, tényleg mindent próbáltunk megmozgatni, de mondtam a Vovának, hogy úgy érzem, hogy még vannak jobb formában lévő jobb szélsők, akiknek ott a helyük, és ezt a hetet meg nekem lehet, hogy nagyon jó lenne itthon tölteni Győrbe, és saját magamra koncentrálni, felkészülni, tényleg fejlődni, visszajönni a formába, és nyilván azt is tudni kell, hogy azért két gyerekkel nem egyszerű, és jelen pillanatban még a családnak nagyon nagy szüksége van rám itthon.
4: Igen, Kovács Anett, valamint Faluvégi Dorottya lesz most a két jobb szélsője, majd a válogatottnak ezen a kis bukaresti minitornán, Eurókupa 4-es döntőn. Ha egy picit távolabb nézünk már a következő etós meccsekre, akkor most jön kvázi három olyan meccs, ami nem biztos, hogy a legnehezebb, de nyilván azért be kell őket húzni. Ugye mentek majd a Mosonmagyaróvár ellen idegenbe, az Óvár nem kezdte túl jól a szezont, úgyhogy ebből a szempontból talán ez eléggé sima sikernek tűnik. Aztán fogadjátok azt a Bisticát, amely most nagy meglepetésre talán le tudta győzni az Odenzét, majd pedig a Szombathelyt is fogadjátok, és utána jön igazából négy elég komolynak tűnő mérkőzés, ugye majd fogadjátok a Metszet, játszatok otthon az Esztergommal, utaztok majd Dániába az Odense vendégségébe, és utána meg lesz ugye a szokásos Ferencváros elleni hatalmas rangadó. Mit gondolsz itt a közeljövőről? Nem lesz egyszerű feladatotok.
5: Biztos, hogy nem lesz egyszerű feladatunk, hiszen azért azt tudjuk, hogy a magyar bajnokság is nagyon jó bajnokságnak számít a kézilabdában, erős bajnokságnak számít. És hát ugye a BL-ről meg nem kell beszélni, ott ugye csak a legjobb csapatok vannak, ha szabad ilyet mondani, szóval könnyű meccsre nem számítunk a BL-ben. Igazából magunkkal kell foglalkozni, tényleg azt folytatni, amit elkezdtünk. Úgy néz ki, hogy jó úton haladunk, és ezt kell tovább vinni.
4: A Ferencváros ugye 28-25-re tudott nyerni a Szóla vendégeként kint Norvégiában, ezzel pedig ugye három forduló után továbbra is veretlenek a zöldfehérek. Nehéz kérdés, de mennyire volt ez meglepő számodra, hogy a Fradi ennyire nehezen tudta csak legyűrni a norvég csapatot, mert azért látva azt, vagy ismerve azt, hogy tavaly ugye egyszer egyel, egyszer pedig négyel sikerült győzni, azért sosincsen könnyű dolga a Fradinak ellenük.
6: Nincs, de nem csak a Fradinak, hanem a másik csapatoknak se. Tehát, hogy ugyanúgy szoros meccseket játszott akár a Bresttel, akár az Esberger, tehát, hogy egy kellemetlen ellenfél a norvég csapat. Olyan csapat, aki nem nagyon adja fel a mérkőzéseket, bármi is történjen, és amit tudnak a kézilabdáról, és ami a taktikai repertoárjuk, azt általában mind ki tudják vinni a pályára, és azt megvalósítják. Nincsenek klasszis játékosai, de mégis nagyon sokat brusztolnak, nagyon sokat mennek, nagyon sokat dolgoznak a mérkőzéseken, és ezáltal a nagyobb csapatoknak megnehezítik a dolgát rendre.
4: Akkor inkább azt mondod, hogy szerinted a norvégok játék stílusa volt az, ami megnehezítette a Fradi dolgát, vagy inkább mondjuk a technikai hibák, amik azért elő-elő fordultak a Fradinál?
6: Hát mind a kettő igazából, tehát nyilván nincsenek technikai hibák, nyilván ha a Fradi hiba nélkül játszik, akkor nem kérdés, hogy akár többen is meg tudták volna nyerni ezt a mérkőzést, de mondom, összetett, ez egy olyan szinten más stílusú játékot játszott csapat, és azért próbálnak rohanni, próbálnak menni, próbálnak gyors játékot játszani, amíg ezt bírják, addig tényleg nagyon kellemetlenek.
4: Voltak ugye azért a nyáron természetesen változások a Ferencváros keretében, beszéltünk itt természetesen új kapusról és még azért pár új játékosról, bár most azért annyira sokan nem érkeztek, mint akár mondjuk az elmúlt években. Hogy látod most a Fradinak a csapatát, gondolva itt mondjuk a védekezésre vagy a támadásba, melyikben látod azt, hogy még azért össze kell szokni a csapatnak?
6: Hát szerintem azt lehet mondani, hogy mindenben lehet még nyilván fejlődni. Ezeket a mérkőzéseket nagyon szépen fel lehet arra használni, hogy lépésről lépésre haladjon a csapat, és még hozzá tudjanak tenni a repertoárjukhoz. De azért azt jól látni, hogy a beállókat nagyon jól megjátsza már, ami még döcögött az elején a felkészülő során, hogy nem nagyon találták meg a beállókat, nem nagyon érezték meg, hogy mozognak. Ez most változott, mert hogy jó beálló játéka van, ráadásul azt is lehetett látni, hogy két beállóval is tudott játszani a Ferencváros. Az is egészen jól működött, tehát nagyon jól használja Csapcsetet is, aki egy nagyon komoly fizikumú játékos, nagyon jó zárásokat tud adni, de nagyon jól tudja kizárni a védőjét is, tehát be lehet neki adni a labdát, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen lépett előre a Ferencváros, és ebben jól teljesít, de egyéni villanásokban még azért szerintem van hova fejlődni a csapatnak. Jó azt látni, hogy Omoregi egyre jobban érzi magát a pályán, amikor itt van, lehet beilleszkedett, amit tud, ő is próbálja kivinni a pályára. Nagyon jó, hogy ennyien vannak a feladatra. Nyilván azt gondolom, hogy Trambornak, meg Emily Fogelnek a lövő hatékonysága az még lehetne jobb, meg még Ketit is ide veszem, mert ő is azért nem játszik most olyan gólerősen.
4: Ugye Christiansen védi már a Ferencváros kapuját a nyár óta, Bödebíró Blanka egyelőre, mintha kevesebb játék lehetőséget kapna a Bajnokok Ligájában legalábbis. Mit gondolsz erről, mert tényleg azért azt nem lehet elvenni, hogy jól teljesít az új kapus?
6: Hát lehet, hogy az a felállás lesz, hogy váltva lesznek a kapuban, mert azért a Ljubljana ellen a Bödebíró Blanka védett ráadásul fantasztikusan. Egy fél időn keresztül nagyon kiemelkedő teljesítménye volt, a másik fél idő sem volt rossz, de ott már nem lehetett azt mondani, hogy olyan bravúriai lettek volna. Hát két fantasztikus kapusa van a Ferencvárosnak. Christiansen személyében jött egy nagyon jó kapus, aki jól tud teljesíteni, nagyon komoly szintet tud mutatni, akár a tavalyi évét is nézzük, akkor egy nagyon jó évet produkált, nagyon jól teljesített, nagyon kevés olyan meccse volt, ahol ne védett volna kiemelkedően. Bödebíró Blankáról is tudjuk, hogy egy nagyon jó kapus, nagyon jó képességekkel, nagyon jó adottságokkal. Ahhoz, hogy mind a két kapus tűzbe legyen tartva, muszáj őket védetni. Ha jól láttam, a bajnoki meccsen talán felezték az időt, igen. Most itt a BL-ben váltva van, először Christiansen védett, most a másik meccsen Bödebíró, most megint Christiansen, lehet, hogy a következő meccsen majd Bödebíró Blanka véd, nem tudom, hogy mi a felállás, nyilván ezt a kapusedzővel konzultálja meg az edző is, hogy mit, hogy érez, ők dolgoznak, az biztos, hogy nagyon jól ki tudják egészíteni majd egymást egész évben.
4: Ha már a kapusedzőt említetted, akkor beszéljünk picit a vezetőedzőről, Jesper Jensenről, akivel kapcsolatban azért a tavalyi évet nézve vagy vizsgálva azért voltak kritikus hangok, és szerintem akkor a lehető legfinomabban fogalmaztam. Viszont azt szokták mondani, hogy ha kevés góllal nyer egy csapat, akkor az általában az edzőnek a zsenialitása is a mérkőzést, illetve a taktikát figyelembe véve. Mit gondolsz erről a kérdésről? Ugye most 3-mal nyert a Fradi, jól meccselt Jesper Jensen?
6: Hát azt gondolom, hogy igen, neki ez volt a feladat, hogy forgassa a csapatot megfelelően, hogy igazából senki ne kelljen 60 percet akár a pályán töltenie, az látszik, hogy azért a kezdő sor az azért a tavalyi csapat úgymond, tehát ott a Emily Fogellel, Simon Petrával és Klujberketivel, tehát ez a felállás van Malesztány szélen, a másik oldalon Hásfalvi Júlcsi volt, ugye Márton Gréta még nem 100%-os, úgyhogy őt még nem láttuk játszani, igazából beállóban meg Ingstad van, megvan a mag, akire épít, és aztán utána bele-bele cserélget. Jól meccselt, azt gondolom, jól nyúlt bele, jól hozta, amikor a két beálló játékot játszotta a Fradi, az is ült. Igazából eddig azt lehet mondani, hogy jól teljesítő is, dolgoznak sokat. Ő egy olyan edző, akinek megvan az elképzelése a játékról, és azt próbálja a játékosok rá erőltetni, úgymond azokat a figurákat, amiket ő gondol, bemondja néha a figurákat, hogy mit játszon a csapat, ezáltal valamilyen szinten segíti az irányítókat, de szereti kézbe tartani a dolgokat, én azt gondolom. Eddig nem lehet rá panaszunk, hiszen a Fradi jól teljesít, hozza a mérkőzéseket, tehát mind olyan meccsek, amiket meg kell nyerni, haza kell hozni a két pontot akár Norvégiából is. Eddig ez sikerült, majd amikor jönnek a komolyabb feladatok, akkor lesz szerintem igazán értékmérő, hogy ő is hogy teljesít, és hogy dolgozik, és hogy meccseli le a mérkőzést.
4: Talán a Ferencváros széljátékáról nem esett még igazán szó, ugye a bal szélen Hárcsfalvi kiválóan teljesített, 4 találattal zárt, a jobb oldalon pedig Málestein szintén 4-szer volt eredményes. Ugye Hárcsfalvival kapcsolatban az is nagyon érdekes, hogy ő most újra meghívót kapott a válogatottba, és ott lehet majd hétvégén az Eurókupán kint Bukarestben. Számára ugye, hát bármennyire is rosszul hangzik, azért az is fontos volt, hogy megkapja azt a bizalmat és azt a sok játék lehetőséget, ami mondjuk, hogyha egészséges Márton Gréta, akkor annyira ő nem adatik meg neki, viszont úgy tűnik, hogy nagyon jól élt ezzel a pár hónappal, ezzel a lehetőséggel, adódó lehetőséggel.
6: Igen, egyértelműen azt lehet mondani, hogy jó, stabil teljesítmény nyújtott a szélen, amikor labdát kapott, azt jól fejezte be, jól értékesítette, úgyhogy jól teljesített a szélen, azt gondolom, hogy nincs gond a Ferencvárosra, nem lesz, remélem, hogy Grétinek is a válla az helyre jön, és nem lesz probléma már vele, tényleg jól sikerült a műtét, jól sikerült a rehabilitáció, és akkor nagyon szépen ki tudják egymást egészíteni szélen. Az egy nagyon jó dolog, hogy a válogatottban is ott tud lenni Jócsi. Én kívánom, hogy ott is tudjon így teljesíteni, aztán majd meglátják, hogy mit az a jövő számukra.
4: Így van, Hárcsfalvi mellett még Büdebíró Blanka fog menni a válogatotthoz, ugye Márton Gréti a sérülése miatt most kimaradt, és Simon Petra, valamint Kluivert Keti lesznek még ott a válogatott keretében. Egy darab magyar játékos volt még a Ferencváros keretében, aki nagyjából 20 másodpercnyi játék lehetőséget kapott, tehát nem lehet azt mondani, hogy elárasztotta a játék lehetősége Jesper Jensen, ő pedig nem más, mint Bordás Réka. Az látszik, hogy rá a külföldi nemzetközi meccseken annyira nem számít a vezetőedző, valóban ki lehet jelenteni, hogy Bordásnak inkább az itthoni NB1-es, valamint magyar kupa meccseken kell megmutatnia magát, vagy szerinted mondjuk akár idővel, hogyha ez nem változik, akkor akár jó lenne tovább lépni is számára?
6: Hát nincs könnyű helyzetben, mert az egyértelműen látszik, hogy a harmadik számú beálló játékos a Ferencvárosban, tehát hogy ott nagyon keveset látjuk támadásban, védekezésben talán több szerepet kap, de ott sem ő az első számú ember, akihez nyúl Jesper Jensen, mikor cserélni kell, úgyhogy ez egy nem könnyű feladat számára, és nem könnyű így teljesíteni, de hát nagyjából ő szerintem azért, amikor úgy döntött, hogy marad, akkor ebben tisztában volt, tehát hogy tudta, hogy mire számíthat, elég korán belett azért a beálló csapcsatnak az érkezése jelentve, úgyhogy sajnos ez ilyenkor egy hálátlan szerep, azt gondolom, nem könnyű, nyilván mindenki azért van itt, mert szeretné kivenni részét a munkából, a pályán töltött időből, a góljaival, a jó védekezésével, úgyhogy hát azért remélem, hogy nem megy el a kedve, és próbál küzdeni, hajtani, aztán hát, ha megkapja majd a lehetőséget ő is.
4: Hát reméljük, hogy így lesz majd, igen, rövid vagy akár hosszú távon, de ha már említettük, illetve szóba hoztuk a hétvégi Eurókupát, akkor még egy kérdést erről engedj meg. Ugye szombaton Norvégia lesz majd az ellenfél gyakorlatilag az elődöntőben, a másik ágon ugye Dánia-Románia lesz, és a románok játszanak hazai pályán ugye Bukarestben. Hát a papírforma szerint majd minden bizonnyal vasárnap egy magyar-román bronzmérkőzés lehet gyakorlatilag. Ugye volt már egy csere is, egy újabb csere a magyar válogatott keretében, hiszen éppen, hogyha jól tudom, most reggel vagy legkésőbb tegnap este jelentették be azt, hogy ugye Kukely Anna nem tud csatlakozni egy kisebb sérülés miatt a válogatott kerethez, az ő helyén pedig majd Németországból tér haza az egyik légiósunk, Kajdon Blanka. Sok szempontból jónak ígérkezik ez a kis hétvégi kiruccanás Bukarestbe. Mit vársz ettől a kis kvázi mini tornától, ettől a hétvégétől?
6: Hát egy tisztes helytállást várok, meg egy harmadik helyet. Én azt gondolom, hogy azért nyilván a norvégok ellen nincs olyan hű, de sok esélyünk, de lehet egy jó mérkőzést játszani velük. Ilyenkor mindig az van, hogy mindenki ugye szanaszéjjel van, és onnan jönnek, és kevés idő van arra, hogy összeálljon a csapat, de azért Norvégia nem könnyű ellenfél. Ott tényleg azt várom, hogy a csapat küzdjön, hajtson, és aztán próbáljon egy szoros mérkőzést játszani, és én is azt mondom, hogy a románok jönnek majd ott a harmadik helyért, azt a mérkőzést meghozni kell, annak mindig van egy komoly pikantériája, mert ott mindig 2-5 mozgósít a magyar válogatott, hát csak a mi időnket nézzük, akkor is mindig az volt a cél, hogy őket mindenképpen le kell győzni. Úgyhogy azt mondom most is, hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor a magyar válogatottnak megvan az esélye, hogy megszerezze a harmadik helyet.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi jégkorong. Első alkalommal fogadja a lombardiai ellenfelét a Fradi az osztrák bázisú jégkorong bajnokságban. Az 52 mérkőzéses alapszakaszban a hazai jég előnyét érvényesítenie kell a magyar szuperkupa győztesnek. Ferencváros Milánó, osztrák jégkorongliga mérkőzés élőben pénteken 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Döntetlent játszott a magyar válogatott Romániával a sakk olimpián. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. A maihoz hasonló szeles időre kell számítani holnap is. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Artem Stepanov megsérült, így nem számíthat a labdarúgó játékára. Andrea Maldieri, az ukrán válogatott olasz szövetségi kapitánya, a Nemzetek Ligája 2026-27-es kiírásának első 4 fordulójában, amely során a B divízióban az együttes 2-szer mérkőzik meg a magyar csapattal. A 19 éves újonc center az ukrán szövetség honlapjának közlése nyomán klubcsapata az Utrecht hétvégi bajnoki mérkőzésén szenvedett sérülést. Stepanov a holland bajnokság most zajló idényében 6-szor lépett pályára. Sérülése előtti 5 találkozóján egyaránt eredményes volt. 5. helyen végzett Hankó Kálmán a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság 70 kg-os súlycsoportjában, miután a negyeddöntőben kikapott azeri ellenfelétől. A 75 kilósok között a Kilov Pilif egyhangú pontozással legyőzte izraeli riválisát, így negyeddöntőbe jutott, ahogy a legjobb 8 közé került a női 57 kg-os súlycsoportban, Kuta Vladislava is. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Rapport Richardi és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével. Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. A férfiak 6 forduló után a 28., míg a hölgyek a 24. helyen állnak a versenyben. Killel közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és Ruhrvidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon. A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy azaz 5-karikás vitorlás versenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpia rendezésre.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. Megszüntetik a tartalmi megújító képzéseket. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítik a piaci alapú, szabadon választható képzéseket a rendszerbe, amiben bevonják a szakképzési és a bölcsődei dolgozókat is. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. A túljelentkezés miatt már le is zárult a vízhálózatok megújítására kiírt pályázat. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter azt közölte, hogy évi 100-100 milliárd forintra lenne szükség a víz, valamint a szennyvízhálózatok fejlesztésére. A magyarországi vízvezetékek átlag életkora csaknem 52 év. Még mindig rengeteg helyen találni régi vas és azbeszt csöves vezetéket. Az előregedett hálózatok minden nap értékes ivóvizet emésztenek fel. A klímaváltozásra való felkészülésről szervezett konferenciát a főpolgármesteri hivatal. Az eseményen elhangzott, hogy a lakóépületek felmelegedését a többi közt árnyékolással, világos tetőkkel, éjszakai átszellőztetéssel lehet csökkenteni. A szakemberek szerint a jelenleginél nagyobb helyet kell hagynia a fák gyökerei és lombkoronája számára. Emellett a következő 10 évben a közterületi fák csaknem felét cserélni kell, és a klímának ellenálló parkokat kell telepíteni. Az ivóvíz felhasználás csökkentésére a szürke víz használatát javasolták. Megdőlt a fővárosi szélrekord. Ma akkor a hajnalban a Jánoshegyen óránkénti 92,9 kilométeres széllökést regisztráltak. A korábbi szélrekord a fővárosban ezen a napon 90 km per óra volt, amit szintén a Jánoshegyen mértek 2017-ben. Egy gyors mozgású hidegfront vonult át az ország felett, aminek a hatására a nagy területen viharossá fokozódott az északnyugatira, északira forduló szél.
0: Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. A kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
0: Időjárás.
7: Hidegfront hozott lehűlést, főként északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar emiatt. Ott riasztás van érvényben. A szél többfelé viharossá fokozódik, a hőmérséklet késő este 10-16 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Remekül sikerült Losonczi Dávid visszatérése. Világbajnok birkózónk tavaly novemberi térdműtétjét követően hétvégén a Poresben rendezett Valamár kupán szerepelt először, és aranyérmet szerzett a 87 kg-os kategóriában. Losonczi Dávid Szabó Szilviának nyilatkozott.
3: Hát remekül sikerül, Dávid, a visszatérésed, ugye a térdműtéted után. Én a kézilabdából látok példát arra, hogy egy keresztszalag műtét után azért 9-12 hónapot írnak a kézilabdázóknak, hogy vissza lehet térni. Te viszont ugye tavaly novemberben estél át egy keresztszalag műtéten, most pedig már birkóztál. Szóval ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy rendkívül jól sikerült a rehabilitációd, és nem tudom, hogy a vártnál gyorsabb, vagy ti ezt így terveztétek, de remekül sikerült, hiszen aranyérmet szereztél Porecsben, a Valamár kupában 87 kg-ban.
4: Így van igazából, ugye 10 napos most lassan, mert 11 hónapos a műtét, ugye, ott a 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ezzel elindulok-e, és nem a térdem miatt, mert ez igazából már stabil volt, hál' Istennek, augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátatott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám igazából, de elsőnek úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok innen ez a versenyen, és hát hál' Istennek azt mondja, hogy vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam ki ennyit verseny nélkül egy évben, hogy én egy évig lebirkózzak, úgyhogy vágytam már, és jól is sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
3: Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond, nálad volt-e ilyen probléma?
4: Hát az igazság, hogy ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert tényleg egyáltalán nem féltem a lámat, mert hát nem a forsat, a fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye versenyen sem volt semmilyen, úgyhogy hát ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy nyilván ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell figyelni, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem, és ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
3: Láttam videókat a meccsed végén, ugye, amikor, mert mondjuk el, hogy három mérkőzésed volt, mind a hármat technikai tussal nyerted meg, amihez szívből gratulálunk, és amikor a játékvezető vagy a bíró felemelte a kezed, hát nem az örömöt láttam rajtad, hanem a rendkívüli fáradtságot, szóval erőlétileg hogy bírtad ezt a sorozat terhelést, hát mondhatjuk annak.
4: Köszönöm szépen igazából. Hát azt kell mondjam, hogy lehet, hogy úgy látszott, hogy vagyok fáradva, de belülről nem éreztem annyira fáradt magam, ugye azért tudni kell az, hogy a technikai tust birkózásban nagyon nehéz elérni, és ugye az nagyon megterhelő egy embernek, de igazából tényleg azt kell mondjam, hogy jól éreztem magam, és tényleg még kell akkor tudtam tovább birkózni, és úgy éreztem magam belülről. Úgyhogy azt mondjam, hogy tényleg az állapotom pozitivitásra ad okot, és a jövőre nézve egy jó irány, úgyhogy elindultunk egy úton, és aztán szeretném tovább haladni.
3: A súlyoddal volt-e probléma a rehabilitáció alatt, vagy azért tudtál például felsőtestre dolgozni, tehát volt-e ilyen gond például a visszatérés előtt?
4: Itt is ugyanúgy tudatosan készítem el, és ugye, hogy emelettem el a súlyomat, és tényleg figyeltem arra, hogy végig kontrolláljam, hiszen egy súlyzsúlyt a sportágot üszök, és azért fogyás ugyanállunk, hogy nagyon meghatározó dolog, és már az elején figyeltem arra, hogy ne menjen el a súlyom. Nyilván ugye nem sokat hagytam ki edzés nélkül, tehát igazából az első másik hónapban nem edzettem, a sérülésem után már felsőtestre elkezdtem edzeni, és azért sokkal könnyebb volt kontrollálni, és sokkal könnyebb volt maradni. Igazából itt a lábamnak a rehabján volt a nagyobb hangsúly, és annak, hogy az jó sikerüljön, és hársinek ez is sikerült, úgyhogy minden tényleg a terület szerint halad, és reméljük, hogy így is fog tovább haladni.
3: Ugye fehér orosz, svéd és norvég ellenfeled volt, ellenük birkoztál le korábban, tehát így tudsz-e ahhoz viszonyítani, hogy korábban hogy sikerült ellenük egy-egy meccs, és most?
4: Egy a belarusz, ami nem birkoztam, ő egy fiatal gyerek, most jött fölből, nem birkoztam, a svéddel birkoztam, már őt emeltem meg technikaira, akkor mikor birkoztam, de birkoztam a norvéggal is, őt is múlt évben Zágrábba 5-1-re vertem meg, úgyhogy most 8 óra, úgyhogy lehet, amit már jobb is a forrá, mint akkor volt múlt évben. Úgyhogy tényleg hál' Istennek bizakodó vagyok, és tényleg azt adja a forma is, hogy bizakodhatok is, és örülök annak, hogy ismered a visszatérésem, és tényleg azon vagyok, hogy ez az úton tovább, mert ez az út szerintem ez jó.
3: Azt mondhatjuk, hogy nyilván egy sérülés sosem jön jókor, de ha már jön, akkor így a két olimpia között, amikor még van időd rehabilitációra, van időd a visszatérésre, tehát ilyen szempontból mondjuk az időzítés, hát megint így mondom, ha már meg kellett történni, akkor jó, hogy most történt?
4: Igen, tehát, hogy nyilván, de ahogy mondtad is, soha nem jön jókor, de hogyha jönnék, hát akkor most kellett jönnie, és ennek tényleg azt mondjam, hogy talán most a legjobb kor, mert se előbb, se később nem fért volna bele, úgyhogy még most még pont jól eltalált ez a sérülés az idejét.
3: Na, hát akkor ez a szerencse a szerencsétlenségben. Azt jól tudom-e, Dávid, hogy az októberi kazasztáni VB-n azért még nem indulsz, vagy változott-e?
4: Jövőre koncentrálok, ugye Dumán a kvalifikációs év jövőre, és arra koncentrálok, hogy ott legyen az olimpiai kvótám, és utána az olimpia, de először csak az olimpiai kvóta a tér jövőre. Uh-huh.
3: Annak mi a megszerzési módja? Világranglista pontokat kell szerezni, vagy versenyeken kell eredményeket elérni? Hogy néz ki ez?
4: Jövőre van a kvalifikációs világbajnokság, és ott benne kell lenni az első négybe, és igazából ez a célom.
3: Akkor arra megvan a motivációd. Egy kicsit még visszatérhetünk a rehabilitációdra. Mennyire voltál türelmes, mennyire viselted nehezen, és ahogy lehetett olvasni, azért ezt az időt kihasználtad arra, hogy például az egyetemi tanulmányaidra egy kicsit jobban fókuszálhass.
4: Igen, igazából megszereztem a diplomámat, ami egy plusz lekerült volna, hál' Istennek.
3: Gratulálok, milyen végzettség?
4: Közigetel szervező lettem, a közigetelt nem végeztem el, úgyhogy nyilván ez majd a bírkozás után életemre egy cél, de most még ugye ilyen a bírkozás a fő szempont az életemben, és igazából tényleg, hát nem, igazából tudtam, hogy mi lesz az egy év, igazából 10 nap telt el, ugye, mindenki felkészített rá, mindenki elmondta, sok emberre beszéltem, akinek az a sülés már volt az életében, és mindenki azt mondta, hogy a gyógytorna a 90%-a ennek a rehabnak, és tényleg arra kell nagyon koncentrálni, tehát nincs az, hogy beveszek egy tablettát, és jó lesz a lábam, hanem tényleg szépen azt, ha vissza kell elősteni a szallagot, hogy ugye ebben kell épüljön a szervezetbe, és azt nem szabad elsieti, mert ebben elsieti, akkor tudom jobb bajzod okozni, és ugye újra megszakad a lába, úgyhogy igazából a cél érdekében türelmes voltam, és tényleg nem sütöttem a dolgokat, hál' Istennek, és hát túl is sikerült, úgy kell mondjam, tényleg a rehab, és oda tudtam figyelni. Volt abban egy ilyen első pillanatot, mikor megálltam a lábam, műtét után teljesen elforgott, és semmi nincs rajta, tehát voltak ilyen ezek pillanatok, de ezt nehéz is tudtam magam, és tényleg cél érdekében is azért, hogy vissza tudjak térni, mindent félretettem, és betartottam mindent a protokollt, hál' Istennek, és tényleg most a verseny is úgy nyújtom el, hogy egyeztettem a gyógytornát, szóval egyeztettem a főorvosra, aki műtött, és ők mondták, hogy elindulhatok, hogyha úgy érzem, hogy fizikailag készen állok, akkor a lábam már készen áll rá. Ők azt mondták, tehát tényleg mindent úgy csinálnak, ahogy próbálok úgy csinálni, hogy a nagykönyvben meg van írva pont azért, hogy ne történjen már nagyobb baj.
3: Hát akkor a látható módon nagyon jól sikerült tényleg ez a visszatérés. Még egy mondatot beszélj kérlek az atlétikai világdöntőről, ahol ugye egy vegyes csapatban, váltófutásban is megméretted magad, a közönség legnagyobb örömére. Ott azért sprintelni kellett, tehát az már egy ilyen jelzésértékű volt neked is, hogy az ilyen gyors, egyenes vonalú futást is remekül bírja a lábad?
4: Hát igazából nyilván ezt csak úgy vállaltam el, hogy tudtam, hogy már vinni fog a lábam, tehát hogyha tudtam, hogy nem bírja, akkor ezt vállaltam volna. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt, és nagyon örülök, hogy meghívtak, mert tényleg jó volt a többi sportról együtt egy ilyen, igazából ez tényleg egy ilyen buli volt számunkra, és egy tök hangulatú ilyen kis rendezvény, úgyhogy nagyon jó volt. A rajzat még gyakorolnom kell, mert kicsit az elején nagyon beragadtam, de hát ugye nyilván nem ez a sportágam, és most kiderült így ebben egy hétben, hogy adok a birkózásnál, úgyhogy de nagyon éreztem, és nagyon jó volt, és hát reméljük, hogy máshogy ezt ilyen lehetőség, mert szívesen megyek.
3: Mondtad, hogy még kint vagytok Horvátországban, és párnapos edzőtábor ott lesz. Mi a következő verseny, ahol esetleg láthatunk már, tudod-e?
4: Hát igazából most ezen még megy a eszmecsere, nem tudom, pontosan mikor fogok egy következő verseny, beszélném, október végén, november elején lesz valami, és ott fog elindulni, pontos élet és időt nem tudok.
3: Okay. Hát szívből gratulálunk ismét, és nagyon örülünk az ilyen visszatérésnek, és reméljük, hogy ez kellő motivációt és erőt ad a folytatásra.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ahogy azt már hallgatóink megszokhatták, az Egyesült Államokban élő újságíró Franklin András hétfőnként beszámol arról, mit gondol a legaktuálisabb Formula 1-es vagy más sportágbeli eseményekről. Ezt hallgatjuk meg most.
2: Hát kérem szépen, abban maradtam a főnökömmel, hogy ha nincs verseny, akkor is hétfőnként küldök egy pár perces kis történetet, hogy mi minden történik idefelé, vagy a világban általában, nem csak arról, hogy mi történt az utolsó versenyen. De mivel megemlítettem a Forma 1-et, hozzá kell tennem, hogy hihetetlen, hogy szinte minden versenyzőnek a csemetéje szintén folytatni akarja a karriert. A legújabb, ugye talán hallottak arról, hogy a Kimi Räikkönen fia Robin 11 éves, és leszerződtette a Red Bull. Hihetetlen. A Häkkinen lánya 15 éves, a McLarennél van. Hát azt, hogy a másik Kimi, ugye a Isten segítségével világbajnok Antonelli a Mercedesnél van, azt mindenki tudja, de nem mindenki tudja, hogy a Ferrari-nál kezdte a karrierjét, mint, hadd mondjam azt, hogy kisfiú, de valaki okos a Ferrari-nál úgy döntött, hogy nem tehetséges. Hát én nem tudom, hogy ez az illető ki volt, de azt hiszem, hogy nincsenek túl jó napjai, amikor látja a Kimit nyerni, mondjuk egy német zászló alatt, és nem egy olasz zászló alatt. Hát ennyit a Forma 1-ről, de azért még azt is hozzátenném, hogy egyáltalán nem biztos, hogy Közel-Keleten lesznek versenyek. Önök is követik a híreket, ugyanúgy, mint én. Nagyon-nagyon azt hiszik és mondják, hogy valószínűleg Imolában lesz az év utolsó versenye, mert túl veszélyes lenne elmenni mondjuk Riádba, ahol éppen ma esett le egy rakéta a repülőtér mellett. Hogy kellemesebb dolgokról is beszélhessek, megemlíteném, hogy San Francisco lassan egy ilyen világváros lesz a hídtól eltekintve, sport szempontjából. Most már nem csak a 49erek vannak, akik amerikai fociban vannak az élvonalban, van a Golden State Warriors, akik kosárlabdában vannak az élen, és van a Giants, akik baseballt játszanak. Most egészen új dolog az, hogy van egy Valkyries nevű női kosárlabda csapat, 2 éve csinálják a dolgot, nagyon-nagyon sikeresek, még nem világbajnok, vagy nem amerikai bajnokok, de már majdnem, ugyanabban a stadionban játszanak, ahol a Golden State Warriorok, a Steph Curry és az ő csapata, és minden egyes mérkőzésre az összes jegyet, tehát minden mérkőzésre már eladtak 18 ezer jegyet, tehát telt ház alatt fog lezajlani az összes mérkőzés. Hozzátenném azt is, egész más téma, hogy éppen most olvastam, hogy Mbappé, ugye lehet, hogy rosszul ejtem ki, akkor elnézést, a világ egyik leghíresebb futballistája, aláírt egy szerződés egy ON nevű svájci céggel. Kicsit utána néztem, mert fogalmam sem volt róla, hogy ez micsoda. Kiderült, hogy 3 ilyen triatlonos svájci haver kezdte az egészet, és aztán a Roger Federer is beszállt, és abban a pillanatban, amikor ő beszállt, abban a másodpercben az egész világ legalábbis meg akarta nézni ezt a cipőt, hanem is megvenni. Lényeg az, hogy egy pár éven belül 7 milliárd dollárt él ez a dolog, és állítólag nagyon jó a futáshoz. Mondom, én még nem próbáltam, de ha megpróbálom, el fogom mesélni, de nem az a lényeg, hogy én szeretem, vagy nem én szeretem. A lényeg az az, hogy ha Nike-tól elmegy egy ilyen focista, annak oka van, és általában ebből egy ilyen lavina lesz. Ha lesz, lesz, ha nem lesz, nem lesz, minden esetre ennek a angol azt mondják, hogy duopoli, tehát volt a Nike és volt az Adidas. Nagyon úgy néz ki, hogy most ez a cég tör föl rohamosan. Frank Landás, San Francisco.
1: Kedves hallgatók, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szabó Szilvia volt, a műsorvezető Balogh Balázs, a hangmérnök Jámbor Tamás. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Regős Lászlóval. Műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. Ha!

0: nem kopik.
1: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: Két változtatás a magyar labdarúgó válogatott keretében. Az Eurókupa győztessel is összecsap a Ferencváros a vízilabda BL-ben. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Sérülés miatt Sallai Roland és Callum Stiles nem csatlakozik a magyar labdarúgó

0: Sérülésem volt, vagy inkább fáradtság múlt héten, és egyébként edzettem egész héten, de úgy döntöttünk a stábban, hogy itt legyek 100%-os, és emiatt nem játszottam, de nincs nagy gond, úgyhogy rendben lesz, úgy gondolom. Volt már több ismerősöm itt, mindenki azt mondta, hogy nagyon befogadó a brigád, egyáltalán nem kell semmitől tartani, ezt a saját bőrömön tapasztalom, hogy tényleg mindenki nagyon közvetlen, néhány órája jövök itt még csak, de tényleg azt érzem, hogy mindenki nagyon befogadó, és jól fogadta az új játékosokat, többek között engem is, úgyhogy nagyon várom azt, hogy itt a pályán is megismerjük egymást, és tényleg nagyon bizakodó vagyok, hogy egy jó közösség tagja lehetek. A keret nagy része az magasabban jegyzett bajnokságban és csapatban játszik. Jó lesz egyébként velük edzeni is, de nem szeretnék annyira megelégedni, hogy itt vagyok. Szeretném azért, hogy lehetőséget is kapjak, persze az, hogy a lábam teljesen jó legyen. Négy meccs van most, ez kicsit rendhagyó, úgyhogy ezért is bizakodom abban, hogy ebből a négy meccsből kapok lehetőséget, de hogyha tényleg most ez nem sikerül, akkor sem leszek egyáltalán csalódott, mert még kevés olyan tapasztalatom van az ilyen meccsekhez, ami segíthet, de egyáltalán nem tartok ettől. De tényleg ez kicsit így összetettem, és szeretnék mindenképpen mutatkozni ez a négy meccs alatt.
1: Nyáron váltott csapatot Csongvai Áron, aki a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez igazolt. A váltás bejött, hiszen Csongvai azonnal alapember lett új klubjában. Hét meccsen már van egy gólja és két gólpassza is a középpályásnak. Csongvai Áront hallják.
2: Én nagyon-nagyon jól érkeztem ide, nagyon jól érzem magam. Egy nagyon jó szezon kezdet után vagyok túl, és szerencsére egy jól sikerült csapatváltás is. Szóval nagyon örülök, hogy újra itt lehetek természetesen, és ez nekem is egy hatalmas dolog, hogy vissza tudtam kerülni, és nagyon várom itt az eltöltött időt. Igazából a meccsekről nagyon egy erős csoportunk van, szerintem mind a három ellenfelünk nagyon erős csapat és komoly erőt tudnak képviselni, szóval nagyon nehéz mérkőzésekre is számítunk, de úgy gondolom, hogy azért, hogyha megteszünk mindent mi is majd a pályán, akkor jó eredményekkel tudunk majd küzdeni. Nagyon szerencsés is voltam, mert nagyon jól fogadtak kint a klubnál, nagyon sok segítséget kaptam a stábtól, a játékosoktól is, mindenki nagyon befogadó volt az elején, és természetesen nagyon sokat is kellett dolgoznom ahhoz, hogy így alakuljon a szezon kezdet. Tényleg nagyon örülök, hogy ez eddig így alakult, és ilyen fontos szerepet tudtam kapni a klubcsapatomban is, és ezáltal ide tudtam kerülni. Ezt próbálom, ezt a formámat is, meg ezt a lendületet, amit most elkaptam itt a szezon kezdetnél, ezt átmenteni ide a válogatottba is, és itt is minél nagyobb segítségre rendelkezni. Igazából ez volt a cél, amikor eligazoltam Franciaországba is, hogy további fejlődési lehetőséget tudjak biztosítani számomra, akár a csapaton belül is, és amellett is, hogy végigjátszottam az összes mérkőzést, úgy érzem, hogy ezt ott is elértem, hiszen egy nagyon jó minőségi csapattársaim vannak, de hát természetesen itt a válogatottban ez még inkább elmondható, szóval igyekszem megmutatni magam a legjobb tudásom szerint, és átmenteni, ahogy mondtam, ezt a formát, amit a szezon elején tudtam mutatni a klubomba, de a legfontosabb, hogy az egész keret és csapat sikeres tudjon lenni, és úgy segítsem akár én is itt a csapatot, ahogy elvárják, és ahogy csak tudom. A hangulat az ahogy már Áron is említette, szerintem igazán jó. Természetesen nagyon nagy veszteség az összes játékos, aki most nem tud itt lenni. Mindenki tudja, hogy azért alapemberek a válogatottban, és nagyon magas szintű játékosok kvalitás szempontjából is, szóval nagyon fognak hiányozni, de úgy gondolom, hogy bárki, aki ide tud kerülni, akár helyettük is, vagy alapból be tud kerülni a keretbe, az már bizonyított, és megérdemli, hogy itt legyen, szóval mindenki, aki itt van, az készen áll arra, hogy teljesítsen.
1: A Nemzeti Együttes pénteken az ukránok ellen kezdi a Nemzetek Ligája B divízióját, majd játszik Észak-Írországban, hazai pályán Georgia ellen, és nagy szombaton az ukrán csapat vendégeként. 2032-ig meghosszabbította szerződését Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. A 65 éves szakember 2022 óta irányítja a spanyol nemzeti csapatot, amellyel világ- és Európa-bajnokságot is nyert. Kuke Janna helyett Kajdon Blanka került be az Eurókupa hétvégi bukaresti négyes döntőjére készülő magyar női kézilabda válogatott keretébe. A Moson-Magyaróvár irányítója sérülés miatt nem csatlakozhat a nemzeti csapathoz. A Vác játékosa Kajdon Blanka eddig egyszer szerepelt a felnőtt válogatottban. Az Eurókupa szombati elődöntőjében Norvégia lesz a miénk ellenfele. A másik ágon a házigazda Románia Dániával csap majd össze. A Nagy Ádámot foglalkoztató Eurókupa győztes Marseille együttesével is összekerült a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája csoportkörében. Ez derült ki a mai sorsoláson. A háromszoros B1 győztes

0: FTC a román Steaua Bukarest és a görög Panathinaikos csapatával találkozik még az első szakaszban. Egy szezon után távozik a válogatott Lukács Norbert az orosz Nizsnyi Novgorod kosárlabda csapatától. A 25 éves magyar játékos tavaly igazolt Szolnokról az orosz ligába, ahol 38 mérkőzésen 9,7 pontot átlagolt, s a Nizsnyi Novgorod végül a 9. helyen zárt. A hétvégén aranyéremmel tért vissza hosszú sérülése után Losonci Dávid világbajnok birkózó. Az SMTK versenyzője napra pontosan egy évvel a zágrábi VB-n elszenvedett keresztszalag szakadását követően lépett újra szőnyegre, és egyből megnyerte a horvátországi Valamar kupát. Losonci Dáviddal Szabó Szilvia beszélgetett.
1: 10 napos most lassan, mert 11 hónapos a műtét, ugye, ott a 8-án lesz 11 hónapos. Kérdéses volt, hogy ez a verseny elindulok-e, és nem a térdem miatt, mert az igazából már stabil volt, hál' Istennek augusztusban is tudtam rá jól birkózni, és nem is fájt, és nem is hátadott az edzésen se. Inkább az a kérdés, hogy milyen a formám, és milyen lesz a birkózásom, hogy épül vissza a birkózás formám igazából. De hál' Istennek úgy láttok, és úgy is láttam én is, hogy jól mozog, és hogy el tudok indulni ez a versenyen, és ott hál' Istennek azt mondja, hogy vágytam is már, hogy versenyezhessek, hiszen 6 éves korom óta nem hagytam kiennyítő verseny nélkül egy évben, hogy én egy évileg birkózzak, úgyhogy vágytam már, és jól is sikerült, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szépen sikerült a visszatérésem.
2: Ilyenkor ugye azt szokták mondani, hogy amikor a birkózó tudás már megfelelő, de mégis fejben a versenyző esetleg félti a lábát, ez szokott lenni a gond. Nálad volt-e ilyen probléma?
1: Hát az igazság, hogy ez a probléma már az első edzésen nem mutatkozott, mert tényleg egyáltalán nem féltem a lábat, mert akkor se, tehát fejben nem volt semmilyen gáz bennem, és ugye versenyen se volt semmilyen, úgyhogy Istennek ezt én ki tudtam küszöbölni, hogy nyilván ezt mondtad nekem, amikor a sérülésem megtörtént, hogy erre oda kell, hogy figyelem, és erre készüljek, de én erre tudatosan készültem, és ki tudtam küszöbölni ezt a hátadatást.
2: Láttam videókat a meccsed végén, ugye, amikor, mert mondjuk el, hogy 3 mérkőzésed volt, mind a 3-at technikai tussal nyerted meg, amihez szívből gratulálunk, és amikor a játékvezető vagy a bíró felemelte a kezed, hát nem az örömöt láttam rajtad, hanem a rendkívüli fáradtságot. Szóval erőllétileg, hogy bírtad ezt a sorozat terhelést, hát mondhatjuk annak.
1: Köszönöm szépen igazából. Hát azt kell mondjam, hogy lehet, hogy ki úgy látszott, hogy el vagyok fáradva, de belülről nem éreztem annyira fáradt magam. Ugye azért tudni kell az, hogy a technikai tust birkózásban nagyon nehéz elérni, és ugye nagyon megterhelő egy embernek, de igazából tényleg azt kell mondjam, hogy jól éreztem magam, és tényleg még kell akkor tudtam tovább birkózni, és úgy éreztem magam belülről. Úgyhogy azt mondjam, hogy tényleg az állapotom pozitivitásra ad okot, és a jövőre nézve egy jó irány, úgyhogy eljutottunk egy úton, és ezzel szeretném tovább haladni.
2: A súlyoddal volt-e probléma a rehabilitáció alatt, vagy azért tudtál például felsőtestre dolgozni, tehát volt-e ilyen gond például a visszatérés előtt?
1: Itt is ugyanúgy tudatosan készítettem el, és ugye, hogy nem engedtem el a súlyomat, és tényleg figyeltem arra, hogy végig kontrolláljam, hiszen egy súlyzsoboltos sportágot űzök, és azért fogyás, hogy nálunk egy nagyon meghatározó dolog, és már az elején figyeltem arra, hogy nem menjen a súlyom. Nyilván ugye nem sokat hagytam kezdés nélkül, tehát igazából az első másik hónapban nem edzettem. A sérülésem utána festéssel elkezdtem edzeni, és azért sokkal könnyebb volt kontrollálni, és sokkal könnyebb volt maradni. Igazából itt a lábamnak a rehabján volt a nagyobb hangsúly, és annak, hogy az jó sikerüljön, és hársinek ez is sikerült, úgyhogy minden tényleg a tervek szerint halad, és még hogy így is fog tovább haladni.
0: Bondár Anna és Tollár Fanni az első fordulóban kiesett a szeuli keménypályás női tenisztorna páros versenyében. A magyar duó egy ausztrál-román kettőstől kapott ki 2 játszmában. Döntetlent játszott Románia ellen a magyar válogatott a szamarkandi sakkolimpián. A 6. fordulóban Rapport Richard és Gledura Benjamin is döntetlent játszott ellenfelével, Bánusz Tamás elveszítette, Lékó Péter pedig megnyerte maga partiját. Női válogatottunk is döntetlent játszott, mégpedig Fehér Oroszország ellen. Átadták a Magyar Sportházában a hónap utánpótlás edzője augusztusi díját, melyel az alapító Magyar Edzők Társasága és az utánpótlássport.hu szerkesztősége Biros Pétert tüntette ki. A Biros által irányított U20-as női vízilabda válogatott a portugáliai Európa-bajnokságon aranyérmet nyert augusztusban. Miros Péterrel Szilágyi Dóra beszélgetett.
3: Ezeknek az egésznek mindig az a lényeg, hogy megélje valaki, nem csak túl legyen rajta. Nyilván akkor sokkal jobban kötődik hozzá érzelmileg. Ugyanom, hogy ezt az Európa-bajnokságot nagyon jól megéltük, és nyilván, hogy aranyérmet nyertünk, így aztán végképp óriási nyomot hagyott bennünk meg sikert, úgyhogy nekem is jól esik. Most nem úgy tekintettem erre, mint egy munkára, hanem meg egy feladatra, hanem mint egy óriási utazásnak a vége, mivel ezek a lányok sajnos, most már csak a felnőttben tudok velük találkozni, vagy találkozhatom velük, hogy egy tényleg egy óriási pozitív élménnyel tudjunk elbúcsúzni egymástól, vagy elválni. Hát sikerült, úgyhogy szerintem úgy gondolom, hogy minden a játékosok is, meg szerintem akikkel együtt dolgoztam, úgy azért meghatódtunk, még talán meg is könnyeztük egy kicsikét ezt a aranyérmet, úgyhogy ez egy nagyon nagy öröm és nagyon boldogság a lányoknak és nekünk is, a stábnak, hogy tényleg szépen tudtuk búcsúztatni.
4: Kemény Dénes azt mondta, hogy egy edzőt az eredmények, és nyilván az eredménytábla minősíti, és az viszont, hogy ebből a válogatottból ugye már öten ott voltak a szuperkupa döntőben, és most egyébként 8-an ott vannak a szolnoki felnőtt keret edzésen. Ez is egy visszajelzés, illetve mondjuk majd a jövő évi világbajnokság is visszajelzés lesz, hogy hányan tudnak megragadni a felnőtt csapatban?
3: Úgy gondolom, igen, de szerintem majd nekik az igazi, mikor az ideig eljön, az majd Los Angeles után van. A következő 4 éves ciklus szerintem ennek már 8-10 emberről kell majd szólni, hogy ők következő olimpiáig olyan magabiztos rutint szerezzenek a válogatottban, hogy a következő olimpián nem Los Angelesben, hanem Brisbaneben oszlopos tagja legyenek és meghatározó tagja legyenek ennek a válogatottnak és a magyar női vízilabdának. Megvan az esélyük. Én úgy gondolom, hogy a legtöbb, ami most történt, ez igazából rajtuk múlik, hogy fejlődjenek, fogadják meg az edzőik tanácsait, de a legtöbb szerintem úgy gondolom, hogy rajtuk múlik. Nem tudom, hogy van-e köztük Sandrián hajlamú, nincsen, mindenki szeret dolgozni, úgyhogy szerintem ez egy óriási jó tulajdonságuk. Mindamellett, hogy szerintem, ahogy elindultak U15-ből, és most nyilván U20-szal befejeződtek, látszik az a fejlődés, amin ők elindultak. Én bízom benne, hogy most se fog megtörni, azért már felnőttek, semmi nem fog változni. Ugyanazokkal a játékosok ellen fognak vízilabdázni, mint eddig. Azt nem mondom, hogy kész élet nők a legtöbb, de már készen állnak szerintem arra, hogy a kis körmüket belemélyezik az ellenfélbe, úgyhogy én bízom benne, hogy minél többen lesznek ott.
4: Az egyik legnagyobb feladatot velük kapcsolatban azt fogalmaztad meg, hogy a kisítőséget kellene legyőzniük. Ezen az Európa-bajnokságon mit mutattak meg magukból ezen a téren?
3: Én ezt most már nem tapasztaltam. Ugye én utána mentem az U18-os világbajnokságra, ez borzasztó nagy különbség volt a 2 évvel idősebb játékosok között és az U18-osok, mennyivel érettebbek voltak az U18-osok, holott itt is voltak csak 19 évesek, nem U20-osok. Úgyhogy ugye már ez korosztály válogatja. Itt a játékosoknak a mentalitása vagy habitusa meghatározza az egészet, úgyhogy itt nem tapasztaltam. Lehet, hogy volt egy játékosnál, aki egy kicsit kútba érezte magát egy-egy mérkőzésen belül, de úgy gondolom, hogy ugyanúgy Dénes mondta, hogy amikor mi is játszottunk, hogy volt valaki, akinek nem ment ugye játék, nem az történt, hogy fölhúztuk, hanem lehúzta az egy játékos a csapatot. Most én azt úgy látom, hogy nem történt itt meg. Megtörténhetett volna, de nem. Úgyhogy ebből is láttam azt, hogy éretten tudtak játszani, és felelősség teljesen, úgyhogy tényleg lehet azt mondani, hogy kinőtték ezt az utánpótlást, most már bizonyítsanak a felnőtt korosztályban, biztos már sokan bizonyítottak ott is. De én úgy gondolom, az ő ideig igazán az egész út, tehát ennek a 19 és 20 éves lányoknak majd a Brisbane-i 4 éves felkészülésben fog eljönni, úgyhogy szerintem ott óriási szerepük lesz abban, hogy fogunk szerepelni majd Brisbane-ben.
0: Killel közösen kíván olimpia rendezésére pályázni München, amely Berlinnel és a Ruhrvidékkel van versenyben azért, hogy Németország képviseletében kandidáljon. A müncheniek hétfői tájékoztatásuk szerint megállapodtak a kikötővárossal abban, hogy az 5-karikás vitorlás versenyeknek otthont adjon abban az esetben, ha München lehetőséget kapna olimpia rendezésre. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Regős László Pál. Viszont hallásra!
5: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá! Hajrá, magyarok!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Rózsa István, aki 1969 és 75 között minden évben megnyerte a 400 méteres síkfutást, kivéve 1971-ben. Mi történt 71-ben?
9: A legjobb formában akkor voltam, és a legbiztosabb bajnokságom lett volna, de belepofázott az eső, és úgy látszik, attól egy kicsit visszariadtam. És tulajdonképpen azon az egy eseményen túl későn kaptam magamhoz, mert mind arról voltam híres, hogy az utolsó 100 méter az enyém, kicsit elaludtam ennek értelmébe. Tehát az azt jelenti, hogy túl nagy laufot hagytam a kivezetet.
8: Erről majd beszéljünk, hogy hogy kell beosztani a 400 méteren az energiákat, mert ez szerintem nagyon fontos, de kezdjük inkább ott, hogy Duna melletti gyerek voltál, és ilyenkor az ember ugye azt feltételezi, hogy vagy kajakos lesz az ember, vagy evezős, de hogy mindenképpen jól úszik, de az atlétika az legalább a negyedik, ötödik helyen jutna az eszembe.
9: Hát ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy valóban közvetlen a Duna mellett nőttem föl, és abba az üdülőbe, a Dunaparti üdülőbe, ahol anyám volt a gondnok, oda jártak az MTK sportolók, ott voltak az edzőtáboraik.
8: Tehát, ezt úgy képzeljük el, hogy Lantos Mihály és Hidegkuti Nándor.
9: Hidegkuti Nándor is ugyanúgy, Sándor Csikar, akkor ott voltak, az elején volt még a Csikar annyira régen, mert ez az 52-53-ról beszélek már.
8: Az igaz lehet, amit mondott annak idején, hogy én az MTK-ban tanultam meg késsel villával lenni?
9: Az lehetséges. Jó sztori volt egyébként, nem tudom, a közismert volt az MTK-nak az akkori talán technikai vezetője, a Blumi bácsi, talán mindenki így ismerte, és akkor egyik reggel kérdezte a Csikartól, akkor még új fiú volt a Csikar az MTK-nál, és na Csikar, hogy aludtál? Hát azt mondja, elég kemény volt ez az ágy, és otthon a Pritchen hogy szoktál aludni? Jót röhögtünk rajta. Annak ellenére jobban voltam a Csikarral is, utána is a Nándival, a Hidegkuti Nándival, Lantos Miskat, ezeket...
8: Lehetett velük beszélgetni? Tehát
9: teljesen természetesen, mintha itt akár itt beszélgetnék.
8: Tehát semmi nagyképűség,
9: semmi az égő. Hát sőt, annyira, hogy római fürdőben, mikor költözött a Hidegkuti Nándi, anyám szerezte neki azt a házat, nem, megvette nyilván, csak ő lett megbízva avval, hogy valahol Hűvösvölgyben lakott, hogy át szeretne jönni Óbudára, vagy Rómaira, hogy egész pontos legyen. És amit ott ki is néztünk neki, vagy hát anyám nézte ki, azt meg is vette.
8: És akkor végül hogy lett mégis atlétika?
9: Végül is úgy volt atlétika, hogy ide jártak az atléták is. Ide jártak a röplabdások, a kézilabdások, a focisták, a mindenféle sportágbeliek, és ezáltal oda jártak az MTK-nak az elnöksége is, akkor még Dénes Pista volt az ügyvezető elnök, és ugyanígy jártak oda az edzők is. És így az edző, aki először kiszúrt engem, hogy ez egy vékony cinege gyerek, mit keres itt a vízbe, meg a lapátok között, az evezős között, hogy jöjjön el atlétizálni. Úgyhogy ez Kléri volt, úgy hívták, hogy Kovács Kléri, ő volt az első Európa-bajnok Magyarországon, már az atlétikában.
8: Neki volt bogárhátú Volkswagen?
9: Neki volt egy bogárhátú Volkswagen, nagyon érdekes volt az a bogárhátú Volkswagen, úgy hordott engem ő a Volkswagennel edzésre a Hungária útra, hogy fogni kellett belülről az ajtót, hogy nehogy leessen, mert spárgával volt kikötve. Na most ezt a mai értelemben elmondom, akkor mindenki nevet csak rajta.
8: Aztán megkezdődött ugye az edzések sora, és hogy választ ilyenkor az ember távot? Hogy az edző választja ki, hogy ez a sportoló, ez melyik távra lesz jó, melyik szakákban lesz jó?
9: Ez a kezdet-kezdetén erről még szó se volt, mert akkor én voltam 10 éves, 54-be én akkor vitt le először engem a Kovács Kléri, és akkor voltam Dénes Pista volt a ügyvezető elnök, hol ez vitt le, hol az vitt le, felváltva vittek engem edzésre. és akkor én még nem is versenyeztem nyilván, mert hát még egész kicsi voltam, úgyhogy megjött az 56-os balhé is, hogy úgy mondjam, és utána pedig, mikor visszajött, mert a Kléri diszidált, és akkor mikor visszajött, akkor újra lejött és újra keresett engem, ez volt 60-ba, tehát akkor kiesett 58 és 60 közötti időszakom. És 60-ba visszajött, és akkor egy Karádi Péter nevű emberkéhez vitt, aki előttem volt válogatott. Azt mondja, ez egy ifjú titán, foglalkozzon velem, ő is 400-os volt, és gyakorlatilag akkor a sprintre álltam rá tulajdonképpen, és nagy lassan tértem rá a 400 méterre.
8: Na, és akkor most foglalkozzunk ezzel egyrésztről, hogy milyen viszonyok fogadtak. Tehát, ha én jól emlékszem, akkor salakos volt a pálya.
9: Ó, természetesen.
8: Milyen cipők voltak akkor?
9: Hát a cipő egész más jelleg volt, mint amit mai értelemben van. Salakon versenyeztünk, salakon edzettünk. Hát a Hungária itt a pályának a salakja nem csillogott a legszebben a országos viszonylatban sem, mert voltak azért jobb salakos pályák, de edzeni arra teljesen jó volt. És tulajdonképpen a cipőnk az akkor még négy szög volt, de nem volt ilyen, hogy cserélhető szög, meg ilyesmi, hanem egy ilyen fix szög volt benne, és avval versenyeztünk. De ráadásul a cipő olyan volt, hogy egyik a másikunknak kölcsön adtuk, mert hát annyi volt belőle.
8: Nem volt mindenkinek.
9: Nem jutott mindenkinek. Eleinte nekem se.
8: Mostanság, hogyha egy atlétát megkérdezünk, akkor elkezdi sorolni, hogy van edzője, van erőnléti edzője, van dietetikusa, van pszichológusa, van olyan, aki a dietetikus mellett adott esetben elkészíti neki az ételeket. Ehhez képest nektek a 60-as évek elején?
9: Ilyenről szó se volt. Egy edzőnk volt, meg volt a vezetőedző, akkor, hát azt most nem tudom hirtelen akkor melyik volt, melyik, mert több volt menet közben, míg én ott voltam az MTK-ban, nem egy éven keresztül. És tehát a vezetőedzőt ismertük, mondjuk a szakosztályvezetőt és a saját edzőnket. De ők, azok nem foglalkoztak így közvetlen velünk, hanem csak közvetlen az edző foglalkozott.
8: És felszerelést azt adott a klub, vagy nektek kellett vásárolni?
9: Adott a klub, de úgy volt, hogy volt a régi MTK pályán fönt volt a szertár a plafonon, és ott volt a szertárosunk, és minden alkalommal ilyen fogasrendszer volt, oda kellett menni, és akkor ott kaptuk meg a szerelésünket, aznapi szerelésünket. Attól függ, hogy milyen idő volt, az is befolyásolta.
8: No, és akkor nézzük a felkészülési időszakot, hogy a 400-asoknak nagyon sok jó tulajdonságának kell lennie. Tehát kell, hogy jó legyen a rajt, kell, hogy követni tudja a vonalazást, kell, hogy egyrésztről kibírja a 400 métert, másrésztről 300 vagy 320 méter környéken, mi kell, hogy energiája legyen az utolsó 80-100 méterre. Ezt hogy építettétek fel ezt a rendszert?
9: Ez nálunk úgy volt, hogy én először százasként próbálkoztam, távolt is ugrottam, több próbáztam is, de százasként próbálkoztam, és a százon se volt salakon, ki kell hangsúlyoznom, 10-5-ön volt salakon is, százon is, és abból indultunk ki, hogy mentünk fölfelé a 400 felé, de az már későbbi idő, az már, ahogy említetted, a 60-as évek vége felé, vagy közepétől készültem már a 400-re, egész másképp kellett edzeni, többet kellett edzeni. Na most ez a versenyen, amit említettél, hogy az elején, hát az elejét úgy kellett kezdeni, mintha százat kezdtél volna. Mert gyakorlatilag nekem olyan első 200-am volt verseny közben, ami jobb volt, mint egyébként a 200 méterem. Tehát ilyenem is volt. És nekem az volt a szerencsém, hogy bárkinek a ritmusát, idézőjelben mondom azért, mert azért nem mindenkiét, szinte bárkinek a ritmusát én fel tudtam venni. És abból a ritmusból, mikor odaértünk 300 körül, én azt rá tudtam nyújtani erre a ritmusra. Na most a mai fiatalokat igazán nem értem, ha azt szeretik, hogy a külső pályát szeretik, hát vakon fut végig. Én nem tudtam volna.
8: Melyik pályát szeretted?
9: Tulajdonképpen a 3-as, 4-est.
8: Mert ugye azok nagyon panaszkodnak, akik az egyes pályát kapják.
9: Azt még megértem.
8: Mert az borzasztó. Aki pedig a legszélső, 8-as vagy adott esetben van, ahol 9-es pálya
9: is van. Igen, már 10-es
8: is van. Már 10-es is van, igen. Ő nekik ugye az az előnyük, hogy ők indulnak optikailag legelőről, de onnantól kezdve, ha mondjuk vezetnek, akkor nagyon sokáig nem látják, hogy mögöttük mi történik. Ráadásul futás közben nem nagyon van idő hátra nézegetni.
9: Nem. Na most én speciál sokszor futottam, mert a válogatottban én voltam a jobbik. Én voltam akkor a külső pályás a magyarok részéről, mert hát te úgyis ott vagy, akkor majd megoldod valahogy. És általában gyengébb versenyző volt, aki a belső pályás volt, mert akkor kettesével voltak a válogatottak. És ezáltal én sokszor voltam így külső pályás is, és már kezdtem hozzászokni, hogy hát ott most muszáj elindulnom, mert ha nem kezdem el igazából, tehát annak megfelelően, mintha egy százat kezdtem volna, akkor le fogok maradni a végén nyilván. Na most ezáltal, amikor én belső pályás voltam, akkor mind ahogy az előbb említettem, bárkinek a ritmusát föl tudtam venni, és utána az utolsó százon picit rányújtottam. Nem mindig sikerült, mert versenyeztem én angol gyerekkel, aki Európa-bajnok volt, meg egy világcsúcstartóval, akit Fiaskonárónak hívtak, az 800-as volt. 300-nál egy vonalba voltunk még Oszlóba, és hát mondom, most jön az én utolsó százam. Hát nem. Na azért mondom, nem mindenkinek, azért ők egy kicsit még jobbak voltak ilyen tekintetben. Mert elfutni valaki elől szerintem nehezebb. Tehát mintha a külső pályás.
8: Mint ráfutni.
9: Ráfutni, meg szinte bárkire ráfutottam az ő ritmusával, és akkor csak el tudtam lépni. Ez volt az én előnyöm.
8: Rózsa Istvánnal beszélgetünk, aki sokszoros magyar bajnok, 400 méteres síkfutó. Kik voltak abban az időszakban Magyarországon a legnagyobb ellenfeleid?
9: 400-on megemlítek egy Fügedi Jóskát, egy Zsinka Andrást, egy Fekete Sándort, Kövesdi Istvánt, Patti Istvánt, most csak gyorsan...
8: Külföldön kik voltak azok a sztárok, akikre adott esetben felnéztetek, vagy tudtátok az eredményeit?
9: Hát most említettem az előbb két nevet, ő rájuk mindenféleképp. A lengyeleknél volt egy Badenszky nevű, aki szintén volt Európa-bajnok is. A belgáknál volt egy fiatalkorú srác, nálam fiatalabb volt legalábbis, mert valami ifjúsági világbajnokságot nyert. Tehát ezek voltak, akik én úgy éreztem, hogy előttem vannak általában a versenyek. A többeket, tehát most mindegy, hogy oroszokról, csehekről beszéltem, még a németeknél is volt egy, meg a franciáknál is volt, akikkel viszont hol nyertem, hol, oda-oda visszacsapkodtuk egymást.
8: Milyen időt tudtál 400 méteren futni?
9: Nekem a legjobb időm az 46-6 volt.
8: Most, amikor beszélgetünk...
9: Salakon.
8: Amikor beszélgetünk, akkor, ha jól tudom, 43-03 a világrekord, és Wout van Niekerk tartja. És ami meglepő, az, hogy ezt a világrekordot 2016 augusztusában futotta. Mi lehet az oka annak, hogy 10 éven keresztül úgy, hogy a körülmények egyre jobbak és jobbak, évről évre javulnak, a cipők jobbak, a felkészülés lehetőségei, azok az italok, ételek, mindenféle dolgok, amiket megisznak, megesznek, hogy ilyen sokáig fent tud maradni egy világrekord, ráadásul pont egy ilyen számban, mint a 400 sík?
9: Én azt nem tudom, hogy mit esznek, mit isznak. Nem is akarom tudni, mert...
8: Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk.
9: Lehet, hogy jobb is, igen. Az is lehetséges. Nekem csak az tűnik fel sokszor, most mindegy, hogy milyen versenyzőkről beszélek, világmenőkről beszélek. Lefutja mondjuk a 400-at, vagy mondjuk ne adj Isten a 800-at, mert én ezt a két főszámot tartom annak, ami legnagyobb megterhelés, úgy érzem én. És még le se futotta a számot, a riporter odaszalad az óra alá, oda tartja a mikrofont, és simán beszél. Még csak nem is liheg igazából. Én meg úgy el tudtam fáradni egy ilyen 400-tól, hogy még másnap is karikákat láttam. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Valami más trükk van most már a dologban nyilván, más módszerek vannak, más technológia van, meg amit hát Csak ilyesmire tudok gondolni, mert az ember teljesítő képességének gondolom valahol csak lesz határa, vagy van.
8: Tehát
9: határa.
8: Nyilván 10 másodperc alatt nem lehet lefutni a 400-at, tehát na, nem lesz sose az a világrekord.
9: Ilyet biztos.
8: Van most is kiváló atlétánk, 400-as futó, Molnár Attilának hívják, már nem Magyarországon készül, ő benne mit látsz? Nem olyan régen döntötte meg a beszélgetésünkhöz képest, nem olyan régen döntötte meg az országos csúcsot. Mit látsz benne?
9: Hát 43-as időt nem tudok elképzelni. Tehát 43-mal kezdődő időt nem. A 44 elejéig még el tudom képzelni. Egész jól verseny, ez a fiú jól is mozog.
8: Amin feltűnt nekem, hogy nem hitte el magát. Tehát nem lett egy ilyen fellengzős, nagyképű valaki, aki azt hiszi, hogy jövő a világ, hanem mindig az interjú alapján úgy érzékelem, hogy reálisan látja részben a saját képességeit, részben a helyét a világban, a versenysportban.
9: Igen, mert hát nem jellemző azért, hogy Magyarországon olyan emberek, nem jellemző, hogy Magyarországon olyan emberek születnek, akik egyből a világ élvonalához keveredjenek. Azért elég keményen meg kell dolgozni. Na most nem akarom mondani, hogy Kenyába vagy Amerikába, ott azért nekem úgy tűnik, hogy azért azok könnyebben megszerzik, mert hogyha a bokorból, csak most ezt szoktuk mondani, idézőjelben, a bokorból kijön a bozott lakó, az is már tud 46-ot. Vagy 100-on tud már 10 körül. És abból már könnyebb azt a gyémántot csiszolgatni, mint a sima flasztert. És akkor az edzők már ki tudják hozni jobban.
8: Abba hagytad az atlétikát, de én feltételezem, hogy közben is dolgozni kellett valamit, mert nem hinném, hogy olyan nagyon komoly ösztöndíjad vagy fizetésed lett volna atlétaként, hogy abból meg tudtál volna élni. Hogy zajlott ez a folyamat?
9: Nekem semmiféle fizetésem nem volt atlétikámba. Annyi volt a még kalória pénz sem. Annyi volt, hogy heti jegyet kaptam, hogy minden nap el tudjak menni edzésre. Na most annyi kedvezményem volt munkahelyileg, mert én gépész vagyok, és eleinte a textilfestőbe, akkor utána a Goldbergerbe, ott voltam TMK főnök. A TMK, a Goldbergerbe már TMK főnök, a textilbe még nem.
8: Azt mondjuk el, hogy a TMK a tervszerű megelőző karbantartás rövidítése.
9: Pontosan erről van szó. Ott voltam mindig másodhegedűs persze csak, mert hát mikor én edzőtáborban voltam, vagy valami volt, akkor mindezt nem tehettem volna meg. De általában több emberrel dolgoztam, többnyire ilyen százas létszámaim voltak, tehát akiket irányítgatnom kellett valamilyen szinten. A pénzről megmondom, hát arról ne is nagyon beszéljünk, mert a forintot így nem nagyon kaptunk. Én legalábbis nem. Voltak egyesületek, ahol lakást adtak már akkor, most nem akarom mondani melyik egyesületbe, volt, ahol már pénzt is kaptak, aztán egy idő után elkezdődött az, hogy már csak pénzt kapnak, és azért versenyeznek.
8: Ezt azért kérdeztem ezt a munka melletti dolgot, mert hogy egyszer csak feltűntél a versenybírói tanfolyamon. Mi indított el azon az úton, hogy hát nem is azt mondom, hogy átállsz a másik oldalra, de hogy ugye maradsz az atlétikánál, de egy másik fajta munkát végzel.
9: Hát én 77-ben fejeztem be a versenyzői pályafutásomat, és akkor kaptam az MTK-tól azt az ajánlatot, hogy megüresedett egy létesítményvezetői állás az MTK-nak a akkori Csömöri úti pályáján. És én azt elvállaltam, bevállaltam azt, hogy itt föladom a Goldbergert, átnyergelek arra a részre. Na most, mikor oda átnyergeltem, akkor felvetődött az, hogy hát azok, akik atlétikával foglalkoznak majd minden pályán vagy sporttelepen, azoknak valahol levizsgáznak, és elmennek versenybíráskodni. Na most így aztán teljes hangerővel neki levizsgáztam természetesen, és utána elmentem versenyekre. Eleinte csak szerhitelesítésekkel foglalkoztam, de aztán utána már kezdtem mindennel, azt menet közben rám testálták a szövetség, a technikai vezetőséget is, tehát a technikai elnök helyettesi posztokat, és azokat csináltam aztán a végtelenségig, a mai napig is, mert hát még a mai napig is, mind ahogy látszik is, hogy...
8: Igen, azt mondjuk el, hogy most a hétvégén is bíráskodtál a Honvéd pályán, és több napon keresztül a tűzonapon kellett állni, és egy picit megszédülve elestél és beütötted az arcodat.
9: Így van, pontosan így van, és itt is, mint technikai vezető voltam, ez is egy világversenynek számító valami esemény volt.
8: Ez a katolikus...
9: Katolikus iskolák világbajnokság. Ez volt a hivatalos titulusa. Mi részünkről, vagy én részemről annyira nem tűnt bonyolultnak, de a meleg az bonyolulttá tette.
8: Rózsa Istvánnal beszélgetünk, korábbi sokszoros magyar bajnok, síkfutó, versenybíró. Az, hogy te gépészként végeztél, az volt a szakmád, az mekkora segítséget adott a verseny, az atlétikai versenybírói munkádhoz, mert hát ott is vannak dolgok, amiket össze kell dugni, be kell kapcsolni, és ahogy én emlékszem azokra a versenyekre, amin én is ott voltam, és te bíráskodtál, mindig a Rózsa Pistát hívják, hogy szóljam a Pistának, hogy valamit csináljon ezzel, mert nem megy az eredményjelző, vagy nem tudom, valami nem működik.
9: Igen, hát ez tényleg így van, mert én azt mondom, hogy az, aki a technikai vezetője egy akármelyik versenynek, még kis versenyeknek is, nagy versenynek is, mert számtalan világversenyt is szerveztem, most már 28 körül vagyok, vagy lehet, hogy már 30 is, ha összeszámolnám. Általában én voltam a technikai vezetője. Na most ez azt jelenti, hogy a technikailag a sportszerekhez kell érteni, tehát ahhoz, hogy a Schublert, nem tudom, tolómérőt, akkor magyarul mondom, is értse valaki, nem a digitális, mert ma már inkább csak a digitálisokat használják, a normális mechanikai műszert is ugyanúgy tudjam használni, és ehhez kellett nekem a gépészeti tudás is, ehhez most más is tudja nyilván, mert számtalan embert megtanítottam erre, atléta vonalon is, meg más vonalakon is, hogy ezt hogy kell kezelni, meg hol kell nézni egyáltalán, mert nem tudja megnézni, hát körülbelül ennyi, hát persze, körülbelül, és itt amikor én hitelesítettem a pályák, az is volt persze,
8: a szereket,
9: amikor hitelesítettem a szereket, akkor ott milliméternek kellett stimmelni, és nem lehet az, hogy hát körülbelül ennyi.
8: Azért azt mondjuk el, hogy pontosan mi a hitelesítés, tehát hogy ugye a súlylökésben, a kalapácsvetésben, a gerelyhajításban vannak olyan eszközök, amiket részben a sportolók maguk hozhatnak, magukkal részben pedig a versenyhelyszínen kapják meg, és ezeknek bizonyos szabályoknak meg kell felelni.
9: Így van, megvannak a paraméterei a izéknek, egy súlygolyónak, egy gerejnek, egy kalapácsnak, már idéző, a versenykalapácsról beszélek, vagy akár a diszkosznak, megvannak mindenféle méretei. Na most ezeknek a méreteknek stimmelni kell. És ezeket, arról nem beszél, hogy a súlyának is stimmelni kell. Na most itt van ugyan egy ilyen tolerancia, de méretbeli tolerancia van. Megvan a minimális, megvan a maximális.
8: Tehát van egy tűrés határ.
9: Van, mondjuk így, hogy van egy tűrés határ. És ezeknek pontosan stimmelni kell, és hogyha ez nem stimmel, akkor sajnos fogtam és kidobtam, akármilyen nagy versenyző volt.
8: És amikor már nem hitelesítő voltál, hanem versenybíró, akkor mivel kezdted?
9: Ez is versenybírói tanf.
8: Értem, csak hogy végig ott ül a verseny előtt egy helyszínen.
9: Az igen.
8: A versenybíró is, csak mondjuk a magasugrás helyszínén, a gerelyhajítás helyszínén.
9: Igen, ezek a helyszínen maradnak.
8: Igen. Akkor mivel kezdted?
9: Ebből a szerhitelesítéssel kezdtem. Ez volt eleinte a foglalkozásom a versenybírói munkakörbe. Ez azt jelenti, hogy tényleg egy helybe kellett lennem, és állandóan ott kellett lenni. Itt nincs mese. De mikor átnyergeltem a technikai vezetőségre, ott mindenhez kellett érteni egy kicsit, a pályától kezdve, tehát a pálya méreteiket is kellett értenem, túl azon, hogy ezeket a szereket, diszkosz, kalapács, stb. Mindeniknek, azoknak is kellett tudnom a méreteit, és a pályán az összes mindenféle, most nem akarom mondani, hogy hány jel van, egy ezer fölötti jel van egy atlétikai pályán, amit mindegyiket tudni kell. A mai napig is számtalanon jönnek hozzám, hogy ez hogy van, ez milyen jel, ez két kanyaros, vagy egy kanyaros, vagy három kanyaros, mai napig is hívnak telefonon, azért is kikapcsoltam most a telefont, nehogy keressenek közbe.
8: Ha már a kalapácsvetés szóba került, régebben, amikor egy versenyen megkezdődött a kalapácsvetés, akkor hát mennyit, egy percet kellett várni körülbelül az eredményre. Most, hogyha mondjuk a Gyula István Memoriált hozom fel példának, nagyjából a kalapács földet érésétől számított 15 másodpercen belül megvan az eredmény. Iszonyat mennyiségű az a fejlődés, amit elkönyvelhetünk ebben is. Ezt hogy lehet követni?
9: Ez úgy jön ki, hogy eleinte, tehát a régebbi időről, akkor mérőszallaggal meg kellett mérni. Na most a mérőszallagot ledobták, a kalapácsot, megnézték, hogy szabályos, sok, több szabálya van neki. Most nem csak az, hogy...
8: Szektoron belül például.
9: Igen, ilyenre is gondoltam, meg hogy aki bent van, közvetlen a kör mellett, hogy az látja, hogy szabályosan dobta, nem lépett ki, ráért hoz, ideért, odaért, amodaért. Na most akkor még utána elő kellett venni a mérőszallagot is, és még meg is kellett mérni. Azt még le is olvasták, ez ma már több mint egy perc.
8: Oda kiabálták annak, aki tekerte a táblát, és akkor kiírta, hogy és 74 méter 20 centi.
9: Pontosan így történt. Ma már lerakja a prizmát az emberke, aki kint van, ahova ledobták a kalapácsot, és bentről a műszerrel, kukucskának hívjuk mi, műszerrel egy pillanat alatt megmondja.
8: Volt egy amerikai, hát nem is tudom, hogy hívják ezt a versenyt, talán ilyen kvalifikációs verseny, ahol rögzítették videón, hogy a gerelyhajító eldobta a gerejt, és a bíró, aki ott volt a pályán, és látta, hogy befúródott a földbe, megkérdezte a sportolót, hogy mennyi legyen. Vannak ilyen vicces történeteid?
9: Ilyen viccet én is elsütöttem már nem egyszer, és persze utolsó dobásoknál, amikor már mindent tudok, én már tudom a méretet is itt, mert ha a mérőszallaggal mérek, akkor fogom a szallagot, el nem engedem, amíg nem rögzítik papíron mindenfelé irányba, addig nem engedem el. És ilyenkor megkérdezem, na, minek örülnél, mennyi legyen? Ilyen viccek szoktak lenni.
8: Milyen világversenyeken vettél részt, akár itthon, akár külföldön?
9: Hát én tulajdonképpen, most ha jól számolok, akkor 28 világeseménynek voltam a technikai vezetője. Ez nem olimpia nincs benne, de Európa-bajnokság sok, és elég sok világbajnokság is. Most annyit tudni kell, hogy... Én nem csak atlétikába foglalkoztam, hanem a gyors korcsolyába is, ebben van két világbajnokság, ami korcsolyába történt. A többinél mint technikai vezető volt.
8: Milyen a kapcsolatod a sportolókkal? Mert gyakran látom, hogy beszélgetsz akár súlylökőkkel, akár futókkal, akár gerelyhajítókkal.
9: Én úgy érzem, hogy nekem elég tűrhető, vagy inkább úgy mondanám, hogy jó a kapcsolatom a versenyzőkkel, és mindig van mindenkinek valamilyen külön elképzelése, külön hasfájása, most a pálya ilyen legyen, jobb lenne, hogyha egy kicsit szárazabb lenne az a dobókör, vagy még le kéne söpörni még valamit, mert ez a gramulátum, ami a rekordtánon van, ezt ahogy cipővel beviszik, azért tesszük oda azt a lábtörlőt, vagy egy rongyot, hogy le tudja törölni, ha vizes, akkor meg pláne. És ezeket mind meg kell velük beszélni. Ha futóról beszélek, ott inkább a gátfutásnál szokott lenni, most a Baj Balázsra gondolok elsősorban, mindig jött, hogy hajtsam le neki a más következő gátat, mert a második, harmadik vagy a negyedik gátat leszoktuk hajtani,
8: ez bemelegítéskor,
9: hogy melegítésnél tudja használni. És ezért van az, hogy mikor fölrakjuk a gátsort nekik, akkor az első gátakat kezdjük, és onnan akkor ők már tudnak melegíteni, hogy a tizedik gátsorral mikor kerül arra sor, arra mindig ráérünk általában. És innen van a kapcsolatom általában ezekkel a gyerekekkel, fiatalokkal természetesen.
8: Elmúltál 82, hogyha ezt így ki lehet mondani egy rádió műsorban, és tegnap még bíráskodtál. Mit gondolsz, hogy meddig tudod még ezt csinálni? Mert azt látom, hogy kedved van hozzá.
9: Ezt még nem gondoltam végig, hogy meddig tudom csinálni. Sokszor egyre nehezebbre esik, főleg az ilyen melegbe. Egyre nehezebben esik, de nem szeretnék leülni se. Tehát nem szeretném azt, hogy na most itt befejeztem, mert nem.
8: Az a demencia első jele lenne, nem?
9: Igen, pontosan, mert hogyha én azt mondom, hogy most leültem, akkor nehezebben kelek föl. Biztos vagyok benne, sokkal nehezebben, annak azért is szervezem, a mai napig is szervezek mindenféle atlétikai jellegű versenyt. Most már nem világversenyt nyilván, mert ott is tulajdonképpen azt mondták, tanácsadói posztom legyen, jó legyen, de hát ez csak ilyen kitalált valami. De hogy meddig csinálom, nem tudom.
8: Rózsa István, köszönjük szépen.
9: Én is köszöntem.
7: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, az utánpótlás műsorunk mai két vendége, Zsoldos Péter, a KSI elnöke, de igazából azzal kellett volna kezdenem, hogy Szász Emese ül velem szemben itt a stúdióban, olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Sziasztok, köszi, hogy bejöttetek, és hát akkor itt azért már túl egy, vagy egész pontosan két adáson, komoly témákon, komoly vendégeken. Az utánpótlás KSI szemüvegen kezdődjön. Van mottója a klubnak? Mégiscsak ez egy nagymúltú utánpótlás nevelő egyesület. Szia, Péter!
3: Köszönjük a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót. Igen, van. 16-ban, amikor helyre kerültünk a Preisler Gábor alelnök úrral, akkor sokat gondolkodtunk rajta. És itt a kapcsolat, hogy miért is ülít Emese, már egyből is bekötném, hogy Emese és Gabi között edző tanítvány, de hát ugye az olimpia előtt ugye a Emese, amikor részt vett, akkor Gabi az felkészítő edzője volt. A erőléti edzője volt Emesének, itt ez kis zárójel.
2: Talán szóval... még judó teremben is járt. Emese mielőtt olimpiai bajnok lett Rióban, de most nem ez a beszélgetésünk tárgya.
3: És a lényeg az, hogy igen, tehát 16-ban elkezdtük, hogy hogyan is tudjuk magát a KSI-t valamilyen fémjelezni, és központban az ifjúság, ugye ez volt nálunk a motto, és azóta is e körül forgunk, hiszen ugye azóta már teljesen letisztult a KSI-nek a jövő, a nevelési mutatója, magyarul az, hogy 18-23 éves korig dolgozunk, azért mondom ezt a két korosztályt, hiszen ugye a sportágoktól elkülönül, hogy mikor is vannak az átadások, és természetesen az utánpótlás sport portfólió ezt teljes mértékig meghatározza a mi működésünket, ez is gondolkodtunk itt, hogy központban az ifjúság.
2: Hogy zajlik a kiválasztás, és mit tapasztalsz? Most akkor Emeséhez fordulok, mert majd aztán Péter is elmondja, hogy mi a hivatalos, de te, mint olimpiai bajnok, ikrek, szülei, 7 éves gyerkőcök vannak, és én úgy tudom, hogy ők már sportolnak. Például hogy indítottad el őket?
4: Én is sok szeretettel köszöntök először is mindenkit. Igazából azért nálunk még ez a sportágválasztás még folyamatban van. Pont egyelőre azt próbálom, hogy minél több sportágat megismerjenek, és egyébként pont a KSI-nek az egyik judó nyári táborában már vettek részt, tehát például már a Cselgáncsal is megismerkedtek, ahol én ugye sok izzasztó edzésen vettem részt, már ők is voltak ezen, de azért nem könnyű, mert én nem szeretném például mondjuk a vívást erőltetni náluk, de hát azért nem tudják elkerülni ezt a sportágat sem, de szeretném, hogy megismerkedjenek, és ők válasszanak egy olyan sportot, amit szeretnének. Most már 7 évesek, ugye egyre jobban szűkül az idő, hogy elkezdhessenek valamit, amit, hogyha komolyan vesznek, akkor végig tudják sikeresen vinni akár a felnőtt pályafutásukat, de én azt gondolom, hogy annál viszont sokkal fontosabb, hogy szeressenek valamit, amit találnak maguknak, tehát én azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek élsportolónak lenni, nem kell mindenáron olimpián részt venni, hanem sokkal fontosabb, hogyha talál egy közösséget, egy sportot, amit szeret, mert azt szerintem sokkal jobban végig tudja kísérni az életében.
2: Péter, a KSI-ben akkor egyáltalán kik, mikor, hogy kerülhetnek oda, mert említetted, hogy a nagy cél a 18-23 éves korosztály, de hát ugye akkor itt azért pici gyerekek is már mehetnek?
3: Igen, ez a sportág specifikus, hogy mikor és hány éves kortól érdemes betagozódni. Azt mondom, hogy 4 éves kor talán az induló időszak, ez az óvodáskornak a második életévét jelentheti, amikor már ők is elkezdtek szocializálódni, tudnak megfelelő közegben kortársaikkal együtt és a sportágban beintegrálódva mozogni, de picit hadd kanyarodjak vissza azzal, amit az Emese mondott, mert kezd változni szerintem a sportnak a hozzáállása, a szülői hozzáállás, az, hogy hogyan és miként kellene gondolkodni, szerintem Emese nagyon jól gondolkodik, és erre buzdítok sok hallgatót, aki még esetleg most fog majd a sportágba elgondolkodni a gyerekeit, hova és miként vigyele. Nyilván a KSI-n kívül is rengeteg más sportegyesület létezik, de a lényeg az, hogy ha a fiatal lány, kisfiú megismerkedik minél több sportága, minél több sportági mozgással, az majd a későbbiekben rendkívül jó hatása lesz a tényleg kiválasztott sportágra, és ettől ne féljenek. Tehát, hogy nagyon-nagyon afelé mentünk el, hogy fontos az, hogy egy szakosztályban, nyilván szakosztályoknál is fontos, hogy minél több gyerek legyen, az alapján hogyan és miként jönnek a támogatások, és megtartsák ezeket a gyerekeket, de, és az MSE is pont ugye ebben az életkorban jár, ez a 10-12 éves kori, és ez itt kapcsolódik be, hogy addig való stabilitás, ugye a szenzitív időszak 12 éves kor után fejeződik be, itt a mozgásfejlesztés szempontjából, tehát ott már érdemes azért kialakítani ezeket, hogy milyen sportágba és hogyan tudnak elköteleződni. De, és úgy gondolom, hogy a korai specifikáció, tehát a szülők, amit elgondolkodnak sokszor, hogy én ebben a sportágban nekem ez tetszik, vagy ebben sportoltam, én is ugyanebben estem bele, levittem a saját gyerekemet oda, én vízilabdáztam, és szerintem 5-6 éven belül már elhagytuk a sportágat, saját klubon belül hozzáteszem, és nem az edző hibája miatt. Egyszerűen nem volt alkalmas, az én beláttam. Tehát ezt a belátást is nagyon fontos a szülő részéről meghozni, konzultálva az edzőkkel, és sokszor hallgatni az edzőkre, ez talán nincs meg, hogy nem fogadja el a szülő sokszor az edzőnek azt az intelmét, hogy lehet, hogy más sportágban kéne a gyereknek kiteljesednie, és valahogy ezeket a közös kommunikációs csatornákat érdemes elmélyíteni, és akkor itt mondom azt, hogy tényleg 4 évestől 12 éves korig nagyon fontos, hogy minél többet tapasztalnak a gyerekek bárhol.
2: Hát kimondtál egy kulcs szót, ami ugye ebben a műsorban, meg ebben a témakörben, utánpótlás sportban fontos, és a sportoló szülőedző háromszög. Ebben a szülő nagyon-nagyon sokat hibázhat? Mi az ideális, szerinted Emese, mint szülő, mint egykori sportoló olimpiai bajnok?
4: Ugye meg a saját példámat még nem tudom annyira mondani, ugye, hogy én vagyok a szülő, inkább a saját szüleimet tudom, ők szerintem rendkívül jól kezelték, ők nem vonták be magukat. Azért most pont azt látom, hogy sokkal jobban bevonódnak a szülők, mindenről tudni akarnak, ott akarnak kb. Lenni, vagy egy a pást mögött ott állnak, és vívó tanácsokat osztanak a gyerekeknek, amit én nem gondolok teljesen egészségesnek, hanem pont meg kell bízniuk a szakemberekben, át kell adni a gyereket, és onnantól kezdve az a gyerek és az edző dolga. Ha van konfliktus, amiben segíthet a szülő, vagy valami probléma, ott legyen ott, és segítsen, álljon a gyerek mögött. Ha kudarc van, álljon ott és támogassa, de ne helyezzen rá plusz nyomást. Tehát ne legyen ez a iszonyatos teljesítménykényszer, ha valami nem úgy sikerül, akkor még a szülő is otthon folyamatosan mondja a gyereknek, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna, miért nem sikerült, hanem szerintem egy szülőnek az a dolga, hogy ott legyen a gyerek mögött, támogassa, bízzon benne, biztassa, ha a gyerek segítséget kér, támogatást kér, ott legyen, és végig maradjon vele pozitív. Szerintem az nem a szülő dolga, hogy a szakmai dolgokat megbeszélje a gyerekkel, úgyhogy ha ő akarja. Ha a gyerek szeretne vele, az meg ez ugyanaz, hogy akkor ott állok mögötte, amikor segítség kell, de nem a szülő feladata szerintem az, hogy ő szakmázzon a gyerekkel mindenáron.
2: Sajnos nekem is van ilyen tapasztalatom egyébként, hogy nem értik meg a szülők, hogy nekik nem az a dolguk, hogy ott legyenek és szakmázzanak, még akkor sem, ha teszem azt, Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó, oda megy, és majd nem, hát gondolom, sőt, Emese nyilván, amit előbb mondtál, abban következik, hogy akkor te megbízol abban az edzőben, nem kellene ezt a hibát elkövetni, de most akinek meg még eredménye sincs, csak szülő, és majd ő okoskodni akar, és hogy kezeli ezt mondjuk egy klubvezetés, hogy hát azért az edzőnek is vannak bizonyos jogai, meg védettsége?
3: Nehezen. A bizalom. Itt még egy picit mind visszakötnék, amit az Emese mond, és itt elhangzanak dolgok, hogy...
2: Ez nagyon jó, ez, ha így párbeszédben folytatjuk, az a legjobb.
3: Ugye a bizalom, eleve az, hogy egy befektetett bizalom kell előzetesen a szülő részéről bárhova is viszi le a gyereket. Tehát ez a bizalom viszont utána elkezd úgy kifordulni, amit az Emese is mond, hogy majd én jobban fogom tudni, mint az illető, az adott szakember, mert már az első edzésen azt várja, hogy tényleg a mellette lévő, tök jó vasasban látható, hogy ott vannak a nagy bajnokok, hogy majd ő miért nem tartott. És mert ez egy folyamat része, főleg a vívás egy rendkívül összetett folyamat, a fiam is vívott a vasasban, nagyon örülök neki, sajnos már csak múlt idő, viszont egy rendkívül jó közeg, és nagyon sok ilyen jó közeg van, visszatérve a bizalomra, hogy én is hallottam, és nekem is mondták szülők, hogy hazamennek, és YouTube-on rákeresnek, és videón próbálnak olyan mozgásformákat levenni, amit utána erőltetve a gyereknek, ő maga laikusként, akinek semmi sport, de ha sportszakember, akkor is esetleg abba a sportában nincs megfelelő tapasztalata. És a bizalom itt elkezd valami felé bontódni, És ez okozhat sokszor azt, hogy az edző felé nem halljuk meg az edzőnek az adott motivációját, vagy éppen intelmeit. A gyereket pedig nyomjuk bele ebbe a dologba, hogy tényleg folyamatosan már holnap után legyen bajnok. És itt, bocsánat a kérdést, egy picit így most így árnyalva, tehát én nem is adtam erre exakt választ, de nagyon nehéz különben az edzőknek ebbe eligazodni. Tehát védeni őket mind a sportágban az adott edzői óhatatlan, vannak konfrontációk egyesületen belül, vezető, edző, vagy edző-edző között. Nyilván hajtja mindenki, nálunk a KSU-ja most beszélek egy picit, hogy nálunk egy élsport utánpótlás nevű műhelyről beszélünk, ami egy versenyistáló. Itt sokszor most már mi is mondjuk azt, hogy azért nekünk vannak bizonyos szint után elvárásaink a gyerekekkel kapcsolatban, és nyilván ez megint csak egy súrlódást okozhat, és itt bejön az edzői motiváció is, az edzőknek az adott premizálása, nyilván most jelen pillanatban még kiemelt edzői státuszokról is beszélünk, ez egy óriási motiváció az edzők szempontjából, de mindenki nem lehet az. És ugye itt ezeket a lépcsőfokokat kell jól kisimítani, megtalálni, akár a klubon belül is. Tehát a lényeg az, hogy óhatatlan, hogy az edzővel kell foglalkozni. Nálunk van projekt erre, hogy a TFL-en indított pszichológiai körrel az edzőket is edukáltuk, megfelelően belefolytak ebbe szakosztályok külön-külön, tehát nagyon-nagyon jól működött, és akkor megpróbáljuk kezelni a szülői gondokat is. Nyilván mondom mindenkinek a saját vérmérséklete szerint.
2: Meg hogy egyáltalán mettől meddig lehet elmenni ebben a kérdésben, lehet-e azt mondani a szülőknek, hogy itt már pedig eddig és nem tovább az ajtó, túloldalán szakmai munka folyik, ti megbíztok bennünk, nem jöttek be. Szerintem ez roppant kényes kérdés.
4: Ez szerintem mindenhol egy nehéz kérdés, mert ugye a szülő is azért rengeteget tesz bele egyébként, tehát ugye a szülőket is nagyon nagy dicséret illeti.
2: Hát a logisztika meg a pénz ugye onnan jön, ha ők nem kelnek fel a gyerekkel, nem viszik el.
4: Idejüket,
3: a legnagyobb támogató, bocsánat.
4: Hétvégéket áldozzák fel a családnak azért, hogy a gyerek sportolhasson.

0: nem is, most lett egy kiskolás, hogy a kapuban át kell adnom, be kell küldenem a gyerekeket, nem megyek be a tanárnőhöz, ugyanúgy az edzésre sem kellene alapvetően szerintem bejönni a szülőknek.
1: Százszemesen után Zsoldos Péter reakciója.
2: Van egy személyes példám, például nálunk a nincsen beengedő rendszer. Volt, hogy rendőrt kellett hívnom egy szülőre, aki már szinte zaklató volt ott a kollégáimmal szemben. Nálunk nyitva vannak az ajtók, folyamatosan bejöhetnek, és folyamatosan fogadjuk is őket, tehát hogy itt ebben minden megtalálható volt. Ez egy nagyon extrém példa volt, hál' Istennek sok ilyen nem fordult elő, de sok olyan szülői problémával találkozunk, ami már egyből nálunk, mint elnök és elnök, alelnök pattan le, és általában itt ugye a vége szokott már, amikor eléggé elmérgesednek a viszonyok, a elmérgesedést azért, mert vagy nem tudják érdemben az igények alapján rendezni, de az biztos, hogy az iskola az egy jó példa, tehát megint csak a bizalomról beszélek, tehát hogy ott van az a lehetőség, hogy a gyerek kibontakozhasson, adja oda, és a tudása gyarapodjon, tehát az a személy, aki vele foglalkozik, nyilván megvan minden lehetősége most már a szülőnek, hogy informálódjon az adott klubról, edzőről, körülményekről, de ha már lehozza, akkor tényleg adjunk egy bizonyos időtartamot, nem, akkor pedig kezdjünk el kommunikálni egymással. Mi úgy oldottuk meg különben az igények kielégítését, hogy felszereltünk tévéket a aulánkban, és akkor ott várakoznak a szülők, akkor ott nézik 5-6 tévén keresztül, egymás mellett, hozzáteszem, most külön sportágok jelennek meg, és egész jól működik. Tehát kielégítjük ezt a egyfajta igényüket ezzel kapcsolatban.
1: Mert hogy ti jól reagáltatok, mert a kommunikáció ebben az utánpótlás sportban is ugye meghatározó épp az előbb említett sportoló szülőedző háromszögében. Tehát itt fejleszteni kell magatokat is, a klubot is, illetve hát az edzők is egy olyan témakör, hogy említetted, hogy azért pszichológiában is segíteni kell az edzőknek, hogy bírják ezt a monoton, hát nagyon kemény meló, akárhonnan nézzük, bármelyik sportágat, mert nincs megállás, és nyilván egy gyerektől, meg, főleg amikor még kicsi, akkor nem várható el, hogy mindig olyan fegyelmezetten, precízen megcsináljon egy gyakorlatot. Ilyen tapasztalat van, nem esem, hogy akár más sportágban, akár személyes, akár hogy hallottál, mert mi van akkor, ha tényleg mondjuk adott nap rossz lábbal kell fel egy gyerek, és lehet, hogy nem tudja teljesíteni azt, amit a szigorú edző kér. És akkor, hogy ne menjen el a kedve, ne akarjon két nap múlva más csinálni.
0: Persze, hát ugye az edzőknek is azért ez egy pedagógiai szakma, tehát ugyanúgy, ahogy tényleg az iskolában is van a gyereknek, amikor nem tud úgy figyelni, ugyanígy van az edzésen is, és ehhez rugalmasan kell mindig hozzáállni az edzőknek is. Szerintem az edzőknek is rengeteget kellett változniuk az elmúlt időben, teljesen máshogy állnak most már a mai gyerekekhez, mások is a mai gyerekek, tehát hogy itt is egy nagyon nagy fejlődésen kellett végigmenniük. Szerintem a mi időnkben lévő pedagógiai módszerek, vagy szigor, vagy nem is tudom, hozzáállás, az nem hiszem, hogy egy mai gyereknél már működne, mert lehet, hogy másnap már nem jön le a terembe, vagy nem menne le edzésre.
1: Na mondasz egy példát, hogy mi az, ami mondjuk nálatok még volt, és most már biztos, hogy nem.
0: Igazából mondom, itt a szigorról, vagy mondjuk régen ugye mesélhetnénk az uszoda világából egy papucsos, meg ezek teljesen normális dolgok voltak, tehát hogy azt mondtuk, hogy fegyelmezetlen volt a gyerek, nem figyelt oda az úszáson, és az, hogy kapott egyet a papucsal, az azt mondták, hogy oké, okay, vagy régen mondjuk
1: a rá... A fenekére mondjuk.
0: Igen, vagy pengével, lehet, hogy én most így nem kaptam, de biztos, hogy volt olyan edző régen, aki... Ha nem úgy állt a gyerek a vívóállásban, akkor pengével úgy csapott rá, hogy az mondjuk látszott, tehát, hogy akár mondjuk az egy hurkás lilacsík is lett, ami pár napig ott volt. Ezek teljesen bevett módszerek voltak, mert akkor azt gondolták, hogy legközelebb biztos, hogy rendesen fog állni a vívóállásba. Na hát ezt ma már nem tudom elképzelni, és a szülők is biztos, hogy bejönnének egyébként. Azt mondom, hogy teljesen jogosan, mert én nem gondolom, hogy ez régen megengedetnek kellett volna legyen, de mégis egy más világban éltünk, akkor ezek valahogy megengedettek voltak, tehát, hogy ilyenek már nem fordulhatnak elő szerintem se az uszodában, sem egy vívóteremben, sem másmilyen sportágban, hogy mondjuk fizikai fegyelmezés alkalmazzanak a gyerekeknél.
2: Igen, most megint csak bocsánat, de hogy már odáig jutottunk, hogy már egy hangos szó szinte abuzálásnak számít, most már ez is, tehát már átestünk a ló túloldalára, egy hangos szó nem feltétlen bántó, hanem
1: tehát,
2: irányítója.
1: Tehát, az edző a
2: így
1: gyerekre.
2: Van. És óhatatlan maradjunk az uszoda világába, hát ott azért át kell üvölteni a túloldalra. Nyilván itt is el lehet különben vonatkoztatni a bántó és az utasító, de lassan már az utasító sem megfelelő néhány szülőnek. Valaki abszolút elfogadja, nyilván tudva azt, hogy ez a sportág, vagy az adott sportágok mit tudnak és mit bírnak el, Természetesen

0: nekünk is figyelni kell arra, hogy egy ponton túl ne menjen. Tehát mindenféle szabályzókat mi is meghoztunk, és meg is fogunk hozni a jövőben is, tehát ezekkel fontos törődni, sőt, ugye a KSU-ben Pölt Lákossal most mai nap is fogok vele telefonon beszélni, szeretnénk egy ilyen, ő a Kapcsolj Ki mozgalomnak a vezetője, egy sportegyesületi novumot létrehozni. Nyilván az együttes között, ugye ez egy nagyon jó dolog, hogy a sportolás között telefon az nagyon, nagyon kevés sportágban tud megjelenni az adott aktivitás alatt. De hogy itt beszélünk arról, a gyerekeknek az ingere, a dopamin szint és egyéb más dolgok hogyan és miként, hiszen a sportolás, az öröm nyilván dopamint okoz, és ezt az örömöt, ezt nagyon könnyen megkapják, már számtalan vizsgálat volt róla a telefon és egyéb más kütyük alapján, így nehéz nekik ebből váltani, már csak a gyerek oldaláról, de a szülő sem érti ezt a dolgot, és hogy mi szeretnénk ezt megfelelően úgy edukálni, mind a szülőt, mind a sportolót, mind magunkat, hogy ugye minden egyes megnyert perc az az adott kapcsolatukhoz nagyon jól hozzájárul, és nem szigetelődnek el egymástól, hogy ezeket minél jobban kell építeni a mai világban, és ehhez hogy tudunk, mi egyesület, mi sportágak, hogyan tudunk eljutni. Az összes sportágról beszélünk, és remélem, hogy a KSU erre nagyon jó példákat fog tudni mutatni, ez most fog majd talán még egyelőre, nincs semmi olyan komolyabb dolog elgondolva, beszélgettünk róla, de nagyon szeretnénk ebben tenni, és hogy hogyan, és hogy ezzel hogyan fogunk tudni jól hozzájárulni akár a sportági tevékenységéhez, a figyelméhez, a kitartásához, hiszen mindig egyes sportoló, volt sportolókat nagyon szeretnek a munka világába felszívni, mert tudják, hogy kitartóak, elkötelezettek, és egyéb más egyéb plusz motivációs dolgokkal megáldottak. Tehát, hogyha már ennyi, de legyen ez előnye a volt sportolónak, vagy az adott sportolónak, ha már kilép a munka világába. Ez is hozzájárulni.
1: A beszélgetés végéhez közeledve még van egy nagyon fontos témáról, biztos, hogy hosszú perceket meg fogunk tölteni, és már szóba is hoztátok, ugye az eredménykényszer. Most már azért én a skandinávoktól hallottam először, és nekik ez egész jól működik, még most is, hogy valóban akár a kézilabdában a norvégok nem azt mondják, hogy U16-os, vagy U18-as, vagy U20-as Európa világbajnoki érmes akar lenni, simán benne van a 8. vagy 12. a csapat, érdekes módon aztán a felnőtt csapat az meg olimpiai világ és Európa bajnok tud lenni. Na ezt az ellentmondást hogyan lehet kezelni? Eredménykényszer, vagy pedig inkább, amit Emese, azt hiszem, te mondtál az elején, hogy szeresse meg, amit csinál, legyen kitartó, alázatos, és aztán amikor kell, akkor majd akkor jöjjön az eredmény. Felnőtt korban.
2: Igen, ez egy nehéz kérdés, meg ugye megmarad-e a kedve, hogyha nincs eredmény. Megszereti-e annyira a sportágat, hogy akkor is benne maradjon, hogyha ha nem jönnek az eredmények, vagy nem lesz utánpótlás válogatott, vagy nem lesz utánpótlás válogatottban érmes, és amikor mondjuk akár a nappali, vagy nappali egyetemre kerül, vagy a egyetemet befejezi utána, megmarad-e a sportban, vagy inkább már azt választja, hogy elkezdi a civil életet. Ez egy nagyon nagy vízválasztó ugye a gyerekek és a fiatal felnőttek körében.
1: Sőt, mondok egy másik példát, hogyha egy gyerek utánpótlás válogatott, akkor még a sportkórház szolgáltatásait igénybe veheti, sokkal jobb helyzetben van. Abban a pillanatban, ha már nem tudja felmutatni, hogy válogatott, akkor marad a magyar egészségügynek a nehezebb oldala.
2: Igen, tehát hogy azért van eredmény, kényszer, meg van motiváció, hogy miért legyen eredmény, de mondom, hát többféleképpen én azt gondolom, hogy sokkal, tehát hogy minden gyereknek sportolni kéne, pont emiatt egyébként a képernyőidő miatt is, mert akkor ott nem tudja nyomkodni, nagyon jó hatása van az idegrendszerére a sport egyébként, társaságban van a társas közegre, kudarc feldolgozás, de egyébként, hogyha sikeres, azt is kezelni kell tudni, a sikereket is fel kell tudni dolgozni, és utána ugyanúgy mondjuk motivációt kell találni a következő edzésben, tehát hogy annyira jó hatással van szerintem a gyerekeknek a személyiség fejlődésére, és ahogy Péter is mondta, utána a munkavilágában is olyan szinten tudják ezt kamatoztatni, és utána nem kell annyit kórházba se járni, hogyha egészséges felnőttek lesznek, és a mozgás szeretete az beleépül a mindennapjaikba, és hogyha nem is lesznek ilyen sportolók, de minden nap tesznek az egészségükért, hogy lemennek valamit sportolni, szerintem ez az egyik legfontosabb, amit adhatunk a sportolóknak, és az, hogy lesz egy réteg, aki eredményes lesz, és ez a nehéz átmeneten át tud menni, hogy az utánpótláskorból felnőttben is eredményes legyen, és igen, a norvégok teljesen más metódussal dolgoznak, de az egy nehéz kérdés, mert valakinek tényleg sikerül, sokszor szerencsén is múlik, lesz-e abban a felnőtt válogatottban éppen neki hely, befér-e valahogy, vagy jobb lesz, mint az akkori felnőtt válogatottnak a felnőtt tagjai, tehát ez sokszor a szerencsén is múlik, de hát a kitartáson meg mindenképpen, hogyha éppen nem is sikerül mondjuk rögtön az átmenet, akkor hisze abban, hogy lehet, hogy ehhez kell 2-3 év neki, hogy beleerősödjön a felnőtt mezőnyben, és nem azt választja, hogy akkor elmegy inkább a civil életbe, és azt mondja, hogy akkor ez neki nem is fog soha sikerülni.
1: Százszemese olimpiai bajnok párbajtörvívő után megint a KSI elnöke Zsoldos Péter. Tiéd az ár, szól a sacská.
0: Nem tudom, mennyi időn van, de a lényeg az, hogy mi az eredmény, én visszakérdeznék. Tehát az eredménykényszer a maga nemes értelmű, tudom, ahogy most ma Magyarországon az, hogy olimpiai bajnok legyen az illető. De ma, vagy inkább azt mondom, hogy tegnap, amikor beszélt mellém a kislányom, ő most vízilabdázik, apus nagyon szereti ezt a mostani helyzetét, ő azt mondta, hogy figyelj, apa, sikerült 6x100-at leúsznom, és javítottam az úszó, és ez eredmény. Tehát ez egy olyan dolog, amit meg kell süvegelni, és pontosan ezekből az apró kis lépésekből tudunk majd eljutni oda, hogy ő majd olimpiai bajnok lesz. És ezeket kell szerintem mindig visszacsatolni a gyerekeknél, hogy nem kell, jó, oké, de mikor leszel válogatott, ilyenkor le lehetne így csapni a labdát, hanem örülni kell vele, biztatni kell vele, meglátni azt is egyből az edzővel is ezeket a fonalakat fölvéve hosszú távon gondolkodni.
1: Köszöntöm az újonnan bekapcsolódott hallgatókat, Virágy Zsolt vagyok, és a vendégünk az utánpótlás sport témakörében KSI elnökeként Zsoldos Péter, de akivel kellett volna kezdenem, százszemes a párbajtörvívő olimpiai bajnokunk, és ott hagytuk abba, hogy már szóba hoztad emese a közösségi médiát is, de még egy kicsit akkor az az alapkérdés, hogy eredménykényszer, és hogy utánpótlás szinten, vagy felnőtt korban, hogy lehet ott tartani egy fiatal gyereket egyáltalán, hogy ne vegye el a kedvét az, hogy nincs eredmény, és azt én is aláírom, hogy azért ezerből egy lehet, aki annyira kitartó, hogy ha nincs komolyabb eredménye, de már pedzegettem, hogy egyébként az is eredmény, hogy válogatott kerettag, és azáltal, ha megsérül, akkor például kicsit jobb helyzete van, mintha nem. Szóval ez is minden relatív. Mi a kulcsa? Mitől lesz hatékony az utánpótlás sport emese? Ez egy kicsit általános és nehéz kérdés, de azért kezdjük el, van időnk rá.
2: A hatékonyságra azért azt gondolom, hogy kell a gyerek létszám ahhoz, hogy ki tudjanak belőle nőni az igazi tehetségek. De hát a hatékonyság az is, hogy nagyon jók legyenek a nevelőedzők, jól tanítsák meg az alapokat. Szerintem ez mindennek a alfája, omegája, mert hogy arra lehet építkezni, a jó alapokra is, hogyha azok nem jók, akkor onnantól kezdve berögződött mozdulatokat,
1: rossz technikát
2: később tudatosan átalakítani, az a legnehezebb dolog. Az a baj ezzel, hogyha ha az embernek hirtelen döntést kell hozni, akkor nem a később átalakított mintához fog nyúlni, hanem ami gyerekkorban rögződött. Tehát én azt gondolom, hogy az alapok, a jó nevelőegyesületek, a jó nevelőedzők, azok a legfontosabb láncszemélyi az egész sportnak.
1: Igen, hát ugye klasszikus például a lányom műkorcsolyázik, és akkor mindig ezt mondták, hogy ha az Axelt rosszul tanulja, meg a Rittbergert rosszul tanulja, meg kicsiként, akkor azt hosszú éve kemény munkája, és nagyon jó, amit mondtál, hogy kritikus helyzetben lehet, hogy a rossz a beidegződött. Ha azt nem időben veszik ki az ember fejéből, testéből, agyából, akkor úgyis az fog előjönni, ami viszont rossz, és akkor az sokkal nehezebb. Mennyire figyeltek ti erre a KSI-ben? Tehát, hogy itt már beszéltél olyanról, hogy a kommunikáció fejlesztése, hogy monitorok kihelyezése, a szülők-edző sportoló háromszögben, tehát, hogy itt folyamatosan fejlődni kell ebben a mai világban, és ahogy mondtad, azért itt a szigorúsággal is az edzőknek csínyen kell bánni.
0: Igen. Emese is a te általad elmondhatok, ugye a 999-ről, mert 1000 főt mondta, hogy 1000-ből egy. A 999 is fontos, mert nem lenne az ez egy ott, hogyha az a 999 nem lenne mellette, mert kellenek, és pont a második marad majd le, viszont az lehet, hogy közel olyan jó, mint az első és bajnokká vált, de ő sosem lett volna bajnok, hogyha nincsenek mellette olyan társak, aki őt fölhúzza oda, és tud vele folyamatosan pallérozódni. Nekünk ezzel is van a feladatunk, tehát, hogy meg kell látni a bajnokot, őt kiemelten kell menedzselni. Erre vannak különböző állami és mindenféle protokollok, viszont ott van az a többi tehetséggondozás, szó szerint, ahol viszont a lehetőségek alapján minél több bajnok melletti, vagy éppen majd későbbi tényleg bajnokot is ki kell nevelnünk. Mi ebben úgy gondolkodunk, hogy újraindítottuk a KSI-ben, 63 éves ugye a KSI, 1963-ban alapult meg, és hogy multisport szemlélettel próbálunk óvodai, zuglói óvodáknak a nagy része állítanak, nagyon, vagy most hál' Istennek nagyon jó bekapcsolódott ebbe a programba. Évek óta foglalkozunk ezzel, de most van egy olyan egyenes út, ahol már az önkormányzat is és az óvodák is igényt tartanak arra, hogy a KSI-vel együtt dolgozzanak, ki és beszervezzük ezeket a programokat. Most már külön élménysport szakosztályunk van, külön személlyel, külön erre megírt nagyjából tankönyvszerű sportági foglalkozásokkal, ez 300 sportági foglalkozást jelent, vagy játékot, ami csak rávezető jellegű, de mindegyik valamilyen szint, tehát egy élményszintű mozgást jelent, és ide próbáljuk, ezt próbáljuk így hangsúlyozni, hogy gyere sportolni, amivel kezdtem is, bármilyen mozgást csinálsz, az később ebben jó lesz, és már óvodáskortól edukáljuk mind a szülőt, mind a gyereket, és próbáljuk felkészíteni a lehetőleg a sportági mozgásokra. És beszervezzük az óvodákba ezeket, ott viszont azzal is foglalkozunk, hogy láthatóvá tegyük a szülő számára, hogy miről is van szó. Tehát ott szülői mozgással, tehát szülőkkel együtt való challenge-ekre, élményekre és mindenféle dologra próbálunk hatni. Eddig ott most nagyjából 14 óda a 21-ből zuglói szinten, akivel ez el tudott indulni. Bízom benne, hogy majdnem, hogy az összessel. Nyilván itt van a kapacitás és egyéb más infrastruktúra és hiátusok. A lényeg az, hogy mi nyitottak vagyunk rá, és szerintem ez a jövő, hogy az a 3-4, inkább 4-5-6 éves gyerek, aki már iskola előkészítős, ő már nagyon jól adaptálható sok mindenhez, érti is, amiről van szó, fegyelmezett is, és a másik oldal, hogy nagyon sok olyan gyereknek, és ez egy kicsit ilyen szívbemarkoló is volt, nekem mondták el az óvónénik, hogy nagyon sok gyerek nem találkozik a sporttal, ha mi ezt mi nem szervezzük meg, és nem szervezzük ki, mert nincs pénzük arra a szülőknek, hogy utána ők ugye az minimális tagdíjat is, de kifizessék. Ezáltal kivonódik a gyerek a sportolásból. És sajnos ez elég sok esetben így van. És így megmutatjuk nekik is ezt az élményt.
1: Jön elég gyerek? Tehát itt azért te nyilván a budapesti, de országos klubok vezetőivel is rendszeresen tartod a kapcsolatod, akár országos szinten mennyire jelenthető ki, hogy az elmúlt évtizedekben azért van fejlődés, és hogy még mindig jönnek a gyerekek, miközben most itt mondtál egy szomorú példát, hogy még mindig bőven előfordul, és szerintem Budapesten is, nem csak vidéken, hogy valaki egyszerűen anyagi okok miatt elesik a sportolás lehetőségétől.
0: Igen, az, hogy jön elég gyerek, én úgy gondolom, hogy ez eltérő lokáció alapján, sportág szinten, de én azt mondom átlagosan, erősítsd vagy cáfolj, hogy kevesebb gyerek áramlik be most már a sportba, bármelyik szintről beszélünk, mert a sport, mondom, az elszívó hatások és a szülői hozzáállás miatt már nem annyira trendi, fontos, bármilyen jelzőt illethetnék, tehát foglalkoznunk kell ezzel, hogy mi fölvívjuk magunkra a figyelmet, nem elég sok TikTok videótól elkezdve bármit gyártanunk, hanem tényleg meg kell fognunk a szülőket, meg kell fognunk a gyerekeket, vagy az adott intézményeket, és foglalkozni kell ezzel, hogy szervezzük össze a saját napi életünket, hogy fenntartsuk inkább, nem is az, hogy bővítsük, fenntartsuk azt a létszámot, mert mondom, ha ezzel nem gazdálkodunk jól, akkor biztos vagyok benne, ahogy látom is a tendenciákat, hogy szűkült a beáramló gyerekeknek a tömege.
1: Emesen mondjuk a szülőkkel, ha tartod a kapcsolatot, ugye ma már nincsenek olyan játszóterek sem, mint még a mi időnkben, most a Grundot hagyjuk is, ahol a játszótéren mindent megtanult az ember, saját példán keresztül, véres lett, összetörtem magam, nem jól fogtam meg valamit, és hát manapság már nincs, nem beszélve arról, hogy a szülő nagyjából az kb. A munka mellett arra volt 40 évvel ezelőtt ideje, hogy este 6-kor, 2-kor, valamikor bejelentkezzen mondjuk a nyári szünetben. Ott volt majdnem 3 hónap, amikor az ember az életiskolájában járt, mert nem mindenkit vittek el táborba.
2: Igen, az egy tényleg teljesen más világ volt, tehát a gyerekek nem voltak egész nap, és én is mindig magamról mondom, hogy annyi volt, amikor kim voltunk, Fóton volt a nyaralónk, hogy gyertek haza, amikor sötétedik, és addig elindultunk a nővéremmel.
1: És nem kerestek a szülők, hogy
2: nem kerestek, és elindultunk a kis biciklinkkel, és nem féltek attól, hogy elütöttek, hogy bedöltünk egy árunkba, hogy összetörtük
1: magunkat. De ilyen is előfordulhatott
2: volna, alapból akkor is, de most már, tehát hogyha én a saját gyerekeimre gondolok, hogy én így elengedném-e őket a mai világban, hát biztos, hogy nem. Tehát tényleg teljesen más ez a mai világ, és igen, lehet, hogy nehezebb sokszor rávenni a szülőket is, hogy rááldozzák az idejüket, de egyébként például a KSI-nek van erre egy másik remek kezdeményezése, van egy most már harmadjára, háromszor volt családi napotok januárban, most a Bokcsarnokban volt egy ingyenes családi rendezvény, ahol a KSI-nek az összes szakosztálya megmutatja magát. Ugye tudjuk, hogy van nagy sportágválasztó is.
1: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy ez egy mini sportágválasztó tulajdonképpen.
2: De ez egy olyan szuper rendezvény, én is mindig kim voltam a gyerekekkel, és végig sportoltuk az egész napot, tényleg az összes szakosztálynáluk ott megmutatja magát, találkozhatsz az edzőkkel, akihez ugye később levieted a gyerekeket. Tehát tényleg nagyon, nagyon jól sikerült, és nem is tudom, hogy mi lett nálatok a végső látogatási létszám, de tényleg azt láttam, hogy a Bokcsarnoknak a tele van gyerekekkel, akik ORC pályázhattak, de tényleg minden volt, akik igen, vívtak, bicikliztek, lőttek, de tényleg nagyon-nagyon jó, és látszott, hogy egy csomó család ott találkozik egy csomó sportággal életében először, és hogy milyen jó hétvégi program volt nekik, hogy egy hűvösebb téli időben egy zárt helyen sportolhattak egész nap, ingyen és bérmentve, és
1: nagyon jó élményeket lekötötte.
2: És nagyon jó élményeket szereztek ezzel.
0: Így van, non-profit az egész, hozzáteszem, az államtitkárság ilyen szempontból mindig is támogatta ezt a rendezvényt, köszönet érte. Viszont az, hogy tényleg mi ezért nem szedünk belépőt, sőt mindenki ajándékot kap, rengeteg ajándékot, és itt az ajándék, a legnagyobb ajándék a sportolás öröme, hogy együtt tényleg mindenki abszolút interaktív az egész, mindenki mindenkivel beszélgethet, kipróbálhat sok mindent, challenge-elhetnek egymással, szülő-gyerek, bármilyen relációban, viszont megint csak visszatérnék, hogy a túlféltés szerintem nagyon nagy mostanában ebbe a mi szülői generációnkba, azt mondom. És a túlféltést azt úgy gondolom, hogy valójában mindig is gondolkoztam ezen, pont az edzéstársammal beszéltem, elkezdtem újból vízilabdázni a Masters csapatba, és nagyon jó a régi 7 éves korom óta ismerjük egymást barátokkal találkozni, egy óriási öröm. Ez csak zárójeles volt, hogy ővele beszéltük, a fia a Balaton Fűzfői Akadémián kézilabdázó, 18 éves a srác, és mondta, hogy hát ő 14 éves kora óta ugye ott pallérozódik, és túlféltjük, tehát, hogy mi valójában nem bízunk meg a saját gyerekeink jó döntéseiben. Tehát ez óriási hiba. Pedig, hogyha egy picit elmélyítjük ezt a kérdést, akkor, és mi jó nevelést és jó mintákat adtunk nekik, akkor tudom, hogy vannak itt ilyen rossz, hogy akkor majd onnan megy valaki az utcán megfog és berántja egy autóban, nem erről beszélek, hogy alapvetően túlféltjük, mondom őket, és hogy nem engedjük el, hogy lemenjen a boltba, mert úristen, mi lesz vele? Hát semmi, csak lemegy, bevás és hazajön, mert tudja a rendszert, ismeri a környéket, tudja, hogy mit kell csinálni, és ezen kell valójában magunkat kell meggyőzni sokszor arról, hogy nekünk igenis egy picit szabadságot kell nekik adni, vagy meg kell bízni, és megint az elejére kanyarodok vissza, bizalomról.
1: Hát ez nagyon érdekes, hogy valóban, mert ha a szülő nem bízik meg a gyerekében ilyen szinten, és hát leegyszerűsítem, vagy egyszerűbben fogalmazva, kicsit kockáztatni kell, vagy hagyni kell, hogy éljen, mert bármikor bármi történhet, akkor is, ha nagyon-nagyon óvjuk a gyereket, tehát sőt, akkor is történik. Igen. A klasszikus példa, hogy a fejünkre esik egy tégla, de hát most ne essen senkinek a fejére, de attól még lehet. Az min múlik, hogy például, amikor 3 olimpiai aranyérem már megvolt a zsebben, ha már vízilabda Péter, ugye a 100 szemesével olimpiai bajnok párbajtőrözővel beszélek, illetve Zsoldos Péterrel, a KSI elnökével, tehát 2008 Peking, 3-szoros olimpiai bajnok vízilabda csapat, és szerintem minden gyerek vízilabdázni akart akkor. Saját tapasztalatból, meg hallomásból azt tudom, hogy ugye voltak mindig a Kis Gergő, Kásás Tamás szintű tehetségek, vagy hát nagyon tehetségesek, voltak, akik egyáltalán nem voltak tehetségesek, de ott van az a középső halmaz, akik a későn érő típus. És általában akkor annyian jelentkeztek, hogy mindenkit el kellett engedni. Erről mi a véleményetek? Ha már vízilabda, akkor Péter.
0: El kellett engedni, azt nem tudom. Szerintem.
1: Hát, hogy nagyjából az volt, hogy nagyon komolyan nem foglalkoztak a középső halmazzal, mert sokan jöttek, és a legjobbakkal kellett, abból lehetett az újabb sikeres csapatot építeni, és mondom, a harmadik halmaz az meg teljesen, pedig hát nincs borítékolva, vagy lehet, hogy a legtehetségtelenebb 8 éves gyerek, abból 16 évesen a legjobb, mondjuk ha már vízilabda, a legjobb védekező játékos lesz. Hát ki tudja ezt megmondani 8 évesen?
0: Ó, ez nagyon összetett, ez most így azért vívás ugyanígy milyen? Tehát, hogy 4 ember állhat egy csapatnál, bocs, tehát így oda beférni,
1: nem,
0: és azért itt hány
1: bele,
0: ezer.
1: Ezt most így a közösben, mert van időnk.
0: Tehát Hát először is szerintem a legnehezebb a szövetségkapitány dolga ebben a kérdésben, hogy ő aztán tegye le a voksát a
1: mellé.
0: Na jó, de ha
1: utánpótlás edző elengedi, azt mondja a 8 évesre, hogy hát figyelj, te nyilván nem mondja meg valószínűleg így, csak hát nem hívják a következő edzésre.
0: A sikersportágnak ugye ez egy, ez a rákfenéje, hogy igen, dömpingszerűen tudnak érkezni a gyerekek, és valóban nem mindegyik tehetséges. És itt megint csak visszautalok arra, hogy akkor meddig próbáljuk lebegtetni azt, akár a gyerek, akár a szülő, vagy magam felé, hogy de ő jó lesz. Én úgy gondolom, hogy, és nem elodázva a kérdés, hogy a kiválasztási folyamatok, az erre megfelelő személyek, és itt gondolok arra egyben, hogy vajon mindegyik edző a helyén van akkor, amikor abban a szakosztályban azt csinálja, amit? Mert és akkor itt volt egy olyan, hogy az óvodás gyerekekkel nem feltétlen tud az ifjúsági korcsoportban lévő edzőnk foglalkozni, mert nem érti ezt a fajta metodikát, nem tud pedagógiai beleszállni, tehát oda olyan ember kell, és visszaverza, az az ember sem fog az ifjúsági korcsoportban helytállni. Tehát ezeket a finom dolgokat meg kell, talán finomat úgy értem, hogy ezeket belülről ki kell alakítani, és tényleg, ha nincs olyan, hogy visszajelzés, hogy ezt nem tud megfelelni, akkor nyilván ott kell tartani, de ha van, akkor viszont erről beszélni kell, és sokszor ez a beszélgetés elmaradt, tehát visszacsatolva az, hogy ha megfelelő emberek megfelelő időben tudják ezt az egészet kezelni, akkor valóban nem fogjuk állítatni magunkat, a gyereket, és a fejlődés is itt lesz, és a kiválasztási folyamatok hiánya nálunk is, kicsit szembenézés magunkkal, de mi ezzel próbálunk foglalkozni, nagyon sok korcsoportban, ahhoz, hogy túllépjenek, átlépjenek egy következő korcsoportba, hogy igenis hiányoznak azok a bemeneti követelmények, minek tud megfelelni az adott versenyző, mert ha mi magas mércét teszünk föl, és tényleg itt már szelektáljuk az adott sportolókat, akkor valószínűleg egy szűrőt is automatikusan beépítünk, így lehet, hogy az elbukottak próbálkoznak akkor újból, és majd képzik magukat, megint csak nyereségről beszélünk minden szempontból, viszont akik átmennek a szűrőn, akkor egy ilyen elit képzés felé, ami nekünk célunk is, és csináljuk is, haladunk, ahol már egyre jobbá tudjuk tenni, és ugye itt bejönnek különböző állami mechanizmusok az adott versenyzőt. Ez szerintem minden sportágban kellene, hogy így működjön, van amelyikben jobban is működik, és esetlegesen erre megvannak de sportklubok szintjére le kell vinni. Ez nem csak szövetségi szint kell, hogy maradjon.
1: Emese?
2: Most inkább a vasas vívó szakosztályról tudok beszélni.
1: Hát Szilágyi Áron, amikor szintén elkezdte a triplázást, ugye még Londonban csak egyszeres olimpiai bajnok lett, vagy
2: igen,
1: volt.
2: Igen, hát a vasasnak minden egyes ilyen olimpia után mindig azt mondtuk, hogy ki kéne tolni a falait, és vagy emeletet kéne húzni a vívó szakosztályunkra. De most a párizsi olimpia után most már nem is az, hogy emeletet kéne húzni, hanem közel megduplázottunk, tehát több mint 400 gyerek van a vasas vívó szakosztályában, ami, hogyha csak azt nézzük, hogy van egy 20, most éppen a nyáron kicsit bővített, de a terem nagysága attól még ugyanakkor, van egy 22 pástos vívótermünk alapból, ahhoz 44 ember tud egyszerre vívni, hogyha mindegyik páston vívnak a 400-hoz képest, oké, hogy van, és ugye 3-tól lehet mondjuk 8-ig edzést tartani, akkor az egy elég szűkös.
1: Hát hasonlóan egy új épület kell.
2: Hát ez úgy is alakult, hogy már közben kezdőcsoportokat iskolák tornatermeiben kezdtük el, ugye az első éveket. Aztán most úgy alakult, hogy ugye két hét az MTK Sportpark és a régi BSE Városmajori csarnok, ami ugye az MTK lett, és ott volt a kartszakosztályuk, onnan kiköltöztek, és meg tudtunk jó nagy egyesületek módján egyezni, hogy mi vettük bérbe a Városmajori vívótermet is, tehát most már konkrétan a vasasnak két vívóterme.
1: Pasaréten és a Városmajorban.
2: És Városmajorban, és még vannak még mindig kihelyezett iskoláinkban kezdőcsoportok. Így tudjuk megoldani jelenleg a logisztikát, mert tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, és megszeretik a gyerekek a sportágat, és nem az van, hogy mondjuk ez a dömping, ami a 24-es olimpia után lett, az egy-két év múlva akár lenullázódik, vagy marad 5 lézengő gyerek abból a kezdő nagy csoportból, hanem megszeretik a vívást, és ott vannak, és mondom, egyre csak növünk, és ugye most megint új szezonban jönnek új gyerekek, megint nő a létszám, ami nekünk egy hálás feladat, ami nehéz is egyben, hogy hogyan osszuk be azt, hogy mindenkinek legyen megfelelő edzésszáma, edzéshelyszíne, megfelelő számú edzőnk legyen, aki tud velük foglalkozni, tehát ezek ilyen édes terhek, de egyelőre kim van még a fejünk a vízből.
1: A hívásban hány évek kell eltelni, hogy valakire azt lehessen mondani, hogy hát belőle már nem lesz komoly vívó? Hány évet kell várni arra, hogy azt mondjuk, hogy na, megérte 8 évet dolgozni, most már kér tippelek csak, és akkor figyelj, most eddig itt volt, végszenvedte, akkor most kell beletolni még azt a 3 évet, mert most úgy látjuk, hogy lehet belőle valaki.
2: Szerintem ez teljesen változó.
1: Egyéne válogatja?
2: Egyéne válogatja. Most, hogyha az én 10 éves kori vívó kezdésem és a közel 34 éves kori riói olimpiák között azért csak eltelt 24 év, persze voltak közötte eredmények, de hullámvölgyek is voltak, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy igen, tehetséges volt, világkupákon jól vívott, de hogy a nagy téteknél mindig elbukott. És volt is benne valamire, a példa sokszor ezt mutatta.
1: Jó, de te már azért egy komoly vívó voltál,
2: igen,
1: mondjuk az a kérdés, hogy top 1 tudsz-e lenni.
2: A korosztályos lépcsőkön végigmentem, bár ott is mindig a teher agyon nyomott akár egy kadett korosztályban. De van, aki lehet, hogy csak a junior korosztályra lesz válogatott, és mondjuk ott kezd el eredményeket elérni, tehát mindenhol vannak korábban, meg később érő típusok, de vannak olyanok, akik tényleg lehet, hogy kevésbé tehetségesek, de rengeteg munkát raknak bele, tehát hogy mindig mondjuk ezt a tehetségszorgalommal párosul. Ez egy nem közhely, mert ez tényleg így van, hogy abból lesz valaki, mert én tehetséges gyereket munkanélkül még nem láttam olimpiát nyerni, viszont odaérni egy olyat, aki középszinten volt, viszont rengeteg melót rakott bele, olyat viszont láttam odaérni, és ugye a vízilabdában is Benedek Tibor, ugye, akiről saját magáról is mindig azt mondta, hogy nem volt kiemelkedő, nem tehetséges, de ott volt az edzés végén, ott maradt, beleraktam előtt, és mindig azt mondta, hogy ő akarta jobban.
1: Ez volt a tehetsége, ő akarta
2: neki
1: a legjobban.
2: Ez volt a tehetsége, azt ki is hát a tévabőrös is lettem, hogy ilyeneket sokkal többet látni, mint a szuper tehetség, aki viszont azt gondolta, hogy majd a tehetségéből megél, olyat nem láttunk odaérni a végén soha.
1: Olimpiai bajnok vívunk Szál Szemese és Zsoldos Péter a KSI elnöke a vendégünk, akkor mi múlik az, hogy valaki ne kallódjon el, vagy ne hagyja abba a sportágat? Erre hogy figyeltek például a KSI-ben? Mert nyilván ez egy égető kérdés, tinédzser, fiúk, lányok, és amit már Emese is mondott, meg mindenki tudja, hogy jönnek a kütyük világa, meg a tinédzser kor, az 30-40 éve is probléma volt.
0: Kommunikáció múlik, én úgy gondolom, hogy a sportoló fejlődésében látható a napi szintű edzői visszajelzés, hogy ez kell, az edző szeme azért ott van rajta, akkor látható az is, hogyha ha valamit kell igazítani. És itt sokszor beszéltünk erről is, hogy mennyire vannak leterhelve a fiatalok, hogy sokszor mentesíteni, sőt előrébb jutunk, hogyha mentesítjük a munka alól, hiszünk abba, hogy a pihenésnek van ereje, mert a megfelelő időben adagolt jó mennyiségű pihenés, az tényleg építőjeleggel hat. És itt ugye az, hogyha a sportolóval, a szülővel, az iskolával, és nagy Isten még megfelelő speciális embert is, coach, pszichológus, egyéb más olyan mentál trénerben vonunk ebbe a folyamatba, akkor ezeket nagyon jól lehet kezelni, és kitolható, vagy megoldható az, hogy elvándoroljon tőlünk, és még építsük is akkor a sportolót. Ez egy nagyon közös feladat kell, hogy legyen, és ebben esünk el sokszor. Tehát, hogy vagy azért, mert nincs pénze arra, hogy most a szülő, mert sokszor a szülőre hárul ez a feladat, hogy a mentál trénert, coachot és egyéb mást foglalkoztassa, mert az egyesület nem tudja megoldani, vagy egyéb más olyan dolgokban mondom, ahol a kommunikáció hibázik. És ez, ha nincs meg, akkor hamarabb elkövetkezik a elhagyása. Amellett, hogy nyilván vannak itt különböző elhúzó hatások, de ez számtalan.
1: Elhúzó hatás, legyen ez a végszó, mármint hogy a utolsó téma, közösségi média. Ez mennyit árt, használ, manapság ezzel is foglalkozni kell, elvárás az kluboknál, hogy megjelenjen a 8-10-12 éves versenyző és a közösségi médiában, nyilatkozni meg kell tanítani, vagy legalábbis nyilatkoznia kell, aztán eleinte nyilván még zavarja a kamera a többséget, közösségi média, és hogy ne, hát szinte lehetetlen vállalkozás, mert azért a magunkat is beleértve, ez az okos telefon, ugye ott tartja az embert a monitor előtt, és ezt nézi. De hát így meg akkor hogyan lehet sportolni? Meg egyáltalán mennyire tud kikapcsolni az a gyerek, aki egyébként reggel kell, iskolába jár, edz, komolyan csinálja, és az a pihenés, hogy nézi a telefont.
2: Mindig azt mondom, hogy meg kell találni egy egy észszerű balanszot ebben az egészben, mert nem lehet, szerintem nem lehet tiltani, ugye, hogy én azt mondom, hogy az én 7 éves gyerekeim is tudom már tiltani, hogy képernyőt nézzenek, viszont időhatárt lehet szabni, és hogy azokhoz kell magát tartani az embernek, és szülőként is tartania kell magát, meg példát kell mutatni, hogy igen, én is látom rakni a telefon, meg én is azt mondom, hogy jaj, épp nem tudom, hogy hol van, mert nem éppen mindig a kezemben van. Néha a szülőnek is ez nagyon nehéz, mert hogy
1: jönnek az e-mailek,
2: dolgozik rajta, írnak neki, tehát nem ugyanúgy használja a telefonját, mint a gyerek, de mégis meg kell próbálni azért egy kicsit néha eltávolodni tőle, ami tényleg nagyon nehéz, ezt a saját bőrömön is mondom, hogy én is, jaj, de ezt az e-mailt még megválaszolom, de közben azt érzem, hogy le kéne rakjam, és rájuk kéne már csak fókuszáljak, és ezt kéne példának mutassam. Tehát nagyon nehéz, de igen, tehát valószínűleg, hogyha egész nap iskolában voltak, ott ugye lerakják, nem használják a telefont, elmennek edzésre, ott se szerencsére, hogyha utána az ember hagy nekik egy órát, hogy nézzenek, amit szeretnének, szerintem ez egyáltalán nem káros a mai világban, szerintem ez már teljesen normális. Az, hogy nyilatkozniuk kellene így a szakosztálynak, vagy bárkinek, szerintem ez sehol nem elvárás ekkora gyerekektől. Igazából szerintem, amikor ilyen felnőtt eredményeik lesznek, akkor gondolkoznak el saját maguk miatt, hogy legyenek-e aktívabbak a közösségi médiában, ugye, hogy egy esetleg egyéni szponzort szeretnének majd keresni, ugye azért nem mindegy a közösségi médiás jelenlét. Sajnos, mert ugye ez is értéket ad nekik, hogy hány követőjük van, és akkor onnantól kezdve ugye mennyire tudják az adott vállalkozást akár reklámozni, tehát hogy megéri-e őket támogatni. Ez ebből a szempontból szintén nehéz, mert akkor ez is ezért elvonja őket, hogy most éppen követőket akarnak-e valamilyen módon szerezni, vagy tartalmakat akarnak éppen gyártani. Ez egy nehéz kérdés, de mindig azt szerintem az edzők is azt mondják, hogy ameddig a munka nem megy a munka rovására, addig a szabad idejüket azt úgy használják föl, ahogy szeretnék.
1: Mit mond a klubvezető?
0: Egyeztetve szakemberekkel, abszolút igaz, amit az MSZ is mondott, és nem tudom, a hallgatók tudják-e, hogy most már egy ilyen 12 éves gyerek 8 óra képernyőidővel is tud bírni per nap, azért az komoly, tehát hogy az brutál, úgymond. Illetve, ha jól tudom a számot, akkor egy perc alatt akár 300 scrollozást, ha jól mondom, ejt meg. Tehát abból mi marad meg a fejében? Tehát itt megint csak az, hogy az élmény és a dopamin az, amire pörget, és itt a sport ugye ebbe hogy tud belekapcsolni. Hozzáteszem, én azzal is találkoztam, hogy itt minden azon múlik el, egy milyen mintát ad a szülő, és abból a mintából hogyan és miként táplálkozik a gyerek, illetve az, hogy nálunk is van olyan sportoló, 17-8 éves, aki tudatosan építi magát azért, és ezt sajnos több helyről hallottam, a sajnos itt idézőjelbe, hogy már a cégek is nem influencereket bíznak meg, hanem valóban lájkok és különböző követés számokat néznek, és az illető, ő tudatosan építi a sportágát, magát, pontosan azért, hogy majd egy sportszergyártó, majd őt valahogy, ő is ezzel kínálkozik be az adott sportszergyártónál, őt megtalálja és támogassa. És szerintem ez a jó oldala ennek, ezt kéne valahogy mintaként venni, amellett, hogy ő nyilván már 17-18 éves és tudatosan használja ezt, és itt elválasztom azt, hogy melyik korosztályról beszélünk. Nyilván az edző sem teheti meg, hogy az edzés alatt leüljön. Én ezt mindig is nem értettem, ezt az edzői attitűdöt, hogyha valaki leül, egy az, hogy belebújik a telefonjába, és nem edzést tart, sajnos van ilyen, de én inkább azt mondom, hogy tegye el a telefonját, és ugyanazt, amit ő megkövetel, akkor azt ugyanúgy ő is tartsa be, és ne telefozzon, még egy SMS-en nézzen meg. A másik pedig az, hogy ugye itt a kisgyerekeknek, itt inkább a szülői oldal kell, hogy domináljon, és akkor ebbe hogy tud belefolyni, megint csak kommunikáció, együttműködésről beszélünk a klubbal, az edzővel, és különböző olyan kapcsolati rendszerekkel, ahol mondjuk ezeket megfelelően tudjuk szabályozni, a tiltás valóban nem megoldás.
1: A sport legyen a megoldás, meg akkor, ahogy mondtátok, a sportolás maga az élmény, és ez legyen az elsődleges cél. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, a Nemzeti Sportrádióban, 100 szemes olimpiai bajnok párbajtőrvívó, a 7 éves Ikrek édesanyja, és Zsoldos Péter a KSI elnöke. Hát érdekes témák, azt hiszem, hogy még ezt is lehet folytatni, a hallgatóknak meg a figyelmet. Köszönjük, Virányi Zsolt búcsúzik.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Első adásunk vendégeit köszöntöm itt a stúdióban, Tibenszky Móni Lizát, a Felelős Szülők Iskolájának alapítóját, vezető és sportmentál trénert, illetve a Kamaszokkal Suttogó podcastnak a édesanyját, mondhatjuk így.
2: Mindenkinek is az édesanyja leszek. Igen, a Kamaszokkal Suttogó podcastnak vagyok a műsorvezető szerkesztője, meg kitalálója is. Igen, köszönöm.
1: Illetve szépen. Itt van velünk Rosta István, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatóságának férfi szakágvezetője, aki egyben a Gyöngyös szakmai igazgatója is, úgyhogy jó kezekben lesznek a hallgatóink is, jó kezekben lesznek a gyerekek. Én sportszülőként azt mondom, hogy borzalmasan nehéz kommunikálni edzőként is, szülőként is, illetve akár klubvezetőként is egymással. Kezdjük először Lizával.
2: Hát én azt látom, hogy a sportolókkal dolgozom, sportszülőkkel is, de sportoló kamaszokkal is, meg hát ugye a Felelős Szülők Iskolán nagyon sokat foglalkozunk ezzel. Én saját magam is rögtön hagyd tegyem le ezt ilyen axiomaként, a sportáltali nevelésben hiszek. Leginkább az, hogy ott a valós térben történik minden, ha a gyerek pofára esik, fájni fog és segítséget fog kérni, ha együttműködök, akkor az a csapat sikere lesz, ha egyénizek, akkor az az én stresszem, vagy az én kihívásom. Tehát, hogy itt nincsen filterezés, ami szerintem borzasztó fontos a mai világban, ahol mindenen egy-egy applikációval ott van egy ilyen talmi, álságos, szájbertérbe hozott valami, és nem eldémonizálni szeretném az online teret. Egész egyszerűen nagyon hiszek a közösségek erejében, borzasztóan hiszek abban, hogy a boldogság hormonok nem csak a képernyő előtt termelődnek, hanem egy-egy nagyon jól fölépített, nagyon jól motivált, bedobott gól esetében, vagy leütött labda esetében, és rögtön azt is hadd hozzam be, hogy ott is, amikor kudarc van. Mert hogy a kudarcnál tanulunk talán a legtöbbet magunkról, és nagyon érdekes volt, hogy amikor tartottam egy ilyen kamasztréninget és egy vitafórumot, és behoztam azt a mondatot, a srácoknak is válaszolhattak akár igennel, akár nem, meggyőzködhették engem, hogy igaz-e az, hogy a kudarcból tanulhatunk a legtöbbet. És kezdjétek el, és annyira zene volt a füleimnek is élmény, hogy a 25 fős részvételi csapatból 24-en odaálltak, és azt mondták, hogy igen, amikor nekik volt valami kudarcuk vagy veszteségük, azt ők tökre el tudták keretezni, és ezzel tudtak menni. És nem volt baj azzal se, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, mert nagyon szépen meggyőzték őt egymásról. Az egész társadalomra azt látom, hogy az igény egyre inkább megfogalmazódik arra, hogy kommunikáljunk egymással. A hogyan és a platformok nagyon hiányoznak. És ide muszáj, hogy behozzom a generációkkal kapcsolatos tapasztalásaimat, hiszen én is szülőkkel, idősebb, fiatalabb edzőkkel is dolgozom, és kommunikációs szakember vagyok. Tehát a tisztelet nekem jár című mondat, az ma már nem állja meg a helyét. A mai alfa és Z generációsok, ugye a mai gyerekek, akik akár az általános iskolába ülnek, akár vár az egyetemet koptatják, ők abszolút partneri behúzolózásban vannak. Ebből kifolyólag viszont nagyon sok konfliktus van. Azért hadd így kerekítsem le, hogy jó irányt látok a klubok részéről is, az edzők részéről is, a szülők részéről is, és a gyerekek részéről is. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönni, hogy vagy együttműködünk, vagy szétesünk.
1: Akkor Istvánra nézek, és akkor erre kapcsolnék rá, amit Liza mondott, hogy mennyire nehéz ez a kommunikáció. Néhány egyesületnél, amikor sportszülőként beléptem, láttam egyébként kiírva néhány pontot, hogy hogyan kommunikáljon a szülő. Wow. Tehát egy ilyen etikai kódexet adtak a szülőknek. Én is sportszülőként ott állok, és hallom azt, hogy sokszor a gyerek szól ki, hogy apa, ne már, hagyd már abba, és ez borzalmasan kellemetlen. És ráadásul, és ez megint nagyon messze vezet, de ez otthon majd folytatódik a gyerek és a szülő között konfliktusban.
3: Úgy, hát az MKSZ által készített etikai kódex elvileg minden csarnokba kint van, a csarnok bejártánál. Én azt gondolom, hogy 100 szülőből egy olvas el, mert hogy mennek tovább. És én is azt gondolom egyébként, hogy az a sport, hogy gyereknek nem jó, hogy kinéz a pálya széléről a lelátor, és azt látja, hogy apa meg anya elvörösödött képpel és teljesen eltorzulva éppen kiabál és szid éppen valakit, és egyébként az anya meg még tegnap este nutálás pacsint, tehát sütött és olyan aranyos volt.
2: És cuki volt.
3: És cuki volt, és most meg a gyerek nem ismer rá, és tényleg sokszor a gyereknek rossz ez, és az is rossz, hogy nem az edzőre néz ilyenkor a gyerek, hanem a szülőre. Mi Gyöngyösön minden év elején szülőértekezlettel kezdünk, és ott én próbálom, mint szakmagazgató elmondani azokat a főbb irányvonalakat, ami kéne egy szülői viselkedésnek mérkőzésen, mérkőzés előtt, mérkőzés után. Csapatsportról beszélünk, nagyon-nagyon egységes szülők, ugyanakkor meg minden történet teljesen más, és itt jön be azok a személyes kommunikációk, hogy aztán utána meg sokszor le kell jönni a szülőkkel is külön-külön, mert kiderül, hogy nagyon sok csonka család van, apa ezt gondolja, anya azt gondolja, ez a gyerekeknek is egyébként nagyon rossz, és én mindig arra próbálom vinni az irányt, hogy maga a gyöngyösnek a megítélése lesz akkor. Nem azt fogják mondani, hogy rosta apa, vagy cseszregi apa, hogy
1: gyöngyösi szülők.
3: A gyöngyösi szülők hogy viselkednek, és akkor maga az egész klubnak, sőt, kicsit bővítve egész városnak, az egy eléggé negatív reklám akkor.
1: És akkor most hallgassuk meg Dián Gergőt, aki egy sportszülővel beszélgetett.
4: Élsportoló gyerek szülőjeként mit tapasztal a szülő és egyesület közti kommunikációban?
5: Szülői oldalról veszélyforrás, hogy túlságosan bele akarnak szólni, bele akarnak avatkozni adott esetben a szülők ezekbe a kérdésekbe. Egyesületi szakvezetői oldalról pedig az ilyen autonómiának a megsértéseként élik meg érzésem szerint azt, amikor egy szülő érdeklődik, illetve az őszinteség hiányát is többször tapasztalom, pontosan azért, mert sok esetben eltér az egyesületi érdek a sportoló, illetve a szülő érdekétől, és ezt nem őszintességgel, hanem ilyen elfedéssel oldjuk meg. Mint mondtam, ez a dolog azért javul, tehát szerintem egyesületi oldalról kellene kezdeményezni intézményesített visszajelzéseket, szülői értekezletek azok azért vannak, egyénekre bontott visszajelzés, akár szóban, akár írásban, erre is van több pozitív példa, és rendszeresített visszajelzéseket, megbeszéléseket, akár fél évente a játékosokról,
4: szülők részéről
5: kérdezni, akár írásban, akár szóban, de ez nehéz téma, mert ebben nincsenek túl jó tapasztalataim. Sokszor az ilyen szülői kérdezősködés az ilyen tudálékos fontoskodásba csapát szerintem.
1: Jó irányba megyünk, de még mindig borzalmasan nehézkes, és az edzőknek is borzalmasan nehéz, hogy szólítsák meg a szülőt. Sokszor inkább ebből az lesz, hogy és akkor elfordulok, és akkor magát a problémát is inkább besöprik a szőnyeg alá, és ez óriási hiba.
2: Ha nincsen egy intézményi kommunikáció, vagy egy tanárnak egy személyes kommunikációs, nem tudom, kerete, működése, akkor nagyon nehéz, mert akkor el fogja csípni a büfében az edzőt, és elkezdi mondani, és ugye kihűl az a kávé, ezt is tudjuk. De ennek nem ott van a helye. És akkor kommunikációs szempontból azért nézzük meg azt, hogy akár egy klubnak, és ezt majd átadom ezt a labdát Istenem, hogy tök kíváncsi vagyok, hogy nálatok ezt hogy megy. Tehát nyilván, amikor egy szülő beiratja egy iskolába a gyerekét, és nem véletlen hozom a párhuzamot, akkor azzal tulajdonképpen elfogadja az iskola pedagógiai módszertanát, házi rendjét, a kollégákat, és tudom, hogy nem minden tanár übercuki, van, aki szigorú és csapkod, és van, aki meg nagyon megengedő, de hát az élet is ilyen, tehát különböző emberekkel kell, hogy együttműködjünk, és lehet szeretni, vagy nem szeretni, meg talán, és akkor itt a szülő felé, meg a gyerek felé szól a kérdés, azt is egy picit így elkezdi, mérgetni, most miért, mit keresek itt? Tehát mi a célom ezzel a sporttal? Mert nagyon sokszor a célfókuszt tévesztjük el, ugye, és akkor nézek ki rá, hogy a sportolón, és hogy hát most akkor csak elkézizik ez a gyerek, vagy elteniszezget, vagy nem tudom, a kütyű előtt üljön, tehát ez hobbi, és ez is teljesen oké. De hogy amikor egy klubba, vagy bárhova elmegy a gyerek, és ugye kipróbálja, akkor azért szerintem én nyilván életkortól függően bizonyos kereteket le kell húzni. Nagyobbik gyerekem megszállott focista, az eltére jár egyébként sportszervező szakra, tehát neki a sport az élete. Kisebbik viszont minden héten új sportot kezdene, már nem hál' Istennek. Ott az volt az egyesség, hogy oké, akkor fél évig csináld végig. Tehát nem ez a holnaptól más. Tehát, hogy mit szeretnénk, hogy hogyan kommunikálunk, és akkor itt nagyon fontos tényleg az, hogy az Isten mondott, hogy például ez a kommunikációs javaslat, vagy szabályzat, vagy etikai szabályzat, hogy értem én, hogy a szülő rohan, és a fülénél fogva bedobja a gyereket, hogy majd ott az mozog is, meg jó is lesz, meg nem tudom, de hogy hát könyörgöm, tehát ez egy szülői felelősség. Hova adom a gyerekemet, milyen atmoszférába, milyen közössége, és ha úgy döntöttem, hogy igen, akkor tulajdonképpen ezt elfogadom. Ez nem azt jelenti, hogy nem szólhatok, nem kérdezhetek, és akkor a másik oldalról kvázi az iskola és a sportklub feladata az, hogy megteremtse azokat a platformokat, ahol lehet kérdezni. Azt is lehessen mondani, hogy kedves anyuka, apuka, borzasztóan szeretem a gyerekét, de könyörgöm, semmi köze nincs a labdához. Tökre szeretjük, ezt tudjuk nyújtani, próbáljon ki mást is. Vagy az is férjen bele, hogy azt mondja, oké, akkor most gyűrjük fel az ingújat, mert akkor a tehetségről beszélgetünk, hogy akarják, hogy ez tényleg egy komoly versenyhelyzet legyen. És tényleg nagyon alaposan körbe kell járni, mert egy szülő nem feltétlenül tudja, hogy egy versenysporttal mi jár. És szerintem ez az egyik legfontosabb, a keretek és a szabályoknak a tisztázása, és akár az újrahúzása, és egy dolgot még hadd hozzak be, ami szerintem borzasztó fontos, hogy ebből nagyon sokszor kihagyjuk a srácokat. Tehát a szülő és az edző, vagy a két szülő a gyerek feje felett megbeszél, hogy na most ő olimpikon lesz. És ő az esze ágába sincs, vagy pont fordítva. Tehát, hogy az iskolákban is én nagyon sokszor szorgalmazom, hogy legyen hármas fogadóóra. Menjen be a gyerek is.
1: És találtok van hármas fogadóóra? Tehát ti hogy kommunikáltok?
3: Képzeljétek el, meg kedves hallgatók is, hogy most idéntől minden egyes edzőnek a játékossal együtt ki kell tűznie három.

0: a sportot, mint sokszor a gyermek, mert a szülőnek a meg nem valósult álma, nem volt szerencséje.
1: Ú, de mennyi ilyen szülővel találkoztam,
0: atya Isten. De majd most az ő gyerek az olimpiai bajnok, és amikor 7 évesen szivacs kézilabdáznak, akkor ő már látja benne Görbic Anitát, vagy éppen Nagy Lászlót. És ugye Pilu bácsi, az én gyerekem olimpiai bajnok lesz majd, de és legyen napi 2 edzés, mert ő azt olvasta, vagy azt lát épp az interneten, hogy a Füksze Berlin, vagy a Magdeburg is napi 2 edz, vagy épp a győri Audi Eto. És amikor mondjuk, hogy nem, ők is gyerek még, és maradjon még gyerek, akkor meg megsértődik, és akkor elvisz esetleg más klubba, ahol majd ezt a lehetőséget megkapja. Azt hozzá kell tennem, hogy jó szülői háttér nélkül nem lesz jó sportoló, nem lesz jó közösség, nem lesz jó csapat, tehát nagyon, nagyon kesken a mesdje, és nagyon-nagyon jó kell balanszírozni, hogy a szülőket meddig engedjük be. Azt én is szoktam mondani az első szülőértekezeten, hogy kinek van edzői képesítése, nyilván tudom, hogy valószínűleg senkinek, és akkor mondom a szakmérészt, akit le is zárhatjuk, minden másban is nagyon szívesen segítek. És van még egy másik nagy probléma, nyilvánvaló ez pedig a támogatás, a sportoló egyesületnek a támogatását gondolok itt a szponzorokról, és bizony-bizony ebben nagyon-nagyon sok gondunk van nekünk is, hogy azt mondja a szülő, hogy akkor finanszíroz egy edzőtábort, mert éppen megteheti, mert olyan vállalat vagy magáncég áll mögötte, de hát utána akkor már mondja, hogy az ő gyereke dobja a hetest majd, és ha nem ő dobja a hetest, akkor nem lesz. Ilyenkor kell nekünk nagyon okosnak lenni, és nagyon-nagyon egységes álláspont, hogy nem, tehát akkor inkább ne legyen edzőtábor, de az biztos, hogy a mi szakmai koncepciókban nem lehetnek ilyen kis rések sem, mert ha egyszer elindulunk egy rossz irányba, onnan már nincsen visszaút.
1: Ami szerintem nagyon érdekes kérdés, ez pedig Havas Máté, az Eto Fehér Miklós Akadémiájának akadémiai igazgatója mondta, hogy a legnagyobb nehézséget az okozza a fiatal edzőknél, hogy megtanítsák őket kommunikálni a szülőkkel. Létezik-e ilyen oktatás például nálatok?
0: Én tanítok Egerbe az SZRZ Egyetemen, meg a TFN is, és bizony-bizony nekem nagyon sok órám erről szól, hogy kell tartani egy szülőértekezletet. Nagyon érdekes, és nagyon szeretik azokat az órákat, amikor erről beszélünk például. Hogy kell felkészülni utazásra, hogy kell felkészülni egy edzőtáborra, hogy kell a szülőkkel azt például, hogy mikor indulunk, mit csomagoljanak be mondjuk kicsiknél, nagyoknál meg pont már 18-es, hogy ne az anyuka csomagolja be, mert volt ilyen is, hogy kell majd fürdő nadrág a 18-es gyereknek? Hát mondom, valószínű, hogy kell, de miért kérdezett? Én pakolok be. Mondom, akkor már régen rossz, ne ő pakoljon, mert a 18-es gyerek, aki 20-20-nál dobja a hetest nekem az utolsó másodpercben, ő pakoljon be.
1: Ez a sportmentál trénerként, kommunikációs szakemberként, vagy akár szülőként ezt hogy látod?
2: Hát mondok egy megdöbbentő számot, és ezzel jó értelemben szoktam sokkolni. A srácokat is, a tanárokat is, meg egyébként az edzőket. 7 másodpercünk van arra, hogyha belép valaki a térbe, fizikai hetes. Térbe. 7 másodperc, ez kb. Annyi, amíg bemutatkozom és elmondom a titulsomat. 7 másodpercünk van arra, hogy amikor megjelenünk a színen egy teljesen új közönség előtt, vagy közösség előtt, akkor magabiztosságot kommunikáljunk, határozottságot, nyílt tekintetet emel. Tehát ugye nagyon sokszor beszélgetünk a game face-ről, milyen attitűddel megy föl egy játékos a pályára. Leszegett fejjel, beesett vállakkal, nem kommunikálva. Tehát értem én, hogy valamikor rossz lábbal kelünk fel. De az ember akkor tudja azokat a technikákat, és ezt meg lehet nyilván tanítani, hogy nekem ma mi a szerepem, mit üzenek. És ami nagyon fontos még, hogy a kommunikációban amit mondunk, az 20%, és ahogy mondjuk, az a 80. És ez markánsan más lehet egy extrovertált.
1: Tudsz erre figyelni? Tud erre egy edző figyelni, hogy mi az, amit sugároz kifelé?
2: Kell tudnia, mert a része. Tehát hiába, figyelj, ami ma már nem mutat,
1: vagy ez csak
2: persze, hát te is ezt. Tehát ezt kell már tanítani. Tehát az edző képzés is azt gondolom, hogy markánsan megváltozott. A testnevelő képzés is. A mai világunkban, és én foglalkoztam, és van egy érdekes kihívás, hogy introvertált fantasztikus embereknek a kommunikációjával, aki baromira nem akarja megmutatni magát, tehát köszönni szépen, ő jól van, teljesít, és itt jön be az önismeret, hogy én tudom, hogy hogyan működök, hogy mondjuk egy csendesebb, megfigyelőbb, analizálóbb típusnak sokkal nagyobb erőfeszítés és energia ezt a nagyon interaktív, nagyon magabiztos gamefészt magára húznia. Na de hát értsük meg, hogy a siker része is. Amikor ennyire hangos a világunk, ennyire csillog, és hozzáteszem megint csak az applikációkat és a túlárasztást és a túlfényesen, akkor ebben megtalálni azt a pontot, ahol te önazonos vagy, hiteles, tehát nem tolod túl, tehát egy introvertát nem jön be, nem tudom, nyakig pinkibe, pompon cuccokkal és őrjöng, mert attól tudatosodást hoz, és nem lesz produktív a pályán. De ugyanannyira, mint amennyire egy talának, egy edzőnek és egy játékosnak is meg kell ezt tanulnia, szerintem ez borzasztó, ezt meg lehet tanulni, ennek vannak módszerei, kommunikációs tréningek. Az emberek, ez egy kutatás, az emberek 90

0: 75%-a jobban fél attól, hogy egy mikrofonnal a kezében egy színpadon beszél, mint hogy meghalna. Értitek, hogy mivel vívunk? Meg kell látnom azt, hogy az az egyén, az a játékos, az az edző, az a tanár, az a szülő, ő hol van a saját moziába? Lehet, hogy olyan önbizalom hiánnyal szenved a közösség perifériájában. Tehát én nem irigyelek benneteket, mert nem egyszerű. Tehát ez az egyik legnagyobb kihívás szerintem personalizáltan, és egyébként a legnagyobb érték is, felkészíteni a játékosokat, hogy mivel vagyok elégedett. Mi az év végére, május végére a célom. Szóval szerintem a kommunikációt, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, muszáj megtanulnunk. Annyira hangos a világ, és ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal posztot kell írni, videót forgatni, és azt a pörgést fölhozni, amit azért látunk. Tehát ma egy 10-12 éves egy óra alatt a TikTokon 600 videót néz meg. Ez a cuki kiskutyától a véresig és a szexi, nem tudom mi. Tehát ezt a pörgést senkinek nem, de szerencsére ott van a sport, a jó sok adrenalinjával, meg a boldogsággal, meg a közösséggel, tehát hogy ezt azért így át kell szitálni, és mindenkinek a saját megelégedettsége szerint ezzel dolgozni, de hogy a fókusz rajta, hogy kell, hogy legyen, ez biztos.
1: Csak gyorsan ez a posztolásról, viszont erre is van igény, tehát a social media, tehát lefújják a meccset, és nagymama, nagypapa mondjuk Gyöngyösön már várja, hogy mikor az első fénykép,
2: igen, ez a kommunikáció
1: része, és sajnos, az edzőknek ez is feladata, igen, hogy minél gyorsabban ezt kirakják, mert ezt a gyerekek is kirakják, igen, hogy a világhálón is rajt legyen, és akkor látják, hogy a kis unoka éppen 3 góldobot, 4 góldobot, és milyen a fénykép, és a többi. Tehát ezzel is kell foglalkozni.
2: Hallgassunk meg egy sportvezetőt, nem kézilabdával, hanem kosárlabdával, akivel szintén Dian Gergő beszélgetett.
3: Mészáros Zalánt, a Vasas Kosárlabda Akadémia ügyvezetőjét és férfi szakosztályának igazgatóját kérdezem. Régóta dolgozik vezető pozícióban. Milyen tapasztalatai vannak a szülők és a sportszervezet közti kommunikációban általánosságban?
4: Egyik legfontosabb dolog az utánpótlás nevelésben, mentális felkészítés kapcsán az úgynevezett sportolói háromszög, ami az edző, a játékos és a szülő közötti szimbiózist célozza meg. Ebben azért nehéz totális sikert elérni, hiszen különböző céljai vannak különböző embereknek. Ugye az edzőknek az a céljuk, hogy minél jobban felkészítsék a gyermekeket nem csak a versenysportra vagy utánpótlássportra, hanem az életre is, hiszen nem csak edzük őket, hanem neveljük is őket. Tehát van egy pedagógiai része. A játékos vagy csak szereti a kosárlabdát, vagy van komoly célja, tehát akkor lehet, hogy eredményességi célt is kitűz maga elé. És itt jön a képbe a szülő, aki többféle módon viselkedhet. Ugye az ideális esetben ez úgy néz ki, hogy a szülő minden esetben szereti és támogatja a gyermekét, a szakmai részt pedig a edzőkre hagyja. De sajnos nem ennyire ideális a kép, hiszen a szülők között nagyon sokan saját meg nem élt vagy el nem ért céljaikat próbálják a gyermekre ráerőltetni. Nagyon nagy hibának tartom azt, hogyha például egy mérkőzés után egy szülő elkezd szakmázni, elkezdi bírálni az edzőt, esetleg csapattársakat, és olyan tanácsokat ad saját gyermekének, ami egyáltalán nem biztos, hogy összhangban van azzal, amit mondjuk az edzője kér tőle.
2: Meddig lehet kihagyni a gyereket, mondjuk a szülő egyesület, szülő edző kommunikációval, meddig kell kihagyni, vagy egyáltalán ki lehet-e hagyni a gyereket? Mikor jön el az a pillanat, amikor most már a gyerek, inkább jobb, ha a gyerek az edzőtől hallja, és nem apukától, anyukától?
1: Én azt gondolom, hogy egyre kevésbé lehet kihagyni, és egyre kevésbé kell kihagyni a gyerekeket a kommunikációban. Már az alfa generációt is, amiről beszéltünk, nagyon érdeklődek, és nagyon-nagyon kíváncsiak, és nagyon-nagyon sok információra van szükségük. Nyilvánvaló, ott azért kevésbé, a kamaszkor szerintem a legérzékenyebb, ott kötelező, én azt gondolom, és ott tényleg nagyon jó ez a hármas vagy hat szem közti beszélgetés. Aztán, amikor megyünk már az ifjúsági, aztán meg a kora felnőtt korba, akkor meg nyilván megint azt gondolom, hogy kevésbé van szerepe mondjuk esetleg a szülőknek. A következő években ez még hangsúlyosabb lesz.
0: Szerintem nagyon-nagyon kell figyelni a gyerek rezdüléseire, vagy a rezgéseire. Nagyon sokszor nem tudják verbalizálni, hogyha adott esetben egy közösségben mondjuk kiközösítés van, vagy valami olyan toxikusság, ami ne adj uram Istene az edzőtől jön. A Kenyeres András, aki nekem a tanárom volt, ugye a vízilabda válogatottnak, ő a sportmentál trénere volt hosszú évekig, viselkedésbiológus, és közösen az Andrással mi összeraktunk a felelős szülőkiskolájában egy előadást, az a címe, hogy hol a határ, toxikus szavak a felnőtt gyerek kommunikációban. Megdöbbentő volt, pár évvel ezelőtt tartottuk meg, egy nap alatt lett tele az egész terem, és ott volt olimpikontól kezdve edzőig mindenki, hogy hol van az a pont, ami már fáj, hol van az, ami mondjuk valakinek toxikus. És itt megint visszanyúlok a személyiség tipológiához, mert hogyha valaki egy versenyszellemű, gyorsan irányító, egy piros, a személyiség tipológiában ezt így nevezik, ugye egy irányító karakter, ő nem fog cukin, barokkos körmondatokban megkérni, ugorjál már be a vízbe, légy szíves, mert nem olyan hideg, és nem fogsz fel, értit? Tehát, hogy vannak olyan helyzetek, és a sportban, pláne a versenysportban, amikor nem írjuk körül, amikor mondatok vannak, felkiáltó mondatok, néha hangosak is, jelzem egyébként az egész arénát kell tülvölteni az edzőnek. Tehát mindig szerintem a környezetében kell vizsgálni az egészet, az egyéni skillekre és az egyéni érzékenységre való tekintettel, és ezért van az, hogy együtt kell rezegni. Én azt nagyon-nagyon üdvözlöm, hogy egyre több klubnál van etikai kódex, egyre transzparensebb ez, hogy hogyan kell bánni. Szerintem egyéni szinten kell ezt érzékelni, mert nem mindenki születik versenysportolónak, nem mindenki születik olimpikonnak. Nagyon sok mindenre rá lehet tanulni, el lehet jutni egy szintig, de van egyfajta mentális terhelhetőség, fizikai terhelhetőség, és szerintem nem lenne igazságos, és nem lenne fair olyan rózsaszín felhőket és csillámport szórni, ami nem real. És ebben viszont karakánnak kell lenni, helyesnek, de asszertíven lehúzni a határokat és kommunikálni, és a gyerekre figyelve bármit csinálunk, szerintem a sport csak segíteni tud. Nyilván megfelelő környezetben, megfelelő sport, és én jogázom, és ott van egy mondás, hogy amíg hajlik és nem törik. Tehát nem fölötte eldöntve, nem túlfeszítve, hanem ebben a hát Csíkszentmihályi, szóval abban a flow-ban, amiben ott minden kint maradt. Tehát jó esetben egy sportnál minden más kint marad, mert abban a percben élsz, azt a minutumot éled meg, és ennél nagyobb élmény nincs.
2: Nem tudom, hogy kinek a nehezebb, a gyereknek, a szülőnek, vagy az edzőnek. Szóval
0: mindenkinek
2: máshogy, mert az edzőnek, itt most már nem elég az, hogy ő sportszakmailag nagyon jó, nagyon jól meccsel, nagyon jó edzést áll, itt legyen pszichológus, legyen egyébként, mondjuk ez már más téma, de dietetikus, legyen jó kommunikátor, legyen jó pedagógus.
0: De bocs, én erre lehet, hogy egy picit cáfolok. Ne legyen, csak játszon csapatban, és kérjen segítséget. Tehát ideális esetben egy klubnál kell, hogy legyen dietetikus, kell, hogy legyen pszichológus, tudom, az álmokról beszélek, legyen mentálhigiénés, tehát, hogy persze, tanuljon rá, ismerje fel az igényt, de ugyanúgy, ahogy egy pedagógus nem lesz sohasem neurológus, és ahogy detektálja mondjuk, hogy valaki ADHD-s vagy spektrumzavaron van, nem neki kell fejleszteni. Nem kell elmenni a végletekig. Kérjünk segítséget, felnőttként is tanuljuk azt meg, hogy van egy kompetencia határom, és azon túl pedig a többiekkel együtt működve lesz az a legjobb.
2: Köszönöm, István, a te záró szavaid.
1: Ugyanez, hogy stábba, most már stábba kell gondolkodni, és tényleg most voltak a nyáron nagyon szép utánpótlás sikere a kézlabdázásban, és az volt az első ilyen konklúzióm, hogy a stáb. Tehát, hogy most már nem polihisztorok vagyunk mi edzők, hanem nem próbáljunk meg csapatba gondolkodni mi edzők is, de nem könnyű a feladatunk, viszont nagyon szép, én nagyon-nagyon szeretem.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, az utánpótlás nevelés sporttól a gyerek első műsorában. Libenszky Móni Lizának, a felelősülök iskolája alapítójának, sportmentál trénernek, kamaszokkal suttogó podcast szerkesztőjének, kitalálójának, édesanyjának, akkor zárjuk ki.
0: Nagyon szépen köszönöm, élmény volt.
2: Illetve Rosta Istvánnak, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága, férfi szakág vezetőjének, a Gyöngyös szakmai igazgatójának.
1: Köszönöm is a lehetőséget.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorunk második adásának vendégeit, Faludi Viktória tanácsadó szakpszichológus, illetve sportkonzultáns, illetve Havas Máté, az ETO FC akadémiai igazgatója. A mai műsorunk tulajdonképpen folytatása is, meg nem is az első résznek, hiszen a kiválasztással, a sportágválasztással foglalkozunk. Bocsánat, de a Mátéhoz fordulok először, mint szülő. Te mit mondtál a fiadnak, hogy hogyan válaszol sportágat? Ha egyáltalán befolyásoltad-e?
2: Próbáltam nem befolyásolni, úgyhogy a sportba dolgozom, én próbáltam nem befolyásolni. Mindig a közegben talált magának olyan elfoglaltságot, mivel alapból egy ilyen társasági emberként éli életét. Az óvodába találkozott először a judóval, az hamar kiderült, hogy nem az ő sportága, mert fegyelem, odafigyelés és koncentráció, tehát abban a korban volt, hogy egy éve fiatalabbként ez nagyon nem feküdt neki, viszont mozgás, mint a tanulás szempontjában nagyon jó volt. És akkor nyilván én szülőként egy kikötésem volt, hogy tanuljon meg úszni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos dolog, hogy nekem ez kimaradt gyerekkoromban, és én úgymond idősen tanultam meg, az annyira nem volt kellemes, viszont szerettem volna, hogy minél előbb, mivel szerette a vizet, meg szereti a mai napig a vizet, megtanult úszni. Kicsit ott is ragadt, ha bár ott aztán jöttek volna már ezek a reggeli edzések, akkor ő mondta, hogy annyira ezt nem igazán szeretné, és én nem erőltettem. Majd jött ez a 11-12 év, amikor azt mondta, hogy hát lát engem a labdarúgásba dolgozni, akkor kipróbálna ezt a sportágat. Nyilván már hátrányban volt ekkor, de kitartással, szorgalommal, akarattal belállt ebbe a dologba. Én mindig két dolgot kérdeztem edzés után tőle, hogy jól érezted-e magad, és hogy jöjjünk el legközelebb. Amíg erre a két dologra igen a válasz, akkor azt mondtam, hogy nekem szülőként az a kötelességem, hogy akkor hozzam, és én személy szerint semmi elvárás, sokkal nagyobb elvárásokat támaszt maga elé, mint mondjuk én szülőként. Én mindig ez a két dolog van neki. Egy kicsit úgy vagyok vele, hogy fontos a sport, nagyon fontos, hogy mozogjon, és ez egy alapszabályunk. Két alapszabály van, hogy amit kipróbálunk, az fél évig minimum csináljuk, tehát nem hagyjuk abba, illetve hogyha valamit abba is hagyunk, akkor várom az alternatívát, hogy mi a következő mozgás, mert ez nagyon fontos.
1: Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, tökéletesen rímel arra, amit az első adásunkban Tibenszki Móni Liza mondott a fiáról, a kisebbikről, aki azt mondta, hogy ő gyakorlatilag nekivágott valaminek, aztán újra nekivágott, és akkor azt mondta, hogy jól van, fiam, akkor innentől kezdve fél évig csinálod ezt a sportágat, és utána majd, ha akarsz, akkor váltatsz, ha nem, akkor megragadsz, és végül csak megragadt egy sportágnál, és láttam, Viki, hogy bologattál mindenre, amit Máté mondott.
3: Én ugyanezt szoktam mondani a gyerekeknek, amikor köszöntöm a hallgatókat. Nincs olyan, hogy nem sportolunk, és ezt különben több szempontból is, nem csak a testi, meg a testtudat fejlődés, hanem hát a kognitív és a pszichés fejlődés egyik alapja.
1: Viszont nagyon sok úszóval is dolgozol együtt, ha szabad ennyi titkot elárulni, és az egyik ilyen probléma egyébként, vagy nem tudom probléma, de hogy egyik ilyen nehézség lehet, az valóban, amit a Máté mondott, hogy ez iszonyatos fegyelmet, kitartást kíván, nem csak a korai kelés, hanem a faltól falig. Tehát olyan monotónia tűrés kell egy akár 6-7 éves gyereknek, az enyém körülbelül mind a kettő így tanult megúszni 6-7 évesen, hogy én csodáltam egyébként, hogy egyáltalán hajlandóak voltak beleugrani a medencébe.
3: És hát kezdetben a szülőktől is egy hatalmas kitartást kívánhat, hiszen mi visszük edzésre, és mi is hozzuk, szóval, hogy az egy nagy-nagy, szerintem az egyik legnehezebb teljesítménysport, nyilván nagyon sok nehéz van, de pont emiatt, hogy reggel 5-kor kell kelni, és hogy az egész család e köré szerveződik, azért az egy nagyon bonyolult.
1: Mondott Máté, még egy dolgot, hogy nem támaszt a fia felé követelményeket, sokkal nagyobbakat támaszt a fia saját maga felé, holott néha a szülő akarja megélni a saját álmait a fiában, legalábbis, vagy a gyermekeiben, én ezt látom.
3: Hát ez alapvetően azért természetes, hogy egy kicsit terelgetjük a gyerekeket, de az biztos, hogy a motiváció kezdeti csírája az élményszintű. Egy gyerek nem azt fogja akarni, hogy ő híres úszó akar lenni, nyilván ez csak egy címke lehet, de hogy maga a motiváció, hogy újra és újra akarja csinálni, az a jó érzés, amit biztosít neki az edzés, biztosít a mozgás, tehát hogy innentől kezdődik az, hogy aztán persze később jön a megfelelés, később jön a teljesítménykényszer, de ez már mind a gyereké lesz, tehát hogy az, hogy a szülői minták adottak, és hogy akarja utánozni, meg megfelelni a szülőnek, az egy alapelvárás, és ezt nem is tudjuk kiírtani egy gyerekből, és nem is akarjuk, mert hogy később aztán ez alakul át a saját megfelelési kényszerévé, meg a saját teljesítménykényszerévé.
1: Akadémiai igazgatóként azt hogy látod, hogy mi tartja ott a gyereket a labdarúgásban?
2: Én hiszem, hogy a sportág iránti szenvedélye, szeretete kell, hogy ott tartson mindenkit. Nyilván van benne egy motiváció, mi megpróbálunk egy olyan környezetet teremteni, hogy inspiráljuk őket ebben az egész történetben. De nagyon fontos, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha egy játékos érkezik hozzánk, mi akkor tudunk vele igazán jó eredményt elérni a sporton belül, ha jól érzi magát ebben a környezetben. Ha állandóan feszítve van, állandóan magas stresszbe van, idézőjelben mondjuk rossz irányban, akkor szerintem a teljesítményét, vagy a fejlődését is ez befolyásolja. Tehát ez nagyon fontos, egy olyan környezet. Természetesen akadémiaként egy versenyben vannak napi szinten, de nagyon fontos, hogy emellett azért ők gyerekek, tehát muszáj azt is megtartani nekik, akár az iskolával karöltve, akár más területtel karöltve, de nagyon fontos, akiből ez a szenvedély, én azt gondolom, hogy ez a sportág iránti szeretett szenvedély hiányzik abból, utána nagyon nehéz azzal a fejlődést elérni, meg szerintem annak limitált dolgai lesznek. Arra próbálunk nagyon odafigyelni, hogyha bármilyen törés van, akkor elsődlegesen szakemberrel, közösen a szülőkkel leülünk, illetve a játékos, és megpróbáljuk feltárni ezeket az okokat, és megpróbálunk segíteni. Tehát nem az első, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük, hanem inkább abba próbáljuk megnézni, hogy mi az oka ennek, hogyha esetleg valami ilyen oknál fogva ez a fejlődés megtörik, vagy visszaesik. Mellette, ha ilyen történik, én azt gondolom, hogy nem feltétlen tragédia, hanem meg kell próbálni a lehető legjobbat kihozni, és azért nálunk jellemző, hogy több mint 15 olyan munkavállalónk van, aki korábban akadémista volt, és nyilván a labdarúgó pályán nem tudta elérni azt a legmagasabb szintet, most viszont napi szinten abba dolgozhat, ami beélt eddig is, csak átkerült, én mindig úgy szoktam fogalmazni, a sötét oldalra, és akkor sokkal hitelesebbek ők, amikor elmondják a játékosoknak. Egy az generációból is közelebb állnak hozzá, mint mondjuk én sajnos, habár próbálom ezt is tanulni, de nyilván minél fiatalabb kollégák annál inkább értik a mostani újabb generációt, és ezáltal az üzenetek is jobban és hitelesebben át tudnak menni.
1: Érdekes ez, amit mondtál, hogy minél fiatalabb kollégák, de én meg azt láttam, és akkor ez megint egy kicsi visszacsatolás az előző műsorra, hogy néha az, hogy egy fiatal az edző, és fiatalabb akár a szülőnél, az okozhat gondot, hogy hogyan mondja el a szülőnek, hogy bocs, de nem fejlődik úgy a gyerek, vagy már nem idevaló, vagy hogyan szólítsa meg egyáltalán a szülőt, és néha azt veszem észre, hogy ebből lesz egy ilyen, bocsánat, nem tudom máshogy mondani, kummogás, inkább lehajtom a fejemet, jó, van, akkor nem mondok semmit, és mind a kettőtök véleményére kíváncsi vagyok, és akkor legyen ez.
3: Hát igazán én azt gondolom, hogy ez nem igazán életkor kérdése, hanem az a értékrend, vagy az a kommunikációs stílus, tehát hogy ez... Azt meg kell tanulni szülőkkel beszélni, nekem is néha nehézség, ennyi idősen, nyilván aki még fiatalabb, még nehezebb, de hogy ez egy tanulható képesség, tehát hogy ott az tény, hogy egy gyerek sportnál nagyon együtt kell mozognunk, meg együtt kell működnünk a szülőkkel, az edzőkkel, nekem is, az összes felkészítő szakemberrel. Nyilván ez felnőtt korban is aztán hasonlóan történik, de hogy gyerekkorban nyilván érzékenyebb, hiszen egy kiskorúról beszélünk, sokkal védettebb közeget kell nekik biztosítani, de hogy meg kell tanulni beszélni a szülőkkel.
1: Hát én biztos,
3: nem könnyű.
2: Röviden válaszolnék, akkor általában az én feladatom szokott lenni. Nyilván én magamon akkor tapasztaltam nagy változást, amikor én szülő lettem. Én elhatároztam, hogy egyszer szülő leszek, én nem leszek elfogult szülő, szerintem az egyik világ legelfogultabb szülő vagyok ilyen szempontból, tehát nem tudok kilépni ebből. Akkor, amikor beszélgetünk a szülővel, egy dolgot meg kell érteni, hogy minden kérdésük arra irányul, hogy az ő gyerekével, az álmukra legfontosabb lényel úgymond az életükben mi történik. És ezért kell ilyen kommunikációt folytatni, és nem feltétlenül először megsértődni, amikor szakmai kérdéseket tesznek föl. Azt is lehet, én úgy gondolom, kezelni, és nem az az első válasz, hogy ehhez nem értesz, úgyhogy ehhez ne szóljál bele ebből a tekintetben, hanem rá kell világítani bizonyos dolgokra. És a másik nagyon fontos, amit én a fiatal kollégáknak el szoktam mondani, és tényleg ebben én szoktam segíteni, tehát nem a rossz hírhozója, vagy minden ilyen kommunikációban, mindig kérem, hogy többen legyünk ott, és próbálok meg segíteni mindenféleképpen, hogy őszintén. Tehát az nagyon fontos, hogy ha úgymond rossz hírt is kell mondani, azt el kell mondani időben, nem körülírni, mert akkor azzal csak magam kellett görgetünk problémákat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy egy problémát meg lehet oldani, 15-ből lehet 14-et meg fog tudni oldani, egyet nem, de az egy fog bemragadni örök életre, és akár komolyabb úgymond károkat is tud okozni ebbe a történetben. Én azt mondom, hogy őszintén kell kommunikálni, lehet, hogy 10 percig, egy napig, másfél napig ez nagyon rossz lesz a túloldalon, de a nap végén szerintem mind a két fél érdeke. És természetesen fontos, hogy ezt hogyan kommunikáljuk, tehát az egy nagyon fontos tényező az egészben, de szerintem ezt őszinte kommunikációval, úgyhogy megbeszélve, tehát nem csak egy oldalú, hanem egy oda-vissza kommunikációt folytva, szerintem ezt meg lehet oldani, és igen, ezt a szakembereknek tanulni kell, és a fiatal szakembereknek ezt szerintem egyre nehezebb. Azt látom, igen, hogyha szülők lesznek, akkor az ők is változnak, mert egy kicsit akkor máshogy értékelik ezt a helyzetet.
1: A sportág választásnál mennyire fontos a mentális szempont? Nagyon nem mindegy, hogy a gyerek hogy áll neki ennek a dolognak, hogy ő most akar sportolni, nem akar sportolni, ezt a sportot akarja, nem akarja. Ő szereti ezt a sportot, de tehetséges benne, de nem tehetséges benne. Szóval ez borzalmasan nehéz lesz átgondolni szülőként, gyerekként, meg aztán különösen.
3: Alapvetően, amikor egy gyerek elkezd sportolni, nem az számít, hogy miben jó, vagy miben nem jó, hanem hogy valamilyen mozgásformát válaszol. Onnantól kezdve, hogyha, amit az előbb is mondtam, hogy élményszintű lesz a motiváció, akkor már ugye jön a következő szakasz, tehát tulajdonképpen ilyen 8-9 éves korig az együttjátszás, vagy a sport öröme, a mozgás öröme, ami nagyon fontos. Nyilván a versenysportoknál már azért erősen a 3 éves kortól elkezdődik ez a nagyon egysíkra szocializált pedagógiai módszer, de hogy alapvetően tényleg az kéne, hogy nagyon sok sportot megismerjen, kiválasszon egyet, és ugye attól lesz motivált egy gyerek, hogyha ez az élményszintű élmény, vagy érzelem, ez többször ismétlődik. Tehát, hogy neki tényleg jó. Már másodszor nagyon jó az edzésem, már harmadszor már van sikerélménye, és hogy a kudarc élmény mellett nagyobb a sikerélmény, meg a fejlődés élménye, és onnantól kezdve tényleg mindegy, hogy milyen sportot választ. Az más kérdés, ugye ez egy másik vonal, a karrierút, amikor valaki és sportoló akar lenni. Nehéz Magyarországon is igazán a nagyon pejoratív szót fogok használni, amit a sportolók mindig ilyen lenézve mondanak, hobbi sportolónak lenni. Tehát, hogy ha valaki bekerül egy egyesületbe, hát onnan azért már az út az mégiscsak a versenysport felé terelődik. Nagyon sok jó példát különben tudok, ahol jellemző az, hogy van hobbi sport rész is.
1: Azért nézek Mátéra, mert ugye te mondtad, hogy ráadásul nem is mindegy, hogy az ETO akadémia, tehát a csúcsszintű a labdarúgásban, de már foglalkoztok 5-6 éves gyerekekkel. Tehát, hogy a kiválasztás, az tulajdonképpen már itt megkezdődik, vagy itt még csak az, hogy jó, ügyes a labdával, akkor nézzük meg, hozzuk ide, és közben, ahogy telnek az évek, választódik ki csúnya szóval a gyerek.
2: Azzal én is maximus egyet értek, hogy óriási konkurencia van a sportágak között, és ugye az óvodákban most már minél több sportág bemegy azért, hogy meggyőzze, kiválasztja azokat a tehetségesnek vélt gyerekeket, akik az ő sportágukban jó tud lenni. Na azért, aki egy 5 évesről meg fogja mondani, hogy melyik sportágban lesz jó, én azt azonnal leigazolom, és odahozom hozzám, és akkor a kiválasztásnál egyszerűbbek leszünk. Minél több mozgásmintát kéne megismerni, de ez nagy konkurencia harc odáig jut el, hogy ugye bemegy a sportág úgymond az óvodába, és megpróbálja magához csábítani. Most ha a labdasportágról beszélünk, akinek van gömbérzéke és ügyes labdával, kapásba egy 5-6 sportágat föl tudnék sorolni, hogy abba ő 5-6 évesen biztos mindegyikbe ügyes lesz. És mi fogja meghatározni az ő sportág választását? Egy, azt szerintem az, hogy az óvodában mely sportágban jelen, 2, ott ki a foglalkozásvezető, melyik foglalkozáshoz vezetőz kezd el kötődni a gyerkőc, 3, hogy a szülőnek melyik a legkönnyebb megoldani ebbe az egész helyzetbe, és akkor itt kialakul az, és lehet, hogy amúgy 14-15 évesen még továbbra is ügyes lesz, de mondjuk, hogyha van olyan sportág, kosárlabda, röplabda, ahol mondjuk kell a magasság, de nem lesz olyan magas, akkor eltöltötte abba a sportágba x évet, és lehet, hogy csúnyát mondok, lehet labdarúgásban meg szintén ügyes lehetett volna, és benne lett volna, csak nyilván eltolódott abban. Tehát én azt gondolom, a sportág választás esetében az lenne az ideális, szerintem 11 éves, hogy minél több sportágot, minél több mozgásmintával találkoznak.
1: 11-et mondtál, vagy 14?
2: Én 11-et mondanék. Még ott is én azt gondolom, hogy azért benne van a hiba határ bőven, de visszatérve igen, mi is elkezdjük, tehát nálunk is U6, U7 van, de nagyon kis létszámmal. Az ETO-ban 1000 éve vannak kis korosztályok, és nagyon kis létszámmal dolgozunk.
1: Ez mit jelent a kis létszám?
2: Hát U6, U7-ben 6-7 játékossal, tehát nem többel. Egy az, hogy Győrben nagyon sok egyesület van, labdarúgó egyesület, élni és élni hagyni alapelvet követünk, jó a kapcsolat, tehát hogyha évközben akarok, úgymond, mert látok, hogy valaki úgy fejlődik máshol, akkor nyilván be tudom, illetve eljön az a 11, illetve másik az a 14 éves iskolaválasztás előtti kor, amikor nyilván ki kell mondani, vagy hát meg kell próbálni azt, hogy aki mondjuk középiskola előtt áll, ott van egy óriási felelősség, én azt gondolom az egyesület oldaláról, amikor én kimondom azt, hogy igen, a következő 4 évét meghatározom iskola szempontból, sport szempontból. Egy év után azt mondom, bocs, tévedtem, másik középiskolát választ, ez egy nagyon szenzitív kor a gyerekeknél, igen. Tehát ott egy nagyon fontos, de előtte is úgy gondolkodunk ebben, hogy nyilván van fluktuáció. Csak ha belegondolunk, ha valaki 6 évesen bejön az etóba, és 11 évesen azt mondjuk, hogy nem, akkor ő azt fogja mondani, de hát én 5 éve, 6 éve etós játékos vagyok. Holott igen, etós játékos, csak hát még bízunk benne, hogy sokkal több van a sportágban neki előtte, és ezért fontos az, hogyha kis létszámból akarok nagy létszám felé menni, akkor kevesebb a fluktuáció, és kevesebb az úgymond eltanácsolt vagy elküldött gyerkőc, akik annyira megtörhetnek, ha bár nagyon próbálunk odafigyelni a partner egyesületekkel közösen, hogy véletlenül se hagyja abba a sportágat vagy a sportot, hanem megtaláljuk neki azt a következő lépcsőfokot, ahol tud menni. De a sportágválasztás, ezért mondom, hogy itt van egy ilyen ellentmondás, tehát nagyon korán kell ott lenni, nagyon nagy a konkurencia, és ebből kéne valami közös egy megegyezés találni a többi sportággal. Persze könnyen mondom ebbe a székből labdarúgás oldaláról, én is azért vagyok, hogy minél több gyerkőcöt meg tudjak nézni, meg tudjak győzni a sportágnak, de nyilván én azt gondolom, 11 éves korig minél több mozgásmintával találkozzon, mert skandináv országokban vagy Amerikában is olyan kultúra van, hogy teljesen más mozgásmintákkal jutnak el a gyerekek odáig, amikor úgymond kiválasztják azt a sportágat, amiben úgy gondolják, vagy kiválasztódnak, hogy van bennük potenciál.
1: Már tehát ott sok évszámot hallottunk. 11 év, neked is ez a határ?
3: 12.
1: 12?
2: Jó, megegyeztem.
3: Vihetem.
2: Igen.
3: Okay. Hát miért? Igen, szóval, hogy a sporttudomány ugye nagyon-nagyon sokat vizsgálódik ebben a kérdésben, és nagyjából ez a határ, ez a 11-12 év, amikor már lelkileg, mentálisan és kész arra, hogy mondjuk egy élsportot, vagy egy sokkal nagyobb terhelésű sportot tudjon valahogy rendesen az életébe is iktatni, és hogy abban tudjon fejlődni. Nyilván nagyon nehéz kor ez, amit Máté is mondott, hogy amikor az iskolaváltások történnek, akkor van a legnagyobb kihullás, ugyanez van, amikor gimnáziumba megy, és aztán beszélhetünk arról, hogy az utánpótlás sportból, a junior korosztályból miért lesz annyira kevés felnőtt sportoló, az a következő határ, és a legtöbb kihulló ott van.
1: Lehet-e a kiválasztás folyamán erre figyelni, hogy akár mentálisan, akár fizikálisan?
2: Próbálunk, ugye a labdarúgás abban szubjektív, tehát leülünk, és akkor mindenki más lát benne. Azért próbáljuk az adat oldalról megközelíteni, ezért jó a kapcsolat akár a Széchenyi Egyetemmel. A kiválasztásnál mindenkinél csinálunk antropometriai vizsgálatot, fontos a biológiai és a naptári életkor, amikor meghatározunk bárkinél. Megnézzük, ugye ezeken a növekedési csúcsok előtt után van-e a játékos adott helyzetben, csinálunk nyilván sportás specifikus teszteket, és most már büszkén mondom, hogy kognitív teszteket is végzünk, és ez köszönet a Széchenyi Egyetemnek, hogy az egyik professzor segít ebben, hogy különböző teszteket töltetünk, és onnan is kapunk egy információt ezzel kapcsolatban, mert a kognitív fejlesztés, mi hiszünk benne, hogy azt is lehet, tehát azzal is kell foglalkozni, és nyilván ezeket a dolgokat próbáljuk figyelembe venni, és mivel már vannak olyan adataink, mondjuk, akik már eljutottak, úgymond a mi első csapatunkig, akkor össze tudjuk hasonlítani. Legalább van egy ilyen összehasonlítási lehetőség, még akkor is azért van benne hiba százalék, de én kicsit úgy vagyok vele, hogy én persze a szememnek hiszek, de nem baj, hogyha adatokat is alá tudjuk támasztani. Amúgy én azt veszem észre, hogy középiskola második év után, amikor értékeljük a gyerekeket, és vannak adatok, akkor a szülők is jobban átlátják ezt az egész helyzetet. Ott lehet egy döntést hozni, nem kerül ki a rendszerünkből, csak akinél billeg ez a élsport vagy nem élsport, akkor van 2 éve az iskolába arra, hogy akkor igen, most egy kicsit erre rá kéne állni, mert a kettős életpályamodell is működik, tehát mi akár a női férfi felnőtt csapatunkban egyetemisták is vannak, hál' Istennek, akik egyéni tanrend alapján tudnak edzésekre járni és tanulni, hogy ott nyugodtan egy kicsit jobban rá kell feküdni akár az iskolai oldalra, ebben nyilván segít abba, hogy saját iskolánk van, és így nagyon szoros a kapcsolat akár a tanárokkal is. És amikor adatokkal tudok alátámasztani valamit, az sokkal jobban elfogadják a másik oldalon, és akkor szubjektíven beszélgetünk arról, hogy most valaki jól játszott, vagy rosszul játszott. Tehát én mindig azt szoktam mondani, ez nézőpont kérdése, hogy melyik oldalon állok, és akkor mindig bele tudom tenni azt, hogy jó, úgyhogy azért mondom, a labdarúgásra is próbáljuk ezeket az objektív dolgokat beletenni, és a kiválasztásnál is, amikor döntés születik arról, hogy igen vagy nem, van, amikor billegünk, akkor azt meg őszintén el kell mondani, hogy milyen veszélyeket látunk ebbe a történetbe, amire mondjuk fél évente vissza kell térni az értékelésnél, hogy az nőtt az a veszély, vagy pedig csökkent.
1: Miki, te ezt hogy látod? 14-16-18 évesen sokan fordulnak hozzád, vagy a szülők, hogy azt mondják, hogy most ebbe már segíts egy picit.
3: Igen. ott kezdődik igazán, amikor felkeresnek engem, és aztán a következő szakasz ez a kettős életút, vagy a tanulás, nem tanulás kérdése, hogy ilyen sport vagy egyetem. Az meg a másik ilyen nagy fordulópont, amikor elég sokan jönnek hozzám. De igen, valóban így van, és csak annyit még Mátéhoz, hogy nagyon jók, hogy vannak adatok. Én azért abban mindig hiszek, hogy az adatok leginkább azért jók, mert hogy a fejlesztés alapját kínálják. Tehát, hogy én azért hiszek abban, hogy van egy jó pár olyan versenyzőm, aki se alkatilag, se, nem tudom, kevésbé tehetséges a mérések alapján, és a szubjektív élmény, meg az eredmény teljesen mást mutat. Tehát, hogy én abban hiszek, hogy nyilván nem mindent lehet korrigálni, de bizonyos pedagógiai módszerekkel, akár a mozgásban, az én területem meg pláne, tehát nincs olyan, hogy valaki versenyző alkat, nyilván van olyan, aki egy kicsit olyan jobb attitűddel bír, de én nagyon sok olyat látok, hogy tudunk ezen változtatni.
1: Érdekes, amit mondtál, hogy billegnek, hogy élsport vagy tanulás, de pont az Etóban ott van Bánáti Kevin, aki mondhatjuk, hogy a bajnoki címet jelentő gólt rúgta a Ferencváros ellen, és egyetemen tanul, a Széchenyi István egyetemen, tehát hogy és hát azért nagyon sok ilyen sportoló van nálad is, Viki, akinél megfér ezt, tehát nem kell választani.
3: Igen,
1: nem?
3: Én igazán egy kicsit, bár amennyire lehet ezt nyomni az én szakmámban, mindig keresünk valami alternatív, tehát hogy nem is az, hogy válaszol, hanem legyen több lehetősége, amikor esetleg megsérül, abba hagyja, hát ez mégiscsak egy véges karrier bizonyos sportoknál, meg már 20 évesen nem is lehet űzni, tehát hogy alapvetően nekem ez mindig egy nagy kitétel, hogy nyomást tanulni, mindegy, hogy mit. Ugyanezt gondolom, hogy legyen egy kicsit kiegészítő sport is, nyilván ezt a sporttudományokból is tudjuk, hogy azért egy sportnak mindig van kiegészítő sportja, és hogy ne legyen felemás, fejlődjön az összes izom, megtanulja, hogy tud ő rekreálódni, tehát hogy ez egy nagyon fontos része egy kicsit az én munkámnak, és bár határozottan nem ez a terület, amivel foglalkozom.
1: Hát én, és sportkontra?
2: Nálunk azért van egy alapszabály, tehát van egy iskolánk, ami gimnázium, és a minimum az érettségi. Tehát ezt kimondjuk azt, hogy nekünk az a feladatunk, meg az iskolánk az a feladat, hogy érettségig el kell juttatni minden játékost, függetlenül a pályán nyújtott teljesítményétől. Aki nem tud olyat, akkor tudjon tovább tanulni.
1: Van összefüggés egyébként a jó tanuló és a jó sportoló között?
2: Abszolút van összefüggés, én azt gondolom, illetve most lehet, hogy ez furán hangzik, de azért most már olyan éveink vannak most már jó pár év óta, hogy minden diákunk eljutott az érettség, és abszolválni tudta, azért sportiskolák esetében nem. Azért mi a gimnáziumot választottuk működési formának, és nem ilyen speciálisabb dolgot, hanem azt mondtuk, hogy egy érettségig jutassuk el a gyerekeket, tehát az az alapelv. Tehát amíg nem jutnak el érettségig, én nem is használom ezt, hogy mert sokszor használják, hogy a B-terv miatt kell a tanulás. Nem, én azt mondtam, hogy megteremtjük azt a környezetet, ahol élsportot próbálunk biztosítani, és egy olyan napi rendet, amellett lehet tanulni is. Tehát ebből indulunk ki. És utána nyilván jön az egyetem. Én azt gondolom, hogy az egyéni sportágaknál lehet, hogy rosszul gondolom, de lehet, hogy könnyebb összeegyeztetni az edzéseket, illetve az egyéni tanrendet. Ugye a csapatsportágak esetében, a sportban legalábbis nálunk, én most ezt tapasztalom, meg nyilván korábban is, hogy a felnőtt csapat edzései azok mindig változnak. Tehát akár egyik napra a másikra meg tud változni, és ugye nyilván egy egyéni tanrend, az tud alkalmazkodni, és ezért jó, hogy az egyetemekkel is szoros a kapcsolatunk, és itt próbálunk ebben az egész történetben segíteni. De az alapelvünk az, hogy érettségig jusson el mindenki, csinálja meg a felvételt az egyetemre, vegyék fel lehetőség szerint, és akkor majd eljön az a döntés, hogy milyen szinten tudok sportolni, hogy akkor halasztok, vagy akkor megpróbálok egy fél évet. Ha nem megy, akkor megint ott van még a halasztás lehetősége, de mindenképpen ne az legyen, hogy ott hozok egy stoppot, meghozok egy vonalat, és akkor utána majd egyszer, majd valamikor újra kezdem, hanem lehetőleg akkor még ezt próbálják, mert szerintem összeegyeztethető azért a mai világban.
3: Abszolút összeegyeztető. Annyi annyi lehetőség van, már éppen most hallottam, hogy online gimnázium is van már, sőt Amerikába is el lehet végezni akár innen az online gimnáziumot, és akkor lesz egy nemzetközi érettségije. Szerintem nincs olyan, amit ne lehetne megoldani ebben, akár a csapatsportolóknál és akár a futballjátékosaimnál is látom, hogy igen, megy ez együtt is, ez az egyetem.
1: Viszont rápillantottam az órára, és most itt a végén, és köszönöm szépen Falódi Viktóriának és Havas Máténak, hogy itt volt velünk, és hát természetesen egy hét múlva is jelentkezik az utánpótlás, nevelés, sportol a gyerek adásunk.

0: bones.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Mai adásunkban labdarúgás lesz a téma, természetesen az utánpótlás sport mesdjéjén megyünk végig, és női labdarúgásról lesz szó. Itt a stúdióban a vendég Szarvas Alexandra, a Magyar Női Válogatott Szövetségi Kapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor, mentális edző. Szervusztok, sziasztok!
3: Szép napot!
4: Szia!
2: Kicsit arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg a labdarúgással. Szandi, a te esetedben mégiscsak mondjuk azt, hogy te vagy a magyar női labdarúgásnak a legmagasabb szintje, mert a szövetségkapitányból nem mindenki lesz. Na de hogy kezdődött nálad a futballal való kapcsolat?
4: Hát megpróbálom rövidre fogni az egészet. Nálam igazából úgy kezdődött, mint szerintem sokan másoknál, az egész családomban valaki mindig focizott, és én is ebben nőttem fel igazából egy labdával, kivéve a nővéremet, tehát teljesen az ellentétem, de a legjobb barátom, apukám, nagybátyám, mindenki focizott, mindig vittek meccsre, és igazából nem is volt más választásom, meg nem is szerettem volna más csinálni, mint a focit.
2: Eszter?
5: Nagyon hasonló a történetem. Nekem édesapám focizott, tesóm, bátyám kezdett el focizni ugye kiskorában, ezért minden percemet körülbelül a focipálya mellett töltöttem, úgyhogy így kénytelen is voltam, meg hamar szerelmes lettem ennek a sportnak, úgyhogy én is így kezdtem el a labdarúgást.
2: Gábor, kérlek, hogy a női labdarúgásról.
3: Hogy kerültem én a női labdarúgásba? Úgyhogy 2008-ban én lettem a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára, és hamar érzékelnem kellett azt, hogy a női labdarúgás iránt mérsékelt az érdeklődés a szövetségen belül, tehát senki nem akar vele foglalkozni, és akkor én meg úgy gondoltam, hogy ebből azért lehetne valamit csinálni, akkor sikert elérni azt, hogy az univerziádén részt vett a magyar női labdarúgó válogatott, és aztán ugye nekünk férfiaknak a labdarúgás, meg a nők a két szerelem, és a kettő egybe egy irányba mutatott, és én azóta próbálok a partvonalon túlról folyamatosan segíteni gyerekeknek, felnőtteknek, mindenhol, ahol ezt lehet, megadják.
2: Kicsit az utánpótlásról, mert hogy kezdi el valójában egy kislány a labdarúgást? Terjednek talán különböző ilyen gondolatok, hogy a fiúkkal együtt kezdik. Szandi, a te esetedben is így volt?
4: Abszolút. Én 14 éves koromig fiúkkal játszottam, de ez talán a legjobb időszakom volt, és sajnos mivel még itthon nincs olyan szinten a női foci, hogy azt mondjam, hogy már pedig egy kislányokkal kellene elkezdeni a focit, én nem vagyok ennek a híve abszolút. Még mindig azt mondom, hogy amíg tudsz, focizzál fiúk között, mert azt, amit ott megkapsz tudást, ösztönösen a fiúktól, a fiúk által az a gyorsaság, az a gyors gondolkodásmód, mert ott rá vagy egyszerűen kényszerítve erre. Én ezért nagyon hálás vagyok, szerintem előrébb tartanánk a magyar utánpótlásban is, hogyha ez még mindig így lenne. Attól függetlenül, hogy nagyon jól látni az, hogy nagyon sok kislány van most már, akik fociznak.
2: Eszter, még mindig a fiúkkal való futball tart, nem is tudom, serdülőkorig? Tehát ez a bevett szokás?
5: Jelenleg szerintem nem. Leginkább kislányok között kezdenek el a kislányok focizni, mivel nagyon sok lánycsapat van már. Régebben ez nem így volt, én is ugyanígy 14 éves koromig fiúkkal játszottam, ami szerintem hatalmas előny azokkal szemben, akik mondjuk lányokkal kezdenek el focizni pont emiatt, mert sokkal gyorsabbak, gyorsabban gondolkodnak, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy nagyon jót tett nekem, hogy 14 éves koromig fiúk között játszhattam. Viszont ez ma már nincs így szerintem, a többségében, amit látok, hogy leginkább lányokkal fociznak a lányok.
2: Az egyébként hozzáad az emberhez, hogy fiúk között játszik, ezáltal nincs szétszedve a fiú és lány, szóval ez a te esetedben hogy jelent meg?
5: Igen, abszolút előny szerintem, mert fizikálisan is sokkal jobb, tehát sokkal többet kontaktol az ember, sokkal agresszívabb lesz, mint játékos, ha mondjuk fiúkkal kezd el focizni, mint lányokkal. Rá lesz kényszerítve, hogy használja úgy a testét, mint mondjuk lányok között lehet, hogy nem kell, vagy sokkal gyorsabban gondolkodni, úgyhogy abszolút úgy gondolom, ez egy előny.
2: Megjelenik ilyenkor a férfi és nő közötti, fiú-lány és közötti ellenségeskedés, valami ilyesmi, a fiúk kevésbé fogadják el a lányokat. Gábor?
3: Ez életkor függő, tehát van az az életkor egész piciként, amikor mindegy, aztán van az, amikor az ellentétes nem az ellenség, tehát nem érünk hozzá. Aztán van, amikor ez izgalmassá válik, hogy más nemű. Ugye a szabály Magyarországon azt hiszem most az, hogy U14-ig játszhatnak a lányok fiúk közt. Egyébként nagyon érdekes, hogy nálunknál fejlettebb női futballkultúrában rendelkező országok között is van olyan, ahol az a divat, például a skandinávoknál, hogy fiúk-lányok együtt játszanak, van olyan, ahol teljesen szeparáltan játszanak. Az is érdekes, hogy a Magyarországon elfogadott és eredményes női labdajátékokban nem jellemző a közös játék, és tényleg azt látjuk, hogy azok a lányok, akik fiúk közt szocializálódnak, ők gyorsabban gondolkodnak, bátrabban ütköznek, tehát van ennek előnye. Nyilván ez is minden más gyereke válogatja, hogy kinél mi az, ami célra vezető. Majd kicsit én azt látom, hogy megfordult, tehát a nagy kluboknál lányok külön vannak, és azon dolgozunk, hogy aki ott tehetséges, az mehessen a fiúk közé. A kicsi kluboknál, ahol nincs női foci külön, minél kisebb településre mész, ott találsz a fiúk között elképesztő tehetségű lánygyerekeket, akiket aztán integrálnak a női fociba, de sokan dolgoznak azon, hogy mondjuk 2-3 edzést maradjon a fiúk közt, és 2-3 edzésre megjöjjön egy női akadémiára. Tehát nagyon sokféle út van, rendkívül érdekes, hogy a labdarúgás ebben egész más irányokat vett a világon mindenhol, és Magyarországon is, mint a többi csapatsport.
2: Kicsit akkor a nemzetközi vizekre vezve, mégiscsak Németország és Svájc. Alexandra, mi a helyzet külföldön?
4: Én Svájcot tudom jobban mondani, mert...
3: Ez a legjobb rendszerek egyik Európában.
4: Igen, szerintem is. Amikor még Németországban játszottam, akkor még én is elég fiatal voltam, és annyira nem láttam az utánpótlást, nem láttam bele, de Svájcban ott voltak olyanok, akik még 16 évesen is fiúk között játszottak. Nekem is volt egy olyan játékosom az utánpótlás válogatottnál, az U16-ban még Zürichbe az egyik legjobb csapatnál fiúk között játszott, és most ma a Barcelona női csapatának a tagja. 2007-es játékosról van szó, tehát nagyon fiatal még, de elképesztő, hogy ott, ha jó vagy, akkor mennyi. Ott nem azt nézik, hogy úristen, most meg fog sérülni, úristen, most ez lesz, vagy az lesz, mert hogy a fiúk erősebbek fizikálisabban, hanem azt nézik, hogy ha te jó vagy, és te szeretsz ott lenni, és meg tudod állni a helyedet, akkor menjél és csináld addig, amíg te úgy érzed, hogy meg az edző, meg a szülő is azt látja, hogy igen, az én gyerekem, vagy az én játékosom fejlődik ebbe, és nem hátráltatja úgymond a fejlődésbe. Aztán utána nyilván egy idő után már ketté válnak a dolgok, de ott abszolút ez a vonal van. Többen Lia Velti, akár Sidney Sertenep, szóval mondhatnék jó pár nevet, akik megállták a helyüket a fiúknál, egész magas szinten még.
2: Utánpótlásból felnőttbe kerülés, ez egy szintváltás a női labdarúgás világában is?
4: Igen, ez egy nagyon nagy szintváltás minden téren, én úgy gondolom. Tehát, hogy mentális téren is, fizikálisan, taktikailag, technikailag, mindenhol. Tehát a nemzetközi szint az egy más szint, felnőtt szinten meg pláne. Hogyha most csak a magyar labdarúgást nézem, akkor meg elképesztő nagy a szakadék, és ez nagyon szomorú számomra. Én az utánpótlásból jövök, ott edzősködtem nagyon sokáig. Fiatal edzői pályafutásom alatt akkor is lehetom mondani, hogy a több részét ott töltöttem, és látom, hogy más országok, és nem Angliát említem, nem Németországot említem, hanem Lengyelország, Svájc például, akik elérhető országok számunkra, és példát vehetnénk róluk, hogy ők ezt hogy csinálják, és hogy nálunk mi zajlik, az két külön világ.
2: Eszter, a személyes történet, utánpótlásból felnőttbe kerülés, egyik pillanatról a másikra szépen felépített íve volt ennek, mire emlékszel, hogy emlékszel erre vissza?
5: Hát egyik pillanatról a másikra történt, én 15 évesen kerültem fel a Fradi női felnőtt csapatába, 14 évesen még fiúk között fociztam, utána a Dörnyi Balázs meglátott egy tornán, kiemelt onnan, felhívott a Fradiba, és körülbelül egy évig játszottam a korosztályomba, és utána mondta, hogy hát látogassak el a felnőtt edzésre. Olyan jól sikerült az első pár hét, hogy utána mondta is, hogy maradjak a felnőtt közegben, ami nyilván nekem nagyon-nagyon jó volt, hogy fejlődtem. Ráadásul nagyon sok külföldi játékos volt akkor a Ferencvárosban, hogy rengeteget tanultam és fejlődtem közöttük, viszont nagyon sok olyan a háttér dolog történt, vagy van egy játékosban, például bennem is, ami volt, hogy amit nem biztos, hogy tud kezelni egyedül egy fiatal. Tehát bennem is csomó olyan kérdés megfogalmazódott, hogy ez normális-e, hogyha velem ez történik, vagy ezek a gondolataim, mert olyan nehézségekbe ütköztem, nyilván ők 25-26 évesek voltak, én meg voltam 15-16, amit nem tudtam csapaton belül megbeszélni, ezért nyilván nekem nagyon jó volt, mert volt egy olyan családi hátterem, akik így beleláttak a labdarúgásba, és hogy mivel járhat, és ezért mindig meg tudtam velük ezt beszélni, illetve mindig körülvettek olyan személyek, felnőtt személyek, nem feltétlenül a csapattársaim, akik segítettek ezen az úton, de nagyon hamar belecsöppentem, és igenis sok kihívással járhat ez egy fiatal játékosnak.
2: Itt általános nehézségekről van szó, tehát nem tudom, beilleszkedés, különbség.
5: Igen, ezek életkori sajátosságok, amit nem feltétlenül tud egy játékos a csapattársával megbeszélni, mert teljesen másban van. Nekem a legnagyobb probléma az volt, hogy nem tudtam bejárni az iskolába, nekik az volt a legnagyobb probléma, hogy nem tudom, van még egy edzés, vagy az, hogy mit csináljanak majd a labdarúgó pályafutásuk után, tehát nyilván énekre nem is gondoltam még, akkor csöppentem bele. Ezek életkorú sajátosságok általában, igen.
2: Mit lehet mondani egy 14-15 éves hölgynek, aki elkezdi mondjuk a felnőtt pályafutását a labdarúgás világában? Tegye rá az életét, két vagy több lábon álljon, mit lehet tanácsolni?
3: Ugye azt tudni kell, hogy a női labdarúgásban egy évvel hamarabb, tehát 15 évesen lehet felnőttben játszani, a fiúknál 16. Ez megint csak egyéne válogatja. Ugye azt a három szinteret kell jól összehangolni, ami a család, az iskola és a sportklub. Az jó, ha az iskola partner a sportban, jó, ha a sportklub partner a tanulásban. Én abban hiszek, hogy minden gyereknek kell tanulni, minden gyereknek el kell, ami az ő fejében, vagy az ő képességei a tanulásban, azt kell kimaxolni. Tehát nem kell mindenkinek pszichológussá válni, mint az Eszternek, de hogyha az egyetem az, ahova el lehet jutni, akkor egyetemet kell végezni, ha az érettségi, akkor érettségi, ha egy szakma, akkor szakma, hogy azt is ki kell maxolni. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Elmegy egy utánpótlás válogatott, és megveri a belgákat 1-0, amire nem számítunk, és mindenki óriási boldogság, de a három nap annak a gyereknek, akinek nincs más, csak a foci, kevés arra, hogy visszajön a földre. Azt hiszi, hogy jövő a világ. Játszanak a horvátokkal, akiket meg kéne verni, kikapunk 1-0, és három nap múlva van mindent eldöntő meccs az osztrákokkal, hogy nyerünk, kim vagyunk az EB-n. De azok a gyerekek, akik nem tanulnak, nincs más nekik, csak a foci, azoknak elvették az egyetlen játékszerét azzal, hogy kikaptunk, az három nap múlva az a gyerek használhatatlan. Egész konkrét példát mondtam. Tehát ezért én azt gondolom, hogy kell az élsport mellett, nem csak a fociban, mindenhol valami más is, ami foglalkoztatja a gyerek agyát. Miközben nyilván van olyan gyerek, aki többet tesz rá futballra, mert az látszik, hogy ha mi felnőttek el nem rontjuk, akkor lesz belőle futballista, és van olyan gyerek, akinek a mentalitása az erőssége, és ő meg mellé rakja az iskolát, aztán majd meglátjuk. Van olyan gyerek most is felnőtt NB1-ben, aki közben az ötvös gimnáziumba jár, és a három év alatt, tehát a 6 fél évben kétszer volt egy-egy négyese. Így is lehet. És van olyan gyerek, akinek nagyobb kihívás az iskola, aki a felnőttbe kerül, az Eszter is mondta, nagyon sokszor, hát hogy az iskolát inkább kívülről látja, mert sokszor délelőtt van edzés. És ott az iskolának, a szülőnek és a klubnak össze kell fogni, hogy egy irányba tartsanak, mert ha ezek versenyeznek egymással, akkor végén a gyereket tönkreteszik.
2: A stúdióban a vendég Elbert Gábor, Csigi Eszter, valamint Szarvas Alexandra. Gábor említette itt azért azt, hogy iskola és pályafutás egyensúlya. Most Eszter, a te esetedben ugye arról lehet beszélni, mint pszichológus, végzett pszichológus. Hogy tudtad egyáltalán egyensúlyba hozni ezt a kettőt?
5: Hát igen, ez nagyon szépen hangzik így. Emögött nagyon sok munka van. Azt tudtam, hogy mindenképpen szeretnék valamit kezdeni a szellemi képességeimmel is. Azt tudni kell, hogy a mi családunkban nagyon sok a diplomás, és nem feltétlenül a diploma, de valamilyen tudás megszerzés az nagyon-nagyon fontos volt és prioritás volt, ezért nekem a szüleim mindig ezt fontosnak tartották. Nagyon fontosnak tartották azt is, hogyha csinálom a labdarúgást, akkor azt maximálisan, de azt is, hogy mellett a tanulmányomat ne engedjem el. Ezért ők nem engedtek semmilyen másik iskolába, ők tudták, hogy melyik gimnáziumba kell mennem, és azt magántanulóként végeztem el 4 évig, akkor kerültem fel a Fradiba, és nagyon nehéz volt, az tény, de tudtam, hogy nagyon szeretném mind a kettőt, és azt is tudtam, hogy hosszú távon majd sportpszichológiával szeretnék foglalkozni, tudtam, hogy ahhoz hány évet kell tanulni, és igazából az nem volt bennem kérdés, hogy ezt most megcsinálom-e vagy sem. De mind a mellett, hogy próbáltam a maximumot nyújtani a pályán is, mert ott is voltak, és még mindig vannak céljaim.
2: A mélységeket, magasságokat, azokat hogyan kezeled? Magadat nem tudod diagnosztizálni, gondolom?
5: Nem. Szerencsére nem szoktam. Nem szerencsés, ez így van. Nagyon jó közeg vesz, úgy gondolom, körül vannak olyan barátaim, illetve a család, akivel így minden problémát meg tudom osztani. Tehát a környezetem az nagyon támogat és elismert, ami nagyon fontos szerintem. Úgyhogy leginkább így tudtam így a mélységet, magasságokat, illetve voltak edzőim is, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy ha már csak egy pár szót mondtak, hogy látják azt, hogy éppen ma vagy tegnap miben problémákkal küzdködtem, már ez is nagyon-nagyon sokat segített, hogy még egy hétig mondjuk tényleg ne foglalkozzak mással, vagy ezzel a problémával, hanem ezek ilyen így átlendített pár jó szó.
2: Hogy lehet segíteni a hölgyeket ebből a szempontból, hogy a mélységeket, magasságokat megéljék? Bár szövetségi kapitányként már lehet, hogy nem is ez nem feladat, vagy mégis?
4: Ó, de hogy nem.

0: teljesíteni kell itt ugyanúgy, de mások a célok, más a csapat, más a környezet, és én hogy tudom azt az én stábommal neki minél úgymond kihívások elé állítani, de komfortossá is tenni olyan szinten, hogy ő ne érezze magát elnyomva, hogy ő azt érezze, hogy igenis a meccsopon én vagyok a legjobb. És nekünk ez a legnagyobb feladatunk igazából a válogatottban, és ezt sokan nem hiszik el, de ez így van, nem csak nálunk, ez ugyanúgy a férfi válogatottban is ez van, amikor a Markóval beszélek erről, neki ugyanezekkel találkozik, és ahogy ezt is említette, hogy a környezet, szerintem az van a legnagyobb hatással egy játékosra. A szülők, az edző, a klub, a játékosok, akik körülveszik, az iskola, ezek mind befolyásolják azt, hogy az adott játékos az eléri a céljait, vagy sem. És nem, és az, amit a pályán csinál, abban másfél órában, a heti 5-6-szor, tök mindegy, az egy apró töredék annak, hogy ő most a végén profi lesz, vagy sem.
1: A közeg mennyire romlott, és itt nem csak a magyar közegre gondolok, hanem úgy általánosságba véve, ami lehet, hogy nem engedi éppen mondjuk a női labdarúgás előre menetelét. Mit tapasztalsz?
0: Ez egy nehéz kérdés számomra, mert én egy olyan közegből jöttem haza 12 év után, ami egy nagyon támogató közeg volt. Én nem ismertem azt, hogy irigyek az emberek, én nem ismertem azt, hogy valaki, aki körülöttem van, az nem segítő szándékból mondja azt, amit. Amikor ide hazajöttem, a saját hazámba, ahonnan származok, ahol nagyon hamar megtapasztaltam azt, hogy itt nagyon sok olyan ember van, aki nem segít téged, sőt, inkább keresztbe tesz, és ez sok mindenkire vonatkozik, és ez nem tudom, hogy miből adódik, ezt lehet Gábor jobban el tudja mondani, de az a társadalmi dolog is, hogy van a nő és a férfi, és a nő az otthon van, és gyereket nevel, és főzt, most takarít, az még szerintem a mai napig él, és ezáltal a foci, hát az egy férfi sport, az nem nőknek való, minek fociznak a nők, menjenek visszafőzni, ilyesmi, tehát hogy ezzel mai napig találkozunk, és ez számomra elszomorító. Ha egy kicsit távolabbra megyünk nyugata felé, nem kell messzire menni, ott sokkal kevesebb ilyennel találkozunk.
1: Ezt te nyugaton, te tapasztaltál bármit is?
2: Én is Svájcban voltam, mint Alex, a Bázelnél. Én csak 2 évet voltam ott. Más tapasztaltam én is, szerintem nagyobb az elfogadottság egy női labdarúgásnak, úgyhogy nekem ez az egyetlen tapasztalatom, de merőben más volt, mint itthon.
1: Gábor?
3: Szóval ez egy nagyon összetett kérdés. Én azt gondolom, ahhoz, hogy a női labdarúgás Magyarországon elfogadott legyen, a nemzetközi példák ezt mutatják, minden szakdolgozat, amit csináltunk ezzel kapcsolatban, ott indul el a női labdarúgás, ahol a férfi labdarúgás partnernek tekinti a nőit. Ettől mi nem tudom, nem találok jelzőt arra, hogy milyen messze vagyunk. Ez az egyik fele. Tehát bekapcsolsz egy férfi labdarúgó EB vagy VB közvetítést az ORF-en, vagy a CDF-en, vagy az ARD-n, és ül bent a stúdióban korábbi női labdarúgó, aki teljes jogú tagként segít érteni, hogy mit nézel. A másik nyilván van felelőssége ebben a női labdarúgásnak, belértve engem is, tehát mindenki, ki benne van, hogy mondjuk az Eszter az egy csodabogár azzal, hogy pszichológus. Tehát, hogy a minden sportágnak, így a női labdarúgásnak is ki kell termelni a saját szellemi elitjét. Hogy nem csak arról beszélek, hogy diplomások, de hogy minél több magas végzettségű edző. Most jó úton vagyunk abban, hogy nagyon sok fiatal magyar labdarúgó lány van komoly ligákban. Ha ők azt a tapasztalatot, a tudást majd hazahozzák, akkor szerintem van erre esély, de hogy elképesztő sok tehetséges gyerekünk van, és abban a közegben, amit a lányok mondtak, abban a közegben nagyon sok munkánk van a háttérben, hogy ők egészséges felnőtt emberek legyenek, és legyen belőlük sportoló. Tehát én azt gondolom, van egy külső ellenfogadás, erről lehet órákat beszélni, hogy a magyar társadalom mennyire macsó, és hogyan nem tekinti partnernek a nőt, különösen ha ő futballista, és van felelőssége magának a női labdarúgásnak, hogy sokkal több tudást kell behozni, sokkal több, akár külföldről származó, akár egyetemen megszerzett tudást kell beépíteni annak érdekében, hogy a gyerekekkel olyan felnőttek foglalkozzanak, akiknek ezt jó szívvel adod a saját gyerekedet, és jó mintát mutatnak, ebben szerintem azért van még tartozásunk.
1: Zárszóként mit mondanátok fiatal sportolóknak, akár edzőknek, akik a labdarúgás világában vannak, és direkt nem mondom azt, hogy női futball, női labdarúgás, mert Szandi, talán egyszer beszélgettünk ezzel kapcsolatban, hogy már maga az, hogy ezt így mondjuk, lehet nem megfelelő. Erre tudsz reagálni, hogy ez így helytálló?
0: Igen, legyen labdarúgás egy

0: Beszéljünk labdarúgásról, és akkor, hogy azt nő, azt sem mondjuk, hogy sokszor én nem hallom azt, hogy női tenisz, vagy női kézilabda, vagy kézilabda, és még sincs ott olyan, hogy úristen, a kéziseket, oké, sikeresek nálunk, és ez tök jó, de nincs az a megkülönböztetés, mint a fociban. Mit mondanék egy fiatal játékosnak, sportolónak? Tegye bele azt a munkát minimum, mint amit a Csigieszti, meg még sokan mások, egy Fenyves Javilin, egy Csiszerheni, meg még sorolhatnám, mert ezek olyan emberek, olyan játékosok, akik elképesztő sokat tettek azért, hogy eljussanak oda, ahol vannak. Ennélkül nem fog menni, senki más nem fog tudni rajtuk segíteni, nem fogják megcsinálni helyettük, nem fogják megfutni azt a métert helyettük, és amíg a mentalitásuk nem olyan, ami a profi közeg megkíván, addig én azt mondom, hogy nem is lesznek a profi közeg közelében sem. Sehol.
1: Eszter?
2: Hát nehéz más mondani, mert én is hasonlókat mondanék, és mindig hasonlókat mondtam is, hogyha ezt megkérdezték. Talán a munka az egyértelmű. Ami nagyon fontos mai fiataloknál, és ezt nem kritikaként szeretném mondani, én azt látom, hogy nagyon nehezen élik már a kudarcokat, nagyon nehezen állnak fel belőle, hogyha negatív kritikát kapnak. A pozitívat azt még be tudják fogadni jól, de a negatívat már kevésbé. És ezt még egyszer mondom, nem kritikaként szeretném, hanem ezt igenis meg kell tanulni. Mert bárhova mennek, bármit csinálnak, lesz kudarc. Tehát ha nem a labdarúgásról beszélünk, bármit csinálunk, lesz kudarc, amit fel kell tudni dolgozni, és saját javunkra fordítani. És inkább ezt látom, hogy ebben kellene kicsit, nyilván mindenben, mindegy, mindenkinek kell felednie, de ebben gondolom, hogy ez szerintem ez egy hiányterület most.
3: Igen, amit szövetségkapitány asszony mondott, vagy kisasszony, hogy azt tudjuk mondani a gyerekeknek, hogy ha nem raksz bele elég munkát és elég jó munkát, akkor biztos nem érsz oda. Az a rossz a másik oldal, hogyha beleraksz mindent, eleget és elég jót, akkor vagy oda érsz, vagy nem. De az segíthet, hogyha olyan közeget teremtesz magad köré, hogy olyan emberek vesznek körül, akik nem azt mondják feltétlenül, amit hallani akarsz, hanem amit tényleg jó szándékkal gondolnak, és minden egyes feladatkörben magad körül olyan ember van, akiben emberileg és szakmailag 100%-ig megbízol. Ha el akarnak jutni oda, ahova az említett lányok, de még szent sem lehet sorolni, mert a hétvégén ugye topbajnokságokban rúgtak 3 gólt a magyar lányok, és szerintem ez óriási dolog, hogy egy sportoló az egy projekt ma az élsportban, és minden feladatköre meg kell találni magának, a sportnak azt az embert, aki a legjobb neki.
1: Hölgyeim, uram, köszönöm szépen.
0: Köszönjük.
1: Szarvas Alexandra, a Magyar Női Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, Csigi Eszter, az MTK labdarúgója, valamint Elbert Gábor, mentális edző volt a vendég itt az Utánpótlás Nevelés Sportol a Gyerek című műsorban. A műsorvezető Katona László búcsúzik, viszont hallásra.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Pik-pik-pik van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legyei százszörös a pályafutása végén, ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurta Gege, Erdei Márk és Szabó Szilvia, és vendégünk érkezett, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Lázár, vagy Kolozsi Lázár Ildikót, operatív média igazgatót, akivel hát mindenféléről fogunk beszélgetni, de talán a legfontosabb apropó és a legaktuálisabb téma az, hogy nagyon sok hazai világversenyt, sporteseményt rendezett már Budapest, illetve Magyarország, amelyen nem csak a rendezés kap mindig nagyon pozitív kritikákat, hanem a sajtó iroda, a média központ működése is, díjakkal is jutalmazták már a munkátokat, Ildi, és azt gondolom, hogy már kisújból kirázzátok, amikor egyszerre egy esemény zajlik. Na de az elmúlt hétvége azért szerintem még nektek is erőn felüli munkát adott, hiszen egy időben zajlott az atlétika világdöntő Budapesten, illetve a Judo Grand Prix verseny. Szóval akkor beszéljünk erről a legutóbbi versenyről, de majd rólad is lesz szó természetesen. Szóval hogy zajlott ez a párhuzamos dolog, és mekkora csapat munkára, hány fő munkára volt szükség?
3: Bocsánat, visszamegyek az elejére, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ilyen illusztris társaságban. Ebben a stúdióban még nem is voltam, úgyhogy köszönöm. Nagyon vicces, ahogy mondtad, hogy díjakkal jutalmaznak minket. Hát téged is, mert 17-ben harmadikak lettünk, és annak a csapatnak te is része voltál, úgyhogy... Szogd meg te is.
2: Így van,
3: tehát szogd meg te is, hogy ennek a csapatnak része vagy. Nagyon érdekes az, hogy sokan kérdezik, hogy jövőre is hány esemény lesz, és akkor mi hogy tudunk erre felkészülni, és egyáltalán soha nem biztos, hogy mi leszünk. Ezt én nem is vitattam soha, hogy élni és élni hagyni, nagy ez a terep, mindenki, aki szeretné csinálni. De visszamegyek oda, hogy 94-ben az akkori főszerkesztőnk a Mobil Pressnél, akkor még Vesztel Pressnél, azt mondta nekem, hogy van kétféle sajtómunka. Az egyik a sajtófőnöki, aki reprezentál, dolgozik persze, de hogy igazából ez egy reprezentatív munka, és van a szántóvető, az operatív média vezető, aki tényleg rengeteget kell, hogy dolgozzon, de ezért nem fognak kapkodni, melyiket választod. És egyértelműen mondtam, hogy én ezt a másodikat, nekem az kell, nekem dolgozni kell, és nagyon érdekes, hogy azóta is ebben maradtam. Voltam sajtófőnök is kisebb-nagyobb eseményeken, de akkor se tetszett, tehát hogy nekem tényleg az kell, hogy együtt lélegezzek egy csapattal.
2: Terepmunka?
3: Terepmunka, uh-huh. Tehát hogy az, hogy én a Szöktől a Csillárig mindent megtervezek előtte, mert ugye egy operatív médiavezet is ott kezdődik, hogy egy évvel előtte elkezded összerakni, hogy miből hányra van szükséged. Jó, persze vannak guideline-ok, amit a nemzetközi szövetségek leadnak, de egyértelműen az van, hogy azért mit enged meg. Nagyon érdekes például tavaly előtt, tehát a 2023-as VB után fölhívtak Tokióból a World Athletics, jobban rám írtak, hogy hát a csapatunkat visszasírják, meg az egész LOC-t, vagyis a helyi szervezőbizottságot, mert hát olyan csatákat vívnak a japánokkal, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mi mindig egy kicsivel többet adunk, természetesen, és most a szervezőbizottságról beszélek, mert akkor tudunk, és ezt akartam mondani, mi jól teljesíteni, hogyha mögöttünk van egy jó szervezőbizottság. Szóval így könnyű egyébként, hogyha már a csapat megszokta. Gondolkozom, hogy mi volt az eredeti kérdésed, de mindjárt beugrik.
2: A párhuzamos, hogy igen, egy időben igen. Van két verseny.
3: Eddig a csúcsunk az három verseny volt, és mivel ugye nagy a csapat, hát most gondoljatok bele, hogy a Vizes VB-re 57 média kiszolgálóra volt szükség, köztük nagyon sok vezetőre, akit ott hagyhattam Sopronban, Debrecenben, stb., mert megszokta, hogy neki mi a feladata, és helyi sajtóközpont vezetőként hogyan fogja össze a kisebb csapatokat, ő is már kezdte építeni a saját csapatát, és akkor ez egy olyan közeg, ahol tudunk osztódni gond nélkül, és mindenki tudja, hogy nem veszünk el az ő dicsőségéből semmit, sőt, adunk hozzá, mert nekem egész életem az volt a célom, hogy növekedjenek az emberek. Én azt szoktam mondani, én nem tanítványokat képeztem 96 óta, mert ugye sportriportereket meg műsorvezetőket képzek már hosszú évek óta. összesen már,
2: 30 év.
3: Majdnem azt hittem, nem tudom összeszámolni. A lényeg az, hogy nekik is azt mondtam, én nem tanítványokat, én mestereket akarok képezni, akik pillanatok alatt túlnőnek rajtam. Sokan nem mernek olyan emberekkel dolgozni, akik esetleg majd fölé kerülhetnek. Hát miért ne? Hát, hát hogyha eljött az ideje, ha én alábbadok, hogyha én kiengedek, hát akkor jöjjenek.
2: Neked, amit mondtál, nagy ez a terep. Hát pontosan. Nem elveszi tőled pontosan a munkát, hanem esetleg melletted.
3: Igen, igen. Úgyhogy most például, hát a nagy büszkeségem volt, hogy az atlétikai szövetség, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség soha nem enged oda például moderátornak és sajtótájékoztatóra mást, mint az ő emberüket, gyönyörű hangú ember, angol, tiszta hangossággal, mert hát hiszen onnan van. Na mindegy, a lényeg az, hogy 23-ban odaengedték két tanítványomat, a Zámbó Istvánt meg a Kovács Mátét, és az atléták is így megúltak lepve, hogy itt másfajta kérdések jönnek, és tulajdonképpen nekem az volt a legnagyobb büszkeség, így álltam, és amikor a Noah Lyce visszanézett a Zámbó Istire, hogy ilyen kérdés neki még nem tettek fel a Fast and Furious-ról, mert hogy összekombinálta a filmmel, mert tényleg dühös volt ott egy adott pillanatban, akkor azt mondtam, hogy na ezért éri meg ilyen csapatokat létrehozni, és akkor ez a Zámbó István gondolkodás nélkül, nem fájlalva, hogy az atlétikán nem lehet ott, elvitte most helyettesemként a judót. Amúgy is hogy hívják ezt a... Nézd meg, nem tudok gondolkodni. Na, szóval a küzdősportos, bocsánat. Igen, az az igazság, hogy azért ez így fárasztó volt. Ezt most látjátok. Igen, tehát, hogy egyrészt a fejem, másrészt azt, hogy a fogalmazásgátlót azt bevettem egy hete, de nem bánom. Te sose bánom egyébként. Hát, tehát tényleg olyan fáradt voltam hétfőn, hogy azt sem tudtam, hamu vagy mamu, de igazából megéri, mert így visszagondol az ember, hogy mennyi dicséretet kaptunk ismét, és ott lehettünk két ilyen szenzációs eseményen. Én azt gondolom, hogy ezért éri megcsinálni, és még mindig lebegek, tehát, hogy még mindig nem jöttem le a földre.
4: Egyébként ez a 2017-es budapesti vizes világbajnokság.
2: De hogyha
4: ez...
2: a Füredet is tegyük bele, mert amit Édi mond, hogy nem csak egy helyen zajlottak az események, hát hanem több, ugye?
4: Ugye ez mindig visszakanyarodik igaziból a magyar sport élet, hogy a szervezés szempontjából, hát mondhatjuk ki, hogy maximálisan pozitívan szerepelt, és tényleg a World Athletics is folyamatosan azt mondja, hogy az 17-es világbajnokság, az kimagaslóan jó volt, és igaziból azt hozta meg az áttörést az egész világbajnokságokat tekintve, hogy az mitől volt ennyire különleges, mitől volt ennyire jó, és szervezés szempontjából ez könnyűnek bizonyult, vagy miért volt ez ennyire extra?
3: Nem, egy hatalmas ugrás volt az addigi világversenyekhez képest, hiszen ugye, mint mondtam, 94-ben adták át ezt a munkát, vagy adta át az akkori főszerkesztőm Serényi Péter, és 95-ben már elrajtoltam a két országban rendezett kézilabda világbajnoksággal, tehát tulajdonképpen 95 óta csinálom, és hát évente elég sok világversenyt. Na most, amikor megjelent a leírás erről a VB-ről, éreztük mi, hogy belül is megremegtünk egy pillanatra, hogy ez azért nem az. Ez pedig volt más, de az, hogy több helyszínes, ráadásul 22-ben csomó vidéki helyszín is, tehát nem csak több helyszín volt, hanem ugye utazni is kellett. Meg a másik az, hogy mindenki tudta, hogy ez egy olyan sportág, amire teljes erőbe dölt. Tehát mindenhová mi mindig úgy megyünk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ha minket egyszer elhívnak egy mennyei megyeire, akkor is ugyanazt fogjuk nyújtani, amit nyújtottunk most az atlétikán. Tehát, hogy igazából nem csak ez, Ildi, hanem valahol érzed.
2: Mi a junior szumó Európa bajnokság, és ugyanolyan lelkesen beszélgettünk, ugye már? Múlt héten. Ez a helyes.
3: Pontosan. Mi is így gondoljuk, hogy nekünk volt korfball VB-nk is, sőt, bridge elbénk volt. Elmentünk, megtanultunk bridge-elni, hogy nagy véletlenül bridge-ezni. Nem tudom ezt most éppen, hogyha kell ragozni jól. Tehát a lényeg az, hogy alázattal, de valahol valami megremegott. Ugyanez volt az atlétikán is, hogy a világ harmadik legnagyobb eseménye jön hozzánk. A világ ötödik, azt hiszem, az úszás. Tehát, hogy úristen, akkor itt valamit le kell tenni. De aztán, ahogy elindul ez a folyamat, egyre jobban veszed fel ezt a top mellényt magadra, és azt mondod, hogy igen, itt már nem adod a láb, itt mész előre, itt a legjobbat teszed. Hát Füredet azóta is emlegetik, bár Lupa is jó sikerült 22-ben, de ami ott volt akkor, és akkor ennek a csapatnak köszönhetem, aki itt ül közöttetek, szóval folyamatosan mindenki mondta, hogy egyrészt gyönyörű a szeretet, és én ezt már egyszer korábban elmondtam, nem akarom magam ismételni, de mindig mindenki azt kérdezi, hogy mivel vagyunk többek mi, mint egy olimpián. Most legutóbb el is hívtak bennünket, például a párizsira kijelentette az egyik, az olimpia egyik szervezője, neki ez a csapat kell, ez a vizesebb, vagy bocsánat, az evezős EB-n volt, és hát én akkor már nagyon fáradt voltam, mondtam, hogy én nem, de ez egyik kollégám ezt vállalta, és elment, és az első nap után írta, hogy ez nem az, ez nem az, ami mi vagyunk. Hát persze, hogy nem, én tudtam, én ezért is nem akartam kivenni, mert az, hogy belenézek a te szemedbe, és a csillogásából látom, hogy jól vagy-e ma, hajtani fogsz-e, megteszel-e mindent, vagy hozzá csak kell szólnom, hogy a rezgésekből csak így rád nézek, és tudod, hogy valami baj van, és futni kell, és intézni, na az külföldön nem lesz meg. Szóval az az igazság, hogy igen, 17-ben óriási nagy kihívás volt számunkra, hogy megugorjunk mindent, sőt, mi több, egy idő után mi már tehát, hogy mertünk javasolni, mert az volt, hogy ugye ők idejöttek, és azt hitték, hogy most akkor nulláról velünk felkerél, de ugye nekem ott volt egy csomó tapasztalat, és nagyon érdekes, hogy az akkori elnök, Mărculescu úr, tulajdonképpen hajtott ő mindent, hogy ez meglegyen, az meglegyen, nem számít, hogy van, hogy mikorra, vagy ki nem alszik éjszaka. És egy idő után mondtam, hogy hát ő is ember, hát én oda megyek, és akkor elkezdek javasolni, hogy ne cseréljünk már le egy háttérfalat azért, mert 10 centivel rövidebb, hanem ezt átvisszük ide, ahelyett meg behozzuk ezt, így nézett egy darabig, odaadta a személyes névjegykártya, és mondta, bármikor hívjon te direktbe, ne kommunikáljon senkivel. Szóval ezek óriási dolgok, hogyha például most úgy jött oda az Atlétikai Szövetség, hogy nyugodtak voltak, bár elég sok minden volt előtte, és azt se tudtuk, hogy indulunk el, de hogy azt mondták, hogy hát ismerjünk titeket, tudjuk, mire vagytok képesek, valószínűleg ti ezt ugyanúgy megoldjátok 22-ben. Ugyanez volt a vizes VB-n, hogy ugye ez egy beugrás volt, pillanatok alatt kellett csodát tenni, de akkor már így mindenkiben ott volt a lendület, és akkor volt simán. De ha 17 nem is lesz, mert mindig attól függ, hogy mekkora a bugyelár is fölöttünk.
5: Igen.
6: Ez a 30 év alatt egyébként az, hogy a technika mennyiben fejlődött, az inkább segítség nektek, vagy inkább hátrány?
3: Abszolút nem. Abszolút segítség. Csak gondolj arra, hogy mondjuk eleinte hát annyi papírt kinyomtattunk, amennyit nem szégyelt az ember. Na most én környezetvédelmi szakemberként is ülök itt, hát a hidegráz, ha visszagondolok, hogy mi mennyiségű rajtlista, eredmény, részeredmény, flash interjú, stb. Szóval most az, hogy egy QR kódot kiragasztok oda szépen, de persze a fotósok miatt még így is kell rajtlistát, és most éppen jól belekérdeztél, mert hogy ezen dolgozom, hogy találjam ki, hogy hogyan lehetne az atlétikára a bájókat, vagyis az életrajzokat, az iszonyat még mindig nagyon nagy mennyiségű papír, de hát a kommentátoroknak szükségük van rá, és ugye mindig ez a védekezés, ha elmegy az áram, vagy valami ilyen, és én most ezen gondolkodok, hogy milyen olyan appot lehet, amit egy tableten megnyit, és nem kell azt a személyenként 57 oldalt újra lemásolni, tehát a technika az előnyünkre válik. Hát olyan zseniális dolgok vannak már most, csak a QR kód az megér mindent egyébként. Szóval az, hogy például volt egy szponzorcég a 23-as VB-n, és nagyon jó viszonyba kerültünk velük, és adtak nekünk ilyen smart diktafont és smart translator fordítót. Azzal a smart diktafonnal már 23-ban csodákat műveltünk, ugyanis a flash interjúsaink oda mennek a versenyzőkhöz, és ugye hát így jönnek a versenyzők egymás után, szegények, azt felvették hangban, utána oda megy, leírja, hosszú időt vesz igénybe, tehát a gyorsaság is ugye ráment erre az egészre, hiába voltak ügyesek a kollégák, és akkor most ezzel a diktafonnal fölveszi a hanganyagot, az konvertálja szép angolra, és el is küldi e-mailen. Tehát, hogy hát kinek nem kell, igen, ez a technika.
5: Áldás. Ez fantasztikus. Tehát, egyébként.
3: Abszolút. Tehát, hogy ugye, hogyha az ember akar haladni a korral, akkor keresi mindig, hogy mivel lehet újítani. Én pedig ilyen vagyok. Tehát én, amikor felbőszült az AI, és mindenki elkezdte használni, én gyorsan elmentem egy AI suliba, hogy én értsem. Vagy amikor beugrott a social media, én gyorsan elmentem social media suliba, hogy azt is értsem. Tehát, hogy...
5: Hát azért, ha most ránk nézel, Viki és én előttem van írásos,
3: igen. lány vagyok én is.
2: Fiú, igen. A két fiú minden telefonon néz meg, úgyhogy ez abszolút.
5: Hát ez a generációs különbség.
6: Igen. Annyi, annyiban javítanám Szilvit, hogy mivel Gege sem használja a telefonját, nálunk fejben van.
2: Ja, igen, gondoltam.
3: Igen. Na, hát akkor vizsgázzunk.
5: Ildi, és akkor 1995-ben volt az első fontos igen. világverseny a csapatodnak, azóta rengeteg
3: nagy és volt fontos, egy olyan, évente három.
5: És olyan, évente nem, három.
3: Egyszerre három.
5: Egyszerre három, így van. Hány fős a csapatod? Illetve mennyire jellemző a cserélődés, a fiatalítás?
3: No, hát ez úgy szokott kinézni, hogy nagyon sokan jöttek velem a kezdetektől, hiszen együtt is dolgoztunk. De hát ugye most már ők jeles, neves kommentátorok, ismert szakemberek, de hozzáteszem, hogy ezen mindenki megdöbben a nemzetközi szövetségektől, ugyanis vagy sportolókkal vagyok tele, vagy ismert szakemberekkel. Tehát, hogy most például egy nagyon nagy hiányzónk volt, aki ugye most BL kommentátorként és műsorvezetőként hát nagyon ismert, és régen is az volt, mindegy. Mondhatni a fiam, hiszen egy filmben szerepeltünk, és én voltam az anya, ő meg a fiam, és azóta 2007 óta tulajdonképpen én térítettem el a színészi szakmáról, hogy szakmától, hogy...
5: Kimondhatjuk ki?
3: Nagy Viktor, igen. Nem a vízilabda
5: kapus. Én is dolgoztam vele egy rövid ideig.
3: Igen, a zseniális srác, tehát tulajdonképpen ő volt az egyik alapemberem, és tudjátok mi a szenzációs? Hogy ezek az emberek azért már ott vannak a szakmában, igen. Már azért ők, tehát meg se kérdezik, hogy Ildi mennyi. Ezek jönnek. Tehát, hogy hát igen. Ez a másik, amit nem kapsz meg sehol máshol, hogy tényleg most is úgy futottunk neki, egyik se kérdezte meg, hogy milyen napi díj, hogy ne Ildi, jövök. Az egyik az arénán, a másik helyen, szóval mindenki boldogan jön mindenféle területekről, és amikor megjönnek a sajtósok, akkor az úgy, egy ilyen klub alakul ki, és ők se hiszik el, hogy az akkreditált sajtóra gondolok, ők se, jé, te itt vagy, és akkor mindig mondom, hogy nem a pénz miatt van itt, mert azt se tudja, mennyiért fog dolgozni, hanem azért, mert imádja a közegünket, és imádja, hogy itt lehet.
4: Bocsánat, van tagfelvétel?
3: Igen. Képzeld el, hogy mindig van, például a Magyar Olimpiai Bizottságnál szoktam mentorálni a Young Leaders programban, és azóta nagyon sokan sportolók is, például a Senánszki Petra most az önkénteseim között volt, és ez nekem hát óriás, és sőt a Kálai kis Blanka is, aki ugye gerelyhajtó, szóval mindig mondom mindenkinek, hogy ez az ajtó nincs bezárva. Mert hogy mindig mindenki, hogy persze, mert a médiások, hogy tehát, hogy nem azt látják, vagy nem, jobban ma pontosítok. Azt látják, hogy mi egyként mozgunk. És ez nagyon sok embernek a szemében visszás, hogy ők, hogy kizárnak mindenkit, holott mi nem zárunk ki, mi ők zárják ki magukat. Mert valamiért szeretnének oda tartozni, mert azt látják, hogy van egy anyjuk, aki tényleg félőrültként védi őket minden körülmények között, és harcba megyek bárkivel a csapattagjaimért, mert azt gondolom, hogy ők is megtennék értem. Szóval 96 óta tanítok, a legjobbak mindig bejöttek valahonnan, tehát mindig ott maradtak mellettem. Mondhatnám azt, hogy ha a vizes VB-ből indulok ki, 60 fős a csapatom, de ez nem igaz, mert bármikor visszanyúlok bárkiért, aki valamiért lemorzsolódott, mert nem fért be egy csapatba, aztán elfeledkeztünk valamiért róla. Szóval... és nem félünk a fiataloktól. Imádom most, úgy képzeljétek el, hát ez a másik nagy büszkeségem, hogy Szaller Patrika tavaly kezdte el az akadémiát, és sajnos az nem folytatódott tovább, és most a Flash csapatomat erősítette, 22 éves, tehát 22 éves, én is egy infodesk vezetőm is 22 éves, és kivel csinált, mert ja igen, a VA nem kért, mert akkor a 23-ban ők voltak a Flash Team tagjai, tehát szintén...
2: Mondjuk az volt az atlétikai világbajnokság.
3: Így van,
2: most
3: így van.
2: Most pedig ugye, igen.
3: Most ezen a szuperdöntőn, szóval igazából nem kértek Flash csapatot, de mondtam, hogy nekünk a magyarokkal is kéne, mert ők nem fognak interjúzni, akkor legyen mégiscsak egy kis team, és egyszer csak az lett, hogy így behívták őket, hogy de igenis kellettek. Mondtam, hogy hát köszönjük szépen, de first a magyarok, tehát majd a magyarok után, és egyszer csak látom, hogy a Szaller Patrik áll a Duplantis előtt. Mondom, mi van? Tehát, hogy ennyire
6: és kellett... És nem engedi ugrani.
2: De énekel, igen.
3: De nem az, hanem érted, nem kell lesz, persze. És egyszer csak Duplantis csinálja a 22 éves látszom az interjút. Szóval ennyire van tagfelvétel, és a másik az, hogy tényleg egy olyan, tehát amit mondtam az imént, hogy kizárják magukat, nagyon sokan nem egyszerűen nem bírják elviselni, hogy Ildi állandóan büszke, és Ildi állandóan boldog valamiért. És mindig a coachként is ezt szoktam mondani, hogy addig a pontig, amíg nem értik meg az emberek, hogyha más sikerének örülsz, akkor azzal te is több leszel, vagy felemelkedsz, addig nincs kivel beszélni. Hát Szilvi a megmondhatója, vagy legalábbis remélem nem álmodom, hogy annak idején, amikor már ugye együtt dolgoztunk a Veszteprésznél, ha Szilvi szerelmes volt, én is az voltam. De esküszöm, én olyan boldog voltam annak, hogy ő szerelmes, hogy te...
6: Ezért van ilyen jó kedved, ezt megbeszéljük.
3: Szóval tudnád, hányszor voltam szerelmes?
5: Nem, de egyébként azt megerősítem, hogy Ildi a női munkatársakat mindig is felkarolta, és mindig is megadta nekik, nekünk az esélyt. Hát nyilván azzal élni kellett, de a lehetőséget az biztos, hogy megláttad bennünk, és ezt nagyon köszönjük.
4: Nekem így, ahogy beszélsz, nekem az jönne, hogy igazából te egy atmoszférát teremtesz így a csapatodon belül, és ettől ennyire jó lehet ott, és szerintem átragad mindenkire. Hogy ezt akkor te tudatosan csinálod.
3: Hogyne, mert hogy én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, vagy egy tyúkanyónak az a dolga, hogy egyrészt te biztonságban érezd magad, megtisztelve érezd magad, neked köszönjék meg, hogy ott voltál, neked hiába vagyunk profik, mindenki azt hiszi, hogy ha valaki profi, akkor nem kell mondani, hát megdolgoztál érte, pénzt kapsz érte, hát profi vagy. Mi van? Hát ember vagy elsősorban. Neked igenis jár az, hogy jó volt. Mm. És attól te, én azt szoktam mindig
5: szoktál
3: mondani...
5: Szoktál dicsérni? Mert sok vezetőnek ez a hibája, hogy csak leszúr.
3: Ne viccelj, uh-huh. Hát én dicsérek, én rugdosok emberek, gyere, menjünk, uh-huh. Nem tudtad, nem baj, jövök veled, fogjuk meg, vigyük. Uh-huh. Tehát, hogy, de hát nem emlékszel, szoktam de, szerintem.
5: De.
3: Meg a másik az, hogy megteremteni azt a így van. Okay. Tehát, hogy igazából pont most jelent meg a napokban Görgény Istvánnak, az olimpiai sikeredzőnek a könyve, ami azt mondja, hogy küzd meg az együttműködésért, és én pont ennek voltam a híve mindig. Én nem tudtam, hogy ilyen szépen megvan ez már fogalmazva, vagy most aztán végképp meg lett fogalmazva, hogyha én elhitetem veled, hogy pótolhatatlan vagy, mert az vagy a területeden, akkor te sose akarod megfúrni a Szilvit, mert ő is az jó a területén, tehát ezért hívja az István a hunting territory-nak, vagyis vadászterületnek, hogyha mindenki a saját területén visszajelzést kap a főnöktől, hogy te ott és zseniális vagy, akkor soha nem akarod elgáncsolni a melletted ülőt, mert tudod, hogy ő is
5: és
3: a saját területén. És együtt megyünk a csúcsra. És ez benne a zseniális. Tényleg az a mondásom mindig, hogy oxigén palasz nélkül futok neki a Monteveresznek azzal a vezetővel, aki egyszer is azt mondta, hogy tehát, hogy ez igen, ilyen egyszerű. Igen. És tényleg nincsenek itt óriási nagy dolgok. Az István könyvében sincsenek nagy dolgok. Vagy a Desmond Tutu által kitalált dél-afrikai módszer, vagy inkább filozófiának, az Ubuntu-nak sincsen nagy. Az Ubuntu filozófiája következő. Én azért vagyok jó, mert te jó vagy. Ó, mekkora mondás, nem? És egyszer csak elkezdesz gondolkodni, hogy ugyanaz, mint a Bibliában, hogy szeressétek egymást, csak hát ugye senki nem veszi komolyan, pedig ugyanaz, minden ugyanaz, oda jön vissza, hogy tulajdonképpen hát csapatban jó.
5: Igen, együtt erősebbek vagyunk, nem?
3: Tehát van az elcsépelt mondás, hogy egyedül messzebbre jutsz, jobban, egyedül gyorsabban haladsz, de együtt messzebbre jutunk. Igen. És ez az Isten adta nép egyszer, ha erre rájönne, és nem csak egy EB kapcsán, amikor kivonulunk az utcára, mert nyert a foci válogatott, hanem csak meg kell nézni, hogy valami hidegrázós van benne, amikor a magyarok együtt tudnak dolgozni. És esküszöm, nekem ez a szent célom, hogy a csapataimat egyszer meg fertőzöm kicsiben, ők adják az igét nagyban, és így megyünk tovább.
2: Vendégünk továbbra is Kolozsi Lázár Ildikó, operatív média igazgató, akivel az első fél órában nagyon sok mindenről beszélgettünk, és Ildi, hogyha valaki téged nem ismert, csak hallgatta az előző blokkot, azért az lejött neki, hogy egy nagyon temperamentumos, nagyon maximalista, de nagyon jó vezető vagy. Kell ez az ilyenfajta viselkedés, attitűd ebben a szakmában, ebben a férfias szakmában?
3: Abszolút egyébként, mert jobban van nem, hogy kell, hanem ugye kinek milyen, mert mindannyian másak vagyunk. Én a tanítványaim közül is mind csak egyéniségekre lőttem, hát ha visszagondolunk a Mobilpressnél, csupa egyenként, de nem az volt a cél, hogy letörjem őket, és akkor majd mint a báránykák mennek, hanem mindenki teljesedjen ki a saját attitűdjében, tehát hogy nem muszáj mindenkinek így lobogni, meg ez azért fárasztó, mert nem nekem. Hát én látom, mondok egy példát, óriási volt. Tehát ugyanúgy tanítok, ahogy élem az életemet, és akkor hír, és ezt én úgy voltam képes elmondani, hogy 8-kor kezdődött az óra, és 10:30-kor még így néztek. És eltelt egy hét, és vendégként jött a Bárdos András hozzánk, és feltette az egyszerű kérdést, mi a hír? Nagy csönd. Azt hittem, leesek a székről. Elnézést, nekem András ugye osztályvezető tanárom volt, elnézést, mindjárt leég a bőr a képemről, egy hete tanítottam meg nekik, erre fölálltam. Ó, szerintem... Na mindegy, szerintem ebben a házban dolgozik, az egyik rádiónak a vezetője, és mondta, hogy elnézést, Ildikó, de az a helyzet, mi azt néztük, ahogy mondod, nem amit mondasz. És akkor rájöttem, hogy ez nem mindig jó. Tehát, hogy ez igazából lesöprök mindenkit, meg nem fog elálmosodni, meg nem nézi, én vagyok a legbüszkébb arra, hogy senki nem nézi a telefonját, nincs rá ideje. Tehát én viszem ma, tehát én fölkapok mindenkit, mint egy hurikán, és menjünk. De azt tudom, hogy vannak lassabb temperamentú emberek, akiknek arra van szükség, egy igenis nyugodtság legyen. Egy ideig jó neki, hogy valaki így pattog körülötte, de egy idő után. Szóval ilyen volt a férjem is. Igazából őnek mindig a nyugalom kellett, és ilyen a lányom is, pont azért, hogy engem egy kicsit balanszba tartson, de kell. Annak idején ugye nagyon nehéz volt, tehát hogy ez a kedvenc időszakon mindenki kérdezi, hogy nőként, hát talán Viki is emlékszik, hogy azért nem volt egyszerű nekünk. Bizony. De Hajdu B volt a nagy mentorom az iskolában, a Kosban, és akkor mondta, hogy te ne akarjál férfi lenni, mondjuk így is elég sok szó is elgatját, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy te a te stílusodat mutasd meg a népnek idézőjelben, és akkor én 20 évig, vagy 16 minimum rádiós műsorvezetőként, meg tudósítóként próbáltam egy más szint vinni ezekbe a tudósításokban, és képzeld el, hogy főállásomat is annak idején úgy kaptam, hogy már tudósítottam a Vesztel Pressznek, amikor bementem, hogy hát, de jó lenne egy főállás, pont akkor rúgtak ki valaki sajnos, ő lett aztán az RTL-en a műsorvezető, és mondja a főnök, hogy hát hallgattanak minden este, de jó, hát ez igen, ez poénos, hát ez vicces, ez intellektuális, stb. És ugye nekem nem az volt a fontos, hogy most éppen balszélen kiment el, és hogy lőtt a gólt, hanem az, hogy egy perces rádiós tudósításba tartsd ott, és ezért zseniális a rádió, és én mindenkinek felírnám receptre, aki a médiába készül, hogy tartsd ott.
5: Igen.
3: Főleg ma, igen, amikor ugye egy másodperc alatt elkapcsol mindenhonnan mindenki, pláne, hogyha nincs vizuális élmény mellé. Tehát oda kell a hangod, a temperamentum, kell az, amit mondasz. Szóval kedvenc sztorim, hogy Isten nyugosztal, aki nézi Jenő, amikor az első tudósításomat jégkorong, mert persze Ildinek ilyen egyszerű nője sportágai voltak, mint a labdarúgás, a jégkorong, kézilabda, persze, hát jó, de hát ugye egy olyan városban születtem, ahol mindenki hoki korcsolyával a lábán született. Szóval,
5: mondd el azért, melyik ez a város.
3: Gyergyószent Miklóson. Ugye onnan indult aztán a nagy akkercsókkal a nagy őrület itt Magyarországon is. Szóval igazából a tudósítás közben kirohant a Juventus rádió stúdiójából, mert közölte, hogy ő egy nőtől nem hallgatja ezt meg. Voli Gyuri hívott engem utána, hogy Üldi, kiment a Jenő. Na aztán két nap múlva egyszer csak hívott a Voli Gyuri, Üldi benn maradt, meghallgatta. És utána nagyon jó viszony alakult ki Jenővel, mert rájött, hogy én se vele nem akarok versenyezni, én senkivel nem akarok, én egy másik szempontot fogok figyelembe venni, és így lettem én az egyetlen nő, aki rádióban élőben férfi, bajnokok ligája foci meccset közvetített a Rosenborg ellen, amikor elment a villany az MTK pályán, szóval igazából megint csináltam egy nagy sorozatot is filmben, tehát hogy egy idő után megszokták, hogy ez a nő, ez nem azért van itt, mert keresi a párját, hanem valamit talán tud, mert a Pisti azt mondta mindig nekem, hogy ne tudjanak megfogni. Tehát, hogy neked annyit kell tudni, és tényleg lehet, hogy ezt is elmondtam sok helyen, és ismétlem magam, de muszáj elmondjam a kedvenc sztorim, hogy akkor még vezetékes telefonok voltak, és reggel 7 órakor csörgött a telefonom, Hajdu B. István vagyok, jó reggelt kívánok, a BVST kezdő csapatát kérem sorolni, ha 3-ra nem kezd, ilyen leteszem a telefont. 1, 2, és ott tényleg inkluzíve szertáros, nekem így sorolni kellett a BVST kezdő csapatát. És így jutottam el oda, hogy egyre többet és többet akartam tudni. Pontosan azért, hogy ne az legyen, hogy na, de szép szeme van, biztos azért került ide. És így jutottam el oda is, hogy mindig a munkát megcsináltam gyorsan, és léptem tovább. Nem is olyan régen, pár évvel Kis Gergővel ültünk egy ilyen illusztris vacsorán, és mondja, valahonnan ismerős vagy. Mondom, hogy hát végül is csak Sydneyben, meg közben is egy csomó helyzetben, meg egyébként Pekingben is beszélgettünk, azt mondja, igen, akkor tényleg beszéltük is, te voltál az, hogy megcsinálta, elfutott. Hát most valahogy mindig az volt bennem, hogy tényleg a fiúk is gondolják azt, hogy én a szakma miatt vagyok itt, és nem másért.
2: Bocsánat, szóval, kiadlak, bocsánat, Viki, 2008 pekingi olimpia, hazajöttél, akkor egy cégnél dolgoztunk, és elmeséltél egy esetet, hogy még Lionel Messit is elvarázsoltad. Na, ezt meséltem.
5: Meg, hogy miért szívet, lelket melengető volt a pekingi, amit a közösségi oldaladon olvastam.
3: Óriási. Tehát valamiért engem Peking elvitt. Sydneyben is zseniális volt, meg egy csomó világversenyen is zseniális élményeim voltak, mert sehonnan nem jöttem haza sírva, de valamiért engem ott Peking elkapott. Veszem az elsőként azt, hogy négy magyar volt bent a még oly kevés példányszámú China Daily-be, én nem tudom hány millióban jelenik meg, de mindegy.